0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kézilabdával fogunk foglalkozni, vendéget is köszönhetünk itt a stúdióban nagy szeretettel. Köszöntjük Haris Porobicsot, a férfi kézilabda válogatott kapusedzőjét, aki egyébként a Pler kapusedzője is, pedagógus, két gyermek édesapja, férj, úgyhogy talán mindent elmondtunk, de mindenről is fogunk beszélgetni. Szia Haris, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Köszönöm szépen, és üdvözlöm mindenkit.
2: A hallgató kedvéért egy kicsit mutassunk be téged, jó? Hát, ha van olyan, aki nem ismert, Boszniában születtél, az akkori Jugoszlávia területén. Mikor jöttél át Szegedre, és mi volt ennek az oka?
3: Igen, Jugoszláviában éltem, Jugoszláviában születtem, az ország most már nincs. 93. április 27-én átjöttem Magyarországra. És azóta élek Magyarországon, jó érzem magamat itt, és a szerencsém volt, hogy elfogadták a kollégáim, akkori kollégáim, mostani kollégáim úgy, hogy nagyon jó ország találtam magamnak, mint a új hazámat.
2: Azt hallottuk rólad, hogy átjöttél Szegedre, és jelentkeztél egy iskolába, hogy tanítani szeretnél, ahol viszont azt a választ kaptad, hogy amíg nem tudsz magyarul, nem tudnak alkalmazni. Néhány hét múlva viszont visszatértél. Szóval, hogy történt ez az egész?
3: Ezt mondom, hogy óriási szerencsém volt, és ez tényleg igaz, hogy április 27-én átjöttem, és én a szeptember 13-án már a sportiskolába elkezdtem dolgozni. Sportosztály, az elején, ahogy tudtam beszélni, megpróbáltam, de érdekes dolog,

0: hogy, és mindenkinek javasolom, aki szeretne nyelvet tanulni, legjobb dolog a gyerekek között lenni. Mert ők elvileg mindent megértik, próbálnak megérteni, te próbálsz alkalmazkodni, és akkor előre haladsz. Úgyhogy ez hír, ez igaz.
1: Én azt gondolom, hogy ez valami világcsúcsszerű dolog lehet, hogy ennyi idő alatt megtanultál magyarul.
0: Hangsúlyozom, hogy szerencsém is volt, mert olyan igazgatóval találkoztam, aki hajlandó volt munkát adni nekem, és aki bízta bennem.
1: Mi büszkék vagyunk rá, de áruld el, hogy milyen a mi nyelvünk.
0: Ezzel pont beszéltünk erről, hogy viccnek szántam, hogy ellenségednek kívánok, hogy a magyar nyelvet tanuljon. Most is mondom, hogy én még mindig tanulok magyart, mert mindig valami új, valami más, úgyhogy próbálkozom.
2: Uh-huh. Tehát először Magyarországon pedagógus voltál, tanítottál, és hogy jött ezek után a kézilabda és a kapus edzőség?
0: Én edzőként befejeztem az egyetemet, meg a testnevelő középiskolai testnevelő tanár, és amikor átjöttem, az első gondolatom volt, hogy próbálkozom tovább játszani. Egyetlen egy probléma, hogy akkor Boszniában háború volt. És nem volt lehetőségem hozni papírok a kézilabda szövetség, Boszniai kézilabda szövetségtől, mert különböző okok miatt, igen, és utána döntöttem, akkor inkább mindig pedagógus, meg a edzői pályára. Próbáltam edzői pályát keresni, nem sikerült, hamarabb jött a pedagógus pálya, úgyhogy pár éve elteltével akkor elkezdtem edzősködni is.
2: Uh-huh. Ott Szegeden, ugye?
0: Szegeden, igen.
2: Kik voltak azok a kapusok, akikkel először dolgoztál?
0: Ha megmondom neveket, akkor
2: tudni voltok. Akkor elárulod, hány éve volt?
0: Neves vagyok. Neves. Kapusok voltak, akik tényleg nagyon sok minden az asztalra rakták, akik akkori válogatott kapusok voltak, úgyhogy...
2: Akkor te pályakezdő voltál, hogy találtad meg velük a előtte, közös hangot? Nem.
0: Uh-huh. Én már előtte már edzőként dolgoztam, próbáltam először női vonalon Szegedi ESK-ba, akkor még NBA-es csapatnál, és 3,5 év dolgoztam a nőknél. Uh-huh. Utána döntöttem, hogy...
1: Hogy jobb a férfi közeg.
2: Nagyon nézeget így rá.
0: Nagyon nehéz.
3: Teljesen
0: nagyon
3: más.
0: Nehéz volt. Más-más világ. Más világ ilyen szempontból azért, mert a nőknél inkább érzelmek dominálnak, ami a férfiaknál.
2: Na de te lányos apuka
1: pont
2: vagy,
1: ezt akartam mondani, aztán utána tanulni, ha kellett.
0: De... most nem akarok ezt mondani, a lányaim úgy nevelem, mint a fiúk lennének.
2: Fiúk
0: sok. Talpra esettek, jobbírnak a sportolás is úgy, hogy büszke vagyok rájuk.
2: És azért, bocsáss meg, Erika, mondjuk el, hogy az egyik lányod kapus, és te vagy az edzője.
0: Igen.
1: Hú, de jó lehet ez.
0: Azért abba vannak ilyen.
3: Abba vannak konfliktusok? Nézeteltérések otthon?
0: Vannak.
3: Vagy
0: vannak.
3: Nem viszitek ki a pályáról, nem viszitek haza a gondokat mondjuk, hanem ott megbeszélitek akár a pályán?
0: A békefenntartó nálunk a feleségem, mert ő az, aki megpróbál mindkét oldal egy irányba terelni. Természetesen vannak sordolások, hogy mert mondtam, hogy a kisebbik lányom kicsit olyan fiús is természetesen, hogy nem bír a kritikát. Én sem bírok kritikát,
1: halljátok?
0: Természetesen.
3: Én nem értem ezt a hasonlítást.
2: És akkor be kell csomagolnod, amit akarsz neki mondani?
0: Nem, én ilyen szempontból, hogy meg ha valamit nem jó, szeretném mondani, hogy ez nem jó.
2: Tehát és őszinte én, vagy.
0: Igen, őszinte vagyok, és akkor nem csak vele, akkor mindenkivel, akivel dolgozom, és azért mondom, hogy óriási szerepem van a feleségemnek, aki békefenntartó, aki megmagyarázza nekem, hogy nem lehet így nyersen, aki lányomnak megmondja, hogy nem lehet ilyen az apáddal, és akkor utána.
1: Ő az ilyen mediátor köztük.
2: Igen, igen.
1: Kellően régen volt már 93.
0: Igen.
1: Most már ugye meg nincs is benne titok. Terveztétek azt, hogy nem Szeged lesz a bázis? Tehát, hogy amikor átjöttetek, amikor gond volt, amikor határon átléptetek, akkor oké, hogy Szeged közel volt, jött is a lehetőség, ezt értem, de volt az képben, hogy Magyarországon belül máshova, vagy nem is Magyarországon, hanem még tovább, tehát, hogy amikor ilyenkor hogy indul el az ember a világnak, amikor baj van?
0: Pont ez nagyon jó szó, baj volt, és akkor kellett nagyon gyorsan dönteni. Azért nagyon jól emlékszem ezt a dátumot, és a feleségem még maradt, ő Szabadkán még dolgozott tanárként, és akkor ebben maradtunk, hogy ő befejezi a tanévet, és akkor utána megnézünk, mi lesz. És akkor természetesen volt gondolat erről is, valahol más, nyugatra megyünk, keresünk lehetősége, de ez a pár hónap alatt, illetve az lehetőség, amit megkaptunk, hogy elkezdtünk gondolkozni, hogy jó érzünk magunkat itt, jó emberekkel találtunk, akkor próbálunk itt boldogulni. És nem hibáztunk.
1: Meg azért még a haza, a régi haza az azért közel maradt így fizikailag, nem? Mintha messzebbre mentetek volna.
0: Én olyan ember vagyok, aki egyszer elindul, akkor nem fordul
1: vissza. Nem fordul vissza.
0: Nem. Uh-huh. Mert keresünk új lehetőséget, új dolgokat, és akkor mi volt mögöttünk, ez múlt. Uh-huh. Pont így, megint muszáj hangsúlyozni, hogy a feleségem, ő mental coach, és ebben segít, hogy múlt a múlt. Próbálunk jelenbe élni, illetve próbálunk picit előre nézni, hova tudjunk jutni. És ilyen szempontból mindig nézünk, melyik a következő állomás, amiből mostani állapotban tudjunk profitálni.
2: Előre lépni.
0: Igen, előre lépni.
2: Akkor, ahogy mondod, ha nem is pályakezdő kapusedző voltál, de mindenképpen fiatal, és vegyük mondjuk a Szegedet, ahol Perger Zsolt és Nenát Pulyezevics volt többek között a két klasszis kapus.
1: Csak kimondtad.
0: Próbáltam elkerülni.
2: Na, milyen volt velük, és ők hogy fogadtak el téged?
3: Megértőek voltak, ők is inkább segítettek kvázi így a legelején? Nyilván nem abban, hanem inkább a nyelvtanulásra gondolok, mert gondolom nem volt olyan gördülékeny az egész az elején.
1: Mosolyog, csak hogy fordítsuk a hallgatóknak.
0: Nagyon sok dolog történt olyan, ami olyan kedves, olyan anekdotaféle, hogy nagyon ravaszok voltak, de emberek, akik megértették, hogy én ott vagyok, hogy segítsük. Nem vagyok legokosabb, nem tudom mindent, hanem én próbálom úgy őket felkészülni, hogy a következő mérkőzés, vagy a következő ciklusban legjobb eredményt produkálnak. Partnerek voltak, és ők rájöttek, hogy tudnak ebből profitálni, és soha nem volt probléma. Az anekdota, ami gyakran történt, pont ez a nyelv miatt, egyiknek kellett magyarázni szerb-horvát nyelven, másiknak kellett magyar, és nagyon gyakran történt olyan, hogy fordultam a Zsolthoz is, szerb-horvát nyelven szépen minden elmagyaráztam, mint várok tőle, mi lesz következő feladat. És szépen úgy szépen néztem, mint minden megértette. És ez 2-3 perces monolog volt, csak megfordulok, szeretném kezdeni dolgozni, Zsolt szépen megfordulsz, mondja, na most magyarul. És amikor láttam az arcukat, akik szépen röhögték, és akkor pár percet nyerték ebből, hogy és több hosszabb pihenés legyen.
2: Nem várjuk el tőled, hogy saját magadat dicsérd, úgyhogy segítséget hívunk, Perger Zsoltot felhívtuk, hogy mondjon rólad néhány szót, hallgassuk meg ezt, és akkor utána beszélgetünk.
4: A mai napig jó a kapcsolatunk, de valahol én is azon az úton indultam, eléptem itt, ez a dészlábút kapusoknak a védési stílusa. Sokat tanultam tőle, és hát akkor sokat tudott segíteni. Főleg a gyakorlati edzéseken. Mert azért én már ott 30 éves voltam, azért volt mögöttem néhány magyar bajnoki cím is, kupa eredmény, meg volt Európa kupa tapasztalatom is, tehát ott azért már idősen kapus voltam. Tehát ővel edzettünk. Ő volt az első edző, akivel mondjuk technikákat gyakoroltunk, kalapálást gyakoroltunk, helyezkedést gyakoroltunk. Tehát amiben a kapusságnak az alfa jobban, omegája van, én manapság mindig azt mondom, hogy védő mozdulatot mindenki meg tud tanítani, viszont mindenkinek megvan a sajátja, tehát alapállásban meg helyezkedésben. Tehát ezek fontosak, hogy ezek mindig a helyére kerüljenek. Még az idősebb kapusoknak is sokszor ez nagyon kell, hogy segítsenek ebbe. Az, hogy valaki folyamatosan melletted van és ezzel foglalkozik, vagy a vezetőedzőnek néha eszébe jut, néha nem, az azért óriási különbség.
2: Perger Zsoltot hallottuk. Mit szólsz mindehhez? Akkor tudtál nekik újat mutatni, újat vinni a munkába?
0: Én nagyon örülök neki. Ez nagyon jó esett most, hogy ezt visszajelzésként kaptam. És mondtam, hogy az elején, hogy ne vagyok legokosabb, csak próbálom őket úgy felkészíteni, és úgy dolgozni velük, hogy legjobb eredményt tudjanak produkálni. És pont ez a lényeg, gondolom, hogy mindig ezt próbálom szemét nézni. Akkor ezért mi az, ami neki szüksége, mi az, ami ő tudná még jobb lenni, mi az, ami ő tudná még jobb eredményt elérni, és akkor ezzel foglalkozom.
2: Tehát nem mindenkivel ugyanazt a gyakorlatot végezteted, hanem személyre szabottan dolgozott ki mondjuk az edzéstervet.
0: A legritább esetben van, hogy mindenkire vonatkozik, mert ha simán megnézünk antropometriát, óriási különbségek voltak ő meg a Pulyezevics között, Nem mondom, hány kilográm volt, de...
1: De ez egyből jött, hogy ezt így kell csinálnod, vagy beletanultál, vagy a gyakorlatban rájöttél arra, nyilván így kívülről látjuk, hogy minden ember más.
2: Vagy Melinda azért... a kedves feleséget igen, segített, igen. Mert én már mert rájöttem, azért... hogy ő a kályha.
0: Igen, azért, mert mindig mögöttem, mellettem van.
1: Ilyen szóval szempontból... azért egy edzőnek sokszor... egyszerűbb lehet sémában dolgozni, de az nem biztos, hogy kifizetődő.
0: Ugyanezt az egyetemet befejeztünk, ez amit érdekes dolog. De a vélemény, hogy tudjunk jutni, illetve egy cél elérni, teljesen más. Mm. Mert én mondom, hogy az egyetem, ahol mi jártunk Újvidéken, ott nem volt olyan kész gyakorlat. Ez csak erre. Nem. Megkaptad a fiziológiától kezdve, anatómián keresztül a módszertanig, mindent, és akkor te dönts, hogy mit szeretnél csinálni. Mindenkinek volt idézőjelben joga, a tanár irányított minket. És azért mondom, hogy ugyanezt a könyvet használtunk, ugyanezt a tanárok voltak, de gondolat más. Uh-huh. És ilyen szempontból lehet profitálni nagyon. De ilyen, amikor van ilyen kommunikáció, mit, hol, és amikor vannak ilyen párbeszédek, akkor ebből is lehet profitálni, hogy mi az, ami jól csinálta, mi az, ami még jobb, illetve mi az, amit lehet, hogy nem kellett volna.
2: Hogyha a mostani énedet összehasonlítod a 30 évvel ezelőtti önmagaddal.
1: Annyira ugyanez volt az eszembe, én szeretem ezeket a kérdéseket.
2: Mennyiben változtál meg? Biztos nem vagy engedékenyebb, ahogy így halljuk a szavaidat, őszinte vagy, de mondjuk a módszereid, ugye felgyorsult a kézilabda, tehát nyilván más nem, ingatod a fejed.
1: Igen, meg nézzük, mekkorára nyílt a szemem.
2: Rengeteget?
0: Rengeteget. Mert pont ez a munka, ami igényel, hogy legyen idézőjelben napra kész. Évente megyek 2-3 szemináriumba én, ahol tanulok, próbálom megnézni, melyik ez új
2: tendenció.
0: Külföldön is, is. És akkor én is tartom ugyanúgy, és próbálom átadni ezt, ami az én gondolatom, az én módszerem, lehet, hogy valaki még tud fejleszteni, még, hogy jobb legyen. És nagyon változott. Évente szoktam változtatni közelítés.
1: És maguk az alanyok, ugye felgyorsult a világ, egész más az a mostani időszak, mint a 90-es évek, ők is nagyon, tehát a kezed közé kerülő kész vagy félkész kapusok is teljesen másak, mint voltak a 90-es években?
0: Óriási különbségek vannak.
1: Mert ugye neked emberként ehhez is alkalmazkodnod kell.
0: Igen, az első dolog ott, amelyik nézzünk a pszichológiát, ez mentális dolgokat, hogy nem lehet hasonlítani 30 éve ezelőtti és mostani játékosokat. Más közelítés kell, hogy legyen. Ami régebben úgy próbálunk keménykedni, és elérni az eredmény, most már más közelítés. Régebben idézőjelben büntetés szabtam, most szoktam díjazni.
1: Most megdicséred, és megsimogatod, ha valaki rosszat csinál.
0: Nem, ugyanez marad.
2: Azért nem.
0: Most majd mondom egy példát, ha valami nem sikerült, akkor 10 fekvő támasz volt büntetés, most 10 fekvő támasz továbbra is marad, csak díjazás módon átpróbálom másképpen becsomagolni. Uh-huh. Aki nem tud ezt megcsinálni, őt díjazom. Aki tud, akkor őt nem díjazom. Uh-huh. Más módszerek.
2: Maradjunk még a szegedi időszaknál, hiszen egy másik kiváló válogatott kapussal is együtt tudtál dolgozni, ő Mikler Roland volt, és említetted itt a beszélgetés előtt, hogy valamilyen szinten te is benne voltál abban, hogy ő Dunaújvárosból leszerződtesse a Szeged. Mit láttál benne akkor?
0: Hát Mikler akkor volt egy jó ismert kapus, már válogatott kapus volt, csak látom benne a fantázia, hogy óriási lépést tud meg előre tenni, és nagyon sok dolog van, amiben tudnám fejlődni.
1: És de valamit tudsz mondani, amit mi megértünk hétköznapi emberek, hogy ránéztél, vagy láttad véden, és mi az, amiben azt gondoltad, hogy...
0: A minden edzőnek kell, hogy legyen vízió. Mi az, amit szeretném elérni? Ezen nekem volt egy vízió, és megnéztem az ember, aki közelít, illetve akivel fogok foglalkozni, mi az, amit tudok belőle kihozni? És akkor úgy próbálunk építkezni.
1: Ez megérzés is?
0: És?
2: Hát meg a rutin.
0: Nagyon sok van rutin benne, nagyon sok van benne tapasztalat, de mondom, ez a mondom, köszönöm az Istennek, hogy ez az adottságom van, amikor megnézem, aha, ebből van fantázia. Vagy amikor látom valakit, akiben nem érzem, hogy továbbra is vele dolgozom. Mert mindenki, aki dolgozik, egy szintig fog jutni. egy szintig. Nem lenne jó, hogy mindenki legyen legjobb top level játékos, akkor nem lenne érdekes. De ilyen szempontból, hogy mindenki, aki befekteti munkát, ő jó eredményt fog elérni. Mm-hmm. Nem a top level, de...
2: És akkor Dunajvárosból Mikler Roland átkerült Szegedre, együtt dolgoztatok, az álmaid beteljesültek olyan értelemben, hogy amit szerettél volna vele elérni, aztán ugye együtt mentetek Veszprémbe, és majd erről is beszélünk, de hogy megvolt az a fejlődés, amit te láttál benne?
0: A fejlődés volt, tényleg nagyon óriási lépésekkel előre mentünk, és azt hiszem, hogy Európa Kupa győzelem, ez volt egy kis korona, ami az úton elértünk. De úgy éreztem, hogy van bennem még valami. De sajnos, hogy úgy döntött, hogy Veszprémbe fog menni, és természetesen a kérdezte, nem szeretnék-e vele jönni. Látom benne tovább, hogy tudjunk tovább fejlődni, hogy tudjunk tovább hova jutni, és úgy döntöttem, hogy megyek vele.
3: Itt nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik szemet sírt, a másik meg nevetett, mert gyakorlatilag Szeged szerintem addigra már a szívedhez nőtt, de közben ott volt Roli, akit szintén nagyon kedveltél, és mentél vele akkor Veszprémbe, tehát ez valahogy így kiegyensúlyozódott.
0: Igen, a Szeged egy nagy csapat, egy óriási múltú, tényleg a Bél, éveken keresztül Bélbe játszunk, nagyon jó edzők, nagyon jó játékosok, és... Szívem ez volt, mert ez az első csapat, ahogy elkezdtem dolgozni, de Veszprém még egy lépés föl.
3: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, ezt kimondhatjuk-e,
0: igen,
3: hogy ezért
0: igen.
3: Egy szinten mindig följebb van még a Veszprém, mint a Szeged.
0: Igen.
1: Mondtad, hogy Dunajvárosban figyeltél fel Rolira, aki már akkor...
3: Korosztályos válogatott.
0: Igen. Igen.
1: Te emelted fel őt, vagy ő emelt fel téged? Mert hogy így összeforrt a nevetek.
0: Én azt mondom, hogy közös volt.
3: Közös.
0: Mm. Ez közös volt úgy, hogy... Néha én voltam fáradt, néha ő volt fáradt, de mindig volt ez a másik, aki még egy lépést teszünk oda.
1: Ez több, mint edzőtanítvány kapcsolat?
0: Barátok vagyunk.
2: Meghallgatjuk, hogy Roland mit mondott erről, jó?
3: Bocsánat, azt mondjuk, hogy az elsőként azt kérdeztem tőle, hogy mi az első gondolat, vagy az első szó, ami eszedbe jut rólad, Harris?
5: Tamba. Ez az első szó, ő a Tambá. Bár nekem nem, de a legtöbbeknek, akik őt ismerik, ő a Tambá. Ugyanis még mai napig tanít iskolában, és így ráragadt ez a szó. Úgyhogy ha csak ennyi a válasz lehetőség, akkor ennyit mondani.
3: Akkor mondjuk kicsit bővebben is beszélgessünk róla, mondjuk az első sztori, ami eszedbe jut, vagy a kedvenc sztorid vele kapcsolatban, akár emlék is, bármi.
5: Talán az első találkozásra úgy emlékszem, hogy amikor Dunajvárosból Szegedre igazoltam, és már tudtam azt, hogy tudtuk azt, hogy át fogok igazolni, akkor ott találkoztunk az egyik mérkőzés előtt, és akkor az úgy bennem megvan, így első bliknek, hogy ott beszéltünk pár mondatot, de mondom, annyi sztori és élmény van vele kapcsolatban, amit nem így nehéz lenne kiragadni.
3: Olvastam azt vele kapcsolatban, vagy veled kapcsolatban, hirtelen most már nem is tudom, hogy talán miattad került ő is annó a veszprémi csapathoz, mint kapus edző?
5: Így van, mi mondhatom azt, hogy csomagban érkeztünk Veszprémbe, és válogatottba is ugye úgy érkezett, hogy én is még ott voltam a válogatottba, szóval igen, így együtt mentünk Veszprémbe is, együtt voltunk Szegeden, együtt mentünk Veszprémbe, és aztán a válogatottba is kísért engem.
3: És még egy utolsó kérdésem lenne, hogy milyen egyébként Harris a pályán kívül, és milyen a pályán, óriási különbség van e között a két személyiségek között, mondjuk?
5: Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, de a pályán, illetve az edzéseken nagyon határozott, nyilván nagyon jó szakemberről beszélünk, aki szereti elvégezni az összes és még egy plusz munkát is elvégeztetni velünk, helyesbítenék. Úgyhogy maximalista természetesen, és ez nagyon jó, én is az vagyok, és ez így nagyon-nagyon tökéletesen működött együtt. A pályán kívül pedig egy igazi jó barátnak mondanám, akire bármikor lehet számítani, és olyan ember, aki tényleg apám helyett apám, és egy nagyon jó barátom.
0: Nagyon jó, és szok.
2: Folytatjuk a sport reggel, továbbra is vendégünk Haris Sporobics, és láthatóan egy kicsit elérzékenyültél a hírek előtt, amikor bejátszottuk Mikler Roland szavait, szóval még egy pár mondatot beszéljünk róla. Milyen az, amikor a klubban is együtt dolgoztok, majd a válogatottban is, és amikor nagyon szép sikereket értek el, és ahogy Roli fogalmazott, már egy baráti a viszony.
0: Roli egy dolgot mondta, hogy mindketten maximalisták vagyunk, és addig dolgozunk, ameddig valamit nem érünk el. Mondom, ilyen szempontból szerencsé, hogy dolgoztunk a Szegeden, dolgoztunk Veszprémben, és dolgoztunk a válogatottban. És akkor embere ismeri egymást, akkor már könnyen lehet úgy beállítani, hogy akkor látom a Rolinak az arcát, ha már lehet nyomni. Akkor már plusz munkát fogunk végezni. Amikor látom az arcán, hogy valami nem stimmel, idézőjelben probléma van, akkor természetesen próbálom kicsit visszavenni. Ő is rajtam úgy érzi, hogy mikor van a, érezte a mikor van, hogy még plusz kell valamit megcsinálni, mert kire készülünk meg, hogy ilyeneket.
3: De ez óriási szerencse egyébként, hogy a ennyi év után is barátok tudtok lenni, mert azért sokszor lehet azt hallani, olvasni, hogy ennyi idő után akár egy barátság, egy edző, játékos viszony azért meg tud romlani, mert kvázi megunjátok egymást, és nálatok mégis az érződik, hogy nagyon jóban vagytok, és nagyon tisztelitek, szeretitek egymást.
0: Gondolom pont ez a különbség, hogy mindketten próbáltunk fejlődni. Közben, amit voltunk 2 éve ezelőtt, változott. Az én közelítésem változott, ő változott, mint az ember, és akkor ez pont gondolom, hogy azért nem mondtunk egymást, mert mindig valami mást találtunk.
3: Változások jöttek el?
0: Igen, ilyen? Mert voltak olyan helyzetek, amikor idézővel láttam, hogy valami tényleg probléma van, nem akarunk edzeni, akkor nem, megyünk kávézni. Ez Rolinak volt mindig egy olyan mondat, hogy néha kevesebb a több. És én mindig ezt elfogadtam, hogy miért valami erőszakosan csinálni, amikor nem fog hozni az eredmény. Lehet, hogy pont ez a titok.
1: Azt mondtad a néhány perccel ezelőtt, hogy mindenki, aki dolgozik, eljut a valamennyi határig, az mindenkinél más. Ő eljutott addig a határig, ameddig te gondolod, hogy képes?
0: Roli Órje, nagyon nagy kapus. Én most is mondom, hogy egyik legjobb az Európában, és sajnálom, hogy hamarabb, idézőjelben hamarabb befejeztünk a közös munkát. Úgyhogy mondom,
2: soha nem mondta, hogy soha ment, ha még lesz változás. A beszélgetés előtt azért arra jutottunk, hogy kell egy olyan személyiség, amilyen neked van, vagy Mikler Rolandnak, hogy Szegeden is, Veszprémben is játszottatok, és mind a két helyen szerettek, és szeretnek, és tisztelnek benneteket. Azért ez szerintem nagyon-nagyon ritka.
0: Nem tudom.
1: Szegény, mindjárt megint megkönnyezteted, látod?
0: Nem tudom mit mondani erről, ez pont...
2: De ezt érzed, ugye?
0: Igen, azért, mert gondolom, hogy a szurkolók, a támogatók észrevették, hogy mi dolgozunk, hogy csapat eredményes legyen. Természetesen munka úgy alakul, hogy a Rolinak legyen jó teljesítmény, illetve minden munkának próbálom végezni, hogy minden egyes kapussal próbálom úgy hozni, hogy ő legyen ez, aki elől van.
1: Most szerintem az alázatot mindenhol értékelik, egy szurkolók is, nem?
2: Igen.
1: Ha látják,
2: igen.
1: Hogy dolgozol, még ha nem is egyből van eredmény, vagy mindig, szerintem azt minden ember értékeli.
0: Ez igen, ez teljes mértékben igaz.
2: A klubmunka után nyilván egy szintlépés volt a válogatott, hogy jött az a felkérés, hogy ott dolgozz?
0: Történt a változás úgy, hogy a Gulyás István lett a szövetségi kapitány, és Veszprémben voltam, Gulyás Istvánon dolgoztam, plusz akadémiában is voltam, és ő ismerte az én közelítésem, munkámat, és akkor leült velem beszélgetni, és kérdezte, mi a véleményem. Nem vagyok hajlandó, mert nincs kedvem ezt megcsinálni, ami óriási megtiszteltés volt, meg óriási kötelesség. És természetesen egyben mondta még.
2: Ez mennyire speciális, ugye a kapusok napi szinten a klubedzőkkel dolgoznak. Amikor bekerülnek a válogatottba, akkor mi a te szereped? Nyilván ott már nincs annyi lehetőséged, nincs annyi időd, hogy velük dolgozz, mondjuk egy világversenyen van, de hogy ott neked mi a szereped?
1: Elvigye őket kávézni.
0: Igen, ez is van. Egy világverseny előtt mindig van egy pár hét, ami felkészülés. Természetesen én olyan edző vagyok, aki a játékosnak nem szeretné egy jó játékosnak, például válogatott kapusnak, nem akarok változtatni technikán, ami elsajátított saját edzővel. Próbálom kicsit finomságot megmondani, felhívni figyelem, mi az, ami még jobban tudnám megcsinálni, és én próbálom a saját munkát alkalmazkodni, hogy adott játékosnak a képességei, illetve az ő tudása, hogy tudjunk legjobban kihasználni, hogy a válogatott profitáljon ebből. Uh-huh. Úgyhogy az első dolog a elméleti felkészülés, ami történik a válogatottnak, az adott ellenfél, ez elemzések, videózások, és ez alapján vegyen meg edzéseket is.
2: Uh-huh. Amikor van egy nagy keret, és egy világversenyre a szövetségi kapitány kijelöli azokat a játékosokat, akik utaznak, akkor a kapusok esetében például egyrészt kikérik te tanácsodat, másrészt a tudáson kívül figyelembe veszed-e azt, hogy az ő kettőjük vagy hármójuk viszonya milyen, tehát hogy az emberi tényezők is számítanak-e?
0: Mondom, ilyen szempontból is ugyanúgy szerencsés vagyok, azért, mert minden egyes kapusok, akik dolgoztam, bármilyen sorolódás volt előtte, ez velem nem volt. Közben mindig megpróbáltam elmagyarázni, hogy mi csapat, kis csapat vagyunk csapaton belül.
3: Így van, csapaton
0: belül köztünk csapat. Van sorlódás, és köztünk vannak olyan dolgok, amit nem értünk egymást, akkor probléma. Mert nekem ez olyan dolog, nagyon fontos, hogy a mérkőzés közben lássam, hogy egymás segítik. Meg egyszer mondom, nem vagyok legügyesebb, csak két szemem van, de ha már többet nézünk, többet látunk, és akkor ebből próbálunk egy képet hozni, illetve olyan taktikát tenni az asztalra, ami a csapat fog profitálni. Uh-huh. És természetesen, hogy megkérik a véleményemet, de a döntés nem az enyém. Döntés mindig a szövetségi kapitány.
2: És meccs közben?
0: Meccs közben az elején mindig megmondom a véleményemet.
2: Hogy ki kezdje, mondjuk?
0: Mi az, amit uh-huh. én szeretném, mi az, ami az én véleményem, természetesen, ami szövetségi kapitány tud felülbírálni az én döntésemet.
2: Szokta?
0: Igen.
2: Igen?
0: Igen, igen. Természetesen. Én ezt természetesnek veszem azért, mert ő az ő fejében van, mi az, amit szeretne elérni.
3: Meg ő viszi el a balhét is, ha úgy is, van. Tehát.
1: De van olyan, amikor próbálod meggyőzni?
0: Van, természetesen. De ezek pont olyan dolgok, ami...
2: Egy jó kávéval. Jó, nem vittem.
0: Igen, mondom, beszélgetéssel mindig próbálom elérni ezt, mi az én véleményem. Természetesen befektetünk munkát, tudom, mire képesek, tudom, mire készültünk, és akkor mi az, ami csapat tud profitálni belőlük. És akkor szépen elmagyarázott, teszem a kártyák az asztalra, és akkor ők döntik, ki lesz. A játék közben, ha szólok, ha megmondom véleményem, akkor egybe fogadja. Uh-huh. Ez tény.
2: Tehát, hogy akkor mondjuk legyen kapuscsere.
0: Igen, és akkor megnézi, van olyan helyzetek, és amikor ő előbb szeretné, akkor megfordul. Ja, csak egy nézés. Mert olyan szintén már dolgozom már 7 éve együtt, hogy egy nézés, és megértünk egymást, hogy mi legyen, uh-huh. hogy legyen.
3: De akkor valamennyire a védekezésben is van egy olyan beleszólásod akár, hogy ha mondjuk azt mondod, hogy úgy érzed most, hogy a bal szélről ugorjon be a játékos, őt hagyják lőni inkább, akkor mondjuk akár ebben is kikérheti akár Csema a véleményedet.
0: Ez pont olyan dolog, amit mondom, észrevétel. Uh-huh. Ha én úgy érzem, hogy a kapusaim nem tudnak megoldani, mint például egy bal szélső, akkor inkább kérek, uh-huh. hogy engedjenek bal átlő, uh-huh. hogy menjen.
2: Elképesztő módon felgyorsult a kézilabda, kapus szemszögből is jóval nehezebb lett, ugye? Nem tudom, most hány támadás szám van, 60?
3: 60, na jó, hát azért sokkal több, nem még több, nem?
0: Átlag 60-65 uh-huh. között, ha.
2: És
3: mindig furcsát, amikor így írogatod a kis szigulákkal, hogy itt a hányadik támadásra, akkor ezért már átlagot hoz.
2: Szóval ez is megnőtt. Ugye például, amikor 7-6-oznak a csapatok, és le kell futni, az is egy őrült stressz, és mentálisan, meg erőlétileg, vagy hát gyorsaságban is bírni kell. Szóval mit érzel, vagy mennyire kell ehhez a kapusoknak alkalmazkodni? Ami régen elég volt, az már nem elég.
0: Az alkalmazkodás ott történt ezzel, hogy a más a edzés munka. Más intenzitáson, amit dolgozunk. Nagyon szép példa ez a 7-6 ellen. Ha figyelembe veszünk, hogy egy játékos, aki futott visszavédekezni, és ha ellentétes oldalon van labda, akkor van 1-2 másodperc, hogy tud levegő venni. És most veszünk figyelembe egy kapus, aki sprinter, minimum 20 méter, ott megáll, és neki nincs ideje most ezzel foglalkozni, jó Istenem, a levegő, oxigén csarnokot keresem, nem, hanem fog meg labdát. Mert én, az én veszőparipám, hogy egy játékos védekezésben hibázik. Még mindig javítható a hiba, akkor ez jelent, próbálom úgy felkészíteni kapusokat, hogy te javítod. De a te hibád, barátom, ott fent látsz. És ezt nem lehet lemosni sehol, te hibáztad. És akkor most veszünk figyelembe ez a 20 méter sprinteket, úgy, hogy volt most a Európa-bajnokságon pár olyan mérkőzős, amikor egy...
2: Sajnáltuk Kristófot, komolyan mondom.
0: Én nem sajnálom, azért mert ez játszik, azért mert
1: ez itt kijön,
0: teljesíteni kell, de volt egy, a Kristóf egy olyan srác, aki nem szeretne lemenni kapuró, ő akkor mindig védeni. És akkor volt egy olyan, ami 20. percben rám nézte, hogy ó, látom, ez baj van. Ez a nézés valami nem stimmel, de utána magához tért természetesen.
2: Tehát, de azért kimondhatjuk, hogy a kapusok nem szeretik ezt a
3: hét alatt. Ezt akartam kérdezni, igen, mert azért ránézzünk egy Dejan Milosavljevre, nem tudom elképzelni, hogy ő imádott tud korászni mondjuk a kapujából.
0: Hát azért Ludwig Emil ott Nielsen.
2: Kiszolgáltatottak, tehát ahogy mondod, nem tudja felvenni még az alapállást sem, tehát...
0: És már kell védeni. És közben oxigén hiány, és közben nem is tudom, hol van labda, meg kell fordulni, gyakran vannak a sérülések, és azért, mert valaki vetődik, mert ez a technikából már kiszedtünk vetődés, ez már régi technika, úgyhogy a figyelembe veszünk ezt is, hogy egy védés után a kapus az első, annak kezdődik a támadás, az első támadó játékos. Akkor ezért, ha megkaptam gólt, gyorsan kell kidobni a labdát.
2: És tud gólpaszt mindig, adni.
0: Igen, vagy sima indítást dobni, akkor ez jelent, vagy sima második hullámba adni labdát, és akkor nem fejeződött be ez, hogy futottam, megfogtam labdát, passzol, és már fuss visz ki.
2: És akkor, ez mindenki akkor az a jó kapus, aki ezt mentálisan bírja?
0: Hát a mentális felkészülés óriási szerepet játszik a modern kapusok felkészülésében. Óriási. Megint
2: ezt tőled kapja, vagy mentális szakemberektől? Vagy azért te is tudsz
0: szerencsés? Én szerencsés vagyok ilyen szempontból, azért, mert nekem a feleségem a mental coach, aki nagyon sokat segít ebben. Vagy amikor látom, hogy valami nem stimmel, akkor szoktam kérni segítséget, hogy a ipari beállításokba kell rakni őket, hogy tudjunk tovább dolgozni.
2: Egyet csavart meghúzni.
0: Igen.
3: Egyébként a fiatal kapusoknál most abban is teljesen más a képzés, amiről most beszélünk, hogy a 7-6-ra azért egy jóval jobb erőnlét kell egy kapusnak, tehát több a futó mozgás is mondjuk nekik egy edzésen, mert azért talán régebben ez nem volt annyira jellemző, ott elugráltak most nyilván ESG jól a kapu előtt, és ott néha le kellett menni és beugrani a labdák elé, de ugye alapvetően ez a futás rész, ebből ők nem vettek részt.
1: Te szeretnéd ezt, nem?
3: Mármint?
1: Hogy kapusként?
3: Én mindig a lerónásnál az első voltam, tehát engem az nem zavart. Most ne tévesszem meg. De igen, tehát én pont szerettem a futást, majd gyors lerónást, én imádtam, igen. De hogy a kapusoknál akkor ezek szerint ebben is változott az egész, hogy azért rengeteg most már az erőnléti edzés nekik is.
0: Lehet, hogy pont ez az én felfogásom, én akkor is haragudtam a kollégáimra, aki azt mondta, hogy engedjünk kapusok, legyen a sor végén. Nem. Menjen előre, legyen ő, aki lesz legjobban felkészült játékos. Ezelőtt mondtam, az ő hiba fent van. Ezért, ha ő nincs olyan szinten, se fizikailag, se technikailag, se taktikailag, akkor óriási problémával fogunk ütközni. És most a modern kézilabda, illetve az utolsó évtizedben, ami most van, ez a 7-6 ellenezés, ez még hatványozott, hogy még jobb képességük kell, hogy legyen valaki.
1: Hol nevelődnek, hol születnek a legjobb kapusok? Hol vannak a legjobb kapus edzők?
2: Kiskunfélegyházán.
1: Én országra gondolok. Tehát, hogy van-e ilyen, hogy születni kell erre? Van-e ilyen, hogy mindenkiből ki lehet hozni, mindenkit lehet jó kapussá nevelni?
2: Tehát, vagy kell hozzá, hogy jó kapus edző.
1: Igen, ezért mondtam,
3: szerintem
1: hogy hol vannak a legjobb kapus.
3: Már késő elkezd.
1: Tehát, hogyha kéne mondani egy-két országot, akkor ott lennénk?
0: Hát az első dolog, hogy amit én látom most per pillanat, ezek ami standard, ami jó, ez a balkáni országban mindig jönnek. Mindig, mert ez olyan bánya, ami tényleg mindig lehet találni. A másik dolog, most lehet látni a skandináv országokban jó utolsó pár évet, de mi az, ami jellemzi egy jó kapust?
2: Na mi az?
0: Most próbálunk megnézni a statisztikát. És a statisztika azt mondja, hogy voltak például olyan mérkőzések, ahol a kapuson védett 30-valahány százalékot, és 10 gólt kikaptunk. De volt olyan, ahol 20% védett, és utolsó 3 labdát megfogott. Most melyik ez a jó kapus, amit most megmondjuk, akire én szavazom, hogy most beszélünk a legjobb a Nilssonról, vagy a Palickáról, vagy a Palasicsról, vagy a... melyik? Hát aki legjobban tud segíteni a csapatnak adott pillanatban. Minden más a számok. A számok ezt mutatnak, hogy valaki előre áll, vagy egy összesítésben elő van. De az adott mérkőzés nekünk mindig fontos, legfontosabb dolog.
1: Tehát a kapus csapatember.
0: Természetesen.
2: Azzal egyetértesz, hogy győzelem nincs bravúros kapus teljesítmény nélkül? Vagy kiemelkedő kapus teljesítmény nélkül? Vagy akkor ez most ellent mond, amit az előbb is mondtál, azzal
0: Ne, nem gondolom, hogy az ellent mondom azért, a kapus teljesítmény kell, hogy legyen. Amikor leülünk kapusokkal, amiért elkezdünk dolgozni, mindig van egy mondatom, amit szoktam nekik mondani. Nincs olyan csapat, aki annyi gólt tud lőni, mint egy rossz kapus, amit tud kapni. Olyan nincs. Akkor ez jelent, ha az ellenfél biciklis rádöbbi, ez is gól lesz. Akkor ez jelent, ott nem tudjuk semmit megcsinálni. Akkor ott már megállunk, és már nincs esélyünk, hogy győzünk. Akkor ez jelent, kell, hogy legyen egy szint, kell, hogy legyen egy teljesítmény, nem lesz győzelem.
2: Ha jól látom, most már egy kicsit felocsúttál a Mikler rolyától most a szombáról, úgyhogy akkor most még egyszer készültünk, vagy még egy emberrel készültünk neked. Palasics Kristóf következik, aki, ahogy Kristóf is el fogja mondani, nagyon régóta a te partnered vagy, vagy tanítványod, nem is tudom, hogyan fogalmazunk, szóval Palasics Kristóf.
6: Hát viszont igazából nekünk eléggé régre nyúlik vissza a történelmünk. Én még annó, amikor Veszprémbe kerültem, akkor nagyrészt az miatta volt, és az első perctől kezdve látott bennem olyat, amit én magamban se láttam. És tényleg, ahogy Veszprémbe kerültem, mondhatom azt, hogy apám helyett apám lett. Nyilván nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Azt is, hogy ezt a mai napig idáig eljutottam, és az, hogy sikerült a felnőtt válogatottságot elérnem, sikerült a Bundesligába játszanom, megnyerni a magyar bajnokságot a Veszprémmel, szóval ez az, aki én ma vagyok, az nagyon nagy részben az az ő munkájának a keze. Nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van, azt gondolom, nagyon-nagyon szeretek vele együtt dolgozni. Kemény, nyilván nagyon sokat dolgozunk, és megköveteli a munkát, viszont az a munka, amit közösen elvégzünk, az mindig meghozza a gyümölcsét, és ebbe hiszünk mind a ketten, és ezen alapszik a mi kapcsolatunk, és azt gondolom, hogy ez volt az elejétől kezdve egy olyan dolog, amivel mind a ketten hittünk. Nyilván a sikerek azok építették azért a mi kettőnk kapcsolatát, de nem csak sikerekbe, hanem ugyanúgy nehezebb helyzetekbe is mindig tudtam rá számítani, mindig föl tudom hívni, és mindig azért sokat beszélgettünk nyilván a szakmáról is, de a privát életünkről is. A munka tényleg, amit őt jellemzi, az, hogy kemény, szigorú, következetes, viszont mindig próbálja segíteni a játékosokat. Dicsérni nem szokott sokat, de nála az a dicséret, amikor nem mond semmi rosszat. Nyilván az elején meg kellett szokni, illetve összességében nála, mint edzőnél, aki dolgozni szeretne, és aki szeretné magából kihozni a legtöbbet, abban ő nagyon-nagyon jó társ. Abban őt ki tud nyomni a komfortzónából, tud új helyzetekbe állítani, mint edző, arra megvannak a papírok, meg hogy milyen szakember, meg minden, viszont az, hogy mellette milyen ember is, az azt gondolom, hogy ez főleg egy kapusoknál, akiknél azért a személyes kapcsolatok nagyon sokat számítanak, ez még fontosabb. És nagyon örülök annak, hogy nekünk ilyen kapcsolatunk van, életem végig hálás leszek neki azért, hogy bennem így hitt, és így dolgozott velem.
2: Harris?
0: Blokk. Tényleg blokk.
2: Ezért dolgozik az ember, hogy igen, ilyeneket mondjanak róla a tanítványok?
1: Én úgy szeretem, amikor egy alanyunk könnyezik. Ez olyan megható. Nagyon szépeket mondtak rólad, és mindannyian, a három korosztály.
2: De megint az jutott eszembe, én is nagyon jól ismerem Palasics Kristófot, hogy amit te is mondtál, az intelligencia, az, hogy ő milyen ember, az annyit segít, és szerintem az ilyen emberekkel jó dolgozni.
0: Igen, öröm. Öröm velük dolgozni tényleg, mert olyan közös célunk van, mindenki szeretne eredményes lenni, és pont most ez a sok éven keresztül ez történik. Bocsánat.
2: Örülünk, hogyha hatással vannak rád ezek a szavak. Váltsunk egy kicsit, ugye jelenleg a Player csapatánál vagy kapusedző, és ez a családszeretet, ez már eddig is kiderült róla, de amikor azt halljuk, hogy te Szegedről ingázol szinte napi szinten Budapestre, az azt jelzi, hogy egyrészt imádod a munkádat, ugye Szegeden tanítasz, Szegeden van a kedves feleséged is, szóval, hogy te egyikről sem szeretnél lemondani a másik rovására.
0: Én mindig szoktam mondani, hogy én szerencsés ember vagyok, mert azt csinálom, amit szeretem. Az első találkozás, amikor Plerbe szerződtem, a Börcsó Csaba ügyvezetővel beszéltünk, és nagyon tetszett a gondolat, mi az, amit akarnak elérni, mi az, ami tervbe van foglalva, és akkor ez a célok elérése, illetve a munka, ami ott végzem, ez nem tesz nehézbe ez az ingázás. Természetesen a családom csak kicsit úgy szenved. A másik dolog, a lányaim is itt vannak Pesten, hogy egybe van kötve. Vagy.
2: Hogyha 10 év múlva beszélgetnénk, mivel lennél elégedett? A kapusaid valami nagy sikert érjenek el? A válogatott esetleg valami tornán mutasson kiemelkedő teljesítmény? Szóval neked mi az előrelépés? Hát vagy mi a szakma csúcsa? Hát az a magánéletbeli, igen, ezt is mondhatod, hogyha ez a legközelebbi cél.
0: Igen. Természetesen mindig távoli célokra nem megyek úgy, hogy mindig következő lépés, mi az, amit lehet tenni. Távoli célokban, amikor új kapusokkal elkezdem foglalkozni. Mindig van egy képem, mi az, amit az én elképzelésem, mi az, amit lehet belőle megcsinálni. És természetesen, hogy a csapat szinten, meg a válogatott szinten szeretném minden jobban elérni. Válogatottban nem mondanám. Krízisben voltam, amikor visszajöttünk a Párizsba. Természetesen megint volt segítőtársam, mert észrevette, hogy valami nem stimmel. Mert nekem kell, hogy legyen mindig valamilyen előttem egy cél, ami olyan erőt ad, hogy szeretném ezt elérni. És az én, amikor elkezdtem foglalkozni, edzősködni, akkor célom volt olimpián részt venni. Elértem ezt, visszajöttem, és történt egy olyan pillanat, hogy Istenem, most mi?
2: Mi a következő? Értem,
0: ez volt a élet célom. És akkor pár napon keresztül kedves feleségem észrevette, hogy ha valami nem stimmel vele. Azt mondja, mi a baj? Látszik rajtam, természetesen mentálisan is. És akkor mondtam, hogy mi a problémám. Azt mondja, hogy nem lesz meg egy olimpia. Uh-huh. És akkor ott megdöbentem. Milyen egyszerű válasz volt. Azt mondja, kell, hogy legyen egy célod, akkor legyen még egyszer. Aha, jó. És akkor újra folytattam. Ugyanezt a munkát, ami előtte volt.
1: De azért nagyon örülhetsz, vagy szerencsés ember vagy, hogy ilyen támogató közeg van mögötted.
0: Igen.
1: Mert nem megbántva senkit, azért nyilván hosszú távon nem biztos, hogy mindenki ezt tolerálná. Szóval, hogy ez biztos, hogy ez is hozzátesz a munkádhoz, nem?
0: Szerencsés és hálás vagyok
1: erre. Mert ott ki tudsz teljesedni, igen, és nyugodtan tudsz munkába indulni, vagy végezni a feladatodat, igen. Mert tudod, hogy hátországod, vagy szív, minden mondta Kályha.
2: Igen. Úgyhogy Melinda, itt ülsz velünk, köszönjük szépen, és kívánjuk Harrisnak, hogy ezeket az új célokat, esetleg egy új olimpiát is hasonló motiváltsággal, hasonló erővel és maximalizmussal menj e felé, és nagyon köszönjük Harris Porovicsnak, hogy eljött hozzánk, és beszélgettünk, és nagyon sok kérdésünk lenne még, úgyhogy nem ígérjük, hogy nem hívunk, és annak is örülünk, hogy ilyen szépeket hallhattunk
1: és
2: rólad.
1: És hogy ilyen szépen mondta el magyarul. Hát nekem ez...
0: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
7: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Kovács Erika, Erdei Márk és Szőke Viktória. Kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, hiszen itt van velünk az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok rövidpenyes gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra, aki egyébként a nők között az első magyar egyéni Európa-bajnoki cím tulajdonosai. Szerbusz Petra, szeretettel köszöntünk.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok.
2: Nem volt el olyan nagyon régen itt a stúdióban.
4: A fagypontnál itt volt száz nappal a milánói olimpia előtt, amikor tudtuk, hogy nem indulsz.
3: Igen, igen.
4: Akkor is mosolyogtál, most is mosolyogsz, és mi már beszélgettünk, ez nem titok. Elmondod, hogy...
2: Hiszen egy nagy bejelentéssel készülsz.
4: Elmondod, hogy miért vagy itt nálunk?
3: Igen, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az élsporttól.
2: Húha, ez most egy nagyon tömör, szűkszavú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
3: Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben elutaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kijutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor.
2: És fantasztikusan csináltad.
3: Köszönöm szépen. Mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat. Utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
2: És tetszett?
5: Cselekedett voltál?
3: Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
4: Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy nézzük.
3: Nem, ez nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, az M4 sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
4: Amielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és mikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csináld az egészet.
2: De amúgy nyilván, ez annyira Tomi.
4: Igen, igen, Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbb egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött, de
2: igen, igen. Ez is a profizmus.
4: Szóval ezt, hogy jól foglalkoztak vele.
3: Igen, igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
5: De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
3: Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak a szürke hétköznapokban, igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
5: És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb, szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
3: Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem, a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro-kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
2: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
4: Mert mindig erről beszélgettünk, hogy talán ott...
3: Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is...
2: És az még nem is telt le?
3: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését, Tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a vállasérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb végre tudjak menni, minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem úgy, hogy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat, és most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
4: Petra, januárban nyilván főleg azok után, hogy majd erre is kitérünk, hogy az öcséd is duplán megsérült, nagyon elzárkóztál attól, hogy az M4 sporton segítsd a közvetítést, akár itthon, akár kint, tehát egy picit olyan, mintha bezárkóztál volna, hogy nem akarod átérni az olimpiát, úgyhogy nem vagy ott. Egyrészt mi változtatta meg a döntésedet, és mi zajlott le benned, amikor láttad ott azokat a lányokat a jégen, akikkel együtt versenyeztél korábban?
3: Szerintem valamilyen szinten befolyásolt az is, hogy az öcsémnek milyen sérülése volt. Tehát az öcsém szinte már mondhatjuk, hogy az utazókeret tagja volt, és először a vállaugrott kiegyedzésen, és utána a kartörése volt, ami el nem tudom képzelni, hogy ő benne mi játszódhatott le. Nyilván van valamilyen szintű elképzelésem, de ő azért mégiscsak egy más szituációban volt, hiszen nekem 7-8 hónappal az olimpia előtt volt a sérülésem, neki meg 3-4 héttel előtte, és azért ez egy nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az első reakcióm az nem egy elzárkózás lett volna, hogyha tudom, hogy az öcsém is ott van, de azt, amikor tudtam, hogy ő nem, akkor kicsit azt éreztem, hogy hát nem tudom, hogy így meg tudom-e csinálni. És aztán ugye jött a lehetőség megint, hogy akkor mégiscsak, és azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhatok ki, hogy mégiscsak 4 éves ciklusokba gondolkozunk mi, mint sportolók, és így van lehetőségem kijutni az olimpiára egy másik szerepben, és hogy ennek is megvan a szépsége, és talán az elmúlt egy év az arra tanított meg, hogy szépek a tervek, de az élet elég könnyen közbeszól. És ez az elmúlt egy év egyébként pont egy olyan év volt nekem, ahol olyan dolgok történtek, amiket álmaimban nem gondoltam volna, hogy történni fognak velem, és mégis valahogy egy más megvilágítást adott így a dolgoknak, amiből rengeteget tudtam tanulni.
2: Egyébként Petivel, a testvéreddel sok mindenben tudtatok segíteni egymásnak a nehéz időszakban, abban a pár hétben, vagy akár hónapban?
3: Igen, nekünk szoros a kapcsolatunk testvérként. Előtte is ő sérülése előtt, tehát hogyha kronológiát nézünk az én sérülésem után, akkor ő sokat segített nekem, illetve hát utána én is neki, akkor több hetet töltöttünk együtt, próbáltam neki segíteni. Hát én mentem be vele a balesetire legelsőképp, és aztán én is voltam ott, amikor eljött a kórházból. Úgyhogy igen, sokat beszélgetünk, ezt talán már korábban is mondtam, hogy szerintem fontos az, hogyha az ember kibeszéli a magából, hogyha valami nehéz, valami bántja, nem feltétlen kap megoldást a másiktól, nem tudom, hogy én adtam-e neki megoldást, szerintem nem, de legalább gondolatfolyamatokat elindítottam benne.
2: De ő már csak előre tekint?
3: Igen.
4: És akkor ott kiírt, amikor láttad az eredményhirdetést, vagy láttad azokat a lányokat, akikkel partiban voltál, tehát akivel tudtál versenyezni az elmúlt években, és mondjuk esetleg odaértek a dobogóra, vagy
2: mondjuk
4: a döntőbe.
2: Fontana.
4: Igen.
3: Nehéz volt. Talán az első nap volt, még amikor itt voltam Budapesten, és az M4 stúdiójában közvetítettünk együtt Bernivel, akkor volt így nehéz, hogy hú, hát eldördült a startpisztoly, és elindult az olimpiának az első futama. És én nem vagyok ott. És ugyan tudtam, hogy nem leszek ott, de nyilván amikor megtörténik, az egy más reakciót vált ki az emberben. Lement az első futam, és folytatódott a következővel, és én is mentem vele tovább, mert egyébként a sérülésemnél ezt is így megtanultam, hogy próbálok nem ragaszkodni dolgokhoz, hanem hát folytatódik tovább, a következő perccel indul, a következő futamon indul, és hát nekem is menni kell vele, különben nem maradok.
4: Nem tölt össze a világ, ugye?
3: Nem.
4: És tudtál szívből ülni, hogy vannak kedvenceid, vagy kedves barátaid, vagy nem tudom, lányoknál nem szoktuk ezt a szót használni, hogy haverjaid, tehát hogy kikkel vagy úgy igazán jóban, akik mondjuk ott láthattuk őket a pódiumon?
3: Hát én szívből örültem Fontánának, tényleg talán pont a vegyes váltó után, de lehet, hogy az 500 méteres érme után volt az, hogy ilyen kis kecskéket dobáltak be neki a jégre a családja. Mert szerintem ugye a kecske angolul az a GOAT, greatest of all time, és valójában tényleg ő a minden idők eddig legeredményesebb női rövidpályás gyorskorsijázója. Illetve még egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra elképesztő volt az olimpián, az a Corinne Stoddart-nak a szereplése. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt három-négy évben Kristen Santos mögött ő volt a második legjobb amerikai, ezzel együtt szinte minden egyes világkupán dobogón állt. Az arany az kicsit később jött neki, de egyébként minden világkupáról jelmet hozott haza. És hát az olimpián sorra esett el minden egyes futamban. Pedig éremesélyesek voltak a vegyes váltóban is, éremesélyes volt mindhárom távon, és mindig ő esett. És aztán eljutottunk az utolsó távhoz, ami az 1500 méter volt, és ott a dobogóra állt, és hát ez nekem libabőr volt, hogy képes volt ezt a negatív irányzatot, amit vett neki az olimpiához, képes volt megfordítani, és odaállt, és elhozta azt az eredményt.
5: Viki, ti vagytok inkább otthon a műkorcsolyában, de Ilja Malininnek a teljesítménye is hasonló volt, nem?
2: Igen.
5: Hogyha kronológiailag nézzük.
2: Hát, hogyha jósolni lehetett volna, akkor az egyik legbiztosabb aranyérem. Igen, a teher alatt. Összetört. Ezt ő is be is vallotta egyébként.
4: És ugye Stoddart is azért elég rutinos.
2: Igen.
4: Korcsolyázó.
3: Igen. Nem tudom pontosan, hogy mi zajlott a fejében. Nem tudom, hogy minden keresztül abba a két helybe, vagy mondjuk akár az előtte lévő egy hónapban, hiszen azért ez nyilván az olimpia előtt azért ez így növekszik mindenkiben, hogy mégiscsak olimpia, és hogyha ez nincs helyén kezelve, akkor az tud érdekes eredményeket szülni, akár pozitív, akár negatív irányba is, hiszen azért láttunk már az olimpia történelme alatt, hogy voltak meglepetés érmesek.
4: Akkor most itt vagyunk ennél a témánál. 20 éve figyelem a rövidpályás gyorskorcsát, elesel, kilöknek, kizárnak, megbillentenek, kitörik a jég, stb. Szóval olyan sok tényező múlik, és nem csak azon, hogy te milyen felkészült vagy, és adott esetben, főleg korábban még lehetett hibás bírói döntés is. Hogy lehet ezek után tovább menni? Mert ugye van olyan, hogy jön, nem tudom, 20 perc múlva a következő távnak a előfutama, tehát mondjuk egy világkupán.
3: Az én repertoáromban sikerült beépíteni az utóbbi 3-4 évben egy úgynevezett reset gombot. De nem megy a futam.
4: Tényleg sikerült?
3: Hát ez tudatosan, igen.
2: A Peking utáni időszak?
3: Már előtte is próbálkoztam vele, többé-kevésbé valamikor sikerült, valamikor nem, bár Peking nagyon-nagyon jól sikerült nekem egyéniben, és ugye hát a mix váltóban egyértelműen. De ez egy tudatos dolog. Lement a futam, jön a következő, és menni kell, mert megint csak azt mondom, hogy nem ragadhatsz meg abban, ami volt 10 perccel ezelőtt, mert tudod, hogy 10 perc múlva jön a következő futam, hogyha mondjuk sikerült a továbbjutás. Ha nem, akkor megjön a következő táv.
4: De közben meg ember vagy érzésekkel.
3: Igen.
4: Szóval ez jó nehéz lehet.
3: Ez szerintem egy kemény lelki munka, ami nem feltétlen ott abban az egy órában történik meg, hanem erre készülni kell tudatosan éveken keresztül, és talán a tudatos befele figyelés is fontos ilyenkor, hogy amit mondjuk észlelsz egy versenyen, hogy mi történt veled, azt esetleg vagy lejegyzetelni füzetbe, telefonba, vagy megjegyezni nagyon komolyan, és utána hazavinni, és ebben lehet szépen építkezni. Esetleg, ha valami van, ami nem tetszett, azt kiszedni, ha valami meg jó volt, azt meg megtartani.
4: Petra a naplót vezet.
2: Hát nagyon
4: tehát,
2: jó dolog.
4: Jó dolgok lehetnek, igen, abban a naplóban.
2: Egyébként Petra, azt nyilatkoztad közvetlenül az olimpia után, vagy lehet, hogy egy pár nappal még az olimpia befejezése előtt, hogy a palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék. Ez ilyen sejtetős mondat volt számomra. De akkor még nem foglalkoztál ezzel,
3: nem,
2: ugye a visszavonulással?
3: Nem is emlékszem, hogy mondtam ilyet, biztos, hogy így volt. Nem gondolkodtam ilyenen. Nagyon élveztem. Igazából meglepett.
2: Tagként vagy esetleg tényleg?
5: Igen, ez jó kérdés, hogy konkrétan a palánk másik oldalán, vagy picit följebb, vagy a közvetítő állásban.
3: Ugye, amikor kimentem a csapattal a világkupára, akkor örök közvetlen a palánk mellett. Tehát az is egy nagyon jó élmény volt. Aztán ugye kicsit feljebb, tehát nekem az, hogy ott fent ültem, és ugye élőben láttam a versenyt egy teljesen más helyzetből. Igazából nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tehát, hogy nyilván gondoltam, hogy jó lesz, de hogy meglepett, hogy milyen jó volt. Itthon is élveztem már, ugye volt egy Európa-bajnokság, amit ugyanúgy Vásárhelyi Tamással közvetítettem itthonról, akkor a betegség miatt nem tudtam kimenni, az is nagyon jó volt, meg hát kintről is nagy élmény volt, ez tényleg az úgy felkerült az élmények polcára.
4: Kint jobb lenni, vagy ott bent a jégen?
3: Hát azért a jégen.
4: Igen. Ott más a perspektíva is?
3: Hát igen, a jégen... Igazából ugye a jégen ott én versenyzek, és imádtam versenyezni, imádok versenyezni még most is néha, hogy elmegyek futni, akkor egy picivel gyorsabban szeretnék futni, mint az előtt.
4: Motiváció.
3: Igen.
4: Tehát ez nem nyugszik benned?
3: Nem, szerintem amúgy ilyen versengős voltam kicsiként is, szóval, hogy így.
4: És akkor ezt már sokszor meg, mi a jó ebben? Tehát, hogy hideg van a jégpályán, el tudsz esni, nagyokat tudsz esni, meg az előbb, amit mondtam, hogy kilöknek, nem tudom, tehát sok mindent. Tehát, hogy
2: mi sebesség, adrenalin, és még sorolhatnánk.
3: Igen, egyrészt, hogy hideg van a jégen. Igen. Tehát, hogy én egyébként jól meg vagyok a hidegben. Igen, igen. Én hűvös.
4: Sőt, egészen szilveszteri.
3: Igen, igen, szilveszterkor születtem, szóval a hideg az a véremben van, hogy lehet így is mondani. Nem, viccet félretélve. Tényleg úgy minden, tehát, hogy a gyorsaság, az fogadott meg először a sebesség.
4: De ez már a görkorcsolyán is?
3: Hát...
4: Már akkor még kicsi voltál.
3: Igen, de... akkor még kicsi voltam, akkor szerintem a versengés az, hogy nyilván akkor még inkább egy játék volt. Aztán utána a gyorsaság a jégen, és akkor utána a versenyek, azokat nagyon szerettem. Egyébként én a mindennapokban is próbáltam megtalálni azt, hogy miben lehetne másképp, vagy miben lehetne fejlődni. Nickkel a végén egy nagyon jó edzői kapcsolatunk volt, és heti szinten leültünk beszélni, hogy akkor jó, akkor mit láttál ezen a videón, meg hogy a száraz edzést hívjuk úgy, hogy mi száraz edzésnek hívjuk a biciklis, a futóedzést, a konditermi edzést, hogy hol lehetne még fejlődni, hogy hát minden évben volt célkitűzés, ezeket a célokért küzdeni szerintem egy nagyon nemes feladat egyébként.
4: Szegény Nikolász Gucsnak jó szezonja volt, mert tavaly februárban Petra válsérül, és aztán júliusban keresztszaladás, aztán megint jött egy jászapáti, szóval azért neki sem volt egyszerű, ugye tegyük hozzá, hogy a Gucs azért a brit válogatottal ezt már átélte.
2: Korábban igen.
4: Biztos, hogy gyakorlatilag kiment alól az olimpiai csapat a sérülések miatt, nem?
3: Igen, úgyhogy ebből a szempontból úgymond tudott segíteni is, szóval, hogy...
4: Úgyhogy kell neked ez...
3: Igen, igen, szóval, hogy ott volt végig mellettem, bármikor most is írhatnéd neki, hogy van kedved meginni egy kávét, vagy tehát, hogy beszélgetni lenne kedved, és igen mondana. Szóval, hogy így megmaradt a jó kapcsolat.
2: És ez nagyon fontos.
3: Nekem igen.
2: Hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltba, vagy nem is olyan kicsit a múltba, akkor 2006, amikor elkezdted, és akkor már a short track volt egyébként, a short track-kori volt a lábadon 20 évvel ezelőtt?
3: Szerintem volt már short track-kori, 2006-ban voltam 7-8 éves, igen, akkor már volt, igen, 8 évesen kezdtem el így...
2: Szegeden.
3: Igen, Szegeden, igen, versenyezni. És aztán, hát ugye nyilván ilyenkor országos bajnokság, Tisza kupa, Jászberényben verseny, nyilván akkor ez a nagy verseny, de így utólag az a kisebb verseny, az még ilyen játékos, amikor nem tudom, 2-3 körön keresztül versenyeznek a gyerekek.
4: És ügyes voltam el akkor is? Mit mondta?
3: Nem tudom.
4: Ugye ott akkor Szabó Krisztián
3: igen,
4: volt az edző.
3: Igen, Krisztián látott bennem valamit, ami miatt azt gondolta, hogy ezzel messzebbre juthatok, úgyhogy...
5: Jó szeme volt.
3: Igen, igen.
4: Mondod, sajnos már nincs köztünk.
2: Sajnos nincs köztünk.
4: Kérdezem, talált ki, légy szíves, mert a Petra megosztott velem egy titkot, hogy kitől kapta az első vágásbiztos ruháját Petra?
2: Darás Pista Bársitól?
3: Nem.
4: A versenyzőt mondják.
2: A versenyzőt, jaj, jaj, versenyzőt. Jaj, hát Heidun Bernitől.
3: Nem, Huszár Erikától.
2: Huszár Erikától? Ó, az egyik nagy kedvencem ő is.
3: Igen. Akkor még az első emeleten öltözött a női sor.
2: Még Lajtos Szandrára gondoltam.
3: Igen, egyébként még emlékszem, megvan, hogy volt berendezve az öltöző, és álltam, megvártam az öltöző előtt, mert hát akkor még nem mehettem be a nagyok öltözőjébe. és kihozta a vágás biztos futóruháját.
4: Ami és
3: még...
4: hogy vitted haza? Így mutattad anyukádnak?
3: Hát így magamhoz szólítottam.
2: És hát 2006, ugye hát a torinói téli játékok, ahol Erika egy fantasztikus pontszerző helyezést ért Viktorral együtt.
4: De ezek,
2: Viktorral
4: mondom, ezekre még annyira nem emlékszel.
3: Az nem, Vancouver.
4: Vancouver van meg
3: először? Igen, igen, tehát a Vancouver kabalája, azok így az első emlékek, meg hogy ott akkor a Charles Hamlin, ugye igen. Akkor nagyon nagyot ment.
2: Nagyon. Nemzeti hős.
4: Igen. És utána egyébként még 10 évig legalább korcsolyázott.
3: Igen, igen, 22 után.
4: Na, azért mondom, hogy ez elég sokáig volt a jégen.
3: Igen.
2: És akkor még maradva egy picit a múltnál, igen. Ugye 2014-ben már 3 felnőtt OB aranyat gyűjtöttél be, és akkor is még nagyon fiatal voltál. Akkor már mondták rád, hogy nagyon tehetséges ez a kis Petra?
3: Kis csirke. Igen, kis csirke volt annó a becenevünk, így Sacival közösen. Hát 2014-ben hívtak be először egy menjek el edzőtáborokba a felnőtt kerettel, és akkor még elkezdtem a gimnáziumot Szegeden. 2 évet jártam Szegeden gimnáziumba, és 2 évet jártam Budapesten gimibe. És hát szeptemberben elkezdtem a gimit, és hát októberben jött a kérdés, hogy akkor világkupa jön Ázsiában, jönnél? És persze.
2: Persze.
3: Egyébként igen, csak hogy ugye akkor ugye volt még az iskola, és akkor ez egy, hát én abszolút igennel, és akkor a szüleim nyilván átgondolták a hogy anyját, hogy akkor hol lakni, meg merre, és akkor Heidun Berni volt, aki befogadott igazából, és akkor nála raktam egy olyan fél évet körülbelül, és akkor az első világkupáim.
2: Ez nagyon szép, de Berni mindig is nagyon szépen beszélt Petráról, mindig. Folytatjuk műsorunkban az olimpiai bronzérmes, VB ezüstérmes, Európa bajnok, rövidpályás gyorskorcsolyú Enzóval, Jászapáti Petrával a beszélgetést, aki itt a műsorunkban jelentette be pénteki napon, hogy visszavonul, és hát a civil életre koncentrál, és ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy Heidun Bernit dicsértük, hogy milyen szépeket is mondott rólad még kislánykorodban, és aztán felnőtt korodban is, és akkor folytassuk ezzel az ázsiai világkupa résszel, hogy oda mikor jutottál ki, illetve melyik évben szerepeltél először világkupán.
3: 2014 volt az első világkupám, Ázsiában volt, ha jól emlékszem, Kína és Japán volt, és hát nagy élmény volt. Egyrészt az volt az első messzebb utazásom, tehát Európán kívüli utam. Másrészt meg hát az első világkupa, és hát jó ég azokkal a versenyzek, akiket eddig a tévében néztem. És aztán januárban jött az első Európa-bajnokság, ahol váltóval bronzérmesek lettünk. Addigra már azért így megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék olimpiára menni, és hát egy olyan közegbe kerültem, ahol az olimpia az egy fő téma volt, hiszen a felnőtt válogatott volt, vagy hát felnőtt válogatott, ugye. És ráadásul abban a 4 évben állt össze ugye az a csapat, akik aztán olimpiai bajnokok lettek, szóval az a 4 év az egy rendkívüli 4 év volt nekem, tényleg olyan személyek vettek körül, akik nagyon motiváltak voltak minden egyes nap az edzésen. Úgyhogy 15-ben ugye az első Európa-bajnoki érem volt, és utána hát a motiváció az megvolt, mert 16-ban meg már ki lehetett jutni az ifjúsági olimpiára.
2: Ezekben az években kezdtük egyébként az M4 sporton is nagyon komolyan közvetíteni, igen, a rövidpályás gyorskorcsolyát, igen.
3: Igen.
4: És ha azt mondom, hogy 2017 március és Rotterdam, ez bennem azért van meg, mert ugye két idősebb, két nagyon fiatal. Igen. Szóval ez egy olyan nagyon ikonikus VB ezüst érem volt a váltótól, hogy ott már megvolt az át, tehát hogy olyan szépen átment, hogy ott vannak az utódok. Arra, igen, hogy emlékszel vissza, mert ezt mindannyian olyan szépen beszéltek arról az ezüstéremről.
2: 2017,
3: hát,
2: ugye?
3: Igen. Igen, hát én imádtam. Tehát nekem az egyéniben is nagyon jó volt az a világkupa, ott ment, vagy világbajnokság, ott mentem az első B döntőt 1000 méteren. Tehát ez nekem egy óriási dolog volt, egy nagy lépés, és hát ugye a váltóban is, és hát egyrészt az ezüstérem, de másrészt az elődöntő, hogy ott a Szentzselét sikerült megverni az utolsó 2 körben, és nem hittem el. Szóval, hogy ott, amikor a Kessler Andi átadta a váltót nekem, akkor úgy voltam vele, hogy hát egy életem, egy halálom, ez az utolsó 2 körön nem fog engem senki megelőzni. És sikerült, és tehát ott a befutó, az, ott 3-an futottunk be nagyon közel egymáshoz, talán esés is volt abból, utána a célvonal után a Susan Schulting, Saint-Gelais meg én.
4: De olyan fura, hogy itt vannak ezek a szép lányok a sortokban, és olyanok, mint a nem vadállatok, de hogy le?
2: Kemény, tehát,
4: hogy
3: igen, kemény, igen.
5: Hát nélkül nem lehet szerintem,
4: hát muszáj. Jó, csak hogy itt olyan szépen beszél, ilyen mosolyogva, én nagyon szépen így arról, hogy
2: és mindegyikötök nagyon nőjes,
4: meg.
5: De egyébként miért érdekes az, hogy 2015-ben, ha jól értettem a szavaidból, akkor tájt kezdett már úgy azért a hitből egy, vagyis hát a reményből már inkább egy komolyabb formát ejteni az, hogy te szeretnél olimpián részt venni. Hát ugye nyilván 16-ban még erősebb lett, 17-ben meg már egyértelmű volt, hogy hát bármi van, én nekem ott kellett, nem?
3: Nagyon komoly cél volt, de nem volt feltétlenül ez a ha bármi van. Még akkor is kicsit olyan, hogy Hát azért 4 év végül is sok idő, de amikor benne vagy, akkor nagyon gyorsan elmegy. És hát akkor ugye már megvolt a cél, hogy akkor olimpia, de azért még mindig ott volt a fejemben, hogy hát nem tudom, hogy sikerülhet-e, és aztán jól sikerült a nyári felkészülés, meg hát utána ugye a világkupák is jól sikerültek, és utána 3 távon, illetve a női váltóval is elindulhattam Pyeongchangban.
5: Igen.
4: 2016 volt a Szocsi EB, vagy nem tudom, most már azóta
3: 16, igen.
4: Fedje jótékony, tehát már elég régen történt, de ott lehettem, ugye az által is emlegetett Darázs István behívott, nem is értettem, mit keresek ott a csapat összejövetelen, ahol kihirdették, hogy ki mely távokon fog indulni, és a Petra, és talán a Saci, a Bácska és Sára Luca, tehát mint a fiatalok, több lehetőséget kaptak, mint az idősebbek, ami teljesen rendjén való volt, ha ezt nézzük, de csak egy pillanatig lehetett látni némi szomorúságot, feszültséget az idősebbek arcán, amit én egyébként kvázi kívülállóként nagyon rosszul éltem meg, szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez okozott a nő, mert mindig olyan szépen beszéltek egymásról, okozott bármiféle feszültséget az úgymond generációváltás itt a női sorban?
3: Ha volt is bennük feszültség, sose éreztem, tehát nem, ez nem volt kimutatva az irányunkba, és egyébként szerintem ez arról is tanúskodik, hogy még most is nagyon jó barátnők vagyunk. Úgyhogy nem éreztem soha ezt a neheztelést, vagy valami rossz, nem tudom, szájízt, amit mondjuk kimutattak irányunkba, de nem is nagyon emlékszem egyébként arra, hogy lett volna, vagy hogy az ő részükről lett volna ilyen.
2: Ez intelligencia kérdése is, és ez megvan nálatok.
4: Igen, így van. És ha már beszéltünk Pyeongchangról, ahol azért nagyon szépen szerepeltetek, sőt, tehát a női sor az. Elárultad, hogy hatalmas élmény volt látni a fiúkat olimpiai aranyérmet szerezni. Vissza tudod idézni te azt a döntőt? Ezt még sose kérdeztem meg tőle, hogy hol élted meg, hogy élted meg azt a 6 és... nem tudom, kicsivel több, mint 6 percet.
3: Végtelenséget?
4: Igen. Meg aztán utána a várakozás, tehát, hogy te mennyire voltál biztos, ezt nem lehet ilyet mondani, tehát, hogy mi játszódott le benned?
3: Egyébként, bocsánat, még arra visszatérve, hogy a felnőtt lányok, ők támogatók voltak végig, tehát, hogy ők így szinte azt éreztem sokszor, hogy menedzselik, tehát, hogyha azt érezték, hogy valamit nem úgy csinálok, akkor ők azt megmondták nekem, és ezért rendkívül hálás vagyok, hogy nem volt az, hogy akkor jó, nem baj, csinálja csak úgy, hanem tényleg egy oda.
2: Irányba terelni, persze,
3: ők abszolút ebbe beleálltak, és hát ezért csak hálás tudok lenni, mint az, hogy jó, hát majd...
4: Hát ez nem vezet sehova.
5: Fejlődnek, persze, igen.
3: Visszatérve a döntőre, élénken él az emlék a fejembe, az volt, hogy tehát az olimpián, amikor valaki versenyez, akkor kap egy Field of Play kártyát az akkreditációja mellé, a Field of Play kártya nélkül nem tudsz bemenni már akár a palánk mellé se. Akkor ténylegesen csak fel tudsz menni a lelátóra, ott van általában a versenyzőknek kihagyva egy kis hely, ahova le tudnak ülni nézni a versenyt, illetve be tudsz menni az öltözőbe. És talán szerintem akkor még, mivel nem volt mixváltó, kicsit más volt a rendszere az olimpiának, mi is versenyeztünk még aznap, és utána, vagy lehet, hogy csak egyéni volt, már nem emlékszem pontosan, de nem volt Field of Play kártya, tehát akkor lehet, hogy nem is versenyeztünk, és felmentünk az emeletre, és emlékszem, hogy a lányokkal néztük az emeleten, kapaszkodtunk a vasba, igen, és onnan néztük a futamat, hát ugye mondtam, hogy végtelenség, tényleg végtelenségnek érződik egyébként ez a 6,5-7 perc a férfi váltónál, mert ugye az eleje általában kicsit ilyen nyugisabb, kicsit helyezkedősebb, és akkor az utolsó 20-25 kör az viszont nagyon kemény, és ugye amit említettél, a jég, és hát akkor már azért mentek, nem tudom, 26-30 kört a fiúk rajta, úgyhogy 12-en mondjuk. Vagy 16-an.
4: És ez érződik.
3: És ez érződik a jégen, főleg amikor a fiúk korcsíznak rajta. És hát utána, amikor kihirdették, hogy megnyerték, hát akkor lerohantunk, akkor nem volt olyan biztonsági őr. Akkor nem volt olyan biztonsági őr, aki majd visszatart a magyar válogatott ruhában, amikor éppen megnyerte a férfi váltó a döntőt. Szerintem van is egy ilyen nagyon jó kép, hogy nagyon sok magyar fent a palánkon ül, és akkor a fiúk jönnek oda, és nagy csapatölelés volt.
4: Ott olyankor elhiszi az ember, hogy semmi sem lehetetlen?
3: Igen, hogy ugye addig kicsit olyan távoli célnak érződött, bár ugye addig arra a fiúknak már volt világbajnoki aranyérmük, meg európai bajnoki aranyérmük, De hát igen, azért nyilván mi láttuk őket edzeni otthon, szóval azért volt, volt valami sejtés, de az egy elég döcögős világkupa sorozat volt, a kijutás is
2: hát
3: kérdéses
2: éppen, hogy
3: volt. Igen, éppen, hogy meglett, annak ellenére, hogy egyébként meggyőzően korcsolyáztak végig.
4: Csak ugye a short trackből kifolyólag, a sajátosságaiból azért a vége nehéz lett.
3: Igen, igen.
4: Tehát,
3: igen.
4: Hogy nehéz lett.
2: Tehát nem mindenki egyébként emlékszik arra, hogy éppen hol volt abban igen. a pillanatban, amikor ez a történelmi aranyérem megszületett,
3: igen.
2: nem?
3: Igen.
4: Hát én a lelátom.
2: De jó,
4: mondom ezt így
2: igen.
4: nagyon beképzelt életem. Tehát én tőlem megkérdezik, hogy az elmúlt 20 év óta csinálom ezt a sportúságírás. Mi a... Semmi nem írja fölül.
2: Én pedig...
4: De én nekem még mindig szürreális.
2: Igen.
5: Vasárnapi sportreggelek se?
4: Nem. Nok Viktor rám szólt egy néhány hónapja, hogy ne mondjam már, most már szürreális, mert akkor 7 éve volt, de mondom, nekem még mindig olyan, hogy ez az olyan lehetetlen.
2: Én egy kerekasztal beszélgetést vezettem Budapesten, és a nézők sorából a beszélgetés közben beszólt egy civil ember, hogy hagyjuk abba egy pillanatra, mert óriási híre van, mert hogy olimpiai bajnok lett a férfi váltó, és akkor bemondtuk, és mindenki tényleg annyira meghatottunk, úgyhogy nagyon jó volt.
4: Yongchang után hogy folytatódott? Ott ugye jött egy 4 év, covidos 4 év, igen. covidos is volt, tehát pályakerékpárosztál, és volt ott minden tényleg, igen. mint a búcsúban, és ezek után azért jött egy nagyon szép Peking.
3: Igen, ez egy érdekes
4: olimpia volt.
3: 4 év aha. volt, meg hát az olimpia is, igen, az is furcsa volt. Folytattuk ott, ahol abba, vagy én legalábbis folytattam ott, ahol abba hagytam, utána szereztem meg a második világkupa érmemet Almatiból, ami nyilván egy óriási löket volt, mert hát olimpia után érmet szerezni, akkor így arra gondoltam, hogy de jó, hogy akkor
4: volt tűz, látod?
3: Igen. Tehát az hogy akkor megyünk tovább. Nekem az volt az első évem, amikor már nem voltam junior, szóval az egy kicsit így másképp érintett meg, hogy most már nincsen junior világbajnokság se, tehát most már tényleg felnőtt vagyok.
4: Tele eredményekkel.
3: Igen. Úgyhogy az egy nagyon jó év volt, és hát utána jött a covidos év, ugye, tehát az 18-19 és 19-20-ban volt, amikor a világbajnokságot eltörölték 2020-ban. Az egy érdekes időszak volt. Egyáltalán nem úgy zajlott ez a 4 év, mint az előtti 4 év, vagy az a mostani 4 év. A pályakerékpár egyébként igazából onnan jött, hogy hát többet bicikliztünk annak köszönhetően, hogy nem lehetett egy légtérben edzeni. Ugyan mi edzhettünk tovább bizonyos feltételek mellett. Az alapozásnak a nagy részét a kerékpár tette ki, és aztán ugye volt az a buszbaleset a Margit-szigeten, és akkor a...
2: Az nagyon-nagyon-nagyon ijesztő volt.
3: Igen. Egyébként akkor már így kicsit talán jobban figyeltek az autósok a kerékpárosokra, pont a Covid-nak köszönhetően, hiszen többen fogták meg a kerékpárt, és mentek úgy A-ból B-be. Úgyhogy igen, az egy ijesztő pont volt, de és akkor utána jött Pataki Ibolya kerékpárosoktól, aki mondta, hogy hát ha intervallozni szeretnétek, akkor gyertek le a Millenárisra, ott biztonságos körülmények között tudjátok ezt megtenni, és akkor így jött a pályakerékpár.
2: Amiben szintén bajnok lettél.
3: Igen, igen.
4: Aztán utána ugorjunk Pekingre. Uh-huh. Ahol ugye úgy kezdődött az olimpiai, hogy olimpiai bronzérmest lett a vegyes váltó. Gonoszként hozzá
2: szintén történelmi eredmény.
4: Igen. Ha nem csinálják azt az ellenfelek, amit most nem szeretném, ez utána végigfut, szóval hogy ugye a Konya Zsófit az érről lökték ki, vagy hát igazából annyira jól ment a Zsófi, igen. hála Istennek, hogy ott a legjobbkor a legjobb igen. helyen, hogy nem tudták másképp igen. kilökni, de ugye a döntőben nincs olyan, hogy tovább jutatják, vagy ez a bronzérem hatalmas eredmény, gyönyörűen csillog bármelyik, de ezt most tényleg komolyan mondom, de lejátszik az emberben, hogy mi van, ha? Vagy nem?
3: Nem. Vagy bennem legalábbis nem.
4: Tehát a dobogó a fontos?
3: Igen, meg szerintem inkább az, hogy ne gondolkozunk, mi van hába.
4: Aha.
3: Tehát a mi van, ha az egy nagyon trükkös dolog, szerintem sok esetben elvisz inkább a gondolatokat, nekem legalábbis a negatív irányba. Az egy annak a döntőnek valamiért így kellett lennie. Zsófi nagyon-nagyon jól ment, nem minden ilyen, mind az öten nagyon-nagyon jól mentünk. És hát igen, ott hátulról valójában, ha jól emlékszem, az volt, hogy a pengéjébe rúgtak bele, és nálunk a gyorskocsijába, ugye, amikor lök valaki az egyenesben, a pengét hátrafele körözi be, és akkor rúgtak bele. És az volt a jó, hogy pont ott voltam mögötte, szóval nagyon hamar le tudtam váltani, és ráadásul a vegyes váltónál van egy olyan szabály, hogy
4: lány
3: csak lányt válthat, fiú csak fiút válthat, kivéve vannak kanyarok, szóval elég bonyolult, De úgy voltam vele, hogy hát mi más történetne, mint az, hogy maximum kizárnak minket, tehát hogy most menni kell. És akkor sikerült is ugye leváltani, volt talán még egy, akkor nekem még 3 kört kellett menni, vagy 2,5 kört, valahogy így. És igazából én ott azért aggódtam, hogy nem lesz döntés, pedig egyértelműen a Kanada hibázott ott. Nekem csak ez volt a kicsit az aggályom, és azt is, hogy nagyon hosszú perceknek éltem meg, bár nem tudom, hogy mennyire volt hosszú, amíg döntöttek.
2: Hát volt izgalom, az biztos.
4: Igen, de ez egy szép bronzérem mindenképpen.
2: És egyéniben is fantasztikus voltál, mert hogy 500 méteren 7. lettel, 1000 méteren 8., 1500 méteren pedig 22.
3: Igen, igen, 1500 méteren ott kizártak.
2: Igen. Mert hogy ott is jól mentél. Melyik eredményedre vagy nagyon büszke?
3: Az 500 méter az nagyon megmaradt, mert ott nagyon pici volt az A-döntő. Tényleg talán egy pár ezreden ott harmadikként értem célba, de akkor már az volt a szabály, hogy első, második és egy harmadik idő juthat az A-döntőbe, így 5-en voltak az A-döntőbe, és tényleg nagyon-nagyon éppen közel volt. Éppen lemaradtam. De nagyon jó volt egyébként, nagyon élveztem a versenyt, mindennek ellenére, tehát minden covidos intézkedés ellenére. Úgyhogy tényleg egy élmény volt ott is a korsélyezés.
4: És hogyha egy versenyt kellene kiemelni itt a vége felé, vagy nem tudom, hol tartunk a beszélgetésben.
2: Mi van azért pár perc?
4: Akkor az mindenképpen a 25-ös Európa-bajnokság lenne. És nem csak az arany miatt, mert ezt már többször átbeszéltük, hogy abban a szezonban hihetetlenül érett versenyzés mutattál be folyamatosan.
2: Arany 2000-est.
3: Igen, szerintem az Európa-bajnokság, de egyébként utána a világ, 2 világkupa is, tehát a milánói sérülés ellenére is, a milánói verseny is, ott nagyon kemény 1500 métert vezettem le még a selejtezőbe, az egy országos csúcs lett akkor. Igen, talán az Európa-bajnokságot mondhatnám, és nem is feltétlen csak az eredmények miatt, hanem ahogy a rajthoz tudtam állni, hogy mertem nagyot álmodni, hogy ezt kimertem mondani, még ha csak Nick előtt akkor is, és ezért mertem keményen odalépni. Az 1000 méter az szerintem nagyon jó volt, tehát hogy ott belemertem állni abba, hogy előre menni, vezetni, és hát utána nyilván az 500 méteren ott az aranyérem, meg hát azért, hogy a himnusz az egyszer nekem
4: az
3: is szólt.
4: Marad. Ugye ott voltak a szüleid?
3: Édesapám és a férjem volt ott, igen.
4: Na, mert ugye, hogy...
2: Hát ez még fantasztikusabb akkor is.
4: Igen, két nem rövidpályás gyorskorcsolyázó szülő mindkét gyereke rövidpályás gyorskorcsolyázó lett. Két rövidpályás gyorskorcsolyázó házasságából születendő gyermekeknek
2: mert, hogy
4: mi lesz a sorsa?
2: Hallgatók nem tudják, ugye a férjed is rövidpályás gyorskorcsolyázó volt.
4: Azt szokta mondani a Petra, hogy neki a short tracknek köszönheti a férjét.
3: Igen, hát ezért mégiscsak összesodort minket a sors.
4: Valahogy, vagy a jég.
3: Vagy igen, a jég, összecsúsztunk.
4: Tehát ugye nem látjuk előre, mi lett volna, ha mellett az sem jó, hogyha előre beszélünk, de nyilván volt már rólatok, vagy köztetek erről szó, ugye, mert már házasok is vagytok, hogy
3: hát, hogy korcsolyások-e vagy nem, az szeretném, hogy sportoljanak, mindketten szeretnénk, hogy sportoljanak. Szerintem szerintünk, tehát közösen a sport olyan értékeket ad, amit nem nagyon ismerünk más helyet, ahol megkaphatnának. Tényleg a munkamorál, a kitartás, az alázat, tényleg az a nagyon sok lelki dolog, amit most én itt felkaptam magamra ez alatt a közel 20 év alatt, vagy kicsivel több, mint 20 év alatt, azt szerintem nagyon kevés más helyen kap meg az ember ilyen fiatalon, úgyhogy a sport szerintem egy bármilyen sport legyen. Nem is feltétlen kell, hogy élsport legyen, még hogyha csak közösségbejárás és úgy a testmozgás, az szerintem rengeteget tud adni.
4: Csak tudjuk, hogy egyszer vége lesz. Tehát, hogy ez pont az a játék, aminek tudjuk, hogy vége lesz, hogy ez nem fájó.
3: Mikor belegondolom, mikor elindulok az elején, akkor nem, de egyébként meg szerintem ez az élet rendje, hogy valami elkezdődik, hát és aztán van egy közepe, és aztán van egy vége, és lehet, hogy amúgy ez is egy szépsége, most, hogy így beszélgetünk róla, erre is megtanít viszonylag hamar a sport, hogy a lezárások is az élet része.
2: Egyébként annyit elmondasz nekünk, Petra, hogy miket tervezel a civil életben, mert azt már tudjuk, hogy a palánk másik oldalán is el tudnád képzelni magad, de azt, ha jól tudom, akkor igen, ez a kérdés, hogy germanisztika szakot végeztél, tehát a nyelvek nagyon közel állnak hozzád, akkor esetleg fordítóként, tolmácsként is köszönhetünk majd?
3: Nem tudom. Voltak tervek, aztán azok így változtak, így az utóbbi 4 évben, nem tudom, hogy hogy fordítóként nem nagyon látom most magamat. Az biztos, hogy szeretnék még valamit tanulni, találtam is egy diplomát, egy mesterdiplomát, aminek örülnék, hogyha el tudnám kezdeni szeptemberben.
4: És folyamatosan tanul, de amióta ismered.
2: Az újabb kihívások.
3: Igen, igen.
4: És még egy nyelv?
3: Egyébként megfordult a fejembe, de most még nem.
2: És hány nyelven beszélsz?
3: Magyar, német és angol.
4: De azt mondd meg, hogy a Jack, a férjed beszél-e magyarul?
3: Tanul magyarul.
4: Wow,
2: te tanítottak beszélni?
3: Nem én tanítom, tanárral tanul, és próbálkozunk, és egyébként ügyes, tehát, hogy...
4: Csak nehéz dolga van valószínűleg.
3: Igen, igen, azért a toldalékokkal meggyűlik a baja.
2: Azt elhiszem.
3: Igen.
2: Talán akkor könnyebb lesz, amikor a gyerekek megszületnek, igen, és akkor igen. Mindenki magyarul igen. beszél
4: De
2: majd.
4: De azt ugye tudjuk, ezt talán még el lehet mondani, hogy nem feltétlen Magyarországon lesz a bázisotok.
3: Nem, igen, a közeljövőben biztos, hogy nem, igen.
4: De én annak örülök, hogy bár minket megsiratott, vagy megríkatott ezzel a döntésével, de mosolygós.
2: És ez nagyon jó.
4: Tehát, hogy úgy tűnik, hogy tényleg megérlelt, és végig... gondol döntés
3: igen.
4: volt.
3: Igen, ez egy hosszabb folyamat volt. Nyilván ugye a sérülés az kicsit elindított valamit. A sérülésnek köszönhetően volt lehetőségem kitekinteni, másik oldalról megnézni a sportot. És hát igen, ez egy hosszabb folyamat volt, aminek az lett a döntése, igen, hogy ezért a sporttól elbúcsúzok.
2: Köszönünk neked mindent, Petra, köszönöm. És sok sikert kívánunk a civil életben, és hát reméljük, hogy azért majd a jéghez is lesz még közöd, és akkor hívhatunk még téged a stúdióba, és kollégaként is akár. Nagyon örülnénk neki.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 13. részét hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra, és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Az 1970-es évek második felében sokan úgy vélték, a magyar labdarúgás új világsztárja bontogatja a szárnyait a Megyeri úton. Az Újpest közönség kedvence nem csak idehaza, külföldön is felkeltette a szakemberek szurkolók érdeklődését. Olyannyira, hogy az 1978-as világbajnokság előtt már a világ egyik legígéretesebb futballistájaként tartották számon, a pályafutás azonban mégsem úgy alakult, ahogyan az tehetség alapján sokan jósolták volna. Történetünk egy kivételes adottságokkal megáldott emberről szól. Egy futballistáról, aki előtt szinte korlátlan lehetőségek álltak, mégsem jutott el oda, ahova a legtöbben várták. És szól egy olyan korról is, ami az Isten adta tehetséget, egyszer emelte magasba, és korlátozta a benne rejlő lehetőségeket.
3: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Erőt kell születni, a csapattársai is mondták néha. Rá se tudják, hogy mit akarok. Nem beszél az összjátékban, meg olyasmi helyzetekbe. Csak úgy kitaláltam olyan gondolatot, amire senki nem számított.
2: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVSC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Laszib Gábor, az újpestiek történésze érdekes információkkal szolgált ezekből az időkből.
4: BVSC nevelés volt, és Farkas József volt az ő nevelőedzője, de aztán sérdülőktől átvette Fábián Zoltán a BVSC utánpótlásában, és Fábián Zoltán korábban a Újpest, illetve a Budapesti Dózsa labdarúgója volt, tehát egy volt újpesti játékos, volt Törőcsik nevelőedző éveken keresztül, és akkoriban, hát egészen a 30-as évektől 70-es, 80-as évekig volt az Újpestnek egy ilyen kvázi informális hálózata, rengeteg ex-újpesti játékos, akik edzőként dolgoztak Magyarország szerte. Ők informálták az újpesti vezetőket, elsősorban Konkoly Bélát, aki az utánpótlás intézője volt, arról, hogyha föltűnt valahol egy tehetséges labdarúgó, és Törőcsik Andrásra is ez történt. 15 éves korában már bekerült Konkoly Bélának a noteszébe. Többször is kimentek megnézni BVSC utánpótlás meccsekre, még Baróti Lajos, az újpesti vezetőedzőjét is elvitte magával Konkoly Béla, de akkor Törőcsik még nem mondott. Ugye BVSC utánpótlásában volt egy csapattársa, Fekete László, aki Újpestre került már fiatal korában, és ő is egy eléggé afelé húzta Törőcsiket, hogy később az Újpestnek mondjon igent, és akkor végül 1974-ben, ugye másfél évnyi MB2-es, akkor az MB2 az a harmadosztályt jelentette, MB2-es szereplés után igazolt Újpestre Törőcsik, akkor már a BVSC is ezt támogatta, a családja is, és maga Törőcsik András is úgy döntött, hogy Újpesten lesz neki legjobb. Nem volt egyszerű, mert a Honvéd is bejelentkezett, és a Honvéd az ugye be tudta volna sorozni Törőcsiket, és azzal az Újpest elé került volna a sorban, mint átigazolást igénylő klub, tehát ott gyakorlatilag tehetetlen lett volna. Újpest a BM kapcsolatainak köszönhetően el tudta intézni, hogy mégis Újpestre kerüljön, ahogy Törőcsik is akart.
2: Az akkoriban az Újpest szakmai munkáját irányító Várhidi Pál fia, az ugyancsak a lilafehéreknél futballozó Várhidi Péterre mély benyomást tett az ifjú Törőcsik András.
5: Természetesen igen, mivel játszottunk egymással, hiszen én akkor a tartalék csapatnak a tagja voltam, és együtt edzettünk nagyon sok esetben az első csapattal, vagy egyáltalán egy ilyen szerdai edzőmérkőzésen, úgyhogy ilyen napi kapcsolatban voltam én is Andrissal, és egyáltalán nem túlzók azok a kijelentések, amiket most már így utólag hallok, hogy zseni volt. Elképesztő esze volt a játékhoz, váratlan dolgokat csinált folyamatosan, nem lehetett belőle felkészülni, mert mindig tudott valami olyan újat hozni a mérkőzésbe, vagy az edzésekbe is akár, amivel meglepett mindenkit.
6: Mi az, amivel mondjuk más volt edzés környezetben, mint mérkőzésen? Mert azért gondolom, hogy mérkőzés közben van egy extra adrenalin, hogy tudja, hogy mennyien figyelik, mekkora a tét. Edzés közben milyen típusú ember volt?
5: Játékban gondolkodott folyamatosan. Tehát úgy ért, hogy az edzéseket is úgy próbálta megfogni, hogy mindig legyen benne öröme. Tehát ő neki a legnagyobb erénye az volt, hogy örömöt okozott neki a futball. Tehát nem volt görcsös, nem kellett neki olyan eszközökhöz nyúlni, hogy valahogy túlélni ezt a mai napot, a mai edzést, hanem folyamatosan a játék járt a tesze előtt, és hogyha csak egy egyszerű kapuralövős feladat volt, ott is próbált mindig megtalálni a saját maga játékát benne, hogy tudott kapussal kiszúrni, hogy tudja ezt a lövésfajtát véghez vinni, stb.
2: Törőcsik 1974 nyarától az újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár-Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai bekmeccsen lépett először pályára lilafehérmezben. Éppen korábbi BVSC csapattársát, Fekete Lászlót váltott a 70. percben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat 4. gólját szerezte, amiről így írt a Népsport. A szöveget Szilágyi Dóra olvassa fel.
7: A 69. percben Tóth András balról rúgta középre a labdát, a védők is rap is hibáztak, és Törőcsik 3 méterről spárgázva pöccintette a bal sarokba a labdát.
2: A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
8: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törönél volt, egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazok, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek. Mindenki egy gyöngyszemnek tekintette őt, és mindenki szerette, mert olyan kedves, aranyos, szolíd, rendes srác volt.
2: A Népsport akkori szerkesztője talán ráérzett valamire, ugyanis a címlapon látható képen a legendás sportfutós Geleta Pál felvételén éppen azt a pillanatot láthatjuk, amint Törőcsik a kapuba pöccinti a labdát. A mérkőzésre tudósító Rózsa András ettől függetlenül nem volt elájulva az ifjú tehetség teljesítményétől, 5-ös osztályzatot adott neki, az értékelésére pedig mindössze egyetlen mondatot szánt. A szöveget Erdei Márk olvassa fel.
9: Törőcsik kissé megilletődötten játszott. Igaz, nem is foglalkoztatták túl sokat.
2: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról Lassip Gábor, az újpesti klub történésze beszélt.
4: Szóval azt gondolna az ember, hogy egy ilyen első meccs, első gól backben kezdi a pályafutását, egy ilyen belépő után egy klasszis azonnal helyet szerez, vagy helyet követel magának a csapatba, de ez nem így történt, hanem a következő másfél évben egyre többször jutott szóhoz, de nem volt folyamatosan a kezdő csapat tagja. Lecserélték, kispadoztatták, ugye 74 tavaszától Várhidi Pál volt a vezetőedző, úgyhogy fokozott fokozatos volt az ő beépítése. De hát ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Ugye Göröcs János akkor már nem játszott az Újpestben, de Fazekas László, Bene Ferenc, Dunai Kettő Antal, Zámbó Sándor, illetve az ifjú Fekete László is idősebb is volt Öröcsiknél, valamint szenzációs góllövők voltak, remek csatárok. Igazán a figyelmet magára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott. Igazából egy nagyon különleges taktikai utasítást kapott Várhidi Páltól, a vezetőedzőtől, viszont középcsatárt játszott, és az volt a feladata, hogy az oldalvonal felé mozogjon ki középről, és ezzel vigye el a védőt a szélről, jobb szélről induló Fazekas elől, aki középen betör lendületből, így nyílt résen helyen keresztül tud kapura törni és lőni a gólokat, és ez tökéletesen bevált. Ezen kívül volt két olyan momentuma is a mérkőzésen, ami milliók, mert ugye a televízió élőbe közvetítette, milliók számára vált emlékezetessé. Az első az az 50. percben adott egy gólpassz Fekete Lászlónak. Ez úgy történt, hogy a jobb oldalról, a 16-os jobb oldali oldalán megindult, kicselezett két védőt, majd utána tökéletesen tálalt a bal szélről érkező Fekete elé, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba találni. Majd utána a 83. percben ugyanezen a mérkőzésen volt egy, hát igazából egy olyan gólja, amire azt mondhatjuk, hogy a Törőcsiknek a védjegyévé vált később. Itt is megindult jobb oldalt, nem teljesen jobb oldalt, így a 16-os oldalvonala és mondjuk a 11-es pont közötti sávban, tehát jobb összekötőben, és amikor a 16-os vonalához ért, akkor egy olyan boka mozdulattal, amit csak ő tudott, alány esett a labdának, és Hajdú József kapu fölött a hálóba pörgette a labdát. Igazából ez volt az a mérkőzés, ami a szurkolók által is, vagy a teljes széles nyilvánosság számára is felhívta rá a figyelmet. Ekkor tudott alapemberré válni az Újpestben, illetve ekkor kezdődött a Törőcsik iránti rajongás.
2: Az 1976. május 15-én lejátszott, s az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Dóra.
7: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
2: Ezt követően Várhidi Pál egyre több lehetőséget adott a fiatal csatárnak, aki szinte pillanatok alatt országos ismertségre tett szert. Egyre többen jártak ki miatta a stadionokba, ráadásul hamar a lányok kedvence is lett. A megjelenése, a kicsit rendezetlen hosszú haja, a lezser stílusa, a farmer nadrágja azokban az időkben a hatalommal szembeni lázadást sugallta. Persze, mindez csupán a fiatalságából fakadt, mégis sokan benne látták azt, amivé ők nem mertek válni. Megszületett az azóta már jól ismert táncoltörő szurkolói Rigmus, a kivételes technikájú fantasztikusan cselező Törőcsik pedig rendületlenül járta a maga táncát, sőt, egészen különleges gólokat szerzett. A Rigmus születésének körülményeiről a Szép Gábor klubtörténész kérdeztük.
4: Maga a rigmus, ami a táncoltörő, az ugye nem is csak egy rigmus, hanem egy teljes dal valójában, ugye úgy kezdődik, hogy az Újpest pályán egy csillag ragyog, törőnek hívják a csillagot, az Újpest tábor kedvence ő, előre lilák és táncoltörő, és utána ez a táncoltörő, ez ugye folyamatosan rigmusként többször elhangzik egymás után, és ez azért is érdekes, mert egyrészt ő volt az első újpesti labdarúgó, akinek a tábor dalban, tehát nem csak rigmusban, hanem dalba foglalta a nevét. Másrészt pedig igazából ez már nagyon-nagyon korán megszületett, tehát legkésőbb 77-ben már biztos, hogy ezt az Újpest tábor énekelte neki, és nyilván a pályafutása végéig, vagy legalábbis az újpesti pályafutása végéig 1985-ig gyakorlatilag minden meccsen elhangzott, amin ő pályára lépett. És ezzel együtt, ahogy ez a dal megszületett és népszerűvé vált, Törőcsik András is a legnagyobb magyar futballsztárra emelkedett, ő lett a körberajongó, gyakorlatilag egy rockstar státuszú futballistává vált Magyarországon.

0: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsík Fehércsík című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
1: 9 éves koromban láttam ezeket, az 76-ban láttam először őt játszani, akkor voltam először meccsen. A tévében láttam valószínűleg korábban is, és a nagyapámmal egy Újpest-Vasas meccsen voltam, és ott láttam. Hát én ott Újpest-szurkoló voltam, tehát alapvetően a csapatot figyeltem, nem a Törőcsiket, de hát pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni. És hát aztán onnantól kezdve nagy rajongója lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van.
2: Mi volt a legnagyobb erénye a pályán? Mi az, amiben mondjuk kiemelkedett a többi játékos közül?
1: Hát ezt nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert azt szoktam mondani, hogy aki nem látta, az a jó indulatok elhiszi, amit mond az öreg ember, hogy aj, hát annak idején milyen, hogy játszott, meg mennyire jó játékos volt. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit, és hát mint egy földön túl tehetsége volt, hát ezt ugye elismeri mindenki, aki dolgozott vele, meg látta. Ehhez képest, tulajdonképpen ehhez képest egy óriási kudarc az élete, vagy amit ő, az a pálya, amit befutott, illetve nem futott be. Önhibájából is, meg önhibáján kívül is.
0: Önök az Újra töltött című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk, akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a VT1-jévé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, és nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Például 1977. október 12-én a Svédország elleni válogatott mérkőzés 79. percében. Itt a skandinávok kapusa volt a szenvedő fél. A Népsport tudósítását Erdei Márk idézi.
3: Törőcsik a középcsatár helyén a kezdőkörtől egyedül tört kapura. Hékberg kétségbe esetten kiindult, a középcsatár 18 méterre a kaputól futtában alárúgott a labdának, és az a kapus fölött átjutva a kapu közepébe hullott.
0: Egy héttel később, 1977. október 19-én az Athletic Bilbao elleni UEFA kupa találkozó 14. percében a spanyolok világhírű kapusát, José Ángel Iribárt is őrületbe kergette egy hasonló megoldással. A Népsport leírását Szilágyi Dóra idézi.
4: Törőcsik a félpályától indult el, ördögös testcselekkel egymás után csapta be a védőket. Majd a 16-osnál jobbra cselezett, tisztára játszotta magát, futás közben felnézett, látta, hogy Iribár kiindul és a rövid sarkot zárja, ezért alány esett a labdának, és az a 15 méteres röppálya után Iribár fölött a hosszú sarokba a kapu jobb oldalába hullott. A bravúros csatár teljesítményt Vastaps jutalmazta.
0: Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
5: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölülírt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldalai is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
0: Az amúgy csendes, visszahúzódó Törőcsik nehezen tudta feldolgozni a körülötte lévő felhajtást. Eleinte egy-egy pohár sörrel oldotta fel magában a feszültséget, aztán ebből 3, 4 és még több lett. Ráadásul az italt sokszor vadidegenek fizették neki, csak hogy elmondhassák, este együtt bulisztak Törővel, aki viszont gyenge volt ahhoz, hogy a kísértésnek ellenálljon. Egyre több legenda keringett a nem mindig sportszerű életviteléről, amiről a 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában így nyilatkozott.
6: És eljártunk olyan helyekre szórakozni, ahol a többi hasonló korú fiatal is járt. És hát voltak, akinek nem tetszett, hogy azt hitték, hogy a sportolók azok baszkétnek. És akkor én mondom, hogy van sportoló, aki baszkét, és van a futballista. És mondom, ez nagy különbség.
7: Emiatt sok problémája adódott, hogy néha elment szórakozni, meginni egy-két pohár fröccsöt?
6: A vezetőségnek nem nagyon tetszett, hogy Négy évben ráadásul a belügyminiszter csapatában játszottam, és ott elég sok merev ember volt. De hát azt mondtam nekik, hogy ne azt nézzük, hogy hogy élnek, hanem hogy mit teljesítek a pályán.
7: Volt az a bizonyos Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzés. Igaz-e az a fáma, hogy a mérkőzés előtti napon a fradisták önt leitatták, hogy rosszul szerepeljen másnap a mérkőzésen. Ennek ellenére mégis a Zújpes legjobbja volt. De ez csak pletyka, vagy igaz?
6: Hát ez egy kis népes benne van.
7: De van benne igazság.
6: Van benne igazság, de hát 22 éves korában, 21, még az ember bírja azt, hogyha előzőleg nem úgy készül, ott benne igazság, de hát az ki lehetett pihenni.
0: Miközben a pályán a legdurvábban becsúszó lábat is képes volt kikerülni, a magánéletben ráleselkedő legnagyobb veszélyre, az alkoholra nem tudott nemet mondani. A Törőcsik életpályát nagyszerűen ismerő Egressy Zoltán a Lilacsik Fehércsik című könyvében így ír erről az időszakról. Az idézett részletet C. Dániel felolvasásában hallják.
8: Keresik a társaságát, itatják, sikk vele mutatkozni, minden törő pohárral szegényebb lesz a világ, az élet keseredik, bár a sör íze még nem. Elég jók, stabilak az alapok, Mezei Györgynek ebben komoly szerepe van, meg a régi hozzáállásnak, csak hát közben mégiscsak távolodik attól, amit rám ért a sors. Kicsit hadd igyom még, nem lesz abból baj, kicsit ne kelljen még felelősséget vállalnia, felnőnie, kicsit hadd lehessen még világon kívül élnie, szabadon. A szabadság egy ideig tényleg ebben van. Csak aztán már nem ő tartja a poharat, hanem a pohár őt. Fogságban. Az ember időnként addig-addig nem dönt, amíg végül döntenek helyette. Elérkezik a pillanat, amikor pálcát tör felette a saját teste. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni. Lenyűgöző, de félelmetes is. Varázsos, ám jeges az űr. Ott egyedül van. Hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle. Ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. A rossz gyerek titula, ismert jelenség, rossz gyerekké tesz. A féltékenység szeretőt vonz be, törőt balhésnak nevezik, hát balhés lesz, megcsinál mindent, amit a világ elvár tőle, mert azt akarja, hogy szeressék. Közben meg háborog miatta, másokra figyel, kikéri magának, hogy vele foglalkoznak. Látszólag nincs semmi rossz indulat például abban, hogy közös interjút akarnak vele és Ebedlivel. Tényleg érdekes, egy újpesti és egy fradista, mint a testvérek lennének. De ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis. Viszont akkor büntet, nyűgösen válaszolgat, agresszív, magát még csak el sem kezdi elfogadni, megszeretni, megismerni.
0: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a Bécsi Práter stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lilafehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. Törőcsik a kezdőcsapatban kapott helyet, vége a pályán volt, s gólt ugyan nem szerzett, fontos szerepe volt a 4-2-es magyar győzelemben, amit a Népsport értékelése egyértelműen alátámasztott. Erdei Márk felolvasását hallják.
3: Törőcsik sikeresen mutatkozott be, igazolt a tehetségét. Ötletesen, bátran játszott, ügyesen változtatta a helyét, előkészített. Szünet után kevesebb veszélyt jelentett a kapura.
0: A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. Október 29-én Bolívia érkezett VB pótselejtezőre, ezt 6-0-ra megnyertük, ezen a mérkőzésen Törőcsik egy gólt szerzett. Még a lápazi visszavágó előtt a Rádió Sportvilág című műsorában arra a hallgatói kérdés, hogy lehet-e Törőcsikből Aber szintű játékos, Baróti Lajos szövetségkapitány így válaszolt. Az idézetet Szilágyi Dóra narrálásával hallják.
4: Megítélésem szerint képességei alapján lehet. Az ismert közhely is helytálló, csak rajta múlik.
0: Ugyanaz a Baróti Lajos 18 évvel később egy 1995-ös nyilatkozatában így beszélt Törőcsikről. Ismételten Szilágyi Dóra narrálását hallják.
4: Törőcsik nagyon aranyos gyerek volt, de akarat gyenge. A hosszú távú futásokat egyáltalán nem szerettem, és nem értettem, miért nem engedem meg neki, hogy kihagyja. Nem könnyű ember. Ha valaki szépen beszélt vele, mindent elérhetett nálam. Ha nem, azzal azt érte el, hogy Törőcsik teljesen bezárkózott.
0: A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágón Törőcsik 2 gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
9: van türelmük a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas halász. Töröcsik, Töröcsik, a 16-os a belül gól! Nagyszerű volt! Fazekas halász, Töröcsik, ragadt a labda a lábra, zokni hozották az egészet, és utána Töröcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Töröcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már. A magyar fiúkról eddig csak a dicséret hangján tudok beszélni. Kujtár jól őrzi hálóját, mondom, sok veszély nem volt azzal együtt, hogy a bolíviak támadtak, támadgattak, de a távoli lövések rendre széltévesztette Kujtárnak, még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kifütyüli a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, túlra vágják a labdát, Töröcsik viszont a bal oldalon elfut, vialon kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban halász keze, aki feliratkozik a góllövő listára. Töröcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor vialon szinte felelte, Töröcsik ette, a újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Töröcsik lefutott az alapon alig, és már-már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadtsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol halász ijedt meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már nem teketóriázott, bepasszolta, bepöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába.
0: Önök az Újratöltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Töröcsik a népszerűsége csúcsán járt, ma úgy mondanánk, csúcskategóriás celeb volt. Ennek egyik bizonyítékaként még az 1977-es évet búcsúztató szilveszteri rádiókabaréban is szerepet kapott. Bár a Peter Dipá humoristának adott, nyilván előre megírt válaszain érezhető, ez azért nem az ő világa volt.
10: Kialakult, kérem, egy derék szorgalmas csapatunk, sőt a csapatban már felbukkantak olyan egyéniségek is, akiket megint lehet szeretni. Például az a kedves kis szőke srác 9-essel a hátán, akit olyan jól lehet kórusban biztatni, hogy táncolj, törő! És aki olyan szívderítő szemtelenséggel rúgdossa a gólokat a legnagyobb ellenfél hálójába is. Na hát, őt meg is hívtuk ma este ide egy szóra. Kedves közönségük, Töröcsik András! Töröcsik, Töröcsik. Jó név ez ugye a drámai műfajokban, a színházban épp úgy, mint a futballpályán. Gondolom, Töröcsik Andrást azért még nem tévesztették össze Töröcsik Marival.
11: Még nem, bármikor először játszottam a vágdatba, azt sem tudtam, fiú vagyok vagy lány.
10: Gondolom, azóta azért ez kiderült, és nem kellett elrendelni a helyszíni szemlét. Töröcsik András ugye 100%-ot nyújtott, két világbajnoki selejtezőn játszott, két gólt rúgott. Na most, ha ezek a szép és fontos gólok majd Argentinában is folytatódnak, biztos, hogy megkeresik Töröcsik Andrást. A New Yorki Cosmos égterelő gazdag csapat, a Rioi Santos arancsengési klub jönnek majd a szerződtetési ajánlatokkal.
11: Nekem ugyan hiába jönnek, az a hajrá magyarok mégse hangzik olyan szépen angolul vagy portugálul.
10: Azért az a lapazi győzelem az igazi bravúr volt, 3700 méteres magasságban. Kérem, azt mondják, ott olyan híg a levegő, hogy a kopasznyakú kesely is oxigén sátorban költi ki a pejhes magzatét.
11: Igen, de a győzelemhez nem csak oxigén, hanem kakaó is kell.
10: Na most egy rázós kérdés. Van-e Töröcsik András magánéletében valami súlyos probléma?
11: Van. Én a Dózsában játszom, paterom pedig a Fradi nagy drukkor.
10: Hűha! Hát azért ez nagy konfliktus. Tessék elképzelni, Szofoklész micsoda tragédiát írna belőle. Hát nézzük, mit szokás ilyenkor kérdezni még egy fiatal embertől. Talán azt, hogy szereti-e a... Na nem, ez mégse... Ez mégse feltétlenül közérdekű. Na, megvan ez a jó sablon. Melyek a kedvenc együttesei?
11: Bee Gees, Rolling Stones és a bolíviai válogatott.
10: Na és az obligát kérdés, mit hallgat legszívesebben?
11: Zorántól, amikor elmentél című száma, a Bájéktől a Táncoló királynő, és amikor a szurkolók nekem kiabálják, hogy táncolj, törő.
0: S ha ez még nem lenne elég bizonyság az akkori népszerűségére, az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkalt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj, törő.

0: A világbajnokság előtt a magyar válogatott felkészülési mérkőzést játszott Londonban azzal az angol válogatottal, amely nem jutott ki a VB-re. A mérkőzés előtt az MLS vezetése megtiltotta, hogy a játékosok barátnői feleségei a válogatott közelébe menjenek. Két futballistánk, Fazekas László felesége és Törőcsik András barátnője mégis elutazott Londonba, ráadásul a két nőt áruházi lopáson kapták. Az angol bulvársajtó azonnal felkapta a témát, a VB-ről való lemaradás miatt feltüzelt angol válogatott pedig 4-re nyert ellenünk, ami nyilván nem tett jót a csapat hangulatának. Miként az sem, hogy a Tunézia elleni, teljesen felesleges műfüves felkészülési mérkőzésen Váradi Béla megsérült, a helyre utólag az újpesti Tóth András került be. A lilafehérek ballábas középpályás a csapatot akkoriban körülvevő elképesztő szigort idézte fel magazinunknak.
1: Ezek az előzmények, amik ott a világbajnokság előtt történtek, ezek nem vitték előre a magyar válogatottnak a szekerét. Ők mindenféleképpen be akarták bizonyítani Nyilasi Tibivel, Zombori Sanyival, Pintér Sanyival és a többiekkel, mindenkivel, hogy mi jók vagyunk, és ahogy kikiáltották előre, hogy a legjobb négy közé szeretnék a magyar csapatot. Meg is lett volna ennek a lehetősége, ha, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy csúnya fogalmazás, ha nem terror alatt éltünk volna. Sok minden közben játszott. Olyan dolgok, hogy Fazekas Laci törő barátnőinek ez az esete, amit mindenki tud, nem akarok nagyon erről beszélni. De a lényege az volt, hogy 4 vagy 6 hétig edzőtáborban volt a csapat, és ez a strasbourgi mérkőzés műfűön, ez aztán abszolút nem kellett volna. Ott, ahol a Váradi Béla megsérült, és utána pedig hát olyan körülmények közé kerültünk Argentínába, ahol szinte egy kaszárnyába, egy katonai kaszárnyába laktunk. Minden emeleten 3-4 fegyveres őr vigyázott. Nem mehettünk ki sétálni a városba egyáltalán Buenos Airesbe, mert olyan körülmények voltak, csak fegyveres őrökkel. Ilyen körülmények voltak, de azt még elmondhatnám, hogy plusz még a terror ugye az volt, hogy én később csatlakoztam a csapathoz, és amikor megérkeztünk Buenos Airesbe, Párizsból, mindenki állva maradt, én pedig hát később csatlakoztam Béla sérülése, Váradi Béla sérülése miatt. Leültem, hát én nem tudtam, hogy most nem lehet leülni, 14 óra repülő út után nem lehet egy ebédhez leülni, hát hogy mindenki áll és fogta a cégnek a hátulját. És egyszer csak odajött a Kutas István MLS elnök, hogy én ott ültem, akkor átvágott a fejemre, hogy azt hittem, hogy leszakad. Azt mondja, miatt? Hát mondom, bocsánat, én nem tudtam, hogy csak akkor lehet leülni, amikor azt mondtam, hogy amikor én azt mondom, hogy jó étvágyat, akkor lehet leülni. Ez egy ilyen adaték ahhoz, hogy milyen terror volt.
0: Mindezektől függetlenül idehaza nagy volt a várakozás, amit csak fokozott, hogy csapatunknak a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda argentinok ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzést megelőzően Borbé Pál, a Népsport kiküldött tudósítója arról írt, hogy az ottani sajtó miként vélekedik a magyar válogatottról. A szöveget Erdei Márk narrálásában hallják.
2: Közlik Nyilasi, Pintér, Törőcsik, Kereki és Gújdár fényképét. Aláírva, hogy művészei a csapatjátékból rájuk eső feladatnak, Törőcsik vezérletével az ékek veszedelmesebbek a kígyónál.
0: A Népsport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondatai érdekesek, a hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
3: Támadunk majd, mint a fergetek, ha mód van rá, még mi védők is. Gondolom, nem árulok el különösebb titkot, nekem egyik feladatom az, hogy minél többször előre nyomuljak az ellenfél térfelére, sőt, ha lehet a kapu elé is. Hátul nem lesz különösebb baj, feljátékban verhetetlenek vagyunk. Törőcsik különben is alacsony, Nyilasira pedig ügyelünk.
0: A sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
4: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik, az argentinok keményebb fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedélyállapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
0: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárga lapot kapó Törőcsiket. A találkozót közötti Dövitrai Tamás így kommentált az esetet.
5: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Bár ne lennék ilyen jó-jót, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Törőcsik Andris. Hát nem volt valami szerencsés világbajnoki bemutatkozás. És ezzel az eredményen változtatni, fordítani nem lehet. Végig rösszentesen, ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető és az ellenfél nem tehet.
0: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. Ráadásul erre még ráerősített a Népsport is, amely az időeltolódás miatt a június 4-én megjelenő számában tudósított az argentinok elleni találkozóról úgy, hogy a sportnapilap első oldalán a szerkesztő fontosabbnak érezte, hogy osztrák győzelem, svéd pontszerzés főcímmel tegye vonzóvá állapot, a harmadik oldalon pedig nem csak két pontot vesztettünk címmel között publicisztikai írásban alaposan eláztatták a mérkőzésen kiállított Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Ezt Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
6: Törőcsik és Nyilasi teljesen érthetetlen módon felrúgta a csapatjáték alapvető normáit. Nem menti őket, hogy sok rugást kaptak az ellenfél védőitől, hogy nagy siker küszöbén botlottak el. Megtörtént ez mással is, velük is előfordult már, nem is egyszer. Egyiküket se tudta megfékezni az előzetesen kapott sárgalapos figyelmeztetés. Felelőtlen viselkedésükkel rendkívül súlyos helyzetbe sodorták a csapatot. A döntés szerint egy mérkőzésen nem szerepelhetnek, de mai jelenlegi formájukat értékelve ennél sokkal súlyosabb, a magyar csapat ellen hangolták a közvéleményt.
0: A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltott el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintélyes újságíró Feleki László nem bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
7: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
0: Ma már tudjuk, az Argentinában és az azt követően idehaza történtek alapjaiban hatottak Törőcsik pályafutására, az addig egyenesen felfelé ívelő karrierének ez volt az első töréspontja. Ezzel az Újpest korábbi válogatott védőinek, Dunai Három Edének fia, a Törőcsikről könyvet is író Dunai Ede is egyetért.
8: Ugye hát 78 nyaráig tényleg meredeken hívett fölfelé a pályafutása, és akkor még ráadásul csak ugye 23 éves volt. Tényleg úgy nézett ki, hogy egy világsztár lesz, olyan, aki tényleg a nemzetközi szinten is, akár mondjuk egy aranylabda szavazáson is ott lehetett volna az első háromban. Ha az a VB éppen úgy sikerül, aztán, hát hogy az miért nem úgy sikerült, az nyilván az egy külön műsor lehetne. Benne volt a játékvezető, benne volt a magyar vezetők hibája, sok a VB előtti hibája, ami miatt azért tartalékosan voltunk kénytelenek kiállni, tehát éppen ugye az ezüstipös Váradi Béla nem tudott játszani, ilyen-olyan okok miatt a fazekas lesz is se tudott játszani, az legalábbis az argentinok ellen, ami a legfontosabb meccs volt, mert egyébként ugye én beszéltem Baróti Lajos bácsival, mikor még élt, és ő mondta, hogy arra a meccsre hegyeztek ki, nem hogy minden, de hát azért egy ilyen csoportban, ahol Argentina, Olaszország, Franciaország van, ott mondjuk azért nehéz súlyozni, de úgy voltak vele, hogy az első meccsen el lehet kapni a házigazdát, és a házigazda úgyis tovább fog jutni, és akkor ez a győzelem, ez duplát számítana. amire meg is volt az esély, de hát a játékvezető az mindent megtett, hogy ne sikerüljön, és tulajdonképpen az argentin védőknek a mészárszékét, amit ott bemutattak, és rúgdosták végig, különösen az Andrist, meg Nyilasi Tibit is, de hát valójában mindenkit, aki arra járt, nem torolta meg, és még lapot se adott nekik, és aztán hát az Andrisnál elszakadt a cérna, de hát akkor már persze 2-1 volt az argentinoknak, 1-0-ra vezettünk, 1-1-nél is voltak helyzeteink, és tényleg az meg lehetett volna az a meccs, egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, és nem egy ilyen portugál, nyugodtan mondhatjuk, hogy csaló játékvezetőt, akit Garridónak hívnak, ezt ugye soha nem felejti el a magyar szurkolók nagy része, tehát hogyha nem őt veti oda a sors. Ennek örömére, idézőjelben az örömére eltiltották őt is, meg a Nyilasi Tibit is, ugye mind a ketten piros lapot kaptak ezen a meccsen, és nem a Nemzetközi Szövetség tiltotta el, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség, ahelyett, hogy kiálltak volna, hogy azért ez egy égbe kiáltó csalás volt, amit ott csináltak, és igazságtalanság. Eltiltották ezt a két 23 éves futballistát, a magyar futball két legnagyobb ígéretét, vagy akkor már nem is ígéret volt csupán, és bizonytalan időre ráadásul eltiltották a válogatottól. És az Andrist nagyon megviselte, hogy ez nyáron, miután hazajöttek, jött ez a határozat, és akkor az a nyár az végtelen nagy apátiában tehát az Andrist számára.
0: Akadnak más vélemények is. Lassip Gábor, az újpestiek klub történésze például úgy vélekedik, az argentinai világbajnokságon történtek még nem feltétlenül jelentettek fordulópontot Törőcsik pályafutásában, és hogy miért, azt meg is indokolta.
9: Én azt gondolom, hogy újpesti szempontból, vagy a klubpályafutása szempontjából az argentinai világbajnokság az nem volt meghatározó. Tehát, hogyha megnézzük akár a VB előtti, akár a VB utáni mérkőzéseit, a statisztikáit, a teljesítményét, akkor teljesen konzisztens, tehát nincs ebben különbség. Nyilván az igazán széles futballnyilvánosság, aki inkább csak a válogatottat, vagy annak is inkább csak a tétmeccseit, világbajnoki szereplését követte, azok számára ez egy meghatározó esemény volt, hogy az argentinai világbajnokságon ugye piros lapot kapott Garridótól, a portugál bírótól, aki hát mondjuk úgy, hogy elfogult volt a házigazda rendező Argentinával szemben, de Törőcsik András újpesti pályafutása szempontjából ez nem volt egy meghatározó momentum. A világbajnokság után ott folytatta a labba hagyta, lőtte a gólokat, az Újpestben adta a gólpasszokat, ugye ez 78-as VB-t követően volt már például a Bruno elleni bekmérkőzés, ahol egy olyan szólógólt lőtt, ugye idegenben, Brünnben, hogy elindult a nagyjából a felezővonal és az oldalvonal találkozásától egy bedobást követően, és 13 érintéssel, közben a fél Bruno csapatát kicselezve jutott a 16-os vonaláig, majd onnan egy gyönyörű átlövéssel a hosszú alsó sarokba bombázott. Szóval, hogy olyan szólógóljai voltak a világbajnokság után is, ami számomra azt mutatják, meg a szurkolók elmondásában is, sajnos akkor még nem éltem, szóval nem élhettem át ezt az időszakot, de a szurkolók elmeséléséből is ez nem volt annyira meghatározó. Nyilván a válogatottbeli szereplés, az eltiltás, illetve egyéb ügyek is, amik fölmerültek, ugye volt a Ebedli Zoltánnal közös magnó csempészési ügyük, vagy a barátnőjének a londoni lopási ügye, szóval ezek a válogatott szempontjából meghatározóak voltak, meg a szélesebb közélmény szempontjából azok voltak, de újpesti szempontból nem határozták meg Törőcsik András pályafutását.

0: Az 1970-es évek második felében ugyancsak az Újpest futballcsapatához tartozó Várhiti Péter szerint Törőcsik személyiségére sem voltak negatív hatással a világbajnokságon történtek.
1: Soha nem változott emberileg. Mindig ugyan a kedves srác volt, mindenkinek ez volt jó szava, mindenkivel jó viszonyt ápolt, mindenki szerette. Tehát ő rajta nem lehetett észrevenni sztárralőket, vagy hogy a természetében megváltozott volna. Nem, az egy nagyon valós sikerült világbajnokság volt, ezt nem csak a játékuk határozta meg, sokkal inkább a rossz felépítés az egész válogatottnak arra a világeseményre, rengeteg hibát követtek el, ezért ő is sajnos sodródott ezzel az árral.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
2: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
3: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
2: Talán két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhiti Péter, az Újpestet akkor irányító Várhiti Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
1: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profilvilág olyan klubban, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kimentő külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az akkoriban ugyancsak az Újpestet erősítő válogatott védő Dunai Háromede fia, a mások mellett Törőcsikről is könyvet író Dunai Ede szerint a korlátozások amellett, hogy a futballisták motivációját sem erősítették, a magyar futball egészére is negatív hatással voltak.
4: Hát ez nyilván, hogy óriási hátrány volt a magyar labdarúgás szempontjából is, hát az egyéni dolgokról ne is beszéljünk, tehát akár ha édesapámat vesszük alapul, 21 évesen már az angol bajnok szerette volna leigazolni, akkor a Leeds United volt. Mondhatnánk a csatárokat, akik ugye azért idézőjelben még nagyobb nevek voltak, és egész Európa akár leigazolta volna őket szívesen, Beneferire gondolok, vagy Göröstitére, és aztán persze később Törőcsik Andrisra, aki egy picit fiatalabb, egy fiatalabb korosztály, de hát nem mehettek, és ez a magyar labdarúgás ezt a mai napig érzi meg, ahogy mondjam, mert érdemes összehasonlítani azokkal az országokkal, hát kevés van ilyen, akik a keleti blokkból, akik kiengedték nyugatra a labdarúgóikat, elsősorban Jugoszláviára gondolok, akik ezeket a sztárokat, hasonló sztárok voltak, mint nálunk. Beneferiék kiengedték, és meg lehet nézni, hogy hol tart ma a horvát labdarúgás mondjuk például.
0: Dénes Tamás sporttörténész osztja azokat a véleményeket, miszerint pályafutása csúcsán Törőcsik a világ bármely csapatába befért volna, ám a személyiségjegyei alapján már nem biztos abban, hogy sikeres is lett volna.
5: Nagyon sokan emlegetik vele kapcsolatban a flegmaságát, ami a pályán is megmutatkozott. Ennek mondjuk volt egy előnye, az, hogy a tét azért nem nyomta különösebben agyon, nem volt egy izgulós típus a mérkőzéseken. Ez biztos pozitívum. Ugyanakkor a kritizálói azt is mondják, hogy igazából a tét nem motiválta. Nagyon kevés olyan kulcsmérkőzést tudunk mondani a korszakból, amikor Törőcsik döntött, tehát igazán a kulcsmérkőzéseken, a nagy tétmérkőzéseken nem mindig nyújtott olyan teljesítményt, mint amilyet reméltek tőle. Én nagyon sokat gondolkoztam, mert nekem személyesen is nagy kedvencem volt, hogy abban az esetben, hogyha egyrészt külföldre hamarabb kiengedik egy profi világba, vagy esetleg az akkori magyar sportvezetés, futballvezetés, klubvezetés szigorúbb lett volna vele, akkor mennyiben tudott volna nagyobb pályafutást befutni. Én azt hiszem, hogy az a karakter volt, akit nem nagyon lehetett kezelni. Kiment az Egyesült Államokba terenfutballoznak, és azt mondták az ottani magyar játékos társai, hogy kicsit türelmetlen volt, nem várta ki azt, azt, hogy ott be tudjon illeszkedni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy talán George West vagy Gascoigne a külföldi futballból, a nemzetközi labdarúgásból az a két karakter, aki az ő személyiségéhez hasonlítható. Szívesen mondanám azt, hogy a képességei alapján az akkori világ bármelyik csapatában futballozhatott volna, hogy aztán valóban ott megállta volna a helyét, ez egy következő kérdés. Egyrészt nyilván még a magyar futballban is tudunk mondani olyan példákat, hogy kiváló képességi játékos bekerült egy külföldi csapatba, hogy nem mondjam Varga Zoltán például az Ajaxba, és ott ilyen magyar okok miatt nem tudta megállni a helyét, nem a képességeken múlott ez. Nyilván, hogyha Törőcsik Andrásnak a stílusára gondolunk, akkor elsősorban hát az olasz futballban, a spanyol futballban tudnánk elképzelni őt, talán a német futballban, de semmiképpen nem az angolban. Az olasz futballban 1979-ben emelték fel a sorompokat, akkortól lehetett újra külföldi játékosokat szerződtetni. Ez az ő szempontjából jó ütem volt, de még fiatal játékos volt akkoriban, tehát nyilván az is befolyásolta az ő pályafutását, hogyha későn kapott itt lehetőséget a külföldi szerződésre.
0: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júniusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva is meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
6: Az Enzo Bearzot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Bearzot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Enes Kabeli, Hellström, svéd. Hátvédek: Toninho, brazil, Kroll, holland, Kaltz, Enes Kabeli, Peccei, osztrák, Gabrini, olasz. Középpályások: Zico, brazil, Neeskens, holland, Bonhof, Enes Kabeli, Asensi, spanyol, Platini, francia. Csatárok: Rossi, olasz, Bettega, olasz, Törőcsik, magyar.
0: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
7: Az igazat megvalva, Törőcsik Andrást már régen szerettem volna meghívni a hétvégi Panoráma stúdiójába. Lett is volna rá alkalom, hiszen hétről hétre zajlottak a labdarúgó NB1 eseményei, fordulói. Viszont most külön örülök annak, hogy éppen ezen a hétvégén találkozhattunk, hiszen így gratulálhatok ahhoz, hogy beválogatták a világválogatottba. Hosszú idő után először játszik magyar játékos egy ilyen csapatban. Hogyan fogadta ezt a hírt?
8: Hát mindenki, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott, és a tévé híradóból tudtam meg én is.
7: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
8: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de olyan nagy jó érzés lesz, és kicsit mondom, hogy el is elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
7: Én azt olvastam az újságokban, és lehet, hogy ez talán egy kicsit kényes dolog, hogy ezért a szereplését 2000 dollár tiszteletdíj jár. Mit fog csinálni a pénzzel?
8: És nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz ez a hír, mert jelenleg én semmit többet nem tudok. Az egész program, hogy hogy van, mikor utazom, és mikor érkezem, mikor lesz a meccs, hogy kivel megyek, egyedül megyek, az még a jövő dolga, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.
0: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
1: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, hiszen ketten voltak meghívva a világválogatottba, úgy, hogy ő, mint a szakvezetője, ő ugyanúgy részese lehetett volna ennek az egésznek, és sajnos ekkor történt a legnagyobb probléma, amit történhetett mind a kettőjükkel, és ezáltal ez kudarcba is hulladt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
0: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, s emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a Magyar Távirati Iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márk narrálásában hallják.
9: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyet foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
0: A zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
1: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy fejlesztés szituáció volt, hiszen előtte való lapapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal, és ez az utolsó bajnoki mérkőzés volt Zalaegerszegen, és elkérdezkedett a barátjával, hogy ő szeretne külön fölmenni, de hát ugye mivel apám nem volt

0: de hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
1: Ha nem csak Újpesten, hanem a válogatottban is törőcsikkel együtt játszó Tóth András állítja, az Alacsánynál történt baleset valójában a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége pályafutásának a végét jelentette.
2: Halmai Tomi volt a pályaedzőnk, aki ugye hát mindenkivel nagyon jó baráti viszonyban volt, és akkor mondta a törő, hogy Tomivel, figyelj, itt a haverom, hagyd menjek vele haza, mert elmegyünk még valahova. Már nem tudom, milyen programjuk volt, valamilyen beszámoló vagy haverság, nem tudom. Lényeg az, hogy egy kis 127-es fiáttal, polszki fiáttal menték, ugye ott megtörtént a baleset. És hát olyan baleset, ami aztán sajnos a karrierének. Én úgy hiszem, hogy a végét jelentette.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ma már tudjuk, a zalaegerszegi mérkőzés követően Törőcsik Halmai Tamástól az újpestiek pályaedzőjétől kapott engedélyt arra, hogy a csapatbusz a helyett barátja Fiat 500-asával utazzon vissza Budapestre, és ekkor történt a baleset. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, Törőcsik mozgásképtelen állapotban volt, úgy kellett kiszedni az autóból. A hazafelé tartó újpesti elnök Hója István előbb a Balatonlelei BMW dülőbe vitette, és csak 4-5 óra elteltével került kórházba. A szalagok és az izületek roncsolódtak, a csípőjéből pedig letört egy csontdarab. Szinte az egész ország lélegzett visszafolytva várta a róla érkező híreket. A Népsport június 20-ai számában Törőcsik így nyilatkozott a balesetről. Az idézetet Mújrica István narrálja önöknek.
3: Láttam előre, hogy az ütközést nem ússzuk meg. Kitámasztottam a bal lábammal, úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést. Sajnos a farmatoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
1: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
4: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
5: A szélvédőbe vártam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
4: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyek?
5: A csípőmet ne engedjek forgatni, ez a gipsz ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
4: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
5: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
4: De elől ültél a vezető mellett?
5: Igen, elől.
4: Milyen kocsi volt ez?
5: Fiat 500-as.
4: Sokan felvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátani, hogy beszélgetés, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
5: Előfordult már ilyen máskor, és nem sűrűn, de fontos akkor.
4: Siettetek valahova?
5: Nem siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és voltunk egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
4: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
5: Igen, szerdán 3 nap múlva indultunk volna.
4: Be volt már minden csomagolva?
5: Még nem volt.
4: Mivel telnek itt a napjaid a kórházban?
5: Elég egy sikkúan telnek el, mert pihenése és türelmesen kell feküdni, olvasok, tévét nézek rá.
4: Mit olvasol most? Most láttam az előbb tetted a lapjaid.
5: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
4: Haverok közül ki jött be először?
5: Tebedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan benn voltak, szinte minden játékos. Nem volt Nyilasi Tibi is, nem volt Lukács Sanyi, Olmédban, szóval tényleg nagyon sokan.
4: A tévét ki hozta be?
5: Ezt is a Zoli hozta be.
4: Tebedli?
5: Igen.
4: Az MLS vezetői közül ki volt itt?
5: A Szepesi György vasárnap bejött, és nagyon jól esett, és biztatott, hogy valószínű, hogy fogok még fotballozni, úgy néz ki a sérülés sem állt, de hát türelmesen ki kell válni ezt az időt, amíg rendbe jövök teljesen.
4: Mi az, amiről álmodsz?
5: Hát egyenlőre semmiről.
1: Ugyanebben a riportban Major Sándor, a Corvin Otto kórház sebészeti osztályának vezetője beszélt Törőcsik állapotáról és kilátásairól.
6: Törőcsik Andrásról, mint állampolgárról van szó, akkor azt lehet mondani, hogy a baleset körülményeihez képest tulajdonképpen szerencsésen végződött, mert a baleset körülményéből sokkal súlyosabb következmények is származhattak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípő ízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott. Kétség kívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelést igényel, mintha ezt az ízületet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható.

0: ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, törőcsikre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Töröcsikből már nem lesz fotbalista. Töröcsikből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
1: A baleset után Töröcsik Éva a kórházban a bizakodó, optimista ínyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
2: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
3: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
2: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
3: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
2: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt két egymást követő évben.
3: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
2: Szerintem a magánéletben is, igen.
1: Túlzás nélkül állítható, az 1979. június 16-án Zalacsány határában történt balesettel véget ért egy csodálatos pályafutás, és egy teljesen új karrier kezdődött. A Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által megírt és 1995-ben megjelent a Törő című életrajzi könyvében maga fogalmazott úgy, hogy bár bízott a gyors felépülésben, a lába már soha nem volt olyan, mint előtte, amiért saját magát is okolta, mondván minden nap tornáztatni kellett volna a sérült lábát, de ő ezt nem csinálta. Hibázott, ezt pontosan tudta, de ne feledjük, alig egy év leforgása alatt az argentinai világbajnokságon történteket, majd a baleset okozta traumát is fel kellett dolgoznia. Az egykori csapattárs Tóth András szerint Töröcsik azokban az időkben változott meg igazán.
4: Mi támogattuk őt és segítettük, és nem csak akkor, amikor ugye ez a baleset történt, hanem utána is pátyolgattuk, biztattuk, mondtuk, hogy ne keseredj el, meg fog az oldódni, megcsinálják, majd rendbe leszel. Én azt hiszem, hogy akkor úgy döntött, hogy nem bízik ebben.
1: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Töröcsik további pályafutását.
5: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televi nem szerette, hogyha ezt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig inkább elmenekült, minél előbb akár az újságírók, akár a reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát és akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
1: Töröcsik bízott a mielőbbi visszatérésben, de a műtétek után hosszú rehabilitáció várt rá, legközelebb csak a következő év tavaszán léphetett pályára. Nehéz időszak volt ez számára, Svárhidi Péter akkori csapattár szerint nem is volt zökkenőmentes.
6: Fél évesnek mondható időszak volt, de hogy pontosan mennyi időt telt el, azt én sem tudom megmondani, de az egész fél éve erre ráment, és az őszi szezon is gyakorlatilag... Hát egy kicsit ilyen kereste önmagát, hogy vissza tudjon térni egyáltalán a pályára. Tehát ez egy olyan sérülés, amit akkor nagyon nehezen gyógyítottak, és hát tényleg az idő volt az, ami a legjobban megoldotta neki, úgyhogy neki az a következő év az nagyon, nagyon szerencsétlen helyzet volt, nagyon szenvedett, és nagyon nehezen tért vissza magához.
3: Mentálisan is kereste önmagát, vagy ez csak a fizikai felépülésről szólt, és az nem volt meg, hogy minden jó legyen?
6: Mentálisan abból a sport szempontjából mindenképpen összeesett, de ugye megvoltak azok a társaságbeli emberei, haverjai, akik azért próbálták őt is tápolni, de sajnos nem minden esetben jó irányba vitték. Akkor abban az időszakban, mivel ugye a szórakozó helyek is arról szóltak, hogy szinte mindenki ismert mindenkit, nagyon szerettek az ő társaságába lenni, csak mentálisan ő nem volt rendben, és sajnos elvitték őt egy nagyon rossz irányba, és utána nagyon nehezen tudott visszatérni. De hát ezt ugye mindenki tudja, hogy sajnos itt elúszott egy picit az a pályafutás egy része, ami sokat többre vitte volna. Mindig egy könnyű vérű ember volt, és mindig szerette a szórakozást, a viccelődést, az ugratást. Tehát ilyen társaság középpontja volt, de azért a sport az neki meghatározó szerepet játszott. Viszont mivel ott nagyon sok volt a kihagyás, ezért abban az időszakban ugye nagyon elengedte magát, és mondom, ez nagyon sok esetben a haveroknak volt köszönhető.
1: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunai Város ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Ezen a rangadón bebizonyította, hogy ismét a régi lehet, fogalmazott a sportlap. Ezt támasztotta alá, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Mészöly Kálmán első meccsén 1980. május 31-én a Skótok ellen a Népstadionban 2 gólt szerzett. Az ellenfél szövetségi kaptánya Jock Stein pedig úgy nyilatkozott, Törőcsik nagyon jó benyomást gyakorolt rá. A fellángolás azonban átmenetinek bizonyult. Jakab József, Lötyög és a semmibe című 1980. októberében a Magyar Ifjúságban megjelent cikke lerántotta a leplet az újpesti Dózsát jellemző állapotokról. Ebben többek között Törőcsikön törvényiség és súlyfeleslege is szóba került. Majd egy 1981. január 9-én kiadott MLS közleménynek ismét Törőcsik volt a negatív főszereplője. Ezt Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
7: Törőcsik András, az újpesti Dózsa SC labdarúgója, a magyar válogatott keret tagja, szilveszter napján ittasan vezetett gépkocsit és karambolozott. Az összeütközés következtében jelentős anyagi kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt. Törőcsik András ellen a hivatalos szervek megindították az eljárást. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség az újpesti Dózsa vezetőivel egyetértésben a labdarúgót visszahívta a válogatott keret edzőtáborából.
1: Az MLS szigorúsága a Svájc elleni tavaszi VB selejtezőre elillant, Törőcsik nem csak hogy ott volt a pályán, hanem emlékezetes módon féltérden állva adott gólpassz Bálint Lászlónak. Majd a későbbiekben is kulcsszerepe volt abban, hogy a válogatott végül kvalifikált az 1982-es spanyolországi világbajnokságra. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 1981. novemberében így nyilatkozott a Képesportban. Az idézetet Mújrica István arrája önöknek.
8: Törőcsik szerepelt az utóbbi 3 edzőmérkőzésen, s ugyan tény nem azt nyújtotta, amit reméltünk, de 2 hónapos szünet után csodákat kivárhat tőle. András minden esetre olyan példásan, olyan szorgalommal edz, mint még soha, és ez ad biztatást, ezért bízom benne változatlanul.
1: Nem kérdéses, valóban voltak jó pillanatai Törőcsiknek, de már korán sem volt olyan ellenállhatatlan, mint néhány évvel korábban. Ennek ellenére továbbra is ő és Nyilasi Tibor volt a magyar futball 2 legnagyobb honi csillaga. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság előtt a 4 évvel korábbi rádiókabarébeli fellépést is túllicitálva, az ugyancsak a népszerűsége csúcsán lévő Omega együttessel karöltve kislemezt adtak ki. A hazai slágerlistákra is felkerülő lemez megjelenése után a magyar televízióban Dévényi Tibor faggatta Nyilasit és Törőcsiket.
9: A következő hetekben Spanyolország felé fordul a közvélemény, itt lesz a labdarúgó világbajnokság. Hogy kerül ez a téma mai műsorunkba? Hát kérem szépen azért, mert külföldön elkészítették a híres labdarúgók saját önálló kis lemezéket. Énekelt Londonban Keegan, énekelt az NSK labdarúgó válogatott, énekelt Trezor, és nálunk is elkészült az első magyar focista kis lemez. Tatán kerestük fel a 2 előadót, Törőcsik Andrást és Nyilasi Tibort. Hát első kérdésem Tibi hozzád szólna. Melyik 90 perc volt nehezebb, a felvétel vagy mondjuk a svájciak elleni 90 perc?
10: Tulajdonképpen a stúdióba eltöltött 90 perc volt a nehezebb, mert teljesen tájékozatlanok voltunk ezekben a munkálatokban, úgyhogy ott jobban elfáradtunk.
9: Különben a zenét szereted, nem?
10: Nagyon szeretem, igen. Nagyon szeretem.
9: Ki a kedvenc együttesed?
10: Magyarországon az Omegát és a Hobo blues bandet szeretem.
9: És Bandi, te hogy énekeltél? Milyen partner volt a stúdióban Tibor?
11: Számomra is sokkal nehezebb volt énekelni és a stúdió felvétel, mint egy 90 perces mérkőzés. Hát azt hiszem, jól kiegészítjük egymást, hiszen mind a kettőnknek elég hasonló hangja van.
9: lesz-e folytatás, győzelem esetén, mondjuk sikere szereplés esetén összejön ez a népszerű duó.
10: Tulajdonképpen itt a stúdió munkák befejezése után hát kicsit úgy mondhatom, ostromoltak ilyen felvételre, de nem hiszem, hogy a hangunk miatt, hanem a poén kedvéért. Hát most már egyre többen jöttek, már 6-7 személy jelentkezett, hogy szívesen írnának, illetve írtak dalt, nótákat, de azt hiszem, hogy az első poén ez megvolt, fölösleges, hogy ebből mi sorozatot csináljunk, mert egyszer jó, remélem.
9: Hát ez a dal biztos fel kell a magyar slágerlistákra, és a spanyol slágerlistára a magyar labdarúgó válogatott hol lesz, hányadik helyen szerinted, András?
11: Hát én már nagyon örülnék, hogyha a 12 közé bekerülünk, de a számra úgy érzem, hogy ez is nagyon nehéz feladat, hiszen két jóval jobb csapat játszik a mi csoportunkban.
1: Belehallgatva a kis lemezbe, abban megegyezhetünk, mindannyian jobban jártunk, hogy válogatott futballistáink nem a zenei pályán kötöttek ki. Úgyhogy most mutatunk is egy részletet a Hajrá című számból, a két előadó, Törőcsik András és Nyilasi Tibor.

0: Válogatottunk az 1982-es világbajnokságon nem tudott maradandót alkotni. Salvadort 10-1-re legyőztük, és ez a két számegyű eredmény az adás elkészüléséig, vagyis 2026 júniusáig rekordnak számít a világbajnokságok történetében, de az argentinoktól 4-1-re kikaptunk, s mivel Belgiummal csak 1-1-es döntetlent játszottunk, a csoportjában harmadik helyen végző magyar csapat nem jutott tovább. Törőcsik a VB után ígéretet kapott arra, ha talál külföldi klubot, elengedik. Ami azért volt nagy dolog, mert az akkori szabályok szerint magyar futballista csak 30 év felett szerződhetett külföldre. Ám az ígéretből nem lett semmi. Arra hivatkoztak, hogy szükség van még rá idehaza. A következő idényben is volt néhány emlékezetes meccse, például a Göteborg elleni KEK mérkőzésen a régi önmagát idézte, de egy újabb sérülés megtört a lendületét. 1982 végén a Nésport évértékelőjének rávonatkozó része így szólt. Ezt Szilágyi Dúr olvassa fel.
1: Miért nem, de Törőcsik egy újabb esztendőt kótyavetjélt el tehetségéből.
0: Akkoriban a sportsajtóban és a szurkolók körében is visszatérő téma volt, hogy Törőcsik már nem az igazi, nem tudja ugyanazt nyújtani, mint néhány évvel korábban. Erről Egressy Zoltán írónak is megvan a véleménye.
2: Én szerintem szigorúan véve az ő pályafutásának a legerősebb időszaka és a legjelentősebb időszaka az 3 év mindössze. Szerintem 76 tavaszától 79 tavaszáig. De ez volt az a 3 év, amikor tényleg lenyűgöző volt, amit csinált a pályán. Ebben már volt egy nagy törés a 78-as foci VB, ahol ugye kiállították az első meccsen, de végül a 79-es balesetéig volt az igazi Törőcsik, akire úgy emlékszik mindenki, hogy mennyire zseniás volt. Utána is jól játszott persze, ugye fél éves kiadás után visszatért, de már az a fordulékonyság, az a gyorsaság az már nem volt benne. És ez sajnos erről az időszakról, főleg a 77 őszéről, egyszerűen nem maradt semmi felvétel, tehát akkor voltak az igazán nagy meccsei, de azokra nem maradt fenn semmi. És az a törés, ami hát a nevében is benne van, a Törőcsik, az nem egy ilyen egy darab. Voltak emblematikus dolgok, tehát a kiállítás, a sérül, a baleset, ilyesmi, de alapvetően folyamatosan még ebben a 3 évben is, amit említettem, ott is volt mindig egy ilyen fájdalom a dologban, tehát Isten igazából nem vezette a válogatottat nagy diadalokra, nem ért el az Újpesten a nemzetközi sikereket, és valahogy mindig az egy benne volt ez a nem sikerülés az egész dologban, tehát hogy majd nem fog sikerülni, majd nem, de nem.
0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik magánélete sem volt drámai pillanatoktól mentes. 1983-ban megnősült, szerettek volna gyereket vállalni, feleség azonban előbb elvetélt, később született kislányuk pedig csupán egy hétig élt. A futballpályán az utolsó igazán nagy, emlékezetes pillanat az FC Köln elleni KEK mérkőzés volt 1983. október 19-én. Az első gól előtt alaposan megforgatta Paul Steinert, majd a beadása után Kis Sándor fejet a kapuba. A Nésport erről így írt. A szöveget Erdély Márk idézi önöknek.
3: Törőcsik megoldása klasszisra valló teljesítmény volt. Olyan magabiztosan, könnyedén cselezte ki Európa egyik legjobb csapatának hátvédjét, ahogyan azt tőle csak évekkel ezelőtt láttuk. A mezőny legjobbjaként ragyogó dolgokat csinált.
0: Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klub vezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja a Nés stadionban megrendezett kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. Az Újpest éppen a Ferencvárosra játszott, a lilafehérek 9-esen nem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt, olyannyira, hogy érdekes módon a kiállításával győzte meg a franciákat. Amikor ugyanis a játékvezető leküldte Törőcsiket a pályáról, a Nés stadion közönsége felállva figyelte a történteket, amiből Louis Nicolin, a Montpellier tulajdonosa arra következtetése jutott, hogy itt nem akárkiről van szó. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A pályán sem volt az igazi, ráadásul az alkoholnak továbbra sem tudott ellenállni. A hírek szerint előfordult, hogy ittasan jelent meg az edzésen, amit a profi világban különösen nem díjaztak. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
1: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az ital miatt egyre kevesebben hittek benne, s balszerencsére a sérülések továbbra sem kerülték el. Az egyik éppen akkor jött, amikor felcsillant az esély annak, hogy ott lehet az 1986-os világbajnokságon. Az U21-es válogatottban a spanyolok ellen idegenben az egyik túlkorosként pályára lépő Törőcsik kiharcolt egy 11-est, de bokasérülés szenvedett, ezért Mezei György végül nem számíthatott rá Mexikóban. Ezt követően az Egyesült Államok felé vett az irányt, ahol elsősorban terembajnokságokban szerepelt. A San Diego-ban szép karriert befutó Visnyé Gyula Törőcsik ott töltött idejére így emlékezett. Ezt Szegő Tibor idézi.
4: Akkoriban több magyar futballista is megfordult az államokban. Törőcsik Andrásra tisztán emlékszem. Láttam, ahogy a labdához nyúl, figyeltem világklasszis megmozdulásait. Próbáltam segíteni neki, de amikor idejött, nem volt jó állapotban.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került. Majd a legendás Mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályánál leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Miközben a Törőcsik rajongók szemében Udvardi közellenségé vált, Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújrica István idézi önöknek.
5: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik ekkor még nem volt 34 éves, azaz elméletileg megvolt az esély annak, hogy ki tudja hányadszor ismét visszatér. Sőt, ő maga beszélt arról, hogy bajnokságot nyer az MTK-val, és ha külföldi ajánlatot kap, újra légiósnak áll. De hiába a szép tervek, innen már nem volt ereje talpra állni. Soha többé nem léphetett pályára hivatalos mérkőzésen, a hírekben azonban továbbra is visszatérő szereplő maradt. 1992-ben ittasan karambolozott, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, majd 1993-ban újra feltűnt Újpesten, ahol több alkalommal is igyekeztek segítőkezet nyújtani neki. Erről Lassip Gábor, a Lilafehér klub történésze beszélt.
6: Az Újpest, mint klub is folyamatosan próbált Törőcsik Andrásnak munkalehetőséget nyújtani, hogy valamilyen szempontból a klubhoz kötni őt. Tehát például 1992-ben Benne Ferenc fölkérte őt, hogy legyen az egyik segédedzője néhány mérkőzésig. Segédkezett is neki, de nem találta úgy meg a számítását, vagy nem találta a helyét ebbe a pozícióban. Aztán néhány évvel később volt protokollfőnöki pozícióban is Újpesten, de az is csak néhány hétig tartott. Pótlásban is volt szerepe, fiatal gyerekeknek mutatott trükköket, cseleket, sőt egyszer még 2006-ban utánpótlás koordinátori pozícióba is bejelentett őt a klub, de az is csak néhány hétig tartott. Szóval így voltak próbálkozások az Újpest FC részéről, de igazából nehezen ment ez az együttműködés. Ami viszont szerintem mindenképpen kiemlendő, hogy 2005. május 1-én, Törőcsik András 50. születésnapjára az Újpest FC megrendezte a Törő 50 gálát. Ez gyakorlatilag egy ilyen búcsú meccs, vagy egy ilyen újpesti legendák Törőcsik Andrást ünneplik jellegű esemény volt. Minden egyes újpesti játékos Törőcsik feliratú mezbe játszott a magyar öregfiú válogatottal szemben. Törőcsik egyébként ekkor a csípője miatt nem volt túl jó egészségügyi helyzetben, ennek ellenére 2 gólt is lőtt, valamint 3 gólpasszt is adott ezen a mérkőzésen. Az egyik gólja az gyakorlatilag a Törőcsik védjegyes 16-os vonaláról átemelős trükkel született meg. Igazából aki kint volt, szerintem a mai napig szenzációs eseményként emlékezik erre a mérkőzésre.
0: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége, voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
7: Nagy visszanézek, 86-tól elég kemény, elég exaltált életem volt. Elég kemény küzdelmet vívok az alkohollal, már jó 8 év. Vannak tiszta perüldösök, és utána vannak az induló perüldösök, ezek váltják egymást.
8: És hogy állt most ebben a harcban?
7: Hát most a tiszta indul megint. Tiszta volt egy évig, van, volt egy ilyen kétszer tíznapos hajlás, most megint a tiszta. Remélem, hogy már úgy érzem, hogy egy kicsit hosszabb időre kell az a tisztaság.
0: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen 3-szoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
7: Elértem azt, hogy például Pelé azt mondta róla, hogy azt hitte, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hitte, hogy egy jó befejező csatára vagyok, hogy látja, hogy remek irányító is vagyok. Na hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
0: 13 évvel később, 2009-ben arra a kérdésre, hogy szerinte elfecsérelte a tehetségét, Törőcsik András ugyancsak a Magyar Televíziónak ezt mondta.
9: Én azt mondom, hogy ha csak nem, de tudod, már később mellett. Mert amit itt lehetett Magyarországon, azt én elértem. Az, hogy a kupaségerek meg a vágyzsak nem csinálják, de hát ennél többet nem tudtam mondani.
0: Törőcsik András nővére Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
10: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
11: És mit gondol a testvérként, mire lehetett volna ő képes, hogyha mondjuk azt az utat járja be, amit lehetett volna?
10: Nyilván, ha időben egy nyugati csapathoz kerül, ha van egy olyan menedzser, aki tényleg odafigyel rá, egy olyan edzője, akit tisztelni tud, és akire hallgat, akkor szerintem bármelyik nyugati első csapatban megállta volna a helyét.
0: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a Berceli gondozó intézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Minden olyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressi Zoltán, így emlékszik Törőcsikre.
2: Szerintem azért nem mindegy, hogy ki hogy focizik. Ez kicsit erősnek érzem azt, hogy abból még megállapítani egy ember, vagy nagyon komoly következtetéseket levonni egy ember személyiségére vonatkozóan, de azért mégiscsak. Tehát egy ilyen építő ember, egy kreatív ember volt, aki tudom egyébként azóta nagyon jó barátságban keveredtem a nővérével, meg a barátaival, akik akkoriban ismerték, amikor én még nem. Egy rendkívül intelligens, kedves, jó szándékú, jó indulatú ember volt. Nyilván akarat gyenge, tehát ez hozzátartozik, hogy azért mondtam, hogy az a sors, ami végül is neki adatott, abban azért közrejátszott az ő akarat gyengesége, és hát egy szenvedélybeteg lett, ugye, ezt tudja róla mindenki, és már a pályafutása során, az utolsó éveiben, mikor még aktív futballista volt, akkor is állnál újságcikkek voltak erről, hogy megint viszik, meg nem tudom, tehát ezek szerintem kicsit méltatlan dolgok voltak, de őt ezzel sokat bántották, és ő meg egy dacos ember volt, és talán, hogyha nem emlegetik ennyit, akkor nem. Azt mondta, hogy csak azért is azt csinál, amit akar. És hát mindig elmondta, hogy egy interjúkban ezt láttam, hogy ő tulajdonképpen elért mindent, amit Magyarországon lehetett. Bajnok, kupagyőztes, több sokszoros válogatott. Ez nem biztos, hogy így van, sokkal többet elérhetett volna, de az is igaz, hogy az az időszak, akkor nem lehetett legálisan külföldre menni magyar futballistáknak, és ugye mindenki elmondja, aki akkor szakemberek, például Mezei György is elmondta, hogy nem volt a világon olyan csapat, amiben ne fért volna be abban a nagy időszakában. Ennél többet azért nehéz mondani valakiről, tehát a világ bármelyik csapatában befért volna. 79-ben, amikor a világ válogatottat keretét kihirdették, azt hiszem, hogy 4 csatár volt benne. Jó, az egyik. És akkor jött a baleset, és nem tudott elmenni játszani. Tehát úgy volt a világválogatott egyik csatára a keretben, hogy nem volt nagy eredménye. És nem volt még akkor, ma bármilyen nap megnézhetsz 8 mérkőzés külföldieket is, tehát csak személyesen láthatták őt, vagy valami közvetítésből azok, akik ez a beállított állította össze, azt hiszem, hogy emlékszem a világválogatottat. Tehát ez egy óriási dolog volt. És akkor balesetet szenvedett. Tehát mindig a legrosszabbkor jött ez a törés, ami mondom a nevében is benne van, és akkor nem sikerült, nem ment ki, a Bonyek ment ki helyette, aki aztán világsztár lett.
0: Törőcsik András pályafutása számos tanulsággal szolgál, ezekről a lila-fehér szurkoló kedvencéről könyvet is író Dunai Edét kérdeztük.
12: Nehéz erre mit mondani, mert ugye az Andris egy született zseni volt, aki tényleg a 100 évente születik egy, tehát viszont az is tény, hogy azért nem volt a legprofibb mentalitású, tehát azt valljuk be, sok szépet mondtam már róla, de ezt el kell ismerni, hogy abban a csapatban azért voltak nála profi mentalitásúak, akár a Fazekas Laci, akár édesapám, ugye Dunai Háromede, vagy Noskó Ernő, tehát olyanok tényleg, akik nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is olyan volt a teljesítménye, mint akik, amit ma látunk általában a profi futballistáktól, tehát itt már nem nagyon van mostanság kimaradás, nem nagyon van ivászat, tehát a mai fiataloknak ugye inkább őket állítanám példaképül, mert az Andrist maximum egy dologba lehet példaképül állítani, hogy nézzék meg, hogy így is lehet futballozni, de hát arra születni kell.
0: A korábbi szövetségi kapitányt, Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
13: A mosoly. Állandó mosolygó. Teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit. Tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
11: Mit gondol a fiatalok számára, miben lehet példakép, és miben lehet tanulságos az ő útja, hogyha valaki mondjuk mostanában elkezd focizni, és utána néz, hogy ki is volt ez a Törőcsik András, akiről az Újpest szurkolók annyit mesélnek?
13: Hát természetesen vannak fent jelenetek arról, hogy ő milyen futballista volt, azokat vissza kell nézni. Az, hogy az örömteliség, tehát hogy mindig örömmel lépett pályára, nem volt benne ez a kényszeredett játékfelfogás, ami mondjuk egy fontosabb meccs előtt megjelent. Hát a cselek az, hogy mindig látott a pályán, hogy egy élmény volt nézni a játékát, nem véletlenül kiabálták a tájföldtörő fogalmat, vagy nem tudom minek nevezzem, és az, hogy mindig más időben játszott az Újpest, mint a többi fővárosi klub, az azt jelentette, hogy annyival több néző is volt az Újpest meccsein, hiszen csak azért jöttek ki, hogy lássák, még az ellenfél szurkolói is sokat jártak át a negyedi útra azért, hogy ők lássák játszott.
0: Arra a kérdésre, hogy Törőcsik András tehetsége, életútja alapján hol helyezkedik el az újpesti labdarúgás és a magyar futball történetében, Dénes Tamás sporttörténész így válaszolt.
14: A legendák között ugye nagyon kevés olyan újpesti futballista van azért, akire azt tudjuk mondani, hogy a ferencvárosiak is jártak ki miatt a mérkőzésekre, akit a ferencvárosiak is maximálisan elfogadtak, akit a ferencvárosiak is ünnepeltek. Ugye az Újpest a 80-as évek sikerei óta egy bajnoki címet nyert a 91-98-as, tehát a Liga-Fehér Klub története az közel sem olyan eredményes a legutóbbi 41-néhány évben, mint annak előtte. Ebből következik az is, hogy az újpesti legendák között nyilván a múlt nagyságait találjuk elsősorban. Hogyha a klubtörténeti álom 11-re kérdezel, és hogy abban helyet kaphatna Törőcsik András, hát inkább azt mondom érzelmi alapon, mert azért középcsatár poszton nagyon-nagyon nagy a kínálat, akár Bene Ferencre, ha gondolok, vagy Szusza Ferencre, bár hát ugye mind a kettőt lehet más posztra is helyezni, de azért az újpesti klub történelem legnagyobbai közé soron.
0: A játékostárs Tóth András is a legnagyobbakkal egy szinten emlegeti Törőcsik Andrást.
15: Hasonlítani tudnám inkább Varga Zolihoz, hasonlítani tudnám Göröcs Jancsihoz, azokhoz a technikás és rafinált játékosokhoz, akik Albert Flóri talán még, de én nálam Görös Titi és ők voltak. Persze hát újpesti érződni vagyok. Jó, hát a régiek közül persze voltak, akiket én nem nagyon láttam játszani. Zsengelér, Szusza, meg ezek a játékosok, de akiket én láttam, és akiket én Magyarországon tudok, ők ketten. Varga Zoli és Görös Titi, ők ketten voltak azok, akik virtuózok voltak, na, így kell mondjam.
0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressy Zoltán soha nem tudta meg, így csak elképzelte Törőcsik Andrásnak, mi lett volna a véleménye az általa ihletett könyvről, ha elolvassa.
16: Azon gondolkodtam sokszor, hogy ha nincs ebben az állapotban, amiben volt már akkor, hanem jól van mondjuk, és nem kell agyműtétet végrehajtani rajta, és nem változik meg kicsi a személyisége, ahogy meséltek róla, akkor ha is megírom ezt a könyvet, mert megírtam volna akkor már, hogy ez 2014-15, hogy akkor mit szólt volna ő, ha olvassa. Ezen elgondolkodom sokszor.
11: És mit gondol, mit szólt volna?
16: Hát valószínűleg flagmám fölhúzza a vállát, nem tudom. Valószínűleg tetszett volna neki, de nem mondta volna.
11: hogyha az ő életét nézzük, és mondjuk a könyvet, ami nyilván egy személyes perspektíva, és így a kettőnek a közös halmazát keresünk, akkor mi lehet a tanulság a könyvnek és az ő történetének mondjuk egy fiatalabb generáció számára?
16: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy milyen tanulsága lehet nem csak a könyvnek, hanem az ő sorsának. Nem tudom. Hát talán az, hogy azon kívül, hogy vigyáznia kell, mindenkinek vigyázni magára, talán egymásra is kéne egy kicsit jobban vigyázni. Tehát azért akkoriban belevitték azért az italozásba. Persze nem kellett nagyon könyörögni, neki mentő magától, de hogy egy ekkora tehetségre, egy ilyen világsztárra valószínűleg jobban kellett volna vigyázni, vagy jobban kéne vigyázni.
11: De ettől függetlenül azért lehet példakép is valamilyen szempontból?
16: Na ez a másik nehéz kérdés, hogy példaképnek azért nem gondolnám, hogy példakép, mert azért az edzés munkája, az életvitele nem volt. Tehát nem is tudom, hogy például a mai fociban, ahol nem tudom, 10 kilométereket futnak a játékosok, hogy biztos, hogy nem tudna érvényesülni. Csak azt gondolom, hogy a világ más, ő is más lenne. Ez biztos, hogy most is egy világsztár tehetségnek számítana, de példaképnek nem gondolnám.
0: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
10: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petit Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Amikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának, és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
0: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A 70-es évek vasfüggöny mögötti Magyarországán még egy világklasszis tehetség számára sem nyíltak meg azok az utak, amelyek ma természetesek lennének. A nemzetközi karrier, a legjobb bajnokságok, a legnagyobb klubok. Lehet azon vitatkozni, mennyit vett el tőle a sors, és mennyit herdált el ő maga abból a rendkívüli adottságból, amelyet kapott. Abban azonban alig ha van vita, hogy a magyar futball egyik legnagyobb talentuma volt. És talán éppen ezért maradt meg az emlékezetünkben. Nem a statisztikák, nem a trófeák vagy a rekordok miatt, hanem azért, mert időről időre megmutatta, milyen lehet a futball, amikor a játék több, mint sport. Ösztön, kreativitás és szabadság. A be nem váltott ígéret, Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
17: Ha újra kellene kezdeni, mert nem tudom, hogy egy erre, akkor mi változtatna?
18: Talán abban, hogy most már mostani
17: érett fejjel,
18: ami azért hülyessége így visszagondolni, mindig mondták, hogy valami nézz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
0: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az újra töltve című magazinműsor 13. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mújtica István. Hangutón munka, Bradák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
19: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban.
20: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 4 perc, ma reggel Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel, megerősödve, frissen, üdén, keveset, aludva, szétizzadva a hétvégét, és munkahelyről jelentkezünk egyébként, meg nagyon sok, tudod, állami intézményben, és munkahelyen, a ma és a holnapi napot home office-ban töltedik, hogy üdvözlünk mindenkit, akik otthon hallgatnak minket, itt van Bene Ferenc, azaz Feri.
2: És Harsányi Levi, azaz Levi.
1: Így van, köszönjük szépen.
2: Harsányabb poén nem jutott eszembe.
1: De minden is, Levinek kevésbé becéztek életem, mert voltam Lencsi babától kezdve. Hát, Jasa.
2: Mondjuk én nem foglak Lencsi babának hívni, ha nem haragszol.
1: Elmondom, Andi bácsi hívott így. Az Andi bácsi, mert rájöttem, Andi bácsi az Andornak a becézése, de nagyon kedves volt életem, egyik fontos részén, a gyermekkoromban nagyon nagy jelentős mennyiségben volt velünk, feleségével, akit úgy hívtak, hogy Mucika. Tehát, hogy az élet és a becenevek, azt gondolom, az élet és a becenevek nagyon komoly pillanatokat hoz. 06-30-55-55-605 és a számunk. Szeretnénk kérni tőletek beceneveket, jó? Aztán próbálj kitalálni, hogy kit, hogy hívtak. Nyilván ilyenekből, hogy Mucika, nem jövünk rá, de soha nem lehet tudni. Szóval így indulunk a mai reggelnek. Olyan áramszünet volt Zuglóban, 2 óra 14 perckor, hogy felkapcsolódott a lámpa, bekapcsolódott a sütő, annak is sütött a propeller rész, ami hűti a sütőt, úgyhogy olyan hangra ébredtem fel, és fényre, hogy azt nem tudnak 2.14, és nem tudtam visszaaludni.
2: Ez amikor így az elektronos eszközök így fellázadnak, nem? Azért az ijesztő.
1: Lehet a melegtől, fél tegnap este még nyomtam egy padelt, és jöttem a 16. kerületből, és hogy jöttem át motorra, egyik sávval, a buszsával, ott szabad közlekedni motorra, konkrétan megizzadt az aszfalt, tehát felgyűrődött, nem tudok mást mondani, és éreztem, hogy megyek a motorral, hogy egy ilyen lágy valamivel megyek. Jó érzés volt, de egyébként félelmetes is. Ma is ez várható, 40.
2: Láttam egy olyat, lehet, hogy nem Magyarország volt.
1: Na.
2: Elolvadt a jelzőlámpa. Tehát, mint egy ilyen dali festmény, így folyt lefelé a piros lámpa.
1: Nem, mert hogy egy kiállításon volt?
2: Dali, a Szép Művészeti Múzeumban ébredtem.
1: Láttam.
2: Ott hűvös van egyébként, javaslom mindenkinek.
1: És testek bemenni múzeumokba, a Városliget, nagyon szép néprajzi múzeum, és zeneháza egyébként, világszínvonalú. Ha van ilyenkor valami jó, nem tudom, mit lehet ilyenkor ajánlani, milyen jó programot ebben a nagy melegben. Nyilván klímás.
2: De én mindig azt mondom, hogy menjenek futni az emberek, meg sportoljanak, de talán most nem.
1: Mindjárt harmadfokú. Jó volt, jó, az jó volt.
2: Hőségriadó már.
1: Igen, pihenni, és esetleg mondanám, hogy nézzünk jó VB meccseket, azért erről fog ma is szólni, a ma reggel is, de hát tegnap is kiírtam a Dél-Afrika, Kanada labdarúgó meccs, ugye labdarúgó?
2: Hát
1: labdarúgó meccs után, hogy egy picit szégyen teljesnek érzem a mutatott játékot, egyenes kiesési rangadóról beszélünk ráadásul.
2: Lesz még jó meccs, Levi.
1: Én nagyon bízom, csak sokkal kevés. Több a rossz, és ilyenkor az ember nyilván valahogy azt jegyzi meg, nem az egy-két jó, de bízunk benne, mert nagyon, nagyon jó volt a hétvége, ilyen szempontból is. Toltam egy Balatont, kiúsztuk az ötös Lotto nyerőszámait, nem volt ötös, szóval jó, tartalmas volt, de ugyanakkor és azért ki kell emelni, hogy azért voltak jó meccsek voltak, még a meccs dömping volt a VB-t illetően, de tegnap este óta már egyenes kiesés, éppen ezért lehet ma majd izgulni a Brazília-Japán összecsapáson este 7-től, végre 7-kor, fél 11-kor is lesz egy Németország, Paraguay.
2: Bizonyám.
1: Nagyon várom azt is.
2: Bizonyám. Én nem titkolom a véleményem, hogy számomra most kezdődik a világbajnokság. Vagy ezt te írtad
1: tegnap, és írtam is neked a közösségi felületedre.
2: Igen, igen, és ugye a 32 között vagyunk, ugye a 16-ba jutásért játszanak a csapatok, itt már nincsen taktikázás, nincsen számogatás, egy mérkőzés van, és éles kiesés, egy rossz napod van, mész haza, úgyhogy szerintem innen várhatok az igazi drámai csaták. Az más kérdés, hogy sokak szerint még a 32-től sem, hanem a 16-tól, valamelyest osztom a véleményt, de én már nagyon-nagyon vártam. Tehát számomra ezek VB-selejtező meccsek.
1: Melyik volt a legjobb meccs a hétvégén, vagy a legnagyobb kudarc? Kezdem a kudarccal. Ugye hát Kolumbia és Portugália.
2: Na, gyere, nagyon jól látod. Én azt utólag elemezve a VB ágakat, és azért ezt már lehetett látni a Portugália-Kolumbia mérkőzés előtt is, hogy van úgy vélem egy 32-es ágat, két 16-osra lehet osztani, és az egyik oldalt van mondjuk...
1: Két 16-os gaj.
2: Gaj, gajacska, nagyon jó. És az egyikben van mondjuk, hogy ha azt mondjuk 8 csapat esés a végső győzelemre, az egyik irány ágon van 6, a másik ágon 2. És nem értem, hogy Portugália Kolumbia elleni mérkőzésen, amikor vereség esetén is ugyanúgy tovább jutott volna, másodikként, miért nem próbált meg nyerni? Tehát gyakorlatilag passzívan hátul passzolgattak, és nem volt az, hogy most na legalább az utolsó negyed órát, 20 percet megnyomjuk, hát ha nyerünk, mert abban az esetben átkerültek volna, igaz az Argentinágra, de hát Argentinával csak a 8 között, vagy a 4 között, 8 között találkozhattak
1: mindenki
2: volna.
1: Mindenki el akarja kerülni őket, meg a franciákat.
2: Hát de most gondolj bele, hogy a másik oldalon meg már 16 között lehet akár Franciaország-Németország találkozó,
1: nem akár az az.
2: Akár Hollandia, Spanyol, vagy Portugália, Spanyolország ezáltal.
1: Hála az égnek.
2: És a kolumbiaiak pedig átkerültek a könnyű ágra, idézőben könnyű ág, de gyakorlatilag az argentinoknak a legjobb négyig nincs. Hát idézőjelben, nagyon-nagyon idézőjelben téve erős ellenfelük.
1: Na de ők mindenkivel játszanak. Hát Messi is pihengél, beállítják és lő egy gólt. Mit csinálják? Beállítottatok. Lőhetek még egyet, hogy még inkább veszessem a VB gólöből is. Tehát igen, lő, jó. És akkor így be is lőtte.
2: Egyébként gondolj abba bele, hogy az elmúlt évtizedekben, és tényleg évtizedekben mérjük gyakorlatilag, hát ilyen 78-tól kezdve, majdnem mindig 6 góllal lett a gólkirály. Ugye legutóbb lett 8-al Mbappé, de 6-tal már gólkirálynak lehetett lenni évtizedeken keresztül az összes világbajnokságon, és Messi most a csoportkörnél elérte ezt a 6 gólt.
1: Őrületes csúcsokat dönt. Őrületes csúcsokat dönt. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy becenevek, ugye akkor ugye Butragueño volt a keselyű, ha már labdarúgókról beszélünk,
2: igen,
1: ugye mindig lecsapott bizonyos labdákra. Közben írt nekünk valaki, sziasztok, barátomnak Istvánnak nagy volt a füle, és Derejének hívták. Dereje, a fülében az ereje is hívták.
2: Ez komoly, még egy kis egysoros is van benne.
1: Igen, igen. Messit ugye, ha már most említetted, akkor ugye a Bolha La Puglia-nak hívják, ha jól mondom, igen, és nyilván az alacsony termelete miatt.
2: Tényleg ilyeneket tudnak írni a hallgatók? Erre kíváncsi vagyok, hogy ilyen labdarúgók vagy sportolók becenevei. Albert Florian a császár volt például.
1: Igen. Ugye Töröcsiknél az nem is tudom, mi lett ott nyíl.
2: Inkább kese volt a szőke haja miatt.
1: Választották komolyan, hogy mi lett törőnek. Igen, kese, illetve törő volt persze. Nyilasi volt egy nyíl, Albert Florian a császár. Ugye, és nem tudom, tehát Dinyónak volt valami, Ronaldinyónak? Most így belegondolok. A portugál Ronaldónak, a brazilnak, Zidánnak. Jó,
2: hát
1: ha
2: ott
1: tudtok.
2: Zizu.
1: Az Zizu, igen. Ha tudtok ilyet, akkor örömmel veszük mi is. Művészne.
2: Roberto Baggio, Il Codinho, Topfocska.
1: Igen. Ugye Eperes Károly, ugye Szamóca, szóval vannak ilyenek, akár a művészvilágból is, becenevek után kutatunk ma reggel. 0-30-55-55-6-05. Szóval nekem Kolumbia és Portugál

0: úgy kívülálló vagyok, bolyongok otthon, legtöbbször keresem a helyet, hol ülhessek le egy fél órás alvásra. Tehát ezek a mikroalvások jelentik.
1: Panama, Anglia is viszont gyenge volt, tehát fél idő 0-0, tehát én azért sokkal többet vártam ott az angoloktól. Igen. Horvát, egy barátom, aki kezdett kimak Horvátországban, barátom, illetve barátaim kint vannak, és élőben nézték. No. Horvátországban, Zadar mellett a Horvátország Gána mérkőzés.
0: Milyen mik meséltek? Milyen élmény Horvátországban?
1: Videókat, tehát őrület. És ez, ami nekem nagyon bán, ez, ami nekem nagyon fájó, és bánt, hogy magyarok ilyen foci múlttal, ilyen foci jelennel, és tényleg jók vagyunk, hogy nem tudunk kimenni. És azért megmondom őszintén, ebben én azért valahol a FIFA-t is hibáztatom. És nem akarok itt másban keresni ürügyet, vagy másra kenni, mert nyilván meg kell nyerni a csoportod, vagy másodiként, harmadiként akár tovább menni, és akkor ott vagy. De hogy aránytalan, tehát amikor Panama meg Curaçao és zöldfoki szigetek játszanak, és Dél-Afrika és Szaúd-Arábia, szóval azért onnan értem én itt az egyenjogúság, vagy meg az egyenlőség elve alapján, hogy onnan is jöjjenek meg, Óceániából jöjjenek, érted? Norfolk szigetek és északi sark, de hogy ahol nem űzik, nem szeretik, nincs ilyen múltja egy sportnak, én azt gondolom, hogy sokkal többet kellene Európának adni, és akkor nekünk is talán lenne esély. Én
0: nagyon-nagyon mérges vagyok ez irányban a FIFA-ra, viszont annyiból meg kell követnem az afrikai kontinenst, hogy azért a 10 kiutóból 9 bejutott a legjobb 32-be, tehát csak egyetlen egy csapat, Tunézia esett ki a
1: csoportkörbe. Zöldfoki szigetek tovább jutott.
0: Van, tehát három ponttal van, aki kiesett három ponttal harmadikként, a legtöbb. Zöldfoki szigetek három ponttal másodikként lenni, tehát a csoport is szerencsés helyzetet alkot. Viszont ez a CONCACAF zóna, tehát Közép-Amerika és Ázsia teljes mértékben leszerepelt. Tehát ott azért le lehet azon gondolkodni, hogy mondjuk mennyire van helye Katarnak, mennyire van helye Haitinak, mennyire van helye akár Curaçaónak, azért itt a csoportban Új-Zélandnak. Én úgy gondolom, hogy oda azért lehetne egy-két európai kvótát berakni. Szaúd-Arábia, Jordánia, tehát Üzbegisztán.
1: Tehát szóval az Uruguay kiesik, és Skócia. Szóval...
0: Uruguay szerintem azért esett ki, mert ott egyrészt Marcelo Bielsa szerintem már egy zseniális mondod, kapitány. Nem tudom pontosan a hátterét, de zseniális kapitány, viszont Muslerával szerintem nagyon mellé lőtt, tehát mind a három mérkőzésen benne volt a gólokban, gyakorlatilag kivégezte a saját csapatát, arról nem is beszélve, hogy ott nem volt rendben az öltöző, tehát nagyon-nagyon fontos, egy ilyen, főleg egy ilyen hosszú tornán, hogy a csapategység, az öltöző, a kohézió meglegyen a együttesnél, mert enélkül nem.
1: Tudod, mint nem értek, segíts már létszik, mikor Norvégia Franciaország volt, én nagyon nagy erőkkel tettem volna arra, és igyekeztem úgy nézni, hogy egy jó derbit nézünk. Gárddal, Szorlottal és mondjuk Hollanddal a kezdőben, és hogy egyik sem. Tehát amikor eleve fel, és azt hiszem azt is mondták, hogy úgyis a franciák nyernek, most minek játszunk a legjobb összeálltásban. Azért ez is egy, úgy érzem kicsit fura, tehát egy ilyen ráadásul, és akkor jött Dembi egy nagyon-nagyon szűkre szabott mester hármassal.
0: Nézd, valamelyest megértem a lélektanát, hiszen Franciaországgal játszol, biztos továbbjutó vagy. Az a kérdés, hogy csoport elsőként jutsz tovább, vagy csoport másodiként jutsz tovább.
1: És most ők kit kaptak?
0: Elefántcsontparttal fog játszani Norvégia, ellenkező esetben pedig Svédországgal játszott volna. Nem is ez a lényeg, mert ott a 32 között már, főleg a 16 között már nincs könnyű ellenfél, és alapjában a norvégoknak az a lényeg, hogy a egyenes kiesés szakaszban minél jobb állapotban legyenek, és kialakult így, hogy van egy olyan mérkőzés, amin pihentethetik a sztárokat, pihentethetik a kezdőcsapatot, ráadásul nekik azért nincsen olyan 22 egyforma játékosuk, úgyhogy én azért valójában megértem a norvégokat. Egyébként hozzáteszem, hogy egy olyan 60-70 percig teljesen egyenrangú ellenfelé voltak a franciáknak, tehát egy nagyon-nagyon szoros mérkőzés volt. Így lehetett adni mindenkinek játékperceket, esetleg későbbi szakaszokban azért ezek a játékosok már nem úgy lépnek pályára, hogy gyakorlatilag VB szüzen, tehát én abszolút akceptálom ezt.
1: Na, szóval ott én azért vártam volna mondjuk komolyabb összeálltást, de hát nem én döntök, hála az égnek. Jó reggelt, sziasztok, egy üzenet, Kocsi Sanyi, ő ugye a FTC kocka volt.
0: Na tessék.
1: És...
0: Igen? Emlékszem.
1: Igen, Hidegkuti Nándor MTK az öreg.
0: Tényleg.
1: Most itt az aranycsapattagra beszélünk. Cibor Zoli, ugye a bolond.
0: Nagyon jó.
1: És írja valaki, és igen, és Messi például La Puglia, vagy Puglia, a bolha.
0: Igen, és becenőben. A Puskás. öcsi
1: bácsi. És Puskás pedig öcsi.
0: Öcsi, igen.
1: A termete mi az, hogy öcsi?
0: Nem tudom.
1: Ez a Puskás műzikában elhangzik, ugye abban én Szepesi György szerepét játszom, vagy játszottam, és

0: ott öcsi, talán azt hiszem, hogy nem tudták a nevét, és ott nagyon sokszor úgy
1: gyerekkorából adódik.
0: Igen, ott ha jól emlékszem, hogy az egész musical úgy áll össze, hogy gyermekkorától egészen ugye a haláláig, és ott mindig öcsizték, de hogy mi volt a kiváltó ok, azt nem tudom, lehet pont a termete, vagy sokszor mondjuk, hogy öcsi, gyere ide, vagy nem tudom, öcsém, lehet, igen. Igen, szóval Puskás, igen, Ferenci, ugye ő például öcsi volt. Na, aztán, ami még érdekes volt, szerintem a hollandok is jól mentek, már ami a hétvége meccseket, meg eredményeket illetés, mert a japánoknak lesz egy komoly, aztán Marokkót kapta a Hollandia, hát nagyon-nagyon nem könnyű. Nagyon-nagyon nem
1: azért
0: könnyű.
1: Azért Marokkó Afrika egyik legjobb csapata a legutóbbi világbajnokságon.
0: Ez holnap este lesz egyébként, igen.
1: Így van, ráadásul hát úgy, hogy hajnali mérkőzés 3 órakor kezdődik, de én úgy gondolom arra érdemes lesz fennmaradni, tehát egy tényleg abszolút mértékben nyitott találkozó lesz. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a hollandok nagyon domináns támadó futballt nyújtottak a csoportmérkőzések során, Marokkó viszont a stabilitás. És Marokkónak nagyon-nagyon nagyon nehéz volt lőni. Nagyon érdekes mérkőzés lesz. Nem egyértelmű a helyzet ott.
0: Na, ugye ma este lesz ugye a brazil-japán, és a japánokat japán, ahogy ezt mondják Magyarországon sokan, 2 P-vel, szóval japán.
1: Nekem Japán a meglepetés csapatom.
0: De nem tudják meg.
1: Arra nem számítottam, hogy már 32 között brazil lesz az ellenfél. Szerintem Japán gyakorlatilag ez a tényleg a 4-5 nagyon kívül bárkit meg tudna verni. Tehát nagyon-nagyon sajnálom a kis japánokat, hogy egyből Brazíliát kapta.
0: Most az a nagy sorsolástól. Helyzet, igen, hogy nem olyan rég, egy pár hete megverték őket, jó, hogy felkészülési meccsen. De 3-2-re nyert Japán.
1: Egyébként a kapitányuk ki is emelte, hogy azért igaz barátságos mérkőzésen már egyszer sikerült megverniük Brazíliát, tehát azért ez egy óriási mentális dolog, gondolj bele, hogy az
0: hát
1: a legutóbbi élmény.
0: Az utolsó meccs, igen.
1: Nyilván egész más azért egy VB kiesése szakasz, de azért barátságos meccsen már ez a gát átszakadt.
0: Igen, és Japán szinte minden meccsén lőtt gólt, ugye, azért azt tegyük hozzá, volt itt egy Holland-Japán 2-2 eleve, ugye Tunéziát 4-0-ra ütötték ki, és japán-svéd 1-1, szóval kifejezetten.
1: Na de hát akkor beszéljünk a hatalmas nagy csapatodról, Németországról. Hát így a 80-as években, meg a 90-es évek elején én is szurkoltam a német válogatottnak.
0: Briegel, Föller, nem mond, Lidbászki.
1: Hát azért Föller, Mateusz,
0: Uri, Stilike, hát ne soroljam, igen.
1: Reuter, Kohler, még hátul is nagyon, Augenthaler, hátul is nagyon nagy egyénységek.
0: 82-ben az utolsó VB-jén, igen.
1: Óriási.
0: Hogy azt mondod, hogy most Paraguayba beletörnek a picskájuk?
1: Nem, ilyet nem mondtam, én szerintem tovább jutnak, de utána egy német-francia esetleg a 16 között, na az már az igazi hatalmas.
0: Ott nem tudunk nyerni. Én a németeknek durkolok, de a franciák el nem.
1: És most ebben a német csapatban akkor nem érzed ezt.
0: Két dolgot érzek igazából. Egyik az, hogy argentin-spanyol döntő lesz, és azt, hogy ami még nem volt soha a VB-k történetében, hogy ismételni tud Argentina. Milyen fura, nem tudom, tudják-e hallgatók, még egy olyan válogatott nem volt, amelyik meg tudta védeni a világbajnoki címét.
1: Hát volt? Brazília volt.
0: Igen? Akkor Brazília, bocsánat.
1: Hát úgy volt, hogy ugye az 58-as és 62-es világbajnokságot megnyerték.
0: Azt mondom, tehát egy válogatott volt, csak igen, szóval valahogy ezt érzem, Argentina nagyon-nagyon egybe van.
1: Igen. Annyiból van egy, már nem csak, igen, összejöhet.
0: Már mi?
1: Tehát az ágak alapján, vagy a gajacskák alapján összejöhet. Összejöhet, nagyon, nagyon érdekes, várjunk csak.
0: Igen, ez a két mai meccs, a Brazil-Japán és a francia, vagy a német Paraguay, úgyhogy jó megy, akkor én remélem, mind a két csapat lő gólt, és hazai, tehát Brazília és német győzelem lesz, simán lehet. Tehát Paraguayban is benne van a gól, hanem nem tudok igazán kiemelkedő játékost mondani most, de te biztos?
1: Hát Paraguay érdekes csapat, mert azért ez a klasszikus dél-amerikai futballstílus azért jelen van a játékukban.
0: Nem is nagyon játszanak Európában, ha jól tudom, bár lehet, hogy nem. De mint hogyha nem lenne játékosuk Európában.
1: Diego Gomez Brightonban játszik.
0: Na jó, hát igen, azért, a híres Brighton, ott... persze. De meghatározó, nem gondolnám.
1: Igen. De attól függetlenül én úgy gondolom azért a német válogatott azért erősebb.
0: Jó, azt hiszem, az az érdekes a Kanada meccs alatt, a végén azt hitték, ugye, hogy a vér nem válik vízé, hogy hoki meccsen vannak. Tehát ugye próbált Dél-Afrika támadni, meg kapura lőni, és ész nélkül, gondolkodás nélkül rúgták ki a labdát, mint a hokiban, tudod, mikor beütik a...
1: Tilos felszabadítás.
0: Igen, még vártam a két vonalas lest, hogy valahol befújják, de hogy nem. De hogy próbáltak úgy menekülni, hogy szabadulni a labdától, de hát...
1: Jó, azért ne felejtsük, hogy 92. percben lőtték a gólt, tehát ez ilyenkor nagyon kellemes gólt szerezni, mert gyakorlatilag 3-4, most mai játékban mondjuk 5-6 perc van hátra, és megnyered a találkozót, tehát az már azért egy eléggé más lélektan. Láttad-e egyébként, mit? Én arra vagyok kíváncsi, az Algéria-Ausztria mérkőzést.
0: Nem.
1: Egy 3-3-as szenzációs döntetlen volt, és megoszlanak a vélemények, hogy pont úgy alakult a mérkőzés, hogy amikor az egyik gólt szerzett, akkor 5, általában 5, de volt, amikor 15 percen belül hogy nem egyenlített a másik, és amikor döntetlen volt, akkor mind a kettő hátul passzolgatott, hogy ez most egy szenzációs meccsen véletlenül alakult ki, vagy megegyezéses döntetlen volt, nem tudom, én kérdezem, de nagyon-nagyon érdekes mérkőzés.
0: Azt mondják a hozzáértő, nevüket nem vállaló, valahol Nápoly melletti kis falucskában élő olasz idős emberek, akik néha-néha beszélgetnek arról, hogy szerintük milyen eredmény szülessen bizonyos mérkőzéseken, és lássatok csodát, nagyon sokszor az az eredmény születik, de nyilván tehát a feltételezés és minden más velünk lehet, és aztán a végeredmény pedig, és annak esetleg ha úgy érezzük, hogy befolyásolása csak a véletlen műve lehet.
1: Igen, de ha neked van egy olyan mérkőzésed, ahol ha vereséget szenvedsz, kiesel és pakolhatsz, romba dőlnek az álmaid, de ha döntetlen lesz a mérkőzés, akkor biztos, hogy tovább jutsz. És ugyanez van az ellenfelednél is. Akkor valójában, ha mind a kettőnek jó a döntetlen, és ráadásul egy 3-3-as mérkőzés játszanak, szerintem akkor azért ez egy vállalható dolog, nem?
0: Igen, mindig azt mondom, hogy az, csak előtte tessenek szólni azon fogadóknak, akik szeretnének tenni. Ráadásul a 3-3 az arra szokták mondani, hogy üvöltve kiállt azért, hogy ez egy megbeszélt eredmény.
1: Nagyon szép gólok voltak.
0: És nyilván ezt én mondom, tehát nagyon valaki mást gondoljon, ezt én mondom, és a statisztika, és bizonyos emberek, akik amikor beszélnek, akkor azt kérik, hogy a hangjuk a következőképpen lehet szólalja meg, úgy gondolom, hogy... Na, úgyhogy erről ennyi. Úgyhogy igen, így mind a két csapat tovább jutott. Kérdezzük azért meg, hogy volt olyan világbajnokság, amikor NSK játszott Ausztriával.
1: Így van.
0: És 82-t beszélünk, és azt hiszem 1-1 lett a vége.
1: Nem, 1-0-ra kellett nyernie Németországnak, ahhoz, hogy mindkettő tovább jusson, és Algéria kiessen. És ez a 10. percben megszületett ez a gól,
0: és utána
1: 82 perc hátul passzolgatás.
0: Na, úgyhogy Algéria most megérdemelte, most 82-ben elvették tőle a továbbjutás lehetőséget, most pedig ők önmaguk, osztrák testvéreikkel, szenzációs volt, osztrák testvéreikkel véletlenszerűen egy 3-3-at játszottak, így mind a két
1: csapat
0: tovább.
1: Azt az összeborulás meccs után, tehát az a híres algériai osztrák
0: barátság nagyon régi.
1: És mindkét csapat nem egymásnak ölegettek a játékosok, hanem egymást ölegették az algériai osztrák.
0: Azt hiszem, hogy eléggé beszédes. Na mindegy, úgyhogy ilyen már nem lesz, mert a braziliai és Németország Paraguay összecsapások egyrészt 7-kor, másrészt pedig 22:30-kor jönnek majd a németek. Úgyhogy beszélünk a VB-ről, úgyhogy sok izgalmas meccs lesz. Beszélgetünk majd a következő napok mérkőzéseiről, és hogy erről mit tippelünk, meg persze titeket is örömmel várunk ebbe, de leginkább abba, hogy kit hogy becéztek, jó? Legyen ez sportoló, művész, vagy esetleg önmagatok, vagy a családotokban valaki, és indokoljuk is meg, jó? Mert szerintem a becenem azok nagyon viccesek lehetnek. Uh-huh. Nos, SMS számunk 0-30-55-55-60-65, 3 perc múlva lesz 7:30, mindjárt folytatjuk.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma is marad a hőségriasztás és a vörös kód. Katarban folytatódhatnak a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Folytatódik a kánikula. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ismét megdőlt a napi melegrekord. Budakalászon tegnap 40,7 fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni, vagy autót mosni. A korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvíz ellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuwaitban és Bahreinben, miközben az amerikai haderő ismét iráni célpontokat vett célba. A támadások ellenére úgy tudni, hogy az egyeztetések holnap Katar fővárosában, Dohában folytatódnak az Egyesült Államok és Irán között. Új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban, erről az orosz elnök beszélt egy interjúban. Vlagyimir Putyin közölte, Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását és a harci cselekmények korlátozását 4 régió, Herszon, Zaporizsa, Donyeck és Luhanszk megyére. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban 41,7, Csehországban 41,1, Lengyelországban 40,5 fokot mértek. Pozsonyban is új rekord született 32,5 fokkal.
0: Közlekedés.
2: Az M1-esen Budapest felé az M0-es csomópontjánál a 17-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban, már 4-5 kilométeres a dugó. Az ellenkező oldalon Herceghalom és Bicske között lassabb a haladás, így helyenként torlódik is a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. Kettős magyar siker a tiszaújvárosi triatlon világkupa versenyen. George Russell nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda Steven Eustachio 92. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a 8-ad döntőbe kerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal játszik. A kanadai a gólszerzője Steven Eustachio így nyilatkozott a meccs után.
4: Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor előttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényesülhet.
3: Guzi Blanka a negyedik erdőslita a hetedik helyen zárt a budapesti öttus a világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Kettős magyar sikerrel zárult a tiszaújvárosi triatlon világkupa verseny. A nőknél a 18 éves Szalai Fanni először, míg a férfiaknál Léman Csongor egymás után negyedszer bizonyult a legjobbnak ezen a viadalon. Az olimpiai kvalifikációs verseny 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból állt. Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajak párosban a romániai Pitestben rendezett maratoni kajakkenú Európa-bajnokságon. Magyarország 20 éremmel, 6 arannyal, 7 ezüsttel és 7 bronzzal az érem táblázat élén végzett. Majtényi Szabolcs és Domokos András a 15. világbajnoki címét szerezte meg a vitorlázók repülő hollandi hajóosztályában, a németországi Kielben. A nem olimpiai hajóosztály viadalán a kedvezőtlen szélviszonyok miatt mindössze 2 nap alatt megrendezett 4 futam alapján utasította maga mögé a magyar kettős a 11 országból érkezett 75 hajóból álló mezőnyt. Milák Kristóf 22,86 másodperces egyéni csúccsal, egyben új országos rekorddal második lett az 50 méteres pillangóúszásban a 7 domb elnevezésű római nemzetközi verseny záró napján. A kétszeres olimpiai bajnok ezzel jelentősen megjavította eddigi 23,3 másodperces legjobbját. A magyar férfi kosárlabda válogatott felkészülési mérkőzésen Székesfehérváron 72-71-re legyőzte Oroszországot. A nemzeti csapat július elején Finnország, majd Belgium ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. A Bahrain Victorious nem nevezte 8 fős csapatába Walter Attillát a szombaton rajtoló Tour de France-ra. A francia kerékpáros körversenyen így nem lesz ott a magyar sportoló. A viadalon a mezőny 3333 kilométert teljesít a július 26-ai párizsi befutóig. Zsankó Petra nyerte az országúti kerékpáros országos bajnokság női mezőnyversenyét Greman Szonya és Bartal Uca előtt. A férfiaknál Takács Zsombor győzött, megelőzve Feltoffer Bálintot, valamint Pelikán Jánost. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat. Az éről rajtoló pilótának ez volt az idei második futamgyőzelme, amivel összetettben feljött a második helyre. Russell mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-lal ért célba másodikként, az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli lett a harmadik a másik Mercedes-szel, míg a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a Ferrarival az ötödik helyen zárt. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Bene Ferenc. Szongodomán tengeren túli játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le az észak-amerikai profi jégkorong ligában. Az NHL szombati éppen Buffalo-ban megtartott draftján. A részletekről Virány Zsolt, Spiller Istvánnal beszélgetett.
2: Megvan a negyedik magyar felnőtt jégkorongozó, akinek a játékjogát draftolta egy NHL klub. Szongó Domán tengeren túli játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL éppen Buffalo-ban megtartott draftján. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatár a negyedik magyar születési hokis, aki elkelt az amatőr fiataloknak tartott választáson. A finn KHK légiósának játékjogát az 5. körben összesítésben a 156. helyen foglalták le. A 2025-26-os idényben a még ifjúsági korú Szongot a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot szerzett, saját korosztályában 3 alapszakasz és 7 rájátszás mérkőzésre szállt be, és összesen 12 pontot termelt 6 gól, 6 gólpassz. A magyar válogatottban az Elit VB-n a britek ellen gólt ütött a világbajnokságon, ami fontos volt, mármint a britek elleni győzelem a bennmaradáshoz. Az elmúlt 2 szezonban rendre szerepelt Szongot a magyar ifjúsági, junior és felnőtt nemzeti csapat VB-jén. A 34 felnőtt válogatott találkozóján 12 pontnál jár. Az NHL-be ezt megelőzően 3 magyar születésű játékost draftoltak. 1999-ben Grösöl Tamás játékjogát a 9. kör 256. helyén az Edmonton Oilers, 2000-ben Super Levente játékjogát a 4. kör 116. helyén a Calgary Flames, 2002-ben Vas János játékjogát a 2. kör 32. helyén a Dallas Stars foglalta le, végül egyikük sem lépett jégre a ligában. Super Levente 9-szer ott volt a cserepadon, de nem lépett jégre, tehát nincs NHL mérkőzése. Spiller István az MTI jégkorong szakírója így reagált a friss hírre.
3: Balatonszászon nyaran Szongó Domán, amikor egyszer csak megcsülen a mobiltelefonja, felhívja a menedzsere, hogy mi a hely. És akkor Domán azt hitte, hogy hát most akkor nem fog elkelni, majd biztos azzal hívja, hogy majd akkor a jövő évi drafton, mert az életkora plán a jövő évi drafton is érdekelt lehetett volna, de csak vált egy menedzser, aki egy kanadai egyébként, és azt mondja neki, hogy gratulálok, a Buffalo Sabres elválasztotta a játékjogát. Domán már azt hitte, hogy hát nem nézte már kora délután, magyar idő szerint délután 5-től megy a draftnak a második napja, nem kelt el, egyszer csak az 5. kör összesen 156. helyen viszont a Buffalo elvitte, és amikor a ügynökével beszélt, akkor ugye időeltolódás meg a műholdas dolgok miatt egy körülbelül egy fél, egy perces hátrányba volt, és amikor az ügynöke elmondta, hogy a Buffalo elvitte, akkor jelent meg nála a laptopon maga a hír, hogy tényleg a Sabres kiválasztotta őt, úgyhogy nagyon megörült neki, és utána átadták a telefont a Buffalo-nak az európai ügyekért felelős igazgatójának, hiszen Domán ugye Európában, Finnországban játszik, majd utána továbbadták a telefont a fejlesztési igazgatónak, aki közölte, hogy nem kell gondolkodnia, már ott az e-mail címén a repülőjegy, reggel 9 óra valahány perckor már Toronto érintésével Buffalo-ba kell repülnie. Úgyhogy Domán, ahogy letette a telefont, először a szobájába a szászói nyaralóban, összepakolt, kocsiba vágta magát, most megy a budapesti otthonába, hogy összepakolja a hoki cuccát, közben megígérte nekem az édesapján keresztül, hogy visszahív, hogy amiket most a kedves hallgatók tudnak, azt mind a Domántól tudom most már, aki ezekben a percekben éppen úton van Pest felé, de reggel 6 fele már kint lesz a Liszt Ferenc téren, és gyakorlatilag...
2: A repülőtérről indul Toronto érintésével.
3: Toronto érintésével, mert Toronto Buffalo az kocsival néhány óra út, ha nincs nagy forgalom a határon, de nagyon szép út, Elizabeth Highway, Niagara vízes, és úgyhogy jó helyen lesz, és vasárnap estétől már vannak hivatalos programok, és a jeges edzés hétfőket szerda, és csütörtökön pedig csapaton belüli mérkőzések lesznek, úgyhogy ez egy 4-4 és fél napos komplet út, de már úgy van, hogy másodika, harmadikán már jöhet is haza. Tehát ennyire profi egy ilyen, ez a rendszer. Már beszélnek, már ott a repülőjegy. Na most meg lehet nézni, hogy ez kb. Milyen szervezést igényel, milyen hátteret, hogy teljesen profi az egész, hát ez az NHL. Tehát jelen pillanatban egy ötödik körösünk van, ugye Domán, Grosny Tamás, Szuper Levente és Vas János után a negyedik magyar születésű, akit draftoltak, nem tudom kinek, hogy tetszik ez a szó, tehát ez azt jelenti, hogy ha NHL-ben szeretne játszani a Domán, akkor csak a Buffalo-n keresztül teheti meg. A Buffalo ilyenkor ezzel a joggal élhet, tehát el is cserélheti, alá is írhat, és ha jövő nyárig nem kötnek vele szerződést, akkor még egyszer draftolható lesz, de mivel még nagyon fiatal, ezért még a következő évben is bőven van lehetőség, ilyenkor majd megnézik, és a szakmai stáb eldönt, hogy a fejlődésének a szempontjából hol a legjobb, hogy Finnországban marad junior, akár felnőtt szinten, vagy aláírnak vele, és akkor mondjuk leküldik először a farmligába, de mindenféle táborba már, tehát most a úgymond a fejlesztő táborba, ez angol development camp, utána a draftoltaknak külön van egy prospect camp, az ígéreteknek, de már gyakorlatilag ez már házon belül, klubon belüli, és utána a szezon elején is, szeptember elején, még az NHL szezon elején szintén lehet egy nagy tábor, arra is meghívhatják őt. Tehát gyakorlatilag innen a Buffalo egyfolytában figyelni fogja az ő képzését, fejlesztését, fejlődését, bár és a Buffalo el tudja mondani a finn klubjának is, hogy mit tart helyesnek, és akkor nyilván van egy döntés, hogy ő a következő szezonban hol a legjobb az ő szempontjából, hogy hol játszik majd. A következő hetek, hónapoknak, de szeptemberig eldől, hogy merre tovább.
2: Magyarán vegyünk egy nagy levegőt, mert megtörtént az, amiben bíztunk. Azért a hallgatóknak elárulom, hogy az édesapát, Szongót Kristófot te onnan ismered, hogy egy klubban jégkorongoztatok megboldogult fiatal korunkban, ő korodban, mert hogy én nem jégkorongoztam itt az elszólás, de most nem mindenki azt kérdezze, hogy akkor a Szuper Levente féle 9 csere szerep után mennyi idő kellhet. Legyünk türelmesek, nem? 18 éves Szongott Domán, és szerintem még fizikailag is azért neki bőven erősödnie kellene, vagy kell, csak nagyon jó, amit láttunk az Elit VB-n tőle, illetve már 24 augusztusában Káposztásmegyeren ismertem meg én igazából, ahol még talán az első nyilatkozatát adta a rádiónak, a Nemzeti Sportrádiónak és a Kossuth Rádiónak is, de értelemszerűen, ott is gólt ütött, az nem értelemszerű, de azért kérdeztem meg például a csapat sajtófőnökét, Szűcs Andrást is, hogy lehet vele interjút készíteni, mert hát tök jól játszott, most láttam életemben először, vagány, és akkor mondta, hogy próbáljam meg, aztán Domán megválaszolt, és a lényeg az, hogy most már akkor az NHL is ott tényleg kopogtat a kapujában, de szerinted még hány évet kell azért várni, hogy tényleg mondjuk bemutatkozhasson, mert én nagyon óvatos lennék ezzel, hogy most ne kezeljük úgy, hogy akkor innen minden sima és egyszerű.
3: Abszolút nem. Teljesen igazad van. Azt látni kell, ez a draft rendszer, az csak arra szól, hogy játékjogokat foglalnak le. Minél előkelőbb helyen választanak ki egy játékost, annál inkább érettnek tartják magára már most az NHL eset. Tehát most még ilyen olyan játékosokat is draftoltak, akik még 18 évesek, sincsenek. Ugyanakkor mindenki utána tud nézni. Tehát az összes, minden csapatnak alapvetően 7 választási lehetősége van egy adott korcsoportban. A draftolt játékosoknak körülbelül a fele tud majd egyszer csak bemutatkozni az NHL-ben. Ott van nekünk az a 3, akit említettem, Grosny, Szuper, Vas. Draftoltva voltak, de egyikük sem mutatkozott be, ráadásul Vas Jankó kimondottan előkelő helyen, 32. helyen, 2002-ben. Egyébként az is egy szombat délutáni esti esemény volt, de már ennek is 24 éve. Akkor még a Domán meg se született, talán még egy gondolat se volt, hiszen ő most volt csak 18. Tehát az, hogy draftolnak, az még mindig csak egy feles szorzóval él. És utána körönként is meg lehet nézni, arra is van egy külön kimutatás, aki az első kör legelőkelőbb helyen, azoknak körülbelül a 90%-a mutatkozik be az NHL-be. És így szépen megyünk le, ahol az ötödik kör van, ahol most ő kelt el, ott már nem éri el a 20%-ot azoknak az aránya, akit az ötödik körben draftoltak. Ennek ellenére ez egy szerintem egy nagyon kiváló hely magyar hokisnak, hiszen nem arról van szó, mint egy nagy nemzetnél, hogy a svédek azért mennek, hogy kinek lesz első körös vagy 1/1-es draftja. Nekünk meg azért kell hajtani, hogy egyetlen draftlistán legyünk. Utóbbi években volt, ugye Pap Kristóf Adobázét, egy Horváth Bálint Hárján, ilyenjeink voltak, de még a draft kiválasztáson se kerültek szóba, tehát nem vitték el a játékjogukat. Viszont most Domán azáltal, hogy már néhány éve a finn utánpótlásban alérozódik, egy sokkal inkább kémben van, ráadásul nagyon jót tett neki az, hogy a nemzetközi téren, a válogatottban is, nagyon érdekes, a kora miatt egyszerre tudott játszani az ifi, a junior és a felnőtt VB-n is, ráadásul az elmúlt két szezonban mind a összesen 6 VB-n tudott részt venni, ez nagyon, nagyon durva, így nemzetközi összehasonlításban is, és látom, hogy említetted, hogy édesapjával együtt játszottam, igen, és láttam még Dománt, amikor először ment jégre botorkálva időszámításunk előtt. És most pedig megint láttam, hogy mondjuk száraz edzésen, vagy jeges edzésen, és láttam, hogy milyen kigyúrt fiatal emberré vált, most 18 éves, tehát vígan előtt az élet, most az, hogy a legmagasabb csúcsra jutott edzők kezei között és szemei fejlődhet, ez egy káprázatos lehetőség az ő részére, ugyanakkor még nem jelent automatikusan NHL-es tagságot.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Spiller István, Virány Zsota beszélgetett az NHL-es draftjáról.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: madarak.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, Nemzeti Sportrádió, ma reggel, igen, Sportreggel, benne Ferivel, hello Feri, jó reggel.
2: És Harsányi Levivel.
1: Sziasztok. Na persze, és persze, nyilván labdarúgó világbajnoksága, és közben azért vannak más sportesemények is, csak eltörpülnek sajnos. Van úgy, hogy mennek Monakóban ilyen gyors autókkal, vagy ilyenkhez, Forma 1-es versenyzők, és hadd ne soroljam, közben azért vannak teniszmérkőzések, de atlétika is, ugyebár azért erről beszéljünk, de hát sajnos szinte mindenkinek a szeme most a labdarúgó VB-re, VB felé fordul, és várja a jó meccseket, ahogy mondta Feri, és ki is tette a közösségi oldalára, a felületére, hogy most kezdődik a VB, gyerekek. Mindenki. Némi igazság van benne, aminek én nagyon örülök, és nagy kedvencem a Zöldfoki szigetek, Óder köztársaság, kinek, hogy tetszik, mert hogy, de tényleg, hát hogy, tudod, mindig a kicsinek szurkol az ember, és az esetben is én ezt érzem, hogy volt, hogy Iránnak tapsolt, Amerikában Iránnak tapsoltak, szóval azért ezt tegyük össze. Igen, azt látod, hogy a nagy csapatok, ilyen elalélt, fáradt, nem tudom, játékosok jönnek, Norvégia kisajáll a franciákán a legjobb összeállításában, majd pihennek a következő mérkőzésre. Hát nyilván persze megtehetik, csak hát a nézők nem ezt szeretnék, hanem azt, hogy valami jó kis izgalmas meccsek legyenek, mint például egy jó Algéria-Ausztria, meg is néztem most, az összefoglalót már nem láttam, hát... Gyerekek, ha valami egyértelmű megbeszélt eredményt mutat, akkor az a meccs. Nézzétek meg, ha valaki nem lát az összefoglalót, akkor nézze meg, mert hát szóval nagyon kemény volt. Na, és már Bece nevekről is beszéltünk azért. Van itt Fekete Párduc, hát kihagytuk.
2: Tényleg.
1: Hát Grosics Gyulát, Grosics, hát persze. Igen. De hogy mindenhol, politikában, művészvilágban nagyon-nagyon hódítanak a Bece nevek. Ha azt mondom, hogy Vaslédi, akkor tudjátok, hogy ki
2: Margaret Thatcher.
1: Így van, Nagyon ügyes vagy. Ha azt mondom, hogy ki lehetett például, mondjuk ez nem könnyű, CR7. Na, de hát ki volt a King of Pop?
2: Michael Jackson?
1: Hát persze, hát abszolút. Aztán nem is tudom még mik voltak. Igen, jó, hát nyilván rock and roll királya, persze Elvis Presley, azt tudjuk. Volt, hogy kit nevezek a feszültség mesterének? Nem tudom, tudod?
2: De ezt nem tudom.
1: Kérlek szépen, Alfred Hitchcock volt. Ez volt, tehát becenév, ha úgy tetszik, igen, ahogy gondolom. Ki lehetett az Iceman a Forma 1 világából? Iceman.
2: Igen.
1: Finn
2: versenyző.
1: Jó az irány. Igen, Kimi Räikkönen, így van, nagyon jól mondod.
2: Räikkönen, jó.
1: Aztán azt nem is tudtam, hogy Scott varázslónak hívták.
2: Ezt nem tudom.
1: A futball világában? Sir Alex Ferguson?
2: Igen. Hát ez teljesen reális.
1: Hát gyerekek, hát nagyon. Nem. És Fekete Párduc. Igen, Fekete Párduc még volt Eusebio is, én úgy tudom. De nekünk Grosics Gyula legyen és maradjon is, tehát ez nem kérdés.
2: Így van.
1: Na, úgyhogy ennyi, ha valaki tud valami becenevet, nyugodtan küldjétek el, örömmel várjuk.
2: És akkor én mondom neked, a Fehér Pelé.
1: Fehér Pelé? Johan Cruyff?
2: Nem. Zico, jól mondod?
1: Ja, ne segíts, igen. Fehér Pelé, az.
2: És ha már ugye Brazília-Japán, a japán futball alapjait igazából Zico tette.
1: Nem volt a szövetségi kapitány?
2: Dehogy nem. Először ugye kiigazolt már jóval 30-on túl, aha, és a japánok ötvözték a helyi kultúrából adódó gyors dinamikus játékot a brazilos technikával. És egy kicsit úgy az a japán futballnak az alapkövét Zico teremtette.
1: Jó, ő középpálya volt, vagy csatár?
2: Hát ő középpályás támadó, ez a klasszikus ilyen trekvartista, tehát ez a 3/4-es támadó.
1: Ja, igen.
2: Tényleg egy ilyen zseniális korszakalkotó egyéniség volt.
1: Igen, és kihagyhatatlan eleme volt az akkori brazil válogatottnak. Noha nem róla szólt, de azt szokták mondani, ha ő nincs, akkor azt megérezte.
2: Az érdekes, hogy arról a brazil válogatottról, mondjuk a 82-esről, vagy akár a 86-osról is mindenki mesél. Tehát óriási lelkesedés, meg hagyományai vannak, de valójában semmit nem nyertek.
1: Zicóval
2: nem? Hát a VB-n VB-ket veszünk, akkor nem. Mindig Zico torony
1: nem világbajnok?
2: Zico nem világbajnok.
1: Ez egy kvízjátékban Ez nagyon, én biztos bemondtam. Igen, szóval a braziloknál nehéz olyat mondani, aki nem volt világbajnok, és pont egy Zico. Erőt eszembe, hogy kiadható, vagy kiadhatatlan valaki, hogy most már nagyon jót ki is tettem valamelyik nap a közösségi felületeimre, hogy Argentina olyan Messi nélkül, mint Portugália Ronaldóval. Tehát, hogy ez azért tegyük össze, de hogy ez mennyire igaz. Na, úgyhogy jó meccsek lesznek ma, nem győzünk hangsúlyozni. 7 órakor érkezik, ugyebár. Feri nagy-nagy kedvence, Japánia játszik. Hát fél Brazíliával, és ha már Brazíliáról beszélünk, akkor kvázi kötelező olvasmány lehetne ez nekik, de a japánok nem csak amiatt, hogy mondjam, kedvesek és szeretetők, hogy, és ezt tessenek már átvenni tőlük, kérem mindenki, hogy miután ott vannak és szurkolnak és szemetelnek a stadionban, a szurkolók, miután vége a meccsnek, összeszedik egy zsákba a szemet.
2: Takarítanak a szektorba.
1: Gyerekek.
2: És a válogatott is a saját öltözőjébe. Tehát nem az, hogy a takarító nénire bízzuk a nagy sarat.
1: De itt vannak a jó példák.
2: Tisztán adjátok át az
1: öltözőt. Itt vannak a jó példák. És ha már becenevek, mit jelent a patyolat?
2: Uha.
1: Ezzel bocsátjuk útjára ezt a szinte megoldhatatlan feladatot. Ezt szerintem senki nem tudja. 06-30-55-55-605, igen?
2: Hát, tippet ér mondani, vagy várjuk a hallgatókra?
1: No, tippelgethetsz.
2: Hát én a patyolatot úgy használom, amikor beadjuk a ruhát ilyen a hivatalos patyolatba. Tisztító szakemberekhez. Azokat, amiket mondjuk otthon mosógéppel, vagy
1: de én gyanítom, hogy az
2: eszközzel nem merjük.
1: Gyanítom, hogy ez egy rövidített név, tehát egy beceri, mint az ABC, ha. Ugye? Ha. Ugye, mi az ABC?
2: Hát a élelmiszerbolt, a közért.
1: Nem, mit jelent?
2: Hogy ABC
1: hát
2: mit
1: persze.
2: Jelent? Iskolában emlékszem, volt ilyen. Megtanultuk a betűknek a sorrendjét. Talán erre gondolsz?
1: Nem, mit jelent a közért? Tehát mi az ABC-nak van valami rövidítése?
2: Ja, tényleg? Azt nem tudom.
1: Az elég hamar átment neked a kérdés, hát, olyan
2: elég gyors vagyok a reggel. Fú.
1: Én úgy tudom, de aztán ez szóljatok, hogy általános beszerzési cikkek, de nem biztos.
2: Nagyon komoly
1: nem,
2: vagy.
1: Nagyon komoly vagy.
2: Jó, hát.
1: Rámettünk az áfészre is, tehát nem akarok nagyon messze menni. Tehát mit jelent az áfész?
2: Hát, Levi.
1: 06-30-55-55-605. Kezdhetünk az MTK VM-mel, jó?
2: Na, ezek akkor már mennének,
1: az
2: de...
1: Az MTK VM azért...
2: Áfésznél én még szerintem a nyalókát, a kakasos nyalókát nyalogattam az áfésznél, úgyhogy nem annyira voltam képbe akkor.
1: És biztos, hogy szövetkezett, és lehet, hogy
2: És akkor jössz még tovább, hogy báv, meg ilyenek?
1: Azt tudjuk, a bizományi áruház vállalat, azt tudjuk, de most a kacagsz...
2: És a keravil?
1: Hát a gyerekek, igen.
2: Hoppá, mondok ilyeneket.
1: Az keravil, jó a kérdés.
2: A, a, az,

0: Na jó, tudom. Csak hogy a hallgatók tudják. Na, amíg ezen gondolkodtok és megkülditek, előre is köszönjük, addig megmutatjuk, pontosan összefoglaljuk a szombati VB meccseket.
1: Spanyolország és Franciaország is csoport első lett. Tovább íródott a tündérmese. Uruguay a legjobb 32 közé sem jutott be, a belgák megszerezték első győzelmüket. Röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 16. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 6 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani. Tizenöt nappal ezelőtt kezdődött el az észak-amerikai kontinensen a labdarúgó világbajnokság, és hamarosan véget ér a csoportkör. A játéknap az ijjelű 4-es két mérkőzésével kezdődött, az első helyről döntő találkozón két európai együttes küzdött meg egymással. A Franciaország-Norvégia találkozóról Német Kornél tudósít.
2: Csoportgyőztes a francia válogatott, Norvégia-Franciaország 1-4. A Paris Saint-Germain aranylabdás kiválósága nyitotta a gólok sorát. Mbappé zseniális labdájából a 7. percben Dembélé góljával került előnybe a francia válogatott. Ekkora már Mbappé szétforgácsolta a felső lécet, hiszen a 24. másodpercben Kylian Mbappé eltalálta a norvég kapufát. Aztán Dembélé duplázott, megint csak Mbappé átadásából a 20. percben. 0-2 állt ekkor az eredményjelzőn a bostoni stadionban. A középkezdésből 5 érintésből végigvitték viszont a norvégok, és Télo Åsgård góljával hamar jött a szépítés. Ez azonban nem zavarta meg a franciákat, és Tchouaméni asszisztjából Dembélé a 32. percben megszerezte saját maga harmadik, csapata harmadik találatát. Elképesztően zseniális mesterhármas volt. Egyben ez volt a félidei eredmény is. Jól kezdte, mitöbb zseniálisan kezdte a második játékrészt. A norvég, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy B-csapat, hiszen például a legnagyobb sztárjuk Haaland a kispadról nézte végig ezt az összecsapást, és olyan játékosok kaptak lehetőséget Solbakken mestertől, akik eddig a világbajnokságon egyáltalán nem, vagy éppen hogy csak pályára léptek. Az egyik ilyen Jürgen Larsen a támadó volt, aki az 50. percben 11-est hibázott, menjen óriásit védett, sőt a francia kapusnak volt még egy nagyon nagy védés, a 72. percben Bob próbálkozását hárította. A végén a franciák nagyon takarékos üzemmódra kapcsoltak, a norvégok nem tudtak velük mit kezdeni. A kegyelemdöfés a 94. percben érkezett, amikor Désiré Doué állította be a végeredményt. Norvégia, Franciaország 1-4, Franciaország tehát csoportgyőztes, Norvégia pedig másodikként jutott tovább.
1: A francia közszolgálati rádió így közvetítette Dembélé harmadik gólját.
3: Dembélé qui va essayer de temporiser, il est dans la surface de réparation, il frappe! Le triplé! Le triplé oh là là. Pour Ousmane Dembélé! Oh il est injouable! Il est intenable! 3-0!
1: Ousmane Dembélé 3 góllal járult hozzá a franciák 4-1-es sikeréhez, és a VB-k történetének második leggyorsabb mesterhármasát szerezte. A lefújás után így nyilatkozott a csatár.
4: Ousmane, mennyire jó látni azt, hogy ilyen jól sikerült felszabadulva játszani, focizni, megmutatni azt, amit egy aranylabdás tud, amit te tudsz, tényleg hihetetlen mesterhármas volt. Nem látom most, hogy hol van. Továbbra is koncentráltak maradunk, ez egy fontos mérkőzés volt azért, hogy elsők legyünk a csoportban, minden meccset meg akarunk nyerni, de továbbra is koncentráltak maradunk, mert ami következik, az még fontosabb. Nagyon-nagyon jól értitek meg egy mást a támadó szekcióban, mindenki segíti a másikat, nagyon jól kommunikáltok, megtaláltok egymást. Te is ezt érzed? Hogyan alakul ez? Igen, ez fontos. Nyilván a kommunikáció meghatározó, minőségi játékosok vannak a pályán, még a kispadon is egyébként, a kommunikáció igazán meghatározó, de itt nagyon könnyű, jól megértjük egymást, kell folytatnunk is. Bravo Ousmane, még egy pici mosoly azért a mester hármasért, köszönöm.
1: Norvég részről Leo Öztigor értékelt.
5: We had a lot of cramps and people have been training well and playing well previously, so we all.
1: Sokan görcsel küzdöttek, ennek ellenére mindenki jól edzett és korábban is jól teljesített. Minden játékos megérdemelte, hogy pályára léphessen. Tudtuk azonban, hogy Franciaország ellen azzal a csapattal, amelyet pályára küldtek, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Közel voltunk ahhoz, hogy szorosabb legyen ez a küzdelem, de kihagytuk a 11-est, ami bal szerencsés volt. Ennek ellenére fel fogunk állni ebből. A cél most az volt, hogy a teljes keret lehetőséget kapjon, és mindenki készen álljon a következő mérkőzésekre. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ezt a döntést természetesen a szakma is tápozta meg. Erős keretünk van, és maga biztosan várjuk a folytatást. A találkozót így látta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László.

0: László.
1: A meccs előtt tudtuk, hogy mind a két csapat tovább jut a csoportból, az volt a kérdése, a norvégoknak győzni kellett a csoport elsőséghez, de amikor az összeállításokat megláttuk, akkor láttuk, hogy a franciák a legerősebb csapattal, míg a norvégok a B csapatukkal kezdték a mérkőzést. Ebből egyértelműen látszott, hogy ők már a 32 közötti egyenes kiesésre, és ezen belül Argentinára fókuszálnak. Ugye Holland egy percet sem játszott, a kezdőjátékosok közül a nagy része kimaradt.
0: Franciaország megnyerte a csoportját, és a legjobb 32 között Svédországgal találkozik, Norvégia pedig második helyen zárt, és Elefántcsontpart ellen kezdi majd az egyenes kieséses szakaszt. Térjünk rá a négyes másik mérkőzésére, ahol Irak és Szenegál a túlélésért lépett pályára. A forduló előtt mindkét fél nulla pontos volt, így a csoport harmadikok összevetéséhez is szükség volt egy lehetőleg nagy arányú győzelemre. Hogy ez sikerült-e? Ez kiderül Jó András tudósításából.
2: Korán eldőlt a mérkőzés sorsa, a végére gála lett. Szenegál, Irak 5-0. A mérkőzés legelején a negyedik percben második szögletét rúghatta Szenegál, Kamara másodjára is veszélyesen tekerte be a labdát, és most társat is talált. Szek ugrott fel, erős fejese pedig megpattant csapattársa Diarra lábán, a labda pedig a kapuban kötött ki. A tizedik percben pedig jött az, ami nem tett jót a mérkőzésnek. Sadio Mané megverve védőjét törhetett volna a kapura, de az iraki védő Redin Sulaka visszarántotta a mezőnél fogva. Hosszas videóbíros vizsgát után Anthony Taylor, a mérkőzés játékvezetője is szemügyre vett az esetet, majd a 14. percben megszületett az ítélet, piros lapot adott az iraki védőnek. Sadio Mané többször komoly lehetőséget alakított ki, a 40. percben nagyon önzetlen volt és szeretett tovább passzolni a labdát a 16-oson belül érkező Szárnak, de a labda pontatlan volt, a 45+5. percben pedig két szép cser után a kapu mellé durrantott. A második fél időben egy újabb kényszerű iraki csere, a sokat ápolt Ahmed Basil kapusa a második etapra már nem tudott kijönni, így Jalal Hassan váltotta őt a kapuban, hát ezt szerintem megbánta utólag. Az 56. percben egy védelmi hiba elég volt, Kamara labdát szerzett, a 16-oson belül pedig a jobban érkező Szárnak adta a labdát, ő pedig 6 méterről nem hibázott, így ő az egyetlen szenegári játékos, aki első 10 VB fellépésén 4 gólt tudott szerezni, ezzel beérte, sőt megelőzte Papabuba Diopot, akinek 3 gólja van. Majd az 59. percben jött a csodacsere, Diarra helyére Papagei első osztályú labdát kapott, szépen fellőtt a jobb felső sarokba a labdát, 3-0. És ha már csodacsere, Jacobs megindult a pálya bal oldalán, Jalal Hassan védett, a kipaton labda azonban Papagei elé gurult, ő pedig dropból 11 méterről hatalmas bombát engedett el, a labda pedig a jobb felső sarokban kötött ki, 4-0. És hát K.O. a 82. percben Iliman Ndiaye labdát szerzett az ellenfél térfelén, tolt 2-3-at a labdán és nagyjából 18-19 méterről a felső sarokba rúgta a labdát, az pedig a kapuba kötött ki. Jalal Hassan ismét nem tudott hárítani. Szenegál-Irak tehát 5-0, Szenegál a harmadik helyen zárt a csoportjában, és ott lesz a folytatásban, hiszen a legjobb harmadikként tovább jutott. Az iraki válogatott pedig az utolsó helyen végzett, számukra véget ért a VB.
0: Szenegál 5-0-ra kiütötte a szinte végig ember hátrányban futballozó Irakot, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Amikor lefújták a találkozót, akkor még nem lehetett tudni azt, amit most már a játéknap végére igen. Szenegál biztosan ott lesz a 8 legjobb csoport harmadik között, így a legjobb 32 között is folytathatja szereplését. A mérkőzésen nagy gólok is születtek, Papagei második és egyben a találkozó negyedik találatát így közvetítették a francia rádiós kollégák.
3: La passe d'Iveni Mandjai, la frappe dans le but, Sénégalais! Et Papagei qui double la mise! Une frappe du gauche puissante sur cette remise! Hyper intelligente d'Iveni Mandjai! Et là, y'a rien à faire!
0: Véget ért az így csoport, a végeredmény még egyszer, első Franciaország 9 ponttal, második Norvégia 6 ponttal, a harmadik Szenegál 3 ponttal és plusz 2-es gólkülönbséggel, negyedik Irak, amely pont nélkül zárt. Ebből a csoportból a harmadik helyzet is már biztos továbbjutó. A H-csoportról előre tudni lehetett, hogy izgalmas lesz, hiszen mindegyik csapat a továbbjutásért küzdött. Spanyolország Uruguay ellen, az egyik üde színfoltnak számító zöldfoki köztársaság pedig Szaúd-Arábia ellen lépett pályára. Először hallgassuk meg a Spanyolország Uruguay mérkőzés tudósítását, a kommentátor Erdély Márk.
4: Megvan az első igazán komoly kiesője a világbajnokságnak Törökország után, Uruguay is búcsúzik. Spanyolország Uruguay 1-0. A 42. percig kellett várjunk az igazi első óriási lehetőségre, akkor ide-oda pattant a labda a spanyol jobb szélen, majd a jó ütemben érkező Jorente középre kanyarította azt, ahol 15 méterre a kaputól Baena átvette, és egy pattanás után félfordulatból tüzelt. A pattogós lövése ugyan középre ment, de ahelyett, hogy Muslera fogta volna ezt a labdát, vagy éppen kiöklözte volna oldalra, ehelyett beütötte a kapuja jobb alsó sarkába. Végül tehát ezzel az 1-0-ás vezetéssel mehettünk a második félidőre 1-0-ás spanyol vezetéssel, ahol aztán szintén nem történt sok említésre méltó momentum. A 86. percben a csereként beállt Ferran Torres kapott középen egy jó labdát, szépen le is fordult és így szembe került a kapussal. Ugyan lőtt is, de a labdája a felső létről fölé pattant. Majd újabb 9 perccel később megérkezett az a várva várt piros lap, amelyet itt a második félidőben már azért lehetett várni, lehetett rá számítani. Canobbio volt az, aki nyújtott lábbal csúszott rá Cubarsira, ezt követően szerencsére a spanyol játékos jól van, tudta folytatni a mérkőzést, de Canobbionak ez a találkozó véget ért. Nagyjából neki ez volt a 6. vagy a 7. szabálytalansága a mérkőzésen, amely után még lapot sem kapott, végül pedig ezek összegyűltek, és egy piros lett belőle. Utána a játékvezető még egy percig engedte a játékot, de az állás már nem változott, ami végül így eredménnyé alakult. Spanyolország, Uruguay 1-0.
0: Az ötfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így harmadik mérkőzésén is veretlen maradt. Sőt, 3 pontjával megerőzte a 2 egységgel rendelkező Uruguayt, és csoport másodikként továbbjutott. Az ötfoki köztársaság történelmet írt. Első VB részvételük tökéletesen alakul eddig, 3 mérkőzés után veretlenek, és bejutottak az egyenes kieséses szakaszba. Hallgassuk meg a mérkőzés legjobbjának választott zöldfoki Leroy Duarte-t, aki nem mellesleg a Puskás Akadémia játékosa.
5: Honestly, crazy. It's like I'm living in a dream, to be honest.
0: Egy álomban élek, hogy őszinte legyek. Kisgyerekként arról álmodtam, hogy egy világbajnoksággal játszak, és a mérkőzés legjobbja legyek. Hihetetlen, hogy ez most sikerült. Történelmet írtunk, amit néhány hete még nem gondoltunk volna. Most itt az idő ünnepelni, majd elkezdünk készülni az argentinok elleni mérkőzésre. Azt hiszem, már bizonyítottuk, hogy bárki ellen képesek lehetünk meglepetést okozni. A hátcsoport végeredménye: első Spanyolország 7 ponttal, a második a zöldfoki köztársaság 3 ponttal, harmadik Uruguay 2 ponttal, és negyedik Szaúd-Arábia szintén 2 ponttal. Biztos, hogy ebből a csoportból nem jut tovább a harmadik helyezett. Spanyolország a J csoport második helyezettje ellen kezdi majd az egyenes kieséses szakaszt, míg a zöldfoki köztársaság Argentina ellen folytathatja menetelését. A játéknap zárásaként a G csoport utolsó 2 mérkőzését is lejátszották, Új-Zéland Belgium ellen, míg Egyiptom Irán ellen lépett pályára. Az Óceánia és az európai csapat találkozójáról Regős László Pál tudósít.
6: Csoport elsőséget ért az első belga győzelem, Új-Zéland Belgium 1-5. Belga fölénnyel kezdődött a mérkőzés. A 12. percben Trossard a kapufát találta el, majd néhány perccel később Doku került helyzetbe, az ő lövését Krokom védte. Aztán a 28. percben egy szögletet követően megszerezte a vezetést Belgium. Az ötösön belül lepattant a labda. Kevin De Bruyne szögletét követően arra lecsapott Trossard, és közvetlen közelről bevágta a belga vezető gólt. Az első félidő hajrájában még De Ketelaere közelülő lövését is Krokomnak kellett védenie. A belgák kicsit átadták a területet az új-zélandiaknak, és több gyors kontrával próbálkoztak. A második félidőben az 52. percben Trossard kapott egy remek labdát De Bruyne-től, az első lövése még levágódott, aztán visszakerült hozzá, és egy átvétel után 6 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. A 67. percben Kevin De Bruyne is betalált 17 méterről középről, ballal lőtte a bal alsóba a harmadik belga gólt, ezzel pedig már a csoport első helyén álltak a belgák átmenet. Viszont a túloldalon is akadtak helyzetek. Elijah Just volt a legaktívabb új-zélandi játékos, akinek voltak lehetőségei, de vagy Courtois védett, vagy blokkoltak a védők. Aztán a 84. percben már se Courtois, se a védők nem tudtak semmit se tenni. Egy szögletet röviden ütött ki a belga kapus, Just átvette és 15 méterről a kapu közepébe vágta. Ez pedig azt jelentette, hogy az új-zélandi gól, hogy gólkülönbséggel Belgium visszacsúszott a második helyre nagyjából 2 percig, mert hogy a csereként beálló Ruskin beívelését a szintén csereként beálló Lukaku az új-zélandi kapuba fejelte, ezzel visszaállt a 3 gólos különbség, majd a 94. percben ez 4-re nőtt, mert hogy Salamakers is betalált 15 méterről, ezzel 5-1-re győzött Belgium, és csoport elsőként jutott tovább a következő körbe, ami azt jelenti, hogy egy harmadik helyezett ellen játszik majd a legjobb 32 között, míg Egyiptom Ausztráliával találkozik a következő körben, Iránnak pedig még várnia kell, hogy megvan a továbbjutás. Új-Zéland búcsúzott a világbajnokságtól, de roppant szimpatikusan búcsúztak. A végén még a szurkolóikkal ünnepeltek is egy picit közösen. Új-Zéland Belgium tehát 1-5.
0: Az Egyiptom-Irán összecsapás ennél sokkal izgalmasabb volt. Most Szalai Kristóf tudósítását hallják.
7: Egyiptom-Irán 1-1 drámai körülmények között végződik a G csoport találkozója. Az első félidő jól zajlott, izgalmasan kezdődött a mérkőzés. Az 5. percben Saber révén megszerezte a vezetést Egyiptom válogatottja, és úgy nézett ki, hogy Szalaik egy sima meccsen legyűrik az ázsiai csapatot. A 11. percben egy ki nem kényszerített hiba, a 16-oson belül faltolták Megdi Taremit. 11-est ítélt Simon Marcinak játékvezető, az Olimpiákos csatára állt a labda mögé, azonban Taremi hibázott, és kivitte Saber kapus a labdát. Maradt tehát az 1-0, de nem egész 2 perc múlva Razeyan betört a 16-oson belülre, egy lepattanó lövésre igyekezett, és nagyon éles szögből, 1 méterről, de be tudta tenni Saber feje fölött a labdát, így a 14. percben már 2 gól is született, és 1-1-re állt ekkora mérkőzés. Az első félidőben további esemény vagy gól már nem történt, viszont nagyon lassan és komótosan csordogált a mérkőzés a második félidőben. Én azt mondtam szó szerint, hogy ellaposodott sajnos ez a találkozó, holott Egyiptomnak mennie kellett volna a győzelemért, hiszen a belga meccs alapján, hogyha Szaláék betaláltak volna, akkor ők lettek volna a csoport elsők. Ha már Szalá nevét említem, nem volt jó mérkőzése, nem volt kapura lövése sem a Liverpool korábbi legendájának, 57. percen le is cserélték. Viszont jött a 90. perc, és onnantól indult a show. Először is az irániak gólt szereztek. A 94. percben Kalizadeh révén megszerezte a vezetést Irán, ekkor néhány másodpercig 2-1-et mutatott az eredményjelző tábla, azonban Simon Marcinak ezt les miatt anulálta ezt a találatot, jött a dráma. Később pedig még felső létszer is veszélyeztetett Irán, Ezatollahi révén mindent megtettek az ázsiaiak, de végül nem sikerült legyőzniük Egyiptomot. Így tehát a G csoportban Egyiptom, Irán 1-1-es döntetlennel végződött.
0: A G csoport végeredménye: első Belgium 5 ponttal, második Egyiptom szintén 5 ponttal, harmadik Irán 3 ponttal és 0-as gól különbséggel, negyedik Új-Zéland 1 ponttal. Az első két helyezett természetesen biztos továbbjutó, a belgák ellenfele egyelőre még nem ismert, az A, az I vagy a J csoport harmadikjával találkoznak, míg Egyiptom Ausztrália ellen lép majd pályára a legjobb 32 között.
8: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
10: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
8: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Kanada jutott elsőként a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Gázolt a hév Gödöllőnél, folytatódik a kánikula. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
8: Sporthírek.
11: A 92. percben lőtt góllal a társházigazda Kanada jutott a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. A Ferencváros labdarúgó csapata 120 perces felkészülési mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott az Azeri Sabah FK-val Ausztriában. A zöldfehérek találatát Gruber Zsombor szerezte. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Címét megvédve Limon Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves sportoló sorozatban negyedszer lett győztes a versenyen. A nőknél ugyanakkor magyar siker született, a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első VK győzelmét aratta. A magyar férfi kosárlabda válogatott felkészülési mérkőzésen 72-71-re legyőzte Oroszországot. A csapat július elején Finnország, majd Belgium ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt pilótának ez az idei második futam győzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként. Az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. A Bahrain csapata nem nevezte Walter Attilát a jövő szombaton rajtoló Tour de France-ra.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: A kulák üldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadni a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Erre kérik a lakosságot is. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos a fényvédő krémek használata, és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. Több műszaki és közlekedési fennakadást okozott a rendkívüli hőség a hétvégén. A Délpesti Centrum Kórház egyik épületében elromlott egy műtő klímaberendezése, 25 vasút és több hévvonalon sebességkorlátozást vezettek be, az M7-es autópályán pedig baleset, valamint égő jármű is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a Paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, néhány településen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Gázolt a hév Gödöllőnél, a MÁV csoport tájékoztatása szerint Mogyoród és Gödöllő között fél óránként járnak a vonatok, míg az Örs vezértere és Mogyoród között ritkább a közlekedés. Gödöllőn a volánjáratok a fennakadás végéig terelő úton közlekednek.
8: Közlekedés.
11: Az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalomnál egy kis teherautó és három személyautó ütközött össze. A 30-as kilométernél csak a külső sávot tudják használni, 6-7 kilométeres a dugó. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak a fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok. Ez leginkább az M3-oson érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
8: Időjárás.
11: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 40-es, szervusz Ferenc Benefej.
2: Szervusz Levi, Hasányi Levi itt van.
1: A ma reggeli Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában nagyon sokan home office-ban vannak, őket köszöntjük, egy hip-hip, hurrá, hip-hip, hurrá, így van, hiszen ugyebár miniszterelnök úr azt mondta, hogy ma és holnap bizonyos állami cégeknél, szerintem majdnem mindegyiknél, a nagy meleg miatt elrendelték, hogy otthon dolgozzanak, úgyhogy otthon feltett szándékkal és lábbal mindenki lassan kezdheti a munkát. Megmondom őszintén, az egy nagyon nagy áldás, ha valaki otthon tud dolgozni.
2: Igen.
1: Na én azt nagyon. Én erre próbálom valahogy, hát nem lehet még otthon, nincsen stúdió, nincs tévé, nincs rádió, a rendezvényeket sem nagyon csinálják. Bár a gyermekek mindig csinálnak valami komoly felépést.
2: Ott van rendezvény.
1: Persze, a nappaliban, de egyébként ezt még nem találták ki. Szóval ott tartottunk, hogy bizonyos beceneveket említettünk nektek, meg ti is mondtatok, ismert sportolók, színészek, művészek tekintetében. Úgyhogy ezt ne hagyjuk abba, 0-30-55-55-605-ös a számunk, ide tudjátok küldeni. Ugye beszéltünk itt már Kockáról, aztán Hidegkuti Nándorról, ugye az öreg Cibor volt a bolond, és ott hagytuk abba, hogy MTK VMS-t kérdeztük tőletek. Jöttek magyar testgyakorlók köre, de a VM-mel nem nagyon vannak az emberek még. Nem tudtak dűlőre.
2: Segítsünk.
1: Mondjuk el, ez a vörös meteor.
2: Így van.
1: Ezt jelentette, akkor szerintem annak a politikai rendszernek egy ilyen...
2: Igen, de ezt akkor én ezt egy kicsit tovább bontanám.
1: Tessék.
2: Mert ugye a vörös meteor az abból adódott, hogy volt egy VM egyetértés nevű, oly, a 70-es évek elején még NB1-ben is szerepelt.
1: És akkor egyesült
2: a kettő. Elikém, vágod a témát. Óriási.
1: Így
2: lett MTKVM.
1: Így lett MTKVM, az utét nem kell említeni, hiszen mindenki tudja.
2: Újpesti torna illet, hát ez...
1: Így, de látod, hogy a tornával...
2: 1885 óta.
1: Ebben ez az érdekes, igen, és még
2: előbb... Nincs egyesülés, ez Újpest, még, az Újpest.
1: És azért itt hadd gratuláljak az Újpestnek, előbb alapították a klubot, mint a Barcelona. Mert a Barcelona 1899.
2: Bizonyám. Így van.
1: Úgyhogy tegyétek össze, hogy a magyar labdarúgás milyen régi, és milyen gyökerekkel rendelkezik, már a szó nemes értelmét.
2: És Újpest külön város volt, nem tudom, hogy tudod-e, hogy az 50-es évek
1: igen,
2: közepén
1: nem Budapesthez
2: csatlakozott
1: tartozott.
2: Budapesthez,
1: igen,
2: vagy az 50-es évek elején közepén. És akik előbb születtek, azoknak a születési helyként Újpest van anyakönyvezve.
1: Így van.
2: Budapest.
1: Így van. Úgyhogy,
2: és ezzel büszkék rá az idősebb Újpest szurkolók.
1: Sok sikert kívánunk nekik. Most úgy hallom, hogy a stadion építése van némi leállás, vagy átmeneti gond, probléma, meg fog oldódni mindent. Tehát
2: úgy legyen.
1: Én ebben nagyon bízom, és nagyon hiszek. No, viszont ugye nagyon komoly meccsek voltak a hétvégén, labdarúgó világbajnokság, voltak meccsek a hétvégén a labdarúgó világbajnokságon, és ezeknek összefoglalóit ugye próbáltuk most így egy légtérben bemutatni azoknak, akik nem tudták mindent megnézni, mert tegyük hozzá, Feri Facebook oldalt ajánlom mindenkinek, nagyon érdekes gondolatok vannak, ott beleálltak az emberek a unalmas meccs, sok meccs, miért kevés, miért sok, miért. Igen, és aztán még Feri oda is írt, hogy hagyján, hogy most ez nektek sok, de a 64-es létszámon gondolkodik a FIFA. Sőt, talán a következő VB-n már az be is vezetik?
2: És nem, hál' Istennek, egyelőre csak terv szintjén merül fel, de szóval az az érdekes, hogy ugye a 48-nál az a probléma, hogy itt a legjobb harmadikak közül a 12-ből 8 is tovább jut, és ugye ez azért teret adott némi taktikázásnak, gondolkodásnak.
1: Igen.
2: És ugye arról van szó, és bíztam ebben, hogy ez felmerül, hogy akkor hát akkor semmi probléma. 8 csoport, első két helyezett jut tovább, meg vagyunk 84-32, de nem. Tehát a másik irányba gondolkodnak, hogy hát nem jön ez a 48, mert tényleg igazságtalan, hogy harmadik is tovább jut. Első kettő is van tovább, 64. Hát amikor olvastam ezt a cikket, azt hittem elájulok.
1: Tényleg,
2: tehát ez annyira szürreális lenne.
1: Tényleg mindenki.
2: Hogy ez szerintem szörnyű.
1: Én úgy gondolom, hogy a rangját és a minőségét befolyásolja a labdarúgó világbajnokságot.
2: Én a 24-esnek voltam a híve, nyilván ott is ugye a négy legjobb harmadik tovább jutott, tehát az pont fele ennyi volt minden szempontból, de be kell lássam, a 32 az reális. Én úgy gondolom, hogy 32-es VB-t kellene rendezni, és valahogy igazságosabban elosztani a kvótákat, mert hát nem tudom, hogy CONCACAF meg
1: Igen, Ázsia, hogy kaphat ennyit. Az a baj, igen, hogy ha már a pénz ennyire beszél, akkor tudjuk, hogy annak milyen iránya lesz, vagy milyen vége pontosabban, de bízzunk abban, hogy ott a döntéshozók majd ezt átgondolják. Mindenesetre bízzunk abban, hogy nem mindenki látta és tudta értékelni a soron következő meccseket, hogy megmutatjuk, illetve összefoglaljuk, hogy mi történt vasárnap a világbajnokságon.

Újabb 6 mérkőzéssel véget ért a csoportkör a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A J, K és L jelű csoport utolsó mérkőzésein pályára lépő 12 csapatból 9 csatlakozott a legjobb 32 mezőnyéhez. Csupán a csoport utolsók, Panama, Üzbegisztán és Algéria nem folytathatja. Messi zsinórban 7. VB meccsén is betalált, már 19 gólos világbajnokságokon.

0: Lionel Messi tehát ismét gólt szerzett, de hogy mi történt az Argentina-Jordánia mérkőzésen, arról Szalai Kristóf számol be önöknek.
1: Lionel Messi tovább írja a sporttörténelmet, Argentina 3-1-re legyőzi Jordánia csapatát. Nem kezdett a 8-szoros aranylabdás mérkőzésen, ahogy az Lionel Scaloni megígérte. Lo Celso viszont a 19. percben megszerezte a gaucsóknak az első gólját, 16 méterről szabadrugásból a jobb összekötő pozíciójából. Lo Celso ballal visszatekerte a labdát a kapus ült helyére, ezzel vezetett 1-0-ra Lionel Scaloni csapata. A 31. percben pedig egy 16-oson belüli kavarodás után Lautaro Martinez felső léce kipattant, és Senesi, az argentinok belső védője, csukafejessel próbálta a kapuba tessékelni a labdát, azonban őt fejbe rúgták, ezután pedig Kovács István, a mérkőzés játékvezetője, 11-est ítélt, Messi hiányában pedig Lautaro Martinez értékesítette a büntetőt, 2-0. A második játék részben kicsit kényelmesen jött ki Argentina, Tamari pedig megköszönte szépen a lehetőséget, és az 55. percben szépíteni tudott, ezzel volt 2-1 ekkor a mérkőzés állása. Több sem kellett, Lionel Scaloninak hármas cserét eszközölt, behozta többek között Alexis McAllistert, Thiago Almadát és Lionel Messit. Lionel Messi pedig a 80. percben szabadrugáshoz jutott, és azt tudjuk, hogy ha ő szabadrugáshoz jut, az gólveszélyt jelent. Így is volt most is, eltekerte a sorfal mellett, a kapus megint bemozdult a fal mögé. Lionel Messi ezzel megszerezte 19. gólját, ezzel az örök gólövő listán tovább növelte előnyét Miroslav Klózével és Kylian Mbappéval szemben. A végeredmény még egyszer tehát Argentina, Jordánia 3-1.
0: Az argentinok mestere Lionel Scaloni elégedetten értékelt, de nem csak Lionel Messit méltatta a mérkőzést követően.
2: Sikerült játékperceket adnunk olyan játékosoknak is, akik korábban még sosem léptek pályára VB-n, és ők ezt igazán megérdemelték. Nagyon jó meccset játszottak, és végtelenül boldog vagyok, hogy mindenkinek tudtam perceket adni, mert ez rendkívül fontos. Különösen Lo Celso esetében, aki először játszott világbajnokságon. Nem is akárhogy. Nyilván Messivel is igazán elégedett vagyok. Kiváló esténk volt.
0: Argentina továbbjutása és Jordánia búcsúja előre borítékolható volt, ám az Algéria-Ausztria mérkőzésen mindkét csapatnak kellett egy pont a folytatáshoz. Nem is okoztak csalódást. Edvi László összegez.
3: A csoportkör utolsó találkozóján Algéria-Ausztria 3-3. Jó iramban kezdődött a mérkőzés, és a 28. percben Ausztria Arnautovic góljával szerzett vezetést, ügyesen mozdult be a védő közé, és ugyan kacska mozdulattal talált el a labdát, de mégis gól lett belőle, ezzel vezetett Ausztria. Aztán jöttek az algériaiak pillanatai, előbb Kaibi távolról a baloldali alumíniumot találta el, majd Mazar ráfordult 8 méterről, de nem tudott betalálni. Aztán 45. percben belgáli fantasztikus cselekkel ment be a 16-oson belülre jobbról, betört az ötösre, jobb lábbal elhúzta, jobb talppal elhúzta a labdát a kapus mellett, pontosabban védője mellett, és ballal a kapuba bombázott, így aztán a szünetre 1-1 elmentek a felek. Az 55. percben volt szerzett Ausztria, Leimer jobb oldalról visszagurított olyan németes módra, és Zabitzer 15 méterről ismételten vezetés szerzett Ausztriának. Azonban 5 perccel később egy kísértetiesen hasonló találattal egyenlített ki az algériai válogatott, csak éppen itt nem jobbról jött a labda, hanem balról. Aouar volt, aki visszagurított, Mahrez pedig betalált, így lett 2-2, majd a 70. percet követően egy futball komédiának lehetünk a szemtanúi. A csapatok kölcsönös megnem támadási szerződést kötöttek, gyakorlatilag az ellenfél kapujának a közelébe sem mentek, adogattak a félpályánál, majd történt egy döbbenetes dolog a 93. percben, egészen véletlenül vezetést tudott szerezni Algéria a 93-ban, miközben 4 perc hosszabbítást mutatott a játékvezető, hiszen ő is unta és látta, hogy a csapatok döntetlenre játszanak, hiszen döntetlenre mind a két csapat tovább jutott. Azonban Mahrez egyszer csak ott találta magát az osztrák 16-oson belül is, hogyha egy játékos ott találja magát, akkor kilövi a hosszú sarkot. Teljes döbbenet volt a nézőtéren, ugyanis ez azt jelentette volna, hogy Algéria kiejti Ausztriát, és végül is egy alapos vonalról vissza a fejelt labdát követően Kalajdzsics 5 méterről fejjel betalált a nem éppen acélosan felálló algériai védelem mögött a kapuba, és ezzel alakította ki a 3-3-at, ez pedig azt jelenti, hogy ebben a csoportban Argentina végzett az élen, Ausztria a második helyen, és Algéria 4 ponttal a 8 legjobb harmadik egyikeként tovább tudott jutni, de hogy erről a találkozóról nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni a következő időkben, az egészen biztos, mert az utolsó 20 perc egészen komikus volt.

0: Időrendi sorrendben tegnap elsőként az eljelű négyes találkozóit rendezték, és a továbbjutás szempontjából csupán a Gána-Horvátország mérkőzésen maradtak kérdőjelek, Tóth Béla tudósít.
1: Vlasics fejes gólja második helyezést ért. Horvátország-Gána 2-1. A labdarúgó világbajnokság EL csoportjában a horvátok 3 pont birtokában a harmadik helyről várták a zárófordulót. Gána, valamint Anglia 4-4 pontot gyűjtött az első két fordulóban, az angolok Panamával mérkőztek. Az előző két világbajnokságon egyaránt érmet szerző horvát válogatott azzal a tudattal vágott neki a Gána elleni találkozónak, hogy jól tudta, nem veszíthet afrikai riválisa ellen, különben búcsúzik a tornától. A mérkőzés 31. percében Sucsics 25 méterről jobbal, Lukászen lábai között lőtt át a labdát a kapu jobb alsó sarkába, ezzel a távoli lövéssel szerzett tehát vezetést a horvát válogatott. A második félidőre változott a mérkőzés képe, mert hogy az addig passzív Gána együttes bátrabb támadó játékot nyújtott, és mindez eredményt szült, mert hogy bő negyed órával a vége előtt szabad rúgás követően a csereként pályára lépett Nuama első érintéséből gólpasszt adott Lukászennek, aki a védők mögül indulva a 16-oson belülre robbanva elgurította a labdát a bal alsóba. A másodjára válogatott Lukászen első gólját jegyezte a gánai válogatottban. 10 perccel később Luka Modric végezhetett el szögletet a jobb oldalról, ívelését Nikola Vlasic 10 méterről a jobb oldali kapufára bólintotta, ezzel a találattal ismételten vezetéshez jutott Horvátország, és az előnyét már nem is engedte ki a kezéből az előző világbajnokság bronzérmese. Ezzel pedig a csoport második helyén jutott tovább a horvát válogatott, hiszen Anglia eközben 2-0-ra múlta felül Panamát. Az első félidő meglepetést keltő 0-0-ás állását követően a második játékrészben 5 perc leforgás alatt kettőt vágtak az angolok. A 62. percben Saka baloldali szögletét követően Bellingham lőtt a kapu, majd 5 percre rá Kane Bellingham baloldali beadását fejelte a léc alá. 2-0-ra nyertek az angolok, és 7 ponttal a csoport élén végeztek, míg Horvátország a második lett 6 ponttal, és a harmadik pozícióban végző 4 pontos Gána is ott lesz a legjobb 32 között. Még egyszer a végeredménye a két mérkőzésnek. Horvátország-Gána 2-1, Panama-Anglia 0-2.
0: Horvátország Gána tehát 2-1, a csoport másik mérkőzésén pedig a már biztosan továbbjutó Anglia, ahogy hallhattuk, 2-0-ra legyőzte a kvartett utolsó helyén végző Panamát. Jude Bellingham előbb gólt lőtt, majd gólpasszt adott Harry Kane-nek, aki így a három oroszlánosok legeredményesebb labdarúgója lett a világbajnokságok történetében. Az angolok szövetségi kapitánya Thomas Tuchel így értékelt a lefújást követően.
2: A futballt alapvetően az ellenfél teszi bonyolultá. Ez ilyen egyszerű. Teljesen más ellenfelekkel találkoztunk. Az első mérkőzés nyíltabb volt, támadóbb jellegű, technikásabb csapat ellen játszottunk, amely sokat birtokolta a labdát. A második és a harmadik ellenfél viszont rendkívül fizikális volt a párharcokban. Az ilyen csapatok ellen nagyon nehéz támadni. Ugyanakkor örülök, hogy ilyen mérkőzéseink is voltak, mert ezek tanítanak minket. Például arra, hogy elkötelezettek maradjunk, fegyelmezettek legyünk, ne veszítsük el a hitünket, és újra meg újra próbálkozzunk, bízva abban a folyamatban, amely a mérkőzésen belül zajlik. Szerintem ezt ma is megtettük. Tudom, hogy ez néha kevésbé látványos futball, de mi pontosan tudjuk, milyen munkára és erőfeszítésre van szükség a győzelemhez.
0: A panamaiak csatára Tomás Rodríguez a VB búcsú és a vereség ellenére is méltatta országa válogatottját. Panama kiváló világbajnokságot játszott. Ez még csak a második VB-nk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a harmadikon még sokkal jobbak leszünk. Ezt kell magunkkal vinnünk erről a tornáról. Tudom, hogy most nagy a csalódottság amiatt, hogy nem szereztünk gólt, de ebből is tanulni fogunk, és a tapasztalatokat felhasználjuk arra, hogy tovább fejlődjünk. Panama tehát búcsúzott, a csoportgyőztes angolokra Kongó vár a 32 között. Gána Kolumbiával, a horvátok pedig a portugálokkal találkoznak a 16 közé jutásért. A K csoport rangadóján ugyanis Portugália nem tudta legyőzni a dél-amerikaiakat. A 0-0-ás döntetlen azt jelentette, hogy Kolumbia végzett a csoport élén. Szövetségi kapitányuk Nestor Lorenzo így nyilatkozott a mérkőzés után.
3: A priori era el rival a vencer, el rival que nos iba a probar.
0: Papíron a portugál volt a legyőzendő csapat, az a válogatott, amely igazán próbára tehetett minket. Így is lett. Úgy gondolom, a játékosok felnőttek a feladathoz, egy top csapat ellen egy végső esélyessel játszottunk. És ezt a lehető legjobban tették. Amikor ennyi helyzetet kihagysz, a végén bizony megszenvedhetsz. Ma a döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy az élen végezzünk, de mi mindent feltettünk a győzelemért, csak úgy, mint a múltkor Kongó ellen. Akkor egyszer találtunk be, ma ez sem jött össze. A helyzet kihasználással kapcsolatos problémákat még meg kell oldanunk, de a teljesítmény összességében nagyon jó volt. Szeretnék gratulálni a srácoknak, és köszönetet is mondok nekik. Mindenki nagyon izgatott, mert ahogy a legutóbb is mondtam, amikor kineveztek, azért hoztak ide, hogy kijuttassam a csapatot a világbajnokságra. Most pedig már elvárják tőlünk, hogy megnyerjük a tornát. Különben az egész semmit sem ér. Van bennünk is izgalom, osztozunk ezen a lelkesedésen, de egyszerre mindig csak egy meccsre koncentrálunk. A mai megmutatta, képesek vagyunk fejlődni a legmagasabb szinten is, és ebben az értelemben boldog és hálás vagyok a játékosoknak, a csapatnak. Jelenleg nem sokat tudok Gánáról, mert ugye 48 csapat volt, és bárkit kaphattunk volna. De tudom, hogy jó csapatuk van. Ismerek néhány játékost, akik európai topklubokban játszanak, szóval kemény ellenfél lesz. De itt már nincsenek könnyű csapatok, így megfelelően fel fogunk készülni, de közben hűek maradunk a saját arculatunkhoz. A portugálok szövetségi kapitánya Roberto Martínez a kudarccal felérő döntetlen után szokás szerint elsősorban Cristiano Ronaldo játékát illetően kapott kritikákat.
3: Cristiano mindig jókor volt jó helyen. A szerepe a játékunkban most inkább arról szól, hogy mentálisan erős maradjon és fegyelmezetten tartsa a pozícióját, ezzel is teret nyitva a támadó játékunknak. Sem fizikailag, sem mentálisan nem jelentett problémát számára végig játszani a 90 percet. Lehet, hogy a következő meccsen majd változtatunk ezen, de ez ugyanúgy igaz rá, mint bármelyik másik játékosra.
0: Kolumbia csoport elsőként, Portugália másodikként jutott tovább, míg a négyes második mérkőzésén mind Kongónak, mind pedig Üzbegisztánnak csak a győzelem adhatott esélyt a továbbjutásra. Nos, ez végül az afrikaiaknak sikerült, bár az üzbégek szereztek vezetést az első félidőben, Kongó végül visszaduplájának is köszönhetően fordított és 3-1-es sikerével harmadikként készülhet az angolok ellen. Már erről az összecsapásról beszélt mesterük, Sebastián de Sabre. Egy teljesen új torna kezdődik az egyenes kieséses szakasszal, és az esélyeseknek mindig nehéz hozniuk az ilyesfajta mérkőzéseket, ezúttal pedig mi leszünk a kihívók az angolok ellen. Van jó néhány játékosunk, akik az angol bajnokságokban játszanak, ez jó nekünk. Újabb nagy meccs vár ránk, de jól fel fogunk készülni, és természetesen megpróbálunk nyerni. Üzbegisztán búcsúzott a világbajnokságoktól, ám olasz szövetségi kapitánya Fábio Cannavaro már a jövőbe tekintett. I hope this tournament will give to us a big experience. Remélem, hogy ez a torna további tapasztalatot ad majd nekünk, nekem és a játékosaimnak is. Mert ez még csak a kezdet, és remélem, hogy ez még több motivációt ad majd nekünk a jövőre nézve. Boldog vagyok, mert megmutattuk, mire vagyunk képesek. Szóval számomra igazán fontos volt a mai napon ez a fajta jó teljesítmény. Persze, a 3 kapott gól túl sok. Én még a döntetlennel sem érezném jól magam, képzeljék el a 3 vereséggel. Sajnálom őket, mert megérdemelték volna, hogy más eredmény szülessen. And I feel sorry for them, because they deserve to have different result. Hetvenkét mérkőzés és több mint 7 órányi ivószünetet követően kialakult tehát a 2026-os labdarúgó világbajnokság kieséses szakaszának 32 csapatos mezőnye. Zöldfoki szigetek újoncként jutott tovább, és a nagy esélyesek is hozták a kötelezőt. Láthattunk 215 gólt, még ha 5 meccsen nem is született egy sem, ahogyan 20 találkozón sem született döntés. Óceánia számára véget ért a VB, de Ázsia sem lehet büszke 2 továbbjutójára 9 csapatából. Az egyenes kieséses szakasz küzdelmei már ma megkezdődnek. Magyar idő szerint 21 órától a társrendező Kanada Dél-Afrikával meccsen a 8-at döntőért. A 16 közéjutásért folytatott párharcok között lesz 3 európai rangadó, a braziloknak Japán, a belgáknak Szenegál törhet borsot az orr alá, de a hollandok sem mehetnek biztosra Marokkó ellen. A VB érdemi része tehát most indul, kezdődhet a végső visszaszámlálás a július 19-i döntő felé vezető úton.

0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió, és bennem a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Benne Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne Estót János gondolataival.
3: Ideális keltető Estót János jegyzete. Üdv Buffalo-ban Domán. Ekként köszöntötte Instagram oldalán a Sabres a hétvégi NHL Draft 156. helyén kiválasztott magyar jégkorongozót Szongott Dománt. A kétnapos játékos bőrzét épp Buffalo-ban, a Szabják otthonában, a KeyBank Centerben rendezték meg. A 18 éves csatára várakozásnak megfelelően a második szombati napon az 5. körben kelt el. Nem ez az első eset, hogy a tengeren túlon felfigyeltek a poétikusan ifjú kora ellenére 34-szeres felnőtt válogatott, elit VB-t is megjárt hokisra. A legjelentősebb észak-amerikai junior liga, a Canadian Hockey League 2025-ös draftján a Soo Greyhounds már lecsapott rá az első kör 20. helyén, s ha nem Finnországba ír alá, akár a kanadaiak mezét is viselhetné. A Szongott család kapcsolata generációkon átívelő jégkorongsporttal. A nagypapa Gábor játékosként, játékvezetőként, edzőként és klubvezetőként is letette a névjegyét. Az édesapa Kristóf ugyancsak hokisból lett tréner, nem mellesleg fia nevelőedzője. Miként a mostoha mama Szongott Szlabi Gyöngy is, és akkor még nem esett szó a két szintén hokis unokatestvérről, Döméről és Bendéről. Ez a generációs tudás és tapasztalat, meg persze olykor a szerencse is segített abban, hogy Domán pályafutását tégláról téglára mérnöki pontossággal építsék fel. Gábor nagypapa amúgy geofizikus. A KSI-ben tanulta a szakmai alapokat 9 éven át, egy ideig futballozott és kézilabdázott is. 3 újpesti idénye alatt a 4-szeres NHL bajnok Duane Sutter volt az egyik mentora. A Liláktól igazolt 2023-ban Kouvolába, a Cuckoo Gárdájához, amely már a következő évben profi szerződéssel kínálta meg. Hogy ez az eddig államszép regény miképp íródik tovább, korai lenne megtippelni. A Buffalo draftja siker a javából, ám semmire sem garancia, a Grösül Tamás Szuper Levente és Vas János játékjoga is elkelt korábban, de a kispadig is csak a kapus Szuper jutott el. A Sabres általános igazgató helyettese Jerry Forton szerint Szongott korcsolyázását kicsit fejleszteni kell, ugyanakkor vannak olyan megfoghatatlan képességei, amelyeket nagyon szeretünk. Ezzel együtt is emberes kihívást ez bekerülnie a keretbe. A Buffalo az elmúlt években olyan csatár tehetségeket igazolt, mint az egyaránt 22 éves cseh Jirzsi Kulik és a svéd Noah Östlund, valamint a 20 esztendős finn Konsta Helenius. Ám a magyar center kiválasztása nem csak azt üzeni, milyen játékos jelenleg, hanem azt is, hová léphet előre 21-22 éves korára. És a fejlődéshez nem kell ideálisabb terep, mint a finn liga, az NHL tehetségek egyik legeredményesebb európai keltetője.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a nyolcad döntőbe kerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal játszik. A kanadai a gólszerzője Steven Eustachio így nyilatkozott a meccs után.
1: Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor előttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényesülhet.
0: Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon a nyolcad döntőbe jutásért, 19 órától a Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal játszik tehát. A német válogatott sportigazgatója, a játékosként világbajnok Rudi Völler a csapat VB esélyeiről beszél.
1: Ha a kerettagok közül mindenki a legjobb formájában játszik, akkor a világon bárkit képes lehet legyőzni a német válogatott. Ugyanakkor az Ecuador elleni csoportmeccsen azt is láthattuk, mi történik akkor, ha a játékosok akár csak pár százalékkal is kevesebbet adnak a maximumnál. A torna fő esélyesei ilyenkor is képesek nyerni, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ennek ellenére teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, hogy a játékosok is tisztában vannak ezzel, és Paraguay ellen ki fogják tenni a szívüket a pályára.
2: Nemzeti sportkrónika.
0: Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Krejsz Bálint először Guzi Blankát kérdezte.
3: Furcsa kimondani, de ez az első olyan eredményed a szezonban, ami nem dobogós pozíció. Mik a pozitívumok számodra ebben a napban? Hogyan értékeled ezt a amúgy nagyon szép negyedik helyet?
4: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a négyest. A legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. A szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is.
3: Ez akadálypályánál az tudatosult benned, hogy a vilegő létráknál mekkorát mentettél, és hogy milyen közel voltál mondjuk, hogy visszacsúszson a lábad, vagy ezt így próbáltad, vagy tudtad kizárni magadból?
4: Így van, éreztem közben, hogy a billenőn is, illetve azért a climbing holdon is volt egy olyan fogásom, aminél azt hittem, hogy majdnem lecsúszik a kezem. Örülök neki, hogy azért bármennyi és kicsit dekoncentrált voltam, vagy erőtlen. Volt annyi lélekjelenlétem, hogy tudtam ezeket tovább pörgetni, és nem estem ki abból a fókuszból, amivel éppen voltam. Szerintem ezek teszik értékessé igazán az ilyen pályákat, hogy az ember tét helyzetben képes ezeket kontrollálni.
0: Guzi Blanka után következzen a budapesti öttusa világkupa döntőben a férfiak mezőnyében a tizedik helyen végző Szép Balázs, őt is Krejsz Bálint szólaltatta meg.
5: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom. Nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetbe oda tudtam koncentrálni. Ezzel abszolút elégedett vagyok.
3: És a többi részét a napnak hogyan látod, akár mondjuk az akadálypályát, a rontásodat, hogy élted meg?
5: Ebben az új öttusában már egy pici hiba se fér bele. Az OCR-en kívül mindegyik számba majdnem a legjobbamat hoztam. OCR-en hibáztam egyet, sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromban is ott lehettem volna.
3: Guzi Blanka Párizsban negyedik lett, és most itt a világkupa döntőn is negyedik lett. Te Párizsban tizedik lettél, és most itt a világkupa döntőn is tizedik. Az olimpiai ciklus felénél járunk. Ez mutatja azt így, ha kicsit keretes szerkezetben nézzük, hogy két év alatt sikerült visszatérned oda, ahol mondjuk Párizs és a sportágváltás előtt voltál?
5: Erre a párhuzamra még nem is gondoltam. Az elmúlt fél év, vagy ez a szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem. Azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna. A világversenyek viszont igen, nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
3: A szezon talán legfontosabb része, hogyan készülsz az Európa, a világbajnokságra, hogyan néz ki addig a néhány heted?
5: Most pár nap pihenő következik, azt hiszem az kelleni fog, utána megyünk egy hétre Párizsba edzőtáborba, utána pedig itthon készülünk ezzel az Európa bajnokságra.
0: Az öttusázó szép Balást hallották. Kettős magyar sikerrel zárult a Tiszaújvárosi Triatlon világkupa verseny. A nőknél a 18 éves Szalai Fanni először, míg a férfiaknál Léman Csongor egymás után negyedszer bizonyult legjobbnak ezen a viadalon. Az olimpiai kvalifikációs verseny 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból állt. Pályafutása első VK győzelmét ünnepelt

0: Elhette Szalai Fanni, aki így értékelt a sikere után.
1: Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni. Top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt terve. Nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt. Nagyon örülök neki. Egész jól ment a futás, nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, sőt a futóedzőm belém is véste, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam. Én nagyon óvatosan próbáltam kezdeni, mindenki mondta, hogy frissítsek, szerencsére nagyon sok frissítőnk volt, nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni. Nem gondoltam, hogy el tudok ennyire. A depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem, amikor egy kicsit elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. Lassan itt van az EB, 4 hét múlva. Gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó éles verseny volt. Hamburgba fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami nagyon sokat jelent. Ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Elég sűrű lesz ez a pár hét most.
0: Szalai Fanni mellett a férfiaknál is magyar győzelem született a Tiszaújvárosi Triatlon világkupa versenyen. Címét megvédve Léman Csongor nyerte a viadalt. Őt hallják most.
2: Mindig úgy jövök ide haza, hogy szeretnék a legjobbamat nyújtani, szeretnék a dobogó legfelső fokára állni. Nyilván ez valamilyen szinten nyomás is, hiszen ez az egyik legfontosabb verseny számomra, és itt szeretnék mindig a legjobban bizonyítani. Idén különösen nehéz volt ez, hiszen csak 3 nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból, ahol jóval hűvösebb időjárás volt, illetve ez még ilyenkor nem is a legideálisabb az edzőtábor szempontjából, hogy tudtam, hogy nagyon oda kell tennem magam, hogy harcolni akarok a pódium helyezésekért. Nagyon örültem, hogy sikerült elszakadnunk így heten, és egész jól együtt dolgozva, valamennyire próbálva futásra spórolva egy egész jó kis előnnyel szálltunk le. Utána pedig a futáson egyből, ahogy leszálltunk, próbáltam nagy tempót diktálni, hogy elszakadjak a dobbiektől, és esetleg elvegyem a kedvüket az üldözéstől. Ez bejön is jött, egy 5-10 másodperces előnyt tudtam nagyjából tartani a második kilométertől, de iszonyatosan kemény volt ez a közel 40 fokos hőség. Még azért bőven nem a legjobb formámban vagyok az edzőtábor után, ez iszonyatosan kemény volt, de annál édesebb ez a győzelem.
0: Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajak párosban a romániai Pitestben rendezett maratoni kajakkenu Európa-bajnokságon. Magyarország 20 éremmel, 6 arannyal, 7 ezüsttel és 7 bronzzal az éremtáblázat élén végzett. Majtényi Szabolcs és Domokos András a 15. világbajnoki címét szerezte meg a vitorlázók repülő hollandi hajóosztályában a németországi Kielben. Milák Kristóf 22,86 másodperces egyéni csúccsal egyben új országos rekorddal második lett az 50 méteres pillangóúszásban a 7 domb elnevezésű római nemzetközi verseny zárónapján. A kétszeres olimpiai bajnok ezzel jelentősen megjavította eddigi 23,3 másodperces legjobbját. A magyar férfi kosárlabda válogatott felkészülési mérkőzésen Székesfehérváron 72-71-re legyőzte Oroszországot. A nemzeti csapat július elején Finnország, majd Belgium ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. A Bahrain Victorious nem nevezte 8 fős csapatába Walter Attillát a szombaton rajtoló Tour de France-ra. A francia kerékpáros körversenyen így nem lesz ott a magyar sportoló. A viadalon a mezőny 3333 kilométer teljesít a július 26-ai párizsi befutóig. Zsankó Petra nyerte az országúti kerékpáros országos bajnokság női mezőnyversenyét Greman Szonya és Barta Luca előtt. A férfiaknál Takács Zsombor győzött, megelőzve Feltoffer Bálintot, valamint Pelikán Jánost. Takács Zsombor így összegzett.
3: Nem volt egy egyszerű verseny, de amikor célba értem, első pillanatban már csak az volt a fejemben, hogy vége, nem kell tovább nyomni. És itt, ahogy mindenki megjött és gratulált, és mindenkinek a boldog fejét láttam ott, realizáltam talán igazán, hogy mi is történt. Sokat jelent nyilván ez a magyar bajnoki cím. Az is így a fejembe járt közben, hogy igaz, időfutamban nem nyertem meg az elit bajnokságot, csak az 23-ast, de azon kívül minden elit magyar bajnokságban győztes vagyok, még a gravelt kivéve, mert abban még a Marci. Remélem, hogy el tudok majd indulni esetleg a gravel bajnokságon, és hát azt is megnyerni, és akkor elmondhatom, hogy a második elit évenben szinte kimaxoltam a bajnoki címeket, ami hát kimondani is durva nekem, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen jól fog menni. Persze tavaly, amikor második lettem, az is egy nagyon nagy eredmény volt, és nyilván úgy álltam ide, hogy mindig az ember jobbat akar, többet akar. Persze az első az az volt, hogy a csapatból valaki nyerjen. Ez egyértelmű volt, az első 80-90 kilében erre is játszottunk, vártuk, hogy a Marci közelebb érjenek, felugorjon, és esetleg vele tudjunk taktikázni, de aztán azt láttuk, hogy hát nem fog megtörténni, nem közelednek, távolodnak, és ezért megpróbáltam szólóba, és szerencsére erős voltam, kibírtam, és sikerült, hogy nagyon boldog vagyok.
0: George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat. Az érről rajtoló pilótának ez volt a második futamgyőzelme idén, amivel összetettben feljött a második helyre. Russell mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-lal ért célba másodikként, az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli lett a harmadik, a másik Mercedes-szel, míg a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a Ferrarival az ötödik helyen zárt. A győztes George Russell így foglalta össze a futamon történteket.
4: A második győzelmet szerezted a szezonban, a hetediket a pályafutásodban. És az időmérőn ugye tudtad a szabályokat, nehéz volt, és nagyon szoros volt a vége, de gyönyörű győzelmet arattál. Rég voltam már a dobogó legmagasabb fokán, úgyhogy ezt most ki fogom élvezni. Ez biztos a csapatommal nagyon jó, hogy újra a jó útra tértünk rá. Max és Red Bull, ez egy ponton nagyon gyors volt. Ez egész hétvégén, úgyhogy gratulálok nekik, de köszönöm szépen a szurkolóknak és mindenkinek. Várom, hogy kortyolhassak egy nagyot. Igen, azért látszik rajtad, hogy mindig izzadsz. Nagyon meleg volt az egész futamon, végig nagyon koncentrálnod kellett. Egy picit ugye a hármas kanyarban szélesre sodródtál, hogy már a gumik elkezdték megadni magukat, de azon kívül jól menedzselted a futamot. Úgy van, minden körben nagyon kellett nyomnom. A határokat feszegettem, és becsúsztak hibák valószínűleg, mert nagyon gyorsak voltak mögöttem. Kimi is elképesztő tempót diktált, minden körben néztem az időket, és tudtam, hogy egy hosszú etap vár rám a kiállásom után, de igen, ez most jól sikerült szerencsére menedzselni.
0: A Formula 1-es osztrák nagydíj győztesét, a brit George Russellt hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
5: Ez volt a Nemzeti Sportkronika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kettős magyar sikere a tiszaújvárosi triatlon világkupa versenyen. Szerdától már csak mobillal fizethet a fővárosi parkolásért, folytatódik a kánikula. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
3: Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda Steven Eustachio 92. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a nyolcaddöntőbe kerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal játszik. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Kettős magyar sikerrel zárult a tiszaújvárosi triatlon világkupa verseny. A nőknél a 18 éves Szalai Fanni először, míg a férfiaknál Léman Csongor egymás után negyedszer bizonyult a legjobbnak ezen a viadalon. Majtényi Szabolcs és Domokos András a 15. világbajnoki címét szerezte meg a vitorlázók repülő hollandi hajóosztályában a németországi Kielben. Milák Kristóf 22,86 másodperces egyéni csúccsal, egyben új országos rekorddal második lett az 50 méteres pillangóúszásban a Hét Domb elnevezésű római nemzetközi verseny záró napján. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. Russell mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-lal ért célba a másodikként. Az összetetben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli lett a harmadik a másik Mercedes-szel.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A kulák üldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Erre kérik a lakosságot is. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB sugárzás. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déljelő utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni, a Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén a következő hónaptól újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollirjárat is a belváros és az Őrs vezértere között.
1: Közlekedés.
3: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M3-as és az M7-es autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint az M0-as autóút fő csomópontjainál. Ami pedig a fővárosi közlekedést illeti, baleset történt az Árpád hídon, mégpedig a Pest felé vezető oldalon, itt is vezessenek fokozott figyelemmel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Acél Zoltánnal beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak. Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Acél Zoltán, az Újpest egykori kétszeres válogatott labdarúgója. Szevasz Zolika, jó reggelt kívánok!
3: Dodikám, szervusz, a legjobbakat kívánom neked is, és a kollégáknak is, és a hallgatóknak is.
2: Na hát király vagy! Figyelj Zoli, én sok mindent tudok rólad, például az új állomáshelyédet, Újpesten mutatkoztál be az NB1-ben, utána Siófok, Górea, Vác, Lozán, Pécs, voltál sok helyen. Viszont azt nem tudom, te hol nőttél föl? Hol gyerekeskedtél?
3: Hát igazán Újpesten gyerekeskedtem is. Volt egy olyan csapat, azt lehet biztos, hogy te talán még te ismered, hogy Aurasz. Régen voltak ilyenek, hogy Ikarusz, Aurasz. Az Aurasz az egy 16. kerületi csapat volt. Én ott nevelkedtem gyerekként.
2: Rákosszán Mihály?
3: Évesen.
2: Vagy Mátyás volt?
3: Inkább Cinkota.
2: Cinkota. Aha.
3: Igen, Cinkota, Aurasz. Az egy NB3-as csapat volt akkor, nagyon jó kis csapat volt.
2: Ott emlékszem, most már emlékszem, Aurasz, igen.
3: Ugye Aurasz volt egy ilyen, igen, talán sokan nem emlékeznek rá, és én ott nevelkedtem, és 9 évesen volt egy tehetségkutató, ahol a Honvéd és az Újpest nézett ki magának, én akkor az Újpestet választottam, és 10 éves koromban kerültem Újpestre, és hát 20 éves koromig ott játszottam, ott nevelkedtem, tehát végül is én Újpesten gyerekeskedtem.
2: Neked az Újpest a meghatározó klubod? Még mindig?
3: Igazán az Újpest volt a meghatározó klubom, már kevésbé, tehát hogy is mondjam, tehát nincs már igazán annyira kapcsolatom a klubbal, dolgoztam is ott, ugye játszottam is ott, nevelkedtem is ott, azóta azért ez megtakad, de természetesen azért szeretem az újpesti közeget, meg ugye hát azért nem múlik el nyomtalanul 20 év.
2: Hogyne. És melyik volt a legjobb időszakod a futballpályafutásod során?
3: Talán az, amikor válogatott lehettem Siófokról, és a Siófokot nagyon megbecsültem. Most azt képzeld el, hogy Újpesten nem tartottak rám igényt 20 évesen, és 3 évre kölcsön adtak abban az időben, az én időmben, erre is kell, hogy emlékezz, voltak ilyen kölcsönadások, hogy 3 évre kölcsön adott az Újpest, és akkor Siófokra érkeztem, ahol Gele Imre lett az edző, és én abban a 3 évben lejátszottam szinte minden évben 28 mérkőzést, talán egy sárga vagy piros lappal hagytam ki mérkőzést, szinte sérülés nélkül, és onnan lettem válogatott labdarúgó, ugye, Mészöly Kálmán idejében, ha nem is sokszor, ugye, mivel hogy ugye sokan azt nem tudják, hogy lett volna még egy jó pár válogatottságom, csak feladtam a Dél-Korea miatt, mert akkor Isten nyugasztja a Kálmán bácsit, megkérdeztem tőle, hogy van egy dél-koreai ajánlatom, ahol ennyi a pénz, ilyen szerződésem van, azt mondta, hogy akkor el kell menni kicsi, és ugye abban az időben, ha elmentél Dél-Koreába, 10.000 kilométer volt Magyarországtól, abban az időben nem hoztak haza a válogatotthoz, úgyhogy ezért volt az, hogy egy pár hónap válogatottság után ugye elmentem külföldre. Az időszak a siófoki, és hogy az első külföldi szerződésemet sikerült aláírnom, az volt talán a legjobb időszakom.
2: Dél-Koreában milyen viszonyok voltak? Milyen volt ott a futball? Mennyiben volt más, mint az európai?
3: Hát nagyon, Dodi, azt nem is tudod elképzelni, hogy én akkor az NB1-ben kimagasló. Most én egy közép, biztos, hogy egy középszerű labdarúgó voltam, de azért abban az időszakban az NB1-ben ilyen hatodik-hetedik helyen végeztem a posztonkénti, nem is az poszt rangsorban, hanem az összes rangsorban azért olyan futballisták, hát ellened is játszottam, sajnos ki is állítottak rólad, mert egyszer nagyon csúnyán agyonrúgtalak egy Ferencváros Siófok kupamérkőzés visszavágjon az Üllői úton.
2: Nem is emlékszem rá.
3: Hát, és ezért elnézést kérek, igen, akkor kaptam egy...
2: Nincs miért, ne viccelj.
3: Kaptam egy piros lapot, igen, ellened. Hát ellened nem volt nehéz, nem volt könnyű játszani, mert a mélyből elindultál, akkor nagyon nehéz volt megfogni, hát én csak úgy tudtam megfogni, hogy kaptam egy piros lapot, na mindegy, elkanyarodtam, az a lényeg, hogy kimentem úgy Dél-Koreába, hogy Magyarországon akkor tényleg toppon éreztem magam fizikálisan, mentálisan, mindenhogy, és játékban is, és ott nekem 3 hónap olyan felkészülésem volt, ahol észrevettem, hogy borzasztóan le vagyok maradva ahhoz a futballhoz képest. Sebességben, gyorsaságban, kognitív képességekben, gondolkodásban, úgyhogy nagyon sokat kellett dolgoznom, hogy felvegyem azt a ritmust, ami ott volt.
2: Melyik volt a legjobb meccset pályafutásod során?
3: Hát az mindig az álmom igazán. Volt egy pár jó meccse az embernek, volt nagyon sok rossz meccse is. Talán arra emlékszem a legszívesebben az első válogatott meccsemre, a Magyarország-Törökország. Azért olyan labdarúgókkal, mint Kiprik Józsi, Kovács Kálmán, Bűk Zsolt, Kozma István, tehát hogy Mónos Tomiék, de Peci Zsoltiék, most sorolhatnám. És azon a mérkőzésen azért meglepetésre 4-1-re megvertük a török csapatot, ahol azért a Tányi Csolák, aki az akkori aranylabdás volt, is játszott, tehát egy jó török csapat volt. Hát az talán inkább emlékben jó, de egyébként nem is játszottam rosszul, egy elég jó osztályzatot kaptam. Talán az volt az a mérkőzés, ami a legjobban a szívemhez közel áll.
2: Edzőként hol érezted magad a legjobban? Rengeteg helyen voltál, és ez valahol elismertség. Egyrészt a szakmai felkészültséged, meg hogy bíztak benned. Hol érezted magad a legjobban?
3: De kám az a helyzet, hogy dolgoztam sokáig az NB1-ben, ugye különböző okok miatt sajnos az egy jó ideig megszakadt, aztán visszatért az ember. Talán azt lehet mondani, hogy az az időszak, amikor újra talpra álltam, és újra sikerült NB3, NB2 felé elindulnom, abból az időszakból a Kozár Miszlenyi klub az, amelyik a legközelebb a szívemhez van, és a Szombathely. Ugye az még az első osztályban, Szombathelyen nagyon sikeres munkát végeztünk az akkori kollégáimmal, mellettünk állt a város, azért 2-3 ezer nézőből gyorsan csináltunk 8-10 ezer embert, abban az időszakban 13 hónap Szombathelyen a szenzációs volt. Tehát ez a két klub, ahol nagyon-nagyon jól éreztem magam, és ahol úgy éreztem, hogy a szurkolók is elfogadnak. Hát igen, sok klubnál voltam, nem biztos, Dodi, hogy ez a lehető legjobb. Hosszú időket azért kevésbé tudott az ember eldönteni, voltak sikeres, voltak sikertelendebb időszakok, úgyhogy, de ez a két klub, ami nagyon közel áll a szívemhez.
2: Említetted a különböző okokat, nem lehet veled kapcsolatban kikerülni ezt a bundabotrányt. Mennyiben érintette az életedet, pályafutásodat, az abban játszott szerepet?
3: Hát Odi nagyon-nagyon sokat számított az életemben, akkor egy nagyon feltörekvő időszakban voltam, NB1-ben dolgoztam 5 éven keresztül folyamatosan, hiszen a mai napig is van 146 vagy 140 valahány NB1-es mérkőzésem a kispadon, mint vezetőedző, és az a 8 év az nagyon megtört, de hát pont azért nem engedtem magam megtörni, mivel hogy láttam azt a bírósági ítéletet, láttam azt, hogy úgy marasztaltak el, hogy tudtam egy pár dologról, amit nem jelentettem, semmilyen pénzmozgás nem volt benne, tehát hogyha ha így kell valakinek padlóra kerülnie, akkor az még tisztelteljes, úgyhogy pont azért nem engedtem magam legyőzni, és állandóan dolgoztam kisebb csapatoknál, úgyhogy talpra tudott állni az ember valamennyire, egyértelműen, hogy ez azért soha nem múlik el nyomtalanul, próbálja az ember elfelejteni, de nem nagyon lehet, úgyhogy ez az igazságja.
2: Mi van veled most? Mivel foglalkozol? Milyen terveid vannak?
3: Nem vagyok túlságosan fáradt, hiszen volt egy klubom, aki megcsináltatott velem egy felkészülést, és az első meccs után megtalpaltak. Hát ilyen van egyébként, az, hogy elköszönnek valakitől. Nem tartom túl etikusnak egy felkészülés után, az első mérkőzés után tele sérült el, de ennek most nincs jelentősége. Úgyhogy pont abból kifolyólag, hogy nem ment le egy szezon, hanem egy mérkőzés ment le egy felkészüléssel, nem vagyok túl fáradt, tehát vannak, lennének terveim, csak hát ez nem ennyire könnyű, ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy egyik napra a másikra nem lesz kis pad. Mindig volt nekem, valahogy most egy kicsit akadozik, de hát ez egyértelmű, hogy ilyen, ezt tisztelettel kell venni, úgyhogy sajnos most, ha mondhatom azt, hogy munkanélküli edzőként vagyok, hát sokat olvasok, próbálom magam ez nem sablon, de képezni, fiatal edzőknek segítek kisebb csapatoknál, úgyhogy eljárok edzést tartani, meg bemutató edzést tartani megyei csapatokhoz. Ez egyáltalán nem szégyen, sőt egy jó dolog, hiszen fiatal C és B licences edzőknek segít az ember, és ezek mellett van két kiskutyám, akivel foglalkozom, úgyhogy elég csendesen telnek a napok. Én nem nagyon szeretem ezt, de hát nincs mit tenni, ez van, ezt kell elfogadni.
2: Legyen lelki békét, sok sikert, Zolika, és köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm, Zoli, köszönöm, hogy hívtatok. Legjobbakat nektek is. Szia.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és Bene Ferivel őrült módon kipihentem.
2: És Harsányi Levivel, teljes turbofokozatban.
1: Szóval köszöntünk mindenkit, akár otthon, home office-ban, vagy bárhol máshol ér minket utol. Most éppen Szőlősi Gyurival beszélgetünk. Hello Gyuri, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt,
1: Gyuri. Jó reggelt! Hát most nem gondolnám, hogy egyik meccsről mész a másikra a foci VB kapcsán. Nagyon komoly meccsek vannak, még nagyon sok meccs volt, most már picit szűkül a kör. Ugye most már az egyenes kiesési rendszerben vagyunk, de a hétvége azért nagyon sok mérkőzést adott nekünk. Véleményes meccseket is, ugye lásd Algéria, Ausztria, nagyon beleunós, értelmetlennek tűnő, Kolumbia, Portugália, de aztán volt a belga 5-1 is. Szóval miket néztél, milyen hatások értek a hétvégi VB meccsek kapcsán?
3: Igen, hát pont Feri volt az, aki a közösségi médiában bejelentette a tegnapi meccs előtt, miután kezdődik az egyenes kieséses szakasz, és hát haza küldött a mezőn jó néhány tényleg feledhető teljesítményű csapatot, tehát voltak azért itt olyanok, akikre talán nem is nagyon fogunk emlékezni. És így is maradtak 32-en. Szóval Feri írta azt, hogy most kezdődik a VB, aztán rögtön jött egy meglehetősen unalmas, nem épp a foci jó reklámjának számító Dél-Afrika-Kanada mérkőzés a 16 közé jutásért, aminek azért az az erénye megvan, meg lett végül, hogy az egyik házigazda Kanada tovább jutott, ami esetében, de azt hiszem Dél-Afrika esetében is így lett volna történelmi tett, legjobb 16 közé jutás, és mindenhol így van ez, de főleg ennél a nagy területre szétszúzott VB-nél szerintem kulcsfontosságú a VB sikere és a VB lázfenntartása szempontjából, hogy a házigazdák jól teljesítsenek. És hát az a helyzet, hogy jól teljesítenek, mert mind a hárman ott vannak a 32 között, Kanada most már a 16 között, Mexikó az egyik legmeggyőzőbb teljesítményen jutott ide, úgyhogy ez a része szerintem rendben van, és Kanada, ahol az Egyesült Államokhoz hasonlóan, de mivel még északabbra van, talán azt lehet mondani, hogy még inkább perifériára szorult sportág volt az európai labdarúgás a világbajnokság előtt. A perifériát azt persze lehet idézőjelben érteni, de mondjuk a nagy Amerikában őrült népszerűségnek örvendő sportok mögött, mondjuk Kanadában a jégkorong mögött mindenféleképpen hátrébb sorolódott a foci, de biztos vagyok benne, hogy ez a VB, ez nagyon, nagyon jó reklámja ott is a labdarúgásnak, és nagyon sokakat ragadott magával olyanokat, akik korábban nem is nagyon tudták, hogy mi fánterem a labdarúgás, úgyhogy ez jó. Aztán látjuk, hogy van itt egy külön vetélkedés a szupersztárok között, ami jó dolog, hogy a fárasztó európai idény után is jó formában vannak, bár pont messzire az egyik legkülönlegesebb szupersztára nem igaz az európai idény, mert éppen Amerikában játszotta végig az elmúlt hónapokat, és talán éppen ezért is lubickol ennyire, meg érzi magát otthon, mert neki ez már megszokott szinte hazai környezet, azóta, hogy Miami-ban játszik. Hallottok egyébként?
1: Abszolút, tökéletesen.
2: Igen, minden.
3: Pillanatra elment volna hang. Tehát az egészen döbbenetes, amit mondjuk ő csinál, és akkor nyilván ez frusztrálja Cristiano Ronaldot és az ő híveit, hogy neki is hasonlóan ontani kellene a gólokat. Meg hát hiába mondjuk azt, hogy most kezdődik a VB, azért itt kaptak egy olyan előnyt a esélyes csapatok meg a nagy sztárok, hogy viszonylag gyengébb ellenfelekkel szemben javítgathatták a statisztikáikat, tehát mondjuk amíg Kocsis Sándor egy sokkal sűrűbb mezőnyben, most számogatom, hogy hány meccsen, 5 meccsen lőtt 11 gólt 1954-ben, addig jól lehet azt mondjuk, hogy most kezdődik a VB, mondjuk Lionel Messi már 6 gólnál tart ezen a világbajnokságon. és hát hasonlóan termeltek Mbappé, azért Ronaldo is lőtt gólt, Kane.
1: És Dembele is most hármat, ugye?
2: Igen, Vinicius Junior.
3: Holland, Dembele, így van. Vinicius, hát itt, itt mind úgy indulnak neki, hogy azért rúgtak már néhány gólt gyengébb ellenfelekkel szemben. És hát meglátjuk. Egyébként abból a szempontból meg most igazán éles lesz a dolog, hogy kifejezetten jó csapatok hullhatnak el, illetve fognak elhullani biztosan már ebben a körben, hiszen itt már egyenes kiesés van. Kettőből mindenütt csak egy mehet tovább. Például Japán nagy kedvencem, de nem tudom, hogy lesz esélyük túlélni ezt a kört. Brazilokkal játszanak?
2: Így van, nekem is nagy kedvenc a japán csapat, de hát nagyon sajnálom, hogy brazilokkal kerültek össze rögtön. Viszont annyit szeretnék kérdezni, hogy pont ezzel kapcsolatban, amit belekezdtél, hogy már a 16 között akár lehet német-francia párharc, vagy portugál-spanyol, viszont a másik ágon Argentínának sokkal könnyebb ága van, tehát legalábbis könnyebbnek tűnő ága, igazából top favorit csapattal talán csak a 4 között kerülhet össze. Ennek ellenére az AI, tehát a mesterséges intelligencia által táplált Opta Franciaországot tartja a VB legnagyobb esélyesének. Hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményed, esélyesség, ágak, lehetőségek?
3: Franciaország azért a VB legnagyobb esélyese szerintem, és nehéz ezzel vitatkozni, mert olyan bitangerős keretük van.
2: Igen.
3: Ugye beszéltünk erről, hogy 4 csapatot kiadna a Franciaországban született játékosok mezőnye, akik erre a VB-re eljutottak. Tehát olyanok, akik a franciáknál csak a B vagy a C vagy a D válogatottban játszanának, azok simán hazájuk válogatottját erősítik. Nyilván itt olyan marokkói, szenegáli, egyéb játékosokról van szó, akik Franciaországban születtek, de származásuk révén visszatértek a őseik országának a válogatottjába, már csak azért is, mert francia válogatottként valószínűleg nem lenne esélyük játszani például a világbajnokságon. A franciákkal kapcsolatban az a helyzet, hogy csak elrontani tudják, és most már világbajnokságok óta toronymagas esélyesek, Oroszországban meg is nyerték a VB-t, még a döntő is egy ilyen, hát talán lehonestáló edzőmeccsnek nevezni, de amikor egy 4-es rúgtak a horvátoknak, igazából nem volt kérdés. Mbappé már ott volt egészen fiatalon és világbajnok lett, és aztán az előző VB-t ugyan nem nyerték meg, de a döntőben akkor is ott voltak. Mbappé egymaga 3 gólt lőtt. Az más kérdés, hogy akkor az argentin csoda és az egész világ szurkolásával szemben, hogy Messi legyen végre világbajnok, ez sem volt elég. Tehát a franciák kétségtelenül a papírforma alapján minden további nélkül nevezhetők első számú esélyesnek. Tehát a futballt azért szeretjük, mert forul olykor a papírforma, és az, hogy lesznek nagy búcsúzók és drámai kiesések már a 16 közé jutásért, meg aztán a 8 közé jutásért játszott meccseken, azt szerintem jót tesz a VB-nek, nem levon az értékéből.
1: Igen, sokan mondják, hogy megismétlődhet a 4 évezeti VB döntő, és ezek a jelek is arra mutatnak. Sőt, ha a sorsás menetét nézzük, pont ezt néztük Ferivel, ugye, akkor simán lehet egy újabb argentin-francia döntő.
3: Hát igen, elképzelhető. Én azért abban bízom, hogy lesznek itt még olyan csapatok, például a brazilok, akár az angolok, németek, amelyek beleszólhatnak a világbajnoki cím döntésébe is. Amikor megismétlődött az előző döntő, most próbálom végigondolni, talán 86-ban és 90-ben volt ilyen, akkor is Argentina volt az egyik csapat, Diego Maradonával, de a másik csapat a német volt. Előbb az argentinok nyertek, aztán a németek. Hasonló párhuzamra nem emlékszem, de hát nagyon messze van még ez, úgyhogy igazából bármi lehet.
2: Igen, a napokban olvastam, hogy Szombathelyen jártál, ahol 2 futballlegendáról emlékeztetek meg. Erről mesélj nekem, mert különösen Török Péter emléktáblája nekem nagyon megható, hiszen én személyesen is nagyon tiszteltem és ismertem. Erről mesélj nekünk.
3: Igen, Szombathelyen a a nagy múltú futballcsapat, a Haladás most a harmadosztályban van, csak úgy, mint a másik szombathelyi egyesület, Király Gábor sportklubja, az előbbinél az inkább szégyennek számít, az utóbbinál inkább bravúrnak. Tehát az a helyzet, hogy szerintem az egész magyar futball nevében mondhatom, hogy mindenki várja vissza a Haladást az élvonalba, mert ott mindig nagyszerű meccsek voltak, sok néző volt, és időről időre nagyszerű játékosokat adtak a magyar futballnak, a válogatottnak, itt Kovács Dezsőtől, Komora Imrétől, Kereki Zoltántól, egészen Schäfer Andrásig húzódik a sor. Utóbbi olyannyira felelősséget vállal a Haladásért, és olyannyira fontosnak tartja a klub túlélését, hogy üzletrészt vásárolt a klubban, és személyesen anyagi áldozatot is hozott azért, hogy megmentse a Haladást. Tehát tényleg generációk, sőt dinasztiák jelentik ott a futballhagyományt. Fölelevenítettük Szarka Zoltánékat, az édesapa olimpiai bajnok, kapusa fia, NB1-es futballjátékvezető volt, neki is van ott emléktáblája. Az olimpiai hagyományőrzés is nagyszerűen működik Szombathelyen. Kár László és kollégái könyveket adnak ki, összejöveteleket szerveznek, emléktáblákat állítanak, és a futballal kapcsolatban is azt kell mondanom, hogy példaértékű, ami Szombathelyen történik. Halmosi Zoltán és Szarka Zoltán emléktáblája mellé került most oda Török Péter emléktáblája, aki szintén egy fontos, nagyszerű egyénisége volt a szombathelyi labdarúgásnak, klubelnök volt, szakosztályvezető,

0: intelligens, igazi úriember volt Török Péter a magyar futballban, olyas valaki, akiből sokra lett volna szükség. Én is jól emlékszem rá, a Puskás könyvem írásakor beszélgettünk hosszabban, mert különleges emlékei voltak. A barátaival egy ilyen kemping találkozóra utazott Görögországba kempingezni, valójában csak azért, hogy találkozhassanak Puskás Ferenccel, akiről tudták, hogy a Panathinaikosz edzője volt abban az időszakban, és össze is jött a találkozó, és személyes tapasztalatokat szereztek Löcsi bácsi közvetlenségéről és nagy lelkűségéről, hiszen hajnalig etette, itatta őket egy edzés után, sőt, teljesen ismeretlenül, amikor megjelentek a Panathinaikosz edzésén, akkor egyből odaadta nekik az autókulcsát, hogy várják meg, egy gyors szóval után jön, és már is a rendelkezésükre állt, és így is lett. Sokat beszélgettünk, mert két olyan óriásához is a magyar futball történetének szoros szálak fűzték, mint Puskás Ferenc és mint Détári Lajos. Most pedig emléktáblát kapott 3 évvel a 83 esztendős korában bekövetkezett halála után.
1: Egyrészt nagyon szép gesztus, másrészt visszatérve Pista VB-re, tudom, hogy szereted a kvíz kérdéseket, meg játékokat, és benne vagy mindig ilyenben. Azért is lenne érdekes, hogyha Argentina most meg tudná ismételni a világbajnoki győzelmét, hogy eddig csak 2 válogatottnak sikerült, ezt Feri már reggel elmondta nekünk. Tudod, melyik ez a 2 válogatott, aki egymás utáni 2 VB-n nyert világbajnoki?
0: Hát az olaszok nyertek 34-ben és 38-ban.
1: Így van. Igen.
0: Az biztos.
1: Igen.
0: Az biztos, és a brazilok 62-ben és 58-ban és 62-ben.
1: 58-62, így van, és így lehetne most akár az argentin csapat. Pedig ők is játszottak egymástól, ugye 86 és 90-ben, de azt nem sikert, mondta az RSK, vagy akkor már Németország volt, nem tudom. Nyert, és a franciáknak is majdnem sikerült, ugye, az előző VB előtt ők nyertek.
2: Hát igen,
0: és majd... és itt a további jutók között azért Kovács Istvánt is említsük meg, nagyon csodálkoznék, ha nem kapna újabb meccset. Ugye kapott egy nagy gesztust a FIFA-tól, hogy ő vezette a VB-k történetének az 1000. meccsét, ami egy viszonylag könnyű mérkőzés volt. Japán-Tunézia talán, ha jól emlékszem. És most pedig Lionel Messinek vezethetett a címvédő Argentinának vezethetett meccset. Ez is egy viszonylag egyszerű feladatnak tűnt. De hát most azt hiszem az összes játékvezető ott van az utolsó hétig. Tehát bárki, bármikor, bármilyen feladatot kaphat, és azután, hogy az előző VB-n 5 meccsen volt tartalékjátékvezető, de egyszer sem lehetett vezetőbíró, most azért már kapott 2 meccset, és hát nagyon úgy néz ki, hogy komolyabb feladatokra építgeti őt a FIFA. Úgyhogy én még nyilván még nagyon sok mindentől múlik, hogy sok mindenem múlik, hogy kivezetheti a döntőt, de szerintem abban a 4-5 játékvezetőben ő is ott van, aki BL döntőt vezetett, az önmagában emiatt előrébb BB döntőre is esélyes játékvezetővé. És miután Puhl Sándor vezette az eddigi egyetlen észak-amerikai VB döntőt, óriási lenne, ha megint egy magyar játékvezető kapná.
1: Te ebben a tekintetben előbb vagy nálunk ilyenkor, ezt a VB előtt van egy opcionális kijelölt bíró, akire számít a nemzetközi testület, és ahhoz képest, hogy ott hogy bíráskodik, ezt megerősítik, vagy ha nem, úgy akkor van, aki beugrik helyette, vagy mennyire tudják ezt előre, mennyire kell ezt lefixálni, hogy ki lehet majd a VB döntővezető.
0: Nagyon-nagyon sok tényezőtől függ, mert nyilván van a játékvezetői bizottságban egy kialakult szakmai rangsor, ugye itt Pierluigi Collina, aki maga is világhírű játékvezető volt, ő a FIFA bíróknak a főnöke, de aztán amikor majd eljönnek az igazán nagy döntések, akkor csodálkoznék, ha nem szólna bele a FIFA elnöke is, mondjuk Gianni Infantino. Ugye itt vannak hölgyjátékvezetők, van egy amerikai hölgy, akinek kimondotta jól megy, ha jól látom. Természetesen óriási sportdiplomáciai hátszél segítheti őt is, hiszen nyilván nagy siker lenne az Egyesült Államoknak, meg egyáltalán a női játékvezetőknek, ha egy ilyen történelmi döntés születne. Ugyanakkor a legnagyobb esélyes játékvezető is betűzhet egy olyat valamelyik korábbi mérkőzésen, ami lehetetlenné teszi, hogy aztán nagyobb feladatot bízzanak rá, mert ha ország világ előtt nagyobb hibázik,

0: általában diszkvalifikálja saját magát, bár például Kuhl Sándornak megbocsátották az elmaradt kiállítást Tassotti és Luis Enrique ügyénél, ami egy negyed döntő volt, egy olasz-spanyol, azt hiszem egy könyökléses ütés, ami nem látható, tehát ugye nem volt még videóbíró, és fölmentették utólag azzal, hogy nem láthatta az esetet, de ott például nagyon rezgett a léc, hogy elszállnak az esélyei a VB döntő vezetésére, szóval nagyon sok mindenen múlhat. Nyilván, hogyha van egy kitűnő német-olasz-spanyol-portugál játékvezető, de a csapat a döntőbe jut, akkor azt teszi lehetetlenné, hogy vezessen, tehát millió apróságon múlhat. Itt is egyre nagyobb a verseny, hogyha azt nézzük, hogy Kassai Viktor óta, aki 2010-ben Dél-Afrikában elődöntőt vezetett, Spanyolország-Németország elődöntőt, azóta nem volt magyar játékvezető, mármint az MLS által, a magyar futball által delegált játékvezető a világbajnokságokon. Kovács István pedig 1986 óta, tehát 40 év elteltével az első olyan Romániát képviselő játékvezető, aki ténylegesen meccset vezet a VB-n. Szóval, hogyha ezeket az adatokat nézzük, akkor láthatjuk, hogy roppant nehéz oda kerülni ma már.
1: Jó meccsek jönnek. Melyiket várod a következő meccsek közül? Ugye lesz ma a Brazil, Japán lesz, egy német Paraguay, és hajnalban is azért lesz még Feri nagy kedvence. Hajnal 3-kor játszanak, azt hiszem?
2: Hát Hollandia-Marokkó, de én inkább a japán párti vagyok.
0: Hát igen, én Marokkótól is az előző VB alapján is, meg az eddigi meccseik alapján is sokat várok. Ez a japán-brazil, ez nekem is olyan, hogy igazából mind a két csapatot szívesen néztem volna a folytatásban, de csak az egyiket lehet majd. A németeknek talán ez egy megoldható feladatnak tűnik, de hát sose lehet tudni. Most már tényleg érdemes lesz fönnmaradni, bár továbbra is tegyük azt szóvá, hogy nem az európaiak
1: a kedvezményezettek.
0: Szem előtt tartva játsszák ezt a VB-t.
1: Hát remélem, a FIFA ilyen szemüvegen keresztül is nézi majd ezt. Jó van, Gyuri, nagyon szépen köszönjük. Hát hűs szobában kívánjuk neked az időtöltésed javált, és jó meccseket kívánunk, hogy azokat lásd te is, meg mi is. Köszönjük, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Szevasz, Gyuri, köszönjük szépen, Szilasi Györgyel beszélgettünk, és persze hamarosan jövünk vissza, hiszen mindjárt jön a búcsú.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: George Russell nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat, újabb túlélőket találtak Venezuelában, folytatódik a kánikula. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A társ házigazda Steven Eustachio 92. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a nyolcaddöntőbe kerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal játszik. Huzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Kettős magyar sikerrel zárult a Tiszaújvárosi triatlon világkupa verseny. A nőknél a 18 éves Szalai Fanni először, míg a férfiaknál Léman Csongor egymás után negyedszer bizonyult a legjobbnak ezen a viadalon. Majtényi Szabolcs és Domokos András a 15. világbajnoki címét szerezte meg a vitorlázók repülő hollandi hajóosztályában a németországi Kielben. Milák Kristóf 22,86 másodperces egyéni csúccsal, egyben új országos rekorddal második lett az 50 méteres pillangóúszásban a Hét Domb elnevezésű római nemzetközi versenyzáró napján. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. Russell mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-lal ért célba másodikként, az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli lett a harmadik a másik Mercedes-szel.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok is fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Erre kérik a lakosságot is. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni, a Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-es mindkét oldalán, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, a korábbi balesetek miatt is torlódik a forgalom ezen az útszakaszon. Sokan próbálnak az 1-es főúton kerülni, így ott is mindkét irányból szakaszosan feltorlódtak a járművek. És baleset lassítja a haladást a fővárosban a Váci úton, a Szobor utca előtt vezessenek fokozott figyelemmel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, hát úgy szép reggel volt ma, hosszú reggel volt, úgyhogy hello Feri, köszöntelek téged is.
2: Hello Levi, jó reggelt mindenkinek, továbbra is.
1: Igen, sok-sok becenevet tudtunk meg, sok-sok rövidítésre kaptunk választ. A pacsolatot még mindig nem tudtuk.
2: Hát azt
1: egyszerűen
2: nem.
1: Tisztára mosni, mit jelenthet az a pacsolat?
2: És fellebbented a fájtlat, vagy így menjek haza most?
1: Így azért nem menj haza, inkább állj fel, mert ülve az elég hülyén néznék, hazamennél, de megmondom neked őszintén, hogy most... Most megnézem. Amikor... Ritkán kérek segítséget, de megkérdezem. Igen.
2: Hát amikor Weber Gyurit kérdezték a sajtótájékoztatón, jó indulat újságíró, hogy Gyuri, és akkor felállsz a vereség után? És akkor azt hát innen remélem, az a székből. Na jó, mindegy.
1: Aha.
2: Tehát akkor patyolat.
1: Igazából nem. Az, amit mondtál, az igaz. Hát igazából nem tudjuk.
2: Én úgy vagyok, hogy öltönyöm, ha egy kicsit koszos lesz, akkor elviszem patyolatba, és patyolat tisztán kapom vissza.
1: Igen,
2: hát
1: igen. De
2: ennyit tudok hozzátenni.
1: De hogy ezen agyaltunk, az lehet
2: jó,
1: valaminek. Hát... Egyébként igen, azt írják, meg azt mondják, hogy tulajdonképpen nem. Ugye ez egy önálló régi magyar szó, tehát ennyi,
2: aha,
1: ami jelenti azt,
2: gondolom,
1: hogy finom, azt a finom fehér vásznat, ami a makulátlan tisztaságot jelentette. Tehát, hogy
2: ne,
1: a patyolatnak így önmagában nem. Ugye még az áfész volt egy kérdés, hogy az minek a rövidítése, aztán más annyira nem ugrott még be külön, de sportolók, ugye beceneveit mondtuk, nyomtuk, általános fogyasztási és értékesítő szövetkezet, ez az áfész közben.
2: Hát,
1: megírta nekünk
2: vagy
1: valaki, Janka, köszönjük szépen, úgyhogy ez igen, persze régi kifejezés volt. Na, úgyhogy mindegy, becenevek maradjanak, mert az valahogy mindig tehát jellemzi azt, ugye, akire, és nagyon sok esetben a becenév és a gúnynév nem ugyanaz.
2: Igen.
1: Tehát ugye, bár nekem volt Harisnya becenevem, de azt nem éreztem annyira jól. Hát, ugye a Harsányiból lett Harisnya, de tűrtem, tehát nem volt az a baj. Szerintem nem kell ilyen nekem megsértődni mostanság.
2: Hát meg ez általában ilyen kedvességből mondják az emberek.
1: Tehát. A Harisnyát egy fiúnak. 14 évesen. Hát, megmondom felőszintén.
2: Nem pont erre gondoltam, de jó.
1: És kérdezett, mikor teniszeztünk, és olyan adogatást adtam, ami érte a hálót. És akkor rám néztek, és mondtam velem, hogy ez Netz, Harisnya. Tehát, hogy onnan már, akkor az már megint nem volt olyan, amilyen. Na, szóval mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Köszönjük, hogy itt voltatok ilyen korai időben, ráadásul úgy, hogy nagyon sok intézményben, nagyon sok munkahelyen, állami munkahelyeken, ugyebár ma és holnap az egy home office-os otthonülős sztori, mert 38-39 fok lesz ma is, egész nap és holnap is.
2: Igen. Harmadfokú hőségriadó van, mindenki fogyasszon sok.
1: Holnap megyünk forgatni vidékre, képzeld azt el. Egész napos forgatás.
2: Legalább valami strand körülmények között?
1: Hát nem.
2: Nem. Hát
1: lámpák,
2: nem.
1: Kamerák, és a többi.
2: De az a lámpa az nem meleg egyébként, tehát az úgy nem...
1: Nem, de nem feled helyen kell a lámpa. Az a baj, hogy az emberek nem látják, de azt gondolják, hogy ott csak elindul egy kamera, és akkor felveszed. Hát nagyon nem így van. No, mindegy. Szóval igen, ha tehetitek, akkor pihenjetek. A klasszikus, sok folyadékot vehetek magatokhoz. Ha lehet, azért nem kell szétsportolni magatokat, azért most másképp pumpál ugye az érrendszer és a szív, szóval...
2: Ez most a túlélésről szól.
1: Kicsit pihenjetek be, igen.
2: Hallgassátok a Nemzeti Sportrádiót, hiszen a VB-t azt folyamatosan közvetítjük.
1: Igen, és hogyha nem tudtok tévé előtt ülve nézni és izgulni a mai két meccset, illetően akkor viszont tényleg hallgassatok minket, mert este 7-kor lesz egy Brazília-Japán, így 2P-vel, és lesz egy Németország-Paragváz, azt hiszem fél...
2: 22:30.
1: Fél 11-kor.
2: Így van.
1: Úgyhogy jó VB-t, igen?
2: És hát ha valaki nagyon-nagyon szeretne még azért így a lendületből benne lenni, azért igen. Hollandia-Marokkó hajnali 3 óra hivatalosan holnapi napon.
1: Lehet.
2: De még hiszen, a reggeli műsor előtt.
1: Hiszen holnap még ugye home office-ban vannak szinte az ország dolgozóinak java. Úgyhogy mindegy, valahogy oldjátok meg, VB 4 évente van. Na most pihenni így majd van. Fogunk utána, hogy szokták mondani, ha vissza tudjuk pihenni. Mindenesetre köszönjük nektek a figyelmet, a türelmet, ilyen korán itt voltatok velünk. Ma reggel is ezzel is erősítettétek a hallgatóink táborát. Köszönjük az aktív hozzászólásokat, és mindenkinek becenévvel, anélkül nagyon szép napot kívánunk. Holnap reggel találkozunk újra. Sziasztok!
2: Szép napot, sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A nagyoknak előkészületi meccsek, a kicsiknek életük álma, de nekünk szurkolóknak igazi csemege vagy fárasztó kötelező program a kérdés költői, de bármi is a válasz, a következő két órában a 2026-os foci VB csoportkörének harmadik fordulóját, vagyis utolsó négy napját foglaljuk össze. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A 2026-os világbajnokság június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és az első hét napján rendezték a csoportkör első fordulóit. A második forduló 6 napos volt, június 18-tól június 23-áig tartott, majd a harmadik forduló meccsei június 24-én szerdán, 25-én csütörtökön, 26-án pénteken és 27-én szombaton voltak. Ezek helyi idő szerint értendőek, mert magyar idő szerint a meccsek egy jó része átkerült a következő napra, de az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért a rendező három ország órarendje alapján foglaljuk össze az eseményeket. A VB 14. napján, június 24-én szerdán zárult az első három csoport, az A, a B és a C. Először a B végeredménye alakult ki, itt Svájc és Kanada már továbbjutóként a csoport elsőségért harcolt, Bosznia-Hercegovina viszont Katarral a 32 közé kerülésért. Ezt követően a C zárt, itt Brazília segíthette volna a történelemben VB csoportjából még soha tovább nem lépő Skóciát, egy jó pozíciót érő harmadik helyez, még a legutóbbi VB-n elődöntős Marokkónak a nyugodt alváshoz pontot kellett szereznie a két forduló után kieső Haiti ellen. Utóbbi a csoportkör egyik legjobb meccse volt. A 14. napon, nálunk már június 25-én csütörtökön hajnalban, az A csoportban kiki meccset vívott Dél-Afrika és Dél-Korea, és a társházigazda Mexikó elleni győzelemmel Csehországnak is volt esélye a 32-be jutásra. Hát, jó kis hajnal volt!
2: Jéko kapja meg a labdát a túloldat, kapásból elövi, és bepattan egy védőről a labda!
3: Itt pedig egy eladott labda, skótok eladják, és megszerzi a vezetést. Brazília elképesztő hibát követően Vinicius Junior.
4: A 39. percben Ashraf Hakimi találatával egyenlít Marokkó.
5: Vezet Haiti a 44. percben! Hát emberek, ez lehet a VB gólja eddig! Hihetetlen találat Isidortól, kilőtte a felső sarkot 25 méterről.
6: A 62. percet is elhagyva megszerzi a vezetést a dél-afrikai válogatott.
7: Ez csak néhány találat volt a világbajnokság 14. napjának mérkőzéseiről, de ennél jóval több esett. Éjszaka az A, a B és a C csoport küzdelmei is véget értek. Kezdjük a magyar idő szerinti, tegnap esti meccsekkel, vagyis a B csoporttal. Az már előzetesen biztos volt, hogy a Svájc-Kanada meccs dönt a csoport első kilétéről. A mérkőzés krónikáját Katona Lászlótól hallják.
8: Manzambi továbbra is megállíthatatlan, Svájc-Kanada 2-1. Vancouverben 53 ezer néző előtt léptek pályára a csapatok, a kérdés valójában annyi volt, mely együttes nyeri meg a B-jelű négyest. Mbolo a 11. percben remek paszt kapott balról, átvette a labdát a 16-oson belül és 12 méterről kapura lőtt, Krepó nagyot védett. A kipattonott Manzambi lőtte volna kapura, de Cornelius blokkolni tudott. Két perccel később Lalin teljesen egyedül vezetette kapura a labdát, de nem tudta kicselezni Kóbert, hogy az üres kapuba uríthasson. Nem véletlenül volt ilyen üresen a kanadaiak támadója, méteres lesen kapta ugyanis a labdát. A 42. percben jobbról került át David közreműködésével balra a labda, Ahmed 11 méterről kapura lőtt, Kóberről a szögletre pattant a lövés. A második félidőt a lehető legjobban kezdte Svájc, a 46. percben Manzambi lógott el a jobb oldalt, középreadása laposan átjutott balra Vargashoz, aki 8 méterről kissé balról a kapufát érintve gólt lőtt. Az 57. percben a svájci térfélről kapott remek labdát a mélységből induló Mbolo, aki a 16-oson belül jól tartotta meg a labdát, majd Manzambihoz passzolt, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt. 2-0, a Freiburg játékos a harmadik gólját lőtte a VB-n. A 76. percben Johnston indítása után Saliba remekül vette át a labdát a 16-oson belül, majd jó ütemben centerezett Promise Davidhez, aki első labda érintéséből 10 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt. Győzelmével Svájc marad Vancouverben, hiszen megnyerte a BL-ű 4-est. Svájc-Kanada 2-1.
7: Svájc tehát a csoport első, a társházigazda Kanada a második. De vajon hogy tetszett állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek a találkozó?
9: Két ellentétes félidőt láthattunk olyannyira, hogy nem feltétlenül abban a formában, hogy egyik csapat vagy a másik csapat jobban futballozott, hanem egészen másféle játék alakult ki. Az első félidőben a svájci védelem kifejezetten bizonytalannak tűnt, a kanadaiak szélvészgyors támadójuk által több gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, ugyanakkor a svájciak részéről Mbolo többször is veszélyeztetett, de igazából nem érződött egyik csapaton sem, hogy felül tud kerekedni a másikon. Ezzel szemben a második félidő elején, és különösen nem csak az első percben, amikor gólt kapott Kanada, hanem az első 15 percben rendkívül indisponált futballozott a kanadai legénység, komoly védekezési hibákat követtek el hátul. Ennek eredményeképpen Vargas és Manzambi góljaival vezetett Svájc, és nagyon úgy nézett ki, hogy ez a két gól hatalmas önbizalmat sugároz nekik, teljesen kitisztult a játékuk, kontroll alatt tartották a mérkőzést, és eltűntek azok a helyezkedési hibák a mérkőzésen a játékukból, ami az első félidőben jellemezte őket. Egyetlen egy kiút lehetett Kanada számára, hogy valamilyen módon a cserék által feljavul a játékuk, hiszen látványosan visszaestek a második félidő elején. Ez meg is történt, és különösen Promise David személyében jött a segítség, akinek a góljával a 76. percben szépített Kanada, és ebben a periódusban bizony elbizonytalanodott egy kicsit a svájci csapat. Az volt az embernek az érzése, hogy 2-0-ás állásnál a svájciak annyira megnyugodtak, és annyira megjött az önbizalom, hogy eltűnt az a fajta egészséges versenyfeszültség vagy koncentráció, ami szükségeltetik bármilyen mérkőzésen, hogy kontrollat tartsad. És túlságosan visszaálltak, jött a szépítő gól, és Kanada egy másfajta stílusra állt át, folyamatosan, főleg az oldalvonalak közeléből direkt hosszú indításokkal, illetve beadásokkal próbálták ostromolni a svájci kaput. De hát a svájciak elővették az 50-es évek legszebb hagyományait, a svájci reteszt, úgyhogy igazából komoly helyzet nélkül lehozták a hátralévő perceket, de azért a svájciaknak intőjel lehet a jövőre nézve, hogy ennyire nem szabad visszaállni 2-0-as vezetés után. Viszont én úgy gondolom, hogy az összkép alapján ma is megérdemelten nyertek, és megérdemelten nyerték meg a B csoportot.
7: A svájciak szövetségi kapitánya Murat Yakin értékelése következik.
10: Az utolsó 10-15 percben a házigazda Kanada óriási nyomást helyezett ránk, és sokat kellett védekeznünk. Láttuk, hogy Gregor Kobel remekül játszott. Több látványos védést is bemutatott, és nagy szerepe volt abban, hogy nyerni tudtunk. Az ilyen győzelmek sok önbizalmat adnak. A csoport első helyének megszerzése volt a legfőbb célunk, ezt sikerült elérnünk. Most több pihenőnapunk lesz, így hosszabb idő áll rendelkezésünkre a regenerálódásra. Remélhetőleg most már a részleteken is tudunk dolgozni, rendezhetjük a sorainkat, újra fókuszálhatunk, jobban megszervezhetjük a játékunkat, és foglalkozhatunk az apró, de fontos részletekkel. Ez a szakmai stáb számára is nagyon fontos, mert nekünk is szükségünk van erre az időre. Néhány napon belül pedig azt is megtudjuk, ki lesz a következő ellenfelünk.
7: Yakin a második svájci gól szerzőjét, Johan Manzambit is méltatta.
11: Johan hat eine unglaubliche Form seit einem Jahr.
10: Manzambi fantasztikus formában van. Kiváló állapotban érkezett, és több poszton is tudom használni. A tízes pozícióban különösen jól érzi magát, mert ott nagy szabadságot kap. Jól látja az üres területeket. Arra törekszik, hogy labdával és labda nélkül is erős legyen, emellett a helyzet kihasználásban is. Rendszeresen betalál, ami nagyon sokat segít a csapatnak, na és persze neki személyesen is. A munkamorája kiváló, emellett rendkívül szerény és alázatos ember. Nagyon örülök a sikerének, és ugyanúgy örülök az egész csapat teljesítményének is.
7: A csoport másik meccsének Bosznia és Katar is 1-1 ponttal futott neki, így kulcsfontosságú volt mindkét együttes számára az esetleges győzelem, hogy a legjobb csoport harmadikok közé valahogy beférjenek. Jó András foglalta össze a történéseket.
12: Csoportja harmadik helyén zárt a bosnyák válogatott, nem történt meglepetés a mérkőzésen. Bosznia-Hercegovina Katar 3-1. A 29. percben megszületett a mérkőzés első gólja. A sokadik próbálkozás után a bosnyákok középpályása Kerem Alajbegovic szalomozott át a védők között, majd hatalmas lövés küldött a kapu felé, amely a bal felső sarokba ment. Mahmud Abunada esélytelen volt a lövéssel szemben. 1-0. Majd továbbra is bosnyák nyomás alatt volt a katari védelem. A bal oldalról érkezett egy beadás, és a 150. mérkőzését játszó Jéko lendítette a lábát. Nem találta el jól, de ez volt a szerencséje, hiszen Albrecht sután ért a labdába, ami a hálóba pattant róla. A 31. percben már 2-0. Érkezett az első félidő végén a meglepetés. A katari válogatott a harmadik kontraját már gólra tudta váltani a 42. percben. Edmilson kapott egy labdát a 16-oson belül, majd továbbította az ötösön tartózkodó Alaidosnak, ő pedig az üres kapuba gólította a labdát. 2-1. De itt még nem ért véget a katari támadásos sora. A 45 plusz harmadik percben szintén egy ellentámadást követően jöhetett az ázsiai csapat, majd Pedro Miguel kapott jól lepontató labdát a kapu előterében, és kapura is tekert, de a játékszer a bal kapufát találta el, onnan pedig kipatant, elhagyva a pályát. Egy fél időt követően az állás 2-1 volt. A bosnyákok kicsit könnyelműen kezdték el a második etapot, és a katari kontrák most sem maradtak el, sőt az 56. percben Akram Afif indult meg, és hatalmas lövés küldött a kapura, de rendőrök sajnálatára a labda elsuhant a kapu bal oldala mellett. Edin Dzeko-t a 64. percben lecserélte Szergej Bálberes szövetségkapitány. Ideges volt a támadott, tört, zúzott a kispadnál, és a szövetségkapitányon is volt szóváltása, érthető a frusztráció, hiszen több helyzetet is kihagyott, sőt kapufája is volt. A 80. percen pedig eldőlt a mérkőzés, egy szögletet követően flipperezett a labda 16-oson belül, a zsereként beálló Mamic elé pattant, ő pedig a kapu közepébe lőtte a labdát, Abunada nem tudta kijutni azt. A végeredmény tehát 3-1, Bosznia a csoportja harmadik helyén végzett.
7: A győztes csapat szakvezetője, Szergej Bárbarez elégedett volt csapata teljesítményével.
13: Köszönöm a gratulációt. Ez egy világbajnokság, ahol minden ellenfél minőségi csapat, és természetesen mindenki le akar győzni minket. Nem is tudom, mire gondolna az ember, ha azt feltételezné, hogy itt bárkit könnyedén uralni tudunk. Teljes esélytelenként érkeztünk ide, és valami nagy dolgot próbáltunk véghez vinni. Ez most valóra vált. Ugyanakkor sok minden még meg kell beszélnünk, mert nem minden úgy alakult, ahogyan elképzeltük. Ennek ellenére ez egy tökéletes mérkőzés volt. Talán csak akkor lehetett volna jobb, ha 5-0-ra nyerünk.
7: Az értékelést követően a jövőre is kitért.
13: Egyelőre nem szeretnék találgatni, szerintem jobb megvárni, amíg minden mérkőzés véget ér, és akkor pontosan tudni fogjuk, hogy tovább jutunk-e, illetve kivel játszunk. Annyit mondhatok, hogy számunkra már most minden plusz. Rendkívül felszabadultan pályára fogunk lépni, bárki is jöjjön szembe. Megpróbálunk nehézségeket okozni az ellenfelünknek, és természetesen megnyerni a mérkőzést. Ez a célunk. Úgy érzem, elég önbizalmunk van ahhoz, hogy bárki ellen pályára lépjünk. Nagyon várom az összes hátralévő meccset, és örülök annak is, hogy legalább még 7 napot az Egyesült Államokban tölthetünk. Aztán meglátjuk, mit hoz a folytatás.
7: Bosznia tehát 4 ponttal szinte biztos, hogy ott lesz a legjobb 32 között. Éjfélkor jött a következő 2 meccs, ezúttal a C csoportból. Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csapott össze. Halljuk az utóbbi meccs összefoglalóját Szalai Kristóftól.
14: Az Atlasz oroszlányai 4-2-re legyőzik Haitit. Marokkó tehát megnyeri ezt a mérkőzését is, a csoport harmadik találkozóját. A 10. percben Lenny Joseph megszerezte, hát mondhatni majdnem a találatot. Haiti csapatának az ötösön belül sarokkal, egy mutatós mozdulattal az ő találatát írták ki először az óriás kivetítőre, de aztán néhány másodperccel később elvették tőle a találatot, és Bono Öngoljának adta a FIFA. A 39. percben Ashraf Hakimi találata jött, ezzel egalizált. Marokkó válogatottja közelről, szinte 1 méterről kellett Hakiminek az üres kapu a pofozni a labdát. Aztán jött Isidor a 43. percben az első félidő hajrájában, a világbajnokságok mérkőzéseinek eddigi legszebb találatával megszerezte a vezetést újra Haitinak, talán egy kicsit hihetetlen és csodával felérő módon. De nem tudott győzelemmel menni az első félidőre Haiti válogatottja, ugyanis jött Saibari a 45 plusz 1, tehát a 46. minutumban. A Bayern München újdonsült csatára Ashraf Hakimitől kapott egy beadást, a második hullámba érkezve pedig 15 méterről a hosszú alsóba lőtt jobb lábbal, ezzel megszerezte saját maga harmadik mérkőzésén az idei világbajnokságon a harmadik gólját. A második félidőre, tehát 2-2-vel fordultunk, jött a 78. perc, viszonylag sokáig bírta Haiti, de aztán Rahimi gólja következett, aki csereként állt be a mérkőzés 70. percében. Ezzel a Rahimi találattal 3-2-re vezetett már Haiti, de még mindig volt a végén egy gól, jött a slusszpoén, ugyanis Yassin, a 20 esztendős játékos, aki az első világbajnoki mérkőzésen szerepelt, most állította be őt először a szövetségi kapitány, Rahimi szemfüles labdaszerzését követően az üres kapuba ballábbal 5 méterről talált be, így Yassin alakította ki a mérkőzés végeredményét, amely még egyszer a C csoportban a Marokkó-Haiti találkozón 4-2.
7: Marokkó 4 éve a VB csoportkörében, szintén 7 pontot szerezve, ugyanígy plusz 3-as gól különbséggel jutott tovább a csoportban, és végül az elődöntőig jutottak, tehát ez jó előjel lehet a továbbiakra. Mohamed Ouagbi szövetségi kapitány viszont nem csak a saját válogatottját, hanem Haiti teljesítményét is méltatta.
10: Igen, boldog vagyok. Világbajnoki mérkőzést nyertünk, és ha megnézzük a statisztikánkat, valószínűleg ezek a legjobb mutatóink valaha egy világbajnokságon. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, sokat birtokoltuk a labdát. Igaz, nekik is volt két lövésük, amiből két gólt szereztek, illetve még két olyan próbálkozásuk, amelyet Bono majdnem hárított. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban jobban kellett volna kezelnünk a játékot, de összességében nagyon elégedett vagyok minden játékossal. Nem szeretnék egyéneket kiemelni, de tudni kell, hogy ezeknek a játékosoknak sem könnyű. Vannak, akik ugyanannyi játékidőt kapnak, mégis nehéz rögtön felvenni a ritmust. Gyakran látni ilyet. Néhány perc kell ahhoz, hogy valaki igazán belelendüljön. Tudtuk, hogy a csoport első helyéért játszunk. Végül nyertünk, ami fantasztikus a játékosok számára. Ez egy átmenetekre épülő mérkőzés volt, ahol az ellenfél sok kockázatot vállalt. Haitinak nem volt veszíteni valója. Két-három játékossal folyamatosan előrefelé játszottak, sok gyors átmenettel próbálkoztak. Ezért nem volt könnyű dolgunk. Ennek semmi köze a saját erősségeinkhez vagy a minőségünkhöz, mert nagyon sok pozitívumot mutattunk a mérkőzésen.
7: Volt magyar kötődése is ennek a mérkőzésnek, hiszen a Ferencvárost erősítő Lenny Joseph is pályára lépett Haiti színeiben. Sőt, ahogyan hallhatták, majdnem gólt is szerzett.
15: Természetesen csalódottak vagyunk, de pozitívan várhatjuk a jövőt. Ezúttal is veszélyesek voltunk, gólokat is szereztünk, ez pedig jó hír a következő évekre. Tudtam, hogy képes vagyok betalálni, és ezzel 52 év után én lehettem az első haiti játékos, aki gólt szerez a világbajnokságon. Nagyon büszke vagyok rá, és boldog vagyok, hogy ezt megélhettem. Még akkor is, ha nem ért győzelmet, ez a gól nagyon fontos számunkra.
7: Egy időben ezzel a meccsel tehát Brazília Skóciával mérkőzött. Az ötszörös világbajnok mérkőzését Edvi László közvetítette.
16: A brazilok góllal kezdték ezt a találkozót, de ezt a gólt nyugodtan megköszönhetik a skótoknak. Elképesztő, hogy a 7. percben milyen szerencsétlenkedést mutatott be a skót védelem. Az egyik belső védő McKennától sikerült megszerezni a labdát, Ryan elvette tőle, tovább pattant tőle Viniciushoz, aki a kifutó Gán kapus mellett gyönyörűen elhúzta, majd begurította

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. Újabb túlélőket találtak Venezuelában, folytatódik a kánikula. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
5: Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A társ házigazda Steven Eustachio 92. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a nyolcad döntőbe kerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal, holnap hajnali 3 órától Hollandia Marokkóval játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa virágkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Kettős magyar sikerrel zárult a Tiszaújvárosi triatlon világkupa verseny. A nőknél a 18 éves Szalai Fanni először, még a férfiaknál Lémon Csongor egymás után negyedszer bizonyult a legjobbnak ezen a viadalon. Majtényi Szabolcs és Domokos András a 15. világbajnoki címét szerezte meg a vitorlázók repülő hollandi hajóosztályában a németországi Kielben. Milák Kristóf 22,86 másodperces egyéni csúccsal, egyben új országos rekorddal, második lett az 50 méteres pillangóúszásban a 7 domb elnevezésű római nemzetközi verseny zárónapján. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. Russell mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-lal ért célba másodikként. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli lett a harmadik a másik Mercedes-szel.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Ismét túlélőket találtak Venezuelában, apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csaknem 20 országból érkeztek mentő- és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. Magyarország felé közelít az Európát sújtó forró légtömeg centruma, ma és holnap lesz a legmelegebb, hívta fel a figyelmet Tóth Tamás meteorológus a Kossuth Rádióban. Az ilyen hőség korábban nagyon extrémnek számított itthon. 1952 és 2000 között nem mértek hivatalos körülmények között 40 fokot. A 2020-as években viszont sorozatban jönnek olyan hőhullámok, amikor a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 40 fokot. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el.
0: Közlekedés.
5: Erős a forgalom az M1-es autópálya mindkét oldalán, Bicske és az M0-ás autóút között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, illetve baleset történt a fővárosban is, mégpedig az Üllői úton, az Ecseri út felé vezető oldalon vezessenek fokozott figyelemmel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: A 2026-os labdarúgó VB csoportköre június 11-e csütörtöktől június 27-ig szombatig tartott, vagyis 17 napig. A záróforduló első napja után tovább jutott a két házigazda, Kanada és Mexikó, az ötszörös világbajnok Brazília, mostanában gyakran nyolcaddöntős Svájc, a 2022-es elődöntős Marokkó és a 2010-ben rendező Dél-Afrika, továbbá a nyolc legjobb harmadik egyikeként Bosznia-Hercegovina. A csoportkör zárófordulójának második napját, a VB 15. napját Németország már csoportgyőztesként várta, Ecuador viszont csak az ő legyőzésével mehetett tovább. A holland csoportban a háromszoros ezüstérmes már továbbjutóként játszott a nullpontos Tunéziával, míg a másik meccsen egy döntetlennel mindkét gárda folytathatta az egyenes kieséses szakaszban. A magyar idő szerint péntek hajnali meccseket az Egyesült Államok már továbbjutóként, Törökország kiesőként várta, míg Ausztrália és Paraguay az egymás elleni meccsüket úgy, hogy egy döntetlennel mindkettő a 32 közé jut. Hát, 6-6 nem lett, de egymás kiejtésére nem törekedtek a felek.
7: Ecuador hátrányból fordítva legyőzte Németországot és tovább jutott. Elefántcsontpart először élte túl a csoportkört, és a 32 közé jutottak a japánok, a svédek és az ausztrálok is. A törökök győzelemmel búcsúztak a VB-től. Újabb 3-4-esben fejeződtek be a csoportküzdelmek a 2026-os világbajnokságon. Az E csoportban a már biztosan csoportgyőztes németekre azaz Ecuador várt, amely csak győzelemmel juthatott tovább.

0: Nos, a dél-amerikaiak végül 2-1-re legyőzték a németeket, ezzel tovább jutottak az egyenes kieséses szakaszba. A talán elsőre meglepő végeredményt és magát a mérkőzést is így értékelte a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László.
1: Julian Nagelsmann a tudtára adta az ekvádoriaknak, hogy nem veszi félváról Németország a mérkőzést, csak két helyen nyúlt bele a csapatba. Én azt gondoltam, hogy több játékos pihentetni fog, mivel már mérkőzés előtt tudtuk, hogy Németország csoport elsőként jut tovább, függetlenül a mérkőzéstől. Ekvádornak a továbbjutáshoz csak a győzelem volt megfelelő eredmény. A németek akarata érvényesült, a második percben már Zané révén megszerezték a vezetést, és az első 8-10 percben nagyon jól játszottak a németek, több helyzetet is kidolgoztak, nem tudták növelni az előnyüket, és lehet mondani, hogy a semmiből a 9. percben Angulo kb. 20-25 méterről egy nagyon szép lövést küldött a bal alsó sarokba, Neuer megmozdulni sem tudott, egyenlítettek az ekvádoriak, és a félidő további részében a 10. perctől Ekvádor átvette az irányítást, tényleg minden labdáért úgy mentek, mint az életük múlna rajta, érződött, hogy mindent megtesznek azért, hogy legyőzzék ma Németországot, és a németek egy kicsit belekényelmesedtek a mérkőzésbe, de a fél időig nem változott az eredmény. A második fél időben Németország próbálkozott cserékkel frissíteni, de igazán áttörés nem tudott elérni. Még jobban belekényelmesedtek a németek a mérkőzésbe, úgy voltak vele, hogy azért ne kapjunk ki, az első hely már megvan a csoportban, erre nagyon jól ráérzett Ekvádor, és egyre bátrabban kimerészkedtek. Egy-egy kontrából lett volna lehetősége Németországnak, de mivel nem volt bennük az a spiritus, ami az eddigi mérkőzéseken, az a mindenáron való győzni akarás, ami a németeket mindig jellemzi, ezért a rossz döntéseket hoztak a végjátékba. Gondolok itt például Zané kiugrott nagyon nagy helyzetbe a bal összekötő helyén, lefektette már a védőt, kapus állt szembe, és egy olyan lövést eresztett meg, ami először a földre pattant, majd a kapus kezében elhalt, kisejtette az ekvádori kapus. Majd az ekvádoriak egyre többet tartózkodtak a német kapu előtt, és ez meg is hozta az eredményét. Rodriguez gyönyörűen vett le egy beadást az ötösön, ott a lövését még táblokkolni tudta a szöglet, és a szögletből egy csúsztatás után Neuer tartotta a kezét, hogy beleessen a labda, megelőzte Plata, és egy méterről a léc alá vágta. Óriási örömünnep tört ki az ekvádoriak körében. Ez a 77. percben volt, akkor még hátra volt 13 perc. Na, akkor próbált éledezni Németország, de ha egy csapat leadja az energiaszintjét, akkor nagyon nehéz újra fölpörögni arra a szintre. Mentek becsületből előre, próbáltak egyenlíteni, Ekvádor ekkor már heroikus küzdelmet folytatott, teljesen átélték a mérkőzést, mindent beletettek, Becasese lefőrohangált a kispad előtt, az ekvádori kapitány, még cseréltek amennyit tudtak, Caicedo nagyon-nagyon sok munkát tett bele a középpályán, nem sikerült németeknek egyenlíteni, 2-1-re győzött Ekvádor. A második fél idő alapján és a teljes meccset is összefoglalom, akkor teljesen megérdemelt győzelmet adott Ekvádor, és ebben tovább jutott a 32 közé.
0: Az ekvádoriak hőse Gonzalo Plata lett, a győztes gólszerzője így nyilatkozott a mérkőzést követően.
2: Ebben reménykedtünk a világbajnokság előtt, és most valóra vált az álmunk. Nagyon keményen megszenvedtünk érte. Kényelmesebb lett volna hamarabb kiharcolni a továbbjutást, de így még jobb, még nagyobb az öröm. Alig várjuk a folytatást, továbbra is mindent beleadunk majd. Most is végig hittünk magunkban, még a korán bekapott gól után is, és hála Istennek meglett az eredménye.
0: A németek hiába álltak fel bombaerős kezdővel, a korai vezetés után belealudtak a mérkőzésbe. És bár többen megkérdőjelezték, hogy mennyire vették komolyan a találkozót, Joshua Kimmich szerint nem volt gond a hozzáállásukkal.
3: Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és egyből megszereztük a vezetést, ezután viszont rengeteg labdát adtunk el, sokat hibáztunk. Összességében megérdemeltük a vereséget, nem vettük félváról a meccset a továbbjutás birtokában, győzelemre készültünk, de ez most nem sikerült.
0: Csoport másik mérkőzésén Elefántcsontpart abban a tudatban lépett pályára, hogy ha legyőzi Curaçaót, akkor tovább jut a csoportból. Regős László Pál tudósít.
4: Nem sodorta el a kék hullám az elefántokat, Curaçao Elefántcsontpart 0-2. Az afrikai csapat először jutott tovább VB csoportkörből története során. Curaçaói lövéssel indult pedig a mérkőzés, a második percben Csong életerős lövését Fofana ütötte ki, innentől pedig az elefántcsontpartiak átvették az irányítást, és a 7. percben már a vezetést is megszerezték. Diomandé a bal oldalon szerzett labdát a 16-oson, belül laposan középre tette az alapvonaltól, Pepe pedig az 5-ösről közelről bepasszolta az üresen maradt csapat kapuba. Ezután főleg távoli lövésekkel próbálkoztak a csapatok, és picit le is lassult a mérkőzés tempója. A félidőben 1-0-ás elefántcsontparti vezetéssel mentek pihenőre a csapatok, és a második játékrész is kuraszaui próbálkozással kezdődött. Floránusz lövése került el centikkel az elefántcsontparti kaput, de azért jobbára az afrikaiaknál volt a labda. A 65. percben pedig megszerezték a második gólt, és Sangaré remek passzát a 16-os sarkánál vette át Pepe. A becsúszó kuraszaui védőt ott hagyta már az átvétellel, aztán 14 méterről jobbról, bal belsővel a hosszú felső belőtt. Ezzel 2-0-ra vezetett már az elefántcsontparti csapat, amely nagyon rutinosan tartotta a labdát, és ezzel az eredményt is a folytatásban. A kuraszaui csapat pedig bár becsülettel próbálkozott, igazán nagy helyzetet már nem tudott kialakítani, ennek megfelelően gólt sem szereztek. Elefántcsontpart győzött, és ezzel 4. világbajnokságán sikerült először túlélnie a csoportkört. A folytatásban Norvégia vagy Franciaország vár rá. Kuraszaó pedig története első VB-jén minden idők legkisebb lakosságú világbajnoki résztvevő nemzeteként gólt szerzett Németország ellen, pont szerzett Ecuador ellen, és bár most szomorkodnak és könnyes szemmel ölelgetik egymást, mégis emelt fővel térhet majd haza a Szigetország válogatottja. Kuraszaó elefántcsontpart 0-2.
0: Elefántcsontpart hőse a duplázó Nicolas Pepe volt, aki érthetően boldogan értékelt a találkozó után. Ezek az öröm és a büszkeség percei, hiszen történetünk során először jutottunk tovább a csoportból. Mindenkinek a munkája, mindenkinek a teljesítménye benne van, és ez végre kifizetődött. A kieséses szakaszban pedig már teljesen mindegy, hogy ki jön szembe, felvesszük a harcot bárkivel, és természetesen megpróbálunk majd nyerni. A karibiak kapusa Errol Room a vereség és a kiesés ellenére sem volt szomorú. Először is büszke vagyok. Ma megmutattuk, hogy mit tudunk, voltak remek periódusaink, de ezen a szinten, amint hibázol, megbüntetnek. De összességében azt hiszem elégedettek lehetünk. Ameddig eljutottunk, amit a világnak megmutattunk, és ma remekül játszottunk, kifejezetten jók voltunk, de hát voltak pillanatok, és ez az, amit elsősorban tanultunk ebből a tornából. Remek tapasztalat ez nekünk, hosszú utazás volt, régen indultunk, de most itt vagyunk, és szerintem sok örömet okoztunk az embereknek a világon. Küzdöttünk, harcoltunk, és erre tényleg büszkék lehetünk. És ma igazán jó teljesítményt is nyújtottunk, megmutattuk az egész világnak, hogy mire képes a kuraszaui labdarúgás. Most már az egész világ ismer bennünket, és ez segíteni fog a jövőben a ligának is. Remek feltörekvő tehetségeink vannak, ez Kuraszaó jövője. Az E-csoportban tehát Ecuador Németország 2-1, Elefántcsontpart Kuraszaó 2-0. A karibiak, bár gólt rúgtak és pontot szereztek első VB-jükön, utolsóként búcsúznak. Csoportgyőztes Németország, a második Elefántcsontpart, és a 4 pontos Ecuador is a 8 legjobb csoport harmadik egyikeként a 32 között folytathatja.

0: Az F csoportban az már korábban eldőlt, hogy Hollandia csoportelső, Tunézia pedig kiesik. A Japán-Svédország találkozónak pedig úgy futottak neki a csapatok, hogy tudták, egy döntetlennel kéz a kézben masírozhatnak be az egyenes kieséses szakaszba. Regős László Pál foglalja össze a történteket.
1: Nem született döntésrendnek, mindkét csapat örül, Japán-Svédország 1-1, mindkét válogatott ott van a legjobb 32 között. Az első félidő japán fölényt hozott, volt viszont nem, sőt igazán nagy helyzetet sem, egészen a utolsó percekig kellett várni, addig, amíg az első komoly helyzet megszületett, Nakamura lövését azonban Zetterström bravúrral védte a bal alsóból. A fordulás után maradt a japán mezőny fölény, és az 57. percben ez góllá is érett, egy fantasztikus támadás végén Doan és Ueda játszott össze, aztán Doan remek ütemben indította Maedát, aki a 16-oson belül 7-8 méteren átvette a labdát, és estében bepöckölte a jobb alsóba. Megérdemelten szerzett vezetést Japán, de csak 5 percig volt náluk az előny, mert hogy Elanga a 16-os jobb sarkától ballal élesen lőtte a kapu irányába. Suzuki későn látta meg a labdát, ezért későn vetődött, és a kapufa mellett a hálóba vágódott Elanga lövése. A svéd egyenlítést követően 2 perccel pedig Isak 16-osról látott lövését kellett Suzukinak védenie. Szép lassan át is vették az irányítást a svéd válogatott játékosai, a japánok cserékkel talán már pihentettek is olyan kulcsjátékosokat, mint például Doan vagy Ueda. A svédek mezőny fölénye viszont nem szült újabb gólt, vagy az első fél időben a japán fölény sem szült gólt. Még a 93. percben volt egy Elanga lövés, amelyet Suzuki védett, majd az azt követő szöglet után Isak felső kapufát fejelt, újabb gól viszont nem született. A másik mérkőzésen Hollandia 3-1-re legyőzte Tunéziát, ezzel a hollandok a csoportelsők, a japánok megtartották a második helyet ezzel a döntetlennel, 4 ponttal viszont Svédország a legjobb 8-3. Helyezett egyike lesz, és szintén készülhet a következő körre. Japán, Svédország 1-1.
0: Svéd részről Viktor Gyökeres, az Arsenal támadója így értékelte a mérkőzést és a csoportkört. Az volt a célunk, hogy tovább jussunk a kvartettből. Persze szerettük volna megnyerni a csoportot, aztán a legutóbbi meccs után nyilván a második helyért mentünk már csak. De az egyértelmű, hogy a döntetlen és a továbbjutás elfogadható eredmény. Úgy gondolom, hogy amit a második fél időben mutattunk, hogy egyre jobban kontrolláltuk a mérkőzést és többet futballoztunk, az egy jó jel. Ugyanakkor szerintem több helyzetet kellene kialakítanunk. Nagy az esélye, vagy kockázata, hogy Franciaország vagy Norvégia lesz az ellenfél a nyolcaddöntőben. Ez már csak így van, ha az ember tovább jut a csoportból. Kemény ellenfelek jönnek majd, mi pedig kíváncsian várjuk a következő meccset, függetlenül attól, hogy kivel állunk szemben. Ahhoz, hogy a svédek a nyolcaddöntőben ellenfelet kapjanak, persze előbb még be is kell jutniuk a 16 közé. Ellenfelük egyelőre nem ismert, a japánoké viszont igen. A brazilok várnak Moraisu Hajimaékra, aki már erről az összecsapásról is beszélt.
2: A japán labdarúgás javára fog válni a Brazília elleni mérkőzés. Egy tökéletes csapat vár ránk, de hiszünk abban, hogy van esélyünk a győzelemre. Alaposan fel fogunk készülni belőlük, hogy még egy szintet lépjen a játékunk. Egy barátságos mérkőzést már megnyertünk ellenük Japánban. Talán emiatt még jobban ki lesznek éhezve a sikerre. Minden esetre mi már nagyon várjuk, hogy pályára lépjünk a brazilok ellen.
0: Japán-Svédország tehát 1-1, a kvartett másik mérkőzésén pedig a már biztosan csoportelső hollandok villámrajt után 3-1-re legyőzték a garantáltan búcsúzó Tunéziát. A találkozót követően mindkét fél az első 10 perc jelentőségét emelte ki, előbb a tunéziai Rani Kedirát, majd az Oranje szövetségi kapitányát Ronald Koeman-t hallják.
3: A kezdés nagyon rossz volt számunkra, 7 perc után már 2-0-ra égtünk. Aztán sikerült visszajönnünk a meccsbe, de a teljesítmény nem volt elég ahhoz, hogy legalább egy döntetlent vagy akár a győzelmet kiharcoljuk. Úgyhogy igen, bal szerencse és 0 ponttal zártuk a tornát. A tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk, és szeretnénk bocsánatot kérni az eredmények miatt.
4: We gave our best and say sorry about the result.
5: We hoopt op een goed begin en dat gebeurde vrij snel 2-0.
0: Reménykedtünk egy jó kezdésben, és ez meg is történt, elég gyorsan vezettünk 2-0-ra. Ugyanakkor volt néhány pillanat az átmeneteknél, amikor a védekezésben nem néztünk ki jól. A szünet előtti és rögtön a szünet utáni szakasz például nem volt jó. De aztán láthattuk, hogy amint újra egy kicsit magasabb tempóra kapcsoltunk, már nem volt semmi probléma. Kansasben szerencsére nem volt melegünk, kétszer is zárt évben játszottunk, ma is az egész meccset le tudtuk játszani jó hőmérséklet mellett. Marokkó ellen, ha meleg lesz, nos, azt el kell fogadnunk. És még valami, annyira narancsárga itt minden, a Holland Labdarúgó Szövetség nagyon jó munkát végez, mert ezen a három mérkőzésen az volt az érzésünk, hogy hazai pályán játszunk. Ez mindenképpen pluszt ad. Az F-jelű négyesből Tunézián kívül mindenki tovább jutott, a győztes hollandok Marokkóval, a japánok pedig ugye a brazilokkal találkoznak, míg Svédország ellenfélre vár. Zárásként ma hajnalban a D-csoport csapatai feszültek egymásnak, kezdjük a továbbjutás szempontjából még nyitott Paraguay-Ausztrália összecsapással. Bene Ferenc összegez.
6: Ez egy nagyon érdekes mérkőzés volt, hiszen gondoljunk abba bele, hogy azért valószínűsíthetően mind a kettő tovább jut, de mégis a paraguayiak fejébe két út volt. Az egyik, hogy kockáztatunk egy döntetlen esetén, hogyha ez a mérkőzés döntetlen, akkor 4 ponttal harmadik lesz ugyan fixen Paraguay, de azért 4 ponttal biztosan benn van az első 8-ba azért a normális számítások alapján. Viszont ha kockáztat és megszélozza a második helyet, legyőzi Ausztráliát, akkor második helyzetként jóval kedvezőbb ellenfelet kap. Viszont úgy látom a mérkőzés alapján, hogy azt az utat választották, hogy legyen meg a biztos 1 pont, ezáltal elengedjük a második helyet, de viszont 100%, hogy továbbjutás megvan, valószínűleg ez volt a célkitűzés a válogatottnak. Hát most kapnak egy csoport elsőt, ami nem olyan egyszerű. Ha kockáztattak volna, akkor viszont benne van az, egy vereség esetén negatív gólkülönbséggel vagyunk, sokkal rosszabb gólkülönbséggel, és csak 3 ponttal, viszont nem biztos, hogy meg lett volna az első 8 legjobb harmadik pozíció.
0: Az ausztrálok középpályása Aidan O'Neill elsősorban szurkolóikat méltatta. Mindannyian teljesen fel vagyunk pörögve. A stadion tele volt ausztrálokkal, és tudom, hogy otthon is rengetegen szurkoltak nekünk. Sokan biztosan szabadságot vettek ki a munkahelyükön, vagy éppen lógtak az iskolából, hogy megnézhessék a meccset. Szóval ez egy hihetetlen érzés, és úgy gondolom, ma este büszkévé tettük egész Ausztráliát. Nagyon hálásak vagyunk mindannyiótoknak, látjuk és érzékeljük a támogatást. Nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy eljussunk idáig, tudtuk ezt a mai meccs előtt is. Úgy léptünk pályára, hogy meg akartuk szerezni a 3 pontot, de végül az 1 pont is elég lett ahhoz, hogy a második helyen jussunk tovább a csoportból. Paraguay Diego Gomez már a következő ellenfélről beszélt, igaz, a dél-amerikaiak 4 pontjuk ellenére, -2-es gólkülönbségük miatt matematikailag még nem biztosították helyüket a legjobb 32 között. Igazából a pozitív eredményért jöttünk, de hát ez most nem sikerült. Nyilvánvalóan már a következő mérkőzésekkel gondolnunk, bárki is legyen az ellenfél. A lehető legkeményebben fogunk edzeni, hogy felkészüljünk a következő meccsre. Még nem tudjuk pontosan, ki jön, de javítanunk kell azokon a dolgokon, amik ma hiányoztak. Tudtuk, hogy Ausztrália kemény ellenfél lesz, nagyon hasonlítanak ránk abban, hogy hátul kifejezetten jól védekeznek. Mi a héten nagyon keményen készültünk erre, de ahogy mondtam, a mai eredmény miatt van bennünk egy kis csalódottság. Sok mindenben kell még fejlődnünk, de most az a legfontosabb, hogy jól kipihenjük magunkat, és már csak a következő összecsapásra fókuszáljunk. Zárásként következzen a társházigazda USA és a csoport utolsó helyén végző Törökország mérkőzése, melynek már csak egy kérdése maradt, tudnak-e szépen búcsúzni a törökök? Katona László foglalja össze a történteket.
7: Győzelemmel búcsúztak a világbajnokságtól a félholdasok. Törökország Egyesült Államok 3-2. 9 helyen változtatott a társházigazda, de a törökök is 7 új játékossal vágtak neki az utolsó csoportmeccsüknek. A harmadik percben Berhalter baloldali szöglete átszállt a hosszú oldalra, ahonnét Trusty az 5-es vonaláról éles szögből a kapu rövid oldalába lőtt. Vezet Amerika. 62 lövés nem volt elég az első török VB gólhoz, ma azonban már egyből betaláltak. A 10. percben jobboldali török támadás során Yilmaz passzolt a középen induló Gülerhez, aki 7 méterről elpasszolta a labdát a kapus mellett. A gyors gólváltás után fél óra játék kellett, hogy ismét zörögjön a háló. Egy újabb veszélyes amerikai szöglet utáni csúsztatást követően McKenzie 3 méterről gólt rúgott, de lesről, így érvénytelen a találat. Amerikai vezetés helyett jött a török fordítás. A 31. percben Güler kényszerítőzött egyet a bal oldalon, ami után Elmáli passzolt a középre a labdát, amit az érkező Kökcsű 5 méterről továbbított a kapuba. Az első félidő hosszabbításában Berhalter szögletéből az első gólt szerző Trusty tisztán fejelhetett 6 méterről nem sokkal a kapu fölé. A második félidőt ismét jobban kezdte az amerikai csapat, egy bedobás után a 16-oson belül pattogott a labda, onnan kikerült Berhalter elé, ki 17 méterről lőtt kissé balról jobbal, a láttenger sűrűjén áthatolt a kísérlet, majd a jobboldali kapufa mellett a kapuba vágódott 2-2. A mérkőzés hosszabbításában a 98. percben Arda Güler cselezgetett az alaponalnál, majd jobbról balra tevődött át a hangsúly, a 16-oson belül Uzun Chan az ötös sarkáról lőtt, Turner lábai között átment a labda, de Freeman még hárított, az érkező Ayhan aztán 3 méterről a kapuba lőtt. Az Egyesült Államok megnyerte a D csoportot, majd a bosnyákok ellen játszhatnak a legjobb 32 között.
8: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
9: A 2026-os labdarúgó VB csoportköre június 11-e csütörtöktől június 27-éig szombatig tartott, vagyis 17 napig. A csoportkör utolsó két napján zárt a GHIJKL csoport. El tudja valaki mondani fejből, hogy mely gárdák voltak ezekben? Hát nem kell elmondani, én mondom. Először az I csoport zárt, amelyben a két európai 6 pontos csapat a csoport elsőségért ment pályára, míg a két 0 pontos azzal a vággyal, hogyha valamelyikük nagy különbséggel nyer, az bejelentkezik az egyik továbbjutó harmadik helyre. Bejelentkezett, viszont a csoport elsőség csak Franciaországnak volt fontos, ugyanis Norvégia tartalék csapatával lépett pályára. Persze tudták, hogy a csoportgyőztesre a 16 között Németország várhat, a másodikra ugyanott Brazília. Norvégia még soha nem vert meg VB-n európai válogatottat, így talán úgy számolt, legyen inkább Brazília folytatásban. A H-csoportban viszont nem volt értelme számolgatni a Spanyolország-Uruguay meccs előtt, ugyanis a csoport elsőnek kényelmesnek tűnt az útja az elődöntőig, míg a másodikra már a 32 között Argentína várt. Tudták ezt a felek magyar idő szerint szombat hajnali 2-kor, amikor kezdődött a meccsük. És akkor a szombati hajnali meccsek, a G-csoportban az első két fordulóban csak az Egyiptom-Új-Zéland meccsnek volt győztese, az előbbi, így a három döntetlen miatt még minden lehetett.
10: Spanyolország és Franciaország is csoport első lett. Tovább íródott a tündérmese. Uruguay a legjobb 32 közé sem jutott be, a belgák megszerezték első győzelmüket. Röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 16. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 6 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani! Tizenöt nappal ezelőtt kezdődött el az észak-amerikai kontinensen a labdarúgó világbajnokság, és hamarosan véget ér a csoportkör. A játéknap az I-jelű 4-es két mérkőzésével kezdődött, az első helyre a döntő találkozón két európai együttes küzdött meg egymással. A Franciaország-Norvégia találkozóról Német Kornél tudósít.
11: Csoportgyőztes a francia válogatott, Norvégia-Franciaország 1-4. A Paris Saint-Germain aranylabdás kiválósága nyitotta a gólok sorát Mbappé zseniális labdájából. A 7. percben Dembélé góljával került előnybe a francia válogatott, de ekkora már Mbappé szétforgácsolta a felső lécet, hiszen a 24. másodpercben Kylian Mbappé eltalálta a norvég kapufát. Aztán Dembélé duplázott megint csak Mbappé átadásából a 20. percben, 0-2 állt ekkor az eredményjelzőn a bostoni stadionban. A középkezdésből 5 érintésből végigvitték viszont a norvégok, és Télo Åsgård góljával hamar jött a szépítés. Ez azonban nem zavarta meg a franciákat, és Tchouaméni asszisztjából Dembélé a 32. percben megszerezte saját maga harmadik, csapata harmadik találtát. Elképesztően zseniális mesterhármas volt. Egyben ez volt a félidei eredmény is. Jól kezdte, mitöbb zseniálisan kezdte a második játék. vették részt. A norvég, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy B csapat, hiszen például a legnagyobb sztárjuk Haaland a kispadról nézte végig ezt az összecsapást, és olyan játékosok kaptak lehetőséget Solbakken mestertől, akik eddig a világbajnokságon egyáltalán nem, vagy éppen hogy csak pályára léptek. Az egyik ilyen Jürgen Larsen a támadó volt, aki az 50. percben 11-est hibázott, mennyien óriásit védett, sőt a francia kapusnak volt még egy nagyon nagy védése, a 72. percben Bob próbálkozását hárította. A végén a franciák nagyon takarékos üzemmódra kapcsoltak, a norvégok nem tudtak velük mit kezdeni, a kegyelemdöfés a 94. percben érkezett, amikor Désiré Doué állította be a végeredményt. Norvégia, Franciaország 1-4, Franciaország tehát csoportgyőztes, Norvégia pedig másodikként jutott tovább.
10: A francia közszolgálati rádió így közvetítette a Dembélé harmadik gólját.
12: Dembélé, qui va essayer de temporiser, il est dans la surface de réparation, il frappe! Le triplé oh là là. Pour Ousmane Dembélé! Oh il est injouable, il est intenable! 3-0!
10: Ousmane Dembélé 3 góllal járult hozzá a franciák 4-1-es sikeréhez, és a VB-k történetének második leggyorsabb mesterhármasát szerezte. A lefújás után így nyilatkozott a csatár.
13: Ousmane, mennyire jó látni azt, hogy ilyen jól sikerült felszabadulva játszani, focizni, megmutatni azt, amit egy aranylabdás tud, amit te tudsz, tényleg hihetetlen mester hármas volt. Nem látom a mosolyt, hol van. Továbbra is koncentráltak maradunk, ez egy fontos mérkőzés volt azért, hogy elsők legyünk a csoportban, minden meccset meg akarunk nyerni, de továbbra is koncentráltak maradunk, mert ami következik, az még fontosabb. Nagyon-nagyon jól értitek meg egymást a támadó szekcióban, mindenki segíti a másikat, nagyon jól kommunikáltok, megtaláltok egymást. Te is ezt érzed? Hogyan alakul ez? Igen, ez fontos. Nyilván a kommunikáció meghatározó, minőségi játékosok vannak a pályán, még a kispadon is egyébként, a kommunikáció igazán meghatározó, de itt nagyon könnyű, jól megértjük egymást, kell folytatnunk is. Bravo Ousmane, még egy pici mosoly azért a mester hármasért, köszönöm.
10: Norvég részről Leo Ösztigor értékelt.
14: We had a lot of cramps and people have been training well and playing well previously, so we all.
10: Sokan görcsel küzdöttek, ennek ellenére mindenki jól edzett és korábban is jól teljesített. Minden játékos megérdemelt, hogy pályára léphessen. Tudtuk azonban, hogy Franciaország ellen azzal a csapattal, amelyet pályára küldtek, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Közel voltunk ahhoz, hogy szorosabb legyen ez a küzdelem, de kihagytuk a 11-est, ami bal szerencsés volt. Ennek ellenére fel fogunk állni ebből. A cél most az volt, hogy a teljes keret lehetőséget kapjon, és mindenki készen álljon a következő mérkőzésekre. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ezt a döntést természetesen a szakma is tápozta meg. Erős keretünk van, és maga biztosan várjuk a folytatást. A találkozót így látta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László.
15: A meccs előtt tudtuk, hogy mind a két csapat tovább jut a csoportból, az volt a kérdése, a norvégoknak győzni kellett a csoportelsőséghez, de amikor az összeállításokat megláttuk, akkor láttuk, hogy a franciák a legerősebb csapattal, míg a norvégok a B csapatukkal kezdték a mérkőzést. Ebből egyértelműen látszott, hogy ők már a 32 közötti egyenes kiesésre, és ezen belül Argentinára fókuszálnak. Ugye Haaland egy percet sem játszott, a kezdőjátékosok közül a nagy része kimaradt. A franciák úgy kezdték a mérkőzést, hogy esélyesnek kell. Az első 10 percben három óriási helyzetet alakítottak ki. Az elsőben már Mbappé kapufát rúgott, Dembélén érződött, hogy nagyon élvezi a játékot. A 7. percben meg is szerezte a vezetést, és a franciák nem adták alább, a norvégok pedig ekkor csak asszisztáltak a franciák játékához, és Dembélé, aki a jobb széről indult befelé tükörszélsőként, a 20. percben megrúgta saját maga második gólját 2-0. Ekkor úgy nézett ki, hogy itt nagyon sok gólos francia győzelem születik, de amíg a franciák ünnepelték a második góljukat, addig Osgaard 5 passz után gyönyörű, szép találatot szerzett, szépített Norvégia, újra éles lett a mérkőzés. Az a mérkőzés, amit az első 20-21 percben látottak alapján, 4 góllal is vezetett volna Franciaország, de aztán helyreálltak a dolgok, mert Dembélé újra villant, Mbappé az ellenfél térfél közepén szerzett egy labdát, nem hagyta, hogy lerántsák, gyönyörűen kitette a jobb szélre. A hátvéd tudta, hogy mit fog csinálni Dembélé, hogy tükörszélsőként hozza befelé, de ekkor is megcsinálta, gyönyörűen elrúgta megint a jobb alsó zsarokba, 3-1, és a félidő vége előtt egy rövid hazadás, Doué elcsípett a kapus előtt, el akarta húzni, de óriásit védett a norvég kapus. Itt lezárhatta volna a mérkőzést Franciaország. Az első félidő alapján a 3-4 góllal vezetnek a franciák, egy szót sem szólattak volna a norvégok. A második félidőbe kijöttek a csapatok, és a franciák tulajdonképpen csak túl akartak lenni az egészen, hogy megvan az eredmény, nagyon jól játszottunk az első félidőbe, óriási különbség volt a két csapat között. menjen le ez a 45 perc, megvan az előny, megnyertük a mérkőzést. A norvégok nem így gondolták. Oscar Bob, a Fulham 22 éves játékosa, gyönyörű két csel csinált az 50. percben, és Hernández buktatta, 11-es, felcsillant a norvégok előtt a remény, hogy újra egy gólra szárkozhatnak, de Larsen megtorpant a 11-es előtt, Manyán balra vetődött, és oda rúgta a labdát, Manyán szépen kivédte. Ez egy nagyon nagy lehetőség volt. A 72. percben pedig megint tudtak szerezni labdát Bob, óriási helyzetben a jobb összekötő helyen, ugyanúgy, mint Dembélé próbálkozott, de Manyán ezt is fogta. Tehát a norvégok elszalasztották ezt a két lehetőséget, amivel közelebb zárkozhattak volna, vagy ha összeadjuk a kettőt, akkor egalizálhattak is volna, mert a franciák nagyon visszaestek ebbe a második félidőbe. Tehát úgy értsék a kedves hallgatók, hogy egyáltalán nem akartak futballozni, csak letudni ezt a második félidőt, teljenek a percek. A norvégokban pedig a második kiadott helyzet után, tehát a 11-es Bob helyzete után már nem volt bennük több. Ők is akkor már úgy voltak vele, hogy rendben van, tovább jutunk, Argentina, és a megengedhették maguknak a franciák, hogy lecseréljék a legjobb játékosaikat. Mondjuk olyan sokat nem gyengültek, mert bejött Cherki, a City játékosa, és Barcola, PSG, Bihe győztes játékos, akinek szintén olyan sebessége van, meg olyan futballista, amit be is bizonyított a végén, lefutotta a védőjét, visszavette a balszéről, beszélek, visszavette a jobblábára, gyönyörűen centerezett csapattársához, Dubéhoz, aki a 90 plusz harmadik percben befejelte, 4-1. A franciák az egész mérkőzés alapján megérdemelten nyertek 3 góllal is, de a második fél időben a futball majdnem megbüntette őket, de azért a két csapat összeállítását, játékerejét, az egész meccset nézzük, akkor teljesen megérdemelten nyert Franciaország is lett csoportgyőztes.
10: Franciaország megnyerte a csoportját, és a legjobb 32 között Svédországgal találkozik, Norvégia pedig második helyen zárt, és Elefántcsontpart ellen kezdi majd az egyenes kieséses szakaszt. Térjünk rá a 4-es másik mérkőzésére, ahol Irak és Szenegál a túlélésért lépett pályára. A forduló előtt mindkét fél 0 pontos volt, így a csoport harmadikok összevetéséhez is szükség volt egy lehetőleg nagy arányú győzelemre. Hogy ez sikerült-e? Ez kiderül Jó András tudósításából.
16: Korán eldőlt a mérkőzés sorsa, a végére gála lett. Szenegál, Irak 5-0. A mérkőzés legelején a 4. percben második szögletét rúghatta Szenegál, Kamara másodjára is veszélyesen tekerte be a labdát, és most társat is talált. Szek ugrott fel, erős fejese pedig megpattan csapattársa Diarra lábán, a labda pedig a kapuban kötött ki. A 10. percben pedig jött az, ami nem tett jót a mérkőzésnek. Sadio Mané megverve védőjét törhetett volna a kapura, de az iraki védő Redin Sulaka visszarántotta a mezénél fogva. Hosszas videóbíros vizsgát után Anthony Taylor, a mérkőzés játékvezetője is szemügyre vett az esetet, majd a 14. percben megszületett az ítélet, piros lapot adott az iraki védőnek. Sadio Mané többször komoly lehetőséget alakított ki, a 40. percben nagyon önzetlen volt és szeretett tovább passzolni a labdát a 16-oson belül érkező Szárnak, de a labda pontatlan volt, a 45 plusz 5. percben pedig két szép cser után a kapu mellé durrantott. A második fél időben egy újabb kényszerű iraki csere, a sokat ápolt Ahmed Basil kapusa a második etapra már nem tudott kijönni, így Jalal Hassan váltotta őt a kapuban, hát ezt szerintem megbánta utólag. Az 56. percben egy védelmi hiba elég volt, Kamara labdát szerzett, a 16-oson belül pedig a jobban érkező Szárnak adta a labdát, ő pedig 6 méterről nem hibázott, így ő az egyetlen szenegári játékos, aki első 10 VB fellépésén 4 gólt tudott szerezni, ezzel beérte, sőt, megelőzte Papa Buba Diopot, akinek 3 gólja van. Majd az 59. percben jött a csodacsere, Diarra helyére Papa Gay első osztályú labdát kapott, szépen fellőtt a jobb felső sarokba a labdát, 3-0. És ha már csodacsere, Jacobs megindult a pálya bal oldalán, Jalal Hassan védett, a kipaton labda azonban Papa Gay elé gurult, ő pedig dropból 11 méterről hatalmas bombát engedett el, a labda pedig a jobb felső sarokban kötött ki, 4-0. És hát K.O. a 82. percben Irimán Ndiaye labdát szerzett az ellenfél térfelén, tolt 2-3-at a labdán, és nagyjából 18-19 méterről a felső sarokba rúgta a labdát, az pedig a kapuba kötött ki. Jalal Hassan ismét nem tudott hárítani. Szenegál Irak, tehát 5-0, Szenegál a harmadik helyen zárt a csoportjában, és ott lesz a folytatásban, hiszen a legjobb harmadikként tovább jutott. Az iraki válogatott pedig az utolsó helyen végzett, számukra véget ért a VB.
10: Szenegál 5-0-ra kiütötte a szinte végig ember hátrányban futballozó Irakot, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Amikor lefújták a találkozót, akkor még nem lehetett tudni azt, amit most már a játéknap végére igen. Szenegál biztosan ott lesz a 8 legjobb csoport harmadik között, így a legjobb 32 között is folytathatja szereplését. A mérkőzésen nagy gólok is születtek, Papa Gay második és egyben a találkozó 4. találatát így közvetítették a francia rádiós kollégák.
17: La passe de Willem Ndiaye, la frappe et le but, Sénégalais! Et Papa Gay qui double la mise! Une frappe du gol! gauche puissante sur cette remise. Hyper intelligente Tillyman Ndiaye. Et là, il n'y a rien à faire.
10: Most hallgassuk meg a főszereplőket, a szenegáliakat irányító Papatiu így értékelt. Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a csapatomnak, amiért pontosan azt a játékot nyújtotta, amire szükségünk volt. Nagyon sokat jelent számunkra, hogy megnyertük ezt a mérkőzést, és életben tartottuk a továbbjutási reményeinket. Az pedig különösen nagy teljesítmény, hogy 5 gólt szereztünk. Egy olyan iraki csapattal lejátszottunk, amely az első fél időben komoly nehézségeket okozott nekünk, még úgy is, hogy egy rögzített helyzetből sikerült megszereznünk a vezetést. A szünetben változtattunk néhány dolgon, ezek a módosítások pedig láthatóan meghozták az eredményüket, hiszen a második fél időben 4-szer is eredményesek voltunk. Mi a magunk feladatát ezzel elvégeztük. A sorsunk azonban már nincs a saját kezünkben. Meg kell várnunk a többi mérkőzés eredményét, és meglátjuk, hogy nekünk kedvező lesz a végkifejlet. A tornától búcsúzó irakiak mestere Graham Arnold következik.
18: Obviously mentally for the players that you know it was very tough obviously getting a red card.
10: Mentálisan rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a játékosok, hiszen már a mérkőzés elején piros lapot kaptunk. Ráadásul a világranglista 15. helyen álló Szenegál ellen játszottunk, és ha ilyen hibákat követsz el, azt egy ilyen szintű ellenfél könyörtelenül megbünteti. Ahogy a játékosoknak is elmondtam, az ezen a világbajnokságon kapott 11 gólunkból 9 egyén hibából született. Nem azért, mert az ellenfél extrát nyújtott, hanem mert mi hibáztunk. A második félidőre úgy éreztem, hogy a fiúk teljesen elfáradtak. Olyan cseréket hajtottam végre, amelyeket talán nem tettem volna meg, ha csak 2 vagy 3 gólos hátrányban vagyunk. Azért döntöttem így, mert ezek a játékosok rengeteget dolgoztak azért, hogy kijussanak a világbajnokságra. És szerettem volna, ha mindannyian pályára léphetnek, és elmondhatják, hogy képviselték Irakot a legnagyobb tornán. Ezért a döntésért vállalom a felelősséget. Rendkívül nehéz csoportba kerültünk, ezt már az első naptól kezdve mondtam. Szenegál az aktuális afrikai bajnok, már ami a pályán elért eredményt illeti, és Franciaország, illetve Norvégia is a csoportunkban volt. Ahogy már korábban is hangsúlyoztam, Irakban mindenkinek büszkének kell lenni arra, hogy kijutottunk erre a világbajnokságra. A 3 mérkőzésből 2-n nagyon jól teljesítettünk. Számomra a mai találkozó sorsát egyértelműen a piros lap pecsételte meg. Ez volt az, ami döntően befolyásolta a mérkőzést, és ilyen súlyos vereséghez vezetett. Véget ért az I csoport, a végeredmény még egyszer, első Franciaország 9 ponttal, második Norvégia 6 ponttal, a harmadik Szenegál 3 ponttal és plusz 2-es gólkülönbséggel, negyedik Irak, amely pont nélkül zárt. Ebből a csoportból a harmadik helyezett is már biztos továbbjutó. A H-csoportról előre tudni lehetett, hogy izgalmas lesz, hiszen mindegyik csapat a továbbjutásért küzdött. Spanyolország Uruguay ellen, az egyik üdes színfoltnak számító zöldfoki köztársaság pedig Szaúd-Arábia ellen lépett pályára. Először hallgassuk meg a Spanyolország Uruguay mérkőzés tudósítását, a kommentátor Erdély Márk.
19: Megvan az első igazán komoly kiesője a világbajnokságnak Törökország után, Uruguay is búcsúzik. Spanyolország Uruguay 1-0. A 42. percig kellett várjunk az igazi első óriási lehetőségre, akkor ide-oda pattant a labda a spanyol jobb szélen, majd a jó ütemben érkező Llorente középre kanyarította azt, ahol 15 méterre a kaputól Baena átvette, és egy pattanás után félfordulatból tüzel, a pattogós lövése ugyan középre ment, de ahelyett, hogy Muslera fogta volna ezt a labdát, vagy éppen kiöklözte volna oldalra, ehelyett beütötte a kapuja jobb alsó sarkába. Végül tehát ezzel az 1-0-ás vezetéssel mehettünk a második félidőre 1-0-ás spanyol vezetéssel, ahol aztán szintén nem történt sok említésre méltó momentum. A 86. percben a csereként beállt Ferran Torres kapott középen egy jó labdát, szépen le is fordult és így szembe került a kapussal. Ugyan lőtt is, de a labdája a felső lécről fölé pattant. Majd újabb 9 perccel később megérkezett az a várva várt piros lap, amelyet itt a második félidőben már azért lehetett várni, lehetett rá számítani. Canobbio volt az, aki nyújtott lábbal csúszott rá Cubarsira, ezt követően szerencsére a spanyol játékos jól van tudta folytatni a mérkőzést, de Canobbionak ez a találkozó véget ért. Nagyjából neki ez volt a 6. vagy a 7. szabálytalansága a mérkőzésen, amely után még lapot sem kapott, végül pedig ezek összegyűltek, és egy piros lett belőle. Utána a játékvezető még 1 percig engedte a játékot, de az állás már nem változott, ami végül így eredménnyé alakult. Spanyolország, Uruguay 1-0.
10: A spanyol rádió így közvetítette a mérkőzés egyetlen gólját, amelyet Muslera segítségével Alex Baena szerzett.
20: A ver, Marcos Llorente va al centro, al interior del área. El balón de Baena.
21: Muslera. Vamos Muslera, qué bueno eres, qué grande eres.
22: Madre mía. Oye Muslera.
21: Gracias Muslera.
20: Gol de Alex Baena.
10: Az ötfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így harmadik mérkőzésén is veretlen maradt. Sőt, három pontjával megerőzte a két egységgel rendelkező Uruguayt, és csoport másodikként továbbjutott. A spanyolok Uruguay elleni találkozóját így látta Vukovics László.
15: Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy Uruguaynak mindenképp minimum egy pontot kell szerezni ahhoz, hogy életbe tartsa a továbbjutási reményeit. Ehhez képest a spanyolok óriási fölényben voltak az első félidőben, még ha ez helyzetekben nem is nagyon mutatkozott meg, de hatalmas labdabirtoklási fölény.

0: Jainál az Atletico Madrid 24 éves játékosa egy jobbról jövő labát jobb oldalra vett át, és teljesen kifordulva gyenge lövést teresztett meg a kapu közepére. Mindenki azt gondolta, hogy könnyű zsákmánya lesz Muslerának, de a pattanó labdát beütötte a saját jobb sarkába. Óriási potyagól. A szünetben Bielsa le is cserélte kapusát. Ez nem utólagos okoskodás, de az eddigi mérkőzéseken is nem védett túl jól Muslera, tehát szerencsésebb lett volna talán mérkőzés előtt, ha már Rosért kezd, de ez így alakult. A második fél időben teljesen más Uruguayt láttunk, nagyon jó mentalitással jöttek ki, igaz, hogy nem volt más választásuk, mint hogy gólt rúgni, mert különben búcsúznak a világbajnokságtól. Szép támadásokat vezettek, többször próbálkoztak helyzetbe kerülni. Igazi nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani, viszont már voltak több szögletrugásuk, kerültek a védelem mögé, utolsó passzos szituációk, amiben benne magába hordozta a gólszerzés lehetőségét, ezt az első fél időben nem tudtuk elmondani. Viszont a 86. percben itt már több csere volt, Ferran Torres bejött a spanyoloknál, és a 87. percben egy szép kényszerütő után ajtóablak helyzetbe állt Roséval szembe, de fölé lőtt, úgyhogy a kapufa érintésével fölé ment a labda. A végén kezdett nagyon eldurvulni a mérkőzés, az uruguayiak, ugye tudjuk a dél-amerikai mentalitást, nagyon keményen játszottak, Canobbio nem bírt az idegeivel, és a hosszabbításban rácsúszott a spanyol játékosra, azonnali piros lappal kiállították. A vége nem volt szép, Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól, tehát Spanyolország Uruguay 1-0.
1: A győztes gólt szerző Alex Baena így nyilatkozott. Tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, meg kellett mutatnunk, hogy tudunk küzdeni. Az életben maradásért ment Uruguay, és nekünk erre kellett készülni. Nem most játszottunk a legszebben, de ezúttal ez a taktika kellett. Ez a harmadik gólom a spanyol válogatottban, lehet, hogy az egyik legfontosabb is, de az biztos, hogy nagyon büszke vagyok rá. Csoportgyőztesként jutottunk tovább, várjuk az egyenes kieséses szakaszt. Az Uruguayt irányító Marcelo Bielsa önkritikusan értékelt a lefújás követően.
2: Nem beszéltem külön Muslerával, és nem én döntöttem a cseréjéről, hanem ő maga. Nem szeretett volna kijönni a második félidőre. Valverdét viszont én akartam lehozni, szerettem volna megerősíteni a támadó játékunkat. Viszont ez nem sikerült, nem tudtam kihozni a maximumot a játékosaimból.
1: A zöldfoki köztársaság történelmet írt. Első VB részvételük tökéletesen alakul eddig, három mérkőzés után veretlenek, és bejutottak az egyenes kieséses szakaszba. Így kommentálták ezt a sikert Európa különböző rádióiban. A szurkolóknak sokat jelent ez az eredmény. A következő néhány másodpercben a stadion melletti ünneplés hangulatát mutatjuk be.

0: Hallgassuk meg a mérkőzés legjobbjának választott Zöldfoki Leroy Duarte-t, aki nem mellesleg a Puskás Akadémia játékosa.
1: Honestly, crazy. It's like I'm living in a dream, to be honest.
0: Egy álomban élek, hogy őszinte legyek. Kisgyerekként arról álmodtam, hogy egy világbajnoksága játszak, és a mérkőzés legjobbja legyek. Hihetetlen, hogy ez most sikerült. Történelmet írtunk, amit néhány hete még nem gondoltunk volna. Most itt az idő ünnepelni, majd elkezdünk készülni az argentinok elleni mérkőzésre. Azt hiszem, már bizonyítottuk, hogy bárki ellen képesek lehetünk meglepetést okozni. A H-csoport végeredménye: első Spanyolország 7 ponttal, a második a Zöldfoki Köztársaság 3 ponttal, harmadik Uruguay 2 ponttal, és negyedik Szaúd-Arábia szintén 2 ponttal. Biztos, hogy ebből a csoportból nem jut tovább a harmadik helyezett. Spanyolország a J-csoport második helyezettje ellen kezdi majd az egyenes kieséses szakaszt, míg a Zöldfoki Köztársaság Argentin ellen folytathatja menetelését. A játéknap zárásaként a G-csoport utolsó két mérkőzését is lejátszották, Új-Zéland Belgium ellen, míg Egyiptom Irán ellen lépett pályára. Az Óceánia és az európai csapat találkozójáról Regős László Pál tudósít.
2: Csoport elsőséget ért az első belga győzelem, Új-Zéland Belgium 1-5. Belga fölénnyel kezdődött a mérkőzés. A 12. percben Trossard a kapufát találta el, majd néhány perccel később Doku került helyzetbe, az ő lövését Krokom védte. Aztán a 28. percben egy szögletet követően

0: megszerezte a vezetést Belgium. Az ötösön belül lepattant a labda Kevin De Bruyne szögletét követően, arra lecsapott Trossard, és közvetlen közelről bevágta a belga vezető gólt. Az első félidő hajrájában még De Ketelaere közeli lövését is Krokomnak kellett védenie. A belgák kicsit átadták a területet az új-zélandiaknak, és több gyors kontrával próbálkoztak. A második félidőben az 52. percben Trossard kapott egy remek labdát De Bruyne-től, az első lövése még levágódott, aztán visszakerült hozzá, és egy átvétel után 6 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. A 67. percben Kevin De Bruyne is betalált 17 méterről középről, ballal lőtte a bal alsóba a harmadik belga gólt, ezzel pedig már a csoport első helyén álltak a belgák átmenetileg. Viszont a túloldalon is akadtak helyzetek, Elijah Just volt a legaktívabb új-zélandi játékos, akinek voltak lehetőségei, de vagy Courtois védett, vagy blokkoltak a védők. Aztán a 84. percben már se Courtois, se a védők nem tudtak semmit se tenni. Egy szögletet röviden ütött ki a belga kapus, Just átvette és 15 méterről a kapu közepébe vágta. Ez pedig azt jelentette, hogy az új-zélandi gól, hogy gólkülönbséggel Belgium visszacsúszott a második helyre nagyjából 2 percig, mert hogy a csereként beálló Raskin beívelését a szintén csereként beálló Lukaku az új-zélandi kapuba fejelte, ezzel visszaállt a 3 gólos különbség, majd a 94. percben ez 4-re nőtt, mert hogy Salamakers is betalált 15 méterről, ezzel 5-1-re győzött Belgium, és csoport elsőként jutott tovább a következő körbe, ami azt jelenti, hogy egy harmadik helyezett ellen játszik majd a legjobb 32 között, míg Egyiptom Ausztráliával találkozik a következő körben, Iránnak pedig még várnia kell, hogy megvan-e a továbbjutás. Új-Zéland búcsúzott a világbajnokságtól, de roppant szimpatikusan búcsúztak, a végén még a szurkolóikkal ünnepeltek is egy picit közösen. Új-Zéland-Belgium tehát 1-5.
1: A belgák szövetségi kaptánya Rudi Garcia így nyilatkozott az 5-1-es siker után.
2: Gratulálunk, Garcia úr! Sikerült megnyerni a mérkőzést, a csoportot. Hogy érzi magát? Nagy az öröm? Nyertünk! Éppen leütöttünk a legjobb 32 közé. Erre koncentrálunk jelen pillanatban, egy újabb ellenfél. Meg kellett nyerni ma ezt a mérkőzést. Megnyertük, ráadásul szépen. Ez számít, több gólt is tudtunk szerezni. Jobb lett volna, hogyha nem kapunk, de ahogy látható volt, Irán legyőzte Egyiptot, nekem is akkor még így tűnt, úgyhogy minden eredmény nagyon nehéz, amit itt el lehet érni. De egy olyan meccset játszottunk, amit vártam a játékosaimtól, bíztam benne, minden rendben van. Nagyon sok pozitívumot lehet ebből a mérkőzésből levonni, mire a legbüszkébb. Hát itt a hatékonyságra ez a nagy különbség az előző meccshez képest. Most kezdődik a torna, ezt mondhatjuk? Nem, hát ez a torna megkezdődött már 3 mérkőzéssel ezelőtt. Visszafogottabban kezdtünk, éreztük azt, hogy tudunk gyorsítani, nyugodtnak kell lennünk, egész egyszerűen csak tovább jutottuk a csoportba, más nem történt.
1: Az új-zélandiakat irányító Darren Beasley következik.
2: Hogy érzitek magatokat? Majd kicsivel azért kövesebb volt. Hát igen, az eredmény az fáj, a munkára teljesen büszke vagyok, egy nagyon jó csapattal játszottuk és tartottuk egész jól a meccsben sokáig magunkat, idegesítő az első gól, rögzött helyzet szöglet után kaptuk. Hogyha ott jobban ment volna, hogy kellett volna a szünetben 0-0 a meccsben, vagyunk még jobban. Amikor kaptunk egy gólt, akkor kikeltítünk a játékunkat, sokat változtattunk. A lehető legtöbb támadót a pályára küldtük, hogy valahogy visszajönk a mérkőzésbe, de hát amikor kinyílsz egy ilyen csapattal szemben, amelyik ennyire minőségi, akkor azért nehéz. Kaptunk még 2 késői gólt is. Ez csalódást keltő, de a srácok nagyon keményen dolgoztak, mindent megtettek. Tényleg megpróbáltak visszajönni, megmutatták, hogy kik is valójában. De hát ez nem volt a mi esténk, de hogyha visszanézzünk, tudjuk, hogy eléggé jól teljesítettünk Irán ellen, és vezetünk Egyiptommal szemben. Tudom, hogy nehéz pozitívokat találni egy ilyen este során, de az a csapat 16 év után tért vissza a világbajnokságra. Mekkora motivációt ad ez a következő 4 évre? Nagyon sokat. Ezek közül a srácok közül nagyon sokan térhetnek vissza. A tapasztalat ennek a VB-nek pedig csak jobbá tesz bennünket azokban a pillanatokban, amelyeket most nem tudtunk jól megoldani. A következő tornán szerintem sokkal, de sokkal keményebbek leszünk. Sokkal megértjük a történéseket, ezeket a pillanatokat, hogy mennyire meghatározóak, és jobbak leszünk. Ez egy általik hosszú út lesz haza, és fáj is, mert szerettük volna tovább jutni a csoportból, nem sikerült, pedig volt rá esélyünk.
1: A Nemzeti Sportrádió szakértője Bene Ferenc így látta az Új-Zéland-Belgium mérkőzést.
3: Rendkívül domináns játékkal nyitott Belgium, és gyakorlatilag teljes mértékben az új-zélandi térfélen zajlott a játék. Ennek meg is lett az eredménye, a 28. percben Trossard góljával vezetést szerzett Belgium. Mindvégig kreatívan és nagy tempóban futballozott a belga válogatott, és onnantól kezdve, hogy megszerezték a vezetést, egy nagyon kellemes szituációba kerültek, hiszen az új-zélandi válogatottnak egy esetleges továbbjutásért 2 gólt kellett volna szerezniük. Az új-zélandi válogatott reális kockázat vállalt, szerette volna megnyerni a mérkőzést, de nem volt olyan képesség a játékosaiban, hogy ezt érvényesíteni tudja. A belgák részére pedig egy nagyon kedvező mérkőzési szituáció alakult ki. Visszazártak a saját térfelükre, a középső harmadban, letámadták az új-zélandi játékosokat, és ez kedvező lehetőséget teremtett a kontrajátékra. Onnantól kezdve, hogy nagy területük volt rendezetlen új-zélandi védelemmel szemben, természetesen ezeket ki is használták, hogy az lenni is szokott, teljesen megérdemelten ilyen arányban is nyert Belgium. Ugyanakkor azt is kiemelném, hogy megérdemelten nyerte meg a csoportot, és várhat egy kedvező bágon a sorsolást.
1: Az Egyiptom-Irán összecsapás ennél sokkal izgalmasabb volt. Most Szalai Kristóf tudósítását hallják.
4: Egyiptom-Irán egy-egy drámai körülmények között végződik a G csoport találkozója. Az első félidő jól zajlott, izgalmasan kezdődött a mérkőzés. Az 5. percben Saber révén megszerezte a vezetést Egyiptom válogatottja, és úgy nézett ki, hogy Szalaik egy sima meccsen legyűrik az ázsiai csapatot. A 11. percben egy ki nem kényszerített hiba, a 16-oson belül faltolták Megdi Taremit. 11-est ítélt Simon Marcinak játékvezető, az Olimpiákos csatára állt a labda mögé, azonban Taremi hibázott, és kivitte Saber kapus a labdát. Maradt tehát az 1-0, de nem egész 2 perc múlva Razeyan betört a 16-oson belülre, egy lepattanó lövésre igyekezett, és nagyon éles szögből, 1 méterről, de be tudta tenni Saber feje fölött a labdát, így a 14. percben már 2 gól is született, és 1-1-re állt ekkora mérkőzés. Az első félidőben további esemény vagy gól már nem történt, viszont nagyon lassan és komótosan csordogált a mérkőzés a második félidőben. Én azt mondtam szó szerint, hogy ellaposodott sajnos ez a találkozó, holott Egyiptomnak mennie kellett volna a győzelemért, hiszen a belga meccs alapján, hogyha Szaláék betaláltak volna, akkor ők lettek volna a csoport elsők. Ha már Szalá nevét említem, nem volt jó mérkőzése, nem volt kapura lövése sem a Liverpool korábbi legendájának, 57. percen le is cserélték. Viszont jött a 90. perc, és onnantól indult a show. Először is az irániak gólt szereztek. A 94. percben Kalizadeh révén megszerezte a vezetést Irán, ekkor néhány másodpercig 2-1-et mutatott az eredményjelző tábla, azonban Simon Marcinak ezt les miatt anulálta ezt a találatot, jött a dráma. Később pedig még felső létszel is veszélyeztetett Irán, Ezatollahi révén mindent megtettek az ázsiaiak, de végül nem sikerült legyőzniük Egyiptomot. Így tehát a két csoportban Egyiptom, Irán 1-1-es döntetlennel végződött.
1: Az 1-1-es döntetlen után így értékelt az egyiptomiak kapusa Mustafa Shoubir.
5: First of all, alhamdulillah, it was a tough game against a tough opponent.
1: Először is ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, de történelmet írtunk, és erre nagyon büszke vagyok. Sikerült egy 11-est is kivédenem, amire elég sokat szoktam gyakorolni, és ez most kifizetődött. Egyiptom még soha nem járt az egyenes kieséses szakaszban, és ez most megváltozik. Minden játékos 100%-ot nyújtott, és most büszkék lehetünk arra, amit elértünk.
5: I'm tired, you know, I don't know what to say, but all the players, they put 100%, we are super proud, alhamdulillah.
1: Az irániak csapatkapitánya Mehdi Taremi a könnyeivel küzdve állt a kamerák elé a lefújás követően.
5: Nem
1: értem, miért kerül el minket ennyire a szerencse. 4-szer vagy 5-szer is olyan helyzeteink voltak, amelyekből szinte mindig gól születik. Rengetegszer találtuk el a felső lécet. Továbbíthattunk volna a csoportból helyezés alapján is. A szurkolóink igazán megérdemelték volna. Mindent megtettünk a sikerért. Készen álltunk arra, hogy meghalljunk a pályán, boldoggá akartuk tenni Irán népét. Az elmúlt 3 hónapban mindent feláldoztunk a sikerek szereplésért. Azt gondolom, rengeteget dolgoztunk. Gólt kellett volna lőnünk, nagyon szépen játszottunk. Kedves irániak, kérlek, bocsássatok meg nekünk. Mi tényleg megpróbáltuk, és nagyon sajnáljuk, hogy így alakult. Remélem, mindannyian eléritek azt, amit szeretnétek az életben. A G csoport végeredménye. Első Belgium 5 ponttal, második Egyiptom szintén 5 ponttal, harmadik Irán 3 ponttal és 0-as gól különbséggel, negyedik Új-Zéland 1 ponttal.
6: Őrületes végjáték volt a belga csoportban, igazi Hitchcock izgalmakkal, bizonyítva, hogy csak a felduzzasztott létszámnak köszönhetően itt lévő válogatottak is tudnak fantasztikus dolgokat produkálni, Kérdés, hogy kíváncsi-e erre a világ a legjobbak seregszemléjén. Uruguay viszont hozta a szokott formáját. 40 éve a szintén mexikói VB-n volt olyan meccse, amelyen már a kezdősípszó utáni első összecsapásnál piros lapot kapott játékosa. Hát nem kár ezért a csapatért, de azért tény, a történelem 8 világbajnoka közül csak 6 jutott a legjobb 32 közé, hiszen Olaszország még csak nem is kvalifikálta magát.
7: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: A 2026-os labdarúgó VB csoportköre június 11-ével csütörtöktől június 27-ig szombatig tartott, illetve nekünk itt Európában 28-án hajnalig. A csoportkör záró napján előbb az angol-horvát csoport zárt, az egyetlen, ahol két minőségi válogatott volt. Ennek másodikjára a Kolumbia-Portugália vesztesett, döntetlen esetén Portugália várt. Ez a csoport magyar idő szerint vasárnap 3:30-kor zárt, majd utolsóként a J-ben kiki meccset vívott volna. A továbbjutásért Ausztria és Algéria, ha nem lett volna biztos a pályára lépésükkor, hogy egy döntetlennel mindketten tovább mennek. De hogy aztán mi történt ezen a bizonyos Ausztria-Algéria találkozón, hát azt hiszem erre érdemes külön kitérni, és hogyha azt a bizonyos 1982-es Németország-Ausztria találkozót emlegetjük még évtizedek múlva is, ezzel esett ki egyébként akkor Algéria, akkor úgy lenne igazságos, hogyha évtizedek múlva is emlegetnénk ezt a bizonyos Ausztria-Algériát, amellyel zárult a csoportkör itt a 2026-os labdarúgó világbajnokságon.

Újabb 6 mérkőzéssel véget ért a csoportkör a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A J, K és L jelű csoport utolsó mérkőzésein pályára lépő 12 csapatból 9 csatlakozott a legjobb 32 mezőnyéhez. Csupán a csoport utolsók, Panama, Üzbegisztán és Algéria nem folytathatja. Messi zsinórban 7. VB meccsén is betalált, már 19 gólos világbajnokságokon.

0: Lionel Messi tehát ismét gólt szerzett, de hogy mi történt az Argentina-Jordánia mérkőzésen, arról Szalai Kristóf számol be önöknek.
1: Lionel Messi tovább írja a sporttörténelmet, Argentina 3-1-re legyőzi Jordánia csapatát. Nem kezdett a 8-szoros aranylabdás mérkőzésen, ahogy azt Lionel Scaloni megígérte. Lo Celso viszont a 19. percben megszerezte a gaucsóknak az első gólját, 16 méterről szabadrugásból a jobb összekötő pozíciójából. Lo Celso ballal visszatekerte a labdát a kapus ült helyére, ezzel vezetett 1-0-ra Lionel Scaloni csapata. A 31. percben pedig egy 16-oson belüli kavarodás után Lautaro Martinez felső léce kipattant, és Senesi, az argentinok belső védője, csukafejessel próbálta a kapuba tessékelni a labdát, azonban őt fejbe rúgták, ezután pedig Kovács István, a mérkőzés játékvezetője, 11-est ítélt, Messi hiányában pedig Lautaro Martinez értékesítette a büntetőt, 2-0. A második játék részben kicsit kényelmesen jött ki Argentina, Tamari pedig megköszönte szépen a lehetőséget, és az 55. percben szépíteni tudott, ezzel volt 2-1 ekkor a mérkőzés állása. Több sem kellett, Lionel Scaloninak hármas cserét eszközölt, behozta többek között Alexis McAllistert, Thiago Almadát és Lionel Messit. Lionel Messi pedig a 80. percben szabadrugáshoz jutott, és azt tudjuk, hogy ha ő szabadrugáshoz jut, az gólveszélyt jelent. Így is volt most is, eltekerte a sorfal mellett, a kapus megint bemozdult a fal mögé. Lionel Messi ezzel megszerezte 19. gólját, ezzel az örök gólövő listán tovább növelte előnyét Miroslav Klózével és Kylian Mbappéval szemben. A végeredmény még egyszer tehát Argentina, Jordánia 3-1.
0: Az argentinok mestere Lionel Scaloni elégedetten értékelt, de nem csak Lionel Messit méltatta a mérkőzést követően.
2: Sikerült játékperceket adnunk olyan játékosoknak is, akik korábban még sosem léptek pályára VB-n, és ők ezt igazán megérdemelték. Nagyon jó meccset játszottak, és végtelenül boldog vagyok, hogy mindenkinek tudtam perceket adni, mert ez rendkívül fontos. Különösen Lo Celso esetében, aki először játszott világbajnokságon. Nem is akárhogy. Nyilván Messivel is igazán elégedett vagyok. Kiváló esténk volt.
0: Argentina továbbjutása és Jordánia búcsúja előre borítékolható volt, ám az Algéria-Ausztria mérkőzésen mindkét csapatnak kellett egy pont a folytatáshoz. Nem is okoztak csalódást. Edvi László összegez.
3: A csoportkör utolsó találkozóján Algéria-Ausztria 3-3. Jó iramban kezdődött a mérkőzés, és a 28. percben Ausztria Arnautovic góljával szerzett vezetést, ügyesen mozdult be a védő közé, és ugyan kacska mozdulattal talált el a labdát, de mégis gól lett belőle, ezzel vezetett Ausztria. Aztán jöttek az algériaiak pillanatai, előbb Kaibi távolról a baloldali alumíniumot találta el, majd Mazar ráfordult 8 méterről, de nem tudott betalálni. Aztán 45. percben Belgáli fantasztikus cselekkel ment be a 16-oson belülre jobbról, betört az ötösre, jobb lábbal elhúzta, jobb talppal elhúzta a labdát a kapus mellett, pontosabban védője mellett, és ballal a kapuba bombázott, így aztán a szünetre 1-1 elmentek a felek. Az 55. percben gólt szerzett Ausztria, Laimer jobb oldalról visszagurított olyan németes módra, és Zabitzer 15 méterről ismételten vezetés szerzett Ausztriának. Azonban 5 perccel később egy kísértetiesen hasonló találattal egyenlített ki az algériai válogatott, csak éppen itt nem jobbról jött a labda, hanem balról. Aouar volt, aki visszagurított, Mahrez pedig betalált, így lett 2-2, majd a 70. percet követően egy futball komédiának lehetünk a szemtanúi. A csapatok kölcsönös meg nem támadási szerződést kötöttek, gyakorlatilag az ellenfél kapujának a közelébe sem mentek, adogattak a félpályánál, majd történt egy döbbenetes dolog a 93. percben, egészen véletlenül vezetést tudott szerezni Algéria a 93-ban, miközben 4 perc hosszabbítást mutatott a játékvezető, hiszen ő is unta és látta, hogy a csapatok döntetlenre játszanak, hiszen döntetlenre mind a két csapat tovább jutott. Azonban Mahrez egyszer csak ott találta magát az osztrák 16-oson belül, és hogyha egy játékos ott találja magát, akkor kilövi a hosszú sarkot. Teljes döbbenet volt a nézőtéren, ugyanis ez azt jelentette volna, hogy Algéria kiejti Ausztriát, és végül is egy alapon vonalról vissza a fejet labdát követően Kalajdzsics 5 méterről fejjel betalált a nem éppen acélosan felálló algériai védelem mögött a kapuba, és ezzel alakítottak ki a 3-3-at, ez pedig azt jelenti, hogy ebben a csoportban Argentina végzett az élen, Ausztria a második helyen, és Algéria 4 ponttal a 8 legjobb harmadik egyikeként tovább tudott jutni, de hogy erről a találkozóról nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni a következő időkben, az egészen biztos, mert az utolsó 20 perc egészen komikus volt.

0: időrendi sorrendben tegnap elsőként az eljelű négyes találkozóit rendezték, és a továbbjutás szempontjából csupán a Gána-Horvátország mérkőzésen maradtak kérdőjelek, Tóth Béla tudósít.
1: Vlasics fejes gólja második helyezést ért. Horvátország Gána 2-1. A labdarúgó világbajnokság L csoportjában a horvátok 3 pont birtokában a harmadik helyről várták az árófordulót. Gána, valamint Anglia 4-4 pontot gyűjtött az első két fordulóban, az angolok Panamával mérkőztek. Az előző két világbajnokságon egyaránt érmet szerző horvát válogatott azzal a tudattal vágott neki a Gána elleni találkozónak, hogy jól tudta, nem veszíthet afrikai riválisa ellen, különben búcsúzik a tornától. A mérkőzés 31. percében Sucsics 25 méterről jobbal, Lukászen lábai között lőtt át a labdát a kapu jobb alsó sarkába, ezzel a távoli lövéssel szerzett tehát vezetést a horvát válogatott. A második félidőre változott a mérkőzés képe, mert hogy az addig passzív gánai együttes bátrabb támadó játékot nyújtott, és mindez eredményt szült, mert hogy bő negyed órával a vége előtt szabadrúgás követően a csereként pályára lépett Nuama első érintéséből gólpasszt adott Lukászennek, aki a védők mögül indulva a 16-oson belülre robbanva elgurította a labdát a bal alsóba. A másodjára válogatott Lukászen első gólját jegyezte a gánai válogatottban. 10 perccel később Luka Modric végezhetett el szögletet a jobb oldalról, ívelését Nikola Vlasic 10 méterről a jobb oldali kapufára bólintatta, ezzel a találattal ismételten vezetéshez jutott Horvátország, és az előnyét már nem is engedte ki a kezéből az előző világbajnokság bronzérmese. Ezzel pedig a csoport második helyén jutott tovább a horvát válogatott, hiszen Anglia eközben 2-0-ra múlta felül Panamát. Az első félidő meglepetést keltő 0-0-ás állását követően a második játékrészben 5 perc leforgás alatt kettőt vágtak az angolok. A 62. percben Saka baloldali szögletét követően Bellingham lőtt a kapu, majd 5 percre rá Kane Bellingham baloldali beadását fejelte a léc alá. 2-0-ra nyertek az angolok, és 7 ponttal a csoport élén végeztek, míg Horvátország a második lett 6 ponttal, és a harmadik pozícióban végző 4 pontos Gána is ott lesz a legjobb 32 között. Még egyszer a végeredménye a két mérkőzésnek. Horvátország Gána 2-1, Panama Anglia 0-2.
0: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így értékelte a látottakat.
2: A mérkőzés úgy kezdődött, hogy mindenki tudta, hogy Gána már továbbjutó mindenképp a csoportból, Horvátországnak pedig nem szabad kikapni. Ez rányomta a bélyegét az első 25 percre, nagyon meddő mezőnyjáték folyt. Itt azt gondoltam, hogy ez egy békés 0-0-ás döntetlen lesz, senki nem akart előrébb menni, a biztonságot őrizték, nem volt élvezhető a mérkőzés. A 28. percben rendelt el a játékvezető kicsit később a hidratációs szünetet, ami tudjuk, hogy 4/4-ből áll mostanában már a futballmérkőzés a világbajnokságon, egy időkérésnek felel meg. Ez a horvátoknak remekül sikerült, mert teljesen más felfogásba jöttek vissza. Letámadták a gánaiakat, és meg is szerezték a vezetést egy labdaszerzés után. A balszéről tovább játszott labdával Paturina tette középre a labdát, és Petar Sucsics kb. 25 méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb alsó sarokba. Teljesen megérdemelten, vagy úgy mondom, hogy megérdemelten, hogy a ivószünet utáni visszajövő teljesen más mentalitású horvát csapat megérdemelten szerezte meg a vezetést. Gána nem tudott váltani, az első fél időben még rúghattak volna gólt a horvátok, de 1-0-al mentek be a csapatok a fél időre. A második fél időre viszont úgy jöttek ki a csapatok, hogy Gána teljesen más arcát mutatta, a sokkal jobbik arcát, még össze is néztünk Tóth Béla kollégámmal, hogy így tudnak játszani, akkor mire vártak az első fél időbe, pláne annak tükrében, hogy ők már biztos továbbjutók a csoportból, nem volt vesztenivalójuk. Nagyon jó futballt mutatott be Gána, a második fél idő 45-től a 60. percig remekül játszottak. Helyzet hátán, Fatavú révén remekül kerültek a védelem mögé, jöttek a beadások, Szemenyó épp, hogy lemaradt. Nagyon-nagyon jó focit láttunk. És amikor már Horvátország úgy nézett ki, hogy túléli ezt a hatalmas nyomást, mert már kezdett kijönni a szorításból, akkor a 73. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanságot csinált a horvát védő Pogačić, saját labdáját rosszul vette át a saját 16-osánál, és ő menteni akarta a menthetőt, és ő elgázolta az ellenfelet. Igaz, hogy messze a kaputól, de fölösleges falt. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ebből kapták a gólt a horvátok. A szabadrugást benyeste a kapu elé a gánai Nuamaha, és Lukasen közvetlen közelről beegyenlített Gána. Sokáig varozták a gólt, de megadta a játékvezető. A gól után, mivel Horvátország a második félidőben egyáltalán nem volt a pályán, azt vártam, hogy Gána folytatja ezt a remek játékát, és a semmiből, de tényleg a semmiből, mert Horvátországnak semmi lehetősége nem volt a második félidőben, volt egy remek Pašalić lövés, egy párti labdát veszett a saját 25-ösén, Pašalić lövését óriási bravúrral védte Asar, Modric szögletét pedig Vlašić fejelte be 10 méterről, 2-1-re vezettek a horvátok a 77. percben, ekkor a 83. percben szerezte meg a vezetést a Horvátország, 2-1. Ez azt jelentette, hogy fordult a csapatba a sorrend, mert a másik mérkőzésen ugye Anglia nyert, ő az első, és így, hogyha Horvátország nyer, akkor ő a második, Gána harmadikként tovább jut. Gána megpróbált mindent az utolsó 10 percben hosszabbítással együtt, de helyzetet már nem tudott kialakítani. A horvátok őrizték az eredményt, így mind a két csapat tovább jutott a csoportból. Óriási az öröm a horvátoknál, mert benne volt a mérkőzésben, hogyha elvesztik, kiesnek. Folytathatják a legjobb 32 között, de Gána is a legjobb harmadikokként tovább jut.
0: A horvátok vereséggel kezdték a VB-t, végül csoportmásodikként mégis tovább jutottak. A gólszerző Nikola Vlasic a csapat mellett elsősorban a 40 esztendős Luka Modricot méltatta.
3: I think against England we played good first half.
0: Az angolok ellen jó első félidőt játszottunk, a második viszont nem volt jó, így ki is kaptunk, de tudtuk, hogy a következő két mérkőzésen múlik majd a továbbjutás. Nem veszítettük el a fejünket, hittünk magunkban, és szerintem ma ünnepelhetünk is egy kicsit, mert karaktert mutattunk, így először fordul elő, hogy Horvátország az első meccs elvesztése után mégis tovább jut. Szóval ez egy újabb remek dolog. Luka pedig egészen hihetetlen volt ma, esküszöm, olyan volt, mintha visszaforgatta volna az időt vagy 10 évvel. Tényleg az egyik legjobb teljesítmény volt tőle, amit valaha horvát mezben láttam. A gólomról szerintem blokkolnom kellett volna, de hozzám került a labda, így kapura fejeltem. Nem egy tudatos akció volt, hanem egyszerűen így alakult. De hál' Istennek bement, és megnyertük a meccset. Horvátország Gána tehát 2-1, a csoport másik mérkőzésén pedig a már biztosan továbbjutó Anglia, ahogy hallhattuk, 2-0-ra legyőzte a kvartett utolsó helyén végző Panamát. Jude Bellingham előbb gólt lőtt, majd gólpaszt adott Harry Kane-nek, aki így a három oroszlánosok legeredményesebb labdarúgója lett a világbajnokságok történetében. Az angolok szövetségi kapitánya Thomas Tuchel így értékelte a lefújást követően.
4: A futballt alapvetően az ellenfél teszi bonyolultá. Ez ilyen egyszerű. Teljesen más ellenfelekkel találkoztunk. Az első mérkőzés nyíltabb volt, támadóbb jellegű, technikásabb csapat ellen játszottunk, amely sokat birtokolta a labdát. A második és a harmadik ellenfél viszont rendkívül fizikális volt a párharcokban. Az ilyen csapatok ellen nagyon nehéz támadni. Ugyanakkor örülök, hogy ilyen mérkőzéseink is voltak, mert ezek tanítanak minket. Például arra, hogy elkötelezettek maradjunk, fegyelmezettek legyünk, ne veszítsük el a hitünket, és újra meg újra próbálkozzunk, bízva abban a folyamatban, amely a mérkőzésen belül zajlik. Szerintem ezt ma is megtettük. Tudom, hogy ez néha kevésbé látványos futball, de mi pontosan tudjuk, milyen munkára és erőfeszítésre van szükség a győzelemhez.
0: A panamaiak csatára Tomás Rodríguez a VB búcsú és a vereség ellenére is méltatta országa válogatottját. Panama kiváló világbajnokságot játszott. Ez még csak a második VB-nk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a harmadikon még sokkal jobbak leszünk. Ezt kell magunkkal vinnünk erről a tornáról. Tudom, hogy most nagy a csalódottság amiatt, hogy nem szereztünk gólt, de ebből is tanulni fogunk, és a tapasztalatokat felhasználjuk arra, hogy tovább fejlődjünk. Panama tehát búcsúzott, a csoportgyőztes angolokra Kongó vár a 32 között. Gána Kolumbiával, a horvátok pedig a portugálokkal találkoznak a 16 közéjutásért. A K-csoport rangadóján ugyanis Portugália nem tudta legyőzni a dél-amerikaiakat. A 0-0-es döntetlen azt jelentette, hogy Kolumbia végzett a csoport élén. Szövetségi kapitányuk Néstor Lorenzo így nyilatkozott a mérkőzés után.
5: A priori era el rival a vencer, el rival que nos iba a probar.
0: Papíron a portugál volt a legyőzendő csapat, az a válogatott, amely igazán próbára tehetett minket. Így is lett. Úgy gondolom, a játékosok felnőttek a feladathoz, egy top csapat ellen egy végső esélyessel játszottunk. És ezt a lehető legjobban tették. Amikor ennyi helyzetet kihagysz, a végén bizony megszenvedhetsz. Ma a döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy az élen végezzünk, de mi mindent feltettünk a győzelemért, csak úgy, mint a múltkor Kongó ellen. Akkor egyszer találtunk be, ma ez sem jött össze, a helyzet kihasználással kapcsolatos problémákat még meg kell oldanunk, de a teljesítmény összességében nagyon jó volt. Szeretnék gratulálni a srácoknak, és köszönetet is mondok nekik. Mindenki nagyon izgatott, mert ahogy a legutóbb is mondtam, amikor kineveztek, azért hoztak ide, hogy kijuttassam a csapatot a világbajnokságra, most pedig már elvárják tőlünk, hogy megnyerjük a tornát. Különben az egész semmit sem ér. Van bennünk is izgalom, osztozunk ezen a lelkesedésen, de egyszerre mindig csak egy meccsre koncentrálunk. A mai megmutatta, képesek vagyunk fejlődni a legmagasabb szinten is, és ebben az értelemben boldog és hálás vagyok a játékosoknak, a csapatnak. Jelenleg nem sokat tudok Gánáról, mert ugye 48 csapat volt, és bárkit kaphattunk volna. De tudom, hogy jó csapatuk van. Ismerek néhány játékost, akik európai topklubokban játszanak, szóval kemény ellenfél lesz. De itt már nincsenek könnyű csapatok, így megfelelően fel fogunk készülni, de közben hűek maradunk a saját arculatunkhoz. A portugálok szövetségi kapitánya Roberto Martínez a kudarccal felérő döntetlen után szokás szerint elsősorban Cristiano Ronaldo játékát illetően kapott kritikákat.
6: Cristiano is used to be in the right place, in the right time.
7: Cristiano mindig jókor volt, jó helyen. A szerepe a játékunkban most inkább arról szól, hogy mentálisan erős maradjon, és fegyelmezetten tartsa a pozícióját, ezzel is teret nyitva a támadó játékunknak. Sem fizikailag, sem mentálisan nem jelentett problémát számára végigjátszani a 90 percet. Lehet, hogy a következő meccsen majd változtatunk ezen, de ez ugyanúgy igaz rá, mint bármelyik másik játékosra.
0: Kolumbia csoport elsőként, Portugália másodikként jutott tovább, míg a négyes második mérkőzésén mind Kongónak, mind pedig Üzbegisztánnak csak a győzelem adhatott esélyt a továbbjutásra. Nos, ez végül az afrikaiaknak sikerült, bár az üzbégek szereztek vezetést az első félidőben, Kongó végül visszaduplájának is köszönhetően fordított és 3-1-es sikerével harmadikként készülhet az angolok ellen. Már erről az összecsapásról beszélt mesterük Sebastian de Sabre.
8: Je pense qu'aujourd'hui, comme à notre habitude, on savait ce qu'on avait à faire.
0: Egy teljesen új torna kezdődik az egyenes kieséses szakasszal, és az esélyeseknek mindig nehéz hozniuk az ilyesfajta mérkőzéseket. Ezúttal pedig mi leszünk a kihívók az angolok ellen. Van jó néhány játékosunk, akik az angol bajnokságokban játszanak, ez jó nekünk. Újabb nagy meccs vár ránk, de jól fel fogunk készülni, és természetesen megpróbálunk nyerni. Üzbegisztán búcsúzott a világbajnokságoktól, ám olasz szövetségi kapitánya Fábio Cannavaro már a jövőbe tekintett.
9: I hope this tournament will give to us a big experience.
0: Remélem, hogy ez a torna további tapasztalatot ad majd nekünk, nekem és a játékosaimnak is. Mert ez még csak a kezdet, és remélem, hogy ez még több motivációt ad majd nekünk a jövőre nézve. Boldog vagyok, mert megmutattuk, mire vagyunk képesek. Szóval számomra igazán fontos volt a mai napon ez a fajta jó teljesítmény. Persze, a 3 kapott gól túl sok. Én még a döntetlennel sem érezném jól magam, képzeljék el a 3 vereséggel. Sajnálom őket, mert megérdemelték volna, hogy más eredmény szülessen.
9: And I feel sorry for them, because they deserve to have different result.
0: Két mérkőzés és több mint 7 órányi ivószünetet követően kialakult tehát a 2026-os labdarúgó világbajnokság kieséses szakaszának 32 csapatos mezőnye. Zöldfoki szigetek újoncként jutott tovább, és a nagy esélyesek is hozták a kötelezőt. Láthattunk 215 gólt, még ha 5 meccsen nem is született egy sem, ahogyan 20 találkozón sem született döntés. Óceánia számára véget ért a VB, de Ázsia sem lehet büszke 2 továbbjutójára 9 csapatából. Az egyenes kieséses szakasz küzdelmei már ma megkezdődnek, magyar idő szerint 21 órától a társrendező Kanada Dél-Afrikával meccsen a 8-ad döntőért. A 16 közéjutásért folytatott párharcok között lesz 3 európai rangadó, a braziloknak Japán, a belgáknak Szenegál törhet borsot az orr alá, de a hollandok sem mehetnek biztosra Marokkó ellen. A VB érdemi része tehát most indul, kezdődhet a végső visszaszámlálás a július 19-i döntő felé vezető úton.

0: Hát reméljük, hogy ezt a bizonyos Ausztria-Algéria találkozót még évtizedek múlva is emlegetni fogjuk. Az biztos, hogy Algéria mindent megtett az utolsó pillanatban, hogy ne nyerje meg a mérkőzést. Ezzel csak harmadik lehessen a csoportjában. Ausztriának meg nem volt más választása, neki kellett hozni a döntetlent, hiszen csak így juthatott tovább. Hát, sokáig fogunk emlékezni rá, remélem. Egyébként 17 napig tartott a 2026-os labdarúgó VB csoportköre, összesen 72 mérkőzést láttunk ennyi idő alatt, és ezen 2,5 hetes harc után jutott el a mezőny oda, ahonnan az 1998 és 2022 közötti VB-ken indult. És még csak ezután érkezett az a hét, amely után 16 válogatott maradt, pont annyi, amennyi már a nevezések, selejtezők után a VB mezőnyét alkotta 1930-tól 1978-ig. De ez már egy modern kor, nem csak kenyér és cirkusz kell a népnek, hanem foci is, akár 5,5 héten keresztül, rekkenő kánikulában. Mert Európában a tengeren túlon zajló VB csoportkörének utolsó néhány napján évezredes meleg rekordok dőltek meg. 2026. június 27-ére, magyar idő szerint június 28-ára véget ért a legmozgalmasabb szakasza a VB-nek, amit hivatalosan csoportkörnek hívnak, rosszindulatúan mondhatjuk VB-selejtezőnek, pikírtem meg világifjúsági találkozónak. Aztán június 28-án vasárnap elkezdődött az egyenes kieséses szakasz, a tényleges világbajnokság. Bár ha arra gondolunk, hogy még itt is kialakult például Dél-Afrika, Kanada, Ausztrália, Egyiptom, Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina, Mexikó, Ekvádor, vagy Kolumbia, Gána párosítás, meg egy csomó tanár-diák összecsapás, akkor még ezen fázisban is van ok a fanyalgásra. De ne tegyék ezt! Inkább hallgassák majd a legközelebbi VB összefoglalót is a visszajátszásban, máskor, mert mára lejárt az időnk. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
1: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatában ma születésnapost köszöntünk a 60 éves Pál Feri atyát, aki magasugró bajnok volt, de hát mindenki jól ismeri. Következzék most az ő élettörténete.
4: Sportok királynőjében az atlétikában versenyeztél, magasugró magyar bajnok vagy. Hogyan kezdődött ez a sportpályafutás?
5: Azzal kezdődött, hogy nagyon eleven fiú voltam, és a szüleim nagyon vágytak arra, hogy néhány órát ne legyek otthon. Most azon túl is, hogy amikor az iskola miatt nem voltam, és arra gondoltak, hogy hát nyilván nem egyszerűen csak az jelent nekik némi könnyebbséget, ha nem vagyok otthon, hanem hát nyilván szülőként, akik szeretik a gyerekeiket, arra gondoltak, hogy na akkor valami olyasmit kellene csinálni az alatt a néhány óra alatt, hogy mikor hazaér, akkor már nem forgatja föl fenekestül a házat. És akkor emiatt először úszni vittek le bennünk, de azt nem szerettem a monotóniája miatt, és aztán már 7 éves koromban ott voltam a Vasas Atlétika pályán, az a pálya esett a legközelebb hozzánk, és tulajdonképpen 7 éves koromtól 23 éves koromig folyamatosan atlétizáltam. Magasugró voltam, és több próbázó. Hát az első korosztályos, még serdülő magyar bajnoki címeimet úgy nyertem, hogy magasugrás és 4 próba. Következő év is magasugrás és 4 próba. És ezt is nagyon-nagyon élveztem, hogy ilyen sokoldalúan, sokszínűen lehetett a sportmozgásokat kipróbálni, és megélni azt, hogy tudok valamit csinálni, hogy valamiben ügyes vagyok, hogy valamire alkalmas vagyok.
4: Mennyi volt a csúcsod?
5: 218 centit ugrottam 18 évesen. Akkor ez országos csúcs volt, és jó pár évig fönn is állt, és ezzel a 218-al tudtam az Európa ranglistán harmadik lenni abban az évben.
4: Ez 18 éves korodban volt, hát onnantól kezdve még az ember szokott fejlődni, már magasságokat, centéket illetően is.
5: Igen, kétségkívül utána volt egy sportsérülésem, és akkor egy picit újból kellett megint mindent kezdenem, és 23 évesen pedig már benn voltam a papnevelő intézetben. És így aztán tulajdonképpen mondhatom ezt, hogy nem futottam végig azt a pályát, amit sportolóként vagy magasugróként végig lehetett volna vinni.
4: A sport mellett is már templomba járó gyerek voltál?
5: Igenis, meg nem is. Ez alatt azt értem, hogy 18 évesen, amikor a vasaspályán éppen egy edzés után ott a lemenő nap fényébe a fantasztikus jó fű illat között lábteniszeztem a barátaimmal, akkor egyszer csak egy három játszmás mérkőzés második játszmájánál azt mondják, hogy sajnos nekik el kell menni. Hát persze, hogy érdekelt, hogy miért nem tudjuk befejezni a meccset, és akkor néztek egymást, és azt mondták a sporttársaim, most már barátaim, hogy hát tulajdonképpen mi hittanórára megyünk. De hát ez 1984-ben volt, amikor ők igenis meggondolták azt, hogy elmondják-e nekem, hogy ők hittanórára mennek-e, vagy nem. És ahogy ezt kimondták, akkor ez éppen egybeesett az én érdeklődésemmel, a kíváncsiságommal. És kértem őket, hogy vigyenek el engem. Hát engem nagyon érdekel, hogy mi van a kereszténységem, mert semmit nem tudok róla. Nem nőttem bele egy vallásgyakorló családba, éppen megkereszteltek baba koromban, de semmit nem tudtam a kereszténységről. És így kerültem le tulajdonképpen 18 évesen a Zugligeti Szent Család templomba, ahol éppen Kozma Imre atya volt a plébános, aki fiatalabb ember volt akkor, mint én most.
4: Miért volt ez iránt érdeklődésed?
5: Egyrészt a serdülőkori önazonosság, identitás, válság és keresés kapcsán ez egy elég természetes folyamat. A szakirodalom azt mondja, a legtöbb természetes megtérés a serdülőkorban történik. Hiszen akkor valahogy újra gondoljuk önmagunkat. A szüleinktől kapott válaszok, utak és értékek fölülvizsgálatra kerülnek, és ez velem is egész természetesen így volt. Most ezt a folyamatot, ahogyan próbáltam önmagamat megtalálni, rájönni, hogy ki is vagyok én, vagy ki akarok lenni, vagy hogy azt szeretnék élni, ezt nagyban fölerősítette az, hogy a szüleim éppen serdülőkoromban váltak el végérvényesen. Már előtte sem éltek túl harmonikusan, de akkor lett világos, hogy édesapám elköltözött otthonról, hogy most már elvált szülők gyereke vagyok. Ez még jobban arra indított, hogy valami olyan kapaszkodót keressek, ami biztosabbnak tűnik, vagy valahogy mélyebbről alapozza meg az életet, mint az, ami csak látható vagy hallható.
4: És egyik napról a másikra szakítottál a sporttal?
5: Tulajdonképpen szó szerint így történt, persze egy folyamatnak a következményeként. Mert hiszen elvittek katonának, másfél évig voltam katona, és emlékszem, hogy akkor a szokás szerint át kellett igazolnom a Honvédba, és ott természetesen akkor egy új edzőm lett arra másfél évre, egy honvédos edző, Szabó Gábor, őnek is nagyon sokat köszönhetek, csak úgy, mint a többi edzőmnek. És akkor emlékszem, hogy ott akkor sorkatonaként odaálltam az edzőm elé, és elmondtam neki, hogy nem akarom, hogy hazugságban legyek, de én nekem a sport nem a legfontosabb. És azért ennek volt kockázata. Katonaként azért tudjuk, ez nem egy ilyen világ volt, és ezért is jutott eszembe, hogy mondjam is a nevét, és hogy elmondjam, hogy ezt is köszönöm neki, hogy nem láttam semmilyen negatív következményét annak, hogy én elmondtam neki, hogy nekem a sport nem a legfontosabb. Mert úgy éreztem fairnek, hogy ő edzőként arra teszi az életét, hogy mi sportolók jó eredményeket érjünk el, és ez valahogy egy közös munka, nyilvánvalóan. És hogy ő ne fektessen belém több energiát, mint egy olyan valakibe, aki azt mondja, hogy életem, halálom a sport. Mert akkor nekem már az, hogy keresztény vagyok, ennek mindenféle következményével többet számított, mint a sport. Tehát például 22 évesen édesanyámmal karöltve ápoltuk a rákos nagymamámat. Tehát ez úgy nézett ki, hogy reggel vagy hajnalban még volt időm egy pici átmozgatásra, vagy egy kis futásra, vagy ilyesmire, de azután én egész délelőtt és kora délután ott voltam a beteg nagymamámmal. És ezt 3 éven keresztül csináltam, és akkor utána megérkezett az édesanyám, és akkor tudtam elmenni edzeni. Vagy pedig este elmentem, és ott mozgássérültekhez, légzésbénultakhoz jártam. Úgyhogy volt nagyon sok minden olyan számomra lényeg ilyen fontos dolog, amire úgy tekintettem, hogy ez fontosabb már, mint a sport.
4: Ez már szolgálat volt?
5: Valamiféleképpen igen, de a szolgálat abban az értelemben, hogy jól eső szolgálat, hogy nyilván nehézségekkel vagy áldozatokkal járó, de valami olyasmi, ami azért esett jól a szó legmélyebb értelmében, mert hogy azt éltem meg, hogy na ezt érdemes csinálni, na ha valahogy érdemes emberként élni, akkor például így, hogy ezt csinálom, vagy azt csinálom.
4: Nem fordult meg a fejedben akkor, vagy később, akár most, hogy mire vihetted volna ebben a sportban mégis?
5: De persze eszembe jutott, de azt gondolom, főleg utólag, ahogy nyilván már tisztában vagy reálisan látom magam, hogy én azt hiszem, nem voltam igazán tehetséges. Azt mondanám, hogy néhány nagyon jó adottsággal rendelkeztem. Ezzel a néhány nagyon jó adottsággal tulajdonképpen mondjuk a magyar mezőnyben talán egy hosszabb ideig tudtam volna elől lenni. Nyilván nem mindig legelől, de elől. De azt gondolom, főleg úgy, hogy nyilvánvaló, hogy tisztán igyekeztem volna versenyezni, hogy nem látom reálisnak, hogy én a világ élvonalába valaha is be tudtam volna igazán tartósan kerülni.
4: És ez a sport, ez úgy teljesen el is maradt akkor egyik napról a másikra, amikor úgy döntöttél, hogy pap leszel?
5: Igen, tényleg így tetted fel a kérdés, hogy na akkor egyik napról a másikra. Tényleg így volt, mert emlékszem, 1987-ben mentem el a papnevelő intézetbe, és az volt az az év, amikor, ugye még akkor szocializmus volt, amikor az első hivatalos pénzdíjas verseny volt Magyarországon. És azért emlékszem erre nagyon, mert valahogy úgy volt, hogy szombaton én még ezen a pénzdíjas versenyen indultam, és életemben először pénzdíjat nyertem, második lettem ezen a versenyen. Ez volt szombaton. És
4: vasárnap felajánlottad adományként?
5: Vasárnap elmentem a misére, és örültem a pénzdíjnak, és hétfőn elmentem a papnevelő intézetbe.
4: Attól, hogy valaki keresztény lesz, nem biztos, hogy pap lesz.
5: Hogyne. Valóban, valahogy úgy játszódott ez le bennem és velem, hogy ahogyan megéltem azt, hogy mit jelent, hogy keresztény vagyok, akkor ebből már adódott az is, hogy föltegyem a kérdést magamnak, meg Istennek, hogy akkor te mit gondolsz rólam, vagy én mit gondolok arról, hogy akkor nyilván Istennek lehet beleszólása abba, hogy én mi legyek, vagy mit csináljak, milyen életállapotot válasszak. Hát ha ő az Isten, én meg az ő teremtménye, akkor nyilván az egy rendes helyzet és állapot, hogy megkérdezem, hogy ő neki erről mi a véleménye, mert hogy jóba vagyunk egymással. És itt tulajdonképpen akkor tudatosan egyedül voltam, hogy derüljön ki ebben az egyedül létben, hogy Isten mit gondol erről, és aztán lett egy Isten élményem, amiben egészen világossá vált számomra, hogy Isten jó néven venné, hogyha én pap lennék.
4: Mi volt ez az Isten élmény?
5: Nyilván minden ilyen élményről elég nehéz szavakban beszámolni, mert valami olyan tapasztalat ez, amit a szavakkal nem lehet pontosan kifejezni. De van egy olyan része, amit mégiscsak valahogy szavakkal megfogalmazhatóvá tudunk tenni. Például azt éltem meg, hogy egy nagyon világos párbeszédben vagyok vele, senki mással, mint vele, tehát amit hallok, vagy amit érzékelek, ahogy a nő mondja, azt biztos, hogy nem én mondom, mert én nekem az eszembe se jutna, vagy ha eszembe jutna, akkor se úgy mondanám, és hogy Istennel kapcsolatban az alapélményem az lett, hogy azt éltem meg, hogy akkor is ugyanúgy szeret, vagy szeretne, ha úgy döntenék, hogy nem leszek pap. És ez döntő módon meghatározta azt, hogy végül szabadon úgy döntöttem, hogy szeretnék pap lenni, mert azt éltem meg, hogy egy olyan Istennek nagyon szívesen vagyok a papja,
6: aki nem úgy van, hogy ha pap leszel, jobban szeret, mintha nem, hanem hogy ő szeret és kész. És ennek a szeretetnek van egy meghívó ereje, amire így is vagy úgy is válaszolhatok.
4: Ugye az 1987-ben volt, mint említetted, ez azóta is kitart? Ez a gondolatod?
6: Ez azóta is kitart, igen, azóta is kitart, és ráadásul nem csak, hogy kitart, hanem tulajdonképpen egy örömmel párosul, ez pedig az, hogy azért is hagytam abba a sportot, mert arra gondoltam, végül is, Isten biztos nem venné zokon, hogyha megcsinálnám a sportpályafutást. 30-32 éves koromban is elmehetek papnak, akkor mondjuk 40 évesen fölszentelnek, még van sok évtizedem, amikor lehetek pap, tehát tulajdonképpen így is lehetett volna. És emlékszem, hogy ahogy e fölött gondolkoztam és imádkoztam, az jelent meg bennem, hogy szeretném olyan értelemben is teljesen odaadni magam Istennek, hogy szeretnék fiatalon is pap lenni. Mert ha csak 40 évesen szentelnek, akkor én fiatal pap sose leszek. És hogy én szeretném, hogy én lehessek fiatal pap. És tényleg így lett ez olyan szép, hogy június 29-én van a születésnapom, és előtte 2 héttel szenteltek föl, amikor 29 éves voltam. Tehát ez azt jelenti, hogy 2 hétig voltam mondjuk így bizonyos számítások szerint fiatal pap, mert akkor töltöttem be a 30-at.
4: Azt kaptad, amire számítottál, amikor elmentél a papneveldébe?
6: A papneveldében nem azt kaptam, amire számítottam. Elsősorban azért, mert miután nem volt tapasztalatom az egyházról, szinte semmilyen, néhány előítéletet leszámítva, vagy néhány olyan információt, sok tévinformációval együtt, amit talán a korosztályomban bárki elmondhatna, de azok a gyökerek, amiket én a kereszténységgel kapcsolatban kinövesztettem, ezek egy élő közösségnek, az élő hitéből való gyökerek voltak, vagyis ott az Ugrigeti Szent Család közösség és Kozba Imre atya egy tevékeny, cselekvő kereszténység, olyan közösségben, ahol látok nagyon sok férfit, akik hiteles módon élik a keresztény életüket, tehát én ott egy nagyon-nagyon élő és eleven és olyan kereszténységgel találkoztam, amihez szívesen kapcsolódtam és csatlakoztam. És aztán a papnevelő intézetbe pedig tulajdonképpen, és ez később is így történt, megismertem az egyháznak mindenféle arcát. És ez emlékszem, mikor fölszenteltek pappá, nagyon furcsa is volt nekem, hogy engem valamiért azonosítanak azzal az egyházzal, amelyik érintett mondjuk a boszorkány üldözésekben, vagy érintett a protestáns katolikus ellentétben, vagy érintett galilei elítélésében, vagy érintett rengeteg mindenben, és csak kapkodtam a fejem, hogy de hát én ilyet nem csináltam. És hogy nem, én nem ebben az egyházban gondoltam el a tevékenységemet. De, és nyilvánvalóan be kellett látnom, hogy ha az egyházamnak ilyen múltja is van, mert nagyon hangsúlyozom, hogy is,

0: Jézusra hivatkozva, hogy akkor azt mondjam, hogy nagyon sajnálom, hogy így volt. Hogy az evangéliumból levezethetetlen az, hogy keresztes hadakat szervezzünk, és másokat meggyilkoljunk. Levezethetetlen. Tehát elfogadtam, hogy ez az örökség olyan, amilyen, és hogy sok olyasmi is van, amit én nem úgy csinálnék. És ezzel a világgal tulajdonképpen már a papnevelő intézetben is találkoztam.
1: Ugye nagyot változott a világ sokféle értelemben 1987 óta, azért akkor nem lehetett szerintem egy pap ilyen vibráló, mint például amilyen személyiség te vagy.
0: De az a tapasztalatom, hogy nagyszerű papok voltak a 20. században Magyarországon is. Hát egyszerűen, szinte fölülmúlhatatlanul nagyszerű személyiségek. És éppenséggel a szenteket az jellemzi, hogy mindegyik valahogy az egyéniségét is annyira kidolgozza és kibontakoztatja. Úgy szoktam ezt mondani, hogyha hittanórán vagyunk, hogy a szenteket nem lehet összetéveszteni egymással. Annyira karakteres mindegyik, hogy tényleg fölcserélhetetlenek. És milyen érdekes ez, hogy amikor látjuk a szenteket, vagy a 20. században papokat, akik igazán tiszteletre méltóak, hogy akkor azt látjuk, hogy egyébként ők sosem magukat helyezték a középpontba. Vagy a szó mai értelmében vett önmegvalósítás nagyon távol állt tőlük. Miközben, ahogyan másokra irányuló életet éltek, és közben magukat is megbecsülték, ennek a következménye az lett, hogy egyéniséggé váltak. Mert az egyéniséggé válásnak, vagy az önmegvalósításnak mégiscsak az egyik legmélyebb talaja az, hogy engedem, hogy Isten formáljon engem, és a vele való kapcsolatomban válok egészen sajátossá, és személyé, és személyiségé.
1: Az önmegvalósításodban mit szerettél volna elérni?
0: Nem is tudom, mikor, vagy hol, melyik élet?
1: Mondjuk a kezdetén, amikor végeztél.
0: Szerettem volna olyan pap lenni, aki egyetlen szót és mondatot sem mond ki hiteltelenül. Vagyis ezt így mondanám, hogy a legbelsőbb mély személyes meggyőződésemig akartam eljutni minden kérdésben vagy minden témában, természetesen az egyház tanításával, harmóniában, összefüggésben. De ezért, és én remélem, hogy ezt többé-kevésbé sikerült megvalósítanom, hogy soha úgy vagy olyan értelemben nem beszélek, ami ellentmondana a belső személyes meggyőződésemnek.
1: Ugye említetted, hogy 218 cm volt a magasugró csúcsod. Most hol tartasz a magasugró csúcsodhoz képest a papi pályán?
0: Hát ezt nem tudom. Te belülről nem tudom megítélni ezt megfelelően, mert azzal, hogy napi 24 órában magammal vagyok, ezért elég jól ismerem a gyöngeségeimet, az esendőségemet, a negatívumaimat. Sőt, tulajdonképpen ez a meglepő, hogy volt bennem egy naivitás 30 évesen, ez pedig így szólt, hogy látom a saját gyöngéimet, persze akkor nem láttam még az összeset, tehát már 30-40 éves koromban már jóval jobban láttam a gyöngeségeim, és akkor az volt a naivitásom, hogy na ezekből szép lassan egyiket, másikat, harmadikat, negyediket lefaragom, megnyesem, kigyógyulok belőle, és így tulajdonképpen egyre rendesebb ember leszek. És ezt se így látom, hanem úgy, hogy újabb és újabb rossz tulajdonságaim kerekedtek és támadtak az életkor előre haladtával. Hogy például nem voltam türelmetlen fiatal koromban, és most meg már érzek néha türelmetlenséget. Vagy itt kifejezetten szinte mindenki felé egy olyan magától értetődő nyitottsággal tudtam fordulni, most pedig megjelenik bennem már az élettapasztalat miatt egy-egy valamilyen már kigondolt gondolat, hogy na, valami ilyesmi, vagy na, valami olyasmi, és ebben nem mindig csak pozitív dolgok vannak.
1: Nyilván ez abból is fakadhat, hogy rengeteg emberrel találkozol nap mint nap, és azért tapasztalsz olyan dolgokat, amit azért mégiscsak nehéz megemészteni.
0: Igen, valóban papság, és persze nagyon sok önismereti csoport, amiben már régóta vezetőként vagyok jelen, az élet sűrűjét nagyon jól föltárta. Tulajdonképpen gyóntató papként is ez is nagy tapasztalat volt számomra, hogy még második világháborús történeteket is gyóntak meg. Pont úgy esett, hogy még élt az a nemzedék, aki idő

0: erős emberként, mikor az élete vége felé akart fordítani, változtatni az életén, hogy hallottam nem egy, nem két ilyen gyónást. És aztán jöttek a diktatúrával kapcsolatos gyónások, az 56, a puha diktatúra, és aztán jött a délvidéki háború, Erdély, szóval én nagyon sok mindent hallottam. Azt szoktam mondani például felnőtteknek, akik felnőtt korban akarnak megkeresztelkedni, vagy első áldozni akarnak, bérmálkozni, és szóba kerül, hogy na most akkor az életük első gyónása, akkor hát kissé fellengzősen, vagy túlzóan, hogy nem hinném, hogy olyat tudnál gyónni, amilyet nem hallottam volna.
1: Ennyire rosszak vagyunk, mi emberek?
0: Mi emberek jók vagyunk, de tudunk rosszat tenni. Jók vagyunk, de ahogy a teológia mondja, hajlunk a rosszra. Ez azt jelenti, hogy az ember alapvetően jó. Ha másért nem, hát a létezésünk okán jók vagyunk. Azért, mert teremtményként a létezésünk Istennel összefűz és összetart bennünket. És azért is, mert Isten jónak lát bennünket olyanoknak, akikért érdemes a fiát elküldeni, vagy a szent lelket elküldeni. Tehát a létezésünk okán egészen biztos, hogy jók és értékesek vagyunk. Hogy most erkölcsi értelemben ebből a jóságból mennyit valósítunk meg, ez természetesen egy másik kérdés. De az alapvető nézőpont mégiscsak az, számomra egészen nyilvánvalóan, hogy az ember jó, már csak a létezése okán is, és hogyha valamit nem teszünk jól, akkor nem válunk alapvetően és gyökeresen rosszá, hanem meghasonlunk magunkkal. Meghasonlunk az alapvetően jó természetünkkel. A jó természet alatt azt értem, hogy Isten teremtményiségéből adódóan az értékes valóságunkkal.
1: Azért fiatal papkorod óta nagyon sokat változott Magyarország történelme. Könnyebb most hívő embernek lenni?
0: Hívő embernek lenni szerintem sohasem könnyű. Pontosan azért nem, mert az élet sem könnyű. Az élet nem könnyű, és az életet nem is lehet könnyűvé tenni, az élet nehéz. Az életnek van egy kikerülhetetlenül drámai természete. És ez alatt azt értem, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy meg tudom könnyíteni neked az életet, vagy vannak jó módszereim, vagy van egy jó rendszerem, vagy van egy jó eszményem, vagy van egy jó ideológiám, és gyere, kövess engem, és akkor majd könnyű lesz az élet. Én szerintem ez önámítás, vagy a másikban illúzióknak a keltése. Nem, az élet nehéz, ilyen a természete. És az életnek van egy drámai karaktere, és ez kivehetetlen belőle. És ezért azt gondolom, hogy aki meg akarja könnyíteni az életet, vagy a saját életét, nem ez fog történni, hogy könnyű lesz az élete, hanem súlytalan lesz, felszínes lesz, vagy tartalmatlan. És amikor hittel élek, a hit döntően és alapvetően a realitásnak a mélységeihez visz engem közel, és ez azt jelenti, hogy hívő emberként éppenséggel mindig is igyekszem a bátorságomat elővenni ahhoz, hogy az életnek ezt a drámai természetét ne felejtsem el. Hogy az életben a megpróbáltatásokat, a szenvedéseket, vagy bármit, amitől az életnek a súlya az emberi vállakra nehezedik, hogy ezt ne tagadjam. És éppen azért, mert nem tagadom, ezért lehetőségem van arra, hogy erre valamilyen választ adjak. És hogy mások javára éljek, nem tagadva az élet nehézségét, vagy drámaiságát. És mindebben segít engem a hit. Ezért a hit nem könnyíti az életet. És egyetlen korban se könnyű hinni. Legfőjebb másképp és másképpen nehéz. Néha így nehéz, néha úgy nehéz. Mindig, mikor nehéz, akkor valamiképpen nehéz. Például a diktatúra alatt azért nehéz, mert pusztán azáltal, hogy gyakorlom a hitem, és esetleg ezt vallásos formában teszem, már is kiszolgáltatottá válok. Viszont nagyon tiszta és világos sok minden, sokkal egyértelműbb sok minden. Ma éppenséggel azért, mert sokkal több mindent lehet, sokkal kevésbé láthatóan világosan, hogy mi jó és mi rossz, és mi hova vezet, és mi az árulás, és mi a tisztesség, ma sokkal-sokkal nehezebb eldönteni. És ráadásul ma a sok lehetőség miatt bizonyos szempontból sokkal több a kísértés is. Észrevétlenül. elragadhat bennünket sok minden olyan, amiről 10-20 év múlva mondjuk azt, hogy ú, hát ez kár volt.
1: A papi hivatás mellett egyetemi oktató vagy tréningeket tartasz ilyen nagy tömegek előtt, amiről beszéltünk már itt a beszélgetésünk elején. Ez hogyan jött?
0: Tulajdonképpen, ahogyan fiatal papként tapasztaltam azt, hogy jönnek hozzám, azt lehetne mondani, hogy egyfajta hivatali bizalommal, vagyis a hivatal felé irányuló bizalommal, pusztán azáltal jöttek hozzám 10 évesek, 20 évesek, 30, 40, 50, 60 évesek minden korosztályból, mert én egy fölszentelt pap vagyok. De az volt a tapasztalatom, hogy a hozzám fordulóknak a zöme nem hitéleti kérdéssel jött, hanem valamilyen életvezetési kérdéssel. És az életvezetési kérdéseknek a zöme pedig párkapcsolatra, családi kapcsolatrendszerre vonatkozó kérdés volt. És tulajdonképpen egy év, ahogy eltelt, számvetést készítettem, hogy működök, hogy jó, amit csinálok, vagy nem jó, hasznára van-e másoknak, vagy nem, milyen visszajelzéseim vannak. És akkor tudatosítottam magamban azt, hogy a hozzám fordulók zömének tulajdonképpen nem tudok segíteni. Persze, erre lehetett volna egy reális válasz az, hogy beszerzek nagyon sok nevet, meg címet, meg elérhetőséget, hogy hova kell küldeni olyanokat, akik ilyen életvezetési, vagy olyan párkapcsolati nehézséggel érkeznek. De ennél jobban érdekelt az ő életük, meg a kérdéseik. És akkor éreztem egy belső késztetést, hogy én ehhez érteni akarok. Hogy tudni akarom, hogy erre mi a válasz, hogy engem is érdekel, és én se tudom. Hát hogy fogok vasárnap beszélni egy témáról? Vagy hogy fogok egy hittanórát megtartani, ha tulajdonképpen én nem tudom, hogy ez hogy van, mert nem értek hozzá. És akkor kezdtem el intézményes képzésekre járni, a Semmelweis Egyetem, akkor még a testnevelési egyetem keretében zajló mentálhigiénés szakember képzésre, és egymás után jöttek a képzések, és valóban igyekeztem érteni is ahhoz, amiben témákkal engem megkerestek.
1: Ez összefér a papi lettel?
0: Nem csak, hogy összefér, hanem tulajdonképpen az derült ki idővel, és ma ezt nagyon határozottan és világosan így látom és tartom, hogy az egyház alapvető küldetésével ez éppenséggel egybeesik. Mert az egyháznak alapvető küldetése, hogyha bármilyen nyomorúságot lát ebben a világban, arra valamilyen megfelelő választ adjon. És nézzük meg az egyház 2000 éves történetét, hogy ha valaki éhezik, akkor az egyház válasza, most itt nyilván embereket gondolok, de intézményesülten is, azt mondjuk, hogy hát attól függetlenül, hogy te keresztény vagy, vagy nem, mi adunk neked ételt, megpróbálunk segíteni neked, hogy te akkor ételhez tud jutni, vagy hogy meg tud a saját kezed munkájából teremteni az életföltételeid. Ha beteg valaki, akkor se kérdezzük azt, hogy kereszténye vagy nem, hanem pusztán a rászorultsága miatt, a nyomorultsága miatt azt mondjuk, hogy érzünk itt egy küldetést, amit Istentől kaptunk, hogy erre valami választ adjunk. Akkor megjelentek az iskolák. A szellemi nyomorúságra adott válasz, a morális nyomorúságra, ott van a megbánás, a megbocsájtás, a bűnbánattartás, és tulajdonképpen a 20. század, de még inkább a 21. század óriási témája a lelki, mentális nyomorúság. Már elértük azt, hogy a legtöbbeket érintő betegség nem a szív- és érrendszeri betegség, nem a rák, hanem a mentális betegségek.
1: Amik okozzák az előbb felsoroltakat is.
0: Vagyis azt mondanám, hogy részt vesznek benne, közreműködnek benne, egy részt mindenképpen hozzátesznek. Tehát azt lehet mondani, hogy ma már a mentális nyomorúság az megszólít bennünket, az egyházat megszólítja, hogy nem csak attól lehet szenvedni, hogy a lakhatásom, vagy a ruházkodásom, vagy az élelmezésem, hanem attól is, hogy nincs reményem, vagy attól, hogy boldogtalan vagyok, vagy attól, hogy nem látom az életem értelmét, vagy nem tudom megmondani, hogy kiért érdemes élni, vagy hogy hogyan. Hát ez rettenetes nyomorúság. Ezért tulajdonképpen, amikor papként ezeken a területeken, mentálhigiéné, önismeret, képződtem, vagy ezeken a területeken dolgozom is, vagy időt szánok erre, akkor azt gondolom, hogy ez pontosan egybevág az egyház lényegi küldetésével.
2: Kedves hallgatók, a mai bajnokokban a 60 esztendős Pál Feri atyát köszöntöttük. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs.
3: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Kettős magyar siker a tiszaújvárosi triatlon világkupa versenyen. Rossz helyzetben van az ország költségvetése, holnap tetőzik a meleg. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Sporthírek.
4: Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A társ házigazda Steven Eustachio 92. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a nyolcad döntőbe kerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal, holnap hajnali 3 órától Hollandia Marokkóval játszik. A meccset az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Kettős magyar sikerrel zárult a tiszaújvárosi triatlon világkupa verseny. A nőknél a 18 éves Szalai Fanni először, míg a férfiaknál Lémon Csongor egymás után negyedszer bizonyult a legjobbnak ezen a viadalon. Majtényi Szabolcs és Domokos András a 15. világbajnoki címét szerezte meg a vitorlázók repülő hollandi hajóosztályában a németországi Kielben. Milák Kristóf 22,86 másodperces egyéni csúccsal, egyben új országos rekorddal második lett az 50 méteres pillangóúszásban a Hét Domb elnevezésű római nemzetközi verseny záró napján. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. Russell mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-al ért célba másodikként. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli lett a harmadik, a másik Mercedes-szel.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter a hétvégi háromnapos informális kormányülésről szólva elmondta, hogy a többi között a gazdaság újraindításának feltételeiről, a kiemelt beruházásokról, az átvilágítások első eredményeiről, a közmédiáról, a külpolitikai feladatokról és nemzetbiztonsági kérdésekről egyeztettek. Az eddigi adószakmai elnök helyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadományjal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy a 1358-as adományvonal hívásával.
3: Közlekedés.
4: Összeütközött két autó az M44-es Békés Csaba felé vezető oldalán Nagykőrös közelében. A 8-as kilométernél csak a belső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kanada jutott be elsőként a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. Kettős magyar siker a tiszaújvárosi triatlon világkupa versenyen. George Russell nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Kanada jutott be elsőként a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A társ házigazda Stefan Eustáquio 92. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a 8-ad döntőbe kerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal, holnap hajnali 3 órától pedig Hollandia Marokkóval játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. A kanadai gólszerzője Steven Eustáquio így nyilatkozott a meccs után.
2: Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor ellőttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényesülhet.
1: A kanadai gólszerzője Steven Eustáquio után a vesztes dél-afrikaiak szövetségi kapitánya Hugo Broos is elmondta véleményét a találkozóról.
3: You have to be honest that today we lost the game because there was a lack of power and speed in our team.
4: Legyünk őszinték, azért veszítettük el ezt a mérkőzést, mert a mi csapatunkból hiányzott az erő és a sebesség, már ha az ellenfelünkkel hasonlítom össze. Sok egy az egy elleni párharcot elveszítettünk. Nem csak a futósebességről van szó, hanem a játéksebességről is. Ha megnézzük, milyen gyorsan játszott Kanada, és mi ehhez képest hogyan építkeztünk, látható, milyen sokáig tartott néha, hogy döntéseket hozzunk. Ezeken a dolgokon dolgoznunk kell. Ettől függetlenül nem szabad elkeserednünk, mert összességében jók voltunk, szóval nagyon büszke vagyok a csapatomra. Mindig is mondtam, hogy igen, ez az utolsó, és ez az én világbajnokságom lesz, ez biztos. De, hogy mi fog történni a következő napokban és hetekben, az egy kicsit azon is múlik, hogy Dél-Afrika hogyan látja a jövőt velem kapcsolatban. Meglátjuk, folytatom-e, erre most még nem tudok válaszolni. Amikor idejöttem 5 évvel ezelőtt, és láttam az első edzéseket a nemzeti csapattal, nem hittem a szememnek. A mentalitás ugyanis nem volt jó. Félbe kellett szakítanom az edzéseket, és meg kellett mondanom nekik, hé, skacok, ez a ti munkátok, dolgoznotok kell. Nem azért jöttetek ide a válogatotthoz, hogy kivegyetek pár nap szabadságot, aztán visszatérjetek a klubotokhoz. Szóval azt gondolom, ha van valami, ami biztosan megváltozott a nemzeti csapatnál, az a mentalitás.
1: Újabb mérkőzéseket rendeznek tehát ma a labdarúgó világbajnokságon a 8-ad döntőbe jutásért. 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal, holnap hajnali 3 órától Hollandia Marokkóval játszik. A brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti így készül a japánok elleni összecsapásra.
4: A mérkőzéshez sok mindenre van szükségünk. Észre, de szívre is, fejben tisztának kell maradnunk. Fel kell készülnünk mindenre, mert az egyenes kieséses szakaszban már minden megtörténhet. A csapat felkészült, motivált és magabiztos. Az utóbbi 2 mérkőzés jól sikerült, így a gárda készen áll bármire, ami történhet. Ez egy olyan meccs, amely ezt megköveteli. Egy erős riválissal játszunk, egy jól szervezett, komoly minőséget képviselő csapattal. Tehát mindenekelőtt pontosan tudnunk kell, hogy mit akarunk csinálni a pályán. Ami Neymart illeti, szépen fejlődik. Szerintem az elmúlt héten nagy lépéseket tett előre. Kár, hogy nem tudott végig velünk edzeni, de tud többet is játszani 15 percnél, nagyon jó formában van. A játéka igazán a meccs alakulásától függ. Hogy mit mondanak az emberek? Erről nem akarok beszélni. A mérkőzésre fogunk koncentrálni, az ellenfél erényeire és a megfelelő felkészülésre, hogy minél több gondot okozhassunk elől, és elkerüljük az esetleges problémákat hátul. A meccsre való felkészülés csak erről szól. Nem fogunk belemenni semmilyen lélektani hadviselésbe.
1: Carlo Ancelotti mellett a japán labdarúgó válogatottat irányító Moriyasu Hajime is beszélt várakozásairól a brazilok elleni mérkőzéssel kapcsolatban.
5: Brazília a világbajnokság egyik nagy esélyese, ez mindig így van. Lehet, hogy minket sokan nem így látnak, de mi lehetünk a sötét ló, a titkos favorit. Mi legalábbis így állunk a brazilok elleni meccshez. Tiszteljük ellenfelünket, de hiszünk benne, hogy le tudjuk győzni őket, akár csak tavaly. Mindent megteszünk azért, hogy bevonuljunk a történelembe.
1: Németország Paraguayjal játszik ma 22 óra 30 perctől a 16 közéjutásért a labdarúgó világbajnokságon. A német válogatott sportigazgatója, a játékosként világbajnok Rudi Föller a csapat VB esélyeiről beszél.
6: Ha a kerettagok közül mindenki a legjobb formájában játszik, akkor a világon bárkit képes lehet legyőzni a német válogatott. Ugyanakkor az Ecuador elleni csoportmeccsen azt is láthattuk, mi történik akkor, ha a játékosok akár csak pár százalékkal is kevesebbet adnak a maximumnál. A torna fő esélyesei ilyenkor is képesek nyerni, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ennek ellenére teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, hogy a játékosok is tisztában vannak ezzel, és Paraguay ellen ki fogják tenni a szívüket a pályára.
1: Rudi Föller után következzen a németek ma esti ellenfelének Paraguaynak a szövetségi kapitánya, az argentin Gustavo Alfaro.
4: Roppant bonyolult mérkőzés vár ránk, és egy nagyon nehéz is, és ahogy korábban is mondtam, egy olyan csapat ellen, amely a világbajnoki címért küzd. Alázattal és egyszerűséggel fogunk hozzáállni, támaszkodva arra, amink van, és amiről tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, miközben természetesen igyekszünk új elemeket is beépíteni. Nincs idő felkészülni rá, egyértelműen nincs idő, és még mindig vizsgáljuk néhány játékos állapotát. De hiszek abban, akik vagyunk, közösségként, csapatként. Hiszek benne, ahogyan a srácok mindig reagáltak a nehézségek idején, mert a sikereinket mindig az akadályok leküzdésével kellett felépítenünk, és ez most sincs másképp. És ezért mérhetetlenül boldog vagyok, a magam nevében, mint a szövetségi kapitány, és szerintem az egész keret nevében is, hogy ma a legjobb 32 között játszhatunk, miután sikerült tovább jutnunk az egyik legkeményebb csoportból. Elég csak megnézni, hogy milyen kicsi volt a különbség az első és az utolsó helyezett csapat között, ami igazán jól mutatja a mezőny kiegyensúlyozottságát. Mi voltunk az a gárda, amelytől mindenki pontokat akart csenni, mégis sikerült kvalifikálni magunkat, és ez nagy szó. És ez nagyon nagy örömmel is tölt el, mert úgy érzem, azért jöttünk ide, hogy megmutassuk, versenyképesek vagyunk. Ez a szellemiség adott esélyt arra, hogy tovább jussunk és felkészüljünk a meccsre, ahol arra fogunk törekedni, hogy ismét partiban legyünk és felnőjünk a feladathoz. Hogy miben bízhatunk? Hogy mit akarunk csinálni? Küzdeni! Hisz ezért jöttünk ide, hogy küzdjünk, még ha a mi szintünk el is tér sok más nemzeti csapatétól, alázattal bárki ellen képesek vagyunk felvenni a versenyt.
1: Paraguay szövetségi kapitányát Gustavo Alfarót hallották. Hajnali 3 órától Hollandia Marokkóval játszik a 16 közéjutásért a labdarúgó világbajnokságon. A marokkóiak támadója, az angol Sunderlandet erősítő Samsdin Talbi így várja a találkozót.
7: Azt hiszem, kemény mérkőzés lesz, de éppen az ilyenek miatt lesz valaki futballista. Készen állunk. Kiváló a hangulat a csapatunknál, bárki láthatja, hogy mindenkinek remek a kedve és mosolyog. Azt gondolom, hogy felkészültünk, és a legjobbunkat nyújtjuk majd Hollandia ellen.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kozi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben, a férfiaknál Szép Valás tizedik lett. Kettős magyar sikerrel zárult a tiszaújvárosi triatlon világkupa verseny. A nőknél a 18 éves Szalai Fanni először, míg a férfiaknál Léman Csongor egymás után negyedszer bizonyult a legjobbnak ezen a viadalon. Az olimpiai kvalifikációs verseny 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból állt. Pályafutása első VK győzelmét ünnepelhette Szalai Fanni, aki így értékelt a sikere után.
8: Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni. Top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt terve. Nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt. Nagyon örülök neki. Egész jól ment a futás, nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, sőt a futóedzőm belém is vésde, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam. Én nagyon óvatosan próbáltam kezdeni, mindenki mondta, hogy frissítsek, szerencsére nagyon nagyon sok frissítőnk volt, nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni. Nem gondoltam, hogy el tudok ennyire. A depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem, amikor egy kicsit elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. Lassan itt van az EB, 4 hét múlva. Gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó éles verseny volt. Hamburgba fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami nagyon sokat jelent. Ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Elég sűrű lesz ez a pár hét most.
1: A triatlonistát, Szalai Fannit hallották. Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajak párosban a romániai Pitestben rendezett maratoni kajakkenú Európa-bajnokságon. Magyarország 20 éremmel, 6 arannyal, 7 ezüsttel és 7 bronzzal az éremtáblázat élén végzett. Majtényi Szabolcs és Domokos András a 15. világbajnoki címét szerezte meg a vitorlázók repülő hollandi hajóosztályában a németországi Kielben. Milák Kristóf 22,86 másodperces egyéni csúccsal, egyben új országos rekorddal, második lett az 50 méteres pillangóúszásban a hét domb elnevezésű római nemzetközi verseny záró napján. A kétszeres olimpiai bajnok ezzel jelentősen megjavította eddigi 23,3 másodperces legjobbját. A magyar férfi kosárlabda válogatott felkészülési mérkőzésen Székesfehérváron 72-71-re legyőzte Oroszországot. A nemzeti csapat július elején Finnország, majd Belgium ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. A Bahrain Victorious nem nevezte 8 fős csapatába Walter Attilát a szombaton rajtoló Tour de France-ra. A francia kerékpáros körversenyen így nem lesz ott a magyar sportoló. A viadalon a mezőny 3333 kilométer teljesít majd a július 26-ai párizsi befutóig. Zsankó Petra nyerte az országúti kerékpáros országos bajnokság női mezőnyversenyét Gremán Szonya és Barta Luca előtt. A férfiaknál Takács Zsombor győzött, megelőzve Feldhoffer Bálintot, valamint Pelikán Jánost. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat. Az érről rajtoló pilótának ez volt az idei második futamgyőzelme, amivel összetettben feljött a második helyre. Russell mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-lal ért célba másodikként, az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli lett a harmadik a másik Mercedes-szel, míg a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a Ferrarival az ötödik helyen zárt. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
9: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Érkezik ez a hatalmas nagy hajrá. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benjamin és Székely Dávid a mikrofonnál. Ez pedig a Söprögető Kocsi. Az utolsó adásunk a 2026-os Tour de France rajtját megelőzően. Nem sokkal azután, hogy szerte a világban meglettek az új bajnokok. Sok mindenről beszélünk, de kezdjük a tegnapi magyar bajnoksággal. Zsankó Petra megnyerte a nők versenyét, az igazából papírforma volt, hiszen Vas Branka visszalépett az indulástól. A férfiaknál viszont Takács Zsombor egy fantasztikus hetet zárt, hiszen a korosztályos bajnoki címet követően az időfutamban is ő lett a legjobb a korosztályában, hétközben, és aztán a felnőttek az elit kategória bajnoki címét is megszerezte. Egy igencsak őrült verseny végén. Elsőre az lett volna a kérdés, hogy mennyire lepődünk meg, de lassan azt kell föltenem kérdésként, hogy mennyire nem lepődünk meg azon, hogy nem azokról szólt a verseny, mint akikről azt gondolta volna az ember előzetesen, hogy fog.
3: Köszöntöm a hallgatókat, szia Dávid. Igen, örülök, hogy nem azt kérdezted, hogy picit a versenyről, mert szerintem te többet láttál belőle, mint én. De igen, múlt héten arról beszéltünk, hogy talán ez volt az utolsó kérdéskörünk, hogy Walter Attila, meglepetés lenne, ha Walter Attila nem nyerne, vagy ha megnyerne, már nem emlékszem pontosan, hogy honnan közelítettük meg, köszönöm. És emlékszem, azt mondtam, hogy szerintem nem lenne meglepetés, nem nyer, de én arra számítok, hogy ő fog nyerni. Hát ez ugye ettől azért nagyon messze voltam, egy ilyen 6 percre körülbelül, hogy csak az időkülönbségeket nézzük. Összességében nem lehet azt mondani, hogy Takács Zsombor győzelem meglepetés, pont amiatt, mert ugye egy 23-as OB-t nyert múlt héten, ugye az külön volt kiírva, egy másik pályát kellett teljesíteni, és ugye utána az időfutamban is ugye dobogót nem ért ez a helyezése, hogyha egyben nézzük a felnőtt kategóriá versenyzőivel, viszont ugye így is meglett az 23-as időfutam bajnoki cím. Takács Zsombor ugye azért egy jó időfutamos. És az a helyzet, hogyha valaki egy 50 kilométeres szóló után nyer 2,5 perccel...
2: A 40 fokos kánikulában.
3: Igen, akkor arra igazából mit mondjanak? Akár a többiek, akár mi, hogy ne lehet volna ez megérdemelt, és tényleg hát kimagaslóan erősebb volt, mint a többiek.
2: És az, hogy utána adott neked egy 5 perces mély interjút egyből, akkor, amikor az embernek tényleg... Én abban elfáradtam, hogy néztem, de tényleg hihetetlen, hogy milyen teljesítményt tett le az asztalra. Ezek után egy ilyet csinálni maximális tiszteletet érdemel, úgyhogy nem győzzük hangsúlyozni, 20 éves, 20 és fél. Tehát, hogy elképesztően a pályafutás elején jár.
3: Hát igen, szerintem nagyjából úgy, akik mondjuk kevésbé részletességgel, kevésbé mélyen ássák bele magukat a kerékpársportba, szerintem ők tavaly, tehát 2025. januárjában ismerkedhettek meg Takács Zsomborral, akkor ugye egy terepkerékpár VB-n tűnt fel, szintén ugye első éves 23-asként, tehát értelemszerűen akkor volt 19 éves, és emlékszem, hogy akkor is a verseny után tiszta sár volt a feje.
2: Ott és összeszerepte nyilatkozott akkor
3: van,
2: is.
3: És akkor is egy ilyen 5-6 percet sikerült. Szóval szerencsére neki megvan ez a jellemzője, de hát nagyon kemény volt az egész olyan szempontból, hogy az MBH hogy készült erre a versenyre. Tehát, hogy szombaton volt egy olasz bajnokság, azt azért ne felejtsük el. Ugye az olaszok szombaton tartották az elit mezőnyversenyeket, és hát ennek ellenére itt volt a teljes csapatvezetés. Tehát, hogy ahogy egyébként Takács Zsombi is kiemelte, hogy a staff meg az összes segítő közül legjobb, a legminőségibb volt itt velük, mindenre figyeltek, tehát furcsa azt látni, mert tudjuk, hogy az MBH az egy magyar bejegyzésű csapat, de olasz irányítással. És itt is ugye Martinelli volt a sportigazgató, aki egy fő sportigazgatója a csapatnak. Tehát minden nagyon-nagyon keményen, vagy nagyon nagy részletességgel elő volt készítve az MBH-nál. Tehát ők tényleg úgy számoltak, hogy oké, hát ezen a versenyen nekünk nyernünk kell, bárkivel. És
2: jó is mondta, hogy bárkivel, mert taktikailag ezt mindenképpen beszeretném hozni. Ha nincsenek elől azok az emberek, akik elől vannak, és itt Feldhofert is mondanám, Walter Attila megvédése, nem tudom mennyire szorul rá, szerintem egyáltalán nem, mert amit letett az asztalra, azt még magyar kerékpáros nem igazán, főleg nem magyar színekben, úgyhogy Magyarországról indult a pályafutása bőven, mert azért Bodrogi Lászlónál is megállja a helyét, de hogy nyilván Walter sem akart felmenni, ha már ott volt Feldhofer, aki végül második lett, és ezért mondom azt, hogy azért nem nézünk ki rosszul, mint magyar kerékpársport, és nyilván a címvédő Dina Márton sem akarta veszélyeztetni, például Takács Zsombor első
3: vagy
2: helyét.
3: Barnát, tehát,
2: hogy vagy Peák Barnát, aki nagyon szintén
3: jó
2: volt.
3: Tehát, volt
2: hogy nem szabad önmagában annyit, csak ezt a hallgatók kedvéért levonni következtetésként, hogy fú de gáz, 6,5 perccel kikaptak a kvázi nagyok, mert ez sokkal összetettebb és bonyolultabb. Nyilván lett volna olyan része még a versenynek, amikor utol lehetett volna érni az előlévőket, de ugye még a Team United Shippingnek is voltak elől emberei, tehát mindenki gondolkodhatott úgy, hogy jó, hát akkor itt most menjenek azok, akik elől maradtak, mint hogy a franciáknál is például Romain Grégoire tudta megnyerni 23 évesen a francia bajnoki címet, úgyhogy egy éve korábban második előtte nyolcadik volt, és folyamatosan fejlődik, de hogy nem ekkora a dráma, csak azért mondom, hogy nem szeretnénk ezt úgy beállítani, hogy fú, itt akkor most a nagyobb nevek mennyire leszerepeltek, nem, ez taktika is volt. Ettől még nyilván nem ők voltak benne abban a csoportban, amelyik el tudott menni, és a végén sem tudtak közelebb jönni. Nem is tudom, 10. hely környékét lehetett megcélozni, és ott ment
3: a végén. Ez a 8 Walter Attila, 9 pedig a címvédő Dina Márton, valahogy így nem nézte meg, mondom őszintén, teljesen pontos eredménylista, de valamiért ez rémlik. Igen, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy akkor felálltak a rajtad, és ki a gyorsabb, és így jött ki a 6 perc. Egyébként pont Feldhofer Bálint mondta a verseny után, hogy kérdeztem tőle, hogy ez azért tervbe volt-e, hogyha egy erősebb szökés elmegy a verseny elején, MBH-sokkal, túlsosokkal, tehát olyan csapatokból, akik erős csapatok, és sok versenyzőjük van itt ezen a versenyen, akkor mennie kell, és igen, ez volt megbeszélve, hogy Feldhofer Bálintnak a veszélyes szökésekre ugrania kell. Ezért volt az első csoportban, és mondta, hogy egyébként akkor még nem volt olyan jó az összhang, és volt egy olyan pillanat, én megmondom, őszintén erről lemaradtam, hogy csak Bálint mondta, hogy volt egy olyan pillanat, amikor ilyen 25-30 másodpercre visszajött a hátsó csoport, tehát az úgynevezett esélyesek csoportja, viszont senki nem ugrott fel, nem tudott, nem akart felugrani, nem akart még felugrani, mert annyi volt hátra, és akkor újra elkezdett nőni erről a 25-ről a különbség, és akkor kezdték el érezni az előlevők, hogy oké, még egyszer valószínű ilyen közel nem fognak jönni, és ami azt jelenti értelemszerűen, hogy nem fognak felérni. Tehát onnan lehetett az, hogy oké, akkor játszunk egyébként azzal el, hogy igen, az első csoportból fog kikerülni a győztes, ami egyébként így is történt, csak ugye a probléma az volt, hogy a támadott Filutás Viktor is, meg voltak elszakadási kísérletek, végül Takács Zsombor tudott egy akkorát belerúgni, és nagyon jól időzített, nagyon jókor, tehát tényleg amikor nyugi volt hátul, ami azt jelenti, hogy te mész egy hát egy keményebb fél percet, egy percet, és azzal fél perc előnyöd már van. És onnantól lehet játszadozni, de összességében nyilván mindenki arra lyukadt ki, hogy Takács Zsombor volt a legerősebb, viszont hát érdekes ugye, mert azért ehhez nem vagyunk hozzászokva, hogy se Fetter, se Walter, se Dina, nem igazából nem szól bele nagyon a győzelembe, hogy ki fogja megnyerni, és nyilván Walter Attila nyert 3-szor, meg előtte Dina Márton, vagy bocsánat, utána Dina Márton, tehát ez az elmúlt 4 év, de ha megnézzük a második helyezetteket, azért volt itt Walter Fetter csata, az első helyért volt Walter Dina csata az első helyért, tehát kicsit olyan, hogy mint egy generációváltás egyébként most ezen az OB-n. Erre majd vissza lehet tekinteni ilyen szempontból, hogy na ez volt az, amikor nem tudom, 20-21, és ugye Pelikán Jani, akinek nagyon örülünk, nagyon, szerintem minden szurkoló, hogy egy ilyet ment, ugye már le is szakadozott, tehát már a harmadik helyért se volt igazából, úgy tűnt az embernek, hogy a harmadik helyért se játszik ő. Aztán mégis játszott, és
2: én Peák Barnabásnak is örülök, mert meglett egy újabb időfutambajnoki cím, és ott volt az első csoportban. Sőt, én Filutás Viktor előtt is maximálisan megemelem a kalapomat, mert azt gondoltam, amikor elment exatlonozni, akkor ott véget ér a pályafutása, mert ott azért az egy hónap bóckodás volt, vagy másfél, és tudom, hogy jaj, sportteljesítmény, ez nem sportteljesítmény, hogy őszinte legyek, hogy ott a végén, mint hogyha a Vidán Parkban lennél dobász céllövöldének, úgyhogy az nekem nem az. De ettől még az, hogy ilyen szintre tért vissza, azért maximálisan megemelem kalapomat.
3: Az, hogy egy ilyen szintű OB mezőnyben így mész, arra én sem számítottam.
2: Meg tényleg a 40 fokban, tehát, ahol aztán tényleg kell állóképesség.
3: Igen,
2: arra...
3: hát hányan adták ezt a versenyt fel, tehát folyamatosan jöttek a hírek, hogy ő feladta, nem tudom mennyien fejezhették be, de hát ez egy, igen, tehát ez is azért elég megterhelő volt, és a, Takács Mora mellett, hogy a legerősebb volt, valószínű, ő bírta legjobban a meleget is egyébként, mert csak akkor tudsz ekkora különbséggel nyerni.
2: Ez ilyen fanderpúlos, pogacsaros siker.
3: Abszolút, tehát 50 szóló, egy kis csoportból támasz, és nem, hogy nem érnek utol, és mint az omlúpon mondjuk, hogy visszajön.
2: Az gyorsabban teljesíted, mint akik üldöznek.
3: És úgy, hogy egyébként még nem tudom, egy kerekezve mész be a célba,
2: igen, igen,
3: ugye, nem tudom, 8-10%-on, tehát, hogy ilyen...
2: Mosolyogsz már menet közben, tudod, nagy leakalapban,
3: szóval, fantasztikus. Szóval nagy győzelem, és kíváncsian várjuk, remélem, ugyanolyan jó lesz a magyar bajnoki trikója, mint Dina Mártonnak volt, gondolom, az NBH-ok hát azért
2: csak nem
3: sokat
2: el.
3: Nem fognak változtatni. A lényeg, hogy teljes trikó legyen, légy szíves.
2: Igen, az mindenképpen. Egyébként... az országúti kerékpárt, azt, az OB-t, azt, ha minden igaz, és a Nielsen adatainak lehet hinni, 98.929 ember nézte végig, ami hát, a kerékpár közvetítésben az egyik legjobb, amit valaha fel tudunk mutatni. Komoly. Elég komoly.
3: Igen.
2: Jó, nyilván úgy volt időzítve, hogy a Forma 1 után jött, tehát alapból sok néző van ott, ami mindig segít, de ez azért elég sokat elmond arról, hogy ezt mennyien nézik, és most szándékosan nem hasonlítom össze a külföldi bajnokságokkal, amit máshol közvetítettek, mert a kettő nem ugyanaz, és nem lenne fair. De ettől még büszke vagyok arra, hogy tényleg 100 000 honfitársunk nézte a tévében, és akkor még hozzájön az m4sport.hu is, amennyire...
3: Például én. Igen.
2: Lehetett, mert ugye az elején te például ott nézted,
3: például ott,
2: meg ott kétszer annyit adtunk, mert ott már elkezdtük 4-kor közvetíteni, és a szövetségnek is szeretném megköszönni, hogy tett lépést afelé, hogy jobb legyen az eredményközlés, amit ugye ilyenkor mindig a szervezőknek kell megoldani, hogy az infót megkapjuk, és azt mi grafikával meg tudjuk mutatni, tehát szerintem előrelépés volt, nem is kicsi. Nyilván van még mit tanulni, meg tesztelni, de reméljük, hogy itt is előbb-utóbb majd mindenki odaér, hova kell, hogy még jobb legyen, mert például ez a tanapi verseny is azt mondja, hogy abszolút megérdemli azt, hogy képernyő legyen, és hogy beszámolhassunk róla. No, hát remélem, hogy nézett lesz a Tour de France is, ami elkezdődik szombaton, ez kicsit fura és kicsit libabőrös is kimondani, és ahogy így beszélgetünk élőben, ugye jelen pillanatban 13-12 perc van hétfőn, egyre több csapattal kapcsolatban tudjuk meg, hogy mi is a végleges keret, illetve lehet azzal még inkább érdemes foglalkozni, hogy milyen bajnokságok voltak. Hát többnyire meglepetés nevek, ami jól mutatja, hogy ilyen országos bajnokság mennyire kiszámíthatatlan. Amennyire fix neveket találunk az időfutam bajnokok soraiban, oké, mondjuk Rémi Kámánya visszavette Franciaországban az első helyet, de az, hogy Ganna edzett egy jót, az egyáltalán nem meglepő. Ott nem annyira csodálkozunk. Azért a francia, meg a belga, meg az összes többi bajnok, hogy Kelderman nyeri a hollandot, azért az is egy elég komoly meglepetés, és azért nem rossz hír Vingegaardnak, de hogy van-e esetleg valamiféle ilyen átfogó meglátásod a bajnoki címekkel kapcsolatban, amit még a Tour Right listák előtt?
3: Igen, gondolkoztam, hogy melyik bajnokságokat lehet kiemelni, de hát mindig a franciát mindig.
2: Az
3: tehát, hogy az a legjobb, és hát a legerősebb is gyakorlatilag, vagy a legnagyobb presztízsebb bíró talán fogalmazhatok így, főleg egy Tour de France, tehát nyilván mindig a Tour előtt van, emiatt végképp, és nyilván a Groupamának ez egy, annyira kellett ez a hét, ugye, ahogy mondtad, Cavagna nyerte meg az időfutamot, és Grégoire a mezőnyverseny, tehát mind a két tricolor az a franciákon lesz a Tour de France-on, tehát a Groupama FDJ-n lesz, ami szerintem egy, hát tényleg, hogy a godus hírek, meg az egész... hiszti után, ami uralta a Groupamával kapcsolatban.
2: Ugye Godulin megy például a túra.
3: Így van, és egy anonimus, tehát név nélkül nyilatkozó csapattárs arról beszélt, hogy David Godulin kívül már az egész csapat egyébként látja, beleértve a sportigazgatókat, beleértve a többi versenyzőt, hogy ez a munka nem elég, amit ő beletesz. És ugye Godulin is úgy nyilatkozott, hogy most erről nem szeretne reagálni. Annyit viszont elmondta, hogy már egy 27-ig kitölti.
2: Igen, még egy szezonja van, elegánsan.
3: Még egy szezonja van, amit ugye nyilván ezt a szerződést akkor írhatták alá, amikor ő negyedik lett összetettbe a túron, ergo valószínűleg nem rossz pénzért. Tehát mondta, hogy majd a 27-ben lehet, hogy szükség lesz a váltásra. Na mindegy, ebből indultunk mondjuk hétfő kedden, és utána egy csütörtök vasárnap pedig jött két győzelem, és azért mindig... kicsit úgy kezeli az ember ezeket az OB-kat, hogy oké, de hát mégsem mondjuk World Tour versenyek, vagy ilyen szintű verseny, de az a kemény, hogy bármelyik országot nézed, hogy mennyit jelent egy versenyzőnek, hogy megnyeri az országos bajnokságot, hogy tök mindegy, hogy Franciaországról beszélünk, Dániáról beszélünk, teljesen mindegy, hogy melyik országról.
2: Akár hát Dániát mindenképpen emeljük ki, mert a már Magnus Kort az utolsó szezonjában még gyorsan megnyerte, az, ami minden
3: idő. Magnus Kort pénteken, vagy a hét közepén bejelentette valahogy, hogy egyébként összeházasodik a párjával, tehát megkérte a kezét, az eljegyzés megvolt. Szombaton egyébként bejelentette, hogy ez lesz az utolsó szezonja a profik között, és egy utolsó túr még, és vasárnap pedig megnyerte először életében a dán bajnokságot. Szóval Magnus Kortnak...
2: Nem akármilyen hét.
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon komoly hét volt. Még a dán bajnokság egy dolog, a norvég bajnokság egy másik, hogy az első 15-ből 14-en Uno X, és Svestad Barseng az Ineosból sikerült a 8. helyre bejönnie. Tehát az is egy ilyen edző, hát egy komolyabb edzés volt mondjuk így az Uno X versenyzőinek. És hát Wilco Kelderman természetesen, aki hát mindenféle rekordot felállított már, hogy ő mióta nem nyert versenyt, hány top 10-e van azóta, és tényleg a statisztikusok imádják ezt, mert Wilco Kelderman minden ilyen listán vezet. Ugye azt nem pipálta ki, hogy legrégebb óta World Tour versenyt nem nyer, és neki van a legtöbb top 10-e közben, tehát ugye ez nem egy World Tour verseny volt, a holland bajnokság. Most a Kelderman szólóra szerintem azért kicsit kevesen számítottak, főleg miután kijött a túrkeret, és abban ugye nincs benne.

0: hasznosabb. Tehát ha olyan állapotban van, akkor Affini valószínűleg jelenleg hasznosabb.
1: Igen, csak ez mindig nagyon érdekes kérdés, hogy a versenyzők ilyenkor be tudják-e ismerni azt őszintén?
0: Szerintem 100-ból 99 nem. Tehát dur. Szerintem legalábbis én erre gondolnék, és ez olyan, mint amikor valaki betegen mondjuk folytatja a versenyt. Nem a túra gondolok, hanem bármilyen nagy verseny, mert Colbrelli esete jut eszembe egyébként mindig, hogy az orvos megmondta, hogy ember, tüdőgyulladásod van, nem tudom, 39 fokos lát, a szakadó esőben nem menj. És Colbrelli mondta, hogy ment, és összeesett, győzött, de utána ugye egy hát kisebb-nagyobb szívroham, amit szerencsére azért már túl esett rajta, és minden rendben van az elmúlt évben Sonny Colbrellivel, de ugye ott ez volt a szitu azon a katalán könnyítő szakaszon.
1: No, túrozzunk! Olyan túlságosan nagy meglepetés sajnos nem ért bennünket, amikor a Bahrainről megtudtuk, hogy Walter Attila nélkül áll rajthoz. Vlad van Mechelen, akit jól láthattunk a Dauphinén, például még bekerült. Robert Stannard is ott van, ami mindenképpen szerintem neki fontos. Caruso-i egy remek történet, hiszen az utolsó szezonja, ő is visszavonul a szezon végén, és megmutathatja magát. Eddig azért talán olyan nagyon nagy meglepetések nincsenek, de most már az UAE is teljesen hivatalos, azért ez a Pogacar, Del Toro, Wellens, McNulty, Yates, Fermers, miközben Florian, Nils Polit és Grosschartner végül az összeállítás utóbbi az, aki most került be, és ami egy kicsit talán a meglepetés kategória, de hát megnyerte az időfutamot, és második lett az osztrák bajnokságon.
0: Igen, meg Sivakov, ugye Soler nagyon-nagyon esett a Giron, tehát az oké, okay, az ott hát abban a pillanatban lehetett az... tudni, és Sivakov pedig egy gyenge formában van, tehát igazából az egész évben. Én megértem, hogy miért Felix Grosschartner van ott, ugye ment Pogacarral jó pár versenyen az osztrák, és nem is tudom, hogy hány Grand Tour teljesített Pogacarral, de arra emlékszem, hogy a 24-es Giro mindenképpen ott volt vele, hogy akkor a teljes csapatot lecserélte utána a túrra az UAE, kivéve Pogacart, de ez nem, tehát ez egy brutálisan erős csapat, tehát most nem tudom, nagyon, hogy, hát nem ez tudom, hogy ez hol, hogy miként lehet megfogni, majd meglátjuk, mert nyilván a Viszma mindent el fog követni, hogy ez megtörténjen, de hát itt nincs gyenge pont, tehát ez szerintem azért teljesen egyértelmű. Ja, egyébként az pont az, amit előbb mondtam, a Vismánál érdekes, hogy a Giro csapatból papíron, hogyha Affinivel számolunk, akkor a fele jön Vingegorral, ami...
1: Nem kevés.
0: Ami nem kevés. Tehát mikor mondjuk Pantani nyert 99-ben, vagy ugye Giro Tour...
1: A legutóbbiaknek sikerült mind a kettőt megnyerni Giro Tour.
0: Igen, Pogacarig, ugye? De ott például egy vagy két változás volt, és ugye ott még 9 fős keretek voltak a 3-7-esekben. Tehát azt, hogy a Visz, vagy egy vagy ketten maradtak, bocsánat, úgy értettem. A Viszmánál ugye ez a fele, ami azért érdekes, de hát nyilván tudják, mit csinálnak, meg azért a Viszmának meg van kötve kicsit a kezet. Tehát Wout van Aert, Christophe Laporte, ők ugye nincsenek, tehát az mind a ketten túrkeretbe lettek volna, szóval ez nagyon-nagyon nem egyszerű. De hát meglátjuk, azért a Viszmánál sincsenek gyenge versenyzők, ugye ők is kiadták már gyakorlatilag az elsők között a keretet, de hát az UAE-val azért nagyon-nagyon nehéz lesz versenyezni. És ahogy olvasom a legtöbb közleményt, például ma, nem tudom, kijött már egyet-kettő lehet, 7 keret,
1: igen.
0: És ebből nem tudom, 6-nál az volt, hogy hát nekünk nincs összetett véletlenül se, hanem szakaszokra megyünk. Aztán a Cofidis, stb.
1: Ami egyébként a verseny szempontjából egy nagyon jó hír, igen. Hiszen az biztos, hogy mindenki nagyon motivált lesz. Igen. De hány csapat nyer szerinted szakaszt?
0: Igen. Hát most így hasamra ütök, és mondok egy olyat, hogy 8.
1: Ó.
0: Körülbelül. Igen, szerintem az úgy talán reális lett. Bár lehet, hogy a manapság nézzük meg, hogy kik indulnak a túron, azt mondom, hogy 8 versenyző, és akkor az közel fog állni az igazsághoz, de ezt majd meglátjuk. Nem tudom, mostában nem nyer azért olyan sok verseny, csapat szakaszokat 3-7-eseken. Ráadásul egy Pogacar is itt van, szóval az meg
1: mindig... Én 6-ot mondanék, hogy nem alacsonynak tűnik, de...
0: Alacsonynak tűnik, de azért...
1: Nem kizárt,
0: közel lehet
1: hogy,
0: nagyon.
1: Hogy közel leszünk, attól függ, hogy hogyan alakul az egész...
0: Hát főleg az eleje hogyan alakul, igen, tehát hogy ki mit tervez, az első 6 napban mondjuk.
1: Mennyire értesz egyet azzal, hogy már a 6. napon az egyetlen igazán komoly Pireneusokbeli szakaszon akkora különbség lesz, hogy ott eldől az összetett. Nyilván azt meg kell csillagozni mindig, mert bármi történt az utolsó szakaszig, de egyébként, hogy ott már úgy oda csap Tadej Pogacar, hogy egyszerűen leesik az állunk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor eldőlt a sárga.
0: Ez megtörténhet, én egyébként nem látok rá különösebben nagy esélyt, meg 6 szakasz után lehet, hogy azt mondja, hogy oké, hát most akkor egy perccel megnyeri azt a szakaszt, de azzal még azért nem dőlt el feltétlenül semmi. Az lehet, hogy az lesz az első olyan nap, amikor azt mondja az UE, hogy oké, ezt most kinéztük magunknak ezt a szakaszt. Ugye a szakasz első fele annak egyébként sík lesz, és utána kezdik meg ezt az Aspen Tourmalet 2-st, és a végén még egy hegy.

0: ami már azért inkább egy ilyen felfele megy az út, de hegynek nehezen nevezhető az őszintjükön. De tehát az benne van, hogy az a szakasz kulcsfontosságú lesz itt az első másfél hét szempontjából, mondjuk a 14. szakaszig, mert igazából az az egyetlen ilyen nagyon, nagyon komoly összetett nap. De a másik meg lehet, hogy azt mondják, hogy hát oké, ott az utolsó hét a 14. szakasztól, és akkor onnantól kell megnyerni a túrt egymás ellen. Bár nyilván ismerjük az UAE-t, meg ugye épp beszéltünk az előbb a csapatukról, hogy nekik azért ez nem fog problémát jelenteni, különösebb, hogyha a 6. szakasztól át kell venni a sárga trikót, és onnantól végigvinni. Tehát hogy ezt már azért láttuk az elmúlt években, hogy ők ezt nyugodtan meg tudják oldani. Én azért döntő fontosságúnak nem érzem, de az tény, hogy az első 13 szakaszból a legfontosabb, vagy a legjobban várt az mindenképp az. Bár én megmondom őszintén, én nagyon várom ezt az első 3-at is, mert minden ez csak nem egyszerű. Tehát,
1: ott tényleg ott tartasz, hogy megjött a kommentátorkönyv. Hát érted, ha nem lenne verseny, ugye másfél el tudunk adni a szerződéses kötelezettségeink, meg feltételeink miatt a csapatidőfutamról, tehát nem a teljes 2 órát.
0: Szóval ez 2, igen.
1: De hát önmagában a másfelet Barcelonáról ki tudnád beszélni.
0: Igen, és szerencsére még ott a következő nap.
1: És ott a Barcelona. De hogy tényleg elképesztően izgalmas lesz, és én is nagyon várom, mert már önmagában az megadja. Én nem érzem azt, hogy 20-30 másodpercnél nagyobb különbségek kialakulnának.
0: Az időfutamon, ja, nem olyan lesz, mint a Dauphiné, vagy Owen Ronalds időfutam, hogy egyrészt az 10 kilométerrel hosszabb volt, másrészt 2 emelkedő, igen, volt benne, 2 lejtmenet, így gyakorlatilag sík, de technikás, nyilván a városba mennek, tehát persze, azért az nem lesz egyszerű, de a lényeg az annyi, ezt mindenki el is mondja, meg már akkor is elmondták a versenyzők, konkrétan azután az időfutam után talán pont Dan Hulle, hogy itt el kell vinni az utolsó 1,2 kilométerig az embert, és onnantól egy sprint, így, és a kiemelt embered, és ez fog történni. Tehát ha most ezt nézzük, hogy az Alpecinnél fogadkoznak nagyon amúgy, vagy ilyen titokban, hogy az Alpecin nem egy nagy csapatidőfutam.
1: De óriási lenne nekik, hogyha
0: valahogy... Tehát egy Van der Poelnak tökéletes a mondja fel, tehát hogy és sárga, vagy nem is azt mondom, hogy sárgát érhet, de a közel marad, a következő nap meg tudja szerezni a sárgát például. Tehát így is számolgatnak azért, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy hát nem is tudom, felírtam magamnak, de már mondom, őszintén elfelejtettem, hogy 70-es évek így után indul először a
1: 70... Hát de 19 óta nem volt csapatidőfutam sem a túron.
0: Hát a brüsszeli, pontosan arra emlékszem, az egy második szakasz, igen, volt. És egyszerűbb is volt a pálya egyébként, mint ez, azt a Viszma nyerte, és ugye maradt Tönnissenen akkor a sárga. De a lényeg, hogy 70-es évek óta nem indul csapatidőfutammal a Tour de France, aminek én nagyon örülök, mert nekem tetszik ez az új szabályozás is.
1: Nagyon jó, szerintem extra.
0: Tehát, hogy nekem az előző is tetszett, nem az, hogy most akkor ez a jobb, az a jobb, csak szerintem ad ötleteket, meg lehetőségeket a csapatoknak. Ugye ezt 23 óta teszteli gyakorlatilag az ASO Párizs-Nizzákon, Dauphinéken, tehát azért...
1: Most már van kellő tapasztalatod azzal
0: kapcsolatban, mire kell odafigyelni. Így van.
1: Jó, egy-két ilyen villámkérdés, szexesz lesz szerinted a fehér trikós?
0: Igen, én azt gondolom, igen. Te pont tegnap láttam, hogy ő a...
1: Edzeget.
0: Cold Granonon volt, és 38 fokban ment egy, nem tudom, 20-21-jel ment fel a 9-10%-os része, nem is ment fel végig. Ugye Granon Jonas Vingegaard kedvenc hegye, ugye ott verte meg nagyon Tadej Pogacsárt 22-ben.
1: Következő kérdés, megdőle az Alpduezes rekord.
0: Meg, mindenképpen, biztos vagyok benne. Egyrészt ez egy nagyon könnyű szakasz lesz, mármint olyan szempontból könnyű.
1: Kétszer is fölmennek rá, a 19. szakasz az, ami előtt elég rövid a táv, és nincs igazi nehézség, pontosan, tehát gyakorlatilag lendületből mennek.
0: És ott mennek fel egyébként mind a 21, tehát a klasszikus oldalról, mert a Saren oldaláról mennek fel, és a 20. szakaszon, ugye a király szakaszon, ami azt jelenti, hogy az utolsó pár kilométeren csatlakoznak rá gyakorlatilag a klasszik Alpduezre, tehát az azért egy kicsit más lesz, az nem fog egyébként a rekordba beleszámolni, tehát itt a 19. szakaszon dőlhet meg, és szerintem hát minimum 2-en meg fogják ezt dönteni.
1: Reméljük, mert azért az igencsak nagy történet lenne. És akkor még egy, aztán kicsit az M4-sportos közvetítésekről is, csak igen, hogy megismételjük. Francián lesz a végén a pöttyös trikó?
0: Igen, talán ez a legnehezebb a kérdések közül. Én azt gondolom, hogy nem. Uh-huh. Én azt mondom, hogy Richard Carapazon leszek pöttyös trikó Párizsban.
1: Aztán. Ez legalább, nem mondom, hogy levegős, meg ködösítesz, meg ilyesmi, bonyolult a válasz, hanem ez teljesen egyértelmű. Ki lesz a zöld?
0: Na ez egy jó kérdés. Ugye voltak a héten erről, meg nem azt mondom, megosztó, ez egy nagyon rossz szó lenne erre, de kicsit zavaró. Legykák, hogy akkor most 2 köztes sprint lesz, tehát részhajrá lesz. Ugye pontszerzési lehetőség a zöld trikóért folytatott csatában, vagy 1. És én úgy tudom, állítólag azt olvastam, hogy Richard Prudhomme mondta, hogy 2 az azért sok. Tehát legyen, bocsánat, Krisztián például mondta, hogy kettő az sok, legyen egy, ráadásul elég sok a szakasz elején van, ugye kicsit módosítottak a pontrendszeren, hát nem kicsit.
1: Hát nem kicsit. Igen, az 50-hez képest 70-et lehet nyerni az igazán sík szakaszokon.
0: 50-40 talán az első három a sík szakaszon, ugye ez 50-30-20 volt, szóval ez nagyon nem ugyanaz, de akkor Mats Pedersennek is alig van esélye. Tehát itt, hogy valaki 3-4 szakasz meg tud nyerni, akkor az viszont látása a sprinterek közül. Én azt gondolom, hogy a tavalyi fiaskó, meg azután tényleg nagyon fájdalmas, hogy első nap sárga trikóval rajtad és szakasz nyersz. Második, vagy első nap szakasz nyersz és sárga. Másodikon rajtad a sárga, majd csapattársad átveszi. Harmadikon bukás egy részhajránál, és Asper Philipsen túrja így ennyi volt. Ezért én azt szeretném, hogy ő most megszerezze ezt a zöld trikót.
1: Nagyon megérdemelni.
0: Így van, de hát...
1: És egyébként jó formában is van a csapat.
0: Ezt a Philipsen, Coey, Merlier csatákat szeretném látni fel sprintekben, mert tényleg a világ gyakorlatilag három leggyorsabb emberről beszélünk, és oké, 3+1, mondjuk akkor Jonathan Milan még ide tartozik, de ő most ugye nem túrozik majd.
1: Pedig olasz bajnokként, a trikója nem lett volna rossz.
0: Igen, lehet, hogy jövőre el kell menni a Giro-ra megint, és megint nem tud túrozni, mert olasz bajnoki trikóba azért Giro-t menni, szerintem az minden olasznak az álma, abban biztos vagyok.
1: Igen, ezt Grégoire is mondta egyébként.
0: Igen, tehát hogy eddig is motivált volt a túra, de hát most tényleg
1: most három héten keresztül
0: végigmenni Franciaországon, a francia bajnoki trikóba 23 évesen az komoly lesz.
1: No, egy pár szó van, még 4 percünk, úgyhogy belefér. Adjuk már a csapat bemutatót is, ráadásul az teljes egészében csütörtökön 18:30-tól, ez azért tökéletes időpont, mert pont a foci VB meccs előtt
0: 9-kor
1: még befér, így van, úgyhogy még a felvezetés is utána meg lesz, és nyilván azért ez egy Sagrada Familiás környezetben olyan lesz, amit szerintem nem nagyon láttunk. Te voltál pár bemutatón, nyilván Baszkföld sem nézett ki rosszul, és a többi, de azért ez,
0: igen.
1: Ez más történet és kategória lesz. Nyilván csak a Sagradáról is lehetne más órát beszélni.
0: Ugye Kopenhágában volt még elképesztő, ott a Vidán Parkban, igen. Gyakorlatilag 22-ben arra emlékszem, hogy az szerintem ahhoz lehet majd ezt hasonlítani. Emberből szerintem egyébként itt még annál is több lesz.
1: És aztán utána jönnek a szakaszok. Ugye az a megállapodás így adta be közösen, és végül is szerződött közösen az EBU és a Warner Bros. Discovery, ha éppen akkor így hívták, ezt most már nem tudom, ugye az Eurosport, hogy mivel ők sokkal több pénzt adnak ebbe bele, ezért az első 75 perce a szakaszoknak az kizárólag az övék, az összes többi viszont az EBU-s országoké is. Ugye nagyjából az Európai Uniós országok felében a közszolgálati média közvetíti ezt a versenyt, ugye a németek is úgy fogalmaznak, hogy ez nem önmagában egy sportverseny, hanem az európai egyetemes kultúra része, és ezt mi maximálisan ugyanígy gondoljuk. Nyilván abban reménykedtünk és reménykedünk, de amikor az egész lehetőség nyitott volt, hogy akkor igenis esetleg szerezzük meg mi is a közvetítési jogot, akkor az volt a gondolkodásunk, hogy talán előbb-utóbb lesz majd nem is egy, hanem több magyar. Nyilván Vas Blankáért nagyon szorítunk, hogy adott esetben vissza tudjon térni, azt lehetett látni, hogy edz, tehát ez mindenképpen egy nagyon pozitív dolog. Úgyhogy ennek megfelelően kell majd figyelni nálunk, viszont ami nagyon pozitív szerintem, az, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdjük, nem lesz olyan pillanata a versenynek, amikor legalább egy nagyobb kockában, vagy kisebb kockában nem lehet látni a versenyt. Tehát lesznek reklámok, nem mondom, hogy nem, de olyan lesz, mint a Forma 1-es közvetítésben, hogy nem szakítjuk meg 100%-osan az adást, tehát igazából semmiről nem maradnak le, hogyha onnantól kezdve, hogy bekapcsolódunk a közvetítésbe, a nézők minket választanak, úgyhogy ebben nagyon-nagyon bízom, hogy ez egy pozitív fogadtatás lesz, és hát nyilván ne felejtsék, hogy kint leszel, úgyhogy lesznek olyan háttérinformációk, amiket majd te tudsz megosztani velünk. Nem volt még olyan, hogy kint lettél volna végét túron, ugye elejére végre mentünk,
0: nem,
1: de olyan, hogy...
0: Nem, olyan még nem.
1: Úgyhogy az mindenképpen, és nyilván így a pozíciónk is kicsit más, tehát abban is reménykedünk, hogy hamar kapunk olyan interjúkat, amikkel még pluszban ki tudjuk szolgálni a nézőket, és még egy úgynevezett ilyen különleges feedünk lesz, ami egy picit szerkesztett a franciák által, tehát több mindent fogunk tudni mutatni, mert itt ugye nekünk archív felvételénk nyilván nincsenek, így viszont lesznek majd, tehát ha van egy olyan befutó, ami korábban már volt, és van létjogosultság, akkor azt is meg tudjuk mutatni, és egyébként ezer más dolgot is ígérnek a kollégák, taktikai, technikai dolgokat is, hogy szerepelnek majd az adásban. Úgyhogy erre is nagyon készülünk, és nyilván a plusz pozitívum az meg az, hogy a fülemen ott fogom hallgatni a komplett francia televíziós adást, vagyis abban bízom, hogyha ott Vöklerék mondanak valamit, hogy a Dauphin is volt olyan, hogy menet közben már a Sexas bukás után mondtam azt, hogy a sportigazgató mit mond Vöklernek a kocsiban, az talán tud annyi extrával szolgálni, hogy az is emelje a közvetítésünk színvonalát, azt talán nem kell kihangsúlyozni, mennyire várjuk, mert szerintem aki egyszer is hallgatta a söprögető kocsit, az pontosan tudja azt, hogy mennyire mennyire várjuk ezt a versenyt, és mennyire igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy egyre több magyar emberhez jusson el. Nyilván az M4 Sportnak van egy olyan pozíciója, és abból fakadó előnye, hogy több emberhez jut el, főleg a futballvilágbajnokság idején, ez csak az egész VB alatt látható Tour de France promókból is le lehetett szűrni. Szóval nagyon készülünk. Köszönjük szépen mostanra a figyelmet, Beni, nektek jó utat.
2: Köszönjük.
1: Elég hosszú lesz ez a férfi, és reméljük, hogy női túr, és bízunk benne, hogy nagyon emlékezetes 6-7 vár ránk, úgyhogy tartsatok majd velünk csütörtökön, aztán szombattól is az első szakasz, mert az M4 Sport Pluszon lesz, tehát 17:30-tól nálunk. Sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!
3: Ez volt a Söprögető Kocsia, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1 1000 és K1 5000 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemáró Gulvályhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk, szia!
5: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
4: Hát ugye két aranyérmet értél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul te lettél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
5: Mindenképp nagyon magasra, mert két egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt is egy kis, volt egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon-nagyon örülök mindkettőnek.
4: Volt most egy kis pihenésre is idő?
5: Igen.
4: És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
5: Igen, most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
4: Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
5: Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méteren rendes esztivel, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
4: Ugye a döntőben gyakorlatilag végig te diktáltad a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozza, de hogyan épített fel a versenyeidet?
5: Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be. De viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök, illetve így volt lehetőségem ugye a középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem, de ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam átállni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
4: Itt a beszélgetés előtt kérdeztem, hogy milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél, erről mesélj kérlek, és arra is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények.
5: Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek HCL-ben is menni. Viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszélről, ami ugye ezért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
4: Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
5: Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, uh-huh. és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval hogy azért az előnye a helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya. Uh-huh.
4: Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta a világ legjobbai között vagy?
5: Hú, ezen még nem gondolkodtam egyébként, mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Anderson, aki azért verhetetlen volt tényleg az elmúlt években, és nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. Ezren viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig, szóval így ebben. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
2: Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
5: Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az 5000 méter az akkora élmény volt nekem, és annyira elvesztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. Ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
2: Mi változott benned a legtöbbet azóta?
5: Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
2: Ugye a hölgyetnek a koráról nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző ma 24 éves Kőhami Emese, mint a 19 éves?
5: Sokkal tapasztaltabb vagyok, szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít. Szóval én talán ezt mondanám úgy, hogy talán ebben fejlődtem a legtöbben.
2: Bemelegítési rutin, és babonás is vagy?
5: Egyébként ezt így nem mondanám.
2: Csak azért bontsuk ki a bemelegítési rutint.
5: Igen, szóval azért gyerekkorom óta van egy-két dolog, amit mindig ugyanúgy csinálok. Mindig beszélek a szüleimmel előtt a telefonon, hogyha ott vannak, akkor mindig befonják a hajamat. Ha nincsenek ott, akkor mindig megkérek valakit azért, hogy legyen befonva a hajam. Szóval van egy-két ilyen dolog, de úgy vagyok vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor se történik semmi.
2: Tehát szóval akkor nem zökkent ki.
5: Nem, egyáltalán nem. Szóval azért ezekre mindig felkészülök, hogy ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet K1000 és K1500 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szem. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
5: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000, meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy sikerült a négyesbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a négyes az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
2: Itt van a négyes, és fogunk beszélni, viszont egy valami érdekel, hogy az 5000 méterről nagyon nehéz átállni 500-ra? Vagy mi a nehezebb, fejben vagy testben átállni?
5: Egyébként nekem szerintem nem annyira nehéz, mert azért én Vácon kezdtem kajakozni a Dunakanyarba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon, maratonon 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a véremben benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben azért nehezebb, mint egyébként utána, mert először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
2: És akkor beszéljünk a négyes, hogy a tavaly bekerültél a Folcsára, Pup Noémi, Újfalvi, Laura összeállítású négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
5: Ugye ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesben még nem is ültem egyébként. Ott végigélveztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. Hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is azért erre fogok törekedni.
2: Ugye a magyar női kajak talán legerősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikós Zsóka, vagy Pup Noémi, vagy Folcsára?
5: Igen, nagyon érdekes, mert Csikós Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt, szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást. De azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
2: Milyen Zsókával a kapcsolatod?
5: Szerintem nagyon jó egyébként. Volt egy időszak, amikor mentünk párost is, az is szerintem nagyon jó volt. Remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
2: Ugye, ha más Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, ugye idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
5: Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka is, a Zsóka a válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a versenyt, de igyekszem nagyon.
2: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmaistán milyen szerepet szán neked?
5: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni, azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
2: Jó lenne egy számot indulni, melyik lenne az egyébként, amelyben látod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
5: Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz, de akár még ez a lehetőség is megvan, illetve még azért van lehetőség az 1000 méterre is, ez nyilván függ attól, hogy Zsóka milyen számokat fog indulni, mert ugye ővé lenne az indulási jog, de hogyha sok száma lesz és üti esetleg ezt az 1000 métert, akkor ott én fogok tudni indulni.
2: Hát, hogy mondtad, hogy lesz egy válogató, erről mit árulhatsz el, hogy esetleg ki az, akivel be tudsz ülni egy hajóba, vagy ez hogy néz ki?
5: Egyelőre úgy néz ki, hogy rendesi Eszterrel készülünk. Szerintem nagyon jó volt a páros, pont ma délelőtt volt egy páros edzésünk, szóval én nagyon bizakodó vagyok. Van még kicsit több, mint egy hónapunk elvileg felkészülni, szóval én úgy van nagyon várom egyébként.
2: Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is na végel delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köt titeket, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
5: Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye én a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
2: Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?
5: Egyébként szerintem ő az. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymáshoz, ugye mi teljesen egyidősek vagyunk, szóval én tényleg vele nőttem fel, és tényleg már ifjúsági korunk óta versenyzünk együtt, egymás ellen, egymásért, szóval szerintem nagyon fontos egy csapathajóban az összhang, és enélkül szerintem nem lehet úgy teljesíteni.
2: Ugye a páros mondtad most, hogyha csak a Los Angeles nézzük, el tudod egyébként alapvetően képzelni magadat másban is, négyesben is, egyesben is?
5: Egyébként nagyon szeretném. Ugye itt a legfontosabb, hogy egyesbe tudjak majd jól menni a válogatón. Ez a fő cél. Utána persze kiderül majd, hogy ez mire elég, de nagyon örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan párom, és esztivel úgy érzem, hogy talán ez lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
2: Ugye most 24 éves, ezt már beszéltük többször is, világbajnoki és Európa-bajnoki címekkel a hátad mögött. Úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Én többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
5: Talán azt mondanám, hogy igen. Azért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem van le egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még ezért lesz alkalmam.
2: Akkor menjünk tovább a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
5: Talán így is lehet mondani, igen. Bár egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem, innen már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
2: Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előre lépjél, és éremesélyes versenyzővé válj szerinted?
5: Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre sikerül egy még jobb eredményt elérni a válogató, nagyon szeretnék dobogóra kerülni, mert szerintem azzal már nagyobb esélyem lenne egy négyesbe bekerülni, vagy akár tényleg egy párosba.
2: Beszéljünk egy picit a háttérről, hogyan készülsz, és ki az, aki mentálisan téged segít?
5: Ugye én a Kovács Katalin Akadémián készülök, Samu Andrea az edzőm. Szerintem nagyon jó kis csapatunk van. Most egyelőre úgy néz ki, hogy hárman vagyunk. Pető Hannával és Újfalvi Laurával készülök. Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon motiváljuk egymást, és tényleg bármi van, mindig tudunk egymásra támaszkodni, és mind mentálisan tényleg egy olyan löketet tudunk adni egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatban, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
2: Beszélj még Los Angelesről, vagyis most beszélj még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
5: Igen, a héten kezdtük. Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, az nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már azért nagyon várom a felkészülést.
2: A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt, vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszol, kérlek külön.
5: Ezren ott nagyon szerettem volna igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyam, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány ő nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
2: A világbajnokságon inkább az eredmény lesz a fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldj a szakmának?
5: Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, azért az mindig ott van, és talán mindig ez a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
2: A világbajnokság után szeretnéd tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, mi lehet?
5: Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat, ugye ahhoz még van még 2 év, de látom az utat egyébként magam előtt. Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak, és még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy odaérhessek. Rengeteget kell fejlődni, mentálisan is.
2: Miben kell fejlődnöd?
5: Talán azt mondanám, hogy kicsit magabiztosabban kéne néha versenyeznem. Sokszor mondjuk 1000 méteren is előfordul az, hogy nem merem mondjuk a távnak az első felét úgy bevállalni, hogy nehogy elfáradjak mondjuk a végére. És viszont ezt most sikerült megcáfolnom az EB-n, ugye ott már nagyon bekezdtem az elején, mondtam, hogy megpróbálom, rengeteget dolgoztam érte, meg kell tudnom csinálni. És ez így is volt. Szóval ezt szeretném minél tovább vinni, hogy tényleg ezt az 500 méterre is át tudjam majd tenni.
2: Mert hogy volt, hogy úgy szálltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előheti volna az elején?
5: Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
2: Na azért kérdezem, igen.
5: De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
2: Ugye az elején talán kérdeztem így a szakmai stábban kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés? Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
5: Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén szóval nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni, szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
2: Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen a mankót el kell hagyni.
5: Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye? Szóval tavaly nem indultam 1000-et és 500-at. Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000-et és 5000-et kell mennem, azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg élvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még élvezem.
2: Az EB alapján sokan most már aranyesélyesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
5: Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
2: A szeptemberben visszatekintők erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutás egyik legsikeresebb szezonja?
5: Nagyon jó lenne, ha sikerülne az a páros, de egyébként nem leszek csalódott, ha nem jön össze, mert ez tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
2: Egy kérdést elfejtettem feltenni, de ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat? Az EB-n, vagy a közelgő EB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
5: Egyébként az összes, összes számot szoktam figyelni, és egyébként ez úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is megnézem, a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen téthelyzetben mindig csak magamra koncentrálok. Szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart és mit csinál.
2: Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
5: Szerintem nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
2: Na arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdésre gyúrlak, de hogy most először érzed azt, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
5: Egyébként igen, ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz. Ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem. Szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen nagy ennek az értéke.
2: Azért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?
5: Tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
2: Kőhami Emesének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és bízom benne, hogy a világbajnokságot nem tudunk majd egy jóval átfogó beszélgetést majd véghez vinni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdtétek a felkészülést.
5: Igen, igen, igen.
2: És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
5: Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Sziasztok, ez itt ismét a Box utca podcast, az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora. Weber Gáborral és Zsoldos Barnával fogjuk megbeszélni, hogy mi történt a hétvégén az osztrák nagydíjon, az osztrák hétvégén. Ugye főleg itt az időmérő váltott ki komolyabb visszhangot, de ezt kiveséztük már, hogy igazából ott mi is történt. Úgyhogy beszéljünk inkább elsősorban természetesen a futamról. Mert egy egészen furcsa futamunk volt, mert nagyon ígéretesen indult, izgalmasnak ígérkezett, volt is benne izgalom, de aztán a végén igazából úgy nem történt olyan nagy sztori, nagy csaták a vége felé, amikor úgy számítottunk volna rá. Ugye ott elmondta a végén Antonelli is, hogy ha még pár kör lett volna, akkor azért lehet, hogy értek volna még a csaták, hogy akkor utoléri Verstappen esetleg Russellt is. De ha már Russell, akkor most beszéljünk róla, mert most két pole pozíciót szerzett az elmúlt két hétvégén, egy második helyet, meg most egy futamgyőzelmet, ezt a futamgyőzelmet is egyébként szépen behúzta, bár nem volt könnyű dolga saját elmondása szerint, jött hátulról azért a nyomás, meg a más stratégiák. Hol van most George Russell fejben? Tehát itt most Toto Wolff fogalmazott úgy, hogy nagyon szeretnek az emberek szélsőségekben gondolkodni, hogy vagy depresszióba esünk, hogy Russell mennyire rossz, vagy mindenki kitör a mánia, hogy úristen, most Russell a VB esélyes. Hol van most ez a mutató itt a kettő között, Gábor?
8: Ez jellemző egyébként az ilyen közösségi média korának a szüleménye, hogy minden túlreagálva azonnal, vagy valakit világbajnoknak hirdettünk ki, vagy már le is cserélnénk, évközben kiszednénk a csapatból. Nem, ez minden egyes szezon ilyen. Ha visszanézünk bármilyen sportágat, vagy csak a Forma 1-es szűkítjük 1950-től, hát már hányszor lehetett volna ugyanezt egyszerűen évközben, és egész év meg az összes futam rossz szól, és az összes futamon nyújtott legjobb átlag teljesítményről. Mindenkinek vannak gyengébb periódusai, jobb periódusai. Ez most Russellnek egy magára találós periódusa talán, ugyanakkor a magában belülről kell ezt elemeznie, függetlenül attól, hogy mutat, hogy második hely meg győzelem. Ez egyelőre még nem 100%-os a történet, csak mondjuk úgy, hogy jobban tele lett a pohár a félig tele pohárhoz képest. Mert a második helyet megörökölte ugye Barcelonában Antonelli technikai hibáját követően. Itt meg ugyan nyert, de hogyha a tempóját nézi, már pedig versenyzőként azt is nézen. A pole pozíciót szóba hoztad, és az volt egyébként a kulcsa ennek a győzelemnek, hogy előről rajtolt Antonelli pedig ugye a második sorból, amiből aztán utána jöttek hibái is. Mert hogyha egymás mellől indulnak, vagy végig egymás mellett megy a két Mercedes, illetve egymás mögött, akkor nagyon nehéz dolga lett volna Russellnek Antonellinek. Érezhetően a tegnapi futamon is az átlag tempóját nézve valamivel gyorsabb volt. És ez az, amit Russellnek keresnie kell, hogy hol van ez a plusz tempó, amit Antonelli megtalál, ő meg egyelőre nem. Most a tegnapi futamból kihozta a maximumot, de versenyzőként tudom, hogy az ember belülről ilyenkor már azt keresi, hogy oké, de mi lett volna, ha nincs ilyen szerencsém Antonellivel, ha nem hibázgat ennyit, hanem ott van rögtön a sarkamba, akkor nem biztos, hogy vissza tudta volna venni a támadásait.
7: Balra nagyokat bólogattál, akkor osztod Gábor véleményét?
9: Igen, én is így gondolom, hogy ha Russell valóban őszinte önmagához, akkor az lehet a verdiktje, hogy ezen a hétvégén ő volt az összeszedettebb versenyző, viszont Antonelli volt a gyorsabb. És szerintem ez egy versenyzőt nagyon tudja bosszantani belülről, és nagyon tudja marni belülről, de ehhez tényleg kell ez a kellő őszinteség, ami szerintem benne van. És valóban így van, hogy ezen a pályán, ezen a versenyen nagyon-nagyon fontos volt a pályapozíció, ez akár a gumik túlmelegedését, az autó túlmelegedését is érintve, és akár csak nyilván az aerodinamikai tulajdonságokat, és Russellnek éreznie kell, hogy ő a pole pozícióban indulva úgy szerezte meg éppen csak a győzelmet 1,6 és 1,9 tizedes előnnyel, hogy a két riválisa folyamatosan kerék-kerék elleni csatákat vívtak, Verstappent feltartotta Hamilton, ők is egy jót csatáztak, Antonellinek kétszer kellett megelőzni a pályán Leclerc, és több olyan nüansz volt például magának Antonellinek a versenyében is, ami hogyha egy picit másképp alakul, akkor megnyerhette volna ezt a futamot. Ugye ő is elismerte teljesen nyilvánvaló, hogy az első egy-két köre nem sikerült jól, ott elég szétszórt volt. Vagy hogyha egy icipicit türelmesebb a VSC-nél, és vár egy kört, és abban a fázisban éri el, akkor már szintén sok időt nyerhetett volna. Én azt gondolom, hogy ha ez egy normál időmérő, és nincs ott Verstappen kicsúszása, vagy befejezi ezt a kört, és ugyanebben a sorrendben indulnak, tehát mondjuk Russell, Antonelli, Verstappen, akkor ez a verseny nagyon könnyen érhetett volna úgy véget, hogy Antonelli, Verstappen, Russell.
7: És a Barcelonában is ezt láttuk a futamon, hogy ugye, amikor, hogy megelőzte Antonelli Russellt, hogy fontosan jött rá, megelőzte a pályán, ugye jött utána a technikai hiba, tehát hogy valóban azt lehet látni, hogy a verseny körülmények között Antonelli ezt az autót továbbra is jobban tudja használni, és ezt egyelőre Russell sem találja erre a megoldást. Az időmérő után sem tudta, hogy honnan jött ez a kör, mert mondta, hogy egészen végig szenvedett, de Q3-ban szinte varázsütésre úgy érezte magát, mint a tavalyi autókban, vagy az előző ére autóiban, annyira jól klappolt minden, de nem tudta, hogy ennek mi az oka.
8: Elképesztő módon nőtt az aszfalt tapadása az egész időmérő alatt, hogy emlékeztek rá, többször szóba is hoztuk közvetítés közben, és nagyon látványos volt, hogy a köridők javultak. Ugye legtöbbször azt látjuk, hogy elindul a Q1, akkor ott nagyon sokat javul, hiszen 22 autó van még pályán, megy a gumizódás, aztán hogy megyünk a Q3 fele, egyre csökken a javulás mértéke, vagy már csak nagyon minimális. Ehhez képest most azt láttuk ebben a pokoli hőségben, ami ritka, hogy folyamatosan, sőt, a Q3-ban extrém módon nőtt a tapadás, extrém módon nőttek az átvihető kanyarsebességek, És erre valahogy Russell nagyon ráérzett. Valószínűleg ez egy véletlen volt, hogy pont betalált abban a körben, de van ilyen, történik ilyen az ember, hogy tökéletesen megérzi az aktuális, abban a körben elérhető maximális tapadás, és ezt ki is tudja használni. És az Russellnek jókor volt jó helyen, és ez erre az épülő plusz tapadásra nagyon jól tudott építeni, a többiek meg itt-ott bele-bele hibázgattak, illetve hát ugye voltak itt mondjuk a javítást a Verstappen-féle baleset vette el az esélyt. Itt a lélek jelenlét, meg talán a tapasztalat Russell oldalán azért mindenképp számított, és talán ez az a pont, amire támaszkodhat az egész szezonja tekintetében. Tehát most azt keresi, hogy hol van Antonelli tempója, nem biztos, hogy mindig mindenhol meg fogja találni, de nyilvánvalóan közeledni kell hozzá. Viszont ha azt nézi, hogy mi kell ahhoz, hogy világbajnok legyen, az kiegyensúlyozott konstans teljesítmény, az összes olyan csavart labda elől elhajolni, vagy éppen elkapni és visszadobni, amit majd a sors rájuk mér, és ebben van tapasztalati előnye, és úgy látszik, ezen a hétvégén egyébként működött némi szerencsével, meg némi lélek jelenléttel és jókorozott jó döntésekkel, meg a hiba nélküli vezetéssel. Tehát Antonelli erőszakos, agresszíven vezeti ezt az autót, kicsit más stílusban, nem is kicsit más stílusban vezetnek, és most itt Russell talán ez, amire építhet, hogy oké, kisrác, szaladgáljál itt, izmozzál a 100%-on, én majd 99,5%-on le fogom hozni ezt a VB-t, de még mindig 40 pontos hátrányt kell behozni, tehát nincs abban a kényelmes helyzet, hogy ő vezet, és Antonelli támadja, pont fordítva van, neki kellene támadni Antonelli, tehát ez a kényelmetlenebbik felállás.
10: És igazából amíg versenyen nem tudja úgymond azt a teljesítményt nyújtani, hogy egyértelműen azt mondjuk, hogy igen, ő jobb, gyorsabb Antonellinél, hanem tényleg úgy tűnik, hogy ez az autó egyre jobban fekszik Antonellinek, vagy ezek az idei konstrukció. Ugye Russellnek volt egy érdekes félmondata a sajtótájékoztatón, ott azt mondta, hogy az előző érában lévő Pirelli gumikat ő már kiismerte, hogy hogy kell életben tartani, érdesebb, simább aszfalton, viszont ebben az érában ezt még tanulja, és hogy ezen a futamon, most itt Spielbergben, abnormálisan kellett vezetnie ahhoz, hogy a gumikat életben tartsa. Tehát lehet, hogy emiatt sem volt meg a tempója, viszont ez ugye arra utalhat, hogy az ő vezetési stílusa ezekkel a gumikkal kevésbé kompatibilis, mint mondjuk Antonelli, akinek valahogy lehet, hogy ez a vele született képessége, ez a vezetési stílusa, az valahogy jobban kompatibilis ezeknek a gumiknak a kezelésében. Erről mit gondoltok?
9: Én abszolút érzem a párhuzamot a tavalyi McLaren-es Bell harccal az idény elejét tekintve. Tehát Norris ugyanezeket mondta, hogy a tavalyi autóval sokkal magabiztosabban éreztem magam, sokkal kényelmesebben, természetesebben tudtam vezetni, nem kellett hozzá ugye nagyon sokat elemezni, és ott is ez volt, hogy azért ő is nyeregetett futamokat, de azért éreztük, hogy hát ez nem igazán stimmel. Pont az osztrák nagydíj volt, amit megnyert, de mindenki látta, hogy Piastri volt a gyorsabb, mert ott a sarkát taposta. És hogyha Russell esetleg ebből erőt tudna meríteni, vagy akár a büszkeségét félretéve oda menni Norrishoz és megkérdezni, hogy te egyébként ezt hogy fordítottad meg, akkor szerintem lehet keresni valója, de tényleg nagyon bosszantó lehet, mert hát ezt mi is láttuk, hogy nagyon jól helytált Hamiltonnal szemben is azokban az években, tavaly azért Antonellit is rendbe tette. Ez pech, hogy amikor tiéd a leggyorsabb autó, akkor pont egy olyan generációs konstrukció jön, amire nem érzel rá annyira, de olyan hosszú ez az idény, hogy én még nem írnám le Russellt, és nem zárnék ki egy hasonló feltámadást, mint amit Norristól láttunk, mert pontosan ilyen nyár elején ő rá is gyakorlatilag keresztet vetettünk.
10: Gábor?
8: Egyetértek Barnával, itt annyi esetleg még, ami hozzáfűznék, hogy azért Antonellit ne vegyük el a fejlődésének, a fejlődés mértékének a megünneplését, mert hogy azért ő elképesztően sokat lépett előre, az első éve volt a tavalyi, tehát Russellnek mondjuk, hogy azért tavaly nem volt nehéz dolga ilyen szempontból, és hozta is a kötelezőt, és itt most Antonellinél van egy olyan fejlődési lépcső, ami azért, és még mindig van benne potenciál, ami és ezért nem tudok Barnával vitatkozni, mert nehéz megmondani azt, hogy Antonelli is megint belesüllyed egy ilyen kicsit ilyen gödörbe a teljesítmény szempontjából, hogy tavaly is láttuk nála, most nincsenek azért jelen, mert tavaly ilyenkor már volt erre utalójel, most egyáltalán nem látszik. Ettől még, ahogy közeledünk a bajnokság döntő szakasza fele, ezért ez pszichésen hathat rá. Gyorsan hozzáteszem, hogy abban a korban van, amikor egyáltalán nem biztos, hogy ez hat pszichésen. Tehát egy 19 éves srácra egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy hat a világbajnoki esélynek a nyomása, mint egy 24-25 évesre, aki már néhány évet eltöltött a Forma 1-ben, tudja, hogy mivel játszik. Antonelli most jött meg. Tehát egyáltalán ez egy óriási veszély egyébként Russellre nézve. Nem biztos, hogy őt pszichésen ilyen szempontból ki tudja billenteni, vagy ez jelent bármilyen negatívon Antonelli teljesítményére, de az valóban benne lehet a pakliban. Én nem számítok rá, de ettől még előfordulhat, hogy Antonellinek lesz egy pici kis megbicsaklása, pici bizonytalansága néhány futamon keresztül, és azt Russellnek akkor durván ki kell használni, mert akkor tud egalizálni.
10: Ráadásul Russellen meg ott van ez a fajta nyomás, mert egy nagyon klasszikus pályafutás futott be eddig, tehát ugye megnyerte a Forma 3, Forma 2-t, 3 évet eltöltött egy abszolút fiók csapatnál, segítettek a fejlődésében, tehát olyan szinten bejárta azt az utat, amit így kvázi elképzel az ember egy Forma 1-es versenyzőnek, akiben benne van abszolút a potenciál, de nem az, hogy egyből mélyvíz, mint mondjuk akár adott esetben Hamilton annó, vagy akár Verstappen is mondhatom, tudom, hogy szerepelt ugye a Toro Rossónál, de hogy azért ő is elég hamar, hogy becsobbant ebbe a bizonyos mélyvízbe. Viszont Russell ténylegesen fel volt építve, az, hogy most az előző éra autója a Mercedesnek, vagy autója, igen, az nem sikerült annyira jól, az nem az ő hibája, de hogy most van ez az esély, és hogy neki viszont ott van már ez az évek óta épülő, hogy már pedig VB, ő magáról is kijelentette, hogy VB esélyes, ő készen áll olyan szinten a vezetésileg, úgyhogy ezt neki mindenképpen ezt jobban majd helyre kell raknia, majd ha élesedik a helyzet. Most még így ennyi hétvége után, hogy még tényleg a szezon nagy része hátra van, vagy nagyobb része hátra van, így ezen még nem biztos, hogy ő is ezen gondolkodik. De kanyarodjunk rá a Ferrari-ra, ugye sokan őket várták fő kihívónak, akár is Spielbergben is, nyilván ott nagy volt a hype, akár ugye, mint a Toto Wolff is utalt erre, hogy most épp ott nagy volt a mánia, hogy ugye megnyerték a barcelonai futamot. Ennek ellenére ez egy elég csalódást keltő futam volt most nekik. Ugye nem is álltak dobogóra, volt egy kérdőjeles stratégia Hamiltonnál, nem jött be, de hogy itt a fő probléma az volt, hogy a hátsó tengelyen iszonyatosan koptak a gumik, tehát a hátsó kerekek. Ez egy pályaspecifikus probléma, vagy egy konstrukció probléma inkább, Gábor, szerinted?
8: A kettő együtt. Tehát ezen a pályán nyilván a hátsó tengelynek van nagyobb szerepe, a nagyon agresszív gyorsítások a lassú derékszögű kanyarokból, vagy akár még a középgyors kanyarokból is láttuk. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy jöttek ki mondjuk akár az egyesből, vagy a négyesből, ott is nagyon sokszor ugye riszálta a fenekét a legtöbb ott, és a Ferrari-nál ugye ez még hozzájön az, hogy konstrukcióját tekintve a kisebb turbó miatt eleve a gázreakciója jobb, tehát nagyobb a nyomaték hirtelen alacsony a fordulatszámon, és ez az, ami nagyon gyilkolja a hátsó gumikat. Habár a Ferrari-nak ugye jellemzően nagyobb leszorítós beállításai vannak az idejében, mint a legtöbb közeli versenytársának, de ettől még ez az extra nyomaték, ez olyan hirtelen jön, és annyira valószínűleg nehezebben vezethetővé teszi az autót. Ugye ott tudnak egyébként igazán előnyt szerezni, ahogy kijön, nagyobb kanyartempót is próbálnak, és a legtöbbször visznek is át, és aztán ez a nagyobb kanyartempóról való kilövés utána, hogy aztán megpróbálják. Tegnap egyébként, ha emlékeztek erre, a lihegőben utalt is, talán Antonelli, de lehet, hogy Russell volt, hogy a Mercedes, vagy a Ferrari-k milyen hamar használják már az elektromos energiájukat a kanyar kijáraton, hogy mennyire elképesztő módon, és aztán azért fogynak el a végére, mert hogy az elején túl sokat rátesznek. Ugye ez is egy stratégia, ez is egy motor beállítási stratégia, hangulási stratégia, hogy az egyenes elejét túljuk meg, mert azzal lehet a legtöbb erőt, vagy időt nyerni, viszont azzal koptatod, azzal gyilkod, leginkább a hátsókat, és hogyha a hátsó futóműved, meg az összeszorító erőd nem alkalmas arra, hogy ezt az extra többletet átvigye, akkor bizony túl koptatod a hátsó gumikat.
10: Szerinted itt, Barna, ha ugye Ferrari azért második, harmadik helyről rajta, tehát kiváló pozícióból vágtak neki a futamnak, ha ott az első körben nincs akár a Hamilton Verstappen csata, hanem mondjuk meg tudják őrizni a pozíciót, akkor lehetett volna dobogó esélyük adott esetben, vagy ez a kopás, ez olyan szinten meghatározta az ő futamukat, hogy igazából ha ottan okosabban is mennek, úgymond most az okosabbat idézőjelbe teszem, mert nyilván, hogyha pozícióért küzdesz, akkor megküzdesz érte, vagy hogy akkor meglehetette volna esetleg a dobogósai, vagy egy jobb stratégiával, amit sokan kritizálták, ugye Hamilton stratégiáját, hogy nagyon korán kihívták, de hát igazából, ha ennyire koptak a gumik, akkor mit csinálsz?
9: Szerintem most nem feltétlenül. Tehát látva a két Mercedes és Verstappen tempóját, én nagyon nehezen tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, hogy Hamilton odaért volna akár a harmadik helyre is. Tehát Verstappen mind a kétszer utolérte, és az egyik alkalommal ugye meg is tudta előzni úgy, hogy előtte maradt. És amiről mostanában kevesebb szó esik, hogy ez a rajtvarázslat is elpárolgott a Ferrari-tól, tehát legutóbb Miami-ban láttunk tőlük ilyen csoda rajtot. Monakóban és Montrealban még azt gondoltuk, hogy azért, mert közel van az egyes kanyar, de a legutóbbi két helyszínen is semmi extra nem volt az első métereken, tehát ez is egy hátrányuk, és van ez a mondás, hogy aki Barcelonában gyors, az valószínűleg mindenhol, ez most itt megdőlt Spielbergben, és valószínűleg egyébként, hogy több több jelét láttuk volna az ilyen kanyar típusú sokban való szenvedésnek, hogyha Barcelonában még megvan a sikán, mert ezekben az elnyújtott barcelonai közepes tempójú kanyarokban ez nem volt ennyire feltűnő, ezért is tudott többek között nyerni Hamilton, és innentől már tényleg igaz, amit Leclercék mondanak, hogy akárhogy is variálsz a stratégiával, hogyha nincs meg a teljesítmény, hogyha állandóan túlmelegedéssel küszködsz, és a hátsó gumik ennyire kopnak, Hamilton elmondta, hogy ő előre tudta, hogy ezt nem fogja tudni két kiállással megcsinálni, és igazából utána már futottak úgymond az eredmény után, egy elég szerencsétlen stratégia sült ki belőle, tehát úgy volt három kiálláson, hogy a 44. körbe letudta már a harmadikat, tehát majdnem a verseny felénél már túl volt három kiálláson, de ez is csak azt mutatta, hogy próbálkoztak mindenfélével. Most Vasseur azt mondja, hogy túlságosan a Mercedesre koncentráltak, hogy tartsák

0: rosszabbik Ferrariról is egy picit, mondja Leclerc a második helyről rajtott, és nyolcadik lett, tehát nagyon-nagyon visszaesett, és továbbra sem találja a kiutat ebből a gödörből, ami bekerült, ami az időmérő egy pici ilyen reménysugár volt számára, bár minden bizonyal Antonelli megelőzte volna a két Ferrarit, ha be tudja, befejezi a körét. De Leclerc nagyon nem találja egyelőre itt a helyét, itt az elmúlt, hát nem is tudom, 3-4 futamon főleg, ugye ő is hibázott, most ez is jön, és megint az látszódott, hogy Hamilton ugye mögül rajtolt, és mégis futamon Hamilton volt a jobb versenyző, vagy ő érte sokkal jobb eredményt, ő volt inkább versenyben a többiekkel. Mi történik most megint Leclerc-rel, most ez az osztrák nagydíj, ez mit jelent számára, és ebből, mit tartogat számára mondjuk a közeljövő, mondjuk a 3 futam a nyári szünetig?
1: Ez egy nehéz futam volt mindkét Ferrari pilótának, és ugye annyit Leclerc védelmében azért tegyünk hozzá, hogy mindkét a 3 kiállásra kényszerültek, és Hamiltonnak volt egy virtuális fázis alatti 10 másodperces időnyeressége, tehát azért volt egy félig ingyen kiállásra, maradjunk annyiba, de ettől függetlenül Hamilton tűnt versenytávon összeszedette meg, de nem sokkal, 5.-8. hely, ugye végén már csak azért vállalták be azt az extra cserét, mert minden mindegy volt. Alapvetően itt a gumikopás ölte meg mindkettőjük futamát. Ugye Leclerc egy ideig még jól is állt, csak nagyon korán hozták, és ennek meg is itt a levét a végén, mert egyszer nem maradt. Mind a kettőknél az látszott kigyorsítások közben, hogy ficánkol a hátsó tengely folyamatosan, és alapvetően ugye Leclerc beállításokkal próbál elmenni abba az irányba, amiben jól érzi magát, most pont az időmérő meg is volt, ott is volt ugye az első sorban, de hogy ez a futamra egyáltalán nem működött. Tehát, hogy itt tegyük hozzá, egy extrém hőség volt. Tehát az ilyen nagy melegben nagyon ritkán mennek, néha nálunk, meg egy-két pályán, de ez alapvetően ez a 35 fok, 50 fok fölötti aszfalt hőmérséklet azért nem minden hétvégén jön elő, nagy átlagban az egy 5-8 fokkal hűvösebb van, és lehet, hogy ez már az a tartomány, amikor Ferrari kikerült a saját ideális ablakából, a Mercedes még jól működött. A Red Bull szempontjából egyébként ez egy érdekes hétvége volt, mert bármennyi szenvedtek még pénteken az újítások munkárafogásával, meg kiismerésével, aztán szombattól, meg különösen vasárnapban elképesztően jól kezdett működni, és pont ilyen körülmények között, ami a legnehezebb. Tehát, hogyha ebben jól működik a Red Bull, akkor igazából ez egy hihetetlen jó újítás volt, de vissza a Ferrarihoz. Leclercnél valószínűleg itt mélyebbre kell ásni, mert ez most már egy tendencia, most már 4 futamon keresztül, ha bár jó volt az időmérője, de a futamon nem maradt semmiféle esélye. Hamilton látszik, hogy nagy formában van, azért próbálja. A régi magát idézi abszolút, és az a csatája Verstappennel az is pont annyira volt kemény és rámenős, amennyire kellett, oda támadás, visszatámadás, de igazából neki sem volt. Tehát életlen késsel mentek ebbe a csatába, és életlen késsel, amikor eleve próbálod a saját magabiztosságodat visszaszerezni Leclerc szempontjából, azzal csak még többet ártasz magadnak. Tehát Leclerc azért van nehéz helyzetben, mert ez egy nem barcelonai erősségű hétvége volt a Ferrarinek, hanem ez egy gyenge hétvége volt a Ferrarinek, tehát ebben jót találni nagyon nehéz volt, és nem is sikerült.
0: El is mondta, igen, hogy keresi az önbizalmát, itt a hibá, akár az ő saját hibái miatt is most építi vissza magát, és hogy ez nem egy egyszerű folyamat. Még a Ferrari-nál maradva, aztán rátérünk a Red Bullra, hogy Toto Wolff mondta, hogy a Ferrari csak úgy dobálja a fejlesztéseket az autóra, és hogy szerinte az a, hogy a költségvetési sapkát azt így hamarosan nagyjából elérik, és akkor már nem tudnak fejleszteni. Mit gondolsz erről, Barnabe? Van igazság szerinted is? Nyilván nem látunk bele, hogy melyik fejlesztés mennyibe kerül, meg hogy állnak, meg ilyenekbe, de hogy ezt így, vagy ez inkább ez is ilyen pszichológiai hadviselés?
2: Szerintem van benne igazság, de inkább általánosságban véve, tehát most én nem PC-zném ki a Ferrarit, mert például a Red Bullnál is beismerték, hogy ők ezt a stratégiát választják, hogy most megpróbálják megnyomni az elejét, kicsit orrnehézen, így a fejlesztések számát meg a mennyiségét tekintve, és aztán majd meglátják, hogy ennek mi lesz a kifutása. Alonso is panaszkodott rá, ugye volt ez a megjegyzése, hogy pénzgyártógépek vannak itt egyes csapatoknál. Hát egyébként még ha vannak is, mindegy, mert a költségvetési plafon van egyébként mindenkinek fogja a kezét, és akkor talán Wolffnak volt egy ilyen megjegyzés, hogy remélhetőleg, mert ugye ez minden évben, amióta bevezették ezt a rendszert, fölvetődnek kételyek, de hát bízzunk benne, hogy mindenki betartja, de én is azt látom, hogy ez egy általános trend itt ebben a vadonatúj technikai éra elején, hogy megpróbálják az elejét megnyomni, mert egyébként azt McKees mondta, hogy ha látod, hogy van fejlesztési potenciál egy területen, akkor az nagyon nehéz kiaknázatlanul hagyni, és inkább megpróbálsz minél előbb előnyöket kiépíteni, úgy, ahogy ezen a hétvégén láttuk, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás.
1: Hát minél ugyanúgy, mint vezetés közben, tehát minden inkább az egyenes elején szerzed meg a tempót, azt végigviszed az egész egyenesen, ugyanúgy, ha még a szezon elején működnek a fejlesztéseid, azt minél több versenyen tudod kihasználni, csak az utolsó 3 versenyen hozol valami komolyat, az már nem sokat fog segíteni rajtad az egész szezon tekintetében.
0: Igen, és a Red Bull-nál ez úgy tűnik, hogy tényleg beváltak ezek a fejlesztések. Ugye Verstappentől megkérdezték, hogy igazából miben volt.

0: jobb az autó, annyit mondta, hogy nagyobb tapadás és nagyobb kanyartempó ennek köszönhetően. Ennyi volt, egy mondatos választ adott itt a sajtótájékoztatón, és igazából ilyen egyszerű ez a
1: történet. Ez pofon egyszerű, amikor működik, nem? Igen, ebben nincs semmi.
2: Ilyen egyszerű.
0: Igen, úgyhogy ő is boldog volt, bár mondta, hogy a futam második felében eléggé sokat szenvedett a hátsó tengelyel ő is, tehát hogy nem volt ez egy ilyen sétagalop neki sem. Még úgy is, hogy egyébként jött fel, vagy ő is zárkozott fel Russellre a probléma
3: ellenére is. Volt is egy komoly megcsúszás az egyes kanyarban.
0: Volt, úgyhogy, de hogy most optimista hangulatban van, nyilván ettől függetlenül nem kedvelte meg ezeket az autókat, tehát félreértés ne essék, hogy legalább ha már ugye azt mondta, hogy ha végre újra győzelemért tudott csatázni, a szezonban kb. Először, ez mindenképpen egy pozitív jelzés nála, és ugye Adjar is hatodik lett, tehát ténylegesen ezek a fejlesztések úgy tűnik, hogy így itt legalábbis Spielbergben működtek. Akkor most megint nem lehet nagyon belülni, hogy a Mercedes mögött ki a második erő, mert tényleg ez pályáról pályára változik. Most akkor, tehát amikor mondjuk beharangozunk majd Silverstone-t hamarosan, akkor most mondjuk azt, hogy a Red Bulltól várjunk sokat, vagy esetleg most akkor a McLaren jön valahonnan elő a sötétből, vagy pedig a Ferrari magára talál megint. Vagy most nyilván sokan mondják ugye a Verstappen faktort is. Mire számítsunk most a Red Bulltól így közel hosszú távon, vagy várjunk megint pár futamot, és lehet, hogy teljesen más lesz a következő három futam is.
3: Hát azt szerintem ez így fog még menni nagyjából az év. Ezt mondtam is Dani a közvetítés közben, hogy milyen furcsa szezonunk van, hogy egyszerűen jó, hogy a Mercedes hegemóniát látjuk, de hogy azért alapvetően mögöttük, vagy körülöttük olyan nagyon nagy kavarodás van. Ez egyébként izgalmat ad mindenképp a szezonhoz. Nehéz pálya ez a Silverstone, ami a hétvégén jön, mert ebben a szabályrendszerben ez egy elképesztően energiaigényes pálya lesz, és ennek hiány vannak idén, mint tudjuk. Tehát itt elsősorban annak lesz jó sora, akinek a leghatékonyabb az energia viszonyú rendszer, legerősebb a motorja, tehát most megint a Mercedeshez térünk vissza. És ennek kapcsán akkor a McLarennek jöhet talán egy előreugrás Silverstone-ra. Ugye a Ferrari, ha ránézünk a vonalvezetésre, akkor azt mondhatnánk, hogy sok a gyors kanyar, az Ferrari-nak kedvez, de van rengeteg olyan lassú, szűk kanyar, amiből ki kell gyorsítani, ami nyírja a hátsó gumikat. Ez megint csak viszont a másik oldalra billenti át a Ferrari, tehát van nekik jó, meg rossz is ezen a pályán. A Red Bull lehet az, akiket nagyon nehéz olvasni, mert egyelőre ezt a konstrukciót itt láttuk először, ezt a fejlesztési csomagot, de miután nőtt a kanyartempó, nőtt a leszorítóerő, és egy kanyargós pályára megyünk, motorerejük meg egyébként van, és jó az egyenesbeli tempójuk. Tehát alapvetően az is lehet, hogy a Red Bullnak ezzel a fejlesztési csomaggal Silverstone kifejezetten kedvező lesz. Úgyhogy most jól elmondtam, hogy megint csak nem lehet megmondani, hogy ki lesz a Mercedes mögött a második erő, de az nagyon meglepne, hogyha a Mercedes ezen a hétvégén, ezen a pályán ne tudna az év elejéhez hasonló előnybe kerülni. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy a Silverstone úgy fog feküdni a Mercedesnek, hogy sokkal határozottabb egy-kettőben lehetnek időmérőn megversenyen is.
0: Verstappen annyit mondott, hogy amikor a szimulátorban ment Silverstone-ban, akkor egyszer elröhögte magát. Tehát, hogy ugye nagyon sok energiát igényel, de nincs visszatöltési lehetőség. Ami Spielbergben ugye megvolt a féktávokon, vissza tudtak tölteni. Na, az itt nem lesz, tehát megint jön majd a superclipping az egyenesekben, tehát megint ez...
3: A kanyarokban.
0: Igen, tehát készülhetünk majd erre, tehát hogy ez, és mondta, hogy egy teljesen más pályára készül, úgymond, mint amit megszokott az elmúlt években, hogy máshogy kell versenyezni megint csak. Hát, na, tehát ott valószínűleg eredménytől függetlenül nem a boldog Verstappent fogjuk látni, mert ő ezt az, amit ő nagyon utál ebben a szabályrendszerben. Úgyhogy erre majd, hát már kíváncsi a váró nyilatkozatait. Mondjuk, ha jobb lesz a Red Bull, akkor azért lehet, hogy ő se lesz annyira elszontyolódva. Barna, te mire számítasz, csak így akkor, ha már itt maradt, most megragadtuk itt Silverstone-t, így a brit nagydíj kapcsán, akár ilyen szempontból, akár pedig így az erős sorrend szempontjából. Mit gondolsz akár a McLarenről, hogy esetleg itt, akik saját magukat semmilyennek nevezték, vagy hogy hát így nem is nevezték, de hogy mindenki titulálja őket, hogy esetleg lehet ez egy olyan pálya, ahol kicsit előtérnek a fénybe?
2: Hát akár lehet, mert ugye Mercedes motor hajtja őket, és ők azt az utat választják, hogy szinte minden helyszínre hoznak egy kis apróságot, ők egy eltérő filozófiát választottak, de tényleg érdekes ez a helyzet a Mercedes mögött. Tehát Miami-ban Norris harcolt a győzelemért Antonellivel, Barcelonában Hamiltonnak le is sikerült legyőzni a Ferrarival, most Verstappen 2 másodpercen belül végzett Russellhez képest, tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz olvasni, és még Verstappen nyilatkozataiból is nehéz kiindulni, mert ő még van, hogy pénteken is azt mondja, hogy ez az autó vezethetetlen, és aztán 24 órával később meg a pole pozícióért harcol. harcol. Úgyhogy most is mondja, mondta, hogy Kínában nevetett a szimulátorba. Az egy dolog, aztán lehet, hogy még pénteken is döcögősen indulnak, szombaton meg leesik az állunk, mert összerak egy olyan kör. De egyébként volt olyan éve is, hogy szombaton hirtelen nagyon előrelépett az időmérőn, aztán a verseny körülmények között meg tényleg rossz volt a Red Bull Silverstone-ban. Tehát nagyon-nagyon képlékeny a helyzet. Tényleg az jelenteni a meglepetést, ha nem valamelyik Mercedes pilóta győzne, de hát ebben az évben már semmit nem lehet kizárni.
0: De akkor itt várhatóan itt megint fontos lesz a programozás majd, a visszatöltés programozása a csapatoknál, hogy akkor az hogy
3: is nagyon csinálja. Óriási, ezek nem ebbe gondolkodik az ember, amikor egy versenyt elkezd nézni, de hatalmas jelentősége lesz annak, hogy oldják meg ezekre a gyors nyújtott kanyarokra, amiben folyamatosan vissza is kell nyerni. Tehát ugye, amikor már nem padlógázon mennek, akkor meg kell próbálni kicsit lefejni abból a teljesítményből, ami a rendelkezésre. Sok hosszú nyújtott kanyar van, amiben ilyen tartott gázon, fél gázon, háromnegyed gázon vagy negyed gázon mennek, és az ellen kell tudni visszanyerni, mert úgy tudnak még plusz energiához nyújtni, mert féktáv nincs sok. Még egy dolog fontos, talán McLaren szempontból, hogy a McLarennek ugye a legrövidebbek az áttételei a harmadik fokozattól a nyolcadikig, de extrém módon a többiekhez képest, különösen Mercedes berkeken belül. És ez egy olyan pálya, ahol nincsenek extrém hosszú egyenesek. Nagy az átlag tempó, hosszú, gyors kanyarok vannak, de ha megnézitek, az egyenesek hossza inkább ilyen középhosszú. Tehát itt nem 350-eket mennek. És ezért a rövid fokozatkiosztású McLarennek, ez lehet, hogy nagyon emiatt feküdni fog, mert sokkal hatékonyabban van elosztva erre a pályára a saját fokozatkiosztásuk. Ez ugye egy év elején választott megoldás, hogy ki milyen áttételekkel megy. Úgyhogy lehet, hogy a McLaren emiatt hatékonyságot fog növelni, és ez hozza őket majd előre mondjuk második helyre a Mercedes szorosan követő bolyba.
0: A hétvégén tehát az angol nagydíjjal folytatódik, vagyis hát a brit nagydíjjal folytatódik a Forma 1-es szezon betétfutamokkal, úgyhogy mindent közvetítünk majd a közmédia felületein, és ne felejtsétek el, hogy Molnár Martin is versenyez a Hungaroringen ezen a hétvégén, úgyhogy ha tehetitek, akkor menjetek és szurkoljatok neki élőben. Weber Gábornak és Zsoldos Banának pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megbeszéltük, mi történt Spielbergben, mit történhet Silverstone-ban, Box Utca podcasttel pedig jövő héten is jelentkezünk. Sziasztok, én Pattantyús Lőrinc voltam.
4: Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
5: Olyan alabanc, mint a sárkány. Ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
6: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
4: Sem erőszakkal.
7: Mit fizetnek a jószágért?
8: Eszni!
7: Vissza is adom!
4: Sem szép szóval.
9: Tudja, mi ez?
10: Rebellió!
11: Az egész bandát megmutatom!
4: De csellel sem egyszerű.
12: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
4: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Kanada jutott be elsőként a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. Válságosabb a költségvetés állapota, mint eddig látszott. Marad a rendkívüli hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
13: Kanada jutott be elsőként a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda Steven Eustáquio 92. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a nyolcad döntőbe kerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal, holnap hajnali 3 órától Hollandia Marokkóval játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. A férfi teniszezők között továbbra is Marozsán Fábián a legmagasabban jegyzett magyar játékos, aki 9 helyet előrelépve az 53. míg Fucsovics Márton maradt a 76. helyen a világranglistán. A héten mindketten a Wimbledoni bajnokság főtáblás küzdelmeiben lesznek érdekeltek. Párosban pedig együtt indulnak. Az élen változatlanul az olasz Jannik Sinner áll, megelőzve a spanyol Carlos Alcarazt és a német Alexander Zverevet. A nőknél Udvardi Panna a legjobb magyar, aki két helyet javítva a jelenleg a 69. míg Bondár Anna a 74. Gálfi Dalma a 111. Az első helyen továbbra is a fehér orosz Arina Szabalenka áll, a kazah Jelena Rybakina és a lengyel Iga Świątek előtt.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
13: 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, elérték a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter a hétvégi háromnapos informális kormányülésről szólva elmondta, hogy a többi között a gazdaság újraindításának feltételeiről, a kiemelt beruházásokról, az átvilágítások első eredményeiről, a közmédiáról, a külpolitikai feladatokról és nemzetbiztonsági kérdésekről egyeztettek. Az Európai Unió 5 millió euró segít nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezetékhálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Tegnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. Varsó mellett a hőség ellenére megrendezett kerékpárversenyen meghalt egy 30 éves sportoló, ma pedig holtan találtak egy másik 71 éves biciklist is, akit azután kezdtek keresni, hogy tegnap nem ért célba. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat.
4: Közlekedés.
13: Az M5-ös autópályán a Kecskemét észak csomópontban építési munkákat végeznek. A 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz.
4: Időjárás.
13: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A csúcs hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sporttörténelem.
9: A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Ez itt a Sporttörténelem. Mikrofon a Elpap István. Turi Gáborral fogok beszélgetni a Sporttörténelem mai adásában arról, hogy a magyar futball milyen utánpótlás sikereket ért el az 1970-es évek közepén. A mieink 1974-ben megnyerték az EB-t, rá két évre pedig ezüstérmesek lettek. Hát hogyan kell ezt értékelnünk?
14: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat, ugye akik emlékeznek rá, mert éltek akkor, ugye a magyar labdarúgó válogatott 1970 után nem jutott ki a 74-es világbajnokságra sem. A szakma az élvonalhoz visszazárkózás zálogát az utánpótlás nevelésben látta. Az 1972 és 74 között megrendezett U23-as Európa bajnokság második volt a korosztály történetében. A résztvevő 21 válogatottat 8 csoportba osztották, a győztesek jutottak az egyenes kieséses szakaszba, azaz a negyed döntőbe. A magyarok a jugoszlávokat és a görögöket előzték meg. Igaz, az elsőséghez az is kell ez, hogy a görögök Athénban 2-0-ra legyőzik a jugoszlávokat.
10: A negyeddöntőt 74 tavaszán rendezték, ott a mieink Hollandiától idegenbe 2-1-re kikaptak, de Békés Csabán 3-1-re nyertek. Magyarország mellett a Szovjetunió, az NDK és a Lengyelország jutott a legjobb négy közé, ahol a szovjetek a magyarokkal, a keletnémetek a lengyelekkel mérkőztek. Milyen volt ennek a tornának az erőssége?
14: Nos, a lengyeleknél Bulgária idegenbeli 2-0-ás legyőzése során Andrzej Sármák és Gregor Szlátó szerezte a gólokat, ugyanők a nyári NSK-beli világbajnokság felfedezettjei lettek. Az elődöntőben az NDK Zwickauban 0-0-ás döntetlent játszott, a visszavágón Lucsban 2-2-t ért el a lengyelek ellen, és idegenben szerzett góllal ment a döntőbe.
10: A Magyarország a szovjetekkel ugye Harkovban kezdett, Sárosi László szövetségi edző nem is rejtette véka alá, hogy nehéz lesz. A Népsport ezzel engedte útjára a fiúkat. Szoros eredményt várunk.
14: A szovjeteknél a később ismerté válók közül olyanok kezdtek, mint a Dinamo Kijev kiválósága Leonid Burjak vagy Dávid Kipiáne a Tbilisi Dinamóból. Harkovban 30 ezer néző előtt Burjak Kocsis Istvánon megpattanó lövésével és Kipiáni góljával nyerte 2-0-ra. Sárosi így vigasztalta fiait, idézem, kaptunk két balszerencsés gólt, de kaphattunk volna két olyat, amelyet gólhelyzetig megjátszott az ellenfél. Másnap Mészáros Ferenc kapus és társai megnézve a harkovi május elsőjei felvonulást rögtön jobb kedve derültek. Be lehet hozni a hátrányt, mondták a fiúk. Az értékelésében a Népsport leszögezte, többet kell futni. Válogatottunk fél óráig nem lőtt kapura, az első valamire való kísérletre a 60. percig kellett várni. Sárosi nem tagadta, idézem, ezen a találkozón kiütközött a magyar futball alapproblémája. Kevesebbet és lassabban futunk, mint az ellenfelek. A sportnapilap is felvetette azt is, idézem, ha itthon meg tudunk gyötörni egy csapatot, akkor miért nem tudjuk ezt megtenni, ha kitesszük a lábunkat hazulról? A megjegyzés arra utalt, hogy a negyed döntőben Magyarország Deventerben Hollandiától 2-1-re kikapottán Békés Csabán 3-1-re győzött és továbbjutott.
10: A szurkolók mennyire kísérték figyelemmel ezt az utánpótlás EB-t?
14: A szovjetek elleni kazincbarcaikai visszavágót óriási érdeklődés előzte meg, 10 000 nézőt vártak a stadionba, aztán 15 000 drukker zsúfolódott össze. Az újpesti Fekete László és a győri Pénzes Mihály góljával a magyarok behozták a kinti hátrányt, a továbbjutáshoz szükséges gól megszerzéséhez csupán 7 perc volt hátra, majd a hosszabbításban egyik együttes sem talált a hálóba, 11-esek döntöttek a mieink, Becsei József, Harsányi László, Horváth József és Tóth András sikeres lövésével 4-3-ra bizonyultak jobbnak. Meglett a döntő, azaz a finálé. Sárosi edző reálisan értékelt, megérdemeltük a továbbjutást. Ha a helyzeteket jobban kihasználjuk, akkor 3-4 góllal is nyerhettünk volna. A szakvezető hozzátette, az egész csapat remekelt.
10: Ugye Ilovszky Rudolf volt akkor a szövetségkapitány, ő is elégedetten nyilatkozott, azt mondta, hogy boldogan adtuk oda a nagy válogatott tagjait erre a mérkőzésre. Szép siker a mai.
14: Tény, a mieink közül 9-en Mészáros Ferenc, Török Péter, Vépi Péter 1972-ben, Dunai Ede 1969-ben, Harsányi, Tóth András és Horváth 1973-ban, Nagy László 1970-ben, Fekete 1974-ben bemutatkoztak a nagyok között. Krizsán József, az MLS főtitkára is örült, láttunk valamit most a jövőből, mondta. A találkozó után a hátvéd Horváth József ezt a kérdést tette fel a csapat edzőinek. Laci bácsi, ha megnyerjük az EB-t, nekem adja emlékbe ezt a kapitányi karszalagot? Sárosi László pedig ezt válaszolta. Neked, Jóska, de még előttünk van 90 perc, plusz még egy, az a 180 perc.
10: döntő első mérkőzése az NDK ellen idegenben volt, ami ugye jó jelnek tűnt.
14: Ugyanakkor Sárosinak gondot jelentett, hogy Vépit kiállították, ezért a bal hátvéd helyére Kántor Mihályt hívta meg a keretbe a Vasasból. Sárosi emlékeztetett, az NDK utánpótlás válogatott erős ellenfél, a magyar A válogatott csupán 1-0-ra nyert ellene. A vezetőedző kijelentette, érzésem szerint Drezdában nem kapunk ki. A Népsport is bizakodott, mondván, ha együttesünk azt a játékot nyújtja, mint általában hazai pályán, akkor nem kell félteni. Elvileg az ellenfélnél pályára léphetett volna az újdonsült kekgyőztes Magdeburg néhány játékosa, olyanok, mint Jürgen Pomerenke, Axel Till és Martin Hoffmann, de őket egyből meghívták a nagyválogatottba. Werner Wolf biztos volt a dolgában, az eddigiek során idegenben jobban szerepeltünk, s lényegében ennek köszönhetjük a döntőbe jutásunkat, mondta. Hozzátette, most azonban hazai környezetben szeretnénk 2-3 gólos erőnyt szerezni, hogy nyugodtan utazhassunk a magyarországi visszavágóra.
10: Hát nem sikerült, ráadásul Kis Tibor és Horváth góljával a félidőben a miénk 2-1-re vezettek, igaz a 87. percben Gerd Heidler megszerezte a hazaiaknak a győztes gólt. A Népsport nem véletlenül állapította meg, hogy válogatottunk biztos győzelmet engedett ki a kezéből.
14: Igen, a visszavágó előtt a csapatkapitány Horváth József úgy látta, a magyarok előnyére szorgál, hogy az együttes a Vasas Dózsa vegyesre épül. Idézem, jól összeszoktunk, s az is döntő, jó formában van mindenki. A győzelem zálogát az akaratban, a jobb erőnlétben és az eredményes csapatjátékban látta a futballista. Wolf szerint az otthoni környezet sokat számít, de nem féltem a fiúkat. A Népsport viszont nem cifrázta. Miénk lehet az Európa-bajnoki cím, ezt hozta a címlapom.
10: Aztán utánpótlásunk legjobbjai parádés játékkal nyertek.
14: A győztesek boldogok voltak, Horváth így értékelt. Véget ért egy nagy korszak az életünkben, olyan érzés, mint amikor ballag az ember. Nekünk ez a torna felért az érettségével. Nagy Lászlót idézem, életemben nem futottam ennyit, mint ezen a meccsen, de nem bánom. Harsányi is örült, hazaviszem a mezt, ott lesz a két aranyérem mellett. Kell lennél szebb indulás a házas életbe? Tette fel a kérdést a játékos. Válaszolt is rá, aranyérem az EB-ről és a 6. bajnoki cím idehaza. A Népsport nem az ünneprontán szándékával, de megemlítette, hogy a Kelet-Német Szövetség nem erősítette meg a válogatott játékosokkal azt a gárdát, amely minimális előnnyel érkezett Budapestre. Ám a hazaiakra vonatkoztatva nem tagadható, idézem, az új generáció a labdarúgásban is kitermelte azokat a tehetségeket, amelyek ma már helyet követelnek maguknak.
10: Csak a rendkedvére ezt a visszavágót 4-0-ra nyerte meg a magyar válogatott a Népstadionban. Na ugorjunk 2 évet, 1976-ban, ekkor az U23-as labdarúgó Európa-bajnoki sorozatnak értelemszerűen úgy vágott neki Magyarország, hogy megvédi a címét.
14: Igen, a kiírásban 1975 őszén 23 együttes rajtolt 8 csoportban, az egyikben csupán 2 résztvevő szerepelt, a végső győztes Szovjetunió és Törökország, ráadásul a szovjetek Ankarában kikaptak 2-1-re, a taskenti visszavágón dolgozták le a hátrányukat, mert 3-0-ra nyertek. A csoport elsők alkották a legjobb 8 mezőnyét, ahonnan egyenes kieséssel folytatódtak a küzdelmek.
10: Magyarország ugye Ausztriát és Luxemburgot megelőzve végzett a második csoport élén, az döntött, hogy a mieink Szabó Ferenc 2 és Ceceli Károly góljával Szolnokon 3-0-ra legyőzték az osztrákokat. Negyed döntőben Anglia következett, 3-0 és 1-3, az elődöntőben Jugoszlávia, 3-2 és 1-1, a fináléban pedig a Szovjetunió.
14: Azért érdemes némi kitérőt tenni, már az előbb is említettük, hogy miután nem jutott ki 2 világbajnokságra a felnőtt válogatott, a szakma az utánpótlás nevelésben bízott, ám a témával kapcsolatos viták fel-fel horgattak. 1973-ban például az Újpest korábbi 24-szeres válogatott védője Balogh-Kettő Sándor kritikusan jegyezte meg, minden egyesület vezetői minden évben új fiatal tehetségeket követelnek az utánpótlás edzőjétől, rendszerint meg is kapják ezeket a fiúkat, de tesznek-e vajon valamit azért, hogy minél több ilyen fiú nevelődjék? Tihi Lajos, a korábbi 71-szeres válogatott csatára, Budapesti Honvéd ifjeinek trénere hozzátette, én egyébként szívesen lemondanék a bajnoki címekről, ha minden évben néhány használható játékost tudnék adni az első csapatnak. Iloszki Rudolf, a válogatott szakvezetője, korábban a Vasas Kölyök csapatának edzője szigorú volt, idézem, nem kevesen csak azért edzők, hogy fizetést kapjanak, a szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. Rákosi Gyula, a Ferencváros fiataljainak trénere, arra is rávilágított, van olyan gyerek az ifiben, aki kocsival jön az edzésre, 17 esztendős és kocsival jár. Mi lesz később? Ölben hozzák majd?
15: Hát a kritikus hangok ellenére azért volt miből merítenie a honi szakmának.
14: Az 1976-ban ezüstérmet hozó sorozat negyed döntőjében 1976 márciusában Anglia ellen az ülői úton pályára lépő utánpótlás csapatban, amely 3-0-ra nyert, heten már korábban a nagyok között is megfordultak, a Jugoszlávia ellen májusban 3-2-re megnyert elődöntőben pedig már valamennyien a válogatottnak is mondhatták magukat. A Szovjetunió elleni döntő első mérkőzését megszokott helyen az Üllői úton játszott a csapat, nem véletlenül ott, mivel a finálét megelőzően Baróti Lajos szakvezető, a szövetségi kapitány vezette az utánpótlás együttest is, kijelentette, továbbra is az újdonsült bajnok Ferencvárosra épít.
15: A szovjetek ugye Törökország, Franciaország és Hollandia legyőzésével jutottak a végjátékba.
14: Baróti munkáját Dalnoki Jenő segítette, aki optimista volt. Nem lesz semmi baj. Ha már egyszer idáig eljutottunk, nem szabad elbuknunk. Milyen lesz az aranyérem? Ez a megállapítás persze nem jelenti azt, hogy lebecsüljük az ellenfelet. A Videoton jobb szélsője Mayer Lajos is bizakodott, idézem, igazán elvárható tőlünk, hogy győzünk, hiszen mi lényegében véve a legjobb magyar 11-et vonultatjuk fel. Persze nagyon nehéz lesz, mert a szovjet csapatok ellen kevés a tapasztalatunk. Én is csak egyszer játszottam ellenük az ifjúsági válogatottban, s kikaptunk. De számomra nem jelent semmiféle gátlást. Gujdár Sándor egy nagy családhoz hasonlította a magyar együttest hozzátéve. Úgy vélem, mi biztosabban vettük az akadályokat, hiszen nincs vereségünk. Ez a tény kedvezően befolyásolja az önbizalmunkat. A szovjet csapat gyors ritmusban játszik, de mi is kizárt dolognak tartom, hogy nem mi diktáljuk a tempót.
15: És hogy látta az ellenfél az esélyeket?
14: A szovjetek szakvezetője Valentyi Nikolajev arra a felletésre, hogy rendre a visszavágókon harcolták ki a továbbjutást, megjegyezte. A mi csapatunk egységes, jó együttes, amely idegenben ugyanúgy érhet el jó eredményt, mint otthonában. Ez a döntőre is vonatkozik. Megkérdezték tőle, miért nem válogatta be Leonid Burjakot a Dinamo Kijev 1975-ben kekgyőztes középpályását. Nikolajev ezt azzal indokolta, idézem, Burják valóban kitűnő játékos, csak éppen a játék felfogása nem illik bele abba az együttesbe, amelyik eddig sikeresen szerepelt, így lemondtam róla, és inkább szerepeltetek egy szerényebb képességű, de a csapatjátékot jobban ismerő futballistát. Az edző derülátó volt, a döntetlen nagyszerű lenne, de egy gólos vereség sem ejtene kétségbe. Az is szóba került, a Burják nem is, de a Dinamo Moszva középpályása Minájev a csapattal tartott.
15: Hát aztán fiataljaink nem játszottak jól.
14: A Népsport le is szögezte, ez az 1-1 azt jelenti, hogy utánpótlás válogatottunk már csak nagy bravúr árán védheti meg Európa-bajnoki címét. Nyilasi Tibor szerzett vezetést, amelyet a második félidőben Petrovics Szlobodján kiegyenlített. A meccsről mindent elmond, hogy a magyarok legjobbja a kapus Gujdár volt. Baróti Lajos nem tagadta, idézem, bágyattan, erőtlenül játszottunk. Remélem, a visszavágó mérkőzésre jobb egyéni teljesítményekkel rukkolunk ki, s az eredmény sem marad el. Nikolajev optimista volt, idézem, fiatal csapatunk taktikai érettségről tett bizonságos, bizakodó eredményt harcolt ki a visszavágó mérkőzésre.
15: Hát ezen a moszkvai visszavágón a szovjetek hamar 2-0-ás vezetést szereztek.
14: Igen, a szaklap, a Népsport jól fogalmazott, az első félidőben sokkal jobb volt az ellenfél, szünet után feljavult a csapatunk, de már későn. Baróti Lajos így látta a mérkőzést. Az otthoni 1-1-nek tulajdonítom, hogy nem sikerült megvédenünk az Európa-bajnoki címet. Nikolajev reálisan értékelt, az első félidőben nagyszerűen játszott a csapat, de megint kihagytuk a helyzeteket. 2-0 után azt hittem, biztosan győzünk, aztán végül is ez nagyon nehéz volt, mert a magyarok a szünet után alaposan feljavultak. Mégis a Népsport szerint kevés jó teljesítmény a magyar csapatban. Az értékelésben már megengedőbb volt a szaklap kritikája, idézem, az ezüstérem nem kudarc.
15: És hát rögtön fel is tehetnénk a kérdést, hol van manapság egy utánpótlás ezüst? Ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
16: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Ez az én történetem a Nemzeti Sportrádió munkatársaival.
17: A rádió a rádiózás örök. Mondták, és manapság is mondják legendás elődeink azok, akiktől azt tanulhattam, hogy az élő közvetítések, műsorvezetések, tudósítások és interjúk során nagyon fontos, hogy legyen szókincsed, műveltséged, improvizációs készséged. és bátorságod, valamint összességében egy stílusod, amitől egyedi lehetsz. Azért ezzel kezdtem, mert itt a Nemzeti Sportrádióban a nap 24 órájában reggeltől éjszakában nyúlóan lehetőség van ennek bizonyítására, nem csak nekem, hanem valamennyi munkatársamnak. A feladat nem könnyű, mivel nincs megállás. Azonnal jön a következő kihívás. Ezért szoktam mondani, hogy számunkra minden nap egy olimpia. A rádiótól elvárás az, hogy friss legyen, hiszen nem kell hozzá akkora stáb, mint egy tévéműsorhoz, ahol általában nagyjából 10-20 fős személyzet kell ahhoz, hogy mindent a helyére tegyenek. A rádióban viszont elég egy hangmérnök és egy műsorvezető, és már is az élőadás varázsában találhatod magad. Legutóbb az egykori kiváló labdarúgó Fazekas László halálakor készítettünk rendkívüli sporttörténelmi című műsorunkat Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Edvi László kollégámmal, aki épp bent volt a szerkesztőségben. Simon László és Cserjés Bendegúz, vagyis az archívum segítségével gyorsan előkerült három anyag, interjú Fazekas Lászlóval és persze gólok is tőle. A többi sztorit és Fazekas László méltatását könnyedén megoldottuk. A rádiózásnak ez a lényege. Főleg a sportvilágában, ahol számtalanszor kell reagálni egy-egy váratlan szituációra, nem beszélve arról, hogy mindig láttatnunk kell azt, ami elénk tárul, ami előttünk történik, mindig minden körülmények között. Ez alapszabály. Persze nem mindig sikerül mindez tökéletesen. Van, amikor belegabolyodunk a mondandónkba, van, amikor sztorizunk, miközben a semmiből gól születik, vagy éppen nem találjuk el elsőre a góllövőt, de aztán javítunk. Fent és lent, mint a sportolók a pályán és azon kívül is, és pont úgy, mint a hétköznapi hősök, akik bennünket hallgatnak, akkor is, ha szerelmi bánatuk van, vagy rossz csapatra tettek a fogadóirodánál, vagy éppen állnak a kilátástalan dugóban. Itt álljunk is meg egy pillanatra, amíg emberek vezetik ugyanis az autókat, addig szükség lesz a rádiózásra, a rádióra, mert nagyon sokan ott választanak bennünket, valamint más rádiócsatornákat is persze. Nemrég pont arról győződhettem meg újból, hogy többen hallgatnak bennünket, mint azt gondoljuk, hiszen az egyik ismerősöm szóba hozta a női lesiklást Cortinából. Az idei februári téli olimpia második versenynapján Lindsay Vonn tragikusan emlékezetes bukását közvetítettem a milánói ötkarikás játékok helyszínéről. Szerencsémre Pápál Előddel, az M1 munkatársával, aki jól ismeri az alpesi sízőket, igaz, egyáltalán nem számítottunk a visszatérő amerikai olimpiai és világbajnoknő 13 másodperc alatti óriási bukására és kiesésére. Megrázó élmény volt. Nem megrázó, hanem inkább jó értelemben katartikus, csodaszámba menő, felemelő és felejthetetlen élmény a férfi kettes bobok utolsó futama, szintén a téli olimpián, Cortinában, este 9-kor. Simán bejutottunk online-os kollégámmal a rajthoz, igen a rajthoz, mintha mi is indulnánk versenyzők, vagy legalábbis edzők, szakértők lennénk, újjá kellett dugnunk az akkreditációs kártyát, hogy nehogy lebukjunk és észrevegyék, hogy tulajdonképpen mi olyan helyen járunk, ahol nem lenne szabad ott lennünk, egyszerűen csak az akkreditációs kártyákkal egy ember kérdezte, hogy hova megyünk, ő átengedett, utána senki nem szólt hozzánk, mi meg ott találtuk magunkat a boppája, rajtjának tövében, néhány méterre a versenyzőktől, sőt, néhány centire a boboktól. Test közelből, szemben a szurkolókkal a pálya mellett szenzációs és örök élmény marad az egész, majd aztán, ahogy a sötétben lesétáltunk a magasból, miközben a hófötte hegycsúcsok ott magasodtak a fejünk fölött, míg nem leereszkedtünk a település főutcájára, ahol kollégáink összeszedtek az autóval, és mehettünk is a szállásra. A téli olimpia örök élmény marad, ugyanúgy, mint 2018-ban Pyeongchangban, amikor szintén ott lehettem, és ne felejtsük, akkor született meg Magyarország első történelmi téli olimpiai aranyérme, köszönhetően a férfi 5000 méteres váltónknak. Élmény van bőven, hiszen a rádió, a rádiózás örök.
18: Ez volt az Én Történetem, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ez itt a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. A labdarúgó világbajnokságon elkezdődött a kieséses szakasz, a legjobb 32 között már lejátszották a Kanada-Dél-Afrika mérkőzést, a második játéknapon pedig három további találkozót rendeznek, ezekről készített összeállítást Nyágúj Gergely.

0: Az egyik házigazda már a 16 között két korábbi világbajnok követheti. Megkezdődtek a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszának küzdelmei, méghozzá a társrendező Kanada és Dél-Afrika összecsapásával. A mérkőzésről Jó András tudósít.
1: Történelmi siker a legjobb 16 között Kanada. Dél-Afrika, Kanada 0-1. A 21. percben Derek Cornelius előtt nyílt szabad terület a kapu torkában is jól érkezett a szabadrugásra. Remek fejes volt, be is ment volna a kapu közepébe, de Rowan Williams, a dél-afrikai kapus, odaért és védeni tudott. A 45. percben érkezett az első félidő legkomolyabb lehetősége. Egy kanadai szöglet Cornelius fejesét Modiba tudta kikotorni a golvonalról. Bombító ismételt, majd Buchanan a harmadik próbálkozó lövése kijött Williams kapusról, nagy védés volt. A második félidőben türelmesen játszott mindkét csapat, egészen a 65. percig kellett várni egy komolyabb lehetőségre. A kanadai támadó Oluwaseyi kapott pontos labdát, és egy az egyben vihette a kapusra, majd eltekerte a kapu jobb oldala felé. Rowan Williams számított erre a megoldásra, és hatalmas vetődéssel vitte a próbálkozást. A kipattadt labdát pedig David tessékelte volna a kapuba, de a golvonalnál megint ott termett a dél-afrikai játékos, most Bokazi tisztázott. A 78. percben hatalmas védés. A kanadai Jonathan David kihasználta, hogy volt helye és ideje. Átvette a kapu előtt nagyjából 5 méterre a labdát, de a bal felső sarokba tartó lövést Rowan Williams hatalmas bravúrral hárította. A mérkőzés legvégén érkezett az egyetlen gól. A 90+2. Percben Eustáquio elé érkezett a kipattanó a 16-oson, ő pedig a jobb alsó sarokba lőtt. Rowan Williams nem védhette a lövést. Kanada majd a Holland-Marokko mérkőzés győztesével játszik a 8. döntőben. Dél-Afrika-Kanada 0-1.
0: Stephen Eustáquio 5. gólját szerezte a kanadai válogatott színeiben. Vélhetően mindközül ez volt a legfontosabb.
2: Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor előttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényesülhet.
0: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így látta a mérkőzést.
3: Kanada támadólag lépett föl a mérkőzés elején, próbált előnyt kicsikarni, de nem voltak elég pontosak, rengeteg technikai hiba csúszott a támadásépítésbe, és ezáltal nem tudtak helyzeteket kialakítani. A dél-afrikaiak pedig szépen megtartották a labdákat, nem vagdosták el, próbálták megbecsülni, kivenni a lendületet a kanadai játékból, viszont kontrákra nem nagyon jutott erejük, egyszer-egyszer tudtak meglódulni, de védeni valója nem volt a kanadai kapusnak. A kanadaiak kontrugásokból próbáltak veszélyeztetni, utána a dél-afrikaiak szintén próbálták lassítani a játékot, ez jól sikerült nekik, mert a kanadaiak kicsit belekényelmesedtek. A második félidőben Kanada szerette volna dűlőre vinni a dolgot, de egyszerűen nem bírta nagyon szervezetten és jól tolódó dél-afrikai védekezéssel. A dél-afrikaiak közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és akkor már kezdtünk beletörődni mi is, meg a játékosok is egy kicsit, hogy itt már berendezkedtek hosszabbításra a csapatok, értem ez alatt, hogy senki sem kockáztatott. Kanada azért többet próbálkozott avval, hogy eldöntse még a rendes játékidőben a mérkőzést. Bejött Alfonso Davis, aki a világbajnokságon most mutatkozott be a kanadai válogatottba. Ott nagyon fölpörgött a kanadai játék, ott egy 10 percig azt lehetett érezni, hogy Kanada megszerzi a vezetést. Majd amikor már mindenki elkönyvelte, hogy hát itt nem lesz gól, berendezkednek a hosszabbításra, akkor a 92. percben majdnem felrobbant a stadion. Igaz, hogy Los Angelesben vagyunk, ez már nem Kanada, de rengeteg kanadai néző, óriási öröm, és kanadaiak pályafutásuk, vagy hát a történelmük során először jutottak be a legjobb 16 közé világbajnokságon.
0: Dél-Afrika története során először jutott tovább a VB-n a csoportkörből, ám a 16 közé már nem sikerült beverekednie magát. A szövetségi kapitány Hugo Broos ennek ellenére pozitívan értékelte a tornát.
4: They have to be honest that today we lost the game because there was a lack of power and speed in our team.
0: Legyünk őszinték, ma azért veszítettük el ezt a mérkőzést, mert a mi csapatunkból hiányzott az erő és a sebesség, már ha az ellenfelünkkel hasonlítom össze. Sok egy az egy elleni párharcot elveszítettünk. Nem csak a futósebességről van szó, hanem a játéksebességről is. Ha megnézzük, milyen gyorsan játszott Kanada, és mi ehhez képest hogyan építkeztünk, látható, milyen sokáig tartott néha, hogy döntéseket hozzunk. Ezeken a dolgokon dolgoznunk kell. Ettől függetlenül nem szabad elkeserednünk, mert összességében jók voltunk, szóval nagyon büszke vagyok a csapatomra. Mindig is mondtam, hogy igen, ez az utolsó, és ez az én világbajnokságom lesz, ez biztos. De, hogy mi fog történni a következő napokban és hetekben, az egy kicsit azon is múlik, hogy Dél-Afrika hogyan látja a jövőt velem kapcsolatban. Meglátjuk, folytatom-e, erre most még nem tudok válaszolni. Amikor idejöttem 5 évvel ezelőtt, és láttam az első edzéseket a nemzeti csapattal, nem hittem a szememnek. A mentalitás ugyanis nem volt jó. Félbe kellett szakítanom az edzéseket, és meg kellett mondanom nekik, hé, skacok, ez a ti munkátok, dolgoznotok kell. Nem azért jöttetek ide a válogatotthoz, hogy kivegyetek pár nap szabadságot, aztán visszatérjetek a klubotokhoz. Szóval azt gondolom, ha van valami, ami biztosan megváltozott a nemzeti csapatnál, az a mentalitás. Kanada, Dél-Afrika, tehát 1-0, a juharlevelesek az elsők, akik ott vannak a legjobb 16 között. Ma este pedig folytatódnak a küzdelmek az egyenes kieséses szakaszban. Jöjjenek az előzetesek! Samba! Az ötszörös győztes Brazília ugyan döntetlennel kezdett Marokkó ellen, végül 10 gólt rúgva megnyerte a céljelű négyest. Vinicius Junior mindhárom csoportmérkőzésén betalált, ez a braziloknál előtte csak Ronaldónak, Rivaldónak, Romáriónak és Jairzinhónak sikerült, az adott években pedig a dél-amerikai gárda meg is nyerte a világbajnokságot. Az első akadálya 16 közéjutásért Japán lesz, és Carlo Ancelotti is pontosan tudja, nem vehetik félváról az ázsiaiak elleni összecsapást. A holnapi mérkőzéshez sok mindenre van szükségünk. Észre, de szívre is, fejben tisztának kell maradnunk. Fel kell készülnünk mindenre, mert az egyenes kieséses szakaszban már minden megtörténhet. A csapat felkészült, motivált és magabiztos. Az utóbbi 2 mérkőzés jól sikerült, így a gárda készen áll bármire, ami történhet. Ez egy olyan meccs, amely ezt megköveteli. Egy erős riválissal játszunk, egy jól szervezett, komoly minőséget képviselő csapattal. Tehát mindenek előtt pontosan tudnunk kell, hogy mit akarunk csinálni a pályán. Ami Neymart illeti, szépen fejlődik. Szerintem az elmúlt héten nagy lépéseket tett előre. Kár, hogy nem tudott végig velünk edzeni, de tud többet is játszani 15 percnél, nagyon jó formában van. A játéka igazán a holnapi meccs alakulásától függ. Hogy mit mondanak az emberek? Erről nem akarok beszélni. A mérkőzésre fogunk koncentrálni, az ellenfél erényeire és a megfelelő felkészülésre, hogy minél több gondot okozhassunk elől, és elkerüljük az esetleges problémákat hátul. A meccsre való felkészülés csak erről szól. Nem fogunk belemenni semmilyen lélektani hadviselésbe. Japán az F csoport második helyén végzett, ráadásul veretlenül, Tunéziát kiütötte, a hollandokkal és a svédekkel döntetlent játszott, és Brazília ellen is lehet keresni valója. Bár a 2006-os németországi VB-n elszenvedett vereséget 5 másik követte, legutóbb 2025. októberében Tokióban felkészülési mérkőzésen 3-2-re legyőzték a brazilokat Uedáék, 2 gólos hátrányból fordítva. Többek között erről is beszélt Hajime Moriyasu, a japánok szövetségi kapitánya a tegnapi sajtótájékoztatón, no, meg arról, hogy bár tisztelik az ellenfelet, azért jöttek, hogy világbajnokok legyenek. Nagyon tiszteljük Brazíliát. Ugyanakkor az, hogy a VB színpadán egy bombaerős brazil csapattal nézhetünk szembe, hihetetlenül értékes tapasztalat lesz a csapat és a japán labdarúgásának egészen jövője szempontjából. A mi feladatunk az, hogy gondoskodjunk a játékosok lehető legjobb fizikai és mentális állapotáról, hogy gátlások nélkül megmutathassák legjobb tudásukat és felvehessék a harcot. Természetes, hogy Brazíliát a világ egyik legjobb csapataként tartják számon, míg Japánt még nem tekintik egyenrangúnak velük. de azzal a céllal érkeztünk erre a világbajnokságra, hogy bajnokok legyünk, és minden nap azon dolgozunk, hogy ezt a szakadékot eltüntessük. Lehet, hogy egyesek nevetnek ezen az ambíción, de mi teljesen komolyan gondoljuk. Hiszem, hogy amikor a japánok világos célt tűznek ki maguk elé, azt el is tudják érni. Ezért is szól a mondani valunk egy része a jövőnkről, és arról, hogy hová szeretnénk eljutni. Brazília a végső győzelem egyik esélyese, mint minden tornán. Lehet, hogy a közvélemény nem feltétlenül így jellemez minket is, de mi titkos esélyesként tekintünk magunkra, és ezzel a mentalitással szeretnénk pályára lépni. Ismétlem, nagyon tiszteljük Brazíliát, de hiszünk benne, hogy van esélyünk legyőzni őket, ahogy azt tavaly is tettük. Mindent meg fogunk tenni, hogy elérjünk valamit, ami ismét történelmet írhat. A 16 közéjutásért megrendezésre kerülő Brazília-Japán mérkőzésre magyar idő szerint 19 órától kerül sor, 10:30-kor pedig következik egy négyszeres győztes Németország. Now, Germany are the champions of the world! Once more this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. You would argue that over the peace, they have proved to be the best in the world. The first Europeans ever to win it on South American soil.

0: A németek legutóbb 2014-ben Brazíliában emelhették magasba a trófeát, a döntőben Argentínát legyőzve. Első európai csapatként a dél-amerikai kontinensen. És bár azóta még a továbbjutás sem sikerült a csoportküzdelmekből, ezúttal sikerrel vették ezt az akadályt Julian Nagelsmann tanítványai. Curaçao ellen gólfesztivállal nyitottak, majd hátrányból fordítva verték Elefántcsontpartot, a végén még az is belefért, hogy ugyanígy kikaptak Ecuadortól. Rudi Föller csapatigazgató szerint bárkit képesek legyőzni, azonban Paraguay ellen intőjel lehet az utóbbi kudarc.
1: Ha a kerettagok közül mindenki a legjobb formájában játszik, akkor a világon bárkit képes lehet legyőzni a német válogatott. Ugyanakkor az Ecuador elleni csoportmeccsen azt is láthattuk, mi történik akkor, ha a játékosok akár csak pár százalékkal is kevesebbet adnak a maximumnál. A torna fő esélyesei ilyenkor is képesek nyerni, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ennek ellenére teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, hogy a játékosok is tisztában vannak ezzel, és Paraguay ellen ki fogják tenni a szívüket a pályára.
0: Az ellenfél Paraguay 16 év szünet után kvalifikálta magát ismét a világbajnokságra, ám az eddigi legjobb szereplése, a negyeddöntő ezúttal valószínűleg távoli álom marad. A dél-amerikaiak a nem túl acélos USA-Ausztrália kettős mögött végeztek csoport harmadikként, 4 ponttal, a törökök legyőzése kikövezte az útjukat a 32 közé. 2002-ben Dél-Koreában 1-0-ra kikaptak a németektől, majd 2013-ban játszottak velük egy barátságos 3-3-at, de annak is már csaknem 13 éve. Hogy most miben bízhatnak, arról mesterük Gustavo Alfaro beszélt.
2: Tenemos un partido muy complejo por delante, muy difícil, como decía antes, contra un candidato.
0: Roppant bonyolult mérkőzés vár ránk, és egy nagyon nehéz is, és ahogy korábban is mondtam, egy olyan csapat ellen, amely a világbajnoki címért küzd. Alázattal és egyszerűséggel fogunk hozzáállni, támaszkodva arra, amink van, és amiről tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, miközben természetesen igyekszünk új elemeket is beépíteni. Nincs idő felkészülni rá, egyértelműen nincs idő, és még mindig vizsgáljuk néhány játékos állapotát. De hiszek abban, akik vagyunk közösségként, csapatként. Hiszek benne, ahogyan a srácok mindig reagáltak a nehézségek idején, mert a sikereinket mindig az akadályok leküzdésével kellett felépítenünk, és ez most sincs másképp. És ezért mérhetetlenül boldog vagyok, a magam nevében, mint a szövetségi kapitány, és szerintem az egész keret nevében is, hogy ma a legjobb 32 között játszhatunk, miután sikerült továbbjutnunk az egyik legkeményebb csoportból. Elég csak megnézni, hogy milyen kicsi volt a különbség az első és az utolsó helyezett csapat között, ami igazán jól mutatja a mezőny kiegyensúlyozottságát. Mi voltunk az a gárda, amelytől mindenki pontokat akart csenni, mégis sikerült kvalifikálni magunkat, és ez nagy szó. És ez nagyon nagy örömmel is tölt el, mert úgy érzem, azért jöttünk ide, hogy megmutassuk, versenyképesek vagyunk. Ez a szellemiség adott esélyt arra, hogy tovább jussunk és felkészüljünk a meccsre, ahol arra fogunk törekedni, hogy ismét partiban legyünk és felnőjünk a feladathoz. Hogy miben bízhatunk? Hogy mit akarunk csinálni? Küzdeni! Hisz ezért jöttünk ide, hogy küzdjünk, még ha a mi szintünk el is tér sok más nemzeti csapatétól, alázattal bárki ellen képesek vagyunk felvenni a versenyt.

0: második szakasz második játéknapjának legkiegyensúlyozottabb párharcának kétségkívül a Hollandia-Marokkó összecsapás ígérkezik. A világranglista 7. és 8. csapata Európa krémje Afrika legjobbjai ellen. Akárcsak szinte napra pontosan 32 éve a 94-es ugyancsak amerikai VB-n, igaz, most Monterrey a házigazda, akkor Orlandó volt.
1: We're expecting him to be a key figure. Well, here he is now with a chance and a goal! Set up by Hadji and scored by Nader! Well, that's a fantastic start for the second half by Morocco. Now Beckham. Back for Roy! Holland are back in front and the substitution has paid off.
0: Bergkamp, De Boer, Overmars fémjelezte Oranje akkori kezdőjében ott volt a mostani szövetségi kapitány Ronald Koeman is, aki nem csak az ellenfelet, de Mexikót is méltatta.
2: Of wij de favoriet zijn in de wedstrijd tegen Marokko, dat is één.
0: Egyrészt nem tudom, hogy tényleg mi vagyunk az esélyesek Marokkó ellen. Másrészt tudjuk, mi történik, ha győzünk Marokkó ellen, de nem gondolom, hogy olyan helyzetben lennénk, ahol túl messzire kellene tekintenünk. Először is alaposan fel kell készülnünk Marokkóból, mert kemény meccs lesz. Jó csapatról van szó, egyéni kvalitásokkal és komoly gólveszéllyel. Egy játékost, Ismail Saibarit nagyon jól ismerünk a holland bajnokságból, aki a PSV Eindhovenben játszik, de egy dolog jó játszani Hollandiában és gólokat lőni, ez nem túl nehéz, de ha ezen a szinten teszed meg, az már az ellenkezője ennek. Rajta kell tartanunk a szemünket. Másrészt Mexikó nagyszerű ország, ahol az emberek átélik és értik a futballt, így Monterrey remek helyszín lesz. Tudjuk, hogy Marokkó erős ellenfél, erős csapatot alkotnak. De meg akarjuk nyerni a meccset. Ha nem teszed meg, mész haza, ha viszont megnyered a mérkőzést, folytatod a tornát, ez ilyen egyszerű. Természetesen megpróbálunk nagyon sokáig versenyben maradni ezen a VB-n is. Míg a hollandok a Japán, Svédország, Tunézia triót utasították maguk mögé a csoportjukban, addig újabb afrikai ellenfelük, Marokkó veretlenül csupán rosszabb gólkülönbsége miatt szorult a brazilok mögött kvartettjének második helyére. Legutóbb 1999-ben barátságos mérkőzésen verték meg aktuális ellenfelüket, és ahogy szövetségi kapitányuk Mohamed Ouahbi is elmondta, most is erre készülnek. Ez a negyedik világbajnoki mérkőzésünk, és ez már az egyenes kieséses szakasz. Az első három találkozón megmutattuk, hogy jól kezeltük az ellenfeleinket, különböző stílusú csapatokkal játszottunk. Eltérő kihívások elé állítottak minket, ami megkövetelte, hogy különböző megoldásokat találjunk. E tekintetben magas szintről tettünk tanúbizonyságot, szóval most itt vagyunk, egy újabb csapat, megint egy más profil, új feladatokkal, és itt már nem hibázhatsz, ez az egész más megvilágításba helyezi az összecsapást. De kitartunk amellett, amit eddig jól csináltunk, miközben természetesen alkalmazkodunk azokhoz a kihívásokhoz, amelyeket Hollandia jelenthet. Ez az egyetlen terv, amit fel tudok vázolni. Ami pedig a motivációt illeti, higgyék el, őszintén úgy gondolom, hogy a legnagyobb motiváció számunkra és a játékosok számára is az, hogy viselhetjük ezt a mezt, és képviselhetjük ezt az országot. Hiszem, hogy pusztán ezzel a hittel hegyeket tudunk megmozgatni. Természetesen vannak más dolgok is, amelyek segíthetnek nekünk, de higgyék el, kellően motiváltak, magabiztosak és elszántak vagyunk ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. És hogy többen Hollandiából születtek játékosaim közül? Tudom, milyen ez, mert Belgiumból származom, és belga állampolgárságom is van. Mindig különleges érzés egy olyan ország ellen játszanod, amely olyan sokat adott neked, egy olyan ország ellen, amely számít, még akkor is, ha marokkói vagy. Ennek ellenére nem beszéltem velük sokat erről, mert nem akarok túl nagy ügyet csinálni belőle. Ez mégiscsak egy futballmérkőzés, és nekik a pályán lévő feladatukra kell koncentrálniuk. De egyértelmű, hogy ők elsősorban marokkóiak, és meg akarják nyerni a meccset. Ha túlságosan elönti őket az érzelem, túl sokat kombinálnak, vagy görcsösen bizonyítani akarnak, szerintem az nem tesz jót. A VB előtt a szuperszámítógép a hollandok végső sikerét jósolta, Afrika bajnok azonban a világ

is ráülne. Egy biztos, bárki is jut tovább, a következő körben Kanada nem jelent megoldhatatlan feladatot, és a legjobb 8 között már bármi lehetséges. Az azonban kétségtelen, hogy a foci VB ezzel a mérkőzéssel végleg berúghatja az ajtót. Folytatódhat, vagy, ha még nem tették, kezdődhet az éjszakázás, kávét bekészíteni, jön a 2026-os labdarúgó világbajnokság érdemi része. I can't get no sleep.

Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A 64 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban. Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Marad a rendkívüli hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Sikerrel vette az első kört Fucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar, a francia Luca Fanás ellen győzött, aki 6-4, 4-0-nál már feladta a mérkőzést. Ma délután Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Bondár Anna is pályára lép Wimbledonban. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az észak-amerikai világbajnokság csoportmérkőzéseit. Az átlag nézőszám rekordját ugyanakkor továbbra is a 32 esztendővel ezelőtti torna tartja. A csoportkörben 215 gól született, ami eddig mérkőzésenkénti 3 gólos átlagot jelent, ami szintén rekord. Ma este a 16 közé kerülésért Brazília-Japán, Németország-Paraguay és Hollandia-Marokkó mérkőzéseket rendeznek. Minden találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. A magyar női junior kézilabda válogatott 32-25-re legyőzte Japánt a Kínában zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Keceli Mészáros Renáta 6 góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar együttes holnap Norvégiával találkozik. A csoport első két helyezettje kerül a negyeddöntőbe.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés, valamint megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelő-szülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként. Ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárokba mindenki vigyen magával ivóvizet. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A pénzügyi segítség mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedéképítésére alkalmas eszközökkel, víz- és higiéniai felszereléssel, valamint oktatási anyagokkal. Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térségébe kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így például a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Péccel, Szentendre vagy Gödöllő felé.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az M0-as autóút és Biatorbágy közötti szakaszon kisebb lassulásra, torlódásra kell számítani.
0: Időjárás.
2: Ma és holnap lesz a legmelegebb. Holnap elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar, A csúcs hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 35 perc a pontos idő, ez továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Öttusával foglalkozunk a következő percekben, hiszen hétvégén Budapesten rendezték meg a világkupa döntőt, amelyen a magyarok közül Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, míg a férfiaknál Szép Balázs a tizedik helyen zárt. Az augusztusi Európa bajnokság és világbajnokság előtt jó erőfelmérő volt ez a verseny az öttusázók és a szakvezetők számára is. Többek között erről fogunk beszélgetni Belák Jánossal, az öttusa válogatott sportszak mai vezetőjével. Nagy szeretettel köszöntelek, János.
4: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Nagyon meleg volt a versenyen, nehéz körülmények várták a versenyzőket, de elsőként beszéljünk a mezőny tagjairól. Ugye a hallgatók kedvéért elmondom, hogy idén volt három világkupa verseny, amelynek résztvevői közül a legjobb 36 versenyző képviseltette magát a férfiak és a nők mezőnyében is. Mennyire tekintették, ahogy én a bevezetőben fogalmaztam, ezt a versenyzők az EB-re, VB-re való felkészülésnek, szóval a mezőny erősségét egy kicsit, ha bemutatnád?
4: Hát a mezőny erősségét mutatja az, hogy most jelenleg körülbelül 130 férfi és 100 női versenyző szokott a világkupákon indulni. Óriási nagymértékű a mezőny, és kiváló versenyzők vannak. Most érződik, hogy a junior és a felnőtt versenyzők összeértek, ezáltal nagyon sokan jó eséllyel küzdenek azért, hogy döntőbe tudjanak jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 135 férfi versenyző elindul a világkupa első selejtező napján, és onnan csak a legjobb 36 tudja kvalifikálni magát az elődöntőben, onnan pedig csak a legjobb 18 a döntőben. Tehát aki a döntőbe tud kerülni, az is egy óriási eredmény, és a lányoknál is egy ilyen népes mezőny van. Úgyhogy aki már döntőbe tud kerülni, én azt gondolom, az is egy kiváló eredmény. De hát a világkupa sorozat azt mutatja, hogy nagyon bizakodóak lehetünk az Európa és világbajnoksággal kapcsolatban. Jó sikerült a felkészülés, be tudták építeni a versenyzőink a korábbi évek tapasztalatait, úgyhogy kiváló eredményeket tudtak elérni. Erre a világkupa döntőre, mint ahogy említetted, ugye a ranglista alapján a legjobb 36 versenyző kap meghívást, úgyhogy gyakorlatilag ez egy kiváló befejezés a világkupa sorozatnak.
3: A kvalifikációt tekintve, az olimpiára való kvalifikációra gondolok, még az nem kezdődött el, ugye? De talán, mint például a vívásban, nagyon fontos, hogy a világranglistán hol áll egy versenyző, és milyen pozícióból fogja megkezdeni ezt a kvalifikációs sorozatot.
4: A kvalifikációs sorozat az 2027-ben fog majd elkezdődni. De ugye nagyon fontos tudni, hogy már most ebben az évben is fel kell tudnunk mérni, és jó kell tudnunk pozícionálni a sportolókat, hogy kik azok, akik döntőbe tudnak kerülni, kik azok, akik dobogó esélyesek. Nem szerencsés az, hogyha az olimpiai kvalifikációs időszakot óriási mezőnek megnyitjuk, és a legjobbjaink energiáit elforgácsoljuk azzal, hogy egymás közötti küzdelmekben kell majd bizonyítaniuk. Én azt gondolom, hogy ezek már fontos visszajelzések, illetve tapasztalatok a következő évben kezdődő kvalifikációs sorozathoz.
3: A magyar versenyzők teljesítményét te hogyan szoktad, vagy hogyan lehet értékelni? Mérvadó-e az, hogy például Erdős Rita esetében, ha jól tudom, az úszásban egyéni csúcsokat javított? Guzi Blanka úgy fogalmazott, hogy a teljesítményt, az sikerességet nem mindig érmekben lehet mérni. Szóval, amikor egyes magyar versenyzők teljesítményét értékeled, akkor milyen szempontokat nézel, például most egy világkupa döntő után?
4: Hát, mind hogy a felkészülés, meg az öttusa is komplex sportág, ugyanúgy ezt is egy komplex módon kell nézni. Nem feltétlenül célunk az, hogy a világkupán már dobogóra tudjanak állni, hiszen a két fő versenyünk az Európa és a világbajnokság. de a teljesítménynek azért vannak objektív mutatói, amelyet figyelembe kell venni. Ezáltal is azért csökkenteni lehet az érzelmi alapú döntéseket. Már nem gondolom, hogy jellemző lenne, hogy emocionális alapon történnek a esetleges kiemelések vagy versenyeztetés. Tehát a stopper óra megmutatja, hogy ki milyen teljesítményre képes. Ebből pedig előre lehet jelezni, hogy mi az a maximális pontszám, versenyzőnek mi az a eredmény potenciája, amit a versenyen ideális körülmények között el tud érni, de ugye azért el kell különteni, hogy vannak azért edzésmenők, illetve azért ott a világversenyen is leadni ugyanazt a teljesítményt, amire képes, mind mentálisan, mind érzelmileg is, hogy mennyire tud felkészülni. Ezek is nagyon fontos mutatói ennek, amelyet nehezen tudunk azért mérni, de a világversenyeken ugye meglátszik, hogy ki milyen teljesítményt, illetve eredményt tud elérni.
3: Fogunk már beszélgetni az Európa-bajnoki keretről. Ilyen tekintetben fontos volt-e, hogy hogyan szerepelnek a versenyzők, vagy a te fejedben már kialakult az a csapat, amelyik részt vesz majd az EB-n?
4: Az én fejemben mindig több versenyző van, én azt gondolom nem szabad lezárni a válogatottságnak az elérését. Azoknak a kiemelten jó eredményre képes sportolóknak is meg kell küzdeniük azért, hogy az Európa és a világbajnokságon el tudjanak indulni, tehát maga egy válogató sorozatban ugyanúgy részt kell venniük. De ugye már több fiatal azért megmutatkozik, és jönnek fel az 5., 6. helyekre, és nagyon hasznos tapasztalatokat szereznek. Igen, a fejünkben azért van egy keret, ezek számszerű, objektív adatok alapján azért jelenleg meghatározhatóak, de ez a keret nincs lezárva. Láthatóan nagyon sok fiatal tudott az utóbbi 1-1,5 évben fejlődni, és felzárkózik a felnőttekhez, úgyhogy szeretnénk a jövőben is megadni nekik a lehetőséget, hogy bizonyítsanak.
3: Amikor ugye a lovaglás helyett bekerült az akadályverseny, arról beszéltünk, és voltál itt a Nemzeti Sportrádióban, és el is mondtad, hogy akkor már a fiatalok, a juniorkorúak már tesztelték ezt a bizonyos akadályversenyt, a felnőtt versenyzők viszonylag később kezdték el ugye versenykörülmények között alkalmazni. Elmondhatjuk, hogy az azóta eltelt időben most már mindenki szépen abszolválta, beletanult, és nincsenek különbségek versenyzők között. Nem lehet arra hivatkozni, hogy hát ez egy új versenyszám, mert ennyi idő alatt hozzá kellett szokni, alkalmazkodni kellett mindenkinek ehhez?
4: Igen, 2023-ban ugye a junioroknak már így rendezték meg a világversenyt, viszont azért az akadálysportnál óriási kihívás volt, hogy ez a sportág gyerekcipőnben jár, nem csak a mi országunkban, hanem mindenhol máshol. Kevés a szakember, kevés a szakirodalom, tehát gyakorlatilag a korábbi évek tapasztalataiból, illetve új szakemberek bevonásával kellett ezt a sportágot felépíteni, de látható, még jól emlékszem, a junior világbajnokságra Litvániában, amikor 40-50 másodperc alatt tudtak végigmenni a sportolók, nagyon ügyes sportolók, és ott is már óriási taps volt, és öröm, hogy végigmentek. Most a világ legjobbjai egy nehezebb pályán, 23-25 másodperc alatt végigmennek, így aki még nem látott ilyen versenyt, azért ez egy 70 méter hosszú pálya, 8 akadály elemmel, tehát néha a versenybírónak a sávban futni a sportoló mellett, ma az is kihívás, olyan gyorsan tudják és olyan magas színvonalon teljesíteni az akadályokat, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, hogy ilyen gyorsan tudták adoptálni, illetve a szakembereinkre, hogy ilyen magas színvonalat el tudtak érni, hogy tudják segíteni a felkészülést.
3: Ez hová fejlődhet még, mondtad ezt az időeredményt? Ez számomra már ilyen alig csökkenthető kategória, tehát ott technikát lehet csiszolni, vagy mi itt a határ?
4: Talán kezdik elérni a legjobbak azt a szintet, amiből már csak néhány tized lesz majd esetleg lefaragható. Én azt gondolom, hogy az ólónak a két oldala nagyon szépen kezd összezáródni. Látható a sportolóknál, felnőtt sportolóknál valaki 2-3 hónap alatt nagyon jó minőségben el tudta sajátítani ezt. Valakinél hosszabb időre volt szükség, illetve itt szerintem még, ami majd egy potenciális kockázat lehet, hogy a többi szakágnak a fejlődési potenciáljával ez hogy illeszthető össze, meg a sérüléseknek a minimalizálása, mert azt látjuk, hogy ez egy nagyon kontaktsportként megviseli azért az ízületeket, az izmokat, és egyre gyakoribbak a kisebb sérülések. Tehát mindenféleképpen a megelőzésen, illetve a rehabilitáción óriási hangsúly lesz a következő időszakban.
3: Beszéljünk a magyar versenyzőkről. Ugye a legelőkelőbb helyen Guzi Blanka végzett, a negyedik helyen zárt, úgy érkezett a budapesti világkupa döntőre, hogy Kairóban aranyérmes lett, Bulgáriában második helyen zárt, a legutóbbi budapesti világkupán pedig szintén aranyérmes lett. Ő nyilatkozott a helyszínen dolgozó munkatársunknak, Reisz Bálinnak, hallgassunk meg tőle most egy rövid részletet.
5: Ha valaki ismer, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a négyest. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is. Szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is. Most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenőm, mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és jó lesz a folytatás is.
3: Guzi Blankát hallhattuk, végig nagyon stabilan és kiegyensúlyozottan versenyzett Blanka, és ahogy említette, nem csak a körülmények ellen, a magával is meg kellett küzdeni, mert szédült, és ahogy említettük és említetted, hogy még az egyiptomi versenyzők is nagyon küzdöttek a meleggel, hát még a magyar versenyzők, szóval Guzi Blankáról mit mondhatunk?
4: Egy csodálatos szezonja van Blankának, látható, hogy nagyon tudatosan készül, hogy a céljait elérje. Nagyon hatékonyan be tudja építeni a korábbi éveknek a tapasztalatait, nagyon jól fogja azokat a jelzéseket, amelyeket a teste ad neki, ezeket jól tudja menedzselni, illetve az edzői csapat is, illetve a szakértői csapat mögött én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kommunikációval, információáramlással így közösen egy hatékony egységet tudnak alkotni, úgyhogy hosszú szezonja van a Blankának, mindenféleképpen szükséges egy kis pihenőre elmenni. Én azt gondolom, hogy nagyon...
3: Engedélyezi a szakvezetés ezt?
4: Mindenféleképpen, de ugye a Blankának azért egy nagyon jó felépített ciklusa van, amivel ugyanúgy a pihenő is szerepel. Ezt azért sokan elfelejtik beilleszteni, de ugye szükséges, hogy tudjon regenerálódni, pihenni, mind fizikailag, mind pedig mentálisan, úgyhogy én azt gondolom, nagyon bizakodóak lehetünk vele kapcsolatban, hogy az Európa és a világbajnokságon is csodálatos eredményeket tud majd elérni.
3: Ő egy nagyon tudatos versenyző, és sokszor beszélünk arról, hogy hazai világversenyen néha nagy nyomás van a versenyzőkön. Ő elmondta, azt hiszem a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, hogy az, hogy az ő saját szülővárosából ennyien itt voltak és szurkoltak, az akkora pluszt adott neki, hogy ő abszolút profitált ebből, és erőt merített, hogy hazai pályán versenyezhetett.
4: Igen, én is azt látom, hogy Blanka nagyon jól tudja ezeket az energiákat abba a csatornába terelni, ahol ez egyfajta sugárzó szeretet a szerettei részéről, ugye a szülővárosa részéről, ezek mind-mind megadják neki azt a plusz energiát, hogy a lehető legtöbbet ki tudja hozni magából. Tapasztalt versenyzőről van szó, én azt gondolom, hogy ezt a terhet nem csak hazai közönség előtt, hanem bármely más világversenyen is ezen a szinten azért már el kell tudni viselni, de ő nem hogy elviseli, hanem ebből még plusz erőt tud meríteni, úgyhogy azt gondolom, hogy csodálatosan tudja így menedzselni saját magát is.
3: Igen, ő egy nagyon tudatos versenyzőnek tűnik, és az, hogy a párizsi olimpián negyedik lett, szerintem van olyan sportoló, aki ezt kudarcként éli meg, hogy lecsúszik a dobogóról, de ő talán ebből is egy ilyen motivációt szerzett, nem a folytatásra nézve.
4: Mindenféleképpen óriási a motivációja, előtte is az volt, meg hogy ilyen gyorsan át tudott állni egy teljes mértékben megújuló, sokkal pörgősebb, sokkal nagyobb fizikai kihívást jelentő sportágra, ez is mutatja, hogy mennyire erős a motivációja, és milyen elkötelezett a csapat, akikkel együtt dolgozik. Ugye itt nem csak az akadálypálya jelentette egy új kihívást, ezeknek a sportolóknak, akik párizsig készültek, megváltozott az úszás, rövidebb lett, a vívás is sokkal nagyobb jelentőséggel bír a selejtezőben, tehát maga a lebonyolítás, a környezet, a pontszámítás, ezek azért mind-mind új kihívások elé állítják őket, de folyamatosan meg tud újulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindegy ilyen ideális öttusázó, ez a folyamatos megújulás, innovációk, nagyon erős motiváció, úgyhogy ez mind-mind megtalálható Blankában.
3: Ez bizakodásra adhat okot, én azt gondolom. Erdősita hetedik lett, és hogy említetted a vívást, nem volt mindegy, hogy valaki előnyből vagy hátrányból kezd. Neki nem ment annyira a vívás, ugye? Talán a döntőben, az úszásban viszont tudott javítani. Ő is nyilatkozott Krejsz Bálintnak, hallgassuk meg, és aztán beszélgetünk Erdősitáról.
5: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinált számot most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben, nem voltam annyira energikus. De egyébként az úszásban is fejlődtem megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességében nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült a pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ban lennem.
3: Ez benne van Erdősritában?
4: A képességei alapján igen, Rita nagyon sokat fejlődött. Én azt gondolom, hogy az a változás, ami az utóbbi időszakban áll, ugye megtörtént edzőváltás volt, másfajta programot követ, illetve vannak még más célja is, mint például a vívásban fejlődni, és láthatóan ott is előre tudott lépni. Én azt gondolom, hogy ezeknek azért kell még néhány hónap, hogy ezek beérjenek, és képessége alapján nem csak hogy döntőben, hanem oda a mezőny elejébe várható, hogyha minden összejön. Itt a fáradtság, az idegrendszeri fáradtságra azért egy picit talán ki lehet térni, ugye a víváson, meg a lövészeten. Ugye azért sokan elfelejtik, hogy azért két napot versenyeznek előtt, tehát maga az a fizikai fáradtság, amivel megérkeznek már a döntőre, azért ez mind-mind befolyásolhatja a vívásnak az eredményességét. De azt gondolom, hogy a szakmai csapatok erre is azért nagyon nagy figyelmet fordítanak. Ezért is indítottuk el, a szövetség is támogatja újfajta sporttudományos módszereknek, méréseknek az elindítását. Ezekben már benne vagyunk, nagyon hasznos visszajelzéseket kapunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a finom hangolásokat elvégezve még nagyobb eredménypotenciáljuk lehet.
3: Azt jól tudom, hogy a budapesti világkupán nem volt pihenőnap az elődöntő és a döntő között, most viszont volt, és talán pont Rita nyilatkozta azt, hogy nem biztos, hogy jó volt az. Szóval versenyzők szempontjából melyik a kedvezőbb, amikor van pihenőnap, és ez a bizonyos regeneráció vagy a sporttudományos háttér tud segíteni, vagy amikor lendületből megy, és már másnap bizonyíthat a döntőben?
4: Mind a két szempont nagyon nehéz, tehát ugye nem csak egy fizikai fáradtság van, még mind az öt szakágat megcsinálják, maga az a stresszes környezet, folyamatosan küzdeni, ugye szoktuk mondani, hogy egy jó filmet se tud az ember másfél órán keresztül folyamatosan koncentráltan végignézni, minden egyes részletre odafigyelni, és ugye egy alapszakaszban a vívás több mint két órát tart folyamatosan. Bulgáriában azért minket is meglepett az a rendszer, hogy rögtön lebonyolították pihenőnap nélkül, de azt gondolom, hogy itt talán esélyegyenlőség, mindenkinek hasonló körülmények vannak. Ez még mindig nem az a formátum, amiben az olimpiát fogják majd rendezni, de azt gondolom, hogy ezek is mind-mind hasznos tapasztalatok, hiszen folyamatosan monitorozzák és monitorozzuk az élettani mutatókat. Ez is megmutatja, kinek milyen a regenerációs képessége, mire van szükség, hogy tudjuk a lehető legjobban támogatni. Úgyhogy ebből is csak merítkezünk, tapasztalatokat gyűjtünk, hogy még jobbak tudjunk lenni.
3: Az olimpián egyébként hány nap telik el majd?
4: Ott lesz majd egy pihenő nap, ugye ott nem lesz ez a hosszú alapszakaszos vívás, hanem a vívó ranglista alapján megszerzett pozíciójukból fogják őket majd rangsorolni, és rögtön egy egyenes kieséses táblára fognak kerülni, de ugye az olimpia nem feltétlenül azért a legnagyobb kihívás a sportolóknak, mert ott kell a lehető legnagyobb teljesítményt leadni, hanem maga az a környezet, az érzet, az a hype, ha lehet így mondani, ami körülöttük van, de én azt gondolom, hogy képesek lesznek nagyon jó eredményt elérni, és nagyon hiszünk abban, ezt talán többször is elmondtuk, hogy érmekért megyünk.
3: Beszéljünk egy kicsit Mészáros Emmáról, ugye ő is döntőbe jutott, de ő elutazott Barcelonába a Junior Európa bajnokságra, ott vett részt, és nem a világkupa döntőben, ő egy fiatal versenyző akkor ezek szerint.
4: Mészáros Emma igen, még junior korú versenyző, jelenleg a Junior Európa bajnokságon vesz részt, több hasonlóan tehetséges sportolótársával együtt. Ő már tavaly is megmutatkozott a felnőtt mezőnyben, nagyon hasznos tapasztalat volt a felnőtt mezőnyben szerzett tapasztalatait, én azt gondolom nagyon jól át tudta ültetni már a junior mezőnyre is. Neki a világkupa nem úgy sikerült, ahogy azt szerette volna, ezért is a felkészítő csapat gondolkodott azon, hogy ezt a világkupa döntőt elvállalja még a junior Európa bajnokság előtt vagy sem. Viszont azokat a részcélokat, amiket kitűztek, azokat nagyon sikeresen meg tudta oldani, mind a vívásban, mind az akadálypályán, mind pedig a lövészetben, úgyhogy önbizalomtelien utazott el Spanyolországba a junior Európa bajnokság, ahol ma van a női selejtező nap, úgyhogy várom majd én is a pozitív és jó híreket velük kapcsolatban.
3: Drukkolunk akkor Emmának. Térjünk át a férfiakra, ugye Szép Balázs a 10. helyen zárt, őt is megszólaltatta Kreisz Bálint.
6: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetbe oda tudtam koncentrálni, úgyhogy ezzel abszolút elégedett vagyok. Igazából ebben az új öttusában már egy pici hiba se fér bele, az OCR-en kívül mindegyik számban majdnem a legjobbamat hoztam, OCR-en hibáztam egyet, és sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromban is ott lehettem volna. A szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem, úgyhogy most azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, a világversenyek viszont igen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
3: Szép Balázs még azt is mondta, hogy annyira sűrű a mezőny, hogy egy-egy hiba, például egy akadálypályán az helyezéseket jelent, szóval tényleg sűrű a mezőny, és tényleg ilyen nüanszok döntenek?
4: A jelenlegi sportági szabályozás azért úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a verseny végéig majd hogy nem kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki dobogóra fog állni, tehát nagyon izgalmas küzdelmeket hoz, és az akadálypályán, akinek lecsúszik a keze, leesik, az egy 6-7 másodperces hátrányt szenved ezáltal, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt fel kell szorozni 3 ponttal, 3 másodperccel. Tehát aki leesik egy akadályon és meg kell ismételnie, az körülbelül egy 20-25 másodperc hátrányból fog indulni a futópályán. Azért ez egy jelentős hátrány, főleg ebbe a kiélezett mezőnyben, ahol egy-egy másodpercek döntenek a dobogóról. Ugye látható most Balázsnál is, hogyha ha nem esik le az akadálypályán és azt az időt tudja teljesíteni, amire képes, akkor dobogóval tudta volna zárni. De azt gondolom, hogy Balázs is elmondta, tavalyi év is szép lassan kezdett el felívelni, és ugye a világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgyhogy mindenféleképpen számítok Balázsra is.
3: Ahogy említetted, van most lehetőség egy kis pihenésre, akár a versenyzőknek, akár nektek, a vezetőknek. Augusztus 3-ától Isztambulban rendeznek Európa-bajnokságot, augusztus 24-től Kínában világbajnokságot. Beszélhetünk-e arról, hogy hány fős magyar csapat képviselteti majd magát, akkor kezdjük az Európa-bajnoksággal, az van közelebb.
4: Igen, az Európa-bajnokságon a válogatás lezárult, mind a szakmai bizottság, mind pedig az elnökség tárgyalta. Jelenleg 5 egyéni női induló és 6 férfi indulóval fogunk kimenni az Európa-bajnokságra. Lesz egy női válton 2 fiatal versenyzőnek, azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalatszerzés, illetve reményeink szerint ott tudnak esetleg érmet is szerezni. A világbajnokságra pedig 5-5 fővel fogunk menni, tehát a férfiaknál egyel csökkenni fog a szám. Ez biztos, hogy egymás között is azért ez egy jelentős kihívás, de azt gondolom, hogy képesek lesznek megküzdeni egymással is, nem csak a mezőnnyel, úgyhogy 5-5 fővel tervezzük a világbajnokság részvételt.
3: Az olimpiai bajnok Gulyás Michel állapotáról mit lehet tudni? Ő ugye egészségügyi okok miatt kihagyta a budapesti világkupát, és most a döntőt is.
4: Igen, Michel sajnos nem tudott elindulni. Én azt gondolom, hogy megtalálták az egészségügyi rehabilitációban most már azt a szakembert, illetve azt a folyamatot, amivel rövid időn belül vissza tud jönni. Ugye Michel az a kvalitású sportoló, aki a egészséges bármikor döntőbe tud kerülni, és dobogóért tud harcolni. Meglátjuk, hogy fog alakulni most a rehabilitációs időszak. Ezt követően biztos, hogy visszajelzés kell majd a felkészültségéről, és amennyiben készen áll, akkor meg fogja kapni a lehetőséget az indulásra, és a versenyen meg tudja mutatni, hogy mire lesz képes. Szerencsére azért van még 6 hetünk az Európa-bajnoki felkészülésig. Én azt gondolom, hogy Michel nagyon jó alapozó időszakon van túl, nagyon jó a csapattal való együttműködés, úgy szintén, mint Blankánál, úgyhogy képes lesz nagyon hamar visszaállni. Úgyhogy bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy fogjuk látni versenyezni idén, és szép eredményt tud majd elérni.
3: Kimondhatjuk, hogy az EB-n induló csapatból szinte bárkitől, bárki részéről kijöhet egy jó eredmény? Tehát nagyon jó versenyzőink vannak most az öttus a sportban?
4: Én azt gondolom, hogy igen, van 5 fő, ezt mi ugye elé 10 kerettagoknak hívjuk, ez 6 főre bővült, ugyanúgy tehetséges fiatalabb sportolók is tudtak csatlakozni hozzájuk. Én azt gondolom, hogy a 6-6 főből 4 olyan versenyzőnk van, aki képes Európai és Világbajnokságon dobogós helyezést elérni.
3: Gratulálunk valamennyi magyar versenyzőnek, és sok sikert kívánunk a felkészüléshez. Először az Európa-bajnokságra, majd a világbajnokságra. Belák Jánosnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Az Ötus a válogatott sportszakmai igazgatóját hallhattuk.
4: Köszönöm szépen a kívást.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kezdődik a Nemzeti Sportkör, nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Csisztu Zsuzsát, a Nemzeti Sportrádió munkatársát, Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, és Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport főmunkatársát. Sziasztok!
3: Na, az nem vagyok, szia. De azért szívesen.
2: De vezető szerkesztőjét, Szűcs Miklós szerkesztő kollégám leírta, én meg
3: nincs
2: mindig fejből mondom, erre pedig Zsuzsit megnéztem, hogy mit mondjuk.
4: Ezt hívják, hogy kinevezés, várjál. Nem lehet?
3: Nem annyira.
4: Az nem olyan? Az nem olyan?
2: Vezető szerkesztő.
3: Jó, mindegy.
2: Egy újabb kollégát említek, Bene Ferencet, aki azt írta ki a közösségi médiában a csoportkörök befejezése után, hogy elkezdődik a VB, majd a tegnap esti Kanada-Dél-Afrika mérkőzés, felejthető mérkőzés után helyesbített, hogy akkor majd holnaptól kezdődik a VB.
4: Azt mondod, hogy véget értek.
2: Nem, de egy kicsit eltoltuk.
3: Nem volt annyira drámai. Szerintem nem. Szerintem egy VB-n egy kiesése.
5: Pont, hogy nem volt elég drámai.
3: Kiesése, uh-huh. Hát azért az volt.
5: Hogy a végére az lett, igen.
2: Azt sejteni lehetett, hogy gólözön nem lesz, ugye?
3: Azt igen. De egy kiesése szakaszban játszanak egy bármilyen meccset, akkor szerintem azt már tekintsük a VB részének. Nyilván egyébként a csoportkört is, mert egyébként az sem volt annyira vészes, mert azért voltak itt jó dolgok. Nyilván, hát a mezőny egyik fele az a csoportkör, készült, mert az az élete, ezeket a csapatokat azért majd inkább megnézem a következő egy-két napba, és a mezőny másik fele, amelyik meg világbajnokságot akar nyerni, vagy minimum négy közé akar jutni, az meg ugye egy billegett a formaidőzítéssel, hogy akkor most mi legyen, ezek azért természetesen túlélték a csoportkört, mert mondjuk talán a törököket leszámítva olyan csapat, amelyik ha akar, tud futballozni, mert ezt pont láttuk az utolsó meccsen, és kiesett, olyan nem nagyon volt. Úgyhogy ennek tükrében ezzel nekem nem volt semmi bajom, mert mind a kettő csapat abszolút megérdemelte, hogy tovább jusson, természetesen itt nem megérdemelte, nem lehet tovább jutni, és Dél-Afrika azt csinálta, amit csinálhatott, mert ez a Kanada, ez sokkal összerakottabb csapat, mint Dél-Afrika, de Dél-Afrika hihetetlen jól zárt, jól szűkítette a teret, jól
2: húzta az itt. Mentek?
3: Nem, én szerintem az első pillanattól kezdve ők arra mentek, hogy egy gólt valahogy találnak, és azért persze kell egy adag mák, de az meg volt, mert a meccs közben volt egy-két tiszta fejes, ahol nem nagyon tudják a dél-afrikaiak, hogy nem ment be. Mexikó ellen is ezt csinálták, csak ott Mexikó rugott viszont gyorsan gólokat, meg kiállították őket, és utána már nem volt esélyük, de nem lehet azt mondani, hogy nem volt esélyük ezzel a hozzáállással. Jó kapusuk van egyébként, szerintem jól dolgoztak, tehát kihozták ebből a meccsből, amit lehetett. Hát most az, hogy az utolsó pillanatban a kapus pont annak az embernek, aki miatt nem látta a labdát, pont a rossz oldalán nézett ki, hogy hol a labda, és addig, amire visszanézett, addigra a másik oldalon bement, ez pech. De ezzel együtt Kanada természetesen inkább megérdemelte, hogy 16-ban legyen, mint Dél-Afrika.
2: Uh-huh. Zsuzsi, te mennyire követted eddig a csoportmeccseket, és egy kicsit az adrenalin szinted megemelkedette azzal, hogy most már egyenes kiesés van?
4: Őszintén szóval korábban is jobban megemelkedett, mint számítottam rá, mert azért ugye a mérkőzésenkénti hármas gól átlag, az mindenképpen azt mutatja, hogy egyáltalán nem volt ez a csoportkör olyan gyenge, mint amire alapvetően vagy előzetesen számítottunk, sőt volt a kiemelkedő eredmények. Azt is tudtuk, mert hallottam persze olyan vágyakat is, hogy ugye most nem kell innentől kezdve rendezkednünk a kevés gól, hát szerintem de. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy a sok gól eddig esett, és leginkább annak volt ugye ez az eredménye, hogy azért nagy tudású és kevésbé nagy tudású csapatok találkoztak, úgyhogy értelemszerűen ezek a nagy gólkülönbségű nagy mérkőzések, azok szerintem eddig játszottak komoly szerepet, és ugyanakkor pedig voltak meglepetés csapatok, és hát láttuk, hogy voltak elvérzők is, látunk ugye nemzeti csapatokat, ahol az edzők már visszavonultak, akiknek kitakarják az arcát, lásd Dél-Korea, ugye a szaudi edző is gyakorlatilag visszavonulott, fújt, tehát igen, azért ez...
3: Tunéziait már közbe kirúgták.
4: Igen, közbe kirúgták, tehát hogy ezt lehet látni, hogy nyilván egy ilyen világ esemény, pláne most így, ugye ezzel a csapat létszámmal tényleg két részre válik, és ahogy elhangzott, volt eddig azoknak, akiknek ennyi szereplés jutott, és olyan kieső is van nyilván, amelyik úgy megy haza, hogy azért ez élete szereplése volt, és volt, van mit ünnepelni, és nyilván van olyan is, amelyik már amikor ide került, és azt gondoltuk róla esetleg, hogy nem, és aztán van olyan, amelyik úgy esett ki, hogy nekünk is csalódás volt. Minden esetre az biztos, hogy szerintem a kontinensenkénti, mondjuk így, kirostálódását a csapatoknak kicsit újra kell gondolnunk. Szerintem más gondoltunk erről. Afrika jóval erősebb lett, mint amire számítottunk. Dél-Amerika bizonyos nemzetei nem voltak annyira acélosak, mint amelyet Európa is kevésbé volt acélos. Ugye ez megint azt a kérdést veti föl, hogy amikor ugye hiányoljuk, hogy a létszámbővítésnél Európa miért nem kap több kvótát, vagy több indulói létszámot, akkor azért ezen is el kell gondolkodni, és nyilván Ázsiából is szerintem voltak csalódást keltő szereplések, úgyhogy ezeket mindenképpen újra kell gondolni. De hát persze azért azt is látni, hogy voltak olyan mérkőzések, ugye, amire végén azt mondtuk, hogy te jó Isten, ugye, talán nem is tudom, Edvi Laci használta a kifejezést, ugye Ausztria-Algériában melyik volt az a mérkőzés, ahol a csapatok meg nem támadási szerződést kötöttek az utolsó fél órában, és aztán mégis az lett, ami...
3: Jó, hát azért 3-3 lett, és ebből két gól az utolsó 3 percben esett.
4: Vajon miért, és vajon hogyan? Szóval, hogy ebben azért az ember érzi azt, ugye, hogy hát ebbe sok minden bele kellett, hogy férjen. Mi volt jó mind a két nemzetnek az, hogy természetesen döntetlen legyen. De hát egy világbajnokságon valószínűleg ez is előfordulhat. Én nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra. Szerintem nem fogunk ennyi gólt látni, de én azt gondolom, hogy jó mérkőzések jönnek.
2: Gyuri, eddigi tapasztalatai?
5: Hát egyrészt tényleg arra volt jó ez a mondjuk így előjáték, hogy sok gólt rúghassanak a sztárok. Talán Messi rúgta legtöbbet 6-tal. Uh-huh. Így sem érte el Kocsis Sándor 2,2-es gólátlagát, amit 54-ben produkált, pedig...
3: Amíg tart a VB azért ezt.
5: Még tart a VB, de feltétlenül egyre nehezebb meccsek jönnek, egyre kevesebb góllal a papírforma szerint, amire persze Messi rácáfolhat meg. Sokszor már rá is száfolt.
4: És hát én 5 góllal járt akkor a Messi, amikor azt mondtam, hogy még 5-öt fog rúgni, ebből egy már megvan. Opa. Úgyhogy még már csak 4-et kell, hogy... Ez már jó. Én már nem fogadtam senkivel, csak egy tipp volt.
5: Hát itt egyébként tényleg az, hogy itt nagy különbségek voltak a csapatok tudás szintjében, ezért egyébként ezek a legendás rekordok, amelyek egy részét a magyar futball tartja, ezek veszélyben voltak, de tulajdonképpen ebben a szakaszban, amikor a legnagyobb esély lett volna rá, hogy megdőlnek, azt hiszem egyik se dőlt meg, mert se a 9-0, se a 10-1, se a Kislaci mesterhármassal, se a Kocsis gólátlaga. Mert ugye 11 gólig jutott, de sokkal kevesebb meccs volt, mint ezen a VB-n, amennyit játszhat maximum egy játékos.
2: Viszont bocsáss meg, a gólrekord viszont megdőlt 60 meccs.
3: Még annyi meccs van, mint amennyit a Kocsis játszott összesen.
2: Igen.
5: Igen, és hát ugyanezt látjuk, ugyanezt látjuk a Bajnokok Ligájában is, hogy sokkal több meccs van, tehát ilyen értelemben előnyben vannak azok, akik ma a régi rekordokat meg akarják dönteni. Viszont van ember a lebonyolításban egy teljesen új elem, ami nem tudom, hogy tudatosan megy itt is szembe a FIFA az UEFA-val. Ennek volt egy jó példája, amikor a FIFA-nál már régen volt gólvonal technológia, de az UEFA csak azért is a gólvonalon álló, teljesen kiszolgáltatott az emberi érzékszervek határainak kiszolgáltatott ilyen gólvonal, hogy is hívták ezeket?
3: Alapvonali játékvezetőket
5: alkalmazta.
3: Vad 2-nek hívták.
5: Igen.
3: Ne kerülgessük.
5: Igen,
3: ő volt a leghíresebb ebből a fajtából.
5: Ő volt a leghíresebb, és a World Soccer megfelelő angol humorral beválogatta őt a labdarúgás fejlődésért legtöbbet tevő emberek közé abban az évben, mert lényegében az ő tévedése hívta életre az általánosan kötelező gólvonal technológiát.
3: Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mert akkor se hangsúlyozták eleget, hogy egyébként az a támadás a lesről indult, mert nem tudom már melyik passz partjelzője kassainak nem intette be a lest. Tehát ma ezt már duplán hiába adnák meg a gólt, de nem adnák meg, mert ma még a les miatt elvennék.
2: Akkor az érdem
3: ott
2: nem csak az övé?
3: De egy méteres lesről, ott volt egy súlyos partjelzői hiba, majd egy súlyos alapvonali játékvető hiba, és kassait messzelték végül el, aki tulajdonképpen ki volt szolgáltatva.
5: Hát ez 2012-ben történt, igen, és olyan súlyos következményekkel járt, hogy az a kassa, aki az előző VB-n elődöntőt vezetett Dél-Afrikában, az soha többé nem jutott ki világbajnokságra, és azóta sem volt az MLS által delegált játékvezető a VB-n. Azért nem mondom, hogy magyar bíró nem volt, mert Kovács István ott is van.
3: De előző évben még BL-döntőt vezetett amúgy.
5: Igen, igen.
3: Még pluszba.
5: 2011 BL-döntő, és utána jött ez a egész pályafutását súlyosan befolyásoló hiba. De csak azt akartam mondani, hogy itt az új lebonyolítás hozott egy olyan nagyon furcsa jelenséget, ami nem volt korábban, és ami kicsit szembe megy azzal az UEFA által a régi egyenes kiesés. Tehát még azt nézzük, hogy hogy nézett ki régen a back, most úgy fog kinézni a VB utolsó része.
3: Így van, 32-es főtábla.
5: Mert már 32-nél egyenes kiesés van.
3: Ami jó, hogy nem játszanak oda-vissza, még
5: az
3: kéne.
5: Igen, az igaz, az mondjuk nem játszanak oda-vissza, de ahhoz képest sokkal brutálisabb, hogy itt már nincs csoportkör, tehát nincs kukorigálási lehetőség, visszavágó sincs, tehát még brutálisabb, mint a régi back, viszont nincs az, amit sokszor látunk a nagy csapatok érdekében, hogy csoportkör, ligarendszer, hogy kiegyenlítődhessenek a dolgok, hogy egy botlás ellenére azért az igazán nagy csapatok versenyben maradhassanak, üzleti meg mindenféle szempontból. Most nincs ilyen, most egy rossz meccs, és elszállhat bárki.
3: De egyébként pont ezzel gondolkoztam, hogy, mert ez tök igaz, tehát most beszélhetünk, először is fogalmunk sincs szerintem, hogy melyik csapat mennyit ér. Mert hiába játszott valaki jól a csoportkörben, az elég valószínűtlen, hogy azt végviszi, és hiába ott ladozott valaki a csoportkörben, lásd mondjuk spanyolok 0-0, ugye a zöldfokiak ellen, meg a portugálok, azt mondom, 1-1 lett Kongó ellen, meg tehát itt aztán volt minden, brazilok ugye Marokkóval játszottak 2-2-t, egy-egyet, már nem is tudom, olyan régen azért volt, egy-egyet, igen, a hollandok, a japánok a 2-2-t, németek ugye kikaptak Ekvadortot, tehát egy csomó ilyen eredmény volt, tulajdonképpen a franciákon meg az argentinokon kívül senki nem mutatott egy stabil, normális formát, de, vagy az angolok, hát most angolok meg Gánát nem verték meg, na de ilyenek később nem férnek bele, vagy hát egy döntetlen még adott esetben belefér, de mondjuk miért vegyünk mérget arra, hogy ma vagy hiszem 19 órakor van egy brazil-japán meccs, hogy ezek a derék japánok, akik mondjuk olyan tempót mennek, hogy öröm nézni, és amikor a brazilok ellen Marokkó ilyen tempót ment, egy 20-25 percig, a brazilok azt se tudták, hol a labda. Úgyhogy bár azért Ancelottiba megint csak lehet bízni, mert az öreg róka nyilván speciálő formát idézíteni vélhetően tud, meg, úgy tűnik, hogy az öltözőt kézben tartani is tud, mert speciál Vinicius kiválóan játszik eddig ezen a VB-n, már pedig ha Vinicius megérzi, hogy az öltözőbe ezt és azt megtehet pluszba, akkor az meg is teszi.
2: Vagy csak a játékra koncentrál.
3: Meg a pályán, és egyelőre
5: meg utas. Bármilyen sérelem éri hát akarat, van, attól csak szomlik.
4: De szerintem a Real Madridnál is egyedül Ancelotti tudta Vinicius kezelni.
3: Meg nem csak őt, mert ott aztán van kit kezelni.
4: Nem, csak azt mondom, esetben. Hogy ma már Vinicius.
3: Igen, igazad van. Tehát Ancelotti nem volt rossz húzás ebből a szempontból. Más kérdés, hogy most játékerőben ezek a brazilok milyenek, erről sem tudunk semmit. Most már meg ki fog derülni. Tehát itt nem nagyon lehet tartalékolni. Hát van akinek esetleg egyet-egyet lehet, mert persze van olyan párosítás, ahol lehet. Tehát most az argentinoknak, mert véletlenül így jött ki. Most még úgy könnyebb a dolguk, aztán persze egy idő után már nekik se lesz olyan könnyű, úgyhogy szerintem teljesen jósolhatatlan. Még egy-két meccset meg kéne nézni ezeket a csapatokat, hogy nagyjából tudjuk, hogy ki
5: és nincs nagyon, valójában. Nagyon nagy drámák lesznek, igen, mert ha most botlik valaki, akkor az elszáll.
4: Igen, tehát a
3: már pedig 16-an botlani fogja.
4: Még egy-két meccset megnézni, ből 16 csapat ki is esik kapásból.
2: A tekintetben is jósolhatatlan, hogy például volt olyan szövetségi kapitány, aki pihentette a játékosait, ugye a norvégoknál hollandék nem játszottak a franciák ellen, gondolom eleve bekalkulálták, hogy belefér egy vereség. Messi is csereként lépett pályára. Cristiano Ronaldo viszont végig ott volt. Tehát, hogy akik eddig teljes gőzzel mentek neki a három csoportkörnek, azok esetleg hátrányban lehetnek-e, vagy ez lesz az előny, hát hogy még formában vannak lendületben.
3: A csapatok közül senki sem ment neki teljes gőzzel, még akkor se, ha a legjobb csapat játszott. Tehát ők szépen tudták adagolni szerintem a terhelést, egyszerűen nem voltak, olyan igazán nagy csapat nem nagyon volt, akinek az utolsó meccsen még mindenképpen győznie kellett. A belgák voltak itt, de most belgát nem számolom annyira a nagy csapatnak. Szóval

0: elődön.
1: Nem tudom, 20-valahány perc alatt rúgtak hát, a németek ötöt. Igen. Na mindegy. De hát szerintem azt mindig elmondom, hogy az egész VB szempontjából mindig elsődleges, hogy a házigazda hogy teljesít. Most itt van belőle három is, és mind a három nagyon jól teljesít. Kanada már ott van, amit talán maguk se gondoltak volna a 16 között, és Mexikó is nagyon meggyőző eddig, és az Egyesült Államok is szerintem.
2: Hát USA a legjobb háromból szerintem.
1: USA a legjobb a háromból.
3: Csak... most jelezték, hogy most akár egy 64 csapatos VB-t is megrendeznek nagyon azt szívesen.
4: Igen, már szóba jött. És hogy erre ők igazán alkalmas, köszönöm, 30 hányba, amit is 38, amikor igen. lesz a következő aktuális, hát hogy ők már arra bejelentkeztek a 64, és ez szerintik nekik menne a legjobban.
3: Így van.
1: A magunk részéről támogatjuk az ötletet, mert abban lehet, hogy mi is ott lennénk a 64-ben.
3: Gyuri, te ebből ott a helyszínen mit láttál egyébként, mire emlékszel vissza erre a nagy profizmusra, erre a nagy.
1: Hát azt lehet látni, hogy hogy általában a futball vagy a FIFA bárhova vitte eddig a VB-t, nagyon kis számú kivételtől eltekintve, akkor ott a FIFA standardekhez kellett felhúzni a helyi sajátosságokat. Mondjuk a 2006-os német VB-t talán nem mondanám ilyennek, de az olyan szempontból önazonos volt, hogy a legjobb európai futballinfrastruktúra találkozott a FIFA standardekkel, és úgy emiatt aztán nem kellett extra felújításokat csinálni.
2: És behozta a létező legnagyobb ötletet, a szurkolói zóna ötletét, mert az a 2006-os VB találmánya azóta ugye mindenhol van.
1: Igen, meg hát ott sok például ott volt Blatternek és Beckenbauernek az a újítása, hogy kitalálták, hogy minden meccsen ott lesznek, és akkor ha egy időben volt két meccs, és volt 800 kilométer távolság, mentek, akkor helikopterre mentek. De az volt a lényeg, hogy minden meccsen legyen egy olyan snitt, amikor mutatják a diszplejt, hogy ott ül a Blatter és a Beckenbauer, és most úgy látom, hogy az Infantino
2: egyedül megpróbálott lenni 104 meccsen.
1: Mint
4: az könnyű. Kicsi távolságok mellett, mint nem probléma.
1: Nagyon sok mindenben.
2: Ez még Katarba se lett volna könnyű, nem?
4: Jó, mivel repül? Neki már helikopter.
1: Nagyon sok mindenben ebben is próbálja Blattert utánozni, csak azt akartam mondani, hogy itt viszont az van, hogy van a futballnál is nagyobb szabású, kifinomultabb szabályrendszere, vagy standard rendszere az amerikai futballnak, és ehhez alkalmazkodik az európai foci. Eddig soha semmihez nem alkalmazkodott, most annyira eluralja az amerikai létesítményhelyzet, meg a helyi szokások, hogy például a sajtókiszolgálásnak a szabályait is inkább igazítják az NFL standardekhez. Nincs is már olyan igazi hagyományos európai értelemben vett mixon, vagy nem egészen úgy van, meg egy csomó mindenben azt csinálta a FIFA, és ez már a klub VB-re is igaz volt, és a klub VB volt a fő próbája ilyen szempontból a világbajnokságnak, hogy ami az amerikai futballban működik, igaz, hogy eddig az európai fociban nem volt, de inkább átveszik azt, és ahhoz alkalmazkodnak.
2: Négy negyedből áll a meccs például.
4: Négy negyedből áll a meccs,
2: hogy ne menjünk messze.
3: Viszont az UEFA nem fogja átvenni, ugye? Ezt már bejelentették.
4: Nagyon-nagyon, igen, ágálnak ellene, hogy ez nem jön át Európába, és maradunk a kétszer.
1: Azt, hogy a nézők visszaszámolnak hangosan, közösen skandálnak, az is egy ilyen amerikai...
2: Minusznál feláll a gyúró is.
4: Igen, mindenki, és mindenki is minden.
1: Szóval érdekes az egész, de végül is az történt, hogy a futball biznisz olyan nagyra nőtt, hogy a legnagyobb üzletek otthonának számító Egyesült Államokban is fölfigyeltek rá, és most már nem lehet megmenteni a futballt az amerikaiaktól. Az, hogy ennek a futballra nézve több lesz az előnye, vagy a hátránya lesz több, ezt most még nehéz megmondani.
3: Egyébként azt látjátok, hogy a szövetségi kapitányok alkalmazkodnak ez a négy negyedhez, tehát ugye kézilabdában nagyon fontos szerepe van az időkérésnek, most már a labdarúgásban is ezt ki lehet használni arra, hogy akár 22 percre, 22 és fél percre alkalmazott taktikát vezessenek be, ott cseréljenek, vagy ott módosítsanak, hát szóval...
2: A legjobb rögtön az első körben volt egy Ausztria-Jordánia meccs, halályok voltak a jordánok, egy-egyre állt a meccs, és a Ralf Rangnick, az osztrák kapitány meccs után mondta, hogy számolta vissza a perceket a hidratációs szünetig, mert neki már megvolt a fejében, hogy mit kéne játszani, de azt mondja, nem volt, hát a futball nem olyan, hogy ezt ott te 11 emberrel megbeszéled, de azt mondja, tudta, hogy ott lesz az évószünet, mind szépen kijönnek, elmegyek, 3-1-re nyertek az osztrákok, tehát ezt így könnyen mondta utána, hogy hát igen, mert elmondtam a srácoknak, de ettől még ő kifejten erre hivatkozott, hogy szó nem volt arról, hogy majd frissítsenek a gyerekek, mert az nem érdekelte a Rangnickot, hiszen az

0: korábban se volt, meg lehet, hogy ezután se lesz. Az viszont igen, hogy magukré tudta gyűjteni a társaságot, és nem az volt, hogy a bal hátvéden keresztül, ahogy mások máskor szoktak, hogy kommunikálnak, hogy aztán ilyen szájhagyomány útján mond el a többieknek, hogy mi legyen a pályán, hanem ezt direktben meg tudta beszélni, hát, és működött is.
1: Ez szóval nyilván vegyes, mert bocsáss meg, hogy nyilván Jürgen Klopp egészségügyi indoklása, hogy ő például örül ugye az imószünetnek személyesen.
0: Én is örülök.
1: Igen, az egy dolog, tehát ő ezt megindokolta, hogy miért.
2: Igen, de volt olyan edző is, nem tudom melyik, olvastam, aki ugyanígy helyszínen dolgozó edző, aki besétált a
1: ő köszöni szépen, neki pont jól jön, tehát itt nem marad le semmi fontosról. De ugyanakkor érdekes, hogy pont a holland kollégával beszélgettem még a múlt héten, aki azt mondta, hogy neki nagyon testidegen, tehát hogy azt gondolja, hogy ez egyértelműen csak ugye a reklámról, a bevételekről, a reklám szünetről szól, és szerinte nagyon távol esik az európai futballtól. Ő például nem üdvözölte. Ugye azt gondolom, hogy nyilván egy 13 világbajnokságot megért kolléga, Jemte Grutra van szó, nyilván eléggé masszív véleményt fogalmazhat meg, de azt is látjuk, hogy nem csak ezen a mérkőzésen, de nagyon sok mérkőzésen fordult meg a mérkőzés képe az ivószünetet követően. Tehát ez tényleg valóban ad egy új szerkesztési, vagy szerkezeti lehetőséget, vagy egy átállást egy másfajta szerkezetre, amikor az edzőnek lehetősége van, hogy valóban minden játékossal röviden beszéljen, és valami taktikai módosítást vigyen véghez.
3: Tehát akkor ez fontos, amellett, hogy sokan kritizálják az a futballnak, de hogy akkor hogy egy szövetségi kapitány ebből előnyt kovácsoljon?
2: Biztos, hogy lehet belőle erőnyt kovácsolni, de azokat is értem, akik egy inzultusként élik meg a futballnak a hagyományos nagyszabású mi volt a ellen, tehát az, hogy van 2x45 perc, azon belül az a 45 perc az szent és érthetetlen volt eddig, ott tényleg az egy külön univerzumot teremt, egy ilyen futballmeccs, azon belül is egy fél idő, és az, hogy tulajdonképpen kizökkentik a csapatot abból a játékból, ami a pályán zajlik, ami jöhet jól például annak a csapatnak, amelyik nem annak, amelyiket kizökkentették a jó játékból, hanem amelyiknek van ideje egy kicsit rendezni a sorait. Mindenképpen egy teljesen új helyzetet teremt, és a futballban sok minden mellett azt szeretjük, hogy egy elég konzervatív játék, amelynek a szabályai 100-150 év alatt alig változtak, és nagyon nehéz volt sokáig hozzányúlni a szabályokhoz, és ha hozzányúltak, akkor mindig nagy viták előzték meg, és sok éves vitatkozás. És most azért ezek elég radikális változtatások. És hát ettől még azt is megszoktuk, hogy a kapus nem foghatja meg a hazadott labdát, meg azt is, hogy...
0: Ami egyébként semmit sem gyorsította a játékon, ez a legjobb az egészben.
2: Hát igen. Meg azt is, hogy a bíró visszafúrhatja az előnyszabályt, meg tehát egy csomó olyan, ami korábban elképzelhetetlen volt.
0: Meg a VAR,
2: ami gyakorlatilag a katarzist szüntette meg, a gól okozta katarzist a futballban, mert...
1: Senki nem mer örülni.
2: Mert addig nem szabad örülni, amíg jóval
0: nem akkor meg így járnak, mint szegény irániak.
2: Igen.
0: De ott legalább igaza volt a VAR-nak, most független mindent.
2: Viszont az edzőről, aki a hidratációs szünetben inkább könnyíteni magán ment be az öltözőbe, és ott hagyta a csapatot. Eszembe jutnak azok az edzők, akik ma már ez szinte elképzelhetetlen, bár épp 2006-ban a VB-n Blohin még megcsinálta. Voltak olyan edzők, akik vagy nem bírták a feszültséget, vagy ezek szerint lehet, hogy nagyon kellett pisilniük, de több ilyenről tudok a futballtörténetben, akik az utolsó néhány percre egyszerűen ott hagyták a kispadot és bementek. Van a legendás történet, amikor a Luzsnyiki stadionban
0: sebes. Vagy a Bukovi
2: egy óra megvertük a Szovjetuniót, de esett egy lesgól, a szovjetek majdnem egyenlítettek, óriási üdvivalgás volt, ugye nem volt VAR, de örültek a gólnak, de ott a helyszínen rögtön visszavont a játékvezető, és Bukovi volt valóban az edző, és jött be a csapat az öltözőbe, 56 őszén, és akkor mondta, hogy gyerekek, hát itt Moszkvában az 1-1, az tökéletes eredmény, nagyon ügyesek vagytok, minden rendben, és akkor Puskás mondta, hogy de hát Marci bácsi, nyertünk.
0: Cibor, nem? Cibor volt az
2: magos. Puskásról szól az anekdota, de...
0: De a gólap
2: Cibor volt. Ja, Cibor rúgta a gólt, hát neki is akkor már elmondom, volt egy dumája, mert a felső létsző vágódott be a Jasin által védett kapuba a labda, és mondta, hogy elrúgtam a labdát, és oda kiáltottam Jasinnak, hogy vigyázz, hogy oda ne csípi a kezedet. És így lett a gól. És egyébként a Mourinho csinált valami hasonlót, Egyszer, meg a Blohin volt az, akinek nem bírták az idegei a Svájc elleni, hogy is volt, negyed döntő, vagy nyolcad döntő?
0: Nyolcad döntő.
2: Svájc elleni nyolcad döntő, egy rossz 0-0 volt, azt hiszem Hamburgban.
0: Végig ásványvizeti volt, de olyan fejjel, hogy meglepődtem volna, ha abba ásványvíz van.
2: Szerintem nem ásványvíz volt, és amikor jöttek a 11-esek, és neki kellett volna lélek jelenlétével példát mutatni a csapatnak, és kijelölni a 11-es sugárosok, akkor összeomlott lelkileg, és azt mondta, hogy gyerekek, válasszátok ki, csináljátok, és bement az öltözőbe. És Ukrajna természetesen tovább jutott.
1: Ez jó.
3: José Mourinho-nak az a beszólása vagy véleménye jut eszembe, megkérdezték tőle, hogy mit üzen a Real Madrid játékosoknak itt a világbajnokságra, azt üzente, minél hamarabb essenek ki. Hát nyilván ő a klub érdekeit nézte.
1: Ez kedves.
3: Na hát, vonról és a továbbjutási esélyekről folytatjuk.
0: A spanyolok ennek örültek, mert ott egy sincs. Most már van, mert a Cucurella, tudom, de alapvetően egy sem volt.
3: Így van, szóval innen folytatjuk a hírek után a Nemzeti Sportkört.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
6: Nagyon jó megúszó voltam.
7: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
8: Mondom, hát ez nem lehet.
9: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
10: Imogoszú! Úszogumi!
11: Pontos! Ó, magyarul!
12: Még a nyelvújítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
14: A 64 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban. Benyújtja a 2026-os költségvetés módosítását a Tisza kormány. Marad a rendkívüli hőség. Köszöntöm hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
14: Sikerrel vette az első kört Fucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar, a francia Luca Fanás ellen győzött, aki 6-4, 4-0-nál feladta a mérkőzést. Ma délután Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Bondár Anna is pályára lép Wimbledonban. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az észak-amerikai világbajnokság csoport mérkőzéseit. Az átlag nézőszám rekordját ugyanakkor továbbra is a 32 esztendővel ezelőtti torna tartja. A csoportkörben 215 gól született, ami eddig mérkőzésenkénti 3 gólos átlagot jelent, ami szintén rekord. Ma este 16 közé kerülésért Brazília, Japán, Németország, Paraguay és Hollandia, Marokkó mérkőzéseket rendeznek. Enzo Maresca lett a Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. 2020-21-ben a tartalékcsapatot irányította, 2022-23-ban az első keretnél volt másodedző. Győri Kristóf és fivére, a 26-szoros válogatott Győri Mátyás távozott a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencvárostól, és a Győr csapatához igazolt. A magyar női junior kézilabda válogatott 32-25-re legyőzte Japánt a Kínában zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Keszeli Mészáros Renáta 6 góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar együttes holnap Norvégiával találkozik. A csoport első két helyezettje kerül a negyed döntőbe.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
14: A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját. A színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A vízkorlátozások betartását és vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell rendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és a Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralévő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésére, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat. Megdőlt a melegrekord ma délelőtt, Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölt a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A bejegyzés szerint a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadászterületeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, és folyamatosan gondoskodjanak ezek vízellátásáról. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2. és 4. között mások mellett Geszti, Bájelex és a Slep, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalain érhető el.
4: Közlekedés.
14: 4 személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé tartó oldalán az M0-as autóút csomópontjánál. A 16-os kilométernél a külső sávot zárták le.
4: Időjárás.
14: Ma és holnap lesz a legmelegebb. Holnap elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A csúcs hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Nemzeti Sportkör, továbbra is Csisztu Zsuzsa, Szőlősi György és Elpap István a vendégek, és továbbra is labdarúgó világbajnokság, hiszen még rengeteg téma van itt a kieséses szakaszról, de még visszatérve egy kicsit a csoportkörre, ugye a VAR, amit már említettetek, több olyan kétes döntést hozott, amely miatt éles kritikákkal illették ezt a rendszert. Az Irán-Egyiptomi találkozón egy-egyes állásnál Iránnak nem adtak meg les miatt egy gólt a 93. percben, ezzel kiesett az iráni együtt. Ez Zlatan Ibrahimovic is élesen bírálta ezt a rendszert, de voltak egyéb kétes döntések is. Mit gondoltok erről? Amikor a VAR-t bevezették, ugye az volt a cél, hogy ezek a bizonyos döntések mindig igazságosak legyenek.
0: De az, Irán az igazságos döntés volt. Nem tudom, miről beszél az Ibra. Az egy fájdalmas dolog volt, az egy másik kérdés, meg persze. Olvastam én legalább 10 olyan okos kommentelőt, aki szerint, de hát ott volt, belógott a védő, hát igen, csak a kapus kínált az ötösön kívül, tehát ugye akkor két védőnek kell mögötte lenni, és a másik is ott volt, és az bemérte a VAR, és vett vele egy 5 centi, amiből egyébként van egy csomó, csak ez egy olyan, tehát ez nem volt egy különleges döntés, csak sajnos az utolsó utáni pillanatban volt, és ha ez gól, ezek után egyébként az Irán még fejelt egy lécet, 2 perccel később.
3: És szintén kiadtak hosszabbít. Egy 11-est, ugye, még előtte?
0: Hát, de ez már a meccs, ez már a hosszabbításban volt, a meg nem adott gól, meg amikor tényleg elájult a gyönyörűségtől egész Irán, meg tényleg én is örültem, mert jól néztek ki, nem mint ahogy különösebben bármelyiknek szurkoltam volna, de végül is ezzel esett ki a VB-ről Irán, hogy ez a gól ez nem volt meg. Hát ez most szerencsétlen, az egész VAR-t én nem szeretem különösebben. Például ezért, mert mondjuk egy hatalmas ünneplésből lesz aztán egy több perc nézelődés, ami színfalak mögött zajlik ráadásul, majd kijön a bíró, és természetesen én nem tehetek semmiről, ott ülnek benne az emberek, akiket meg ti nem tudjátok, hogy kicsodák, és akkor valamit döntenek, és akkor, de speciál, ez nem volt rossz döntés, mert az tényleg, hát ha hinni lehet annak a vonalazásnak persze, de azt engedjük meg, hogy igen, akkor aztán végképp semmi szükség a VAR-ra, hogyha nem lehet hinni neki. Az alapján egyébként ez les volt, tehát akkor viszont el kell venni ezt a gólt. Én nagyon sajnáltam Iránt, de hát most ez az én sajnálom, vagy hogy Ibra sajnálja, az önmagában nem jelent semmit.
1: Visszatérve arra, amit Gyuri Zsimiánt mondott ugye a futball tradicionalitásáról, emlékszem, amikor még az oroszországi labdarúgó világbajnokság előtt volt egy nemzetközi sportúságíró kongresszus az AIP-snek, aztán Belgiumban volt kongresszus, és ott mutatták be a FIFA részéről, hogy lesz először majd VAR. És arra is emlékszem, hogy elképesztő megosztó volt a fogadtatás, a dél-amerikai kollégák kifejezetten utálták már akkor is ezt, tehát Amerikából érkező kollégák mondtak, hogy ez mindenek ellent mondani a futball. Ugye azt látjuk, hogy ugye az extázist, a gól utáni extázist azt valóban elvette, tehát ez tény és való. Nekem inkább az a problémám vele, hogy néha a használata esetleges. Tehát ugye, ha most csak egy példát emelünk ki, ugye Messinek azt a bizonyos szabálytalanságát, amit meg sem néztek. Tehát, hogy olyan nehéz azt mondani, tehát összességében, ha azt a célt szolgálná, hogy valóban tényleg objektíven eljussunk oda, hogy 98%-ban jó döntések születnek, és minden olyan eset tényleg csúnya szóval megvizsgálásra kerül, amely egyébként kétes, és befolyásolhat egy mérkőzés végeredményét, mert az nyilvánvalóan, hogyha Messit kiállítják, az enyhén szó is befolyásolta volna. Igen. Annak a más kérdés persze, hogy mi mindannyian szegényebbek lennénk gyönyörű Messi gólok nélkül, ugye, hogyha nem marad a pályán. Szóval, hogy de ezek a szempontok azok, amelyek szerintem egy ilyen technológia körüli, hát ilyen szürke zónát nem teszik igazán egészségessé. Tehát a cél az lenne, hogy ha már van egy ilyen technológia, akkor lehetőség szerint az objektivizálása ennek a dolognak, amiben persze az a szép, hogy néha szubjektív, és benne van az emberi hiba, mert hát hiszen ezért szeretjük száznál is több éve. Szóval szerintem ez a probléma ezzel. Nekem ez a problémám, hogy esetlegesnek érzékelem azt, hogy mikor veszik igénybe.
0: Ugye volt egy ilyen eset, a tegnapi meccs, most annyira jövők hírt, nem is tudom, melyik 16-oson belül volt, de mint hogyha kanadai lett volna a kárvallottja, egyébként mindegy az ügy szempontjából, egy első ránézésre abszolút 11-es, és még lassításban is egy abszolút 11-es, de tényleg az egyik kamerálosból látszott, hogy egy picit a labdát is elérte az egyik stopliával körülbelül a védő. Na most, ha ez a mezőnyben van, akkor ott ugye ott minimum sárga lapot kap a másik, lehet, hogy kiállítják, ebben még egy súlyos sérülés is benne volt, mert olyan ollóba fogta átulról az embert, hogy öröm volt nézni. Természetesen a csatának fogalma nem volt, hogy a védő véletlenül a labdát is elérte, hát ő nem is értette, miért nem kapott 11-est, de nem kapott 11-est, és nem volt olyan különösebb hőbörgés, miközben még a védők se hőbörögtek olyan nagyon, pedig ők aztán nem láthatták, mert a negyedik lassításban látszott talán, hogy mintha elérte volna a labdát, és akkor így szépen ment tovább a meccs. Én ezt nem is értettem. Tehát én még miután láttam, hogy hozzáért a labdához is, még arra is azt mondanám, hogy de ez 11-es.
3: Ezzel megvéded a játékvezetőket, vagy nem, azt épp, mondod, hogy nehéz. Hát
0: nem, nem, ő épp, hogy nem adott 11. Hát a játékvezetőt nem kell védeni, mert a játékvezetőnek tök mindegy, mit ítél, mert úgyis a VAR dönt, nem ő. Tehát a játékvezető az mutatta, hogy kirúg. Mutatta, hogy kirúgás. És a VAR megnézte, és helybe hagyta. Miután lassították, első rendése ugye abszolút 11-esnek tűnt, és a 6 lassításból 5-ben abszolút 11-esnek tűnt, és az egyikben úgy volt, hogy talán mégse, de a játék szellemiségével egyébként, mert ezt szokták citálni, hogy a játék szellemiségével, amivel az egész VAR egyébként szembe megy, a játék szellemiségével egyébként ez a döntés, mert ez egy rosszul sikerült szerelési kísérlet volt, ami ráadásul súlyosan sérülés veszélyes is volt, nem lett belőle sérülés, tehát megúszta az ember, na de a Messi-féle dolog is, az nálam az egyből piros, az amit...
1: Ugye?
0: nem is néztek, még akkor is, hogyha én elhiszem, hogy nem akarta megölni a másikat, meg nem akart súlyos sérülést okozni, készséggel elhiszem, meg ki akarja, megölni. De ettől még igen. benne volt.
2: Ott jön be a szubjektum, amikor valószínű a VAR alapján piros lapot kéne ítélni, akkor inkább meg se nézik, sajnos ez rombolja a VAR-ba vetett bizalmat, mert sok ilyen esetet tudunk mi is.
0: Ha Messi vádliára lép így rá valaki, úgy küldik le piros lappal, hát mint az a
1: szél.
0: A VAR nélkül, tehát már igen, a bíró. Igen,
3: és bocsáss meg, Gyuri, amikor Puhl Sándort méltatjátok, akkor mindig ez a legfontosabb érv, hogy ő mindig a saját személynek szint hitt, tehát felülbírálta a partjelzőket. És
2: hát ő a VAR-t is felülbírálta volna.
0: Egy idő után ezek már mind rossz döntések voltak, csak a pályafutása első kétharmadában még mind jó döntések voltak, ezért volt fantasztikus bíró.
2: Sem tudom képzelni, hogy tehát ő valószínűleg akkor hagyta volna abba a bíráskodást, hogyha megpróbálták volna bevezetni a VAR-t, mert az elképzelhetetlen volt, hogy ő bármilyen ítéletéről elfogadja azt, hogy az téves volt.
0: Vagy megnézte, oda megy, megnézi,
1: és
0: látja, hogy nem jó, amit ítélt, de nem másik.
2: Biztos, hogy nem. Hát amikor utólag jelentést kellett írni arról a bizonyos esetről a Feyenoord Manchester United meccs után, mindenki szörnyűködött, hogy milyen súlyos sérülés, és a helyszínen sárga lapot sem adott, és lett volna egy menekülő útvonala, hogy a saját önkritikus jelentésében felülbírálja saját magát, ott újra leírta, hogy sárgát se kellett érte adni, el is tiltották hosszú-hosszú időre.
0: És vége is lett a pályafutásának gyakorlatilag.
2: Gyakorlatilag vége
0: is lett. Az értelmi részének mindenki.
2: Viszont azt akartam mondani, hogy én értem Ibrát, mivel ő egy csatár és támadó futball szemszögéből nézi ezt a dolgot, és abban van neki szerintem teljesen igaza, hogy a les szabályt valamiért egyszer, én az egészen nem értek egyet, és egyszer kipróbálnám les nélkül a futball, de ez egy másik történet. De oké, ha van értelme a les szabálynak, akkor az, hogy ugye lesről ne szerezhessen gólt a futballista, vagyis ne szerezzen jogosulatlan előnyt, azért mert közelebb áll a kapuhoz, mint az utolsó védő. De hogyha centiméterekkel vagy milliméterekkel még csak nem is áll közelebb, hanem lóg be a cipőjének az orra, akkor azt nem lehet úgy értelmezni, hogy ő most jogosulatlan erőnyt próbált szerezni. Azt úgy lehet értelmezni, hogy itt szőrszálhasogatás zajlik, és ő rugott egy gyönyörű gólt, de ez a rendszer megszivatja őt.
0: Innentől a játékvezető még mérlegelhetné is, de, akkor
2: ugyanígy. Igen, azt mondom, hogy nem mérlegelhet se. A Roberto Rossettinek, az UEFA bírófőnökének van egy nagyon látványos előadása, azt is szerintem közösen láttuk Zsuzsával is Nyonban, az UEFA székházban, és akkor neki van ez a úgy nem túl elegáns hasonlat, hogy valaki nem lehet kicsit terhes, hanem vagy igen, vagy nem, és ő azt mondja, hogy a les az feketén-fehéren megállapítható videóval. Én ezt kicsit vitatom, mert nem mindegy, hogy az elrugás pillanatának mit tekintünk, és szerintem ezzel lehet manipulálni, és manipulálnak is, mert az elrugás pillanata az lehet adott esetben néhány század, sőt néhány tized másodperc, és a néhány tized másodperc az már pont néhány millimétert vagy centimétert jelent a pozíciójában. De én azt mondom, hogyha azt mondja hagyományosan a szabály, vagy azt mondja már jó ideje a szabály, hogy az egy vonal az nem les, akkor ne azt csináljuk, hogy az egy vonalból, ha kilóg előrefelé egy milliméterre, azt lesnek tekintjük, hanem ha bármelyik testrészük egy vonalban van, és fedésben van, azt már tekintsük egy vonalnak, és segítsük ezzel
0: igen,
2: a támadó futballt.
0: Igen, de bárhol húzod meg a vonalat, és ebből a szempontból mindegy, hogy az egy vonal les, vagy nem les, valahol meg kell húzni egy vonalat, és akkor annak a meghúzott vonalnak lesz a milliméterekre, azon lesz a vita. Bár, ha valahol vonalat húzunk, már pedig ha les van, akkor vonalat is húzunk, akkor mindegy, hogy hol az a vonal, akkor ahhoz képes fogjuk az egy millimétereket nézegetni.
2: Ez igaz, de a nézők jobban el fogják
0: viszont,
2: fogadni.
0: Viszont ha nincs les, akkor pedig egy teljesen új sportág jön létre, úgyhogy én amúgy lespárti vagyok, csak nem tudom, mit lehetne vele csinálni.
2: Les, de hogyha a kilépő védő hátul lévő lába egy vonalban van a berobbanó csatár hátul lévő lábával, akkor azt könnyebben elfogadja a...
0: Volt már ilyen is.
1: Volt ilyen, sőt, volt
0: ugyanilyen rossz javaslat. Volt. Igen. Akkor azt nézegették. Igen.
3: Na hát én véletlenül azt feltételezem, hogy a folytatásban is lesz majd VAR által hozott döntés, amely esetleg igazságtalannak tűnhet egyes szurkolók szemszögéből. Beszéljünk egy kicsit az esélyekről. Ugye kialakultak az ágak, azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy Argentínának van a legkönnyebb helyzete. Az viszont érdekes, hogy a brit Opta cég, amelyik ugye általában általában megjósolja az esélyeket. A VB előtt még a spanyolokat tartotta a legesélyesebbnek, a második csoportkör után Argentinát, a csoportkörök után viszont most már Franciaország vezet.
1: Hát, nagyon nagy, tehát hogy azt kell mondani, óriási. Tehát nagyjából mindannyian ezt el tudnánk mondani. Nem,
2: én azt mondom, amikor ilyen polipok meg teknősbékák döntöttek, az a következetes ebben voltak.
1: Egyrészt, másrészt ez azt gondolom, hogy itt, ha végignézzük ugye az analízis alapján, hogy melyek a legesélyesebb csapatok, ezeket a csapatokat mi is így meg tudnánk nevezni, csak a látottak alapján, úgyhogy egyáltalán nem érzem azt, hogy ez emögé valami szuper számítógépet kéne tenni, mert ami kijött, az pont azt deklarálja, hogy az ember saját szemével is látott, hogy a francia csapat gyakorlatilag a világbajnokság legerősebb válogatottja, szinte bármilyen felállásban bármit tud. Nyilván az argentinok nagyon jó formát mutatnak, de azért ott mindig eddig minden messzire volt kihegyezve, és nagyon nagy kérdés, hogy ez vajon mit hozhat, ugye, és hát megint minden azon fog múlni, amiről beszéltünk, hogy itt elindul gyakorlatilag a hiba nélküliségnek a kérdése, hogy aki most innentől himázik, akármennyire is volt jó, akármennyire is nem, és egy mérkőzés azért bármilyen körülményeket hozhat, az bizony búcsúzni fog a világbajnokságtól, úgyhogy opta ide, opta oda.
2: Aki világbajnokságot akar nyerni, annak 5 meccset kell zsinórban.
1: Ez lesz a nagy.
0: Tudomásul véve arról a háromról, ami mögöttem
3: van. Kanadának már csak 4-es.
2: Az a világ legjobb csapatainak is mindig
1: azért az nagyon kemény
2: lesz.
1: Így van.
3: De az esélyeket tekintve, tehát a franciáknak, ha azt nézzük, hogy a németeken és például esetleg a hollandokon átvezet az út, az mindenképpen nehezebb tűnik, mint mondjuk az argentin vonal,
0: vagy az út az még akkor mindig csak a 4-ig vezet. Tehát igen. Most persze, az argentinoknak most még könnyebb dolguk van a 4-ig, de utána már mondjuk Brazília, azt hiszem, az például pont ők, és aztán meg a másik ágról, aki jön, az semmivel se lesz gyengébb csapat, mint az argentin. Én az argentint most persze címvédők, de én nem érzem ezt az argentin csapatot egyébként annyira jónak. A franciát sokkal inkább. Ott nem, a franciáknál szerintem ott azon fog múlni, mert azt meg még nem tudjuk, mert egy csoportkörön vagyunk túl, amit halál könnyedén megnye. Egyébként speciál, azt hiszem Szenegál, kivel kezdtek, ott 70 percig kifejten gyengén játszottak a franciák, igen. Azt azért ne felejtsük el, de aztán azt a meccset is simán nyerték.
1: És az egy testvéri és küzdelemnek.
0: A norvégok ellen meg ugye a B válogatottat verték meg. Tehát olyan nagyon még a franciákról se tudjuk, hogy milyenek, de mondjuk azért jellemzően elég jól néznek ki. Kérdés, hogy ott az öltöző mennyire lesz egységes. Mert a franciáknak azért ott van hagyománya annak, hogy az öltöző nem az, még akkor is, ha azért Didier Deschamps egy viszonylag kipróbált harcos, és azért csak 2 VB döntőben már bevitte őket, és abból az egyiket meg is nyerték. Tehát azért nem benne lehet bízni, ő ilyen kicsit ilyen Ancelotti-szerűen, tehát ő egy kiegyensúlyozóbb figura, nem lesz olyan, mint 2010-ben, amikor szakadtak verekedni a keret tagjai.
3: De az, hogy Deschamps édesanyja elhunyt, nem lehet, hogy ez pont, hogy összekovácsolja majd az öltözőt, és hát nem, hogy nem széthúzás lesz,
0: hanem... Kylian Mbappéről én kevésbé hiszem el, hogy ez a VB teljesítményét, ez befolyásolja. Deschamps lelki világát nyilván nagyon is, de szerintem ez hosszú távon, hát ugye még tart a VB 3 hétig gyakorlatilag, tehát azért szerintem ez nem.
3: Gyuri, esélyek?
2: Igen, bár ugye Mbappénak is a személye annyira fontos, meg a jól léte, mint mondjuk Viniciusé, tehát ő rajta is azért sok múlhat, mert bármire képes, tehát aki egy VB döntő 3 gólt rúg.
0: De bárminek az ellenkezőjére is.
2: Amivel egyébként nem lettek világbajnokok, de hogyha rossz kedve van, hogyha elveszik a kedvét, hogyha duzzog, vagy nem tudom, akkor meg kimondottan hátráltatni is tudja a csapatát, láttunk már nála ilyet, hogy más nem mondjunk, hogy a PSG vele nem tudott B-et nyerni, nélküle meg 2-t is nyert.
0: Meg a Real se.
2: Meg a Real se eddig. Úgyhogy hát ez az öt, még ha 5 párharcot kell megnyerni, itt is azt a ránk nézve nem túl hízelgő példát szoktam mondani, hogy azért, amikor még nagyon jó volt a magyar futball, akkor mondjuk Beket, vagy Keket, vagy UEFA kupát lehetett volna nyerni 5 megnyert párharccal, és egyszer se sikerült. Pedig voltak kitűnő csapataink, az elődöntőig, meg a döntőig eljutottunk, de megnyerni sose sikerült, vagy amikor a magyar válogatott még a végső győzelemre is esélyesként érkezett a VB-re, mondjuk legalább 4 ilyet tudnánk említeni, akkor még csak negyed döntő, elődöntő, döntő volt egyenes kiesés, tehát csak 3 párharcot kellett volna megnyerni, és az sem sikerült.
0: Hát 38-ban ott több volt, de ott se sikerült az utolsót megnyerni. Ott 3-at, igen.
2: Igen, úgyhogy Úgyhogy ez olyan különleges képességeket igényel edzőtől, csapattól, játékostól, ami nem egyszerűen az, hogy jók vagyunk, mert egy bajnokságot megnyerhetsz, hogyha kétszer-háromszor elbotlasz, de egyébként jó teljesítmény nyújtasz. Egy ilyen tornát nem lehet, és egyébként a magyar futballban ez értékeli felszintem Lakat Károlynak a teljesítményt, aki két tornát meg tudott nyerni a válogatott, a két olimpiát, mert az mindig ahhoz valami nagyon extra kell, tehát nem elég az, hogy jó a csapat, meg jó az edző, öt ilyen csatát megvívni győztesen, az valami egészen különleges, és ráadásul ilyen még a VB-ken nem volt eddig, hogy 32-től egyenes kiesés legyen, tehát olyas valamit fogunk látni, vagy az a csapat, amelyik ezt meg fogja tudni nyerni, az olyan fegyvertényt fog végrehajtani, amire még senki sem volt képes.
3: Nos, hát ahogy beszéltük, Dél-Afrika, Kanada 0-1, ezzel az egyik társházigazda már ott van a legjobb.
0: Aki már nem is játszik otthon, ugye?
3: Így van, 16 között. Brazília Japánnal, Németország Paraguayjal, Hollandia pedig Marokkóval fog játszani ezen a játéknapon, mindhárom találkozót az a Nemzeti Sportrádióban, az NSO.hu-n és az M4 Sporton is élőben követhetik ezekre a meccsekre. Mik az előérzetetek? A németek végre megmutathatják-e, hogy mire képesek, Pisti?
0: A németek már megmutatták, meg Curaçao ellen a VB legnagyobb győzelmét aratták, aminek ugyanúgy semmi jelentősége, mint semmivel sincs több jelentősége, mint az Ecuador elleni vereségnek, mert ott Ecuador az életért küzdött, a németek meg egy pár harcba sem mentek bele befeszített lábbal. Nem tudom, hát a Paraguayon a német emberi számítás szerint tovább kell, hogy menjen, mert az azért minőségi különbség, hát a franciák ellen merőben más lesz a helyzet, hogyha úgy alakul. Hát én a másik két meccset azt nagyon várom, és fönn is fogok maradni, meg is fogom nézni a Holland-Marokkót is, hát a japánig nyilván fönn maradok, mert ez 7-kor van, de nagyon kíváncsi leszek, hogy a japánok azt a tempót, amit tudnak, és amitől az egyébként most a hollandokat mindenki ünnepli, én nem tudom elképzelni, hogy ezzel a támadó sorral a hollandok olyan nagyon messzire jutnának, aztán bármi lehet, mert ötször egy pár harcról van szó, de Marokkó ellen nem mondom, hogy a hollandok esélyesebbek, mint Marokkót. Láttuk Marokkót jól játszani, láttuk az előző VB-n játszani őket, ez egy nagyon összeforrott, nagyon összerakott jó csapat, egy csomó nagyszerű futballistával, a brazilok, mondom, azt se tudták, hol a labda a meccs bizonyos fázisaiba Marokkó ellen, aztán egy idő után mindkét csapat rájött, hogy ez a döntetlen is nekik tulajdonképpen tök jó, mert a csoportból simán tovább fognak jutni, így is történt. És a brazil-japán az dettó, az ugye fordítva van a holland, mert a hollandok a japánnal játszottak X-et, a brazilok a marokkóival. Lehet, hogy kijön a lépés a braziloknak, mert azért természetesen van ott játékminőség, de azért tehát ilyen téthelyzetben még nem játszottak ezen a VB-n a brazilok. Ezért igaz, hogy most kezdődik a VB. Egyáltalán, most persze a németek sem biztos, hogy tovább jutnak, de nekik van azért a három úgymond nagy csapatból a legkönnyebb ellenfelük, de hogy a brazil és a holland is tovább jut, arra így együtt nem vennék mérget. Nagyon kíváncsi leszek.
1: Szerintem az egyik legkiszámíthatatlanabb ebből a Hollandia-Marokkó mérkőzés, tehát szerintem megjósolhatatlan, melyik csapat megy tovább. Marokkó erejét ismerjük, a legutolsó világbajnokságbeli szereplését. Hollandiáról meg ugye végig azt mondtuk, hogy sok mindenre képes lehet, de ugye nincsenek olyan nagyon kimagasló egyéniségei, ettől függetlenül azért szerintem van potenciál ebben a csapatban. A Németországnak azért volt itt a csoportkörben nagyon nagy arányú győzelme, és ugye hát nyilván egy gyengébb mérkőzés, és nagyon sok kritika érte egyébként Neuert pont Németország. Úgyhogy lehet, hogy azért neki kapus teljesítményben javulnia kell. A Brazília-Japán összecsapás valóban két totál más iskola. Szóval én összességében független attól, hogy nagyon nagyra tartom azt a melós, rakkolós, elképesztő vitákapacitásra bíró japán futballt, amit nyújtanak, de hát azért mégiscsak a brazil futballt jobban szeretem stílusra, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ebből a stílus csatából azért a brazilok jönnek ki összesen.
2: Hát itt már az van, hogy valamelyest igazságtalan lesz, ha csak a papírformát nézzük, hogy a 16-ban ebből a négy csapatból kettő nem lesz ott, a brazil, japán, Marokkó, Hollandból. Úgy, hogy most ránézek a legfrissebb világranglistára, a brazilok harmadikok.
0: Ott vannak.
2: A hollandok hetedikek. a Marokkó 13., tehát mondjuk a 7. a 13. ellen az egy ebből a szempontból is első ránézésre egy nagyon nagy csatának ígérkezik, és elvileg mind a kettőnek ott van a helye a világ legjobb 16 csapata között, de a VB legjobb 16 csapata között az egyik biztosan nem lesz ott, és Japán is csak a 18., vagy épp hogy csak kilóg a legjobb 16-ból. Itt persze a brazilok azért egyeteműen esélyesnek számítanak, de én nekem fájni fog a szívem, akár a japánok, akár a brazilok esnek ki.
3: Uh-huh. Ezúttal csak a labdarúgó világbajnokságról beszéltünk, lett volna még sok más, többek között Enzo Maresca lett a Manchester City vezető edzője, ifjabb Lisztes Krisztiánt ismét kölcsönvette a Ferencváros, és Milák Kristóf remeklésére sem volt idő, de szerintem a hét többi nemzeti sportkörében téma lesz ez majd, úgyhogy mára ennyi fért időnkben. Csisztó Zsuzsának, Szőlősi Györgynek és Elpap Istvánnak köszönjük szépen, ez volt a mai nemzeti sportkör.
1: Kösz.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Folytatódnak a legjobb 32 között rendezett mérkőzések, a kiesési szakasz a labdarúgó világbajnokságon. Az ötszörös győztes brazilok este 7-től Japán ellen játszanak. A tét a nyolcaddöntőbe jutás. Este 10:30-től az utolsó csoportmérkőzésüket ellazsáló németek Paraguayjal játszanak. Majd a már 10 gólt lövő oranje az Atlasz oroszlányaival csap össze. A hollandia-marokkó labdarúgó világbajnoki mérkőzés éjjel 3 órakor hallható a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra, 2 perc a pontos idő, folytatjuk az a futást a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvi. A magyar idő szerint szombat délután derült ki, hogy az NHL draftján a Buffalo Sabres csapata lefoglalta Szongott Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres válogatott jégkorongozó már vasárnap délelőtt elutazott Buffalóba, ahol csütörtökig tartó edzőtáborban kell részt vennie. Virányi Zsolt a draft körülményeiről és a Szongott Domán előtt álló lehetőségről Spiller Istvánnal, jégkorongozó szakíróval, az MTI Sport szerkesztőjével beszélgetett.
4: Balatonszászon nyaran Szongott Domán, amikor egyszer csak megcsülön a mobiltelefonja, felhívja a menedzsere, hogy mi a helyzet. Akkor Domán azt hitte, hogy hát most akkor nem fog elkelni, majd biztos azzal hívja, hogy majd akkor a jövő évi drafton, mert az életkora plán a jövő évi drafton is érdekelt lehetett volna, de csak vált a menedzser, aki egy kanadai egyébként, azt mondja neki, hogy gratulálok, a Buffalo Sabres elválasztotta a játékjogát. Domán már azt hitte, hogy hát nem, nézte már kora délután, magyar idő szerint délután 5-től megy a draftnak a második napja, nem kelt el, egyszer csak az 5. kör összesen 156. helyen viszont a Buffalo elvitte, és amikor a ügynökével beszélt, akkor ugye időeltolódás meg a műholdas dolgok miatt egy körülbelül egy fél, egy perces hátrányban volt, és amikor az ügynöke elmondta, hogy a Buffalo elvitte, akkor jelent meg nála a laptopon maga a hír, hogy tényleg a Sabres kiválasztott őt, úgyhogy nagyon megörült neki, és utána átadták a telefont a Buffalónak az európai ügyekért felelős igazgatójának, hiszen Domán ugye Európában, Finnországban játszik, majd utána továbbadták a telefont a fejlesztési igazgatónak, aki közölte, hogy nem kell gondolkodnia, már ott az e-mail címén a repülőjegy, reggel 9 óra valahány perckor már Toronto érintésével Buffalo-ba kell repülni. Vasárnap estétől már vannak hivatalos programok, és a jeges edzés hétfőket szerda, és csütörtökön pedig csapaton belüli mérkőzések lesznek, úgyhogy ez egy 4-4 és fél napos komplett út, de már úgy van, hogy másodika, harmadikán már jöhet is haza. Tehát ennyire profi egy ilyen, ez a rendszer. Már beszélnek, már ott a repülőjegy. Na most meg lehet nézni, hogy ez kb. Milyen szervezést igényel, milyen hátteret. Úgyhogy teljesen profi az egész, hát ez az NHL. Úgyhogy jelen pillanatban egy 5. körösünk van, ugye Domán, Grosnyi Tamás, Szuper Levent és Vas János után a 4. magyar születésű, akit draftoltak, nem tudom kinek, hogy tetszik ez a szó, tehát ez azt jelenti, hogy ha NHL-ben szeretne játszani a Domán, akkor csak a Buffalón keresztül teheti meg. A Buffalo ilyenkor ezzel a joggal élhet, tehát el is cserélheti, alá is írhat, és ha jövő nyárig nem kötnek vele szerződést, akkor még egyszer draftolható lesz, de mivel nagyon fiatal, ezért még a következő évben is bőven van lehetőség, ilyenkor majd megnézik, és a szakmai stáb eldönt, hogy a fejlődésének a szempontjából hol a legjobb, hogy Finnországban marad junior, akár felnőtt szinten, vagy aláírnak vele, és akkor mondjuk leküldik először a farmligába, de mindenféle táborba már, tehát most a úgymond a fejlesztő táborba, ez angol development camp, utána a draftoltaknak külön van egy prospect camp, az ígéreteknek, de már gyakorlatilag ez már házon belül, klubon belüli, és utána a szezon elején is, szeptember elején, még az NHL szezon elején szintén lehet egy nagy tábor, arra is meghívhatják őt. Tehát gyakorlatilag innen a Buffalo egyfolytában figyelni fogja az ő képzését, fejlesztését, fejlődését, bár és a Buffalo el tudja mondani a finn klubjának is, hogy mit tart helyesnek, és akkor nyilván van egy döntés, hogy ő a következő szezonban hol a legjobb az ő szempontjából, hogy hol játszik majd. A következő hetek, hónapoknak, de szeptemberig eldől, hogy merre tovább.
5: Magyarán vegyünk egy nagy levegőt, mert megtörtént az, amiben bíztunk. Azért a hallgatóknak elárulom, hogy az édesapát, Szongott Kristófot, te onnan ismered, hogy egy klubban jégkorongoztatok megboldogult fiatal korunkban, ő korodban, mert hogy én nem jégkorongoztam itt az elszólás, de most nem mindenki azt kérdezze, hogy akkor a Super Levente féle 9 csere szerep után mennyi idő kellhet. Legyünk türelmesek, nem? 18 éves Szongott Domán, és szerintem még fizikailag is azért neki bőven erősödnie kellene, vagy kell, csak nagyon jó, amit láttunk az Elit VB-n tőle, illetve már 24 augusztusában Káposztásmegyeren ismertem meg én igazából, ahol még talán az első nyilatkozatát adta a rádiónak, a Nemzeti Sportrádiónak és a Kossuth Rádiónak is, de értelemszerűen, ott is gólt ütött, az nem értelemszerű, de azért kérdeztem meg például a csapat sajtófőnökét, Szűcs Andrást is, hogy lehet vele interjút készíteni, mert hát tök jól játszott, most láttam életemben először, vagány, és akkor mondta, hogy próbáljam meg, aztán Domán megválaszolt, és a lényeg az, hogy most már akkor az NHL is ott tényleg kopogtat a kapujában, de szerinted még hány évet kell azért várni, hogy tényleg mondjuk bemutatkozhasson, mert én nagyon óvatos lennék ezzel, hogy most ne kezeljük úgy, hogy akkor innen minden sima és egyszerű.
4: Abszolút nem. Teljesen igazad van. Azt látni kell, ez a draft rendszer, az csak arra szól, hogy játékjogokat foglalnak le. Minél előkelőbb helyen választanak ki egy játékost, annál inkább érettnek tartják magára már most az NHL esetet. Most még ilyen olyan játékosokat is draftoltak, akik még 18 évesek, sincsenek. Ugyanakkor mindenki utána tud nézni. Tehát az összes, minden csapatnak alapvetően 7 választási lehetősége van egy adott korcsoportban. A draftolt játékosoknak körülbelül a fele tud majd egyszer csak bemutatkozni az NHL-ben. Ott van nekünk az a 3, akit említettem, Grössl, Szuper, Vas. Draftoltban voltak, de egyikük sem mutatkozott be. Ráadásul Vas Jankó kimondottan előkelő helyen, 32. helyen, 2002-ben. Egyébként az is egy szombat délutáni esti esemény volt, de már ennek is 24 éve. Akkor még a Domán meg se született, talán még egy gondolat se volt, hiszen ő most volt csak 18. Tehát az, hogy draftolnak, az még mindig csak egy feles szorzóval él. És utána körönként is meg lehet nézni, arra is van egy külön kimutatás, aki az első kör legelőkelőbb helyen, azoknak körülbelül a 90%-a mutatkozik be az NHL-be. És így szépen megyünk le, ahol az 5. kör van, ahol most ő kelt el, ott már nem éri el a 20%-ot azoknak az aránya, akit az 5. körben draftoltak. Ennek ellenére ez szerintem egy nagyon kiváló hely magyar hokisnak, hiszen nem arról van szó, mint egy nagy nemzetnél, hogy hú, a svédek azért mennek, hogy kinek lesz első körös vagy 1/1-es draftja. Nekünk meg azért kell hajtani, hogy egyetlen draftlistán legyünk. Utóbbi években volt, ugye Papp Kristóf, Adobázét, egy Horváth Bálint, Hárián, ilyenjeink voltak. De még a draft kiválasztáson se kerültek szóba, tehát nem vitték el a játékjogukat. Viszont most Domán azáltal, hogy már néhány éve a finn utánpótlásban pallérozódik, sokkal inkább kémben van, ráadásul nagyon jót tett neki az, hogy a nemzetközi téren, a válogatottban is, nagyon érdekes, a kora miatt egyszerre tudott játszani az ifi, a junior, és a felnőtt VB-n is, ráadásul az elmúlt két szezonban mind a összesen 6 VB-n tudott részt venni, ez nagyon, nagyon durva, így nemzetközi összehasonlításban is, és hát látom, hogy említetted, hogy édesapjával együtt játszottam, igen, és láttam még Dománt, amikor először ment jégre botorkálva időszámításunk előtt. És most pedig megint láttam, hogy mondjuk száraz edzésen, vagy jeges edzésen, és láttam, hogy milyen kigyúrt fiatal emberré vált, most 18 éves, tehát vígan előtt az élet, most az, hogy a legmagasabb csúcsra jutott edzők kezei között és szemei a fejlődhet, ez egy káprázatos lehetőség az ő részére, ugyanakkor még nem jelent automatikusan NHL-es tagságot, és még közben szembe jutott Vaj Ádám is, aki már az életkora miatt kiesett a draftból, mert csak egy bizonyos korig lehet draftolni, kb. 20 éves korig, néhány kivételt eltekintve, de egy jó VB-vel Vaj Ádám ennél idősebb korban, hogy egy csúnya szót mondjak szabadügynökként, tehát nem draftolt fiatalként, és be tudott kerülni egy NHL-es klubnak a Noteszába.
5: 16-ban, 2016 a Szentpéteri VB után.
4: A Szentpéterváron ott baromi jó védett a finnek, meg az amerikaiak ellen, és akkor igen, ő, tehát nem kell draft ahhoz, hogy bekerül az NHL-es, hanem idősebb korban, az idősebbet itt azt jelenti, hogy 22-23-nál idősebb korban, tehát már a draft kor határból kiesve, de úgymond saját magad jogával, szabad ügynök, free agent, hogy így dobáljak ilyen angol szakszavakkal, is be lehet kerülni. De ennek ellenére még mindig várunk arra, hogy valaki előkészületi meccsen játszott a Szuperlevi is, a Vasjankó is, de maga NHL-es tét mérkőzésen, bajnokin, nem csak előidény meccsen. Tehát az az ötödik kör, amit most Domán, ez a magyar hokinak egy kimondottan nagyszerű hír, és érzem magamon is, hogy másképp dobban azóta a szívem, hogy én itt követtem nyomon én is élőbe, és azért egyből tudtam őt hívni, illetve az édesapját. Aztán a pakolás miatt a Domán később hívott, hiszem, hiszen reggel 9-kor már repül. Ez a magyar hokinak szerintem egy nagyon szép nap, hogy így alakult, és akkor most, hogy még komolyabb helyre is eljutott ő, még komolyabb edzők kezei között, mondom, és bárhol tudják fejleszteni, ha azt mondja az NHL klub, hogy neki még jobb Finnországban maradni, de ott is már nyomni fogja az NHL klub, hogy akkor akár mutatkozzon be a felnőttek között, hiszen a finnél még csak ifi meg junior meccset játszott. Olyan érdekes, a felnőtt meccsben neki csak magyar válogatott van, tehát finn felnőtt meccse még nem volt. De a magyar válogatottban már volt VB-n is, ugye ez egy nagyon érdekes az ő esetében. Szóval most szerintem még nagyobb lendületet fog kapni a Domán, és a hangján is éreztem, hogy hú, holnap. És megkérdeztem, hogy van amerikai vízó? Persze, azt már előre kiváltottuk. De beszélnek vele néhány percet, és addigra már ott a repjegy az e-mail fiókjában. Úgy, hogy nem két hét múlva, holnap reggel 9-kor már szállszol a gépe. Milyen profizmus kellett. És kérdezem tőle, hogy voltál jégen? Hó, persze. Ugye lejöttünk az alcsoportos VB-ről a jégről, emeltett mindenki Szabira. De nem, ő már volt jégen, Óbudán, Mátyásföldön, emlékszem, én is ott tartok privát edzéseket, és ott volt az édesapjával, ott jégen volt. Tehát nem úgy fog felmenni hétfőn majd Buffalo-ban a jégre, hogy a VB ott nem volt, hanem ő dolgozott keményen néhány pihenő, de az ott a száraz, meg jeges edzések ugyan mennek, és azért most egy fejlesztő táborban is meg tudja magát mutatni. Óriási szó ez neki is. Meg a magyar hokinak.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
7: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
8: Milyen nyár vár rád?
7: A legjobb zenék, nyári történetek.
9: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
7: Különleges ízek.
10: Nem akarsz minden nap főzni rá?
7: Izgalmas programok.
11: Fantasztikus!
7: Emlékezetes találkozások.
12: Na, elmondom, mik a legendák.
13: Mondjad.
7: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Pucsovics Márton a 64 között, Maresca a Manchester City vezetőedzője. A kettős triatlon siker után Lehmann Csongor és Szalai Fanni is nyilatkozik. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Sikerrel vette az első kört Pucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar a francia Lucas van Asch ellen győzött, aki 6-4-4-0-nál feladta a mérkőzést. A legjobb 64 között a 16. helyen kiemelt amerikai Tien lesz Pucsovics ellenfele. Ma délután Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Bondár Anna is pályára lép Wimbledonban. Férfi egyesben a második körbe jutott Tommy Paul és Hubert Hurkacz, a lengyel ráadásul a norvég Rüd ellen diadalmaskodott. Meglepetése Andrej Rubjov is búcsúzott. A hölgyeknél Belinda Bencsics és Jessica Pegula is könnyedén vette az első akadályt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az észak-amerikai világbajnokság csoportmérkőzéseit. Az átlagnézőszám rekordját ugyanakkor továbbra is a 32 évvel ezelőtti torna tartja. A csoportkörben 215 gól született, ami eddig mérkőzésenkénti 3 gólos átlagot jelent, ami szintén rekord. Ma este, valamint hajnalban a 16 közé kerülésért Brazília, Japán, Németország, Paraguay és Hollandia, Marokkó mérkőzéseket rendeznek. A brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti nyilatkozik a japánok elleni mérkőzés előtt.
2: A mérkőzéshez sok mindenre van szükségünk. Észre, de szívre is, fejben tisztának kell maradnunk. Fel kell készülnünk mindenre, mert az egyenes kieséses szakaszban már minden megtörténhet. A csapat felkészült, motivált és magabiztos. Az utóbbi két mérkőzés jól sikerült, így a gárda készen áll bármire, ami történhet. Ez egy olyan meccs, amely ezt megköveteli. Egy erős riválissal játszunk, egy jól szervezett, komoly minőséget képviselő csapattal. Tehát mindenekelőtt pontosan tudnunk kell, hogy mit akarunk csinálni a pályán. Ami Neymart illeti, szépen fejlődik. Szerintem az elmúlt héten nagy lépéseket tett előre. Kár, hogy nem tudott végig velünk edzeni, de tud többet is játszani 15 percnél, nagyon jó formában van. A játéka igazán a meccs alakulásától függ. Hogy mit mondanak az emberek? Erről nem akarok beszélni. A mérkőzésre fogunk koncentrálni, az ellenfél erényeire és a megfelelő felkészülésre, hogy minél több gondot okozhassunk elől, és elkerüljük az esetleges problémákat hátul. A meccsre való felkészülés csak erről szól. Nem fogunk belemenni semmilyen lélektani hadviselésbe.
1: A Brazília-Japán találkozó 19 órakor kezdődik. 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal játszik a 8-ad döntőbe kerülésért. Gustavo Álvaro, a dél-amerikaiak szövetségi kapitánya nyilatkozik.
2: Roppant bonyolult mérkőzés vár ránk, és egy nagyon nehéz is, és ahogy korábban is mondtam, egy olyan csapat ellen, amely a világbajnoki címért küzd. Alázattal és egyszerűséggel fogunk hozzáállni, támaszkodva arra, amink van, és amiről tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, miközben természetesen igyekszünk új elemeket is beépíteni. Nincs idő felkészülni rá, egyértelműen nincs idő, és még mindig vizsgáljuk néhány játékos állapotát. De hiszek abban, akik vagyunk, közösségként, csapatként. Hiszek benne, ahogyan a srácok mindig reagáltak a nehézségek idején, mert a sikereinket mindig az akadályok leküzdésével kellett felépítenünk, és ez most sincs másképp. És ezért mérhetetlenül boldog vagyok,

0: A magam nevében, mint a szövetségi kapitány, és szerintem az egész keret nevében is, hogy ma a legjobb 32 között játszhatunk, miután sikerült tovább jutnunk az egyik legkeményebb csoportból. Elég csak megnézni, hogy milyen kicsi volt a különbség az első és az utolsó helyezett csapat között, ami igazán jól mutatja a mezőny kiegyensúlyozottságát. Mi voltunk az a gárda, amelytől mindenki pontokat akart csenni, mégis sikerült kvalifikálni magunkat, és ez nagy szó. És ez nagyon nagy örömmel is tölt el, mert úgy érzem, azért jöttünk ide, hogy megmutassuk, versenyképesek vagyunk. Ez a szellemiség adott esélyt arra, hogy tovább jussunk és felkészüljünk a meccsre, ahol arra fogunk törekedni, hogy ismét partiban legyünk és felnőjünk a feladathoz. Hogy miben bízhatunk? Hogy mit akarunk csinálni? Küzdeni! Hisz ezért jöttünk ide, hogy küzdjünk, még ha a mi szintünk el is tér sok más nemzeti csapatétól, alázattal bárki ellen képesek vagyunk felvenni a versenyt.
1: Német oldalról az 1990-ben világbajnok, jelenleg a válogatott sportigazgatójaként dolgozó Rudi Völler osztja meg a gondolatait.
2: Ha a kerettagok közül mindenki a legjobb formájában játszik, akkor a világon bárkit képes lehet legyőzni a német válogatott. Ugyanakkor az Ecuador elleni csoportmeccsen azt is láthattuk, mi történik akkor, ha a játékosok akár csak pár százalékkal is kevesebbet adnak a maximumnál. A torna fő esélyesei ilyenkor is képesek nyerni, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ennek ellenére teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, hogy a játékosok is tisztában vannak ezzel, és Paraguay ellen ki fogják tenni a szívüket a pályára.
1: Éjjel 3-tól Hollandia Marokkóval csap össze, minden mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Enzo Marescaletta, Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője, a 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében, 2020-21-ben a tartalék csapatot irányította, 22-23-ban az első keretnél volt másodedző. Ismét kölcsönveszi Lisztes Krisztiánt a Ferencváros, a Frankfurt labdarúgója már az előző idényben is a rekordbajnoknál játszhatott, igaz mindössze 6 találkozón lépett pályára.
3: Nemzeti Sportkrónika.
1: Győri Kristóf és fivére, a 26-szoros válogatott Győri Mátyás távozott a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencvárostól és a Győr csapatához igazolt. A magyar női junior kézilabda válogatott 32-25-re legyőzte Japánt a Kínában zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Keceli Mészáros Renáta 6 góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar együttes holnap Norvégiával találkozik. A csoport első két helyezettje kerül a negyed döntőbe. Tegnap mindkét nemnél magyar siker született a tiszaújvárosi triatlon világkupa versenyen. A férfiaknál győztes Léman Csongorral Krejc Bálint beszélgetett.
4: Nagyon kemény volt, ugye nem kell senkinek ecsetelni, hogy milyen meleg volt a tegnapi napon itt Tiszaújvárosban, talán extrán az országhoz, az országban a többi részhez képest közel 40 fok volt, úgyhogy nem könnyítette meg a versenyzők dolgát, azt gondolom, főleg, hogy ugye ez már a második versenynap volt, hiszen itt Tiszaújvárosban a világkupa ilyen formulában zajlik le, hogy szombaton elődöntők vannak, vasárnap pedig döntők, és már a szombati nap is nagyon kemény volt a hőség miatt, de a vasárnap volt az igazán meleg nap, és az igazán kemény nap is.
5: Az, hogy szombaton egy picit meg lehetett tapasztalni ezt a fajta nehézséget, amit az időjárás okozott, ez bármilyen formában tudott segíteni vasárnap, vagy egyáltalán erre fel lehet készülni, hogy milyen, amikor nem is mondjuk úszni, de kerékpározni, meg futni kell 40 fokban?
4: Igen, abszolút segített a szombat, főleg, hogy csak néhány nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból Olaszországból, ahol jóval hűvösebb hőmérséklet volt, így nem túl sok időnk volt hozzászokni ehhez az extrém nagy hőséghez, úgyhogy a szombati elődöntő az nagyon jól jött, és az egy igazi felkészülési verseny volt a vasárnapi döntő előtt. Gondolok itt arra, hogy intenzitásban is tudtuk végre gyakorolni azt, amit edzésen mondjuk nehéz imitálni, illetve a hőmérséklethez is sikerült úgy, ahogy így hozzászokatni magunkat. Ugye egy akkora sok volt ez a szervezetnek, hogy másnapra azért valamilyen szinten már reagált rá, és egy kicsit a vasárnapi nap úgy éreztem, hogy akkor már jobban meg tudtam birkózni a hőséggel, és így valóban csak az ellenfelekre kellett koncentrálnom.
1: A hölgyeknél Szalai Fanni magabiztos győzelmet aratott. A mindössze 18 éves sportolót hallják.
6: Számomra még mindig egy kicsit hihetetlen, hogy tényleg így sikerült megnyerni, mert nem gondolta volna, sőt még a dobogót se. De nyilván mindig is így a magas listámon volt, hogy egyszer itt van Tiszaújvárosba tudjak nyerni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sikerült, hogy hát tényleg még egy kicsit fel kell dolgozni, mert számomra még mindig egy kicsit ilyen hihetetlen.
5: Hogy bírtad a körülményeket? Mert azért a 40 fokos hőség az elképesztő lehetett élsportolóként.
6: Hát igen, elég meleg volt, a víz is 31 fokos volt, úgyhogy nem igazán volt hűsítő már az úszás se, de igyekeztem locsolni magam a biciklén, és szurkolók is mondták, hogy frissítsünk, frissítsünk, úgyhogy nagyon sokat segített, az kettő kulacsot vittem, és ezzel végig locsoltam magam is a futáson, és szerencsére ilyen 600 méterenként volt frissítő, úgyhogy azért körülként kétszer tudtunk frissíteni, ami ez elég nagy segítség volt. Illetve a befutónál is volt ilyen hideg medence, úgyhogy ahhoz képest egész jó volt, de azért tényleg nagyon meleg volt. Azzal nyugtattam magam, hogy mindenkinek meleg van, úgyhogy igen.
1: Szalai Fannit hallották. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: 17 óra 30 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia és neves, visszatérő, nagyon kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban. Frankl András van velünk, legendás Formula 1-es újságíró. Szia András, hát köszöntünk itt Magyarországon, bár már hetek óta itt vagy, ugye, vagy napok óta?
9: Körülbelül két hete, hát nem voltam Monakóban, az osztrákra nem tudtam elmenni, de a Monakóról csak annyit tudom, hogy régen volt. De ennek a Liberty Médiának olyan szerencséje van, hogy azt egyszerűen nem tudom elmondani.
8: Mire gondolsz?
9: Hát mondjuk van a Kim Kardashian.
8: Igen.
9: Hát ez a Kim Kardashian 10 000-eket hozott magával, mert az összes influencernek ő a legfontosabb lény. Többen tudják Amerikában, hogy ki ő, mint hogy ki az elnök. Most ezt komolyan mondom, mert ezek a kis adonyok, influencer libuskák, így mondta, nekik ő az Isten. És kérlek szépen...
8: Azért azt mondjuk el a hallgatók kedvéért, hogy Lewis Hamilton barátnőjéről beszélsz.
9: Így van, így van. És kérlek szépen, 345 millióan követik. Tehát többe, hát nem tudok más mondani. Ha ő ott van valahol, az egy akkora box office, hogy ez teljesen leírhatatlan. Nézd, volt, nem akarok igazságtalan lenni, volt autóverseny is Monakóba. De hogy ott mi volt flancba, és lihegésbe, és jaj, és hát most a legnagyobb botrány az volt, hogy a Sky Sportnak van egy híres riportere, a Martin Brundle, és oda ment a Kim Kardashian, hogy hello, I am, úgy átnézett rajta, mint a shits, és ebből persze az angolok azt felháborús, nem érdekli, ő azt hiszi, ő azért híres, mert híres. És az egész család ilyen.
8: Na, Kim Kardashiannel kapcsolatban nem a bulváros rész érdekelne engem, hanem a sportszakmai rész, hiszen te azt mondtad, hogy Lewis Hamilton azért van ilyen jó formában, most nyilván egy szuper jó Ferrari van a feneke alatt, hogy így fogalmazzak, de hogy kiegyensúlyozott a párkapcsolata, és ez kihat az ő teljesítményére.
9: Igen, mert évekig ez a része Hamiltonnak nem jött össze, most nem, hogy összejött, de hát most az egész világ erről beszél. Valóban most sokkal jobb, az autója is jobb, a szerelője, aki súg neki, hogy Lewis ezt csináld, az is jobb, tehát az autó jobb, a motor jobb, a lelki világa jobb, minden összejött, és ez persze a Forma 1-nek ez egy mazsola. A másik mazsola persze, a kis Antonelli, aki 19 éves, és hát az olaszok most teljesen oda vannak, és a tinék is teljesen oda vannak. Most voltunk a párommal Maranellóba, és bementünk egy üzletbe, ahol árulnak mindenféle csecsebecsét. Na és mondom, milyen a biznisz? Azt mondja, jobb, mint valaha. Mondom, és ki jár be? Hölgyek és srácok. Tehát teljesen elterjedt, ugye 40 évvel ezelőtt csak az vérbeli szurkolók nézték, ha esett, ha nem esett, főleg Angliában, Most egy óriási világsport lett a dologból, és a gyereke, most például tegnap volt egy tábla, hogy egy srác föltartotta Ausztriába, hogy lógok a suliból miattatok. De most ez azelőtt ilyen nem volt. És ezt mondta ez a Luca Fornetti nevű úr, aki pont az üzlet, a gyár bejáratával van szembe, azt mondta, hogy soha még ilyen jól nem ment.
8: Tehát Antonelli bevonzotta a fiatalokat, ugye, a sportágba?
9: Antonelli a fiatalokat, a Louis barátnője a influencereket.
8: Louis pedig a Ferrari rajongókat, vagy hát...
9: Igen, megnyerte a versenyt Barcelonában, hát szóval teljesen összejött a dolog, és amint láttuk, hát nagyon-nagyon meleg volt Ausztriába, és mégis teltház volt. Szóval az Ariane, aki ott is szervez, és itt is szervez, csak gratulni tudok, mert több mint 300 000 ember volt kint, és ömlik róluk a víz, de föl vannak szerelve, esernyők, mindenféle litere, ott a sör se rossz. És egy nagyon-nagyon sikeres verseny lett, mint láttad, és a végeredmény is tökéletes volt. Angol versenyző a brit nagydíj előtt egy héttel, number one, jött a Verstappen, aki miatt a bizonyos Orange Army levezetett Hollandiából, és ott volt a kisrác harmadiknak. És majdnem, és métereken állt a dolog, Verstappen majdnem elkapta a kis Kimi. Hát szóval a forgatókönyvet nem lehetett volna jobban megírni.
8: Így van, és az, hogy ilyen kiélezett a mezőny, és Antonelli nem ment el nagyon ugye az összetett pontversenyben, ez jót tesz majd Silverstone-nak, a belga nagydíjnak, majd az utána következő magyar nagydíjnak is.
9: Pontosan. Most a McLaren kezdi összeszedni magát. Tavaly nem lehetett velük bírni. Idén kevésbé, de nincsenek túl messze, tehát ez azért jó, mert hol ez nyer, hol az nyer, oké, Kimi nyert ötöt, de a Lewis mégis ott van, és a Russellnak megjött az önbizalma, utoljára Ausztráliában nyert, és azóta tényleg, hadd mondjam, hogy a béke alatt volt, és most összeszedte magát, főleg a brit nagydíj előtt, és egy angol versenyző a hazai pályáján mindig egy fél másodpercet gyorsabban vezet. Nevetség, de valóban így van. Nagyon sokat voltam az angol versenyen. Először ott közvetítettem a magyar televíziónak Dávid Sándorral, azt hiszem 1972-73-ban. Akkor volt az a bizonyos története, amire a drágaságom emlékeztetett, hogy a belga versenyen voltam 1972-ben, és a Frank Williamsnek volt a csapata. Frank jól ismertem, azt mondja, és ma este hol alszol, mondom, Frank, fogalmam sincs róla, és ez volt az, mikor azt mondtad, a Henri Pescarolónak van két ágya, ő volt az egyik pilóta, tiéd a másik. Hát képzeld el ezt ma. De egész más téma, ha megengeded, roppant érdekes volt, tavaly egy magyar BMW-t vezethettem, tegnap egy magyar Mercedes vezethettem, és ez egy fantasztikus.
8: A magyar mit jelent, hogy itthon szerelték össze?
9: Kecskeméten készül, és mivel mi eredetileg halasiak vagyunk, nekem ez pláne szívügyem volt, azt kell mondanom, hogy nagyon jó, és amikor én először Harason volt, ami kicsit változtak a dolgok, akkor a Sándor bácsi a Cifra nevű lovával várt a halasi állomáson. Hát szóval,
8: most pedig egy Mercedes.
9: Azt kell mondanom, hogy nem volt az, hogy ez leesett, vagy az leesett, vagy nem indul el, már magyar mit vársz tőle, semmi. Teljesen abszolút, mintha Németországban csinálták volna, ugyanúgy, mint a Mercedes, és nagyon remélem, ezt nem hirdetek, hogy most meg fogom keresni az Audit is, és akkor meg lenne a messze hármas.
8: Igen. Te olvasol mondjuk brit lapokat is. George Russellnek mennyire jelentett frusztrációt az, hogy elvileg ő ugye a Mercedes első számú versenyzője, mégis Kimi Antonelli berobbant a sportágba, és ugye le is körözte őt. Szóval mennyire kellett most az ő lelkének az, hogy újra futamot tudjon nyerni?
9: Ó, nagyon. A helyzet az, hogy vele csináltak egy hirdetést, egy nagyon híres szállodagyár csinált egy 2 vagy 3 perces hirdetést, és abban ő megjátszotta magát, mondjuk egy olyan James Bond-szerűség, luxusszálló, helikopter, uszoda, és elhitte sajnos a saját publicitását, és valóban azt hitte, hogy ő a James Bond. Elszállt vele egy kicsit a dolog, a vezetés az meg ment a másik irányba. Most kezd kicsit lehiggadni. Én egyénileg nem vagyok Russell rajongó, soha nem is voltam. Én inkább egy Verstappen rajongó vagyok, vagy egy Lewis, vagy ez a kisrác, aki kihitte volna a szemeser ebbe, mikor elmegy mondjuk a Hamilton mellett. Ott van az a két világbajnok, ugye a Verstappen, 11 világbajnokságok kettőjük között, és ez a kisrác úgy megy el mellettük, mint szóval nem az, hogy jaj Istenem, semmi. Uh-huh. Egy zseni, egy óriási felfedezés.
8: Toto Wolffnak szerinted feladata az, hogy egyrészt kijelöljön valamiféle pilóta sorrendet, ugye ez tavaly a McLaren esetében nem történt meg sokáig, és sokak szerint ez okozta esetleg Piastri elveszített VB címét, ellenben tudjuk, hogy ő Norris nyert. Szóval, hogy van-e ilyen csapatvezetői feladata most, hogy a két pilótáját és a közöttük lévő kereteket meghatározza és kezelje ezt a szituációt?
9: Ez még korai. Ez még korai, most jön az a három verseny egymás után. Ki fog alakulni a dolog? Az alapszabály az, hogy ne ütközzenek össze. Uh-huh. Mert mikor Hamiltonnak volt egy csapattársa, a Rosberg, akkor ők bizony egyszer-kétszer összeütköztek, és amíg nem ütköznek össze, addig jó. Én szerintem még 4-5 versenyen keresztül, mert nem fenyegeti őket senki. Szerintem Hamiltonnak néha bejön, de a Mercedes pillanatnyilag egy fokkal jobb, mint ahogy tavaly a McLaren volt jobb.
8: Uh-huh. Igen, Lewis Hamilton pont kit mondtál, Nico Rosberget? Igen. Ő interjú volt a Barcelonában, nem? Amikor nyert, ő volt az a riporter, és akkor ő kérdezte. Még egy kicsit visszatérve Hamiltonra, amikor megnyerte a barcelonai nagydíjat, te utána voltál Maranellóban, és a polgármesterrel találkoztál, ugye? Ez a siker, ez ott milyen hatást váltott ki?
9: Hát ez életem egyik legjobb sztoria, mert volt egy érzésem, hogy ezzel a polgármesterrel kell készíteni egy interjút. És meg volt beszélve.
8: Bocsánat, ez hogy néz ki egyébként? Kinek írsz ilyenkor, vagy kapcsolataid révén jutottál be?
9: Beütöttem az internetbe, hogy polgármester Maranello, kaptam egy tündéri levelet, megírtam, hogy egy Forza nevű Ferrari lapnak vagyok a munkatársa, és amerikai lap, ez imponált nekik, mondták nagyon szívesen, mondom, hát akkor, és kiválasztottuk ezt a napot pont Barcelona után.
8: Hát ennél jobb időzítés nem kellett
9: ilyen
8: volna.
9: Ilyen nincs. Bementem, kérlek szépen neki, az a feladat a többek között, hogy, egész komolyan mondom, hogy úgy nézett ki, hogy a Hamilton nyerni fog. Ezután a gyár felhívta őt, Zironinak hívják, Signor Zironi, azt mondja, legyen olyan kedves, és szóljon Don Marconak, a papnak, hogy menjen, és legyen kész húzni a harangokat. És ez pontosan így történt. Lewis bejött, harangok megszólaltak, az emberek kirohantak. Ez egy népünnepély, mert nagyon-nagyon régen nem történt ilyen. És aztán van Master is a Hamiltonnal ott, mert mikor először volt ott, akkor volt az izgalom, hogy egy szurkoló kivágott egy fát, egy óriási fát, hogy jobban lássa a bemutató kört, mert az utcáról lehet látni egy kicsit. Hát most őt is kivágták, sőt, ragaszkodott hozzá a polgármester, hogy visszafizesse a levágott fát, és ültettek egy újat. Szóval ezek a helyi sztorik, hát nézd, Maranello az Ferrari, Ferrari az Maranello, megkérdeztem, hogy gyalog jár-e sem, persze, hogy van-e Ferrari, mondtam, van egy gyári autója, majd kinevetett, azt hiszem, egy Fiat Pandája van, de azt mondta, eddig sokáig gyalog járt, de nem tud, mert percenként megállítják különböző problémákkal, hogy kérem, most mondja, tündéri drága ember, 17 ezer ember lakik ott, új házak nőnek föl itt-ott mindenütt. Mondom, milyen érzés a világ legnépszerűbb, legsikeresebb polgármesterének lenni? Hát azt mondja, nem rossz.
8: Hát azért egy Formula 1-es futam győzelemért, amikor megszólalnak a harangok, azért ugye el lehet képzelni, hogy milyen a viszonyuk a Ferrarihoz és a Formula 1-hez. Na de vissza az osztrák nagydíjhoz, ugye az volt most hétvégén, rendkívül meleg volt, ugye egyes hírek szerint 50 fok körüli aszfalt hőmérséklet volt. Ehhez a motoroknak, a fékeknek, a csapatoknak alkalmazkodniuk kellett, de talán azt lehet mondani, hogy azt hiszem Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport munkatársa fogalmazott, úgyhogy jól vizsgáztak a csapatok, mert e tekintetben jól bírták a hőséget. Az alkatrészek is, a pilóták is, a csapatok is.
9: Igen, ahogy azt mondják, akiktől vártuk, hogy ki fognak esni, azok szépen ki is estek, de ne felejtsük el, hogy a Rómát se egy nap alatt építették, ez a szerencsétlen Cadillac, nem kell különösen sajnálni őket, mert a világ egyik legnagyobb cége, a General Motors, ők még tanulnak, most az átkeresztelt Audi szintén, hát, hogy az Aston Martinnál mi van, az viszont teljesen síralmas, hogy jött a világ ilyen jó mérnök, olyan jó mérnök, teljes leégés. Én az Alonso-t sajnálom nagyon, rettesen sajnálom. Szóval, de ahogy mondja a kollega, a menők jól vizsgáztak, és szerintem ugyanilyen meleg lesz a ringen is, és ott is jól fognak vizsgázni.
8: Az, hogy az idény közben jönnek elő a csapatok az úgynevezett fejlesztési csomagokkal, az kiszámíthatatlanná teszi a versenyt, hogy egyes futamokon, egyes helyszíneken éppen melyik csapat fog dominálni, tehát várható még ilyen kiugró teljesítmény, attól függően, hogy éppen ki mikor alkalmaz ezt a bizonyos csomagot?
9: Én azt hiszem, hogy ez, ami most van, ez nagyjából így fog maradni. Kis simítások itt-ott, arról volt, hogy a Ferrari-nak csoda motorja, Aberva semmi csoda motor nem volt, úgy ott hagyta a Russell, a Hamilton, mint a Schitz. Szóval én azt hiszem, hogy ez beállt ez a dolog. A McLaren-től várok többet, mert ugye tavaly ők voltak a minden, idén kevésbé, de kezdik összeszedni magukat, inkább a Piastri, mint a kollégája. Én azt hiszem, hogy a szezon végén valamelyik Mercedes pilóta lesz az élen. Van még egy percem, egy szilver.
8: Bármennyire, persze.
9: Kérlek szépen, tegnap előtt meglátogattam valakit, akik a mamák és a nagymamák fognak rá emlékezni, ez a Szilágyi Jancsi. Szilágyi Jancsi világhírű riporter, most volt 90 éves, kijött egy könyv, Szilágyi 90 felkiáltója, meglátogattam, vele mentünk ki 1973-ban az osztrák versenyre, és nagyon híres sztori, én egy tesztautóval voltam Németországból, ő jött mögöttem egy magyar rádió, Zsiguli rádióhoz tartozott, én az automotorban megírtam, hogy milyen jól éreztük magunkat, mentünk 150-nel, behívták, és kapott egy fegyelmit.
8: Megköszönte neked?
9: Igen, de jó formában van, és elbeszélgettünk a régi sztori. Az volt az, mikor odamentem a Jackie Stewartot, mondom, Jackie, mondjál három szót. Azt mondta, my name is Jackie Stewart. Azt, hogy ez már több. Szóval, de akkor még lehetett ilyet csinálni, hogy odamész egy Jackiehez, vagy mondom, hogy itt aludtam, most képzeld el, hogy azt mondja valaki a Lewis Hamilton, nem neki, mert neki ott van a Kardashian, de valaki másnak, hogy hát nem baj, ha másik ágy az ennyi. Nagyon-nagyon megváltozott a dolog. Részben jó, részben rossz, de minden nap többen nézik, többen élvezik.
8: Igen, az idény elején azért elmondtad azt, hogy te azért a tradicionális forma egy híve vagy, nem nagyon tetszettek ezek az újítások, sok pilóta is kritizálta ezeket az újításokat, most így néhány futam után már kicsit változott-e a te véleményed, illetve a pilóták visszajelzései?
9: Az igazság az, hogy el kell ismernem, hogy aki nézi, annak fogalma sincs arról, hogy ebbe mennyi a villany, és mennyi a elektrom, és mennyi ilyen motor, olyan motor, csak azt látták, hogy az utolsó kör végén három, mondjuk azt, hogy 100 méteren belül volt három pilóta, és aki harmadik volt, egy hajszálján elkapta a másodikat, tehát valóban olyan izgalmas volt, mint egy jó film.
8: Igen, ugye 2 másodperc volt a befuton. De hogy akkor egy kicsit megbékéltél ezzel az új szabályrendszerrel?
9: Igen, de a Szulajem elnök úr, aki a Nemzetközi Autósportszövetség elnöke, úgy döntött, és ebből egyetértek vele, hogy azért a jó hangos V8-as vagy V10-es, V12-es motorok, azért ez mégis egy kicsit más lenne, és Bernie Ecclestone volt ott tegnap a pályán, ő 2 versenyre megy oda, és általában tavaly sok időt töltöttünk együtt a magyaron, és azt mondta, hogy Szulajemnek teljesen igaza van, mert a hang, az a dübörgés, az hiányzik. Azt kell mondanom, hogy drámaian javult a szituáció, mert most már igazgattak ezen a ennyi a motor, és ennyi az elektromos, tehát már jobb, de az igazi mégis az lesz, ha visszateszik a régi módi V8-asokat, amelyik minden autógyárnak van, hát a General Motors, a Cadillac minden évben gyárt mondjuk 10 millió V8-as, szóval nem kell felfedezni semmi újat, kicsit megbütykölik, puf, már megy is.
8: Körülbelül 22. körben volt ott egy Verstappen-Hamilton párharc, olyankor egy kicsit jobban dobog-e a szíved, vagy az ilyen ikonikus, vagy legendás előzések, párharcok, azok úgy megdobogtatják-e a szíved?
9: Ó, teljesen, teljesen. Ezek azok a csodálatos pillanatok, amiért az ember nézi. Mindenhogy, ha mondhatom a focit, ami mosolyik, mikor a Messihez kerül a labda, ez is egy olyan drámai pillanat, tudjuk, hogy valami izgalmas, valami történni fog, és ugyanez volt a Lewis-szal, ők nem különösebben szeretik egymást, de nagyon respektálják egymást, tehát tényleg milliméterek voltak köztük, de izgalmas volt, látványos volt, és mind a ketten célba értek. Nagyon jó, hogy a Verstappen második lett idén először. Ő is rémboldog volt, és hát a hollandok azok beülnek a kocsiba, átvezetnek Németországon, és ott vannak. Én remélem, hogy folytatják ide a ringre, mert az évek folyamán sokan voltak itt.
8: Hát egy jó formában lévő Hamilton miatt jönnek a Ferrari szurkolók. Ugye Verstappen miatt jönnek a hollandok, de azért a brit szurkolóknak sincs ez messze. Szóval 1986 után 40 évvel ismét Formula 1-es magyar nagydíj lesz, most ezúttal július 24-26-án. Ott leszel, Andris.
9: Ott bizony.
8: És milyen újításokat tudsz, milyen sztárvendégekről tudsz, mennyire lesz különleges ez a verseny?
9: Hát sztár, érdekes volt, Ausztriában nem igen voltak sztár vendégek. Magyarországra itt azért szoktak le, mert nagyon sokan filmeznek. Itt állandóan filmeznek, óriási stúdiók vannak, és egész biztos, hogy a sztárok vasárnap mit csinálnak, kimennek, és ott hercigeskednek. Szóval én várok ilyet, és tudom, hogy óriási durral már csütörtökön is ezrek lesznek, és azt imádom, hogy az igazi szurkolók ott ülnek az egyik szálloda előtt, és várják, hogy a hősök megjelenjenek, meg is jelennek. Szerintem ugyanaz szenzációs lesz, mint az előző 40, és nagyon, hadd mondjam azt, hogy boldog vagyok, hogy itt lehettem már az elsőn is, és hogy segíthettem Frak Tamásnak rábeszélni Bernit, hogy az Isten szellemre ne vigye el a pályát, mert nagyon rossz állapotban volt, és a technikai szempontból minden joga megvolt. És mondtuk, Bernie, please, please, please. Szerencsére nagyon szerette a Tamást, tehát mondjuk azt, hogy engem is szeretett, és rábeszéltük, és hála Istennek, most itt van, és szebb, mint valaha, és egy szuper verseny lesz.
8: Fantasztikusabbnál fantasztikusabb pályák épültek azóta, de ha valaki, akkor te különösen tudod, hogy mit jelent az, hogy az elmúlt 40 évben folyamatosan ott volt a versenynaptárban a magyar nagydíj Hungaroringen. Mekkora dolog ez, mert azért mi hajlamosak vagyunk megszokottan kezelni, hogy jó, hát idén is lesz Forma 1, de hogy tényleg micsoda verseny van itt országok és pályák között, azért azt te tudod érzékeltetni.
9: Hát talán jobban, mint legtöbben, mert valóban itt voltam az első pillanatban, akkor is, mikor Urbán Lajos azt mondta, hogy a pályát megnyitom, elvágott egy szalagot, pálya elindult. Kérlek szépen, ez egy nagy megtisztelés. Nagyon kell vigyázni, mert ha a Liberty fel akar mondani egy szerződést, nagyon jól tudjuk, szerződés mindig fel lehet bontani, mint hogy Verstappennek is fel 28-ig, de ha el akar menni 27-re, talál egy kifogást. Én azt hiszem, hogy a Domenicali, akivel tényleg 30 éve haverok vagyunk, ő nagyon szeret idejönni, a pálya jó állapotban van, most, hogy kész van az egész épület, nem tudom elképzelni, ha van, csak valami óriási hibát nem csinálunk, amit soha nem csinálunk, mert olyan jók a magyar szervezők, mondjuk Törökországban ők mentek tanítani, hogy hogy kell egy lerobbant autót tovább tenni. Szóval én azt hiszem, hogy angol azt mondom, hogy rock solid, szerintem egész biztos, hogy még nagyon-nagyon soká itt lesz ez a verseny, és nagyon remélem, hogy mind a ketten nézni fogjuk.
8: Tavaly még nem készült el minden újítás, fejlesztés, idén viszont szerintem már teljesen kész és megújult pálya, box utca, főépület várja a nézőket. Te vannak-e olyan infóit, hogy mik várják az odalátogatókat, amik mondjuk tavaly még nem volt meg?
9: Azt hiszem, hogy a fan zóna, hogy ezt hívják, az már tavaly is kész volt. Azt hiszem, idén már szerdán is el fogja kezdeni egy kollégám, akit nagyon respektálok. Csütörtökön 10 000-ek lesznek, és akkor már a pilóták is itt lesznek, és dobálnak sapkát, és vannak ezek az interjúk. A másik oldalon az lesz a szép, hogy a rádiósok például nem a pincéből fognak közvetíteni, hanem lesz igazi torony, és onnan Várhegyi barátom onnan fog tudni közvetíteni. Mm-hmm. Úgyhogy azt hiszem, hogy most jobb állapotban van, mint valaha, többen lesznek, mint valaha, és nekem teljesen mindegy, hogy ki nyer.
8: Jó verseny legyen.
9: Jó verseny legyen, baleset ne legyen. Nem bánnam, ha lenne egy kis összekoccanás itt és ott, mert azért azt mindenhogy mondtad, jó, a Hamilton és Verstappen között, ezek azok a pillanatok, amire az ember azt mondja, hogy láttad ezt? Persze, hogy látta, de így élik át az emberek az egészet.
8: Andris, öröm veled Formula 1-ről beszélni, de ha már egy kicsit behoztad a labdarúgó VB-t, mindenképpen beszéljünk erről is, hiszen San Francisco is, ugye, ad otthont mérkőzéseknek, szóval amíg otthon voltál, mit láttál, mekkora volt a futballáz, és így, hogy az Egyesült Államok válogatottja bejutott a legjobb 32 közé, most mekkora az őrület?
9: Hát azt kell mondani, a legfantasztikusabb az, hogy mindenki szitta Amerikát, mint a bokrot, nehéz bejutni, ezzel. Most, akik bejutottak, azok felfedezték Amerikát. Szóval van az a bizonyos Route 66, amiről dalok is készültek, azon végig vezetnek, és megállnak egy hamburgerre, és akkor a hamburger kapnak, hogy egyszerűen nem tudják megenni, tehát az adagokhoz nincsenek, és az, hogy bemis, hogy hello, how are you, nem az, hogy mit akar. Most ezt nem magyar, senkit nem akarok megbántani, de a hospitality ott óriási. És how can I help you? Igen, jó, persze. Mosolyogja át, óriási adagok, igen, Hungary, you must be hungry, a szokásos, ezerszer hallottunk, de én imádom az egészet, sokkal jobb, mint vártam. Hadd mondjam azt, hogy a magyar közvetítés nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Néztem, látványos, izgalmas, egy pillanatra bevágják a kevésbé izgalmas meccset, visszatérnek a fő meccsre, és most még csak az kezdetén vagyunk. Most jönnek az igazi nagy meccsek.
8: Így van, ma 19 órától például már a Japán-Brazil mérkőzést közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, de addig körkapcsolás lesz Tóth Bélával, foci óra az első órában, Simon Zoltánnal és Elbert Gáborral, szóval érdemes hallgatni bennünket. Frankl Andrásnak nagyon köszönjük, Andris, várunk nem sokára, hamarosan még talán ugye a Magyar Nagydíj előtt. Köszönjük, hogy velünk tartottál, én pedig Szűcs Miklós szerkesztő kollégám és munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket. Ez volt már a Hazafutás, Szabó Szilviát hallották.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Egy perccel múlt 18 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Június 29-e van, Péter Pál napja. Hagyományosan ekkor kezdődik az aratás. Hát nem tudom, hogy ilyen rekkenő hőségben, ilyen iszonyatos hőségnapon vajon az aratógépek működnek-e. Minden esetre figyelje mindenki a másikra, figyeljünk egymásra, és mindenki igyon elegendő folyadékot itt a 40 fokban, egy ilyen kánikulai délutánon. Ma a Körkapcsolásban, amelynek szerkesztője Szabó Szilvia, 19 órától közvetítjük a Brazília-Japán labdarúgó világbajnoki mérkőzést, a tét a legjobb 16 közé jutás, és 22 óra 30 perctől a német paraguayi összecsapást is élőben követhetik figyelemmel itt a Nemzeti Sport Rádióban. Viszont ahogyan azt hétfőnként megszokhatták, első órában foci óra, vendégünk Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem docens, és Simon Zoltánt is várjuk, ő viszont itt a kánikulai napon egyelőre még úton van, ő is vigyázzon magára. Szia, Gábor!
5: Szia, szép estét a hallgatóknak!
4: Mi mással kezdhetnénk, mint azzal, hogy labdarúgó világbajnokság zajlik jelenleg is, és már elkezdődött az a szakasza ennek a mundiálnak, amikor azt hiszem, hogy az érdekes és izgalmas dolgok is elkezdődnek egy világbajnokságon. A csoportkör lezárultával te hogy látod, hogy milyen érdekes, számodra emlékezetes pillanatok adódtak ebben a csoportkörben, tehát mi az, amit ki tudnál emelni ebből a maratoni 12 csoportos, azt hiszem, hogy 17 játéknapon át húzódó küzdelem sorozatból?
5: Szerintem sokféle csoda van, tehát én próbálom az egészet olyan szemmel nézni, hogy észrevenni azt, amiért ezt lehet szeretni. Vannak csodás emberi történetek, pillanatok, ami szerintem lehet ezt sorolni Dick Advokát, amikor megkönnyezte az első gólt, vagy az ekvádori szövetségkapitány, ahogy a családjához rohant a fontos gól megszerzésekor. Nekem nagyon tetszik a norvég evezős szurkolás, tehát sok-sok olyan, és ezt nagyon sokáig tudnám sorolni. Vannak nyilván negatív dolgok is, ami nekem kevésbé tetszik, ebből az első, ez a hidratációs szünetnek nevezett reklámszünet, az, de érezhetően egyébként a helyszínen lévő nézőknek sem tetszik, egyre több a fütty. Vannak csapatok, amelyeknek a játéka nagyon pozitív, az szerintem az nagyon jó a futball szempontjából, hogy a sztárnak fölépített játékosok közül nagyon sokan ott vannak a góllövős terén, és valóban vezéregyeniségként funkcionálnak a csapatban, ugye Messi, Mbappé, Dembélé, aki aranylabdás, és próbálja ezt egy utólag legalább elérni. Tehát sok ilyen van. Nagyon sajnálom, hogy Uruguay nem jutott tovább, mert én Marcelo Bielsát tartom a mai modern futballra legnagyobb és legpozitívabb hatással bíró edzőnek. Az, szerintem szinte az összes komoly edző abból táplálkozik. Ez nem volt egy sikeres VB-je, Muslera kapuba állítása az 3-ból 3-szor nem jött, vagy 3-ból 2,5-szer, mert ugye a második félidőt a harmadik meccsen nem ő védte. Szóval nagyon-nagyon sok csodát lehet látni. Én próbálom ezt ilyen szemmel nézni, fülle hallgatni titeket éjszakánként.
4: És hát Bielsa makacs, mert azt, amit említettél, hogy Muslerát beállította háromból háromszor a kapuba, és mindig kaptak gólt az ő hibájából, ez azért azt mutatja, hogy Bielsa nem tudom, hogy nem tanul a hibájából, ez inkább vagy olyan ember, aki nagyon ragaszkodik a saját elképzeléseihez.
5: Ez egy nagyon nehéz dolog, én azt gondolom, hogy az élsportban a szó jó értelemben fafejűnek lenni, vagy makacsnak, vagy konoknak lenni, az jó.
4: Őrültnek.
5: Vagy nevezzük őrültnek, igen, tehát azt a csúnya dolgot szoktam volt mondani, hogy részben édesapám jogán, részben saját jogon jó néhány olyan barátom van, aki olimpiát nyert. De a szó klasszikus értelemben egy is a normális. És ez nem pejoratív, hanem ez egy valamiféle pozitív bélyeg, tehát hogy ahhoz kell valami más, hogy azt megcsináld. Én azt gondolom, hogy edzőknél is, aki ragaszkodik ahhoz, amit kitalált, az oda szokott érni, vagy csak az szokott odaérni. Van olyan, hogy az nem jön be, és akkor meg el kell vállalni, hogy bizony ebben benne vagyok. Hallottam olyanokat, hogy az Uruguay öltözőben volt némi feszültség, hogy ez azért volt, mert hogy a Muslera védett, vagy azért védett a Muslera, mert volt, ezt nyilván nem tudjuk. Ez összetett, én nagyon sajnálom, hogy az a csapat nem jutott tovább, mert az nem igazolja azt, amit én mondok Bielsáról.
4: Uruguay a legnagyobb csalódás?
5: Milyen értelemben az a kérdés?
4: Volt-e még olyan búcsúzó közül? Együttes? Igen,
5: a csehek. A másik, csehek? Ahol szerintem ott is a szövetségkapitány szerintem nagyon sokszor rosszul nyúlt bele. Tehát, hogy szerintem az egy sokkal többre hivatott csapat volt, és nem azt játszották, amit ők tudnak, bár ugye ez a Beneferi asztal, ahogy a futball szakmai részeket elemezze. Én azt láttam, hogy a csehek nem a saját erősségükre építettek, hanem valami ilyen megúszós, vagy másod-harmad...
4: Beneferi ezzel egyetért, vagy legalábbis ugyanezt mondta, hogy teljesen más.
5: Üzenem fel, hogy értek hozzá, látod? Pedig nincsen licencem, csak szakedzőim. Szóval, hogy én ezt a két csapatot látom, én épp tegnap néztem meg, hogy a 33-tól 48-ig mely csapatok vannak. Én azt gondolom, hogy ezt a kettőt kivéve az egy teljes realitás. Az látszik egyébként, hogy az afrikai csapatok ugye egy kivétellel tovább jutottak, de egyik sem első helyen.
4: Beszélünk majd erről egyébként. Csöndben
5: vagyok, rendben.
4: Ez minek köszönhető? És azt hiszem, hogy most már azért a világbajnokságból eltelt egy olyan időszak, amikor lehet a realitás talaján állva mondani egy ítéletet azt illetően, tudod, mi lesz a kérdés, a 48 csapatos létszámbővítés, mármint, hogy 32-ről megemeljék 48-ra, az szerinted jó döntés volt-e? Tehát itt a világbajnokság 48-as mezőnyét nézve, van-e annyi csapat a világon, amely képes ezen a világbajnokságon olyan értékelhető teljesítményt nyújtani, ami hát szórakoztató a labdarúgás mostani modern állapotához mérten kifejezetten közel álló?
5: Én azt gondolom, hogy igen, egyébként úgy, hogy én nem vagyok pártján ennek a 48-nak, és azt is elmondom hamarosan, hogy miért. Tehát, hogyha önmagukban nézzük a mérkőzéseket, akkor szerintem, ha volt rossz meccs, vagy nehezen nézhető meccs, az nem azért volt, mert hogy mondjuk ott volt Curaçao, vagy a Zöldfoki Köztársaság. Tehát, hogy szerintem a mérkőzések túlnyomó többsége az így vagy úgy, de szórakoztató volt. Az is, amikor nagy volt a különbség. Tehát ugye a németek nyertek 7-1-re, de ott történelmi gól született a másik oldalról, ugye?
4: Igen.
5: Tehát hogy szerintem ezek jók, az nagyon emberi dolgok voltak. A 48-al nekem az a baj, amikor legyen 64, az osztható kettővel, úgyhogy a vége kettő. Tehát ez, hogy harmadik helyen úgy jutsz tovább, hogy akkor számolgass, és akkor kiszámolt, hogy mi lenne, ha az osztrákok egyenlítenének ellenünk, mert akkor az nekünk jobb, és akkor mi most kiszúrtunk az osztrákokkal, mert ők 82-ben kiszúrtak velünk. Ezt nem szeretem. Tehát ez a 12-ből a legjobb 8 harmadik tovább megy, vagy 12-ből a legkevésbé jó 4 harmadik nem megy tovább. Szerintem ez egy nehezen követhető, és a sport szellemétől picit távol álló dolog, és még igazságtalan is, mert mondjuk Marokkó Brazíliával van egy csoportban, második lesz, és ezért egy csoport elsővel Hollandiával játszik. Azt szerintem az nem. Nyilván én azt mondtam a VB előtt, hogy én Marokkó tartom a legjobb csapatnak, meg nekik szurkolok, tehát hogyha világbajnok akarnak lenni, akkor meg kell verni Hollandiát, nincs ezzel gond, meg talán majd később a franciákat is. De hogy szerintem ez kicsit sérti az esélyegyenlőséget, vagy a sportszerűséget. Tudom, a sportban ezt sokszor keresünk, és nem mindig találjuk meg. Nekem a 48, mint számmal van bajom. Tehát én azt szeretem a 2, 4, 8, 16, 32, és így. Tehát ha szorozzuk kettővel, vagy ha visszaosztjuk kettővel, akkor végén kettő marad. Az egy igazságos, ez egy nagyon bonyolult, ugye ezért sírunk 86 óta, hogyha még egy gólt rúgunk Kanadának, akkor még úgyis tovább megy. megyünk.
4: Ugye említetted azt, hogy mekkora igazságtalanság például az, hogy a csoport harmadikok rangsorában mit vesznek számításba.
5: Azt nem is mondom, hogy mit vesznek. Eleve az, hogy harmadikok, hogy 18 megy tovább. Mint tovább megy, oké.
4: Hogy... Gondolj bele, hogy Szenegál azzal jutott tovább három pontosként, az egyedüli három pontos, igen, amely tovább jutott ugye a csoport harmadikok közül, hogy az utolsó csoportmérkőzésén kiütötte azt az Irakot, amely egyáltalán nem volt egy súlycsoportban, nem csak Szenegállal, hanem Franciaországgal és Norvégiával sem. Emberhátrányban játszott egyébként az az Irak, és Dél-Korea, valamint Irán, amely szintén három pontos lett, Iránnak nullás a gólkülönbség, ugye három döntetlen, Dél-Koreának -2, úgyhogy igazából egy pont nekik bőven elegendő lett volna ahhoz, hogy bejussanak legalább csoport harmadikként a legjobb 32 közé, csak egyrészt ők az A csoportot még az első napon, a harmadik forduló első napján zárták, tehát ők nem tudtak matekozni, és a Mexikó elleni mérkőzésen, valamint Dél-Afrika ellen is egy-egy góllal kaptak ki.
5: Ezért gondolom azt, hogy bármi olyan rendszer, amivel a matekozásra lehetőséget biztosít a lebonyolítás, az, ha nem is igazságtalan, de lehetőséget biztosít arra, hogy végül is igazságtalan legyen, vagy megkérdőjelezhető legyen. Azt azért hozzátenem, hogy minden csapat tudta, amikor elindult, hogy mi a lebonyolítás. Van olyan lebonyolítás más sportágban, amikor ilyen esetben csak a legjobb, tehát csoport negyedikkel vívott meccsek eredményt nem veszik figyelembe, csak az első három a továbbjutásra. Sokféle lebonyolítás van. Nekem azzal nincs bajom, ha egy versenyben úgy indulok el, hogy ismerem előre a szabályokat, és akkor eldönthetem, hogy ebben részt veszek, vagy nem. Tehát azt nem gondolnám korrektnek, ha bármely csapat utólag a lebonyolításra fogja, hogy ez így nincs jól, miközben mondom, az esélyegyelőséget sérti. Tehát van olyan csoport első, amelyik csoport harmadikkal játszik, és mondjuk a hollandokkal sem igazságos, hogy nekik egy Marokkóval kell játszani azok után, hogy megnyerték a csoportjukat.
4: És van jó néhány olyan párosítás, amikor csoport másodikok játszanak egymással.
5: Tegnapi meccs, ugye ez így a van, Dél-Afrika-Kanada, ahol egyébként Dél-Afrika meccsről meccsre egyre jobb volt, tehát a nyitó meccsen riasztó volt, a megnyitón, amit műveltek. Kanada meg ugye azok után, hogy 86-ban még mosolyogtunk, hogy szegények jönnek velünk itt szembe, és miért csak ennyit rúgtunk nekik, ha egyet többet rúgunk, akkor mi jutunk tovább legjobb harmadikok egyikeként. Most ők ott vannak sorozatban a világbajnokságon, úgyhogy a legjobbjuk ugye a Bayern München bal hátvédje sérülés miatt a negyedik meccsen tudott beszállni talán 25 percre.
4: De milyen lendületet hozott a csapatának játékába?
5: Nagyon sok összetevős, ez én nem szeretem, a külső körülményekre hivatkozunk, vagy hivatkoznak. Tehát most meghallgatjuk a Zolit, hogy miért nem ért ide.
4: Simon Zoltán már itt van köreinkben.
5: Én is volt, hogy így elkéstem a közlekedés miatt.
6: Majdnem kanadai időjárási körülmények vannak Budapesten. Nagyjából semmi nem közlekedett. Néztem egy taxit, a 45 percet azonnal fölzúzta, hogy 1 óra 10 perc várakozási idő, ezt akkor úgy be kell duplázni. Most Kanadával kapcsolatban kapcsolódnék, mert hogy engem egyáltalán nem lepett meg, hogy már eljutottak eddig. Ugye tavaly nyáron volt a sokkal fontosabb Copa America, ugye az Európa bajnokságnál sokkal fontosabb Copa America, amit én azóta nem értek, hogy az EB miért nem tér ki a Copa America elől, hogy...
5: Igen, ezt szoktad mondani.
6: Igen, mert meg csak Európában nézik az Európa bajnokságot, mindenhol a Copa America megy, nyilván nem véletlenül. Ott Kanada bejutott a legjobb 4 közé, és Argentinával játszott az elődöntőben, és szó szerint Kanada játszott Argentinával, az argentinoknak nem sok közük volt a meccshez, ugyanúgy, mint hogy a zöldfoki köztársaság kiejtése után a többi meccshez sem lesz köze Argentinának, tök mindegy, hogy tovább jut vagy nem. Viszont akkor ott volt a pályán egy Lionel Messi nevezetű emberen túli földön, túli univerzumon, túli fogalmam nincs kicsoda, eldöntötte a mérkőzést, és ez látszik is az argentinok, hogy most is ő cipeli őket tovább. A kanadaiak nagyon atletikusak, nagyon erősek voltak már akkor is, és a szövetségi kapitány elmondta, hogy nekik a nagy cél, hogy a világbajnokságon a csoportkörből tovább jutva menjenek majd még egy kört, ezt teljesítették, és én azt látom, hogyha ránézek a kanadai keretre, hogy ott a fiatalok is nagyon szép jövő előtt állnak, ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államok válogatottjának a fiatal reménységei. Nagyon jó programok vannak, nagyon jó körülmények vannak, lehet fejlődni, és nem csak ugye visznek oda edzőket és kiöregedő félben lévő játékosokat, hanem úgy alakult a világ, hogy az Egyesült Államokból és Kanadából most már az európai topbajnokságokba is jönnek játékosok, és például az a futballista, akitől a címvédő az egyik legnagyobb csodát várja Messi után, Almada, ugye Thiago Almada, ő az Egyesült Államokból került ugye az Atletico Madridhoz. Úgyhogy engem nem lepett meg Kanada, 86-ban még én is mosolyogtam rajtuk, de akkor édesapám azt mondta, hogy ha egy-két jéghokisból futballistát csinálnak, akkor sokkal több párharcot megnyernek majd, és ez már nem így lesz. Megint látta a jövőt az öregem, úgyhogy...
5: De mit mondod, ki nyeri a VB-t?
6: Hát szerintem spanyolok, úgyhogy én pont itt a Sportrádióban mondtam, hiszem, hogy 3 vagy 4 héttel ezelőtt, hogy én összesen 3 világbajnoki döntőt remélek, egy francia, spanyol, egy argentin, brazil elődöntőt, és utána ugye a döntőt. Úgyhogy erre azért van esélye, hogy néztem az ágakat. Bár attól tartok, hogy Argentína az én legnagyobb szívfájdalmamra nem biztos, hogy eljut majd addig, mert a szélső védekezés az katasztrofális, a kapusnak el van törve a keze, a középső védő combizom szakadás szenvedett, a 3 középpályás meg annyit fut, mint Messi egyedül, úgyhogy itt bajok vannak még, bár lehet, hogy a formaidőzítés az megint parádé lesz.
4: És ha már Argentinánál tartunk, és magánál az ágrajznál, akkor szerintem térjünk rá erre, mert azért, ha megnézzük ezt az ábrát, ami hát a rádió hallgatók számára, hogy kifejezzem ezt az ábrát.
5: Én is előkerestem.
4: Van egy olyan negyede ennek az ágrajznak, amely Argentinával együtt tartalmazza többi között a Zöldfoki Köztársaságot, Ausztráliát, hogy még egy nagy csapatot mondjak, Algériát. Van egy olyan negyed, amiben ott van Anglia, Mexikó, Norvégia, Brazília. Van egy olyan negyede ennek az ágrajznak, ahol Spanyolország és Portugália könnyen lehet, hogy már a következő körben összecsap, és mellettük ott van még az Amerikai Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina, Belgium és Szenegál, és van egy olyan negyed ennek az ágrajznak, ahol könnyen lehet, hogy majd egy Franciaország, Németország mérkőzés lesz a következő körben.
6: És mert mindenhol 2 kiemelt csapat van. Tehát Anglia, majd Németország.
4: Argentina mellett még a kiemelt.
6: Hogy mondtad, Argentina?
5: Az angolok mellett, itt van.
4: Argentina, kezdjük akkor onnan, mert nagyon sok...
5: Brazil mondjuk a kiemelt az angolágon.
4: Igen. Nagyon sok vád éri az argentin válogatottat. Nem is tudom, hogy ez vád-e, de...
6: Kolumbia, nem, Kolumbia. Hát
4: Kolumbia?
6: Kolumbia a legjobb dél-amerikai csapat. Toronymagasan a legjobb. És a Copa Amerikán is Kolumbia volt a legjobb, döntőben volt Argentina, Kolumbia. Csak ott Scaloni mester végrehajtott egy olyan 3-as cserét, hogy lehívta Álvarezt, lehívta McAllistert, és lehívta a pályáról, jól emlékszem, még Enzót is, az nagyjából olyan 240 millió euró, becserélte Lautaro Martínezt, ő 110-et ért, valamint Paradest és ő, azt hiszem Montellát, ők 5 millió eurót értek, ők 2 labdát szereztek, indítva lett Lautaro Martínez 1-0 hosszabbításba, 1-1 kapura lövés, köszönjük szépen, Kolumbiának 4-5 góllal kellett volna megnyerni azt a meccset, úgyhogy ott is van 2 kiemelt csapat, a francia-spanyol oldalon is, a németek meg az angolok nálam nem kiemeltek meg a hollandok, mert tehát nem egy meccsen kell jól játszani, és nem az első meccsen, hanem az utolsón, én ezt mindig elmondom. Az angolokban van egy ilyen, szépen szeretnék fogalmazni, egy ilyen, mi vagyunk az angolok,

0: jól tovább jussanak, tehát az a siker, azok nagy valószínűséggel a formát a csoportkörre állították be. De hogy van jó néhány olyan válogatott, amelytől a világ, vagy legalábbis a saját hazai közvéleménye azt várja, hogy VB döntőt játszon. Azok, ha a csoportkörre fókuszálnak, akkor elfogynak a végére, és ezt nem tudjuk, mert ezt senki nem próbálta. Tehát nincs egyetlen egy olyan szövetségkapitány sem, amely, vagy aki, bocsánat, aki életében egyszer ilyet csinált volna, hiszen az első ilyen világbajnoki torna, hogy ugye 8 meccset kell hozni ahhoz, most egymást a 5-öt kell majd megnyerni, az a legjobb csapatoknál is nagyon nehéz. És azért itt utazni is kell, van egy, mondjuk, hogy a brazil-japán, ugye a brazilok bármikor tudnak rosszul játszani, a japánok mindig tudnak, vagy bármikor tudják magukat túl teljesíteni, és abban a pillanatban ezt lehet kiegyenlített. Mondjuk egy holland-marokkón, ki az esélyes nálam? Marokkó. Én azt tartom, hogy ők. De
1: Zoli?
2: Én Hollandiát tartom esélyesebbnek, de ahogy Marokkó futballozik, és ahogy a közvetlen védelme rendbe lett rakva, ugye vannak hiányzóik, igen, mindezek ellenére.
0: Ugye nincs.
2: Lehet, hogy így jártak jobban, ezt most nem
0: bántásból
2: mondjuk, igen, ez sem, mert lehet, hogy még jobbak lennének. Én a VB eddigi legjobb meccsét várnám ettől az összecsapást, hogyha nem kieséses rendszerben lenne. Szájbé
0: rúg egy gólt az elején, aztán 1-0. De hogy
2: mert most már megint más
0: gondolj
2: lesz.
0: Bele, hogy van egy Holland-Marokkó, és ugye Beneferi azt írta ki egy közösségi oldal, hogy most kezdődik a VB, és ebben teljesen egyetértek vele, meg egyáltalán nem egyszerre, mert a tegnapi meccs, ugye ez a Dél-Afrika Kanada, ez azt mutatta, hogy alapvetően a két csapat szeretett volna nem kikapni. Egyik se akar győzni, vagy akar győzni nyilván, de hogy sokkal inkább figyeltek arra, hogy ne kapjanak ki. Ez egy picit megölte a futball, de most gondolj bele abba, hogy van egy a 32 között egy Hollandia-Marokkó, amire akár azt mondom, hogy nem lenne nagy meglepetés se holland, se a marokkói csapat, ha bejutna esetleg a döntőbe, vagy a négy közé, és van egy Ausztrália-Egyiptom ugyanebben a körben, ahol egyébként az ausztrál válogatottban most jóval kevesebb sztár van, mint volt a korábbi alkalma, akkor mondjuk 2006-ban, de hogy csapatként az nagyon egyben van.
1: Tehát ez a legizgalmasabb párosítás, a Hollandia-Marokkó?
0: Szerintem az összes izgalmas. Szerintem a brazil-japán ma este.
1: Igen.
0: Azt figyelj, azt hiszem mindenki egyesre vesz, hogy a brazilok simán nyernek, de mondom, a brazilok bármikor képesek alulmúlni magukat, Japán meg bármikor képes túl teljesíteni, és abban a pillanatban ez nagyon, de a német Paraguay is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a német csapat, bár ugye a 7-1 az 7-1, de hogy az nem olyan jó csapat. Tehát, hogy a jobboldali védekezésük az... Tehát a Joshua Kimmich, aki ugye már régóta nem jobb hátvéd, ő játszik jobb hátvédet. Ugye a németeknél kifejten az a helyzet van, hogy a Bundesligában vannak olyan posztok, amelyen nem találsz németet. Már nem úgy németet, hogy Németországban született, vagy ránézésre nem gondolnád, hogy német, hanem aki német válogatottban játszhatna. Tehát az, hogy egy Schlotterbeck játszik belső védőt egy német válogatottban, volt, amikor ötös mezbe játszott korábban Franz Beckenbauer mezében, azért az én, aki mondjuk nem lehet azzal vádolni, hogy a németeknek nagy barátja lennék, vagy bármikor szurkoltam volna a német csapatnak, de azért azt még én is kikérem magamnak. Tehát, hogy szerintem minden meccs nagyon érdekes lesz. Nem mindegyik a játék miatt, de portugál-horvát. A Modric az kerékkötő ennek a csapatnak, vagy a szíve?
1: 2,40 esztendős ott lesz a pályán, illetve Ronaldo már 41.
2: Ha még csak ennyit erről a német Paraguayról, hogy Paraguay szerintem sokkal jobb, mint Ekvádor, és nemrég volt Németország-Ekvádor, mert Paraguay sokkal jobban védekezik, és nagyon jók a mélységi középpályásaik, elképesztően jó zsugákat adnak nagyon jó ütembe be a védők mögé.
1: Hát akkor ti még most arra is esélyt adtok, hogy nem lesz francia-német a következő körben.
2: Én nem is szeretném, hogy legyen.
0: Még nem volt olyan német meccs, ahol én a németeket tippeltem volna elfből.
2: Nekem meg olyan, hogy szurkoltam volna nekik valaha.
0: Ezt mondom én is, csak máshogy fogalmaztam.
2: Miközben az országúti kerékpárban Jan Úrik a kedvecem, tehát ez nem német ellenesség.
0: Nálam az.
2: A Gábor, amit mondott, hogy ugye meg többször is említette már itt a hétfő esti foci órákban, hogy ez a másfél hónap, Nekem azért eszembe jutott, hogy a tavalyi Copa America is ugye egy hónapig tartott. Előtte volt az argentin válogatottnak egy 3 hetes edzőtábor, előtte pedig Messi.
0: Az hány meccs a Copa America, hogy végig mennyi?
2: Hát van a 4-es csoport, és utána 8-ad, negyed elő és a döntő. Vagy negyed elő és a döntő.
0: Kettővel kevesebb.
2: Igen, igen.
0: Az nem mindegy ám.
2: Jó, csak ott sokkal jobb csapatok ellen játszol. Tehát itt nincsenek ilyen európai, meg mit tudom én, milyen csapatok.

0: csapatok, hogy csak dél-amerikai és közép-amerikai meg észak-amerikai csapatok vannak, ott minden meccsen van tempó, szurkolás.
1: És még nem mondtuk a Mexikót, a mexikos jó csapat.
0: Igen. Na és hogy akkor a Messi azt csinált, hogy volt egy hónap kopa, 3 hónap edzőtábor, és előtte 3 hétre összehívta a teljes argentin keretet, családos túl, ott voltak nála Miami-ban, tehát több mint 2,5 hónapig voltak együtt az argentinok, és ők most ugyanezt csinálták, tehát megrendelték a világ összes vörös marha húsát, ugye, amit ők esznek, mert megkönnyíti az oxigén vörösvértes szállít, vagyis a vörösvértest oxigén szállítását, ami növeli a levegő vétellel a szervezetbe jutó oxigén számát, ez egy nagyon fontos dolog, ez jó a matéte, ami ezt mindezt egyre jobban elősegíti, és ugyanúgy barbecue-znak, ugyanúgy lovasgolfoznak, ugyanezt csinálják, ők mintha nyaralnának. Pablo Aymar le is nyilatkozta, hogy milyen házirendről kérdeztek minket, nincs házirend, itt vagyunk 2,5 hónapig együtt, összezárva emberek, ide jöhetnek a gyerekek, jöhetnek a családok, mert emberek vagyunk, az életünkből áldozzuk az időnket a fociért és Argentináért, nem gépek vagyunk, emberek vagyunk, nálunk ez a legfontosabb. Utána pedig megnézzük, hogy ebből mi jön ki. Nézd meg azokat a válogatottakat, akik ebben a katonás, itt a több évtizede lesajnált rendszerben hisznek, mennek egyenesen, meg feszesre nyírt hajjal, meg mit tudom én, nem, ennek vége, az emberség kerül mindig előtérbe, és az emberek sokkal jobban fognak szurkolni, mint azoknak, akik ilyen gépekre, meg algoritmusokra hajaznak. És ez a szimpatikus a közép-amerikai csapatokban, hogy mindegyik tele van szenvedélye, mindegyik tele van emberi karakterre. Megnéz egy ilyen európai csapatot, az akadémiákról kijöttek a személyre szabott, mindegyik ugyanúgy néz ki, ugyanazt tudja, ugyanazt viselkedik, mert amikor ti is kérdeztek minket csapatokról, Cristiano Ronaldo-t leszámítva európai csapatból nem kérdeztek rá játékosra. Tehát nincsenek egyénisége. Jó, de Holland, őt kérdezted Norvégiát is, igen, de kérdezted Norvégiát, tehát Norvégia aranyosak tovább jutottak a csoportból, ennyi.
1: De most, tehát hogy szerintem a Zoli egy olyan kérdést fogott meg, ami az én véleményem szerint is központi kérdés, egy másfél hónapos tornán. Nem, az érzelem jelenléte. Tehát, hogy valóban így van, teljesen, mint a Zoli mond, nyilván ő elfogult az argentinokkal, de ennek ellenére teljesen igaza van.
0: Én az edzőtáborokat gyűlölöm, amikor fociztam, én nem voltam hajlandó elmenni edzőtáborba. Mondom, mit csináljak én ott 2 hétig? Nem gondoljátok, hogy itt hagyom a barátnőmet, meg anyámat, meg a kutyámat? Kizárt dolog.
1: Most el tudtam volna mit mondani, de nem mondok, mert futballról szól. Szóval az látszik az argentinoknál, hogy ők szeretik egymást, szeretik, amit csinálnak, és nagyon együtt élnek a közönségükkel. És nagyon érdekes, hogy ezt az európaiak közül leginkább a norvégoknál látom, ezzel az evezéssel. Ott van valami összekötő kapocs. Kétségtelenül látszott, amikor a norvég 2 játszott a franciákkal, hogy az más dimenzió volt. De hogy szerintem a norvég csapathoz lehet kapcsolódni, és itt próbáltam végignézni, hogy melyik európaihoz lehet kapcsolódni. Ez nem könnyű.
2: Nem lehet egyik európaihoz sem.
1: Hát ugye menjünk végig a németekhez, ez nekem gyárilag nem sikerült, tehát ez nem megy.
2: Igen, Zoli is hasonló.
1: Utána, hogy sorba megyek az ág szerint, ott van a francia válogatott, a szenzációs futballisták, hogy szeretni lehet, ezen tudnék vitatkozni. Utána jön a svéd. Emlékszel, hogy mi történt a svédek ezen a 3 meccsen? Arra emlékszem, hogy én ugyan szintévesztő vagyok, de hogy ez
2: rúgtak
1: a...
2: Rúgtak egy 5-ös Tunéziának.
1: Aztán kaptak egy 5-ös, de hogy van egy ilyen seszínű kék mezük, egy seszínű sárgás nadrággal.
2: Nekem a svédekkel az a bajom, hogy ők pótselejtezőn jutottak ki úgy, hogy előtte utolsók a világban egy csoport, selejtező csoportjukban nem csináltak semmit.
0: Még ezt is akartam mondani, hogy volt olyan válogatott, akinek a kijutás volt az ünnep, Törökország például.
1: De mehetünk tovább, hollandok. Szerintem jól mennek a hollandok, de tudsz hozzá kapcsolni érzelmileg? Láttál ott valami érzelmet?
2: Nem.
1: Portugál, azon kívül, hogy gólt akarnak rugatni folyamatosan Ronaldóval, megvan valami?
0: Vagy a Ronaldó akarja, hogy gólt rugassanak.
1: Igen, a horvátok. Ugye a horvátok, én nagyon nagyra tartom a Modricot, de az egy nagy kérdés, hogy a Modric az hasznára van ennek a válogatottnak, vagy csinál még néhány 11
2: pár lassú. Az előző mérkőzésen a hasznára volt.
1: Én azt mondtam, hogy nagy kérdés, nem mondtam, hogy nem. Itt vannak a spanyolok, ahol azért a félvilág Lamine Yamalért lelkesedik. Kíváncsi vagyok, hogy ez a csapat összeáll, nekem onnan hiányzik a vezéregyeniség. Elképesztő sok tehetséges kölyök van, de nem látom.
0: Nincs a gyakala.
1: Nem látom a Puyolt, a Piquet, a Ramoszt, a Busquets, a Xavit, Hát nem látom a vezért. Az osztrákokra én fölhívnám a figyelmet, az osztrák az nagyon együtt van.
0: Bezony.
1: Az nagyon együtt van az a csapat.
2: Bosnyák?
0: Ők is csak ők, nekik hát a csoportból Európa, való továbbjutás, tehát ők már de hozták a maximumot.
1: Hát a bosnyáknak ez egy jutalomút, tehát hogy ők az ellopott cetlivel kiverték az olaszokat, én szerintem az meglepetés, hogy ők tovább mentek ilyen egyértelműen. Ennyi, ugye az alján ott vannak a belgák, akik szerintem évtizedek óta egy felülértékelt futball meg válogatott. Norvégokat említettük, angolokról beszélünk, csak az, hogy a hírekbe beleférünk, van még egy Svájc.
0: A evezésről meg az jut az eszembe, hogy milyen aranyos, amikor a keresztények így a pogány hagyomány iránt így, tehát hogy
2: innen folytatjuk
0: érdekes.
2: Majd. 18 óra 30 perc a pontos idő, következnek a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: További egy évig még a Fradi játékosa marad Lisztes Krisztián. Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, még kitart a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
5: Sikerrel vette az első kört Fucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar, a francia Luca Fanas ellen győzött, aki 6-4-4-0-nál feladta a mérkőzést. A legjobb 64 között a 16. helyen kiemelt amerikai Tien lesz Fucsovics ellenfele. Ma délután Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Bondár Anna is pályára lép Wimbledonban. Férfi egyesben a második körbe jutott Tomi Paul és Hubert Hurkács, a lengyel ráadásul a norvég Rüd ellen diadalmaskodott. Meglepetésre Andrej Rubjov is búcsúzott, a hölgyeknél Belinda Bencsics és Jessica Pegula is könnyedén vett az első akadályt. Ismét kölcsön veszi Lisztes Krisztiánt a Ferencváros. A Frankfurt labdarúgója már az előző idényben is a rekordbajnoknál játszhatott, igaz mindössze 6 találkozót lépett pályára. Enzo Maresca lett a Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője, a 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében, 2020-21-ben a tartalék csapatot irányította, 2022-23-ban az első keretnél volt másodedző. Győri Kristóf és fivére, a 26-szoros válogatott Győri Mátyás távozott a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencvárostól és a Győr csapatához igazolt.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol, a koffein tartalomú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. A mentőcsapat felhívta a figyelmet arra, hogy a folyókban fürdőzés még a felkészült, jól úszó felnőttek számára is veszélyes lehet. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett. Emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték. Így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
3: Közlekedés.
5: Az M43-as autópálya Csanádpalota felé vezető oldalán Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as jelű Sándorfalva a Szeged észak csomópont fel- és lehajtó ágát. A kerülő utakat sárga táblák jelzik.
3: Időjárás.
5: Holnap tetőzik a meleg, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A csúcs hőmérséklet 37 és 40 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: Kellemes rádiózást kívánok a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla. 36 perccel múlt 18 óra és folytatjuk a foci órát továbbra is Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal. Ott hagytuk abba, hogy végigvettük az európai csapatokat, amelyek tovább jutottak a legjobb 32 közé, és megállapítottátok, hogy a szenvedély mindegyik európai válogatottból hiányzik.
1: Én azt mondtam, hogy a norvégokban van meg leginkább.
2: Igen, egyedül. A norvégok tudnak együtt mozogni a közönségükkel, és egy olyan hangulatot teremteni a mérkőzéseik közé, amely mérhető a dél-amerikai riválisokhoz. Ha végignézzük itt az ágrajzot most már azt illetően, hogy melyik negyedben, melyik együttes tud szerintetek egészen az elődöntőig elmenetelni, akkor most már egész konkrétan rátérve a kérdésre, azt kérem tőletek, hogy milyen elődöntős párosításokat vártok. Vagy akár adott esetben
1: várunk,
2: reméltek. Legyen kettő, igen. Bontsuk ketté, jó. Vártok és reméltek.
1: A bal felső negyedben, hogy ezt rádióban ez egy észszerű megfogalmazás, ugye nyilván, amit eddig láttunk, a franciák azok nagyon domináns futballt játszottak, ennek ellenére továbbra is azt gondolom, hogy ott Marokkó hosszú távon a legjobb csapat. Aztán megyünk lefele, ott szerintem a spanyol, de egyébként ott meg az amerikaiak lehetnek a meglepetést hozók. Most mondod, vagy végigmenjek és utána mondod?
0: Mondjad csak.
1: Ugye nyilván van egy olyan negyed, amiben ott vannak a brazilok, az angolok, és a braziloktól mindenki ezt várja. Én ott nagyon-nagyon összetett. Tehát, hogy a brazil-japán már szerintem nem lesz egyszerű meccs. Ott vannak a norvégok. Egyébként a velük szemben áll a szemben elefánt csontpart, ugye?
2: Így van.
1: Zászló alapján. Ők is bármit hozhatnak magukkal. Mexikó nagyon jó csapat, és ráadásul próbál otthon játszani. Ugye te azt mondtad, hogy az angolok jó csapat, és hogy kellett hozzá Tuchel, én a Tuchel miatt nem szurkolok nekik, mert hogy a Tuchel ugye Németországból van, de egyébként az angoloknak a játékos kettő az elképesztő erős, és úgy tudják kicserélni Kane mögött a három támadót, hogy nem veszed észre. Tehát, hogy ott bármi történhet. Én lehet, hogy azt mondom, hogy Mexikó.
2: Hoppá.
1: Ugye aztán jön ez az Argentina, ahol van Ausztrália, Egyiptom, Kolumbia, hát itt valamelyik dél-amerikai mondanám.
0: Az a legerősebb.
2: Leszűkítetted a kört, igen, Kolumbiára vagy Argentinára.
1: Igen.
0: Ez az Argentina, Kolumbia, Ausztrália hármas a legerősebb, én szerintem. Katárban ugye Argentina, Ausztrália ellen is alig tudott tovább jutni, és ez az ausztrál csapat szerintem erősebb, Kolumbia bivaj erős. Imádom a játékát, a VB-selejtezőkön is tréfálták meg Argentinát, és nem is egyszer az elmúlt időszakban. És Kolumbián érzem azt, amit egyébként Argentinán is szoktam, hogy nekik a tengerszint feletti magasság, az éghajlat, meg az időzónákban való utazgatás.
1: Ez megint fontos, amit az Oli mond.
0: Nagyon hat a szervezetükre. Ugye, amikor volt a klubvilágbajnokság is, és a európai csapatok vezetői mondták, hogy jaj, mennyi meccset játszottunk, meg hogy mennyit utaztunk, és akkor így a Fluminense edzője oda nézett, hogy figyelj, már te 62 meccset játszottál Cityvel, most csak arányszámot mondok, utaztatok 10 000 egységet, mi 81 meccsnél járunk, és 33 egységet utaztunk. Szóval én nem értem, hogy mi a problémátok. Hát ott Brazília akkora, mint egész Európa, ugye, és akkor még van másik 12 országot egymás mellett. Úgyhogy én ezt egy nagyon ebből a szempontból élettani és egyéb szempontokból tartom nagyon erősnek. A felső ágon én Brazíliát látom a legerősebbnek, még pedig azért, mert ez a Marquinhos Gabriel középső, vagy Gabriel ki, hogy akarja mondani, középső páros az szerintem nagyon erős, és Vinicius a válogatottban az ő szempontjukból végre úgy játszik, hogy az elfogadható.
1: Az egyetlen edző, aki tudja kezelni.
0: Igen, mert amikor az aranylabda mizéria volt, ugye, hogy a fél Real Madrid ott volt a első háromba, és hogy miért nem ő nyerte, tehát ott ez volt a probléma, hogy a brazil válogatottban szerintem nem nyújtott értékeltő teljesítményt. Az Amerikai Egyesült Államokra én többször elmondtam már szintén, hogy nagyon jó csapat, atletikusak fejben, nagyon jó körülmények között készülnek, viszont én ezen az ágon egyértelműen francia-spanyol elődöntőt várok. A másik ágon azt szeretném, hogy Argentina-Brazília elődöntő legyen, mert ez akkor ugye meg lenne a két VB döntőn plusz egy igazi VB döntő is, és ezt már a VB előtt is mondtam. Én is elfogult vagyok Argentinával, viszont Molina és Medina, két szélsővédő szerintem nem üti meg azt a szintet, amivel tovább lehet jutni a csoportból, és ezt mondom annak ellenére, hogy Molina az egyik kedvenc játékosom, ugye mert én még Atletico Madrid szurkoló is vagyok. Nagyjából aki argentin az Atletico Madridból, az ott van a kezdőcsapatban, vagy a kispadon. A Jordánia elleni mérkőzés azért volt fontos, mert ugye gyakorlatilag a második sor játszott, és Lokelso elképesztően szép gólt rúgott, ő nem játszhatott az előző világbajnokságon sérülés miatt. Szerintem egyébként ő jobb képességű futballista, mint Rodrigo de Paul, Enzo Fernández vagy Alexis McAllister, viszont ők hárman nagyon jól megértik egymást. Ő Nico Pazzal egy nagyon jó megoldás lehet, de nincs szélső védője Argentinának, tehát Tagliafico felett is már eljárt az idő, tehát aki világbajnok és soha egy ajánlatot nem kapott még az Olympic Lyon játékosaként, ott szerintem lehetnek problémák, viszont az argentinoknál senki nem fog többet futni, becsúszni, szerelni, reklamálni, hogy csak el, szerintem ők csak 20-25%-ot adtak ki magukból. Ott a kérdés csak az, hogyha a törött kezű Dibu Martíneznek elkezdenek kapura lövöldözni, akkor annak milyen hatása lesz. Nem, mintha rossz kapusai lennének Argentinának még ott a kispadon, de szerintem Dibu Martínez jelenléte ugyanolyan fontos, mint Lionel Messi. Úgyhogy remélem, hogy francia, spanyol és Argentina, brazil lesz. A két legjobb európai csapat és a legmarkánsabbnak gondolt két dél-amerikai. De ha azt nézem, amit én az elmúlt években néztem a közép-amerikai és a latin-amerikai futballból, akkor Kolumbiának a döntőbe kellene kerülnie.
1: Ezt igen, azt nézem, hogy én meg azt mondtam nagyjából, hogy Marokkó, USA és Mexikó-Kolumbia.
0: Ez sokkal jobb lenne, mint a megszokott brigád, mert mindegyik csapatnak tudnék szurkolni.
2: Maradom még ennél a 32-es mezőnél. Ugye a csoportkörből tovább jutott 9 afrikai együttes a 10-ből, egyedül Tunézia állt földbe. Ázsiát továbbra is 2 együttes képviseli, illetve most már 2 együttes képviseli, Ausztrália és Japán, a többi ázsiai együttes elhullott. Európából ugye 3 csapat ragadt a csoportkörben, Csehországot már említettük, Törökország, valamint, most hirtelenjében nem jut az eszembe, a harmadik együttes, Skócia.
1: Akik még soha nem jutottak tovább.
2: Hát most egy ilyen csoportban, ahol Brazília és Marokkó volt ott velük együtt, az azt hiszem, hogy erőn felül lett volna. És a másik érdekes dolog még, hogy ugye a közép-amerikai régióból, illetve az észak-amerikai és közép-amerikai régióból, a CONCACAF-ból egyedül, illetve az a három rendező ország maradt, amely alanyi jogon ott volt a világbajnokság mezőnyében, a többiek szintén a csoportkörben fejezték be a világbajnoki szereplésüket. Ha megnézzük, mert a 48 csapatosra való bővítést a leginkább amiatt érték kritikák, hogy Európa milyen kevés plusz kvótát kapott, ha megnézzük, akkor most ez alapján, a 32-es mezőny alapján a létszám növekedésnek a kedvezményezettjeit, ugye Afrikát és Ázsiát, jogos-e az, hogy Európának továbbra is csak 16 kvóta jár?
0: Jogos. És ezt én nem csak futball szemüvegen keresztül nézném. Egyszer egy kínai politikus ugyanis azt mondta, a 48 tag nevét most nem sorolnám föl, ugye mindegyik körülbelül egy magánhangzóból áll, Xi, így kezdődik, hogy Európa csak Európából nézve nagy és fontos. És ha így azért jobban magunk elé képzeljük az igazi földgömböt, ugye, amiben nincs benne a Mercator görbület, tehát Európa ekkora jó, hogy mutatom egy rádióműsorban, mindegyik más kontinens hatalmas nagy, és sokkal többen élnek ott. Tehát a piac maga az adná a feltételeket, még ha ezt a vásárló erőre le is kellene bontani, mint amikor a rádióműsorok, tévéműsorok hallgatottságát, nézettségét és a honlapok látogatottságát vizsgáljuk. De most gondolj bele, ki jutna a VB-re az 1,8 milliárdos Kína, meg ki jut a 3 milliós Bosznia. Most melyik a nagyobb biznisz a FIFA-nak?
1: Ez egy nagyon összetett kérdés.
2: Akkor még Indiát is tegyük
1: meg. Amit mondasz, Oli, az igaz,
0: bele kell, tehát így minden szempontból vizsgálva, viszont az ázsiai foci, Japánt és Dél-Koreát leszámítva, bár Üzbegisztánnak voltak nagyon tudatos megmozdulásai, meg Iránnak is egyébként, mert pontosan tudták, hogy mit akarnak játszani. Amit Iránnal csináltak, az felháborító az egész, tehát ne vegyük már bele a politikát a labdarúgásba, mert lennének ötleteim az Egyesült Államokkal szemben is, amelyik 800 éve nem nyert háborút, mondjuk, de mindegy. Tehát, hogy az ázsiai futball az viszont elmaradozottabb, mint a többi, viszont gazdaságilag meg egy bivajerős térségről van szó, ahol rengetegen élnek. Afrikában is élnek rengetegen, viszont most azt látjuk, hogy átjutottak egy olyan szintre, és ebben Marokkó zászlóvivő volt már az előző világbajnokságon, meg ahogy ugye ott volt először, azt hiszem, akadémia Afrikában. Tehát, hogy nem az van, hogy derogál a sztároknak hazamenni, játszani, meg a nemzetüket képviselni, hanem igazi büszkeség lett. Ez egy nagyon fontos lépcsőfok volt. Kamerunon éreztem én ezt 90-ben, amit én már tudatosan néztem, ugye akkor már 12 éves voltam, jó tudatos lehettem.
1: 90-ben?
0: Igen.
1: Nekem az, talán kint beszéltük, hogy nekem
0: jó, de te már a nyugdíj előleget kaptál.
1: Nem, azt nyugdíjat nem fogok, csak előleget, azt értem. Igen. Szóval 82-es kameruni válogatott nekem megmaradt, a 90-es nem.
0: Nekem a 90-es volt az első, és most ezt látom Marokkon. Az európai csapatok, a jó európai csapatok rendben vannak, de azért látni kell, hogy azért a GDP ott is szerepet játszik, hogy mely válogatottak szoktak a jobbak lenni. Van ugye ebbe a kivétel erősíti a szabályt, eddig Horvátország volt ez a szabályt erősítő kivétel, most lehet, hogy a bosnyákok lesznek azok, még nem lehet tudni, mert ők is nagyon rendben vannak. De a latin-amerikai térség csapatai meg nagyon jók a CONCACAF zónából, pedig ez a három válogatott emelkedik ki, még Jamaica szokott jó lenni. Gazdaság, ott a gazdaság.
1: Ez pont Curaçao ellen esett ki az utolsó.
0: Ott a szenvedély és a kiapathatatlan utánpótlás forrás a közép- és dél-amerikai térségben, mert nincs más, csak a foci van. Északra pedig a tudatosság és a technika vívmányai, mert én azért elmondom, hogy az Egyesült Államoknál, tehát olyan AI programokkal elemzik ki, hogy hova kell rúgni a szögletet, hogy az valami nagyon kemény. Jason Tatum volt, amikor megnyerte a Celtics ugye legutóbb a gyűrűt, majd az első meccsen bedobott, tudom én, 21-ből 18-3 pontost, és azt mondta, hogy az AI segítségével megtanultam három pontos dobni, miközben az előző ligában ő dobta be a legtöbbet.
2: Mi mondtátok, hogy jobb, hogyha nem robotokat látunk a pályán, és nem, azért remélem, hogy továbbra is a természetes intelligencia dönt majd a pályán is.
0: Az is természetes intelligencia, csak gyorsabb, mint a miénk, mert egyébként
2: nem
0: a miénk...
2: Nem értek egyet ezzel, az mesterséges intelligencia is.
0: De a tiéd is az, mert tanult intelligencia.
1: Nem, az intelligencia az nem.
2: Gábor, te ott hagysad abba, hogy de.
1: De, hogy de. Tehát, hogy amit a Zoli elmond, én azt gondolom, amikor beleszóltam, akkor azt gondolom, hogy minden, amit elmondott abban igazat adok neki, az, amit azóta mondott, abban van, amiben vitatkoznék.
0: Hál' Istennek.
1: De hogy azt kell nézni, hogy ez hogy alakul ki. Tehát ez megint, ha szabad ilyen nagyképűnek lenni, egy kicsit edukáljuk is a hallgatókat. Tehát ugye a Zoli mondott gazdasági szempontokat, földrajzi szempontokat,
2: népességi
1: szempontokat. Itt azért a tudás az, ami Európa mellett szól egyrészről.
0: Másrészt
1: van egy olyan szempont, ami az, mondjuk így, hogy a szavazatvásárlásról szól. Tehát ugye a FIFA-nak a vezetői szeretnék ezt hosszú távon csinálni, ahhoz úgy kell bővíteni mondjuk a világbajnokságon résztvevő országok olyan irányba, hogy minél többen érezzék azt, hogy esélyük van. Európa megvan, vagy nincs meg, az nagyjából egységes szokott lenni. De hogy logikusan mentek az öböl felé, mert hogy ugye ott azért van fizetőképes kereslet, tehát hogy ez egy nagyon összetett
0: ott
1: dolog.
0: Ott az a tudás van.
1: Ez egy nagyon összetett dolog. Amikor az labdarúgó Európa-bajnokságot akartunk rendezni közösen a horvátokkal, akkor az a szempontrendszer érvényesült szerintem a döntésnél, amit a Zoli elmondott, hogy az ukrán-lengyel az egy picivel nagyobb piac, mint a horvát-magyar. És itt a dolog eldőlt. Az egy UEFA döntés volt. Én, amit most csinálnék, ezt nagyon komolyan kellene elemezni, hogy mely kontinens szövetség, ugye, mert ezt az alapján osztották szét, tehát nem a kontinensek, hanem a szövetségek alapján, és azt megnézni, hogy mely szövetség hány helyet kapott, és az abból a csapatok hogyan szerepeltek, mert végül azért nem lenne baj, ha egy világbajnokságon nagyjából a legjobbak, vagy ahhoz közelítenénk. Van, aki azt mondja, hogy nem kell VB-selejtező világranglista, de a világranglista szerint sokáig Belgium vezette a világranglistát, és soha semmit nem nyert, hiszen nem is fog.
0: Amikor Argentina tehát, megnyerte, negyedik volt a világranglista.
1: Tehát ezt nagyon érdekes lenne megnézni, a dél-amerikai szövetség hány országot indíthatott, azok a csapatok hogy szerepeltek, a CONCACAF zóna mennyit indított, hogy szerepeltek. Ugye a Észak-Amerika, Kanada, USA az egyen úgy tűnik, hogy jól szerepelt. Hogy az ázsiai rész, az ázsiai labdarúgó szövetség által delegált, vagy az ottani selejtezőkből kijutott csapatok hogy szerepeltek, és ezt arányosítani tovább. Tehát akik jól szerepeltek, kapjanak pluszt, akik ezt az én gondolatom, és nincs kiérlelve, csak a kérdésedre. Tehát, hogy végül is az lenne a jó, ha azon túl, hogy a Kuberteni, ha ezt tényleg ő mondta, eszme érvényesen, ugye, hogy nem a győzelem, a részvétele fontos, tehát, hogy minél a világ minél több részének adjunk lehetőséget arra, hogy legalább esélye legyen ott lenni. Ezen túl a másik szempont jó volna, hogyha a világbajnokságon tényleg közelítenénk ahhoz, hogy bár a területi elvet megtartjuk, de hogy mi lenne, ha a legjobbak lennének ott.
2: Még egy gondolat ehhez kapcsolódóan, és egy kérdés, hogy szabad kártyát szerintetek jó ötlet lenne-e használnia a FIFA-nak? Tehát mondjuk 45 csoport kijut kvalifikáción keresztül, ugye a rendezőn kívül kvalifikáción keresztül, és mondjuk három szabad kártyát fenntart a FIFA.
1: Szerintem nem.
0: Erre van a Tour de France, meg az országúti versenyek,
1: de egyből
0: jut az eszembe, hogy akkor amelyik több pénzt ad, az fog oda kijutni, és eszembe jutott a Maradona 94-es nyilatkozata a Kusturica filmben is bennem van, hogy lesznek még olyan idők, amikor a világ összes válogatottja ott lesz a világbajnokságon, viszont a cél az, hogy én örökre el legyek tiltva. Most nagyon nem tévedett a srác.
1: Nem, egyébként, tehát, hogy az egyéni verseny, hogy szabad kártyát adsz, oké, itt mi jártunk most rosszul, ugye a kézlabda világbajnokság kapcsán. A mi érvred...
2: Ott a pénz beszélt.
1: Nem tudod, bocsánat, ezt mi innen nézzük. Ezt mi innen nézzük, és amit a Zoli mondott, hogy mi Európából nézzük a világot.
2: Igen, ez így
1: tehát,
2: van.
1: Tehát, hogy ez ugye az olimpiai mozgalomban is két olyan versenyszám van, ahol ez érvényesül ez az elv, hogy minden ország kap lehetőséget, hogy képviseltesse magát. Há, nem tudod, látom a szemedben. Ez a, ugye a 100 méteres sífutás, meg a 100 méteres gyorsúszás, vagy freestyle. Pontosan azért, mert az olimpia mozgalomnak van egy olyan eleme, amiről azt feltételezzük, hogy minden ország képes lehet indítani versenyt, és ezt a lehetőséget megadjuk. Szerintem a labdarúgó világbajnokságon kinek adnád azt a három kvótát, ha most mondjuk a...
0: Én mondom, a Boca Juniorsnak, a River Plate-nek, és az Atletico Madridnak.
1: 48., 47., 46.-at kiszeded, akik most voltak, és akkor kinek adnád, és milyen szempont alapján? Hát, az olaszoknak, nézed, mert az hoz nézőt?
2: Igen, egy olasz csapat, nézed. Hagyomány, mégiscsak egy olyan nemzetről van szó, amely négyszer lett világbajnok. Nézzünk akkor egy népességi szempontot, akkor Kína, vagy mondjuk India, teljesen minden.
1: Mi közel sporthoz?
2: Hát most mondtatok itt több indokot azt illetően, hogy...
1: Én azért mondom, hogy én nem adnék.
0: És az a Bolívia, amelyiket Argentina nem veri meg 8 éve, miért nem lenne ott? Te azért, mert messze az van. Hát tudod, mennyien élnek Bolíviában?
1: Kína-India?
2: Hát, hogyha csak ezt a mutatót nézzük, akkor igen.
1: Mert az üzlet is, tehát, hogy az mondjuk a valami kütyüt megvesznek Kínában, Indiában, kicsit több.
0: Ott mennyien laknak? Hát ott
2: vagy ha nézzünk egy másik fajta szempontot, akkor gazdasági szempontból akár még bejöhet Oroszország is, amelynek hát szintén most, van egy olyan piaca.
1: Egyelőre nem gazdasági szempontból, igen, nem nincs más, ott, más de hogy a hagyomány, igen, alapján az az ország, aminek komoly hagyományai vannak, és a legrégebben nincs ott a VB-n. Ez mondjuk Magyarország.
2: Szabadkártyát akkor elvetettük. Egyébként mi is akár jól járhatnánk, aztán hogyha a hagyományok mellett, meg azt, hogy kétszer játszott világbajnoki döntőt Magyarország, de megnéznék, hogy egy...
1: Én azt szeretem, ha a pályán dől el. Minden
0: igen, sport. Nem mi számítunk, és nem Európa a legfontosabb. Nekünk igen, a világnak meg nem. Tehát kicsi földrész vagyunk, kevés lakossal, oké, hogy van tudás, de a tudás kiegyenlíthető.
1: Egy jelzem, hogy elhatárolódom.
0: Nagyon, én meg nem, továbbra is vállalom büszkén.
2: 4 perc múlva kezdődik a Brazília-Japán mérkőzés a legjobb 32 között. Már azt illetően azért itt volt néhány szó arról, hogy kit tartotok esélyesnek a továbbjutásra. Nem is azt kérdezem, hogy ezen a mérkőzésen mit vártok, vagy mi fog megtörténni a Brazília-Japán összevetésben, hanem egy ilyen világbajnokságon, ahol jól látható módon japánok képviselnek egyfajta szellemiséget, egy olyan kultúrát, amihez ők tűzön-vizen keresztül ragaszkodnak. A brazilok szintén egy teljesen más kultúrát képviselnek.
1: Szerencsére.
2: Tehát egy sokszínű világbajnokságról
0: ez
2: van
0: jó
2: szó. Na, tehát egy 48 csapatos világbajnokságról, mundiáról lévén szó. Azt hiszem, hogy egy ilyen mérkőzést várunk a leginkább, amikor különféle kultúrák ütköznek. Ha ezt nézzük, ezt a szempontot, akkor ti milyen álomdöntőt mondanátok? Tehát amikor tényleg két nagyon távol álló kultúra találkozik.
0: Igen, én kvízre számítottam. Nem. Hiányolom a kvízt a végén.
1: Mondtam.
0: Igen, nagyon jó a megközelítés, mert én, tehát a BLL majdnem ugyanolyan két stílusú foci van, ugyanolyan szurkolók, nincs ezzel az ég egyet a világon baj, nincs benne
2: sokszor
0: csalódás
2: unalmas,
0: a
2: igen
0: játékot leszámítva, itt viszont a sokszínűség, ez nagyon jó. Itt az lenne a legjobb, hogyha egy olyan típusú válogatott lenne az egyik, ahol a lazaság van, tehát ez nyilván a latin térség valamelyik képviselője. A japánokat végtelenül tisztelem, kiskoromban nem csak síugró Tour de France győztes, hanem még ninja is akartam lenni, úgyhogy olyan szurkolok nekik a
1: japánok.
0: Igen, hogy nagyon szurkolok nekik Brazília ellen, de nem Brazília ellenében, és akkor a másik oldalra én kívánok egy ilyen európai gépezetet, hogy még jobban fájjon ennek a pici piacnak.
2: Gábor?
1: Hát ugye én azt mondtam, hogy nem feltétlen tippként, de ilyen mit szeretnék, hogy a Marokkó és az Egyesült Államok az egyik oldalon, az azért az egész
2: az jó,
1: de az elég távoli kultúra szerintem.
0: USA Irán lett volna a legjobb.
1: Igen.
0: Akkor nem engedik be a döntőre Irán.
1: A másik oldalon, ugye azon gondolkodom, ott meg Mexikó, Kolumbiát mondtam, az közelebb áll egymáshoz. Ez a Brazil, Japán, ez nagyon távol. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a kérdések azok, hogy Vinicius mit fog csinálni, hogy a Neymar szerepe mi, hogy a braziloknak egyre jobbnak kell lenni, mert nem voltak rosszak, de ugye ők a végéig célozzák magukat, hogy a japánok hova időzítették a csúcsformát, tehát ez egy nagyon érdekes találkozások, mert azt gondolom, hogy a japánnak bármelyik meccset megnyeri az egyenes kiesésben az óriási dolog, a braziloktól meg belső elvárás, hogy a végéig eljussanak, úgyhogy nem lehetnek azonos állapotban most. Nyilván az egyéni futballtudás az egyértelműen Brazília mellett szól, az a fajta mentalitás, ami a japánokban megvan, és talán legutóbbi világban is kétszer is egyenlítettek a végén. Tehát ez egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, remélem, hogy szünetre hazaérek.
0: Igen, és amit mondtál, hogy szerintem Japánnak így, hogy Brazília lett az ellenfele, ez lett az abszolút csúcsmeccs a világbajnokságon. Mert innentől kezdve tovább jutnak minden ajándék, viszont a Brazília ellen kiesel, én azt gondolom minden Európából, hogy ott nem lesznek harakirik, hogyha hazaérkeznek.
2: No úton hazafelé hallgassátok akkor a Nemzeti Sport Rádiót, mert kezdődik a közvetítés a Brazília-Japán világbajnoki mérkőzésről. Regős László Pál, boldog névnapot, és Edvi László közvetít.
7: Az ötszörös világbajnok Brazília egy olyan csapat ellen, amely története során négyszer tudott bejutni a legjobb 16 közé a világbajnokságon. Vagyis, hogyha ezt tekintjük, akkor abszolút egyértelmű a Brazília-Japán mérkőzés végkimenetele. Hogyha az elmúlt évek eredményeit tekintjük, illetve a játékosokra nézünk, akkor már árnyaltabb a kép. Az eredmények tekintetében talán Japán közelített, a játékosok tudása tekintetében viszont szerintem nem, de ezt meg fogjuk beszélni.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Sárga-kékben Brazília hagyományos szerelésében, míg fehér mezben és sötét nadrágban sportszárban a japán válogatott, amelynek kapuját ma is Suzuki őrzi. Négy helyen változtatott egyébként Moriyasu Hajime az előző mérkőzéshez képest, a svédek elleni csoportmeccshez képest. Bekerült Tomiyasu, Taniguchi, Sano és Ito Junya a kezdőbe. Tomiyasu és Taniguchi a védelembe, oda Ito Hiroki mellé. A jobb szélen Doan, a bal oldalon Nakamura, középen Sano és Kamada, elől pedig Ito Junya, Maeda és Ueda a japán csapatnál, amely a VB egyik kellemes meglepetése lehet, azt hiszem, sokaknak, hiszen nagyon szép futballt, tudatos futballt játszottak a három csoportmérkőzés alatt, és ugyanúgy veretlenek, ahogy a túloldalon a brazilok. A brazilok kapujában Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel és Douglas Santos a védelemben, Bruno Guimarães, Casemiro és Lucas Paqueta a középpályán, elő pedig Ryan, Cunha és Vinicius a brazil válogatott szövetségi kapitánya. Carlo Ancelotti tehát nem változtatott a skótok ellen 3-0-ra diadalmaskodó kezdő csapaton. A brazilok kezdték a mérkőzést, és náluk is van a labda, éppen Alisson a kapus íveli fel a bal oldalon, de pontatlanul ezt így Doan szerzi meg az oldalvonalon, és ott birkózik most két brazillal is, ebben alul maradt a brazilok visszaszerzik a labdát.
7: A brazilok a saját térfelükről végezhetnek el egy szabadrugást, és egy kicsikét még elgondolkoznak rajta, hogy vajon kinek kellene ezt a szabadrugást elvégezni, miközben Lucas Paqueta már a combját fogja, az nem túl jó előjel, hogyha a találkozó második percében egy játékosnak a combját kell fogni, gondolom, hogy ez vagy egy rosszul sikerült bemelegítés volt, mert úgy látom, hogy volt itt egy összecsapás Tamiyasuval, az Ajax játékosával, de talán ebben nem sérülhetett bele. Nincs is már semmi gond, a brazilok jönnek is a jobb oldalon, a jobb oldalról Ryan, az aki cselez befele, Ryan aztán végül is begurítja a labdát, visszakapja ott a jobb oldalon Danilo, jaj, de szép megoldását tette tovább Casemiro a labdát. A brazilok pedig már ott vannak a 16-oson belül, és egészen pontosan megvan az első lövés is. Bruno Guimarães az, aki megcélozta a japánok kapuját, ezt követően pedig már kéri is az közönségnek a támogatását, hogy szurkoljanak neki. A helyszín Houston, ugyebár Houstonnal szemben, ha jól emlékszem, pont 7 óra az eltérése Magyarországnak, tehát jelenleg ott tél van, amikor a brazilok egy jobb oldali szögletrugással jöhetnek. Bruno Guimarães teszi le a labdát jobb oldalról, odabent pedig a szokáshoz nagy-nagy helyezkedés, nyilvánvalóan hatalmasat segíteni a brazil válogatottan egy gyorsan szerzett gól, mert ahogy haladunk előre, és a japánok esetleg jól helyt állnak, akkor veszélyesebbé válhatnak. Bruno Guimarães most íveli be, hát ez egy nagyon rossz szöglet volt, viszonylag simán sikerült kifejelni a japán védőknek, így aztán felváltották a brazilok a szögletrugást egy térfél közepéről való bedobással.
8: Ito Junya fejelte ki a labdát, a mérkőzés harmadik percben járunk, Brazília-Japán egyelőre 0-0, a brazilok elvégezték a bedobást, és most hátul járatják a labdát, Marquinhos teszi ki oldalra, de pontatlanul ezt nem találta meg Danilót, úgyhogy a japánok jöhetnek bedobással. Nakamura végzi el, hát megszokásban van Nagatomót mond az ember, hogyha a japán válogatott balhátvédjéről van szó, igaz, ezen a VB-n még csak egy mérkőzésen lépett pályára csereként a rutinos játékos, és az ívelést követően megint elveszítik a brazilok a labdát, ez pedig így most Maedáról ment ki, ha minden igaz, úgyhogy kirúgással jöhet Brazília, Marquinhos rúgta rá Maedára a labdát, és úgy pattant ki az alapvonalról. Negyedik perc, Brazília-Japán 0-0, Bene Ferencez fordulok röviden, Feri, mire számíthatunk ettől a meccstől? Nyilván Brazília az esélyes, már csak a történelem miatt is, de a japánok világbajnokságot akarnak nyerni.
9: Igen, a kvalitásból eredően azért brazil dominanciára számítok, de a japán válogatott nagyon okosan egyből letámadja a brazilokat, és nem engedi kibontakozni a brazil akciókat, már az ellenfél térfelén letámadnak. Egy nagyon fürge és agresszív, megfelelően agresszív japán védekezést láthatunk, úgyhogy taktikailag is nagyon érdekes lesz a találkozó.
8: Itónál van a labda, Itó Hirokinál, a két Itó közül a hátvédnél, aki a jobb oldalra éveli Doánnak, Doán felteszi oda Uedának, Ueda viszont elveszíti a középpályán, jöhetnek a brazilok.
7: A brazilok a találkozó negyedik percében, engem ugyan senki nem kérdezett, de én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha a japánok nem szenvednének sima vereséget, most éppen Suzuki kapusnak kell kijönnie, és a 16-os előtt nagyjából egy a 40 cm-rel elöklözni a labdát, erre szokták mondani, hogy a Parma játékos, a Parma kapusa együtt élt a játékkal, egyébként Vinicius érkezett, aki fantasztikus formát mutatott a skótok ellen. Úgy igaz, hogy az első gólja, amit szerzett, szerencsés volt, hiszen szerencsétlenkedtek a skót védők, de közel volt a mester hármashoz, és talán meg is érdemelte volna Vinicius, hát ő ennek a csapatnak az egyik sztárja. Neymar ugyebár pályára lépett a skótok ellen a második félidő közepén, de hát azt hiszem, hogy ő ezen a világbajnokságon 90 perceket nem fog játszani. A japánoknak viszont mindent meg kell tenniük. Azért ne felejtjük el, hogy a japán csapat teljes kezdőgárdája Európában futballozik, még ha nem is mindannyian top klubokban vannak, azért Európában játszanak Szentrüden, Frankfurt, Celtic, Rams, Genk, Crystal Palace, Feyenoord, Bayern München, Ajax, Mainz. Ezekben a csapatokban játszanak a kezdőcsapat játékosa Japánból, és Suzuki ugyebár a Parmának a kapusa. A brazilok pedig a saját térfelükről próbálják felépíteni a támadást, ezúttal a bal oldalon próbálkoznak. Nem túl nagy mehevenciával, Lucas Paqueta az, aki keres magának társat, aztán rövid távon talált is társad, de még mindig a saját térfelükön adogatnak a brazilok. Hát a világbajnokság eddigi részében jó sok ilyen jelenetet láttunk, amikor az egyik csapatnak a játékosai 4-5-en próbálnak fogást keresni és próbálnak begyorsítani. A braziloktól is láttunk már ilyet, aztán amikor begyorsulnak a brazilok, akkor nagyon be tudnak gyorsulni. Most éppen a jobb oldalon Danilo próbálkozik Ryannál. Összjáték, aztán egy beível is a 16-oson belülre, Bruno Guimarães volt, aki beívelt a labdát, azonban nem talált társat, és egészen Gabrielig, az egyik középső védőig került vissza a labda, Marquinhos és Gabriel ugyebár a két belső védője a brazil válogatottnak, és most a japán térfél közepén egy szabálytalanság, ezt követően a brazilok végezhetnek el egy szabadrugást nagyjából a, mint említettem, a japán térfél közepéről és bal oldalról, miután Vinicius-szal szemben követték el a szabálytalanságot. Hát innen azért jó be lehet ívelni, nagyjából oda a 16-os és a 11-es pont közé, vagy a 16-os vonalai és az 5-ös vonala közé, és ott rá lehet robbanni. 5 brazil játékos is próbálkozik, egyikük egyébként lesen van, szóval 5-en próbálkoznak a berobbanással, miközben 7 vagy 8 japán védőt is látok a 16-os vonalánál, és jelenleg senki nincs a büntető területen belül, most az ívelés jobbról, egészen az 5-ösig jön a labda, Suzuki kapus kiejti, másodjára aztán megvan neki. Igen, üres volt a 16-os területe, és egészen hosszan az 5-ösig ívelték be a brazilok a szabadrugást is, itt azért előnyösebb helyzetben volt Suzuki kapus, bár első nem tudta megfogni a labdát, de ez annak volt köszönhető, hogy Gabriel zavarta őt. Most pedig már a japánok hozhatják ki a labdát, a brazilok pedig letámadnak, nagyon-nagyon magasan támadnak le, és hát tudjuk jól, hogy a közepes képességű csapatokat azért ezzel a letámadással meg lehet zavarni. Hát ugye a japánokat mennyire lehet megzavarni, az majd kiderül. Az biztos, hogy a skótokat néhány nappal ezelőtt nagyon megzavarták a brazilok, és néhány percen belül is mind a két skót belső védő óriási hibát követett el. Az egyikből gól lett, a másikból is gól lett, de azt a VAR visszavette. Szóval a brazilok letámadtak, most pedig már bedobást végezhetnek el a találkozó 8. percében, amikor gólt még nem láttunk a Brazília-Japán mérkőzésen.
8: A labda a brazil védelemben, Gabriel Marquinhoshoz játsza, megint hátulról kezdheti az építkezést a brazil válogatott. 14-szer találkozott egymással egyébként ez a két válogatott, és mindössze egyszer született japán győzelem, éppen a legutóbbi mérkőzésen, még októberben, egy barátságos mérkőzésen Tokióban 2-0-ra vezettek már a brazilok, de a japán válogatott fordított és 3-2-re győzött. A szövetségi kapitány Moriyasu Hajime el is mondta itt a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, hogy arra a győzelemre is építhetnek. mert hogy az önbizalmat adhat nekik, hogy ezt a brazil válogatottat sikerült már legyőzniük a közelmúltban méghozzá. Egyébként 20 éve és egy hete világbajnokság csoportkörében is találkoztak. Nyilván az egy másik brazil és egy másik japán válogatott volt. Akkor 4-1-re győztek a brazilok, akik most a jobb oldalon jönnek előre. Danilo adja be a középpályára Bruno Guimaraesnek, aztán visszakerül Marquinhoshoz, ő Gabrielhez játsza át, de minden mezőnyjátékos ott van már a japánok térfelén. Vinicius teszi vissza Gabrielhez, szoros volt ott nagyon a japán védelmi vonal, a védelmi fal nem tudta átjátszani a brazil csapat ezt a szoros védekezést, aztán a jobb oldalról egy keresztlabda Ryan-tól át a másik oldalra, ott most megkapja megint csak Gabriel a védelemben, aztán Casemiro a labdával, ő teszi ki megint Douglas Santosnak a bal oldalra, picit hosszan veszi át és visszafele veszi át Santos, úgyhogy megint csak hátra kerül a labda a védelembe, Casemiro is behúzódik oda Marquinhos és Gabriel közé, Guimaraes pedig a jobb oldalra játssza Danilónak, Danilóval ott van szemben Mayra, nem is tudja, vagy nem is mer elindulni előre felé a jobb hátvéd, inkább megint visszajátsza a középpályára, ahonnan most Casemiro íveli, egy nagyon jó mélységindítás, Danilo megpróbálja még betenni, sikerül is neki egy átvétel a 16-oson belül, és egy fejjel egy tisztázás Doántól, de ott van még Bruno Guimaraes elől, a csapattársát lövi telibe, és visszapattan Gabrielhez a 16-os sarkánál. Guimaraes most a labdával, közben már talpra Lucas Paqueta, úgyhogy folytatódhat a játék. Nyilván a játékvezető majd ellenőrzi, hogy minden rendben van, mert tényleg fejbe rúgta nagyjából 5-6 méterről csapattársát Bruno Guimaraes. Egy újabb indítás a 16-oson belülre, Suzuki jön a kapujából, és megfogja a labdát Vinicius elől. Megint csak jól élt együtt a játékkal a japánok kapusa. A 10. perc telik le ezekben a másodpercekben, és most egy picit beszorult a japán válogatott, de kivédekezte ezeket a brazil rohamokat is.
7: Hát egészen furcsa látvány volt, amint a saját játékosát találta el, ráadásul nem háttal volt a játékos, hanem szembe, nem tudom miért állt éppen szembe a csapattársával. Na hát természetesen nincsen gond, hála jó Istennek, mehet tovább a játék, nem történt sérülés, inkább csak komikus jelenet volt. Kamada a Crystal Palace-nak a játékosa, tehát a brazilokban van jelenleg, a japánoknál van jelenleg a labda. Nakamura, ő a Reims futballistája, hát most ugyanazt csinálják a japánok, amit a brazilok csináltak az elmúlt percek során, vagyis keresik a rést a pajzson. Ahogy nézem, a brazilok 4-en védekeznek vonalba, a japánok néha 4-en, néha 5-en védekeznek, hát ilyet még nem nagyon láttunk, hogy a japánok adogassanak. Nagyjából már fél perce is keresik a rést a pajzson, most talán meg fogják pörgetni a japánok, nem pörgetik, majd egy súlypont áthelyezés jobbról egészen balra került át labda Nakamura, beíveri a labdát az ötösnél, azonban hiába voltak érkező japánok, a brazilok ki tudták fejelni, aztán birtokba is veszi Lucas Paqueta a labdát, és a brazilok már előre vágják hosszan, azonban ez csak Taniguchiig, a Szent Rüdennek a játékosáig jutott, most egy kicsikét csapkodóvá vált a játék, időnként a labda birtokost vált, és egy szabálytalanságot követően, amelyet, ha jól láttam, a Mainz futballistája Sano követett el, méghozzá Viniciusszal szemben. Szabadrugással jöhetnek a brazilok. Bár Vinicius esetében, hogyha Vinicius földre kerül és fájdalmas arccal néz a bíróra meg a világra, akkor azért mindig elgondolkozgatunk rajta, hogy hát mennyire volt ez komolyan a szabálytalanság. Pontosan ismerjük az ő stílusát, pontosan ismerjük, hogy milyen stílusra futballozik. Az biztos, hogy nagyon-nagyon bánatosan és nagyon-nagyon fájdalmas arccal néz, de azért, hogyha minden jól megy, olyan nagy baj nem lett. Minden esetre Sano sárga lapot kapott, tehát megvan találkozónk az első sárga lapja. A Mainz futballistája Sano gyűjtette be, a brazilok pedig már Danilo révén ismételten járatják a labdát, úgy, ahogy járatták az eddig eltelt 12 percnek a nagy részében, vagyis hátul adogatnak a két középső védő, aztán beszáll még Casemiro is ebbe a bizonyos labda tartogatásba. Aztán előbb-utóbb nyilván ki fognak ők robbanni, a japánok egyébként 5-ös védelmi falat húznak, most a 16-os elé egy ívelés, azonban az elment Vinicius mellett, úgyhogy a japánok kihozhatják a labdát, ha a brazilok hagyják, hiszen a brazilok letámadnak 4-5 emberrel is, és mint említettem már korábban is, elég magasra tolják fel a védekezésüket ezeknél a kitámadásoknál, úgyhogy a japánok még el is gondolkoznak rajta, hogy mi történjen. Aztán Suzuki az, aki megoldja a Gordiusi csomót, ugyanis nagyjából 70 méteres paszt ad előre. Ez volt a legegyszerűbb megoldás, nem kell keresztül vinni a labdát az egész térfélen, viszont nem is sikerült megtartani azt. Ujedától elvették a brazilok, és már jöhetnek a brazilok. Ráadásul ott van helyzetben néhány méterre, pontosabban 17 méter a kaputól, ha jól láttam, Casemiro volt, és a jobb alsó sarkot célozta meg, és bizony-bizony nyújtózkodnia kellett Suzukinak. akinek ki kellett tolnia, nem is Casemiro, hanem Cunha volt az, és a szögletet gyorsan elvégezték a brazilok, vagyis most pörgetik az eseményeket ismét, de ott vannak a 16-oson belül, ezúttal azonban a bal oldalról a túlsó kapufa mellett ment el a labda, vagyis néhány másodpercen belül többször is ott volt a labda, és ott voltak az események a brazil 16-oson belül. Egyszer védenie kellett a jobb alsó sarokra tartó labdánál Suzukinak, annál a lövésnél, ugyebár annál a labdánál Cunha volt az, aki becélozta a kapuját, majd a következőnél már nem kellett a japán kapusnak játékba avatkoznia, most pedig már jöhetnek az ázsiaiak, sőt, de is lépnek a brazilok térfelére, a brazil térfél közepén cikázik Ito Junya, és Ito Junyával szemben egy szabálytalanság, és megvan a találkozó második sárga lapja is, ezt ezúttal a brazil játékos kapja, és nagyon-nagyon kedvező helyzetből a 16-os elől, nagyjából egy olyan 18-19 méterről a kaputól balra, szabadrugásra jöhet Japán.
8: A 15. percben még hozzá Casemirónak elkönyveli a sárga lapot az olasz játékvezető, az ő nevét még nem mondtuk, Maurizio Mariani vezeti a mérkőzést, és 15 perc alatt már két sárga lapot is felnyújtott. Egyébként azt hiszem mind a kettő jogos volt, úgyhogy egyiknél se kellene vitatkozni, bár azért megtették, főleg a brazilok mind a kettőnél érdekes módon, Sano sárga lapjánál is ők állták körbe inkább a játékvezetőt, mint sem a japán játékosok. 15. perc, Alisson rendezgeti a sorfalat, amelyben 4-5-en is odaállnak a brazil játékosok, a labda mögött pedig ott van Ito Hiroki is többek között, de ott van mellette Kamada is, talán inkább utóbbi fogja előni, mert hogy Ito bal lábas, és ez a szög, ez inkább egy jobb lábas játékosnak lehet jó, de ott van a csapatkapitány Doan is, a sorfal mögé pedig lefekszik Lucas Paqueta a brazilok részéről. 5 tagú a brazil sorfal, de 2-3 japán, sőt 3, egészen pontosan 3 japán játékos is zavarja Alisson kilátásait. 17-18 méterről jön tehát a japán szabadrúgás. Kamada, Doan és Ito Hiroki tehát a labda mögött. A síp jel elhangzik Maurizio Marianitól, és akkor jöhet a japán szabadrúgás. A mérkőzés 16. percében Kamada fut neki, laposan lő, levágódik a sorfalról, és kipattan szögletre. Baloldali szöglet következik majd a mérkőzés 16. percében. Japán sarokrúgás tehát. Nagy helyzet volt ez, vagy az eddigi legnagyobb japán helyzet volt ez a mérkőzésen. Több legenda is itt van egyébként, például Roberto Carlos vagy Ronaldo, világbajnok labdarúgók is ott figyelik a meccset, azt pedig megszokhattuk, hogy Gianni Infantino minden meccsen ott van, amelyen tud, és ő is ott van a brazil ikonok mellett. Jön a japán szöglet, Ito Junya végzi el a bal oldalról, a mérkőzés 17. percében a rövid oldalra jön a szöglet, elfejelik a brazilok, és ki is tudják vágni a 16-oson belülről. Vinicius viszont ott nem tudja begyűjteni, marad a labda a japánoknál. 17. perc, amikor Ito Junya bal oldalon remekül vált Nakamurával, nem volt ez remek, csak remeknek tűnt, mert hogy hosszan indította Ito Junya Nakamurát, így brazil kirúgás következik. 17. perc, 0-0.
7: És szabad kirúgásra jöhetnek tehát a brazilok. Tulajdonképpen ebben a szabadrugásban azért talán több volt, mert nagyon-nagyon kecsegtető helyzetből végezhették a japánok, nem sikerült semmire se jutniuk vele, úgyhogy marad a 0-0-ás állás, és most ívelték előre a brazilok a labdát, a japánok pedig lefülelték azt, és eltelt a találkozóból 17 perc, azt hiszem, hogy ennyi idő után már benne Ferenc állandó szakértőnk el tudta mérni a csapatokat, hogy milyen taktikával léptek pályára.
9: Igen, majd bővebben az ivószünetnél kitérek a meccstervekre. Előzetesen annyit, hogy a japán válogatott nagyon bölcsen letámadja a brazilokat, és a kulcs ezen a mérkőzésen a labdásra való nyomás lesz. Tehát amennyiben a brazil válogatottot hagyják futballozni, és tényleg a labda átvétele pillanatában, vagy csak késve, egy-két másodpercet késve támadják magukat, akkor már problémát okozhat. Ha a labda átvétele pillanatában azonnal mindig ott van minimum egy japán játékos, és nyomást helyez a labdásra, az lehet a kulcs, azzal ki lehet venni a brazilos technikai tudást.
7: Japánok végeznek ebbe dobást a brazil térfélen, ráadásul a 16-ossal egy magasságban, azonban egy szabálytalanság, amit Ueda követett el, a játékvezető pedig szabadrugást ad Brazília csapatának. nagyon nem szaladnak a játékosok, egészen Alissonig kerül hátra a labda. Alissonnak a nevét nem is tudom, hogy az összeállításokon túl valahogy is kellett-e mondanunk, ez ugyebár azt jelenteni, hogy védés, azt jelenti, hogy védést még nem kellett bemutatni. A Suzukinak már volt egy közepesen erős és közepesen jól helyezett lövést követően egy védése, akkor a jobb alsó sarokból kellett kiszedni a labdát, most pedig a brazilok adogatnak hátul, Marquinhos, illetve Gabriel a két belső védő, de sokszor láttuk, gondolom, a világbajnokságon ezt a megoldást, amikor az adott válogatottnak a belső védői adogatnak a saját térfelükön, beszállnak a jobb, illetve bal hátvédek is, most éppen visszakerül a saját térfélre a labda, Marquinhos jobb oldalról most lép át a japánok térfelére, aztán visszagurítja a labdát Gabrielnek. Érkezik Casemiro, aki nem támadást indít, hanem visszagurítja a belső védőknek, aztán érkezik Bruno Guimarães, aki szintén visszagurítja a belső védőknek, jól eljátszogattak egymás között, csak nem menjen a labda hátra Alisson kapusig, mert azért az nem lenne egy brazilos megoldás, nem történt ez. Átléptek most már a japán térfélre, a bal oldalon próbálnak támadást vezetni a brazilok. Vinicius az, aki a bal oldalon a földre kerül, a japánok pedig mutatják, hogy ők szeretnének bedobást elvégezni. Vinicius pedig mutatja, hogy már másodszor szabálytalankodik velem ez az Ito Junya nevű fickó. A játékvezetőt ez különösebben nem hagyja meg, bár két sárga lapot már kiosztott a játékvezető ezen a mérkőzésen. A brazilok ismételten adogattak, ezúttal most a jobb oldalon próbálják.

0: 11-es magasságáról kifejelik a japánok, Taniguchi volt az, aki kifejelte, aztán ismételt Lucas Paqueta, azonban az ő beadása nem volt még annyira se jó, mint Viniciusé. Hát Viniciusnak a beadását kifejelték a japánok, most kicsikét megélénkült a játék, aztán visszakerül a labda a brazil térfélre, és a brazilok kezdhetik előről a támadás felépítését, ezúttal a jobb oldalon vannak, elmegy a labda Danilónak a lába alatt, vagy lehet, hogy elengedte, hogy Marquinhoshoz kerüljön, Marquinhos tovább teszi Gabrielnak, a két belső védő most már a japán térfélen van, és egymással adogatnak, és nyilvánvalóan azt arra várnak, hogy valamelyik középen elhelyezkedő ember előbb-utóbb befut a lyukra, és akkor azt meg lehet játszani labdával, és abból veszélyes szituációt lehet kialakítani. De hát erre jelenleg várnak. A 21. percben viszont még igazából komoly helyzetet talán csak egyet látunk, az sem okozott azért olyan komoly nagy gondot Suzukinak, hogy hárítson. A brazilok pedig építgetik a támadásukat. Igazából nem látványos a játékuk a braziloknak, labdabiztosak, mint mindig, de hát azt hiszem, hogy ez a minimum, amit egy brazil válogatottól el lehet várni. Marquinhos, Casemiro volt, aki visszatette a labdát, Gabriel az, aki már a japán térfél közepén keres társat, ezúttal a bal oldalon van labda, most meg már középen. Bruno Guimarães volt az, aki próbált átmenni a falon, olyan agykirály katonát módon, de különösebben ebből nem volt eredményes, aztán egy balról áttett labda, amely az oldalvonalon megy ki, hát ez aztán végképp nem volt egy brazilos megoldás. Szerintem egy kicsikét elégedetlenül is néz a brazilok olasz szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti.
1: A 22. percben, amikor is a mérkőzés állása továbbra is 0-0. Japán egyébként soha nem nyert még mérkőzést egyenes kieséses szakaszban a világbajnokságon, tehát ebből a szempontból is nagy dolog lenne, hogyha most ez sikerülne, nem csak amiatt, mert hogy ezért papíron esélyesebb a brazil válogatott, mint ez a japán csapat. A labda a braziloknál, Danilo kapja a jobb oldalon, a japán térfél közepén indítaná Ryant, viszont belenyúl ebbe az átadásban Nakamura, úgyhogy újabb bedobással jönnek a brazilok, Danilo pedig ezt már el is végzi, Lucas Paquetának dobja oda a középpályára. Paqueta átteszi Gabrielnek, aki a kezdőkörből kilépve a bal hátvédnek Douglas Santosnak adja. Santos pedig már még egyet tovább teszi a bal oldalra kihúzódó Cunhának. Cunha meghúzna az alapvonalnál, kirúgást ítél a játékvezető. Hiába reklamálnak a brazilok azonnal. Természetesen ott van már az olasz Mariani közelében Guimarães is, ott van Vinicius is, Cunha a földön fekve reklamál, mert hogy csúszott be ott 24-essel Sano, és hát el is talált egyébként Cunhát, a labdát pedig semmiképpen sem, úgyhogy nem mondom, hogy teljesen indokolatlan a brazilok reklamációja, minden esetre a játékvezető nem ítélt szabadrúgást, kirúgást ítélt, na meg hidratációs szünetet, de ezt nem az imént látottak miatt, hanem mert feltelt az első fél idő fele, úgyhogy ez azt jelenti, hogy Bene Ferenc következik.
2: Igen, mint már említettem a közvetítés során, a japánoknak az első számú stratégiai a védekezés tekintetében, hogy állandó nyomást helyezzenek a brazil labdás játékosra. Tehát ez azért is kulcs, hiszen láttuk azért a brazil válogatott, nyilván ez nem újdonság, az évtizedeken át tartó stílusokból is adódik, hogy rendkívül jól futballisták alkotják a brazil válogatottat, és gyakorlatilag technikai adottságok, kreativitás tekintetében nincsen hibapont a brazil labdarúgók között, tehát akár belső védőről legyen szó, akár szélső védőről, be tudnak lépni a játékba, és életveszélyes passzokat tudnak adni, főleg a támadó harmad határán. Tehát már a középső harmadban és az ellenfél térfelén is azonnal nyomást helyeznek a labdásra. Ez kulcskérdés, hiszen a brazil labdarúgóknak így lehet gyakorlatilag egyrészt a csapatjátékuknak a méregfogát kivenni, amennyiben állandóan nyomás alá helyezik a labdásjátékost, nem tud olyan könnyedén döntést hozni, nem tud olyan könnyedén mélységi átadást adni, hiszen amennyiben főleg üres területben ilyen Vinicius Junior vagy Cunha típusú játékosoknak be tudják indítani a területbe a labdákat, akkor akár egy-egy elleni játékhelyzetekben, akár gyors kombinációkban, háromszögezésekben, kényszerítőkben, gyakorlatilag azonnal bontható bármelyik, a világ bármely védelme. Tehát a japán válogatott így akarja megelőzni ezeket a szituációkat. A másik pedig, hogy ugye az arányokat kell figyelembe venni. Egyelőre a japán válogatott ezzel az 5-4-1-es és ezzel a pressingre, tehát a labdás játékos letámadására épülő taktikai fegyverrel egyelőre jól sáfárkodik, és a brazil válogatottnak nem nagyon ízlik ez. Viszont van a másik oldala is, hogy ezt mindig komplexen kell átnézni és gondolkodni. Azzal viszont, hogy a labdás játéknál, amikor náluk van a labda, egyelőre nem tud

0: Elég magasan labdát szerezni, tehát nincs olyan, hogy mondjuk a brazil 16-osnál egy labda kihozatalból már labdát tudjanak szerezni, hogy közel legyen az ellenfél kapuja, illetve a középső zónában pedig nem nagyon szereznek labdát, ha labdát szereznek többségében saját 16-osuknál, és elég lassan mennek át támadásba. Tehát gyakorlatilag egyelőre a japánoknak a labdás játékuk, vagyis a támadó játékuk nem működik, és ez magába hordozza azt a veszélyt, amit már most látszik, és itt térek rá a brazilok játékára, hogy a brazil játék meg arra épül, hogy a rögtön a labda vesztések utáni azonnal visszatámadásokból gyakorlatilag rögtön elfojtsák az ellenfél támadásait. És mivel általában ez a labdavesztés az ellenfél 16-osának környékén, de minimum az ellenfél térfelén történik, ha ott azonnal visszaszerzi Brazília, akkor megint csak közel van az ellenfél kapujához. A másik, ami nagyon fontos a brazilok játékában, hogy nagyon-nagyon sokat kell forgatniuk a játékot. Tehát ezzel is keresve a lehetőséget egy esetleges egy-egy elleni játékhelyzetre, illetve ezekkel a forgatásokkal próbálják úgymond fárasztani is a japán csapatot. Kulcskérdés lesz, amennyiben nem lesz extrém hiba vagy kiállítás a mérkőzésen, hogy a brazil válogatott mennyire tudja fárasztani a japánt, illetve a japán mennyire fog egyértelműen csak a védekezéssel foglalkozni, és amennyiben nagyon eltolódik a brazil labdabirtoklás aránya irányába az arányok, akkor a japán válogatott könnyen elfáradhat a mérkőzés másik fél idejére.
1: Folytatódik az ivószünet után a játék, Suzuki előre éveli a kirúgást, és a jobb oldalon már indulnak is a japánok, megkapja a labdát Nakamura, középre tenné, kivágódik Gabrielről, úgyhogy egy japán szöglet következik a mérkőzés 27. percében, hát most gyorsan átkerültek labdával a japánok a brazil térfélre, és beadó pozícióig jutottak, ugyan lövésig nem jutottak el, de talán a szöglet után ez majd sikerülni fog, mert a 27. percben, amikor is 0-0 a brazil-japán mérkőzés állása, japán szöglet következik a jobb oldalról.
2: Egy nagy helyezkedés oda bent, természetesen két japán játékos van csak a 16-oson kívül, most jön a szöglet jobb oldalra, nagyjából az ötös vonalára érkezik, és valóban talált is egy japán fejet, vagyis sikerült japán játékosnak, Ujedának, a Feyenoord futbalistájának fejelni, de a labda a kapu fölött ment el, hát elég sokkal, és nem is tudom, hogy egészen biztos, hogy fejjel érte labdához, vagy esetleg talán még a válla is beleért, de azt hiszem a lényegen ez nem változtat, jócskán a kapu fölé ment ez a nagyjából 6 méterről megeresztett fejes, úgyhogy nem volt igazából gond, és Alisonnak továbbra sem kellett védenie ezen a mérkőzésen, a brazilok pedig ismételten felfejlődhetnek támadáson. Most a japánok magasabban támadnak le, Bede Ferenc ugyebár hiányolta, hogy nem támadnak le egész magasabb, viszont ezzel...
0: Ne, azt mondtam, hogy letámadnak, csak keveset tudnak mit szerezni a labdával, tehát nem tudják megszerezni. Az egy komoly kulcskérdés lesz.
2: Igen, viszont, hogy feljöttek, ettől meg átívelték a brazilok mögöttük a labdát, úgyhogy átkerült a labda a japán térfélre, aztán visszakerült a brazilokhoz. Nyilván ennek ez a veszélye, hogyha magasabban támadnak le a japánok, hogy mögéig be lehet ívelni a labdát. Most bár ennél a támadásnál visszább is húzódtak a japánok, viszont most egészen Alisson kapusig kerül hátra a labda. Vagyis igazából tényleg keresik a fogást a japán válogatottan a brazilok. Azért az ember úgy visszaemlékszik az elmúlt év századra, ott 70-es, 80-as, 90-es években, azért óriási különbség volt a brazil és a japán futball között. Tehát a brazil nagyjából stagnál, sőt, talán még egy kicsikét vissza is esett, bár mondjuk inkább úgy, hogy más. Tehát a japán viszont óriásit fejlődött. Amit említettünk itt korábban, az a bizonyos 4-8-at döntő, az mind ebben az évszázadban volt. Most a japánok pedig próbálkoznak, és öten is jönnek rá a brazilokra, és egy lövés, amelyet követően vezet japán csapata. Óriási! Teljesen váratlan, mondhatjuk természetesen, hogy váratlan, de hát egy lövés, ami a 16-oson kívülről indul, Sano volt az, aki meglőtte, és a jobb alsó sarokba vágódott a labda, Alisson nyújtózott, de nem érhetett oda, így aztán a találkozó 30. percében, vagy lehet, hogy még ez a gól a 29. percben volt, japán megszerezte a vezetést Brazília ellen, miközben én arról beszélgettem, hogy régen mekkora különbség volt a két csapat között Brazília javára, hát most nincs akkora különbség, ráadásul Sano révén, a Mainz futballistájának a révén 1-0 arányban vezet japán csapata, és hát ettől azt hiszem, hogy sokkal érdekesebb lesz a találkozó, hiszen eddig csak úgy keresték a fogást a brazilok a japánokon, most viszont már nem lehet tovább keresni. Egyébként egy fantasztikus labdaszerzés volt, még a saját térfelén szerezte meg Sano a labdát, és végigvitt az egész brazil térfélet, és ha jól emlékszem, akkor nagyjából a félkörívtől rúgta meg, ami ugye már azt jelenti, hogy a félkörív az pontosan 20 méterre van a kaputól, tehát 20-21 méterről lőtte meg. Lapos volt a lövés, jobb alsó sarokba ment, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól volt helyezve. Bár az ember elgondolkozik, hogy azért 21 méterről van lehetőség a kapusnak reagálni, hát Alisson vetődött, a labdát nem érhette el, nagyszerűen helyezte ezt a labdát Sano, és ezzel a lövéssel 1-0 arányban vezet. Hát azt hiszem, nyugodtan mondhatom, nagy meglepetésre Japán-Brazília ellen.
0: Igen, és különösen taktikai szempontból, ugye erről beszéltünk, hogy a japán válogatott amennyiben a középső zónában tud labdát szerezni, és abból rá tud gyorsítani, ez lehet a veszélyforrás a részükről. És hát akármennyire szentségtörés, egy nagyon nagy világsztárt látom én hibapontnak a brazil válogatottban, és ez nevezetesen Casemiro, aki a középpás eladat labdából azért labdavezetéssel a pálya tengelyén végig tud menni, ugye a japán játékos, hogy Casemiro gyakorlatilag bottal üti a nyomát, és nem éri utol, faltolni már nem mer, mert van egy sárgalapja. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsmomentum lehet a találkozón. Egyrészt a japán taktika végre bevált ebből a szempontból, hogy tudtak mit kezdeni a megszerzett labdával, másrészt óriási hiba pont Casemiro védekező középpályás játéka. Úgyhogy gyakorlatilag nincs meg a megfelelő védekezési hatékonyság, ráadásul sárgalappal is rendelkezik.
1: És nem csak az az érdekes szerintem legalábbis, hogy lefutotta őt Sano, hanem ahogy elvitte mellette, tehát szemtől szembe álltak egymással, és nem az volt, hogy megcsinált három cset. Egyszerűen eltolta mellette a labdát, Casemiro pedig mire megfordult, addigra Sano már ott volt a brazil térfél közepén, aztán még vezette jó 10-15 métert, és bebombázta.
0: Gyakorlatilag csel nélkül végigment a brazil pálya tengelyén, vagy brazil térfél tengelyén, így van.
1: Sano góljával, tehát most már a 32. percben járva 1-0-ra vezet Japán-Brazília ellen, azóta a braziloknál a labda, főleg a japán térféle, most viszont megszerzi a labdát a japán csapat, viszondóan szabálytalankodott, lemarad a földön. Douglas Santos ott a bal hátvéd, a brazil bal hátvéd a japán 16-os sarkától jó néhány méterre, valóban elkésett Doan egy ütemet és megtaposta a brazilok játékosának a lábát, úgyhogy jogos a szabadrúgás, amelyet megkapott most a brazil válogatott a bal oldalról, majd nem egészen az oldalvonaltól jöhet a beívelés, mert hogy ezt minden bizonnyal beíveli majd vagy Bruno Guimarães, vagy pedig Lucas Paqueta a mérkőzés 33. percében. Kiméri a 9 métert az olasz játékvezető, középen pedig Marquinhos Gabrielt és Cunhát is fel lehet fedezni ott a japán 16-oson belül, többek között természetesen, mert nyilván van ott még más is. Jön a ballábas beívelés, van is fejes, Marquinhos fejéről csúszott tovább a labda, viszont ez messze elkerülte a japán kaput, jó 10-15 méterrel elment a kapufa mellett, úgyhogy japán kirúgás következik. Suzuki fogja majd elvégezni a kirúgást a mérkőzés 33. percében, amikor is Brazília-Japán 0-1.
2: Suzuki nyilvánvalóan sietni nem fog, mint ahogy a japánoknak a következőkben nem kell sietni, aztán mégis csak eladták a labdát, így aztán a brazilok jöhetnek bedobással a japán térfél közepéről, Marquinhoshoz került a labda hátra, ő tovább teszi Gabrielnek, Gabriel és Marquinhos is a japán térfélen van, most már közelítenek a japán kapuhoz, egy kényszerítőzést próbált meg Bruno Guimarães, aztán egy lövés távolról nagyjából 19-20 méterről, de a kapu közepébe ment, erősen volt benne, Suzuki pedig magabiztosan védte Viniciusnak a próbálkozását, úgyhogy ebben azért erő nem volt, igazából még egyszer mondom, helyezve sem volt. Vinicius helyből lőtte, kicsikét talán maga alól is lőtte meg ezt a labdát, hát persze nem volt olyan pontos, mint Sano szólóját követően az a lövés, amelynek köszönhetően a japán válogatott 1-0 arányban vezet Brazília ellen, furcsa ezt kimondani, akik nem voltak eddig velünk, nyilván most meglepődnek, de hát ez a tény. A japánok lábán jöhet előre a labda, egyébként rengeteg híresség van, a nézőtéren láthatunk Ronaldót, Bebitút, Ronaldinho-t, rengetegen vannak egyébként. Houstonban, hogyha a baseball mérkőzést rendeznek, a Bushok mindig kint voltak, hát most már ugyebár csak a ifjabbik Bush tud kint lenni, nem tudom, hogy ez a találkozón kint van-e a fiatal a Bush, de például baseball meccset soha nem rendeznek Arlingtonban a Bush család nélkül. Lehet, hogy itt van, lehet, hogy nincs, az biztos, hogy a brazilok ezúttal jobb oldalról próbálkoznak a beívelést követően, kipattal a labda egészen a bal oldali sarkát 16-osról lehet próbálkozni, meglőtte Lucas Paqueta a labdát, azonban beleléptek a lövésébe, mi mindig a japán 16-oson belül vagyunk. A japán 16-oson belül 4 brazil játékos is, és nagyon jó blokkolja Doan, a Frankfurt futballistája a beívelési kísérletet, úgyhogy időlegesen felszabadult a japán kapu, de csak időlegesen, mert visszaszerezték a brazilok a labdát, azonban egy rosszul sikerült indítást követően Suzuki végezhet el kirúgást, és nyilvánvalóan Suzuki nem fog rohanni, nem fog szaladni ezzel a bizonyos kirúgással, hiszen ahogy telik az idő, most már japán vezetésnél a japán gárdának ez tökéletes, a találkozó 36. percében 1-0 arányban vezeti Japán Brazília ellen, hát nagyjából a találkozó egyharmadán vagyunk túl, vagyis még jó hosszú idő áll Brazília rendelkezésére. A japánoktól megszerzik a labdát a brazilok. A 16-os előtt tovább teszi a labdát Bruno Guimarães, ott vannak a 16-oson belül, most már a brazilok öten is a 16-oson belül. Vinícius próbálta kicsikét áll önző módon a labdát balra kivinni, el is pattant az, így kijön a 16-oson kívülre a labda, vagyis ismételten kezdhetik az építkezést a brazilok. Most a japán térfél közepén adogatnak, itt a lyukra futtatás, amit én már nagyon-nagyon régen várok, azonban a labdát lefülelték a japánok, jól megszervezték a japánok a védekezésüket, és most például Ito Junya az, aki ellentámadást próbál vezetni a jobb oldalon, a brazil védők tisztáztak, így aztán bedobással jöhetnek a japánok, nyilvánvalóan kapkodni ezzel a bedobással sem fognak. Ito pedig elégedetten sétál befele, azt követően, hogy kiharcolt egy bedobást, és Ancelotti egyre idegesebben és idegesebben rágózik. Megszokhattuk furcsa látvány egyébként a már nem éppen fiatal mestertől, amint nagyon-nagyon vehemensen, legalább 4-5 rágógumit töm a szájába, és annyit szokott rágni folyamatosan.
1: 37. percben újra a braziloknál a labda, mert nem tartott sokáig itt a japán akció a bedobás után, azonnal megszerezte az 5-szörös világbajnok válogatott a labdát. Azt viszont mindenképp érdemes kiemelni, hogy elképesztő mentalitással védekeznek a japánok. Itt kétszer is folytott a 16-os környéke, hogy nem került lövőhelyzetbe a brazil válogatott, mert hogy 2-3-4 japán játékos is az útját állta a lövőjátékosnak, és ezért inkább még egyet passzoltak, még egyet próbáltak tolni a labda, hogy jobb helyzetbe kerüljenek, aztán a végén már túlbonyolították. Na most Vinícius próbálkozhat, a földre kerül, de nem történt szabálytalanság. Visszakerül Gabrielhez a labda, aki Bruno Guimaraesnek adja, aztán megint csak Gabriel kijebb szorul a brazil válogatott, de ott vannak még mindig mindannyian a japán térfélen. Gabriel a kezdőkör közelében, kicsi bal oldalon, vele szemben ott van Ueda, Gabriel tovább is teszi már Casemirónak, aztán Casemiro vissza Marquinhoshoz. Most megint csak fogást keresi a brazil válogatott a japán csapaton, Lucas Paqueta játssza meg Viniciust az oldalvonalnál, Vinícius visszaadja Gabrielnek, aztán kocog befelé a 16-os környékére, majd megint Lucas Paquetánál a labda. A bal oldalon Santos van üresen, Paqueta inkább visszafordul, és megint Gabrielt játssza meg. Ide-oda adogatnak a brazilok, Casemiro, de nem tudnak közelebb kerülni a japán 16-oshoz. Casemiro megint csak visszafele játssza Marquinhosnak, na most talán Gabriel be tud lépni az akcióba, és ad egy jó paszt, majd jön egy lövés, de ez is Suzuki-é. 22 méterről próbálkozhatott Cunha, ezúttal jobb lábbal, most eltalálta a kaput. De akár csak Vinícius lövése nagyjából 3-4 perccel ezelőtt, úgy most Cunha lövése is középre jön, ráadásul nem is túl erősen, úgyhogy Suzuki ezt is nagyon magabiztosan meg tudta fogni, aztán előreíveli, de ezt így Marquinhos gyűjti be, mert a Ueda elég messze volt a labdától. 4 évvel ezelőtt Japán a 8-ad döntőben, Brazília a 4-ad döntőben búcsúzott, mind a ketten a horvát válogatott ellen 11-es párba után estek ki, tehát van egy közös pont az előző világbajnokságról a két válogatott között. Hát közös pont itt is van, mégpedig ez a mai mérkőzés, ahol csak az egyik csapat mehet majd tovább. Ryan a jobb oldalon, régen volt játékban, elindul befelé, a japán térfél közepe felé, és tovább teszi aztán Gabrielnek, aki rengeteget van játékban, mondhatni, hogy ő irányítja a brazil támadásokat, annyira hátulról építkezik sokszor a brazil válogatott. Na persze Bruno Guimarães és Lucas Paqueta is próbál besegíteni, csak nem mindig sikerül ez. Most Danilónál a labda, Danilo megint csak odaadja Gabrielnek, aki megjátsza a Lucas Paquetát, a bal oldalon Vinícius kapja, Vinícius háttal a kapunak, de elindul lövőhelyzetet keresve, Casemirótól pedig elpattan, és ezen indulhat egy japán ellentámadás, rá is gyorsít, ott a jobb szélen Ito viszont elveszíti, a brazilok kipöckölik előre, bedobással jön a japán válogatott a 40. percben, amikor is Sano 29. percben szerzett góljával. Japán 1-0-ra vezet a brazilok ellen.
2: Nem húzzák az időt a bedobásoknál a japánok, azonnal játékba hozzák a labdát. Jó, mondjuk egyébként sem stílusa a japán válogatottnak, hogy feltétlenül minden körülmények között húzza az időt, mondjuk olyan ibériai félszigetről érkező labdarúgókhoz hasonlóan. A japán gyorsan elvégezték a bedobást, és már adogatnak, de a saját térfelükön, ugyanis visszakerültek a saját térfelükre, majd egy egészen csúnyán eladott labda, így aztán jöhetek a brazilok. Danilo az, aki a félpályánál lefülelte a labdát, és Casemiro az, aki próbál faszont adni a csapatnak, de hogy Bene Ferenc is mondta, miután ő nem játszik azért valami bomba jól, talán ez is rányomja a bélyegét a brazil támadójátékra. Na de hát egy volt bármikor szerezhet egy brazil válogatott szintű társulat, most éppen Vinicius próbálkozik a bal oldalról, középre teszi a labdát Marquinhosnak, Marquinhos a japán térfél közepén, jobbra gurítja a labdát, Ryan-tól visszakerül a labda Bruno Guimaraeshez, Bruno Guimaraes jobb lábbal teszi vissza Marquinhosnak, Marquinhos és Gabriel folyamatosan Casemiroval kiegészülve keresik a rést a pajzson, próbálkoznak valahogy a japán védelem mögé helyezkedni, a japán védelem a 16-osra áll fel, a beívelés pedig az ötösre érkezik, az ötösön belül pedig természetesen egy kapusnak, korlátlan úrnak kell lenni. Hát úr volt Suzuki is, aki magabiztosan húzta a labdát, és már japán lábakon jöhet ki a labda, a brazilok pedig most letámadnak. A saját 16-osokon belül van Kamada, a Crystal Palace játékosa tette jobbra. A brazilok ott vannak a japán térfélen, még labda nélkül is 5-6-an, a japánok pedig cicázgatnak velük, ahogy azt a mérkőzés előtti bemelegítéstél is megszokhattuk, a japánok aztán most keverednek át az ellenfél térfelére. Doan, a Frankfurt futballistája az, aki jobb oldalról visszagurította társának a labdát, aztán egyre hátrébb és hátrébb kerül a japán válogatott. Ito, mármint a védő Ito az, aki tovább tette Kamadának, Kamada visszafordul, ismételten hátul vannak a japánok, hátul adogatnak, most léptek át a brazil térfél közepére, hát nekik aztán abszolút nem sürgős a dolog. Tomiyasu, az Ajax futballistája volt az, aki jobb oldalon tette tovább a labdát, most a japán lábakon vándorol a labda, a brazil térfél közepén adogatnak a japánok, a brazilok pedig nem túl nagy elánnal, de azért támadgatják a labdás játékost. Most éppen a labdás játékos a jobb oldalon próbálkozik, majd a braziloknak időlegesen sikerült megszerezni a labdát, de csak időlegesen, ugyanis bedobással jöhetnek a japánok, a brazil térfél közepén, miközben Casemiro az, aki feltápászkodik. Hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogyha az első játékrész is 1-0-ás japán vezetéssel zárul, akkor milyen változásokat fog eszközölni, személyi változásokat Ancelotti edző a szünetben, de ez még a jövő zenéje. Most Kamada az, aki a brazil térfél közepén tovább teszi a labdát Sanónak, az eddigi egyetlen gólszerzőinek. Sano kitette a labdát jobbra, a japánok most már ott vannak a brazil 16-os előtt, egy beívelés az 5-ös és a 11-es pont közé, kifejelik a brazilok. Ito Hiroko ível be ezúttal, a brazil védő pedig, aki hátrahúzódik, kifejeli a labdát, és bedobásra jöhet a japán válogatott.
1: 2 perc van hátra a rendes játékidőből, ami az első félidőt illeti. Az 5-ös magasságával jöhet majd a japán bedobás, és már számol vissza a játékvezető, úgyhogy Doannak el kell majd végeznie gyorsan, mielőtt letelik az 5 másodperc. El is végzi, bedobja Sanónak, aztán visszakapja tőle. Doan a jobb oldalon, a bal lábán a labda, visszafele passzol egészen a védelembe Tomiyasuhoz. Tomiyasu egy szép cselt húz meg a Kunyával szemben, és megjátsza Sanót. Sanó a 16-os sarka felé közelít, aztán visszafordul, elesik, nem fúj a játékvezető, mehet tovább, mert hogy a labdát begyűjti Kamada, és már átkerül a bal oldalra Nakamurához. Nakamura megjátsza Maedát kinn a szélen, a 16-os magasságában, visszaadja Nakamurának, aztán Maeda, majd Kamadát is beveszik a játékba. Hát most a brazilok szorulnak be saját térfelükre, és minden japán játékos, vagy minden mezőnyjátékos, mondom így inkább, ott van a brazilok térfelén, és nagyon szépen játszanak a japánok. Doan passzát azonban lefüleli Bruno Guimaraes, aztán ő is eladja, visszaszerzi Maeda a brazil térfélen. Van még hátra 1 perc az első félidő rendes játékidőből. Ito Hirokinál a labda a bal oldalon, visszateszi Kamadának, türelmes nagyon a japán válogatott, ezt a türelmes játékot láthattuk tőlük a csoportmérkőzésen is, és most a brazilok ellen is be tudják mutatni, hogy picit szabadultak a szorításból. Kamada a térfél közepe felé jár, kicsi bal oldalon, összejátszik Maedával, aztán egy keresztlabdával átíveli a jobb oldalra, ahol nagyon magabiztosan veszi át Ito Junya, ő rávezeti Santosra, Ito a ballába felé egy lövés, levágódik a brazilokról, és ezzel pedig egy brazil ellentámadás indulhat, ez viszont egy taktikai szabálytalanság Kamadától, egy szükséges taktikai fajt azt hiszem a 45. percben, mert hogy rágyorsulhatott volna a brazil válogatott, és akkor így a brazil térfél közepéről majd szabadrugással jöhetnek, mert hogy Bruno Guimarest vágta föl. Kamada viszont mind a két japán középső középpályás már sárgalapos az első félidőben, ami azért a jövőre nézve veszélyes lehet, ahogy a túloldalon Casemiro sárgalapja is. Letelik az első félidő rendes játékideje, és akkor hamarosan kiderül, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Az biztos, hogy Japán 1-0 vezet Brazília ellen.
2: És az is biztos, hogy a brazilok a bal oldalon próbálnak támadást vezetni, aztán jön a szokásos tiritoli. Kicsit olyan enerváltak tűnik nekem ez a brazil válogatott a mai napra, aztán egy ível és a 16-oson belülre érkezett ott a 11-es ponton egy brazil játékos, ám róla ment ki az ő fejéről, és hiába akarnak a brazilok szögletrugást elvégezni. A játékvezető szerint kirúgás történik, és általában, hogyha kirúgást mond, akkor az kirúgás is lesz. Egyébként 4 perc lesz a hosszabbítás ebben a játékrészben. Hát egyébként valóban szögletet kellett volna ítélni, de hát az új furcsa szabályok szerint, ahogy többször elmondtuk már az elmúlt napok során, szögletet el lehet venni, de odaítélni nem lehet. Hogy aki ezt kitalálta, az mire gondolt, az egy egészen másik történet. Most az biztos, hogy a japánok ott vannak a brazilok 16-osánál. Nakamura visszatette a labdát Kamadának, bal oldalon építik a támadást Maeda, aztán ismételten Kamada nagyjából 30 méterre bal oldalról a brazil kapu előtt. Egy váltás Ito Hirokivel, ő bal oldalon futtatja Nakamurát, Nakamura már a 16-ossal egy magasságban, továbbra is bal oldalon épül fel a japán támadás, most már középre kerül a labda Sanohoz, az eddig egyetlen gólszerzőjéhez, aztán egy rossz átadást követően a brazilok jöhetnek bedobással. Sano ugyebár a saját tér felén lopott egy labdát, végigment, ahogy beszéltünk is róla, csel nélkül, és végül 20-21 méterről lőtt a jobb alsó sarokba, nem is túl erősen, de nagyon helyezetten a labdát, ezzel vezet jelenleg az első félidő hosszabbításában, amikor a 47. percnél tartunk, Japán Brazília ellen 1-0, és most a japán térfélről kerül át a labda a brazil térfélre, és meglehetősen csapkodó játékot láthatunk.
1: Doan tenni oda a védelem mögé, de ez sem ott pontos, Gabriel gyűjti be az oldalvonal előtt, úgyhogy még jöhetnek a brazilok. De hát még van 2 perc ugye a jelzett hosszabbításból, úgyhogy itt még a helyzetig is eljuthat akár egyik, akár másik csapat. Bruno Guimarães a labdával még saját tér felén a középpályás Gabrielnek passzolja, ő pedig a bal oldalra, ahol most Douglas Santos révén hozhatják feljebb a labdát a brazilok. Santos azonban visszafele játsza megint csak Gabrielnek, Casemirót is beveszik a játékba, majd már Marquinhos fordul át szépen lassan a játék a jobb oldalra. Marquinhos azonban mégsem teszi ki Danilónak, inkább visszaadja Gabrielnek. Majd most Casemirónál a labda a kezdőkörben, visszazár a teljes japán csapat, a saját tér felére nagyon fegyelmezetten tartják a pozícióikat, és zárják a passávokat a japánok a brazilok elől. Gabriel a labdával, a bal oldalon továbbra is üres Santos, a jobb oldalon Danilo, de nem nagyon hozzák játékba a szélső védőket a brazilok, nagyon középen próbálkoznak. Középen viszont ott van Taniguchi, és ő vágja most ki a labdát az oldalvonalon túlra. Nyilvánvalóan Viniciust vagy Cunhát akarják megjátszani, esetleg a feljebb húzódó Lucas Paquetát, de őket egyelőre nem sikerül annyiszor, mint ahányszor szeretnék. A labda most ott van Bruno Guimarães-nél, aki egy keresztlabdával Danilóhoz ível. Danilo a 16-os sarkától 3-4 méterre veszi át a labdát a jobb szélen, visszaadja Marquinhosnak, aki beíveli a 16-oson belülre. Ezt is tovább fejelik a japánok, aztán Ito Junya vágja ki, szépen a feje fölött húzza ki, és akkorát rúg bele, amekkorát csak tud. Egy ideig megint csak felszabadult a japán kapu, egy brazil játékos, közben ott fekszik a földön a 16-os szélénél, miközben a kifejett labdát Maeda veszi át, és teszi vissza Ito Hirokinak, aztán belerúg egy hatalmasat Nakamura, ráadásul pontosan, és még ez is pontos, Ueda birkózhat Marquinhosszal, Marquinhos azonban elpiszkálja előle, és ez Gabriel gyűjti be a 16-oson, vagy a brazil 16-os előterében, Lucas Paqueta közben talpon, és botorkál vissza a lesvonal mögé, másodpercek lehetnek hátra, sőt már annyi sem, indult előre a bal oldalon a brazil csapat Vinicius révén, és amint lefújta a játékvezető Mariani, Vinicius már azonnal reklamált, hogy még ezt a támadást hadd vigyék végig, hát nem engedte az olasz, így az első félidő után Japán 1-0 vezet Brazília ellen. Feri, mik a benyomások?
3: Igen, egyébként nagyon fontos mondat volt az imént, amit említettél, hogy Vinicius rögtön reklamált, mert azt érzem én is, hogy a brazil válogatott túl sokat foglalkozik a játékvezetővel, túl sokat foglalkozik a körülményekkel, és nem látom azt a csapat kohéziót, ami esetleg egy hát minimális válságban lévő csapatot ki tudna emelni. Ezzel szemben A kvalitások tekintetében a japánok nyilván nincsenek brazil szintjén, de csapategység, kohézió szintjén bőven felülmúlják a brazilokat. Most nagyon kíváncsi leszek, mert taktikai szempontból igazából a mélységi passz hiányzik a brazilok játékából. A sorok között, tehát a japán középpások és védők közötti területeket nagyon keveset támadják. Igaz, kevés a hely is, de azért brazilos technikával ilyen szintű játékosoknak ezeket meg kellene oldaniuk. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a japán válogatott mennyit tudja a labdát birtokolni a másik félre, illetve a brazil válogatott mennyire tudja ezt a bizonyos sorok közötti játékot kialakítani és alkalmazni, illetve föl tudja gyorsítani a játékát, mert ez a tempó egyelőre kevés.
1: A kohézióhoz csak annyit említenék, jól mutatta ezt itt a lefújás pillanatában, hogy a japán kispadról mindenki azonnal fölállt és sétált be a pályára pacsizni a társakkal, miközben az oldalvonal mellett elsétálhattak volna, hiszen azon az oldalon van a játékos kijáró, ahol az öltözőbe vezet az út. Ők mégis inkább azt érezték, hogy a többieknek kell gratulálni az első félidő miatt. Teljes joggal, mert hogy Japán egy félidő után 1-0 vezet Brazília ellen. Hamarosan jövünk a folytatással.
4: Regős László Pálnak, Edvi Lászlónak és szakértőnknek, Bene Ferencnek egyelőre köszönjük. A pontos idő 19 óra 51 perc, vezet tehát Japán Brazíliával szemben. A labdarúgó világbajnokságról a közvetítés sorozatunk folytatódik még a szünetet követően. Egy friss hír a kézilabda világából. Svájci kapussal erősítette a Szeged férfi kézilabda csapata. Nikola Portnert 3 évre igazolta le a szegedi klub, a svájci válogatott kapus, franciaországi születésű, korábban hazájában játszott a Schaffhausen együttesében többi közt, volt Franciaországban a Montpellier, a Chambéry és Németországban a Magdeburg kapuja is, utóbbival 2-szer is megnyerte a bajnokok ligáját. Nikola Portner tehát ettől az idénytől, a következő idénytől fogva a szegediek játékosa. És további friss hírek jönnek Nagy Alexandrával.
5: Nemzeti Sportrádió.
6: Gól! Bent van! Megvan!
5: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: További egy évig még a Fradi játékosa marad Lisztes Krisztián. Benyújtja a 2026-os költségvetés módosítását a Tisza kormány, még kitart a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Sikerrel vette az első kört Fucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar a francia Luca Fanás ellen győzött, aki 6-4, 4-0-nál feladta a mérkőzést. A legjobb 64 között a 16. helyen kiemelt amerikai Tien lesz Fucsovics ellenfele. Marozsán Fábián 3 játszmában nyert az argentin Tirant ellen, így ő is a második körbe jutott. Ismét kölcsönveszi Lisztes Krisztiánt a Ferencváros. A Frankfurt labdarúgója már az előző idényben is a rekordbajnoknál játszhatott. Igaz, mindössze 6 találkozót lépett pályára. Kincses Ádámot nevezték ki a labdarúgó NB2-ben szereplő BVSC Zugló vezetőedzőjének. A szakvezető évek óta a felnőtt keret mellett dolgozik. Másodedzőként és megbízott vezetőedzőként is segítette a csapatot. Most azonban hivatalosan is vezetőedzői megbízást kapott. Enzo Maresca lett a Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. 2020-21-ben a tartalékcsapatot irányította. 2022-23-ban az első keretnél volt másodedző.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, Magyar Péter felszólalására reagálva azt mondta, ha a kormány elbocsájthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, Magyar Péter felszólalására reagálva azt mondta, a parlamenti képviselői mandátum hosszának korlátozása példátlan Európában és a népképviselet korlátozását jelenti. A kuláküldözés áldozataira emlékezett ma az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy a Rákosi Mátyás és a kommunista párt 1948-ban tisztességes, dolgozó magyar gazdákat nyilvánított a nép ellenségévé. Olyan embereket, akik becsületes munkával művelték a földjeiket, értéket teremtettek. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt, erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárokba mindenki vigyen magával ivóvizet.
0: Közlekedés.
1: Az M43-as autópálya Csanádpalota felé vezető oldalán Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as jelű Sándorfalva Szeged északcsomópont fel- és lehajtó ágát. A kerülő utakat sárga táblák jelzik.
0: Időjárás.
1: Holnap tetőzik a meleg, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A csúcs hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás. Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 3 perccel múlt 20 óra a mikrofonnál Tóth Béla. Férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon mind a két magyar versenyző, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is továbbjutott az első fordulóból. A női egyesben két magyar van jelenleg is a pályán. Bondár Anna az első játszmát elveszítette az argentin Sierrával szemben. 6-3-ra nyert az első szettet az argentin játékos, Bondár Anna pedig egyelőre hozta az adogatását a második játszmában, ahogyan hozta egyébként Sierra is, úgyhogy 1-1 a második játszmában. Alexandrovával játszik az az Udvardi Panna, aki éppen 2-1-re vezet az első szedben, 9 perc óta tart ez a mérkőzés. Alexandrova a világranglista 19. helyezettje, Udvardi Panna pedig a 69. úgyhogy nem a magyar teniszező ennek a párosításnak az esélyese. Szurkolunk mind a két teniszezőnek a wimbledoni teniszbajnokságon természetesen, és figyelemmel követjük a mérkőzések további alakulását. És figyelemmel követjük a mérkőzés további alakulását a futballvilágbajnokságon is. Következik a 16 közé jutásért kiért mérkőzés második félideje. Japán-Brazília, vezetnek az ázsiaiak, na de hogy hogyan alakul a mérkőzés a továbbiakban, azt Edvi László, Regős László Pál és szakértőnk Bene Ferenc mondja el.
3: Egy Sanó szólót követően szerzett vezetést a 29. perc végén, a 30. perc elején japán csapat a Brazília ellen, és hát erre szokták mondani, hogy érik a meglepetés, de hát nagyon-nagyon sok van még hátra ebből a mérkőzésből. A brazil válogatott a csoportmérkőzések utolsó találkozóján viszonylag meggyőző teljesítmény nyújtott Skócia ellen, de hát legyünk őszinték, azért a skótokra emlékszünk 2 évvel ezelőtt az EB-ről is, hát túl sokat nem javultak. Kicsit talán javultak azóta, de hát igazából egy brazil szintű csapattal nem tudta felvenni a versenyt. Skócia ellenben a japán kicsikét más tészta, egy kicsikét más kávéház. Egyébként a japán válogatott ugyebár a csoportmérkőzések során 2-2-t játszott Hollandiával, aztán 4-0-ra verte Tunéziát, és 1-1-et játszott Svédországgal, és lassan kezdődik a második játékrész. De első játékrész végén Lukas Pakétát kis túlzással le kellett támogatni a pályáról, vagyis nagyon-nagyon húzta a lábát, és most is húzza a lábát, vagyis ő már nem tud visszatérni a második játékrészre. Endrik az Olympique Lyonnak a játékosa érkezik a helyére, és ezzel talán egy kicsikét támadóbbá is fog válni a brazil válogatott.
4: Endriknek most Carlo Ancelotti mondja el még a tudnivalókat, az utolsó utasításokat, és akkor most sétál oda a negyedik játékvezetőhöz, hogy pályára lépjen, tehát a 19 esztendős játékos egy hónap múlva fogja betölteni majd a 20. életévét a brazilok támadója. Érdekes, mert ő ezért csatár, úgyhogy nem feltétlenül ugyanaz a poszt, mint Lukas Paqueta, sőt nem ugyanaz a poszt, mint Lukas Paqueta, de hát kérdés, hogy mit fog a brazil csapat mutatni, milyen változtatást, milyen módon áll majd ki ide a második fél időre. Endrik ugye a Real Madridtól van kölcsönben a Lyon csapatában, június 30-ig elkezdődik a második fél idő, a japánok kezdték el és ívelték már föl a labdát oda a brazil 16-os előterébe, onnan tisztáznak a brazilok. Most már a felezőnél szerez labdát Brazília, és rögtön Endrikhez kerül, a király is vezetheti a labdát Taniguchira. Endrik tovább teszi Cunhának, Cunha vissza Ryannak, Ryan tovább a bal oldalra Viniciusnak, aki a 16-os bal sarkától íveli át a hosszú oldalra, nagyon magabiztosan húzza le a levegőből Suzuki, a japánok kapusa. Nem volt jó Vinicius beadása, de az, hogy ott a felező környékén labdát veszített japán, és körülbelül 5 másodperc után, vagy mondjuk úgy inkább 10 másodperc után ott volt egy beadó pozícióban a brazil válogatott, az is mutatja, hogy mennyi veszélyt rejt magában az, hogyha a veszélyes helyzetben veszíti a labdát a japán válogatott. Most viszont Ueda tudja kitenni a bal oldalra Nakamurának, a 16-os sarkánál Nakamura, Uedának adná vissza, de lepattan Danilóról vissza Nakamurához. Nakamura megjátsza Itót, Itó ballal íveli be a hosszú oldalra, ott Doan át is tudja venni, aztán kis szerencsével a tisztáz előle Santos, viszont a labda megint a japánokhoz kerül. Tomiyasu az, aki nem tudja bentartani Vinicius szorításában. Tomiyasunak elég sok pontatlanság van a játékában a mai meccsen, de a lelkesedés az belőle sem hiányzik. 47. perc, brazil bedobása, saját térfeléről lobhatja be Douglas Santos 1-0-ás japán vezetésnél.
3: Douglas Santos még tartogatja a labdát, az keres magának társat, a 16-os egy magasságban van a saját térfelén, aztán most bedobta, visszakapta és hosszan előre rúgta a labdát. Ott azonban nem sikerült a braziloknak birtokba venni, a japánok szerzik meg azt, Tomiyasu volt, aki tovább vette a labdát, a japánok pedig már szerettek volna indulni, azonban a játékvezető szerint történt egy szabálytlanság, így aztán a brazilok jöhetnek szabadrugással a saját térfelükről, de nagyjából olyan 3-4 méter a felező vonaltól visszagurították a labdát, kezdődik az a hátsó labdajáratás, amitből láttunk 49 percet az első játék részben, vagyis kezdődik az a tapogatózó játék, amikor keresik a rést a japán védelmen. Öten védekeznek a japánok egy vonalba, a saját 16-osuk előtt vannak jelenleg ez a védőfallal, előttük pedig egy 4-es szűrőfal, most egy beívelés, ki is rúgják a japánok a 16-osokon belülről, aztán meglódul az egyik japán játékos, akit csak szabálytalanul tudnak földre vinni, és ezért sárga lapjára ezen a mérkőzésen. Pont egy hasonló szituáció volt az első játék részben is. Akkor egy japán játékos szabálytlankolt, most pedig brazil játékos kap sárga lapot. Danilo volt az, aki földre vitte ellenfelét, meglóduló ellenfelét, úgyhogy megvan találkozónak a negyedik sárgalapja is, két brazil sárgalap és két japán sárgalapot láthattunk, és a szabadrugást követően a japánok tajkálgatják a labdát, hát nekik aztán végképp nem sürgős a dolog. Sano, az eddig egyetlen gólszerzője, visszatette a labdát a saját térfelére, most a japánok azok, akik hátul adogatnak, hárman vannak jelenleg, akik hátul vannak, a szárny védőik előre húzódnak, most egészen Suzukihoz került hátra a labda, Suzuki kigurítja Taniguchinak, Taniguchi visszateszi Suzukinak, ugyebár ő kapus, a párma kapusa, Sano egészen hátra jön, és letámadják őt a japánok, majdnem, vagy japánok, a brazilok, és majdnem labdát szereztek, említettem már korábban, hogy a skótok erre az első 20 percben kétszer is ráfaragtak, és egy szabályos, illetve egy szabálytalan gólt szereztek ebből a brazilok. Nyilvánvalóan valamivel próbálkozni kell a braziloknak, hiszen azért az első félidő játéka nem volt túlzottan meggyőző, kicsit enervált is volt a csapat, és hát egyet kényszerű csere volt. Egyébként Neymar is melegít, hogy aztán ő mennyire fog lendületet vinni a csapatba, és mennyire lesz megváltó, nem tudom, de igazából Vinicius sem pörgött annyira, mint például a skótok ellen az utolsó csoportmérkőzésen. Most azonban meglódulhatnak a brazilok, ketten is vannak ott a 16-osok belül, azonban a labda, az átadás meglehetősen gyatra volt, így aztán Suzuki kapus összeszedhette a labdát, és a brazilok pedig mutogatnak maguknak, egymásnak mutogatnak, hogy ki hogy helyezkedjen, most próbálják meggátolni a japánoknak a labda kihozatalát, a japánok mégis kihozzák azt a bal oldalon. Három japán is támad, azonban nem volt elég gyors a japánok játékosai, így összeszedték a brazilokat, majd visszakerül a japánokhoz. Japánok jelenleg a brazil térfél közepén jobb oldalról próbálkozhatnak Doan révén. Doan még mindig, aztán beteszi középre, középen Kamata teszi a labdát, aztán most már a saját térfelükre mennek vissza a japánok, Sano révén jobb oldalon próbálkoznak, adogatnak, kicsit úgy bosszantják a brazilokat, hiszen húzzák a labdát a brazilok előtt. Én pedig nem tudom, hogy mikor fognak felpörögni a brazilok, mert véletlenül azért előbb-utóbb talán be kell gyorsulnia. Nem tudom, hogy mennyire várható ez. Mit gondolsz, Feri?
5: Hát egyrészt, hogy a cserével kapcsolatban felmerült, hogy ugye Endrick beállításával ő lett a center pozícióban, és Cunha húzódott vissza Lucas Paqueta pozíciójára, ezáltal még egyel több támadó típusú játékos van a pályán, viszont félő, és ez brazil szempontból mondom, hogy Casemiro még kevesebb támogatást kap védekezésben a középpályáról, tehát sokkal nyitottabbá vált a brazil középpálya, ez teret engedhet a japán kontratámadásoknak.
4: a labda braziloknál most, Marquinhos is fent van a japán térfél közepén, tehát nagyon beszorul a japán válogatott. Casemiro a baljára passzolja Gabrielnek, aki szintén hasonló pozícióban, mint Marquinhos. Gabriel íveli be középre, elfejeli Ito Hiroki a 16-oson belülről, kimegy a labda az oldalvonalnál. Danilo fogja elvégezni a brazilok bedobását, sőt már el is végezte. Marquinhoshoz dobja, aki a felezőnél veszi át, és játsza tovább Danilónak. Az 52. percben járunk, Japán 1-0 vezet Brazília ellen, és Douglas Santos révén jönnek előre fele a brazilok. Visszaadja Gabrielnek a bal hátvéd. Gabriel a bal szélre Viniciushoz passzol, Vinicius laposan középre Gimenesnek, egy kényszerítő, aztán Vinicius átteszi a jobb oldalra, Danilo pedig beívele a 16-oson belülre, egy fejes és egy nagy védés Suzuki-tól. Bruno Gimenes fejelt 6-7 méterről, Suzuki viszont kitolta a fejest. Nem volt igazán jól helyezve, azt hiszem a labda középre érkezett, és így nem kellett olyan hatalmas bravúrt bemutatni a Suzukinak, de azért oda kellett érni, ki kellett ezt ütni. Danilo beadása remek volt, Bruno Gimenes a mélységből érkezett, ezért nem tudták őt felvenni, de nem ment eléggé szélre. A feje sem marad, így az 1-0, de jönnek a brazilok. Vinicius a bal oldalon a 16-os sarkánál jár, laposan középre teszi, átengedi ott Casemiro, így megint csak Danilohoz jut, aki megint beíveli középre, ezúttal a Vinicius elől a hosszú oldalon Doan fejeli ki, a labda viszont marad. Az ötszörös világbajnok Brazíliánál, Bruno Gimenes a 16-os sarkánál, bal oldalról elindul befelé, nem tudja se beadni, se ellőni, így inkább visszajátsza a bal oldalra Viniciusnak, aki egy csellel próbálkozik megiramolni Doan mellett, laposan középre adja, ott van még a labda és kivágja, aztán Ito az ötösön belülről nem jutott el lövésig a brazil válogatott, de most nagyon nehéz pillanatokat él át a japán csapat. Itt a mérkőzés második félidejének első néhány percében, hiszen még csak 7,5 perce tart ez a játékrész. Douglas Santos kapja a bal oldalon, ő is beíveli. Ez sem tűnik rossznak, de ezt is elfejelik a japánok. Hátul most Taniguchi volt az, aztán az ő általa kifejelt labdát Ito Junya fejeli tovább, de ez csak Viniciusig jut, úgyhogy még mindig a brazilok támadnak. Marquinhos a jobb oldalra játsza. Most Ryannak, Ryan ballal íveli, bejön a kapujából Suzuki, de rosszul ott a fejes, és nincsen bent, micsoda mentés, kettő is talán a japánoktól. Ezzel pedig jöhet egy japán kontra, 5-en vezetik 3 brazilra. A jobb oldalon Ito Junya kapja, Ito a 20 méterre a kaputól átíveli a hosszú oldalra, ez nem is rossz, ott át is veszik a labdát, jön egy beadás, ezt viszont kicsúsztatja Marquinhos. Te jó ég, mi történt itt? Nagyjából 30 másodperc alatt, előbb az egyik kapu, aztán a másik kapu előtt. Hát a Ryan beadására jött Suzuki, de alászaladt, és így a visszafejelt labdát Kunya kapura fejelte. A gólvonalon álló Tomiyasu mellkasáról, aztán Suzuki fejéről pattant el, majd talán Tomiyasu könyökéről, de 2011-est szinte kizártnak tartom, hogy adjanak. Ott volt a teste mellett, ő Tomiyasu karja, és végül Ito Hiroki vágta ki a kaputorkából. Az ellentámadást pedig a japánok bánhatják, hogy nem sikerült befejezni. De hát ezért világbajnokság a világbajnokság.
5: Egészen elképesztő volt ez az elmúlt másfél perc. Ugye a beadásra nagyon-nagyon rosszul jött ki Suzuki, gyakorlatilag kiment a saját kapujából, a visszafejett labdát pedig Casemiro, az eddigi negatív hős egyenlíthetett volna, viszont gyakorlatilag fejbe fejelte a japán védőt, és ezért kimaradt a helyzet. Utána a japánok pedig egy 5-3 elleni játékhelyzetet alakítottak ki a brazil 16-osnál a kontratámadás végén. Csodálatos mérkőzés, ezért szeretem a kieséses szakaszt, mert óriási mentális feszültség van, és óriási tét van, és tényleg drámai csatát látunk taktikai szempontból is, meg egyéni megoldások szempontjából is.
3: Most a brazilok jönnek, folyamatosan letáboroznak itt a japán térfélen, most a japán térfél közepén balról Douglas Santos teszi vissza a labdát Gabrielnek. Gabriel ugye vár a belső védő, is már a japán térfél közepén helyezkedik, visszateszi Marquinhosnak, ő is egészen felhúzódott. Jobb oldalon próbálnak a brazilok, hogyha benszorítják azért a japánokat, most például egy íven is próbálkoznak, azért nem lesz könnyű a japánoknak a hátralévő több mint fél óra. Ebben a találkozóban bal oldalról Vinicius cselezget majd egy beívelés az ötös sarkáról, és ott az egyenlítő találat. Brazília egyenlít a találkozó 56. percében, és Casemiro, akit hát, hogy is mondjam, az első játékrészben többször is megszóltunk, hogy nem látja el úgy a feladatát, mint kellene. Casemiro volt az, aki a baloldali beadásra érkezett a hosszú sarokra, nagyjából az ötös sarkánál, és onnan egyenlített, tehát egy-egy, és természetesen innentől fogva egészen más lesz a játék képe, és nyilvánvalóan egészen másként most már nyugodtabban fognak játszani a brazilok is, hiszen nincsenek hátrányba. Hát a japánok pedig elveszítették az előnyüket, Casemiro pedig nagyon-nagyon boldog. Hát érdekes Casemirónak a szerepe ezen a mérkőzésen, miközben akkor még egyszer rögzítsük, hogy érkezik a beadás balról. Meglehetősen lesgyanús szituációban van a túlsó saroknál Casemiro, de azt hiszem nem volt lesen.
5: Igen, az alapvető probléma az volt, hogy a japán válogatott a saját ötöséig visszaszorult. Tehát egy beadó pozíció van a 16-os sarkától kifelé, még az oldalvonal felé, nem lehet egész egyszerűen ennyire mélyen egy védelem. A visszafelé passzolt labdával párhuzamosan ki kell tolni a védekezést, ha nem is szokott sikerülni a 16-os vonaláig, de legalább a 11-es és a 16-os környékéig ki kell tolni a védekezést. Ez esetben nem fordulhatott volna elő, hogy mondjuk ötösön belülről van fejese Casemirónak, de ha már Casemiro, azért annyit a brazilok dicséretére olvassunk fel, hogy 6 játékos érkezett a 16-oson belül a beadásra, tehát elképesztő energiákat és létszámot biztosítottak az egyenlítés érdekében, szóval nem érdemtelen a brazil egyenlítés. Érezni lehetett, hogy a szélről való bontások utáni beadásokban fogható ez a japán válogatott. Mondom még egyszer, talán azzal lehetett volna ezt kiküszöbölni, hogy sokkal jobban kitolják a védekezést a japánok. Ez nem történt meg, úgyhogy itt az egyenlítés.
6: Ami az előző két VB-t illeti, 2022-ben vezetett a japán válogatott Horvátország ellen a legjobb 16 között, 2018-ban két góllal is vezetett Belgium ellen, mind a kétszer búcsúzott végül, de ezen az átkon is próbálnának változtatni, hogy ezt az átkot is próbálnak megtörni a japánok. Most viszont egy-egy a mérkőzés állás, az 58. percben viszont Sano labdát szerez, egy rossz passz után Casemiro, nem volt szabálytalan, jelzi a játékvezető, hogy nem, ott a 16-os előterében esett Casemiro mellett, hogyha jól láttam, akkor Ito Junya, de nem fújt a játékvezető. Vinicius pedig már lefordult Tomiyasuról. Vinicius a 16-os vonalánál, már a 16-oson belül egy jó cseh. Vinicius helyzet, micsoda védés Suzuki-tól, a kapufára tolja Vinicius lövését, aztán Cunha kirúgja a stadionból. Vinicius élteti a közönséget, vagy inkább buzdítja a közönséget, és csak utána fogja a fejét, mert óriási helyzetet hagyott ki a brazilok klasszis, aki nagyszerűen fordult le Tomiyasuról, a lába között pöckölte el a labdát, aztán egy szenzációs csellel küldte el Sanót is a 16-oson belül, és az 5-ös sarkáról jobb külsővel pöckölte kapura, Suzuki viszont egy reflex mozdulattal bal kézzel a kapufára ütötte, úgyhogy Viniciusnak nincsen meg egyelőre legalábbis az 5. gólja világbajnokságon, ami azért is lenne nagy szó, hogyha újra gólt lőne, mert hogy a 2002-es VB

0: volt könnyű helyzeten, szóval nyílt sisakossá válik a helyzet. Az első fél, a második játékrész elején, amik hátrányban voltak a brazilok, addig, mint szóba is került azért, de beszorították a japán csapatot, és Isten igazából tényleg csak időkérdése volt, hogy mikor talál be a brazil válogatott. Aztán, hogyha az előbb ez a Vinicius helyzet és szép csel után való lövés bemegy, akkor lehet, hogy már eldőlt volna a találkozó, persze a japán esetében ilyet azért nem lehet mondani, de jelenleg egy-egyre állnak a felek, és hát Japán is jön, és próbálkozik nyilvánvalóan ismételten visszaszerezni a vezetést, de azért nyilván az egy-egy tudatában a brazilok valamilyen szinten nyugodtabbak lehetnek. Most egyébként a brazil térfél közepén a támadás, de ez a támadás megakadt, mert Uedának a kezére pattant a labda, így aztán a brazilok jöhetnek szabadrugással, és egyre hangulatosabb ez a mérkőzés, talán önök is hallják, hogy a houstoni csarnokban megrekked a hang, hiszen csarnokban játsszák ezt a mérkőzést, vagyis a houstoni stadionnak be van húzva a teteje. Hát igen, ezt is szokni kell, még ha jól emlékszem, a 2010-es VB óta először játszottak fedett helyen mérkőzést, azóta most már lassan bevett szokásáig, de hát említettem korábban, ezt a mérkőzést délbe kezdték helyi idő szerint, jönnek a brazilok, a japán térfél közepén van, aki kiugratás azonban, ez hosszú, Japán jöhet kirúgással.
1: Mérkőzés 61. percében járunk, fél óra lehet tehát a találkozóból, ami a rendes játékidőt illeti, mert ne felejtsük, hogyha itt nincsen döntés 90 perc után, akkor a 2x15 perces hosszabbítás következik, majd pedig a 11-es párbaj, hogyha azután is döntetlen a mérkőzés állása. Most így állunk, 1-1, Sano góljára Casemiro válaszolt a második félidőben, a labda pedig a japán védelemben, Tomiyasunál egészen pontosan, aki még saját térfelén tologatja a labdát Endrikkel szemben, megkapja aztán középen Taniguchi, végül Ito Hirokinál költ ki. Ő a bal oldalra játszik Nakamurának, Nakamura már a középpályán Kamadát is beveszi, de nem közelít a japán válogatott most a felezőhöz sem, hanem távolodik attól, talán Suzuki át tudja ívelni a brazil térfőre, így is van, Marquinhos nem tud fejelni, és így pedig akár kapura is törhet ott a bal oldalon, Maeda viszont jön Alisson a kapujából és felveszi, ráfekszik a labdára, elcsípi Maeda elől, Ueda volt harcos, és ő az volt az, aki nem engedte fejelni Marquinhost, és így ki tudott lépni a bal oldalon Maeda. A gyors szélső viszont nem ért oda, mielőtt Alisson felvette a labdát, úgyhogy nem is került helyzetbe végül a japánok játékosak, egyébként a Celticben futballozik. A labda Alissonnál a mérkőzés 62. percében, most nem támadják meg őt a japánok, Alisson pedig ott átcsorog a 16-oson belül a lába előtt a labdával, Maeda most fut oda, és Alisson Maedába rúgja a labdát, Casemirónak kell tovább fejelnie, hát addig szórakozott Alisson ott középen, amíg majdnem nagy baj lett belőle a bal oldalon, viszont ezzel már jönnek a brazilok, Vinicius a felezőnél, kényszerítőzik ott Santosszal, aztán Vinicius továbbadja most már Cunhának, Casemiro a labdával, ő megpróbál lefordulni Maedáról, megkapja a jobb oldalon Danilo kiteszi egészen a szélre Ryannak, Ryan egy szép kényszerítő megint csak Casemiroval, Ryan már a 16-oson belül az oldal vonal 16-os oldalvonalánál, majd visszateszi Cunhának, újra Ryan a labdával, teljesen betömörül a japán válogatott, jön az évelés és jön Suzuki a kapujából, úgyhogy a 63. percben 1-1-nél jöhet Japán.
0: Hát lehet, hogy tegnap fanyalogtunk az első olyan találkozó után, amit a 32 között játszottak, ugyebár a Kanada-Dél-Afrika mérkőzésről van szó, hát most igazából nem fanyaloghatunk. Nyilván előzetesen is azt vártuk, hogy a Brazília-Japán találkozó jobb lesz, de tényleg jó ez a találkozó. És ugyebár attól volt érdekes ez a mérkőzés, hogy a 29. percben vezetés szerzett Japán, és egészen az 56. percig vezetett, és most egy-egynél nyilván szeretné mind a két csapat eldönteni a rendes játékidőben a 90-valahány perc során ezt a mérkőzést, a japánok most éppen hátul adogattak, de nyilvánvalóan most már a braziloknak sem kell annyira kapkodniuk, ezzel együtt a brazilok letámadják a japánok pedig egy nagyszerű kiugratással hozzák helyzetbe a bal oldalon Uedát, Ueda a 16-os sarkáról lövi meg a labdát, nagyon érdekes volt, mert igazából nem volt komoly helyzet a 16-osnak a bal oldali sarkáról, viszont Alissonnak a páncél mellényéről kipattant a labdám, de miután Ueda nagyon megelőzte az összes játékos társát, nem volt a közelben japán futballista. Hogyha esetleg betömörülnek a brazilok és többen lettek volna a japánok és a 16-osok belül, olyan szituációból lőtt van Ueda, akkor esetleg veszélyes lehetett volna egy így kipattanó labda, így nem volt az. és már a brazilok jöhetnek a támadással, találkozó 65. percén

0: az elején ezúttal balról Vinicius. Vinicius elő kirúgják a labdát, így bedobással jöhetnek a brazilok. A japán térfélen is Neymar, valamint a többiek melegítenek. Kérdés, hogy Neymar pályára fog-e lépni, hogyha mondjuk 90 perces a mérkőzés, és nyilván az is nagy kérdés, hogyha esetleg hosszabbítás lesz ez a találkozó. Hát a japánok, pontosabban most a brazilok dolgoznak azon, hogy ne legyen hosszabbítás. Vinicius tette a labdát Gabrielnek, Gabriel teszi vissza a labdát Casemiro-nak, az egyenlítő gólszerzőjének, Marquinhos jobbra, most már 16-osra egy magasságban van a támadása a brazil csapatnak, a 16-osra egy magasságtól visszagurítják. Most nagyjából egy olyan 25-30, hát inkább 30-32-33 méterre a japán kaputól adogatnak. Vinicius teszi ki a labdát balra, egészen ügyes átadás volt Douglas Santos irányába, a beadásba azonban beleléptek. A japánok nem is igazából ívelés volt ez, hanem egy begurítás, azonban résen voltak a japánok, és akkor jöhet egy újabb brazil csere. Ha jól látom, a 9-es játékos Cunha az, akitől elköszönhetünk. Ő az, aki nem folytatja ezt a találkozót, és Mateusz Cunha helyére érkezik Gabriel Martinelli 22-es számmal, én közben elkönyvelem ezt a cserét magamnak. Tehát ez a második csere, miközben Sugawara révén a japánok is cserélnek. Nakamura és Doan az, aki lejön a japán válogatottból. Nehéz ezeket így követni. Suzuki és Sugawara. Tehát most már két Suzuki is lesz a japán csapatban. Tehát most már a japánok is kettőt cseréltek, és a brazilok is. És akkor nyilván valahogy innentől fogva kicsikét más lesz a játék. Aztán majd nyilván látni fogjuk, hogy posztra cseréltek az edzők, vagy pedig esetleg más taktikát fognak alkalmazni a csapatok. A cseréket követően Brazíliánál van a labda, és a braziliak járatják, a brazilok járatják a labdát ezúttal. Bal oldalon Douglas Santos az, aki tovább tette a labdát, majd az egyik frissen érkezett játékos teszi, kicsit meg is pörgetik a mérkőzést természetesen. A brazilok nyilvánvalóan, ez az egész világbajnokság, a Martinelli az, aki kicsikét próbálta pörgetni a játékot, aztán egy brazil begurítás jobb oldalról. Ez olyan világbajnokság, ahol a cserék mindig nagyon nagy változást hoznak a játékba. Rengeteg cserejátékos tett hozzá egy mérkőzés alakulásához. Nem tudom, Feri, hogy gondolod, hogy esetleg változhat-e a szerkezet ezekkel a cserékkel a két csapatnak?
1: A szerkezet nem fog változni, szerintem Ancelotti most rakta helyre egy picit az arányokat, hiszen azáltal, hogy Cunhát visszahúzta a középpályára, egy pici kockázatot vállalt, hiszen egyértelműen támadóba tette Endrick beállításával a csapatát, viszont ő is érzi, hogy a japán kontrákban van veszély, tehát talán most billentette az egyensúlyt vissza. Ettől függetlenül a brazil válogatott dominánsan lép fel a második félidőbe, és benne van a gól a brazil játékban is, de ugyanakkor a japán kontrákban is.
2: 68. perc, egy brazil ívelés, elfejeli onnan középről Tomiyasu, és aztán kivágja Taniguchi át egészen a brazil térfélre. Én ezzel Martinellit sem mondanám a klasszikus középpályásnak, tehát ő is támadó, de lehet, hogy más szerepben küldte fel őt Ancelotti, és volt ideje megbeszélni vele. Még érdekes, hogy a japánoknál mindkét csere a szélen történt.
1: Így van, arra is majd a ivószínűbe kitérek arra.
2: Szerintem másodperceken belül kezdődik, úgyhogy lesz idő erre, mert hogy a 68. percben járunk, Brazília-Japán pedig 1-1, és ez az NSZO, amit talán önök is hallanak, ez azt jelzi, hogy megállt a játék. Ivószünet, Bene Ferenc.
1: Igen, tehát akkor a japán cserék érdekes módon, ugye ebből a 3-4-3-ból vagy 5-4-1-ből a szélekre cserélt a japán kapitány, tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hiszen valószínűleg ő is érzi, hogy a 16-oson belüli játékhelyzetekben, főleg a légi párharcokban azért sebezhető a csapata, tehát most valószínűleg próbálja megakadályozni, hogy a széleken a brazil válogatott mögéjük kerüljön, ezért frissebb támadókat, illetve frissebb játékosokat állított be a szélekre. Ez kettős céllal van, egyrésztről, hogy megakadályozzák a brazil beadásokat, és hatékonyabbá tegyék a széleken való védekezést. Másrésztről azért nem lehetetlen, hogy labdaszerzések után akár a széleken a brazilok mögé lehet kerülni, mert továbbra is hangsúlyozom, számoljunk csak, tehát amennyiben mondjuk 6 játékos érkezik egy brazil beadásra, valószínűleg azért a széleken is van egy-egy, az 8, tehát 2 játékos marad legtöbbször hátul, és ez különösen beszédes, ha Casemiro az a játékos fejeli a hosszú oldali ötös sarkáról a brazil gólt, akinek az lenne a feladata, hogy a pálya tengelyén gyakorlatilag megállítsa a kontratámadásokat, vagy forgassa a játékot középen, vagy egy olyan ütköző fal legyen a középpályán, hogy védekezésben ne tudjanak átrohanni rajtuk. Igazából ezt a feladatát nem látta el jól, ezért lehet úgy volt vele Ancelotti is, vagy maga Casemiro is, hogy ha már a védekezésben nem tudok hozzátenni a csapatjátékot, az akkor legalább megpróbálunk egy gólt szerezni, és ez bevált. De továbbra is azt mondom, hogy a brazil válogatottnak a középpályás védekezése azért az egy picit önveszélyes játék, tehát annyi támadó típusú játék van egyszerre a pályán, és ezzel párhuzamosan annyi gól és gólpassz, ami önkéntelenül hozzátartozik a mérkőzéshez, hogy most a brazil válogatott, hát Ancelotti révén, ha nem is 19-re, de mondjuk 18-ra lapot húzott, hiszen nagyon támadóvá kalibrálta a csapatát, viszont továbbra is állítom, hogy ez a két védő több esetben nagyon kevés, másrésztről, ha szélső védők nem érnek vissza, akkor ez valójában két védő lehet, esetleg még Casemiro, ha nem érkezik épp egy beadásra, akkor maradott. Tehát ezért is alakult ki mondjuk még 1-0-nál, illetve talán az még, igen, 1-0-nál volt, egy 5-3 elleni játékszituáció a japánok javára. Tehát nagyon-nagyon érdekes taktikai szempontból is a mérkőzés, viszont a széleken való csere is ezt bizonyítja a japán oldalról, hogy ott kellett frissíteni, hiszen azért, ha belegondolunk, egy szélső ebben a játékrendszerben aránytalanul sokat tud futni, és nagyon-nagyon hosszú sprinteket is be kell futnia annak érdekében, hogy föl is érjen az akciókhoz, meg ne legyen a rendezetlen védelem a brazil támadásoknál, tehát vissza is kell tudnia zárni. A japánok védekezéséből egy picit eltűnt az a fajta agresszív letámadás a labdásra való nyomással, ami az első fél időben megvolt, viszont sokkal nagyobb energiákat fektetnek a labdás játékba, a labdaszerzések utáni átmenetekbe, tehát talán védekezésben kevésbé hatékony a japán csapat, de támadásban veszélyesebbé vált.
2: 71. percben 1-1-nél folytatódik az ivószünet után a mérkőzés, a brazilok végezték el a bedobást, ugye egy japán felszabadítás következtében ment ki a labda, és akkor hátulról jöhet, építkezhet megint a brazil válogatott. Marquinhos, Danilo, aztán megint Marquinhos a labdával, visszazár a japán csapat saját térfelére, és ennek megfelelően Gabriel át is sétál már, át is kocog már a japánok oldalára. Vinicius kapja közben a bal oldalon egy borzasztó passz, aztán a földre kerül Vinicius, indul ezzel Ito Junya, Ito is majdnem elesik, aztán nem esett el, de ennek ellenére megkapta a szabad rúgást, igyekezett az előny szabállyal élni, Martinelli lerántotta, az olasz Mariani pedig befújta, teljesen egyértelmű a szabálytalanság, úgyhogy a 72. perc van a felezőtől japán szabadrúgás, ezt pedig már el is végezték az ázsiaiak.
0: És már ott is vannak a brazil térfél közepén, a bal oldalon próbálnak támadást vezetni, miközben a közönség továbbra is énekli azt a Bon Jovi számot, Living on the Prayer, amit az ivószünet alatt hallhattak. Ito Junya ezúttal a jobb oldalon, ő nagyon-nagyon sokat dolgozik a japán csapatban, a jobb oldalon próbálkoznak a japánok támadás vezetéssel, azonban összezárt a brazilok bal oldala. Így megszerezték a brazilok a labdát, és a jobb oldalon már vezethetik az ellentámadást. Danilo révén, Danilo teszi tovább a labdát, még mindig a saját térfelükön vannak a brazilok. Bruno Guimarães volt az, aki végül is átjuttatta a japán térfélre, és most négy japán közül sikerült tovább tenni a labdát. Vinicius a 16-os bal oldalára, Vinicius tolja a labdát, átgurítja, hát nem lőtte meg. Sokan szokták ezt csinálni, hogy bal oldalról jönnek, keresztbe vezetik, és jobb lábbal a kapura lövik, és egészen furcsa volt, hogy pont adta a Viniciustól egy paszt láthattunk, aki azért szeret a labdával barátságban lenni, és azért szereti, hogyha nála van labda, és hogyha ő a főszereplő, mégis ezúttal továbbadta. Lehet, hogy éppen ez lesz a brazil csapat sikerének a titka, hogy kezdenek most már a kicsit nagyobb egóval rendelkező játékosok is esetleg beállni a sorba. Nyilván valamilyen szinten ez Ancelottinak, az olasz edzőnek köszönhető. Szóval egy olasz edző vezette brazil csapat, jelenleg bal oldalon vezeti a támadását Vinicius révén. Vinicius visszagurítja a labdát, az ívelést követve ismételten hosszú a labda. Ugyanaz volt a szituáció, mint a gólt megelőzően, nagyjából ugyanonnan jött a beadás is. A fejes azonban nem volt jó, pontosabban nem is lehetett jó, hiszen Ryan elől egyik japán védő elfejelte. Pontosabban Ryan megfejelte azt a labdát, de a japán védőnek a hátára, így aztán szögletrugásra jöhetnek a brazilok. A jobb oldalról óriási a helyezkedés. Az ötösön belül ezt megszokhattuk már. minden szögletrugásnál a szöglet pedig jobb oldalról, jobb lábbal fog érkezni, vagyis a szembe jövő játékosoknak jön szembe a labda, de nem volt túlzottan jó ez a szöglet, és sikerült is kifejelni. Nem volt elég magas, nem volt elég helyezett, úgyhogy ebből komolyabb helyzet nem lett. De hát azért a történelemben a brazil labdarúgó válogatott nem arról a híres, hogy általában szögletek után szokta szerezni a góljait, hát inkább arról híres, hogy milyen szép játékkal rukkol elő. Hát most már azért olaszosabbá vált ez a brazil csapat is, és nyilvánvalóan nem is könnyű ennek a csapatnak Japán ellen játszani, ami azért nem csak iparosokból áll, hanem azért még ha nem is Európa élcsapataiban játszó, de azért Európa erős középcsapataiban játszó, nem is rossz tudású játékosokból rakták össze ezt a japán válogatottat, amely most védekezésre kényszerül. Ismételten Vinicius a bal oldalon visszagurítja a labdát Gabrielnek. Gabriel olyan 30 méterre a kaputól keres társat magának, Marquinhos találja meg a másik védőt, aztán Martinelli a cserekén beállt játékos jön vissza a labdát kér. Martinelli jobb lábbal a túloldalra ível, innen volt jó, pontosabban nem találta meg a címzettet a labda, de visszaszerzik. Ismételten Martinelli ezúttal középről próbálkozik, Vinicius Junior kéri tőle a labdát, meg is kapja Vinicius a bal oldalon, aztán visszakerül középre Gabrielhez, majd Marquinhos. Azt hiszem, hogy ezt elég sokat mondtuk az elmúlt egészen pontosan 75 perc során, hogy hátul adogat Marquinhos és Gabriel, de most már egyre előrébb van az a hátul, hiszen ugyebár ők helyezkednek leghátul valóban a brazil csapatból, viszont most már folyamatosan át tudják helyezni a álláspontja, a pozíciójukat a japán térfének a közepére. Most mondjuk visszaszorították őket a japánok, egészen hátra kerültek a saját térfelükre, és hát nagyon megnyugodtak azért a brazilok ettől az egyenlítő góltól. Ugye utána volt még lehetősége a csapatnak, hiszen Viniciusnak volt egy nagyszerű lövése, de azért nyilvánvalóan, hogy most már nem kell futni az eredmény után, ez megnyugtatja valamilyen szinte a brazilokat. Most Vinicius ad egy nagyszerű labdát, majd a nagyszerű labdát követően egy nagyon-nagyon rossz belöbbölés, és ez nem találhatott társat, így aztán a találkozó 77. percének az elején, ebben a pillanatban kezdődött a 77. perc, 1-1-re áll, vagyis hosszabbításra áll a japán-brazil találkozó.
2: A brazilok pedig azonnal visszaszerzik a labdát, Casemiro hátra teszik Gabrielnek, akinek már több mint 100 sikeres passza volt ezen a mai mérkőzésen. Eddig egyetlen brazil játékos tudta ezt, amióta ezt az adatot mérik, egyetlen brazil játékos tudta ezt bemutatni világbajnoki mérkőzésen, még Dunga 1994-ben 3 meccsen is, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy Gabriel mennyit van játékban, és mennyit passzol, hát főleg egyébként oldalra, de azért ne felejtsük el, hogy a gólpaszt is ő adta Casemirónak. Most Vinicius kapja a bal oldalon a labdát, már jócskán benne a japán térfél sűrűjében, vele szemben ott van Ito Junior, Vinicius inkább Martinellinek játsza, Martinelli a bal oldalon, az oldalvonalnál továbbadja a bal hátvédnek, Douglas Santos pedig íveli be középre, Tomiyasu kifejeli, ez megint Martinelli, egy lövés mellé megy 2 méterre, legalább nem találta el jól a labdát Gabriel Martinelli, úgyhogy jöhet egy japán kirúgás, mégpedig Suzuki Zion-tól, mert hogy most már az ő keresztnevét is érdemes mondani, mert nem csak Itóból, hanem Suzukiból is 2 van a pályán. A japán válogatott mezében persze nyilván egy kapust könnyen megkülönböztetni egy mezőnyjátékostól. Újabb japán csere, Kamada jön le a pályáról, és lejön 14-esel Ito Junya is, úgyhogy marad egy Ito. Érkezik 2 újabb játékos, tehát 6-ossal Machino, 7-essel pedig Tanaka a japán válogatottba. Tanaka kezdett az előző mérkőzésen a svédek ellen, most pedig csereként érkezik tehát, és akkor mellette még ott van 6-ossal Machino Sutó is a pályán. Suzuki pedig íveli előre a jobb oldalra a kirúgást, Santos fején csúszik tovább, és a labda így megint csak Gabrielnél köt ki, aki Marquinhoshoz passzol, a csapatkapitány még egyen jobbra Danilónak, nagyon feljön a japán válogatott, és ki is pattan Sugawaráról, egészen odáig űzte a japán csapat a brazilokat, hogy nem volt már jobb megoldás Danilónak, mint hogy megpróbálja előre tenni ott az oldalvonal mellett, de Sugawara útját állta. Danilo így dobhat a saját 16-osának magasságából, és fenn is maradott Maeda, Ueda, és ott van a csereként beálló Machino is, hogy hát ha labdát tudnak szerezni, végül Sano fejeli el, és a 16-osnál végül hazafejeli Casemiro Alisson kezébe a 79. percben, Alisson pedig már ki is dobja a labdát. Ezzel indulhat a brazil csapat, most egy picit felszakadtott a japán középpálya, ennek ellenére egy íveléssel próbálkoznak, ez nagyon hosszú volt Ryannak, Ryan elesik, kérdő tekintetét a játékvezetőre veti, de nem történt szabálytalanság. Így jöhetnek a japánok a 79. percben 1-1-es állásnál.
0: Nagyon jó a mérkőzés, és tényleg igazából nehéz megjósolni, hogy mi lesz ennek a találkozónak a vége, és azt is nehéz megjósolni, hogy ez a mérkőzés 90 percig, vagy esetleg 120 percig fog tartani. Hát nyilvánvalóan a hagyományok alapján mindenki arra gondol, hogy Brazília előbb-utóbb le fogja győzni Japán együttesét, de hát ma már a hagyományokat időnként csutba kell vágni, még akkor is, hogyha azért túlzottan nagy meglepetések a csoportkörben nem voltak. Most próbálkozhattak a brazilok, jobb oldali támadás után azonban lefülelik a labdát a japánok, de csak időlegesen szerzik vissza már. A brazilok próbálkoztak ismételten, ám Maeda megszerzi a japánoktól a labdát, a brazilok pedig letámadják a japánokat. Suzuki Junosuke az, aki próbálta kihozni a labdát, ő egyébként a Köbenhávennek a labdarúgója, ő az egyik, aki csereként lépett pályára, mint beszámoltunk róla. Már Japán 4 csere lehetőségét is kihasználta, vagyis a 90 perc során már csak egy embert tud cserélni. Hát ha meg hosszabbítás lesz, az egy másik történet. Most éppen próbálják kihozni Tomiyasu révén a japánok a labdát, és most már azért úgy tűnik, hogy a brazilok inkább uralják ezt a mérkőzést, tehát igazából a brazil 16-osig most már azért ritkában jutnak el a japánok. Nem mondom azt, hogy a brazilok hatalmas vehemenciával vetik magukat a küzdelembe, de azért úgy folyamatosan birtokolgatják most már a labdát, és nekem úgy tűnik, hogy mintha a japánok tényleg csak ilyen ellentámadásra várnának. Danilo tette a labdát jobbról hátra, a két belső véd ismételten passzol. Igen, furcsa ez a bizonyos statisztika, amelyen rendelkezik Gabriel Dát, mivel többnyire 2,5-3 méterre teszi a labdákat. A mellette lévő Marquinhos az azért, ez a statisztika csalóka. Vinicius próbál két védőt között kapura törni, neki azért ez szokott sikerülni, de nem mindig. Ez az eset olyan volt, amikor Viniciusnak nem sikerült a kapu irányába törni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy például Neymart beveti-e a mai mérkőzésen Carlo Ancelotti szövetségi kapitány, most ismételten Gabriel, az, aki növeli a passzainak a számát, ezúttal egy 10 méteres passzot adott Viniciusnak. Vinicius folyamatosan két japán védő próbálja szerelni, és ezúttal sikerül is a kettő közül Sugawarának, az egyik csereként beállt védőnek, aztán ő ismételten a brazilok szerzik vissza a labdát a beívelést követő, kifejelést követően, ismételten Gabriel az, aki növeli a passzainak a számát, majd ismételten növelheti, mert visszakapja a labdát, ezúttal 30 méterről ível egy labdát a 16-oson belülre, azonban kifejelik a 16-oson belülről a japánok, de nem messzire, pontosabban nem is szedhette volna össze japán játékos, hiszen most azért a japánok nagyon-nagyon beszorulnak. Azt hiszem, a mérkőzésnek ez a fázisa az, amikor a brazilok szeretnék ezt a találkozót eldönteni. Douglas Santos bal oldalról Viniciusnak. Vinicius átíveli a túloldalra, de még mindig nincsenek a 16-oson belül a brazilok. Sőt, most nem is lesznek ebből a támadásból, mert visszakerült a labda egészen Marquinhoshoz. Marquinhos visszateszi Casemirótól, Bruno Guimarestől elpattan a labda, ismételten Marquinhosnál. Marquinhos tovább teszi Gabrielnek. Gabriel helyezkedik el egyébként balra, és Marquinhos jobbra a két védő közül. Most egy ívelés a braziloktól, a cserejátékos Martinelli próbálta hosszúra ívelni a labdát, azonban ott társ nem érkezett, így aztán kirúgással jöhet a japán válogatott.
2: A 83. percben a mérkőzés állása továbbra is 1-1. 7 perc van még tehát a rendes játékidőből, amikor Suzuki felíveli a labdát a saját 16-osan beléről. Ueda pedig le is tudja tenni a földre, de picit hosszan vette át, vagy mondhatom, hogy picit messze volt tőle Machino, így a brazilok értek oda. Megint csak az ötszörös világbajnok válogatottnál a labda Casemiro jobbjára passzolja, aztán visszakapja középen Marquinhos, és Gabriel így zajlik, vagy így jár a labda ott a brazil védelemben. Gabriel megint átlép a felezőn, a japánok megint visszazárnak, miközben Marquinhos a jobb színen Ryant hozza játékba. Ryan Danilónak teszi, Danilo remek ritmusban érkezik, és remek ütemben csúszik be, mondom én, a japán Suzuki, a játékvezető viszont sárga lappal jutalmazza ezt a remek ütemet. Hát közelebbről látta, mint én, az biztos, úgyhogy gyanítom, hogy jobban is tudja. A 16-os sarkánál érkezett keresztbe Suzuki Junosuke, és a labdát valóban nem találta el, Danilót viszont annál inkább, úgyhogy jogos az ítélet, jogos a szabadrúgás és a sárgalap is a japán cserekényben, japán szélső védőnek. Ő már a harmadik japán játékos, aki sárgalapot kap a túloldalon, ugye 7 brazil kapott. Ami a cseréket illeti, talán ez is beszédes, hogy a 84. percben mindössze 2 cserélt Ancelotti. Persze nem tudom, hogy a hosszabbításra vár-e, vagy egyszerűen nem látja indokoltnak, hogy pályára küldjen újabb friss embereket, míg a japán szövetségi kapitány Moriyasu Hajime 4 helyen változtatott eddig a találkozón. A 85. perc brazil szabadrúgása a 16-os sarkától, a jobb oldalról. Ott van a labda mögött Bruno Guimarães. Talán ő fogja beívelni a labdát. De ott van Gabriel az? Jön élesen a labda, egy fejes fölé megy. Nem Gabriel volt, mert ő érkezett, de a labda is, vagy a labda pedig úgy érkezett, hogy kifejelte egy japán játékos. A Ryan küldte középre élesen a labdát bal lábbal, élesen a kapu felé, de úgy, hogy ebbe, hogyha valaki beleér, akkor az életveszélyes legyen a japánokra nézve, végül egy japán védő fejelte ki az alapvonalon túlra. És akkor jöhet egy brazil szöglet a szabadrúgást követően. A 85. percben szintén ezt is Ryan fogja majd középre ívelni. Marquinhosra, Casemirora, Gabrielre is nagyon figyelnek ott középen a japánok. És akkor jön Ryan szöglete laposan, Casemiro tovább pörgeti, elfejeli onnan Maeda, de begyűjtik a japánok, Vinicius, a brazilok, Vinicius kapja a 16-os sarkánál a bal oldalon, Vinicius még mindig bal lába felé cselez, aztán visszaadja a második hullámba, bepörgeti oda középre Guimarães, ez nagyon hosszú, közben pedig egy brazil játékos már a földre is került, az arcát fájlalja Gabriel Martinelli, nyilván a szögletnél volt egy kis usakodás, egy kis lögdösődés, és ott történhetett valami, amit ő nagyon-nagyon nehezményez. Ahogy kifejelte a labdát Maeda, úgy találkozott a karja Vinicius, illetve bocsánat, Martinelli arcával, de nem hiszem, hogy itt ezért 11-est kéne ítélni. A 86. percben járunk, Brazília-Japán továbbra is 1-1. Feri, mit gondolsz itt a hajráról, mert a rendes játékidőből alig több mint 4 perc van hátra.
1: Igen, egyértelműen látszik, és azért nem tudósíthatunk vérmes akciókról, mert a japán válogatott elfáradt, tehát már nem tudják olyan hatékonyan megtartani a labdát elől. Eddig a felívelt labdákat nagy mennyiségben, legalább a felében meg tudták tartani, nagyon nagy sebességgel sprintbe zárkoztak fel a középpályások, szélső támadók. Most egész egyszerűen most már csak és kizárólag a védekezéssel törődik Japán. Látványosan elfáradt a csapatuk, ez várható volt a brazil válogatott uralja a mérkőzést. Hát abból a szempontból veszélyes, hogy a padról nem tud olyan minőséget behozni Japán. Tehát itt a brazilok nagyon nagyot kockáztatnak azzal, hogy óriási létszámot biztosítanak a támadásokra. Tehát ezzel lehet probléma, főleg amikor 2 vagy maximum 3 védő van hátul. De most egyre inkább azzal, hogy Japánnál kevesebb van a labda, egyre inkább az a brazilok malmára hajtja a vizet. És hogyha Japán nem tud újult erőre kapni, vagy nem jön be valami olyan minőség, akkor itt a brazil válogatott nyerni fog.
0: Itt egy kiugratás, amely után Suzukinak, a japánok kapusának kell kifutnia a 16-oson kívülre, és lábbal tisztázni. Aztán Ryan végzi el a bedobást. Nem tudom, hogy a brazilok el akarják-e dönteni ezt a mérkőzést a rendes játékidőben. A 88. perc elkezdődött, vagyis nagyjából még ilyen 7-8 perce van a brazil válogatottnak, hogy eldöntse a találkozót. Douglas Santos a bal oldalról gurigáznak, de próbálják egyre inkább a kapujukhoz szorítani a japánokat. A brazilok ezúttal a jobb oldalra került át a labda, aztán ismételten hátra Marquinhos mellett Gabriel, de sokszor mondtuk az elmúlt 88 perc során ezt. Gabriel keres most társat magának, ballal teszi a labdát Vinicius irányába. Amint Vinicius labdához ér, rögtön ketten mennek Viniciusra. Hát azonnal érkezik egy újabb japán játékos, az egyébként vele szemben játszó Sugawara mellé, és ezért nem tud talán hatékony lenni Vinicius. Most például a túloldalon próbálkoznak a brazilok, azonban egy szabálytalanság miatt a brazilok szabadrugásra jöhetnek. Na most nagyjából a japán térfél közepéről végzik el ezt a szabadrugást, egészen jobb oldalról, ez pontosan az a szög, amikor jobb lábbal nagyszerűen be lehet ívelni a 16-osra, vagy a 16-os és az 5-ös közé, egészen pontosan tudják ezt a japánok is. Mindenki feláll a 16-os vonalánál, jön is az ívelés, valóban az 5-ösre, az 5-ös vonalánál elkerült ilyen Suzukinak a labdát. Vinicius gyűjti össze, Vinicius, 19 méterre meglövi, és úgy tűnik, hogy egy japán játékos beleblokkolt, talán Sugawara volt az, aki a labda útjába vetette a labdát olyan jégkorongos módra, Vinicius pedig kéri a közönséget, hogy minél hangosabban szurkoljon. Itt a houstoni csarnokban, ugye csarnokról beszélünk, hiszen be van fedve a tetején a houstoni stadionnak, és ugye vár ott mindig jó a hangulat. Jobb oldali szögletet végeztek el, kis szögletet. A brazilok az évelést követően kifejelik a japánok. Hát ezek a brazil szögletek túlzottan sok veszélyt nem hordoztak magukba, ellenben Vinicius minden megmozdulása az. Vinicius most törbe a 16-oson belőle, egy cser jó, a második cseret követően vallában nem tudja beadni a labdát, ki is cserezi magát a 16-osról. Aztán a két játékos közül az egyik, aki mindig ott van Vinicius közelében, megszerzi a labdát. Amint megkapja a labdát, az állandó védője mellé azonnal érkezik egy másik játékos. Ennek persze megvan a veszélye, hogy így aztán valaki szabadon maradhat a támadó brazilok közül. De eddig még bejött el a védekezés japánnak. Vinicius ezúttal ível az ötösön belülre, pontosabban az ötös vonalára, és Suzuki a kapjából ki mozdulva megszerzi azt, a japánok pedig most próbálnak egy ellentámadást vezetni, de hogy Mene Ferenc is mondta, egészen érezhető, hogy azért fárad a japán csapat, ellenben a végig tudnának vinni egy támadást, a bogót leszerezni. Most Sugawara a csereként beállt brémai játékos jobb oldalról, a brémai futballista beadja, érkezett is középen társ, azonban a brazilok kirúgták a labdát, összeszedi azt a labdát, Tanaka egy cserejátékos, Sugawara is csereként lépett pályára a japán válogatottba, és most a japánok úgy próbálnak pihenni, hogy a brazil térfél adogatják a labdát. Egy megurítás ötösön belülre nem érkezett el Machinohoz az a labda. A brazilok kivágták. De ez lenne csak igazán érdekes, hogyha most a japánok be tudnák szorítani a brazilokat, és esetleg akár egy gólt be is tudnának préselni, hiszen az elmúlt percek során azért többnyire a japán térfélen zajlottak az események, és az egyik brazil játékos a földre került, a saját 16-osán belül, nem tudom, hogy görcsről van-e szó, vagy ápolásról, játékvezető természetesen megkérdezi tőle, hogy kére ápolást, de ugye mostanában azért szankciókkal jár egy ápolás, hiszen hogyha orvosi segítséget kell igénybe venni, akkor bizony egy percre el kell hagyni a játékosnak a játékteret, ami azért komoly hátrány lehet, és akkor a brazilok cserélnek. Nem tudom, hogy a megsérült játékos helyére érkezik-e Fabinho vagy sem, az hamarosan ki fog derülni. Fabinho minden esetre ott áll az oldalvonal mellett 17-es messzámmal, az olasz játékvezető pedig jelzi, hogy végre lehet hajtani a cserét. Mindjárt kiderül, hogy Fabinho kinek a helyére fog érkezni, az egészen biztos, hogy már a 92. perc is elkezdődött ezen a mérkődésen. 5-ös, 17-es, tehát Casemiro helyére fog érkezni valóban Fabinho, úgyhogy a folytatásban ő lesz ott, hogy aztán a folytatás még 4-5 perc-e, vagy esetleg még olyan 34-35 perc, az majd a későbbiekben, mondjuk a következő néhány percben derül ki.
2: Letelt egyébként a rendes játékidő, és 6 percet mutattak fel, úgyhogy ennyi lesz a hosszabbításnak. Persze másfél perce történt, hogy letelt a rendes játékidő, és azóta áll a játék, úgyhogy lehet, hogy majd ha most elkezdődik, vagy folytatódik a játék, akkor kezdi el számolni a 6 percet Maurizio Mariani. Ez persze csak ő tudja, hogy hogy fog dönteni itt a rendes játékidő végén. Na meg persze az is kérdés, hogy mi lesz az eredményjelzőn a rendes játékidő végén, mert most, amikor a 93. percbe lépünk, akkor a brazil-japán mérkőzés 1-1-es döntetlenre áll, és Fabinho beállása azt hiszem, hogy talán valami nyugodtságot is adhat a braziloknak, hogy van egy friss, labdabiztos középpályás, aki a védekezésben azért elég komoly szerepet tud vállalni.
1: Teljesen logikus csere, Casemiro el is fáradt, sárgalapos is, ő a klasszikus Fabinho, klasszikus hatos típusú középpályás, ott a tengelyben lassítani tudja a japán akciókat, ütközni tud, labdát tud szerezni, és mélységből tudja szervezni is a csapatát.
2: Tomiyasu ívelését tovább tudta tenni Ueda, de nagyon messze volt tőle Maeda, úgyhogy ezzel már a brazilok jöhetnek, Endrick a 16-oson belül, kicsit kisodródva a bal lábára, aztán vissza a jobb lábára cserez, Endrick még mindig középre teszi élesen, és egy nagyszerű becsúszás Taniguchitól szögletre ment a japánok középhátvédje, akin a csapatkapitányi karszalag is ott van, amióta lecserélték Doant, ugye még a 66. percben, és akkor jöhet az újabb brazil szöglet, már a 94. percben a jobb oldalról, és ezúttal nem Ryan fogja elvégezni, ha minden igaz, hanem Bruno Guimarães, úgyhogy nem ballábas, hanem jobblábas sorokrúgás kezdődik. Na persze Fabinhóra is figyelni kell középen, nem csak Casemiro fejel jó, hanem ő is. És természetesen Marquinhos, Gabriel is ott van elől. A 16-oson belül jön Guimarães szöglete át a hosszú oldalra, pont Fabinho felé. Fabinho el is tudja fejelni, de ez nagyon messze elkerüli Suzuki kapuját. Fölé is ment, mellé is ment, nem talált jól fejjel a labdát Fabinho, egyébként Bajnokok Ligája győztes játékos, helyére érkezett Bajnokok Ligája győztes játékos, Casemirónak mondjuk több van, mint Fabinhónak, de ebből a szempontból nem áll rosszul a Real Madrid. 94. perc, Suzuki íveli előre a labdát, Gabrielnek kell elfajálni, aki elrontotta a 11-est a BL döntőben, ha már Bajnokok Ligájáról beszélünk, és annak következtében az ő belső védőtársa már kinyosztott újra Bajnokok Ligája győztes, de beszéljünk a világbajnokságról inkább, mert hogy ez zajlik épp, és pont Gabriel adja oda Marquinhosnak a labdát. A mérkőzés 95. percében, a jelzett 6 percből még 2 van, de persze lehet, hogy Mariani még rátesz 1-2-t. 1-1-re áll a Brazil-Japán találkozó.
0: És brazil lábakon a labda, Douglas Santos az, aki visszagurította a labdát a két belső védőnek, aki hátul adogat. Hát kapkodjuk nem kell a braziloknak, hiszen 1-1-re áll a mérkőzés, és ők is pontosan tudják, hogyha lesz még mondjuk 34-35 percük, akkor talán ezt a fáradó japán csapatot ők be fogják darálni. Nyilvánvalóan nem jó a ráadás senkinek sem, de azért nem hordoz akkora veszélyt talán a ráadás a brazil csapat számára, úgyhogy nem is túlzottan kapkodnak. Gabriel és Marquinhos passzolgatnak hátul, Douglas Santos helyezkedik bal oldalon, most a jobb oldalon megpörgetik a brazilok, a jobb oldalon próbálkoznak. Most már ott vannak a 16-os előtt, azonban nem tudta Endrick jól átvenni a labdát. Aztán visszaszerzik a labdát, 17 méterről egy ballábos gurítás, nem is lövés, hanem gurítás, és érkezik Martinelli, az egyik cserejátékos, és vezet Brazília 2-1 arányban. Hát ez az, a 96. percben bejött a brazil faktor, Martinelli a csereként beállt játékos, megkapta a labdát nagyjából 11-12 méter a kaputól, és a bal sarokba gurított. Nagyon-nagyon dühös lehet a japánok kapusa Suzuki, hiszen hozzáért a labdához, a labdát a baloldali alumíniumra pöckölte, onnan azonban bepattant. Egyszer már szerencséje volt ezzel az alumíniummal a japán csapatnak, hiszen az egyenlítő gólt követően az 58. percben Vinicius balról eltalálta, akkor jó irányba pattant a labda az alumíniumról, ezúttal rossz irányba pattant. Martinelli helyezkedik nagyjából 11 méterre a kaputól, megkapja a labdát, átveszi bal lábbal, majd jobb lábbal lő a bal alsó sarok irányába, és mint említettem, az az alumíniumról pattant be. Így aztán 2-1 arányban vezet Brazília. És hát nyugodtan mondhatjuk, hogy azért a játékképét tekintve, hogy az elmúlt 20-25 percet tekintjük, azért ez annyira nem meglepő.
1: Pontosan így van, és nem véletlen mondtam, hogy a japán válogatottnak az lesz, illetve az lett a igazából a veszte, hogy az előrejátékban elfáradtak a játékosai, és amennyiben már kizárólag a védekezésre tudnak koncentrálni, és már ott is kezdenek fáradni, ez a brazil válogatott rendelkezik olyan kvalitással, hogy be fogja darálni, előbb-utóbb hibára fogja késztetni a japán védelmet. Az egyetlen esélye a japánoknak az volt, hogy a labdabirtoklási százalékos arányokat egy picit borítja, és talán nem lesz akkora labdabirtoklási fölénye a braziloknak, illetve hát hangsúlyozom, az ellenfél térfelén kell tudni tartani a labdát, veszélyes kontrákat kell indítani, másképpen, ha csak a védekezésről szól a játék, és csak a saját térfeleden zajlik a futball, akkor előbb-utóbb belehibázol. Egyébként a gólnál megcsinált két lövöcset Bruno Guimarães, és amikor már épp lőni akart, akkor szenzációsan lövés helyett a leshatáron kilépő Martinellit játszotta meg. Zseniális gólpassz volt. Onnantól egy jó átvétellel bepasszolta Martinelli a hosszú sarokba a labdát, ami ugyan a kapufáról pattant be, de tényleg ez Suzukinak a bravúrja volt. Itt igazából Bruno Guimaraesnek a fantasztikus gólpasszát tudnám kiemelni. Hát a brazil válogatott, hogyha 16-os környékén kell és futballozni kell, akkor bárkivel szemben ütőképes tud lenni. A japánoknál az a fajta nyomás a labdásra, az megszűnt a második fél időben a fáradtság által.
3: Egy-egy csere mindkét oldalon, Ogawa érkezik Maeda helyére a japánoknál, és Danilo Santos Bruno Guimaraes helyére a braziloknál. És akkor folytatódik a találkozó, jönnek a japánok, Tanaka indít a bal oldalon, a 16-oson belül 4-en és 5-en is lesz a beadás, Suzuki elől, kivágják azonban a brazilok, és a brazilok kapják meg a labdát, talán a brazilok dobhatnak, már a 99. perc kezdődik, és engedi még a játékvezető. Hát szegény japánok, most megint a 8 évvel ezelőtti nyolcaddöntőjük jut eszembe, amikor is a belgák ellen 2-0-ra vezettek, a belgák egyenlítettek, akkor a 94. percben kapták meg a harmadik gólt, ami végül belga továbbjutást ért. Egy kontra végén Chadli talált be, és most pedig a 95. 96. fordulóján talán valahogy így szerezte meg Martinelli azt a gólt, ami könnyen lehet, hogy megint csak Japán búcsúját jelenti a világbajnokságtól, pedig egy roppant szimpatikus csapat, és nem is játszott rossz futballt ezen a VB-n, a csoportkörben sem, és egyébként ma sem, ma is abszolút meccsben voltak a brazilokkal, azt hiszem, még hogyha persze a braziloknak volt több helyzetük, a brazilok voltak mezőnyfölényben, de ez a 2-1-es eredmény, nem hiszem, hogy igazságtalan bármilyen szempontból, hogy csak egy gól van idézőjelben a két csapat között, még hogyha talán sokan ennél nagyobb különbségű brazil győzelmet is vártak volna. Már a 99. percben járunk, előre rúgják a japánok, és ezzel Machino próbál indulni. Machino mellett elesik azonban Marquinhos, és szabad rúgást kap Brazília a 16-os előteréből. Machino nem érti, hogy miért kellett Mariáninak ezt lefújnia, de az olasz játékvezető lefújta. Azt hiszem, hogy másodpercek lehetnek hátra. Itt most már csak abból a mérkőzésből, és minden bizonnyal Brazília várhatja majd azt, hogy Elefántcsontpart vagy Norvégia jön szembe a nyolcaddöntőben, hiszen 2-1-re vezetnek a brazilok.
0: Azért kellemetlen dolog lehet ez a japánoknak. Vezettek 1-0 arányban egészen sokáig a 29. perctől. Nyilvánvalóan tudták ők is, hogy azért ezzel nem könnyű hazaérni egy ilyen vezetéssel, főleg Brazília ellen, és hát meg is fordították. A brazilok még mindig tart a találkozó, nem tudom, meddig engedi az olasz játékvezető, most minden esetre Suzuki révén akár az utolsó támadásukat vezethetik a japánok, kíváncsi vagyok rá, hogy engedi el Suzuki. Előre rúgja a labdát jobb lábbal, egészen az ellenfél 16-osáig száll a labdája. A brazilok általában nem arról híresek, hogy védekezni jól tudnak, de hát van egy védekezésben is igen járt a szövetségi kapitány. Most kivágják a brazilok, a japánok most már természetesen letámadnak, a brazilok pedig amerre állnak, arra rúgják a labdát. Az olasz játékvezető pedig nem tudom, engedi-e még az újabb bedobást. Igen, úgy tűnik, hogy engedi. Telik-telik az idő, egyre idegesebbek a japánok, nyilvánvalóan a brazilok is azok, a játékvezető pedig mutatja, hogy igen, tessék azt a bedobást elvégezni, holott már a japánok edzője is a pályán van, nem tudom, hogy ő mit keresi jelenleg a pályán. A bedobást követően kifejelik a brazilok, és ebben a pillanatban fújlaja le a játékvezető a mérkőzést, tehát megvan a második csapat is a legjobb 16 között, miután Brazília válogatottja 2-1 arányban legyőzi Japánt.
3: Elmaradt a meglepetés, Brazília-Japán 2-1. Brazil fölénnyel kezdődött a találkozó. Igaz, sok helyzet nem alakult ki, egyik kapu előtt sem egy Cunha lövés lehetett feljegyezni, amelyet Suzuki a japánok kapusa védett. A brazil fölény azonban a 29. percre eltűnt, mert hogy Sano a japánok középpályása labdát szerzett a felezőnél, becsapta Casemirót, vezettett 20-25 métert, aztán 20 méterről a jobb alsóba lőtt. Alisson nem tudott védeni, megszerezte a vezetést. Japán, történt ez a 29. percben. Ezután is fölényben voltak a brazilok, mezőny fölényben, igazán nagy helyzet viszont továbbra sem alakult ki a japán kapu előtt. Vinicius és Cunha is távolról próbálkozott, a középre tartó lövéseket viszont Suzuki védte. A fél idő után növekvő brazil nyomás jellemezte a találkozót. Az 54. percben Cunha fejessé Tomiyasuban akadt el, a gólvonalon helyezkedett a japán védő, majd két perccel később már nem volt ott senki, hogy mentsen. Egy baloldali Gabriel beadás, egy mélységi beadás követően Casemiro az ötösön belülről befejelte a brazilok egyenlítő gólját a japán kapuba. Szűk két perccel később pedig majdnem a vezetést is megszerezték a brazilok. Vinicius került hatalmas helyzetbe, Suzuki viszont nagy bravúrral védte Vinicius lövését. És a japánok ugyan egy-egy kontrával próbálkoztak, és a brazilok pedig talán úgy tűnt, hogy már ők is a hosszabbításra készülnek, amikor a 96. percben Guimarães remekül találta meg a 16-oson belül Martinellit, aki 7 méterről jobbal a bal alsóba lőtte a brazilok vezető és egyben továbbjutást érő gólját. A japánoknak tehát nincsen meg a történelmi továbbjutás, az egyenes kieséses szakaszban Brazília hátrányból felállva győzött, és várhatja az ellenfelét, amely vagy Elefántcsontpart, vagy Norvégia lesz. Brazília-Japán tehát 2-1. Feri, hogy értékeled ezt a meccset? Megérdemelte a brazil továbbjutás, és majd néhány szóban a japánokról is beszélj, kérlek.
1: Így van, kétségtelen, hogy ha a mérkőzés teljes egészét nézzük, akkor megérdemelt a brazil továbbjutás. Én úgy gondolom, hogy a japánokat belekényszerítették a szimpatikus vesztes szerepébe. Alapjában jöve a mérkőzés tervek hatékonyságát tekintve eltérő volt a két félidő, hiszen az első félidőben a japán válogatott kivette a brazil játéknak a méregfogát azáltal, hogy folyamatos nyomást helyeztek a labdás játékosra, és a brazil válogatott csak oldal- és visszapasszokra kényszerült, nagyon kevés időt töltött az ellenfél 16-osán belül, és nem tudott érvényesülni az a fajta brazilos dominancia, brazilos technika, illetve a japán kontratámadások, főleg amikor magasan tudtak labdát szerezni, mondjuk az ellenfél tér felén vagy a félpálya környékén, bizony sok veszélyt hordoztak magukban. Egyik veszélyhelyzetből, ilyen kontratámadásból gólt is tudtak szerezni a japánok. A második fél időben nem utolsó sorban a cseréknek köszönhetően megváltozott a játékképe. Már a japánok nem tudtak olyan nyomást helyezni a labdás játékosra, mint az első fél időben. A kontratámadásokból egyre inkább elfogyott az erő, elfogyott a veszély, és ahogy telt az idő, érezhető volt, nyilván az egyenlítő gól után, amikor már mentális fölénybe is került Brazília, érezhető volt, hogy a japán válogatott egyre jobban kezd elfáradni, a cserék nem hozták meg azt az áttörést, azt a hatékonyságot, amit a brazil oldalon viszont meghoztak. Tehát igazából az volt a kérdés, hogy a hosszabbításba darálja be Brazília Japánt, vagy még a rendes játékidőben. Hát ez inkább ugye a rendes játékidőre hozta meg az eredményt. Ugye Bruno Guimarães és Martinelli zsenialitásának köszönhetően a 96. percben tudta a győztes gólt bevinni Brazília. Én úgy gondolom, hogy a 90 perc, vagy a hosszabbításokkal együtt 100 perc alapján megérdemelte Brazília. A japán válogatott nagyon stílusos, nagyon tudatos futballt képviselt és produkált ezen a mérkőzésen, de a nagyobb játéktudás azért hosszú távon kijött, és nem utolsó sorban hangsúlyozom, hogy a brazil válogatott olyan minőségű cseréket tudott a pályára küldeni Ancelotti révén, amit a másik oldalra nem volt képes.
3: Összességében szerinted mennyire meggyőző a brazil válogatottnak a teljesítménye, mert volt egy Marokkó elleni döntetlen, aztán Haitit és Skóciát ugyan simán legyőzte a brazil csapat, de tényleg erről Laci is beszélt, hogy nem a két legerősebb válogatott volt ezen a VB-n, Japánnal pedig azért megszenvedett a brazil csapat.
1: Ez kétségtelenül így van, megvannak a hibapontjai a brazil válogatottnak, elsősorban a középpás védekezés tekintetében, de a brazil válogatottnál azt érzem, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban teljesítenek. Azért vannak olyan világsztárjaik, akik mindig meg tudnak villanni, tehát nem lehet, hogy csak egy-két játékosra fókuszáljon az ellenfél védekezése, hanem gyakorlatilag bármelyik támadó vagy bármelyik középpás képes eldönteni mérkőzést. Igazából ebben rejlik a brazil válogatottnak az ereje. Illetve ezen a mérkőzésen a középpás védekezésében azért látszottak hibapontok, de hátul a két belső védő nagyon-nagyon rendben volt, és alapjában jöve, hogy óriási létszámfölényeket biztosítottak, és óriási létszámokat biztosítottak a támadásokra, a második félidőben igazából egy alkalmat kivéve nem is tudták őket megkontrázni.
0: Ha picit előre tekintünk, ugyebár Brazília az elefántcsontpart Norvégia továbbjutójával találkozik, vagyis nyugodtan mondhatjuk, hogy meglehetősen könnyű útja van a legjobb nyolcig. Tehát gyakorlatilag a brazilok megtehetik azt, hogy szépen folyamatosan lépnek bele ebbe a világbajnokságba, hiszen a nyolc között fognak véletlenül találkozni Angliába. Ha esetleg Angliát valaki kiüti, akkor a Mexikó, Ecuador, Kongó közül fog találkozni valakivel, azaz végképp egy igazán sima út lenne a négy közé. Vagyis a braziloknak azt hiszem, hogy ez a világbajnokság egészen szépen épül föl. Az első két hétben ismerkedtek egymással, most a legjobb 32 között azért már kellett egy komolyabb erőbedobás, de úgy szépen építhetik fel magukat napról napra és folyamatosan fordulóról fordulóra.
1: Igen, ez lesz a kérdés, hogy ez vajon szignifikánsan egyre jobb lesz az a brazil válogatott, mert én még óriási potenciált látok bennük. Tehát mind még a padról is van bennük potenciál, a kezdőjátékosokban is van, és azért valljuk meg őszintén, főleg az első fél időben azért ezek a játékosok nem pörögtek még 100%-on, nem hozták ki magukból a 100%-os tudásukat, és még azért nem mondanám, hogy mondjuk talán Vinicius Junioron kívül bárki is csúcsformában lenne. Tehát a brazil válogatottnak talán a legnagyobb erőssége az, hogy még komoly potenciál van bennük.
3: Kanada után tehát Brazília is ott van a legjobb 16 között, miután 2-1-re legyőzte Japánt. Fél 11-től kezdődik a Németország-Paraguay találkozó, majd hajnali 3-kor Hollandia és Marokkó csap össze. Ezeket a mérkőzéseket is élőben közvetítjük természetesen. A brazilok pedig holnap este nagyjából 24 óra múlva kapnak ellenfelet, hiszen akkor jön Elefántcsontpart és Norvégia mérkőzése. Alakult tehát szép lassan a legjobb 16 mezőnye, és aztán egyre kevesebben maradnak. A lényeg most, hogy Brazília ott van a 16 között. Bene Ferenc és Edvilászó nevében is köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
4: Regős László Pálnak szintén köszönjük. 10 perc elmúlt 21 óra. Wimbledon a tenisztorna női egyes versenyében Bondár Anna döntőjátszmát játszik azzal az argentin Sierrával, aki az első szettet 6-3-ra húzta be, aztán 7-5-re 7-5-ös szergyőzelemmel egyenlített Bondár Anna. Egyelőre a döntő szedben mind a két teniszező hozta a saját adogatását. Udvardi Panna viszont azért adogat, hogy meccsben maradjon, Alekszandrovával, a világranglista 19. helyezettjével szemben az első játszmát 6-4-jel bukta el, 5-2-re vezet most Alekszandrova, az adogatás Udvardi Pannánál 40, mind egyébként a játék állása, úgyhogy lehet az a mérkőzés hamarosan véget ér. Addig pedig érdemes körültekinteni, hogy női egyesben milyen egyéb eredmények születtek, óriás meglepetés a wimbledoni tenisztorna első játéknapján nem történt, tovább jutott három játszmában Ostapenko, női egyesben ott van a következő körben természetesen Sabalenka, aki a szerb Kostovicsot verte meg 1 óra 5 perc alatt, simán 2 játszmában. Szintén ott van a Roland Garros győztes a következő körben, Andrejeva a lengyel Linettet múlta felül 7-5-6-4-re. Ez a mérkőzés 1 óra 43 percen át tartott. A cseh Muhova Zaharova elleni 2 játszmás győzelemmel jutott a következő körbe, még Coco Gauff a német Korpacsot verte meg szintén 2 játszmában. A férfiaknál Jannik Sinner már letudta az első körös mérkőzését, és igen csak megnehezítették az olasznak a dolgát. A szerb Kecmanovic 5 játszmás mérkőzésre késztette Sinnert, 6-4-re nyerte meg az első szettet a szerb, aztán 6-3-mal egyenített Sinner. Tie break döntött a harmadik játszmáról Kecmanovic javára, és innen 6-2-6-3-mal fordított Sinner. 3,5 óra volt maga a mérkőzés. Ott van a következő körben Sinnerhez hasonlóan a lengyel Hurkács, aki a norvég Kasper Rüdöt verte 3 sima játszmában, és jelenleg is gyepen van, ugye füvespályás ez a tenisztorna. Djokovic, aki az első játszmát a kínai Wu-val szemben 6-4-re nyerte meg, a második játszmában 4-4 a játékok állása. Tovább jutott a következő körbe Ozsi Aliassim, Davidovics Fokina, Medvegyev, Cicipász, és ugye a magyar teniszezők közül Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is, és még visszatekintek Udvardi Panna mérkőzésére, hogy ott vajon hogyan alakul a döntő játszma, hát úgy, hogy labdája van, break labdája Alekszandrovának a mérkőzés megnyeréséhez, és ezt ebben a pillanatban be is ütötte. Úgyhogy Udvardi Panna búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután Alekszandrova, a világranglista 19. helyezettje 6-4-6-2-re legyőzte őt. 13 perccel múlt 21 óra, és azt hiszem, hogy a híreket megelőzően egy olyan dallal következünk, amelyet most Rio de Janeiro utcán játszanak.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szambá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Mindkét magyar férfi játékos tovább jutott Wimbledonban. Benyújtja a 2026-os költségvetés módosítását a Tisza kormány. Még kitart a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Három játszmában nyert Marozsán Fábián, és bejutott a legjobb 64 közé a Wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 53. magyar játékos 7-5-6-3-6-4-re verte az argentin Tirantét. Focsovics Martin Fanasse ellen nyert, a francia 6-4-4-0-ás hátránynál feladta a mérkőzést. Focsovics a második körben az amerikai Tien, Marozsán a spanyol Davidovics Fokin ellen lép pályára a második körben. A svájci Nicola Portner személyében Bajnokok Ligája győztes kapust igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A 32 éves játékos szerződése három idényről szól. A szerb származású, franciaországi születésű Portner korábban a Magdeburg kapuját vitte, amellyel kétszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját. A svájci válogatottban több mint 150 alkalommal lépett pályára. Portner a következő idényben Mikler Rolanddal alkotja majd a csongrádiak kapus párosát. A két évvel ezelőtt igazolt Európa-bajnok svéd Tobias Tulin ugyanis a Benficához távozik. Miroslav Koubek lemondott a cseh labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A tréner azt követően távozott, hogy csapata a világbajnokságon a csoportkörben gyenge teljesítményt nyújtott, és nem jutott a 32 közé.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben egyharmadával csökkent Magyarországon, közölte a felmérés alapján a Debich. A felmérés szerint a magyar háztartásokban kevesebb az élelmiszer hulladék, mint az európai átlag, de a további csökkentés érdekében még nagy erőfeszítésekre van szükség. A hivatal hangsúlyozza, hogy idén 10 éves a maradék nélkül program, amely sok szemléletformáló aktivitással, oktatási anyaggal és gyakorlati tanáccsal segíti a lakosságot. Idén is megrendezik az ifjúsági PET kupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újra hasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Megdőlt a melegrekord ma délelőtt. Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek. Hollandiában heves zivatarok vetettek véget a hőségnek, sok helyen árvíz alakult ki. Több amszterdami utca is víz alatt áll. Egyetlen éjszaka alatt több mint 300 000 villamcsapást jegyeztek fel. Több épület kigyulladt, a viharos szél országszerte fákat döntött ki és ágakat tört le. Több szabadtéri rendezvény elmaradt.
0: Közlekedés.
1: Pest vármegyében a Biatorbágy-Págy bekötő utat az M1-es autópálya alatti aluljárónál a 2-es kilométernél egy

0: oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 5 perc múlva 9:30, június 29-e van, hétfő, a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a Körkapcsolást tenisszel és helyzetjelentéssel, ahogyan korábban elhangzott. Udvardi Panna női egyesben búcsúzott a wimbledoni tenisz bajnokságtól, miután 2 játszmában kikapott Alekszandrovától. A másik magyar női teniszező döntő játszmára kényszerül az argentin Sierrával szemben, és ebben a szetben 4-2-re vezet Sierra, ráadásul ezekben a pillanatokban adogat, igaz, 30 semmire vezet a játékban Bondár Anna. Ez a találkozó tehát még tart, 6-3-ra nyerte az első játszmát Sierra, 7-5-tel húzta be a második szettet és egyenlített Bondár Anna. A férfiaknál tovább jutott a következő körbe Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is, és Djokovic jelenleg is játékban az első játszmát nyerte a kínai Wu-val szemben, és 6-5-re vezet a második szedben a kínai rivális, igaz, itt most Djokovic adogat az egyenlítésért. A folytatásban pedig felidézzük az elmúlt 7 nap olyan történéseit, olyan heroikus teljesítményeit, amelyet Szilágyi Dóra gyűjtött csokorba.

0: Messi történelmet írt, már ő a VB király. Kanada már a nyolcad döntőben, az ötfoki köztársaság hatalmas meglepetésre tovább jutott. És dupla magyar siker a triatlon világkupán. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, avagy a hét hőseit. A világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa lett Lionel Messi, miután az Ausztria elleni VB csoportmeccsen kétszer is gólt szerzett, és ezzel az argentin válogatott 2-0-ra nyert. A dél-amerikai legenda így megelőzte az örök ranglistán a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A meccset követően így nyilatkozott.
1: Leo, enhorabuena.
2: Leo, gratulálunk, még egy csúcs. Most már te vagy a világbajnokságok történetének legjobb góllövője. Hogyan tudnád összegezni az érzelmeidet? Nagyon boldog vagyok a diadalért, főleg, hogy megnyertük. Nagyon megdolgoztunk érte, nehéz volt, fontos volt, de nyugalmat kölcsönöz a jövőt illetően. Ez a világbajnokság minden mérkőzés nagyon kiegyenlített, nagyon intenzív, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy sikerült behúzni 6 pontunk van, és tovább jutottunk. 18 gól, és még megy tovább. Van egy kedvenc számod? Nem, nem tudnám megmondani. Fáradt vagyok, nem tudom megmondani, melyik a kedvenc gólom mindezek közül. Kicsit elhagyott már az erőm, úgyhogy egyszerűen csak élvezem ezt a pillanatot, és várom, hogy ott legyek a csapatársaimmal. 5 gól az első két meccs során. Sokkal jobb is lehetett volna, nem? Azért látványosan sikerült. Valóban 11-essel még hozzáteltem volna egyet. Soha nem lehet tudni, mi lett volna. De ettől függetlenül örülök az eredménynek, örülök, hogy itt lehetek, és örülök a csapatmunkának. És legyen még jobb a folytatás, így legyen.
0: Messi azóta sem állt le, és csak ezen a világbajnokságon már 6 gólnál jár. A címvédő az osztrákok után Jordániával találkozott a csoportkör záró fordulójában, és a csereként beállt 39 éves klasszis góljának is köszönhetően 3-1-re győzött. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Cristiano Ronaldo megszerezte első és második gólját a labdarúgó világbajnokság Portugália-Üzbegisztán elleni 5-0-ás sikerrel zárult csoportmérkőzésen Houstonban. Ezzel az első labdarúgó lett, aki 6 világbajnokságon is a kapuba talált. A portugál klasszis első góljával azt is bebiztosította, hogy egyszerre legyen hazája a legfiatalabb és legidősebb gólszerzője. Második találatával pedig megelőzte Eusebiót a VB-előtt gólokban. Cristiano Ronaldo 230. válogatott mérkőzésén 145. gólját érte el, és ezzel mindkét mutatóban világrekorder. Cristiano Ronaldo erről is beszélt a mérkőzés utáni nyilatkozatában.
3: Cristiano, jó napot kívánok! Azt mondtad a kameráknak, hogy I'm back, visszatértem. Cristiano, ne felejtsenek el, tehát ez volt a legjobb válasz a bírálatokra. Ez mindig így van.
4: Nos,
3: tudod folytatni így módon? Hiszen elérted ezt a pozíciót, hogy 6 világbajnokságon tudjál gólt lőni, és a portugál válogatott, a portugál futballtörténelem legnagyobb, legeredményesebb játékosa voltál. Számomra a legfontosabb a csapatmunka, hiszen jelen voltunk, tudatosak voltunk, jól készültünk fel, és tudtuk, hogy ez így fog történni. Nagyon keményen dolgoztunk csapatként, nagyon jól összedolgoztunk. Persze vannak rossz dolgok, annak érdekében történnek rossz dolgok, hogy később jó dolgok történjenek. Nagyon nagyszerű, hogy ilyen győzelmet aratunk, de ami a legjobb, hogy hozzájárulhatunk a csapat munkájához, hogy elérjük a célunkat. A célunk pedig az volt, hogy a következő stádiumig eljutunk az egyenes kiesési szakaszig, és szerintem ez meg fog történni.
5: Nos,
3: nagyon észre játszottál. Igen, tudtam, hogy így kell játszani, és tudtam, hogy megkapom a támogatást a játékos társaimtól. Sokan úgy gondolták, hogy már visszavonultam, de én úgy gondoltam, hogy nem így van. Hittem a munkámban, nagyon keményen dolgoztam, és visszatértem. Ezzel válaszoltam bíratokra. Köszönöm szépen, Cristiano, minden jót!
6: Accélération, virgule, petit.
0: Kylian Mbappé is beérte a német Klózét a labdarúgó világbajnokságon szerzett gólokat nézve. Az I csoportban a Real Madrid csatára két góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-es sikeréhez Philadelphiában, és már 16 gólnál tart a világbajnokságokon. Mbappét hallják.
4: Mindannyian nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Hosszú nap volt a mai, de végig koncentráltunk, így elértük a mára kitűzött célunkat. A vihar sem tudott kizökkenteni minket, és megérte várnunk, mert megmutattuk, hogy sokáig juthatunk a tornán.
0: Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort.

0: Uruguay Spanyolország elleni vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább a H-jelű négyesből, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával. Hallgassuk meg a mérkőzés legjobbjának választott Leroy Duarte-t, aki nem mellesleg a Puskás Akadémia játékosa.
1: Honestly, crazy. It's like I'm living in a dream, to be honest.
2: Egy álomban élek, hogy őszinte legyek. Kisgyerekként arról álmodtam, hogy egy világbajnoksága játszak, és a mérkőzés legjobbja legyek. Hihetetlen, hogy ez most sikerült. Történelmet írtunk, amit néhány hete még nem gondoltunk volna. Most itt az idő ünnepelni, majd elkezdünk készülni az argentinok elleni mérkőzésre. Azt hiszem, már bizonyítottuk, hogy bárki ellen képesek lehetünk meglepetést okozni.
0: Története során másodszor jutott a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszába Ecuador, miután hátrányból fordítva meglepetésre 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot az eljelű négyes harmadik fordulójában. Kanada jutott elsőként a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. Steven Eustáquio 5. gólját szerezte a kanadai válogatott színeiben.
3: Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor előttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényesülhet.
0: Szongot, domán, tengeren túli játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL Buffalo-ban megtartott draftján. A 18 éves, 34-szeres felnőtt válogatott csatár a negyedik magyar születésű hók is, aki elkelt az amatőr fiataloknak tartott választáson. A finn Kokkó légiósának játékjogát az 5. körben foglalták le. Szongot az elmúlt 2 szezonban rendre szerepelt a magyar ifjúsági junior és felnőtt nemzeti csapat világbajnokságán. Az idei elit VB-n gólt ütött a briteknek. Érdekesség, hogy felnőtt csapatban még csak a válogatottban szerepelt. Szongot domán Kohári Zsombornak nyilatkozott.
4: Nálunk egy kicsit késett a felvétel, online néztük a hivatalos oldalon, és az ügynököm volt az első, aki felhívott, és ő volt az első, aki mondta, hogy gratulál, hogy draftoltak, és akkor is sokba voltam, aztán pont akkor jelent meg a tévébe is. Nagyon jó élmény volt, az egész családdal néztük, a szüleimmel, akik végig segítettek ezen az úton, nagyszüleim, felemelő érzés volt.
5: Rögtön fel is vette veled a kapcsolatod a Buffalo Sabres. Milyen egyeztetések voltak eddig, mi történt eddig, milyen dolgokat beszéltetek meg a csapattal?
4: Felhívtak, hogy gratulálnak, és hogy várják azt, hogy együtt dolgozhassunk, és nagyon sokat tettem ezért. Örülnek, hogy tagja vagyok az ő csapatuknak. Holnap látlak már élőben, és akkor többet megbeszélünk.
5: Ezen a drafton 95%-ban svéd, orosz, amerikai, kanada játékosok kelnek el. Most pedig egy magyar játékos draftolt a Buffalo. Arra volt megjegyzésük esetleg, hogy milyen különleges nemzetből érkezel?
4: Ügynököm is, meg ők is gratuláltak ehhez, hogy ez nem csak nekem egy nagyon nagy dolog, hanem ez tényleg az egész magyar hokinak nagy dolog, és kicsit fel tudja rakni a térképre a mi hokinkat is, és ez is volt a célom, hogy magamnak bizonyítsak, és hogy elkeljek, de mindig is tudtam, hogy azért én az országnak a hokiáért is sokat tehetek.
5: Ha egy picit visszamegyünk az esemény előtti napokra, neked volt bármi megérzésed, volt bármi sejtésed, hogy mi történhet, vagy inkább félretettél mindent, és csak vártad, hogy mi fog történni?
4: Pár álmatlan éjszaka van mögötte. Már itt a vége felé nem tudtam másra gondolni. Itt már nem tudsz bizonyítani a meccsen, hogy előbb vigyenek, vagy hol vigyenek. Itt már csak az van tényleg, hogy csapatok mit akarnak. Nagyon nehéz pár nap volt izgulás szempontjából. Számítottam rá, hogy draftolnak, de nyilván bennem volt az is, hogy mi van, ha nem, de szerencsére jól sikerült.
0: Címét megvédve Lehmann Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves sportoló sorozatban negyedszer lett győztes a versenyen. A magyar olimpikont Kreisz

0: Nagyon kemény volt, ugye nem kell senkinek ecsetelni, hogy milyen meleg volt a tegnapi napon itt Tiszaújvárosban, talán extrán az országhoz, az országban a többi részhez képest közel 40 fok volt, úgyhogy nem könnyítette meg a versenyzők dolgát, azt gondolom, főleg, hogy ugye ez már a második versenynap volt, hiszen itt Tiszaújvárosban a világkupa ilyen formulában zajlik le, hogy szombaton elődöntők vannak, vasárnap pedig döntők, és már a szombati nap is nagyon kemény volt a hőség miatt, de a vasárnap volt az igazán meleg nap, és az igazán kemény nap is.
1: Ugye a sprintában rendezték a tiszaújvárosi versenyt, ha mondjuk az olimpiai táv lett volna a versenynek a hossza, akkor lehetett volna egyáltalán teljesíteni értelmezhető idővel, körülmények között a 40 fokos hőségben ezt a versenyt, vagy ez pont egy ilyen lélektani határ volt, ami még a szervezet tűrőképességén éppen belül van?
0: Úgy gondolom, hogy ez szerencsésen alakult, hogy sprintávon volt ez a verseny, hiszen tényleg ilyen extrém körülmények között nagyon a határon vannak a versenyzők. Nyilván meg lehetett volna csinálni olimpiai távon is, egy kicsit lassabban is, és egy kicsit jobban odafigyelve, akkor biztos vagyok benne, hogy jóval több versenyzőnek kellett volna feladni például a versenyt, így is már a szombati napon sajnos sokan hullottak, hiszen nem mindenki van hozzászokva ehhez, ezekhez az extrém körülményekhez, úgyhogy ott sok versenyzőnek kellett feladni a versenyt, és ezáltal már ott szedte áldozatait a pálya, de igen, az extrém körülmények egészen biztos, hogy még keményebbek lettek volna egy olimpiai táv során, és akkor így mondjuk egy 14-40-es futásról beszélünk, akkor viszont nem nagyon lettek volna lehet 30 percen belüli futóidők, hiszen ilyen hőségben ez nem is nagyon ésszerű.
1: Említetted azt, hogy az úszásnál kicsit hátrébb jöttél ki a vízből, mint amihez te hozzászoktál. Mi volt ezt követően a taktikád, amit felépítettél a kerékpározásra és a futásra, hogy elkap mondjuk Tom Lernót?
0: Igen, az úszás kivetelnél már láttam, hogy Dévai már nagyon meghúzta a mezőnyt, és tőlük egy 11-12 másodpercet értem csak partot, úgyhogy tudtam, hogy abban a 200 méterben, amíg a víztől eljutok a depóig, ott nagyon össze kell szednem magam, eleve gyorsan kell odaérnem a depóba, hogy egy kicsit már minimalizálni tudjam ezt a hátrányt, illetve talán életem legtökéletesebb depózását sikerült megcsinálnom. Ott is hoztam, ha jól tudom, 4-5 másodpercet, szóval lettek ahhoz, hogy ne ússzon el az újabb győzelemnek a reménye, és ez szerencsére össze is tudott jönni, és nagyon higgadtan depózva, és nagyon higgadtan a spanyol sráccal összedolgozva ott voltunk egész hamar a szökésben, és onnantól pedig abszolút csak az, hogy minél inkább készen tudjam elkezdeni a futást, szóval, hogy minél több energiát spóroljak, az volt a kulcs része a versenynek, azt gondolom, és amint megkezdtük a futást, onnantól pedig tényleg maximális erőbedobás, és ami maradt az 5 kilométerre.

0: nőknél ugyancsak magyar siker született, a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első világkupa győzelmét aratta.
1: Számomra még mindig egy kicsit hihetetlen, hogy tényleg így sikerült megnyerni, mert nem gondoltam volna, sőt még a dobogót se. De nyilván mindig is így a magas listámon volt, hogy egyszer itt van Tiszaújvárosba tudjak nyerni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sikerül, úgyhogy hát tényleg még egy kicsit fel kell dolgozni, mert számomra még mindig egy kicsit ilyen hihetetlen.
2: Hogy bírtad a körülményeket? Mert azért a 40 fokos hőség az elképesztő lehetett élsportolóként.
1: Hát igen, elég meleg volt, a víz is 31 fokos volt, úgyhogy nem igazán volt hűsítő már az úszás se, de igyekeztem locsolni magam a biciklén, és szurkolók is mondták, hogy frissítsünk, frissítsünk, úgyhogy nagyon sokat segített, az 2 kulacsot vittem, és ezzel végig locsoltam magam is a futáson, és szerencsére ilyen 600 méterenként volt frissítő, úgyhogy azért körülként 2-szer tudtunk frissíteni, ami ez elég nagy segítség volt. Illetve a befutónál is volt ilyen hidegmedence, úgyhogy ahhoz képest egész jó volt, de azért tényleg nagyon meleg volt. Azzal nyugtattam magam, hogy mindenkinek meleg van, úgyhogy igen.
2: Téged is meglepett ez az eredmény. Mi volt ez, amivel előzetesen odálltál a rajthoz? Mit szerettél volna ebből a versenyből kihozni?
1: Hát igazából a fő célom az volt, hogy a top 5-ben legyek benne. A dobogóra így nem is nagyon gondoltam. Nyilván nagyon álomszerű lett volna, de inkább a top 5-öt tűztem ki magamnak.
2: És mi volt az első jel, amikor érezted, hogy ebből akár több is lehet?
1: Talán akkor, amikor a Ginga utolsó körénél voltunk, akkor azért hallottam, hogy 2 perc volt talán a vezetésünk. Jönnál azért gondoltam, hogy azért elég nagy munka kell, hogy felfussanak ránk. Úgyhogy ott már volt bennem egy ilyen gondolat, hogy talán a dobogó meg lehet, illetve a kintről is hallottam, hogy mondták, hogy a dobogó az már a miénk. Igazából a nyerés az akkor tűzösült bennem, amikor már a készőnyegen voltam, addig igazából kérdezgettem folyamatosan a kint lévőket, a szurkolókat, hogy mennyire vannak, mert nyilván azért volt bennem egy olyan, hogy ne is felfussanak. Igazából a nyerés az a fél előtt vált valóság.

0: Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárta a budapesti öttusa világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. A VK fináléban a sorozat három állomásán, Kairóban, a bulgáriai Pazardzsikban és két hete a magyar fővárosban elért eredmények alapján lehetett bekerülni. A magyar versenyzőket Kreisz Bálint kérdezte a döntő után, először Guzi Blankát.
1: Furcsa kimondani, de ez az első olyan eredményed a szezonban, ami nem dobogós pozíció. Mik a pozitívumok számodra ebben a napban? Hogyan értékeled ezt a amúgy nagyon szép negyedik helyet?
2: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a négyest. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is. Szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is.
1: Itt az akadálypályánál az tudatosult benned, hogy a vilegő létráknál mekkorát mentettél, és hogy milyen közel voltál mondjuk, hogy visszacsúszson a lábad, vagy ezt így próbáltad, vagy tudtad kizárni magadból?
2: Így van, éreztem közben, hogy a billenőn is, illetve azért a climbing holdon is volt egy olyan fogásom, aminél azt hittem, hogy majdnem lecsúszik a kezem. Örülök neki, hogy azért bármennyire is kicsit dekoncentrált voltam, vagy erőtlen, azért volt annyi lélekjelenlétem, hogy tudtam ezeket úgy tovább pörgetni, és nem estem ki abból a fókuszból, amiben éppen voltam. Szerintem ezek teszik értékessé igazán az ilyen pályákat, hogy az ember tét helyzetben képes ezeket kontrollálni.
1: Nagyon sűrű és sikeres szezonod is van. Hamarosan következik a legfontosabb rész Európa világbajnoksággal. Lesz azért egy pici időt pihenni, mielőtt ráfordulsz a szezon hajrájára?
2: Így van, most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenőm. Mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Nagyon jó volt, hogy a budapesti világkupa előtt, ugye két héttel ezelőtti verseny előtt egy aerob munkára léptünk be így a felkészülés gyanán. És szerintem azért nem fogytam el teljesen erre a versenyre, mert ott egy ilyen munka előzte meg azt a versenyt. Azt gondolom, hogy most is egy picit le kell ülnünk átbeszélni, hogy mivel tudjuk segíteni a szervezetemet, hogy legyen ereje a maradék versenyekre. De azt gondolom, hogy ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és azt gondolom, hogy jó lesz a folytatás is.
0: Erdős Rita is nyilatkozott Kreisz Bálintnak.
1: Nagyon nagyot küzdöttél itt a kombinált számban. Elégedett vagy ezzel a teljesítménnyel, ami például itt a futás során kijött?
3: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinált számot most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben, nem voltam annyira energikus. De egyébként az úszásba is fejlődtem, megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességgel nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült a pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ba lennem.
1: Ha jól látom, akkor egy hűtőmellény van rajtad, másodjára elviselhetőbb volt ez a 40 fok, vagy ez nem lehet ezt hozzászokni?
3: Hát most is nagyon nehéz volt, de én még mindig azt mondom, hogy a verseny közben az nekem sokkal rosszabb volt, hogy a nagyon melegből ide a hidegbe visszajöttünk, ez engem egy kicsit jobban megviselt, itt pár lépésig levegőt is máshogy kellett vennem, úgyhogy talán nekem az rosszabb volt visszafele.
1: Milyen érzésekkel vágsz neki a szezon folytatásának itt az Európa-bajnokságig és a világbajnokságig vezető útnak?
3: Motivált vagyok, látom mindegyik számba az előrelépéseimet, és tudom, hogy még mindegyik számba van mit javítanom, ez egyébként nagyon jó érzéssel tölt el, hiszen mindig az a dolgunk, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még van bennem bőven, és szeretném ezt meg is mutatni majd.
0: Milák Kristóf nyerte a 100 méteres pillangóúszást a hét dombel nevezésű római nemzetközi viadal nyitónapján. A szám regnál olimpiai bajnoka 50,47 század másodperces eredménnyel győzött. Több mint 4 tizeddel előzte meg a tavalyi világbajnokságon ezüstérmes svájci Noé Pontit. Ezzel megint övé a két legjobb idő az idei világranglistán, amelyet 50,22 elvezet, a hazai szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint. A kétszeres olimpiai bajnok 50 pillangón 22,86 század másodperces idővel csapott célba, ami új országos csúcs. Milák 100 gyorson bronzérmes lett. Márton Richárd 200 méteres pillangóúszásban Európa-bajnoki szintes idővel a második helyen végzett. Zombori Gábor 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. Ezen kívül dobogóra állhatott, és egyaránt harmadik lett 200 méter háton Molnár Dóra, ugyanebben a számban a férfiaknál Kovács Benedek, valamint 200 méter vegyesen Török Dominik. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztráknak díjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtott pilótának ez az idei második futamgyőzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba a másodikként. Az összetetben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt.

foci történelmet írt, már ő a VB király. Kanada már a nyolcad döntőben, a zöldfoki köztársaság hatalmas meglepetése tovább jutott. Dupla magyar siker a triatlon világkupán. Avagy néhány példa a hét hőseire.

0: Szilágyi Dóra összeállítását hallották. 9 perc múlva kereken 22 óra, nem maradt női teniszező magyar részről versenyben a wimbledoni teniszbajnokságon egyesben, ugyanis Udvardi Panna után Bondár Anna is búcsúzott a viadaltól. Bondár Anna az argentin Sierrától kapott ki méghozzá döntő játszmában. Az első szettet 6-3-ra nyerte meg Sierra. 7-5-tel egyenlített Bondár Anna, és majdnem egy órás játszmában, a harmadik játszmában tehát 7-5-re bizonyult jobbnak Sierra, ezzel tehát női egyesben már nincs magyar, akiért szoríthatnánk, férfi egyesben viszont Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is készülhet a második körre. És még egy részeredmény szintén a teniszvilágából, mert hogy férfi egyesben ott van a gyepen továbbra is Novák Djokovic, a 24-szeres Grand Slam győztes pedig. A második játszmát elveszítette a kínai Wu-val szemben, az első szettet 6-4-re nyerte meg Djokovic, 7-5-re viszont behúzta a második játszmát Wu, és egyenített tehát. És Wu-nál az adogató előny a harmadik játszmában is. Ennyi tehát egyelőre Wimbledonból, mi pedig hamarosan folytatjuk méghozzá nemzeti sportlapszemlével.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A mikrofonnál Tóth Béla, folytatjuk a körkapcsolást. Ekkor tájt már bőven tudják a vezető szerkesztők is, hogy mi lesz a holnapi Nemzeti Sportban. A vezető szerkesztő ma Estóth János, ő árulja el nekünk, hogy mi olvasható a holnapi lapszámban.
3: Szép estét kívánok, természetesen kiemelten foglalkozunk a labdarúgó világbajnokság történéseivel, illetve egy kicsit előre is tekintünk, már csak azért is, mert Borsos László kollégám Mexikóban tartózkodik, és ugye már Mexikó válogatottja története során először hibátlanul kapott gól nélkül zárta a csoportkört, azaz tovább jutott. Kollégánk Ricardo López C. futball elemzővel találkozott, és vele beszélgetett a mexikai és az ekvádori csapat mérkőzésének esélyeiről. Természetesen kritikus is volt, tehát a mexikai válogatott nem mondta egyértelműen esélyesnek, viszont nagyon érdekes, hogy szerinte nagyon-nagyon sokat nyomhat a labdába az, hogy az Azték stadionnak egészen elképesztő atmoszférája van, és ha a mexikói közönség tűzbalázba jön, az bizony akár gólelőnyt is jelentett. Ha már futball, ugye már itthon is javában készülnek a csapatok, a Paksiak vezetőedzőjével Bognár Györgyel készített interjút Zombori András kollégám, előző idén bronzérmesként zárva együttes szakvezetőjét az egészségi állapotáról is kérdezte, hiszen az előző bajnokság befejezése után a tréner tért protézist kapott, elmondta, hogy most már rá tud lépni a lábára, de azért kell még 2-3 hónap, hogy teljesen rendben legyen. A csapata is alakulóban van, hamarosan 28 tagúra szűkítik a keretet. Bognár Györgyet arról is kérdeztük, hogy vajon szerencsésnek tartja-e, hogy a konferencia ligában mindjárt elsőre a Panathinaikost kapták. De hogy ne csak futballról essék szó, a Szolnok férfi kosárlabda csapata új edzőt kapott, mégpedig a 2023-as VB-n a finn válogatottnál másod edzőként dolgozó Mikko Larkas személyébe, aki Lengyelországból a Sopot csapatától érkezett, amely a kupát nyert, szuperkupa döntőbe jutott, és a FIPA Európa kupában a második csoportkörig menetelt. Ennek ellenére nem hosszabbítottak vele szerződést, nem tagadta, hogy ez nagy csalódás volt, viszont az olajbányászval gyorsan meg tudott egyezni. Elmondta, hogy az előző idényben látottál egy gyorsabb, egyszerűbb játékot játszó csapatot szeretne építeni. Visszatérünk még arra, hogy a Buffalo Sabres draftolta, ugye egy NHL klubról van szó, Szongot Domán, mégpedig a draft 5. körének 156. helyén. Azt a Vas Jánost kérdeztük Szongot kilátásairól, akinek a játékjogát szintén lefoglalták 24 évvel ezelőtt, mégpedig a Dallas Stars volt, amelyik lecsapott a magyar játékosra. Jelenleg edzőmentor és tehetségfejlesztési igazgató Diós Győrben, és hát őszintén mondta, hogy óriási siker természetesen Szongot draftolása, de az NHL-be bejutni, hát ahogy ő fogalmazott, nem sprintfutam, hanem maratoni, nagyon hosszú folyamat, és azért minden nap tenni kell valamit, de nagyon reménykedik benne, hogy meg lehet Szongot személyében az első NHL-ben tétmeccsen pályára lépő magyar hokis.
2: Estóth Jánost hallottuk.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 4 perccel múlt 22 óra, mikrofonnál Tóth Béla, triatlonnal folytatjuk. Nem akármilyen teljesítménnyel nyerte meg a Tiszaújvárosi világkupa versenyt az a Léman Csongor, aki 40 fokban versenyezte végig a viadalt, ráadásul 31 fokos vízben kellett teljesíteni az úszótávot, na hát megjárta a hadakutyát, és végül is óriási győzelmet aratva hazai pályán tartotta a bajnoki címet. Léman Csongorral Kreisz Bálint beszélgetett.
2: Nagyon kemény volt, ugye nem kell senkinek ecsetelni, hogy milyen meleg volt a tegnapi napon itt Tiszaújvárosban, talán extrán az országhoz, az országban a többi részhez képest közel 40 fok volt, úgyhogy nem könnyítette meg a versenyzők dolgát, azt gondolom, főleg, hogy ugye ez már a második versenynap volt, hiszen itt Tiszaújvárosban a világkupa ilyen formulában zajlik le, hogy szombaton elődöntők vannak, vasárnap pedig döntők, és már a szombati nap is nagyon kemény volt a hőség miatt, de a vasárnap volt az igazán meleg nap, és az igazán kemény nap is.
3: Az, hogy szombaton egy picit meg lehetett tapasztalni ezt a fajta nehézséget, amit az időjárás okozott, ez bármilyen formában tudott segíteni vasárnap, vagy egyáltalán erre fel lehet készülni, hogy milyen, amikor nem is mondjuk úszni, de kerékpározni, meg futni kell 40 fokban?
2: Igen, abszolút segített a szombat, főleg, hogy csak néhány nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból Olaszországból, ahol jóval hűvösebb hőmérséklet volt, így nem túl sok időnk volt hozzászokni ehhez az extrém nagy hőséghez, úgyhogy a szombati elődöntő az nagyon jól jött, és az egy igazi felkészülési verseny volt a vasárnapi döntő előtt. Gondolok itt arra, hogy intenzitásban is tudtuk végre gyakorolni azt, amit edzésen mondjuk nehéz imitálni, illetve a hőmérséklethez is sikerült úgy, ahogy így hozzászokatni magunkat. Ugye egy akkora sok volt ez a szervezetnek, hogy másnapra azért valamilyen szinten már reagált rá, és egy kicsit a vasárnapi nap úgy éreztem, hogy akkor már jobban meg tudtam birkózni a hőséggel, és így valóban csak az ellenfelekre kellett koncentrálnom.
3: Hogy lehet versenyzőként felkészülni arra, hogy neked teljesíteni kell a távot, és hogy ne fogyj el mondjuk az energiáddal ideje korán?
2: A szombati nap, főleg ebben a kétnapos versenyformulában, abban a kulcsdöntő, ugye mindenki próbál minél több energiát spórolni, hogy a lehető legfrissebb lábakkal álljon oda a vasárnapi döntőre, és ugye az volt az első ilyen kulcsrésze a dolognak, hogy ott minél inkább meg kellett próbálni spórolni az energiákkal, és tényleg csak annyit beletenni, hogy meglegyen a kvalifikáció a döntőre, és utána pedig minél gyorsabb regeneráció. Vasárnap pedig ott is nyilván mindenki egy kicsit próbál spórolni, amennyit lehet, de az már a döntő napja, ugye ott osztják az érmeket, szóval ott abszolút bele kell menni a vörös zónába, hogyha szükséges. Volt is rá szükség, hiszen az úszáson például a döntőben a tegnapi napon pont az első sornak a végén jöttem ki 7. helyen, ami egy kicsit hátrébb van, mint amihez úgy szoktam az elmúlt években, úgyhogy ott nagyon-nagyon kellett sietni, hogy el tudjam csípni az első bolyt, és egy nagyon gyors depót, illetve egy nagyon gyors első 2 kilométert kellett a bringán csinálni, hogy ott tudjak lenni biztosan, de onnantól pedig abszolút az volt a cél a kerékpáron, hogy minél több erőm maradjon futásra, hiszen ott volt pont az a két ellenfelem, a francia, illetve a spanyol versenyző is kerékpáron, akikkel tudtam, hogy majd nagyot kell meccselni a dobogóért.
3: Ugye a sprintában rendezték a Tiszaújvárosi versenyt, ha mondjuk az olimpiai táv lett volna a versenynek a hossza, akkor lehetett volna egyáltalán teljesíteni értelmezhető idővel, körülmények között a 40 fokos hőségben ezt a versenyt, vagy ez pont egy ilyen lélektani határ volt, ami még a szervezet tűrőképességén éppen belül van?
2: Úgy gondolom, hogy ez szerencsésen alakult, hogy sprintávon volt ez a verseny, hiszen tényleg ilyen extrém körülmények között nagyon a határon vannak a versenyzők. Nyilván meg lehetett volna csinálni olimpiai távon is, egy kicsit lassabban is, és egy kicsit jobban odafigyelve, akkor biztos vagyok benne, hogy jóval több versenyzőnek kellett volna feladni például a versenyt, így is már a szombati napon sajnos sokan hullottak, hiszen nem mindenki van hozzászokva ezekhez az extrém körülményekhez, úgyhogy ott sok versenyzőnek kellett feladni a versenyt, és ezáltal már ott szedte áldozatait a pálya, de igen, az extrém körülmények egészen biztos, hogy még keményebbek lettek volna egy olimpiai táv során, és akkor így mondjuk egy 14-40-es futásról beszélünk, akkor viszont nem nagyon lettek volna lehet 30 percen belüli futóidők, hiszen ilyen hőségben ez nem is nagyon észszerű.
3: Említetted azt, hogy az úszásnál kicsit hátrébb jöttél ki a vízből, mint amihez te hozzászoktál. Mi volt ezt követően a taktikád, amit felépítettél a kerékpározásra és a futásra, hogy elkap mondjuk Tom Lernót?
2: Igen, az úszás kivetelnél már láttam, hogy Dévai Márc nagyon meghúzta a mezőnyt, és tőlük egy 11-12 másodpercet értem csak partot, úgyhogy tudtam, hogy abban a 200 méterben, amíg a víztől eljutok a depóig, ott nagyon össze kell szednem magam, eleve gyorsan kell odaérnem a depóba, hogy egy kicsit már minimalizálni tudjam ezt a hátrányt, illetve talán életem legtökéletesebb depózását sikerült megcsinálnom. Ott is hoztam, ha jól tudom, 4-5 másodpercet, szóval lettek ahhoz, hogy ne ússzon el az újabb győzelemnek a reménye, és a szerencsére össze is tudott jönni, és nagyon higgadtan depózva, és nagyon higgadtan a spanyol sráccal összedolgozva ott voltunk egész hamar a szökésben, és onnantól pedig abszolút csak az, hogy minél inkább készen tudjam elkezdeni a futást, szóval, hogy minél több energiát spóroljak, az volt a kulcs része a versenynek, azt gondolom, és amint megkezdtük a futást, onnantól pedig tényleg maximális erőbedobás, és ami maradt az 5 kilométerre.
3: Mind a két depózást te zártad a legjobb idővel, úszással a kerékpára váltásnál ott másodperceket adtál szinte mindenkinek, de a futásnál is 1-2 másodperccel mindenkinek jobb voltál. Készültél erre tudatosan az elmúlt hónapokban, mondjuk az edzőtáborban, vagy most csak kijött a lépés úgy, ahogy eddig is szoktad csinálni?
2: Kimondottam, most nem volt erre plusz kapacitásom az edzőtáborban, hiszen annyi speciális edzést kellett megcsinálni, de folyamatosan gyakorlok nyilván versenyek előtt, meg azt gondolom, hogy a hazai pálya nyugalma az ilyen apróságokból meg tud nyilvánulni, hiszen tényleg ezek azok a körülmények, amikkel nap mint nap találkozom, ugyanazokon az utcákon van a verseny, és ilyenkor, mikor ilyen műansznyi dolgok vannak, akkor ez az apró nyugalom, ez szerintem sokat tud számítani, és ez egy ilyen dolgon tud múlni néhány másodperc, ami például itt nagyon kapóra jött.
3: Milyen volt egyébként az edzőtábor? Mik voltak a legnagyobb tanulságai vagy hasznai, amikből mondjuk hosszú távon is tudsz építkezni?
2: Úgy gondolom, eredményes edzőtábort zártunk, 2 hetet voltunk Livignóban, ez 1800 méteren fekszik a svájci határon, még olasz oldalon. Kovács Gyulával voltam az egyik csapattársammal, és úgy gondolom, hogy mind a három számban meg tudtuk csinálni azokat az edzéseket, amik kellenek ahhoz, hogy ez a jelenlegi versenyblokk, ami most Tiszaújvárossal kezdődött, az eredményes legyen. Nagyon érdekes tapasztalat volt nyilván, hogy most szerdán jöttünk le, így nem feltétlenül volt most a Tiszaújvárosi verseny még ideális, de egy kicsit nagyobb képben kellett gondolkodnunk, hiszen 2 hét múlva lesz a hamburgi verseny, illetve arra 2 hétre majd a londoni verseny, mind a kettő a világbajnoki szériának a része, ráadásul Hamburgban még a mixváltó világbajnokság is lesz, ahol nagyon oda fogjuk tenni magunkat magyar csapattal, hogy minél jobban bebiztosítsuk magunkat az olimpiai kvalifikációban, mint csapat is, nem csak egyéni versenyzők. Úgyhogy ez ilyen szempontból nem feltétlenül volt most egy könnyű verseny a Tiszaújváros, a meleg miatt sem, illetve a magaslat hatása nem ilyenkor érvényesül a legjobban. Úgyhogy egy kicsit ezért is kellett észre versenyezni most a hétvégén, de láttuk, hogy akár egy ilyen verseny naptól is mennyivel jobban tud menni a másnap, úgyhogy értékes tapasztalatokra tettünk most is szert.
3: Tiszaújvárosban lehetetlen volt téged az elmúlt években legyőzni, hogyha azt nézzük, hogy idén milyen körülmények voltak, és hogy a szezonodnak egy másik részén jött ez a verseny, akkor hova helyeznéd el ezt a sikert így az elmúlt évek tiszaújvárosi győzelmei közül?
2: Mindegyik itteni győzelem tényleg mindig az évben az egyik legkiemeltebb, szívemhez közel álló emlék. Most is ugyanarra a polcra tenném igazából, mint mindegyiket. Egy kicsit az idejében jobban tartottam a versenytől, pont azáltal, hogy a szombati nap az egy kicsit nehezebben esett az edzőtábort követően, úgyhogy láttam rá esélyt, hogy esetleg ez lehet az év, amikor nem biztos, hogy sikerül a dobogó legfelső fokára állni, épp ezért nagyon tudatosan is próbáltam versenyezni vasárnap, úgyhogy így tényleg nagyon, nagyon megható és nagyon örömteli volt a pillanat, amikor át tudtam szakítani a célszalagot, és ezáltal tényleg ez egy nagyon nagy öröm volt, hogy ilyen körülmények között is sikerült ez idén.
3: Már szóba hoztad, hogy 2 fontos állomás következik majd a következő hetekben itt a világbajnoki sorozatban, London és Hamburg. Egyrészt jól éreztem a szavaidból, hogy Hamburgban kicsit a fókusz inkább a vegyes váltón lesz az olimpiai kvalifikáció miatt, és úgy összességében mi az, amit kitűzöm magadnak erre a két állomásra?
2: Igen, a Hamburg az egy nagyon pörgős verseny mind a két napon. Szombati egyéni is nagyon fontos állomás, hiszen például jövőre ott lesz a világbajnoki széria az záró futama, úgyhogy ez egy olyan állomás, ahol minden évben ott vagyunk, és talán az egyik legerősebb versenye a szériának. Mindig óriási hangulat van, és brutálisan gyors versenyzés, úgyhogy idén is erre számítunk, de úgy gondolom, hogy ez a tiszaújvárosi verseny nagyon jó formába hozó volt, és 2 hét múlva remélhetőleg még jobb formában tudom megkezdeni azt a versenyt, és hát ugyanolyan célokkal állnék hozzá, mint bármelyik világban kiszírja versenyhez, hogy top 3-at szeretnék hozni, ami nem lesz könnyű, hiszen ott iszonyat gyors futás van, az 5 kilométerre közel 14 percet kell futni, hogy valaki labdába tudjon rúgni az érmes helyezésekért, úgyhogy biztos, hogy iszonyatos menés lesz most is, illetve igen, rá két hétre pedig lesz a londoni verseny, ahol szintén sprintávon kell versenyezni, ez egy új helyszíne a szériának, úgyhogy ezáltal egy kis újdonságot hoz így a szezonba, és hát ott is hasonló célokkal vágok majd bele a versenybe, de nyilván az még odébb van egy kicsit.
1: Némon Csongort hallották, riporterünk pedig azt a Szalai Fannit is megszólaltatta, aki nemrég még érettségizett, mindössze 18 esztendős, és élete során először világkupa diadalt élhetett át, hol máshol, ő is Tiszaújvárosban. Szalai Fannit Krejsz Bálint szólaltatta meg.
4: Számomra még mindig egy kicsit hihetetlen, hogy tényleg így sikerült megnyerni, mert nem gondolta volna, sőt még a dobogót se. De nyilván mindig is így a magas listámban volt, hogy egyszer itthon Tiszaújvárosba tudjak nyerni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sikerül, úgyhogy hát tényleg még egy kicsit fel kell dolgozni, mert számomra még mindig egy kicsit ilyen hihetetlen.
3: Hogy bírtad a körülményeket, mert azért a 40 fokos hőség az elképesztő lehetett élsportolóként?
4: Hát igen, elég meleg volt, a víz is 31 fokos volt, úgyhogy nem igazán volt hűsítő már az úszás se, de igyekeztem locsolni magam a biciklén, és szurkolók is mondták, hogy frissítsünk, úgyhogy nagyon sokat segített, az 2 kulacsot vittem, és ezzel végig locsoltam magam is a futáson, és szerencsére ilyen 600 méterenként volt frissítő, úgyhogy azért körülként kétszer tudtunk frissíteni, ami ez elég nagy segítség volt. Illetve a befutónál is volt ilyen hideg medence, úgyhogy ahhoz képest egész jó volt, de azért tényleg nagyon meleg volt. Azzal nyugtattam magam, hogy mindenkinek meleg van, úgyhogy igen.
3: A tegnapi döntőnél egyébként segítség volt az, hogy az elődöntő során valamennyire már megtapasztaltatok hasonló körülményeket? Tehát, hogy nem először kellett átélni ezt?
4: Szerintem igen, abszolút. Talán az elődöntő egy picit hűvösebb volt, meg ugye azért ezt a futásnál tudtunk tartalékosabban menni, de szerintem azért segítség volt, mert a vizet is meg tudtuk szokni, mert már az elődöntőn is melegebb volt, úgyhogy azért szerintem ez egy jó nagy segítség volt, hogy elődöntőn is már meg tudtuk tapasztalni.
3: Mondtad azt, hogy téged is meglepett ez az eredmény. Mi volt ez, amivel előzetesen odaálltál a rajthoz? Mit szerettél volna ebből a versenyből kihozni?
4: Hát igazából a fő célom az volt, hogy a top 5-ben legyek benne. A dobóra így nem is nagyon gondoltam. Nyilván nagyon álomszerű lett volna, de inkább a top 5-öt tűzteni ki magamnak.
3: És mi volt az első jel, amikor érezted, hogy ebből akár több is lehet?
4: Talán akkor, amikor a Ginga utolsó körénél voltunk, akkor azért hallottam, hogy 2 perc volt talán a vezetésünk. Na, azért gondoltam, hogy azért elég nagy munka kell, hogy felfussanak ránk. Úgyhogy ott már volt bennem egy ilyen gondolat, hogy talán a dobogó meg lehet, illetve a kintről is hallottam, hogy mondták, hogy a dobogó az már a miénk. Igazából a nyerés az akkor tudatosult bennem, amikor már a készőnyegen voltam addig igazából. Kérdezgettem folyamatosan a kint lévőket, a szurkolókat, hogy mennyire vannak, mert nyilván azért volt bennem egy olyan, hogy ne is felfussanak. Igazából a nyerés az a félelőtt vált valóság.
3: És a futásnál alapvetően is az volt a taktikád, hogy mennél minél gyorsabban elszakadni mindenkitől, vagy ezt mondjuk csak a helyzet hozta, hogy érezted, hogy a dobogó az meg lehet, akár még többet is elérhetsz, akkor próbáljuk meg kihozni ebből a maximumot. Tehát, hogy kicsit felborította a taktikádat az, hogy ilyen jól álltál?
4: Hát igazából szerintem igen, abszolút feldobta. Az első körnél igazából az volt a taktikám, hogy elmenjek ott az ausztrál lánnyal, de éreztem, hogy egy picit több van bennem, de nyilván azért nem akartam elfutni, de éreztem, hogy a lábaim meg jók, és tudnék gyorsabban menni, hogy igazából az első frissítő után megpróbáltam. Picit kockáztattam, de úgy voltam vele, hogy meg kell próbálni, mert jó, tehát erősnek éreztem magam.
3: 2 percet javítottál az elődöntőhöz képest a futásodon. Ez csak a tartalékolásnak köszönhető, vagy ez egy olyan idő a 16:33, amit még mondjuk te se feltételeztél, hogy Tiszaújvárosba hazai környezet előtt összejöhet?
4: Hát szerencsére az első nap azért a bicikli miatt tudtunk tartalékosabban futni, de nem gondoltam volna, hogy így fog sikerülni a futás. Igazából én az ilyen 16:50 körül saftoltam volna, mert azért mégiscsak meleg van, gondoltam, hogy erős lesz a bicikli, meg tudunk lépni hárman. Úgyhogy igazából az is meglepett, hogy ennyit sikerült fogni, de nagyon örülök neki.
3: 18 éves vagy, és ha jól tudom, akkor mostanában érettségiztél. Hogy sikerült beépíteni a felkészülést egy ilyen sűrű iskolai menetrendbe és az érettségi időszakába?
4: Hát elég bonyolult volt sokszor. Még az érettségi mellé beszerveztem magamnak, hogy a jogosítványomat is megcsinálom, úgyhogy igazából így edzeni kellett, tanulni és a jogosítványt is csinálgatni, de igazából nagyon sokat segített a családom, meg az edzők is nagyon rugalmasak voltak, és tényleg mindent úgy össze tudtunk hozni, hogy mindenre legyen idő, és minden minőségi legyen, úgyhogy igazából jó nagy segítségem volt, hogy ezt az időszakot így meg tudjam csinálni, és tényleg nem kellett kiadni sem edzést, úgyhogy nagy szerencsém volt.
3: És mind a három fronton sikerült úgy teljesíteni, hogy szeretted volna? Tehát tökéletes volt az a június?
4: Igen, igen. Az edzések is szuperek voltak, az érettség is nem kitűnő lett, de úgy gondolom, hogy az edzések mellett, meg minden mellett azért jó 4 egész felett lett bőven az átlagom, úgyhogy igazából örülhetek neki, úgyhogy sikerült mindegyik része lehozni azt, amit szerettem volna.
3: A szezonod eddigi részét hogy értékeled? Azért már jó néhány versenynapot van a lábadban, a triatlon világkupában, Lázarottéban, volt egy 9. helyed, aztán Európa kupát nyertél 2-szer is. Hogyan látod, és most itt a tiszaújvárosi világkupa győzelem, hogyan látod az eddigi részét a szezonnak, ennek a néhány hónapnak, ami mögötted van?
4: Hát eddig nagyon elégedetten tekintek vissza, igazából mindent, amit szerettem volna, azt sikerült megcsinálni, folyamatosan tudunk építkezni. Tényleg egy nagyon okos építkezést csináltunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy én eddig nagyon elégedett vagyok a szezonnal, remélem, hogy a másik fele is ilyen lesz.
3: Miben más a felnőtt mezőny, mint a junior mezőny, akár itt mondjuk versenydinamikára értve, akár pedig, nem tudom, az ilyen mentális dolgokra? Máshogy kell elindulnod egy felnőtt versenyen, mint az előző években mondjuk a junior versenyeken kellett?
4: Hát igazából, ha a mentális részét nézik, akkor sokkal nyugodtabban állok oda, mert azért a junior versenyeken van egy ilyen elvárás magam felé, hogy

0: erősebb, mint egy junior verseny.
1: És ezt a tiszaújvárosi világkupát olyan szempontból hova helyezed a karrieredben, hogy szerinted mennyi extra motivációt adhat, hogy a világkupán bemutatkoztál, nem is kicsit, és hazai környezet előtt is van egy győzelmed?
0: Hát úgy gondolom, hogy az eddigi karrierem során talán ez az egyik legkedvesebb érmem most, vagy eredményem. Ez egy elég fontos verseny, azért szerintem mindenki, aki magyar, de hát azért mindenki itthon meg szeretné mutatni, hogy hogy megy. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos állomás így a karrierem során, és biztos, hogy nagyon nagy motivációt fog adni, vagy már most is, hogy így sikerült ez az egész.
1: Hogy néznek ki számodra a következő hetek? Indulsz-e mondjuk 2 hét múlva Hamburgban? Még ilyen versenyeken láthatunk?
0: Hamburgba csütörtökön jött a jó hír, hogy felkerültem a rajtlistára, úgyhogy egyénibe is fogok indulni, hogy ezt már nagyon várom, illetve utána pedig váltó világbajnokságunk lesz vasárnap. Ott egy jó kis magyar csapatunk lesz, úgyhogy igyekszünk majd a lehető legtöbbet megtenni, hogy jó eredményt elérjünk, és hát utána már jön az EB. Most ez elég sűrű lesz.
1: És mik azok a célok, amiket mondjuk erre néhány állomásra kitűzöl, akár az egyéni versenyre, Hamburgba, a világbajnoki sorozatba? Azért ez egy újabb, komoly lépcsőfoknak hangzik.
0: Igen, igen. Hát Hamburgba így igazából az a célom, hogy egy jót tudjak versenyezni, mind a három részből jó eredményt tudjak elérni. Még így annyira nem nézegettem meg a rajzlistát, de azért körülbelül mindenki ott lesz, aki jó, úgyhogy szerintem egy top 25 jó lenne. A váltón szerintem egy top 6-ot szeretnénk behozni, illetve az EB-n egy top 3-at szeretnék, ott a juniorba indulok, és hogy hát ezek a mostani célok.
2: Szalai Fannival Krejsz Bálint beszélgetett. Ez volt a körkapcsolás, amely hamarosan a végére ér, lévén, hogy kezdődik a labdarúgó világbajnokság következő mérkőzés a legjobb 32 között. 22 óra 30 perctől a szó Németh Kornéli és Szabó Bencé, valamint a szakértő Bene Ferencé. Ők hárman várják a hallgatókat, ugyanis következik a Németország-Paraguay összecsapás. Én a hangmérnök Jámbor Tamás, a szerkesztő Szabó Szilvia nevében búcsúzom. Tóth Bénát hallották, viszont hallásra.
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Európai, dél-amerikai csata a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Szabó Bence, illetve Bene Ferenc nevében is köszöntöm Önöket. Következik tehát a Németország-Paraguay mérkőzés közvetítése. Ha van egyértelmű csata az eddigi mérkőzések közül, akkor talán ez lesz a legelső, és akkor Bene Ferencre nézek, mielőtt bárkivel is megismerkednénk, hiszen a kanadaiak, bár rendezők vagy társházigazdák, de mégis ugye Los Angelesben kellett játszanak Dél-Afrika ellen, kínszenvedős mérkőzésen egy gól döntött, ugye a brazil-japán csatán nagyon sokan meglepetést is szivatoltak, éppen hogy de végül is kicentízve a brazilok megoldották. Itt azért az előzetes erőviszonyok nagyon egy irányba a németek felé mutatnak, gondolom én, Feri.
5: Igen, ez kétségtelenül így van, tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Azért Paraguayjal óvatos lennék, hiszen a selejtezőkön sok kevés gólos mérkőzés játszott, és itt is USA elleni vereség után azért nem kapott gólt, szóval a paraguayi védekezés a német támadása fog összecsapni.
4: Na és akkor másodperceken belül kezdődik is, sőt ebben a pillanatban el is kezdődött az összecsapás. A rádióban nagy jelentősége nincs, de tiszta sötét szerelésben, sötétkék szerelésben balról jobbra a paraguayi csapat támad, majd szokásos tiszta fehér szerelésében pedig a német együttes védekezik, és rögtön az első másodpercekben egy paraguayi támadás, méghozzá 19-essel Enciso volt az, aki megpróbálta, és ki is harcolja az első szögletet. Vagy legalábbis ő nagyon-nagyon szeretné, és nem csak, hogy ő szeretné, hanem a játékvezető is, a marokkói Jalal Jayed osztja az álláspontját. Azért ez nem semmi kezdés. 15 másodperc után paraguayi szöglet.
6: És jöhet majd Enciso, aki ugye a gólpasszok tekintetében nagyon jól áll Paraguayban, mert két gólpassza van, a szöglet pedig hamarosan érkezhet be középre. A marokkói játékvezető pedig egy kicsit megnyugtatja a német védőket, ezt követően pedig Enciso-nak int a játékvezető, hogy jöhet a labda középre, mossza be, ott van a fejes, vagy lehetne a fejes, Neuernek vél kell védenie, mert hogy bizony ott volt egy paraguayi próbálkozás, Alonso volt az, aki a labdát végül is rá tette a kapura, vagy a kapu irányába próbálta azt követően a labdát rugni, hogy elesett közben, Neuernek tehát meg volt az első védése, és akkor rögtön a német válogatottnak a kezdő kapusa meg is van, de nézzük a felállást. Braun visszakerült ugye Raum helyére a kezdőcsapatok tekintetében, Tá, Rüdiger, Kimik, ők alkotják a hátsó négyest, Pavlovics, Emecsa pedig a középpályát, a védekező középpályát, hogy úgy mondjam, Wirtz, Undav, aki először kezd, Musiala helyett került be a kezdőcsapatba, Zané, illetve Havertz, ők tehát a német válogatott csapata, Julian Nagelsmann együttese.
4: Virc teszi hátrafelé a labdát, támos már, és akkor másodperceken belül megismerkedünk majd a paraguayi kezdő 11-el, ugye Enciso neve már ismerté vált, most viszont pont Enciso oldalán, a paraguayiak bal oldalán próbál támadást építeni a német csapat. Minden mezőnyjátékos, aki él és mozog, mindenki most a paraguayi térfélen jön. Virctől egy bepasszolt labda a 16-oson belülre, lesz a lövőhelyzet, Undav nem tud ráfordulni, és nincs lövőhelyzet. Enciso pedig most már megindul. Enciso egymaga két német védőre viszi a labdát, Enciso a paraguayiak bal oldalán, visszazárnak most már a németek, lesz a belőle a lövőhelyzet, Enciso beviszi a sűrűbe, és így oda a lehetőség. Kérdés, hogy meccs révén meg tud-e indulni a német válogatott. Havertz most már a jobb oldalon, és a labda Paraguayé lesz. Na nézzük, Hill tehát a kapuban, a védelem bal oldalán Alonso, a jobb oldalon Cáceres, középen Canale, illetve Gomez, előttük amolyan szűrőként Kubas, a már említett nagyon aktív Enciso a középpálya bal oldalán, Almiron a jobb oldalon Galarza, illetve Bobadilla középen, Avalos pedig elől a paraguayiaknál.
6: Egy ápolás zajlik jelenleg a pályán, Undav figyeli az eseményeket, és hogyha jól látom, akkor a 15-es számú játékosa a paraguayiaknak, ő van a földön, Gomez, ugye ő a jelenlegi paraguayi keretet tekintve a legrutinosabb játékos, legtöbbszörös válogatott a paraguayi csapatból, 90 fölött jár már a válogatott mérkőzéseket tekintve, és simán benne van, hogy rögtön a mérkőzés elején le kell majd őt cserélni. Undav volt az, aki odavágott neki a visszajátszások alapján, egy ápolás zajlik tehát az ő lábát, a jobb lábát kell megfelelő állapotba hozni ahhoz, hogy tudja folytatni a mérkőzést. Ugye a kapitány nincs jó helyzetben, mármint a paraguayi kapitány, mert van egy eltiltottja, sárgalapos eltiltások miatt. Gustavo Alfaro egyébként a kapitány, egy argentin mester. És a másik pedig, hogy az előző mérkőzésen, amikor Paraguay Ausztráliával játszott egy 0-0-ás döntetlent, akkor megsérült Alderete, a belső védője, és őt kellett lecserélni. Na most nyilván nem jönne jól neki, hogyha a másik belső védője is kidőlne, de úgy tűnik, hogy a csapatkapitány már tud menni, éppen a pályáról kocog le, úgyhogy valószínűleg fogja majd tudni folytatni a mérkőzést.
4: És akkor innen mehetünk tehát majd tovább. Bostonban rendezik a mérkőzést telt ház előtt, és a labda pedig ezekben a másodpercekben indulhat újra útjára majd, méghozzá paraguayiak hozhatják majd. Alonso teszi hátra kapusához, Hillhez a labdát. Ugye a paraguayiak egy jó nagy verésbe szaladtak bele az első mérkőzésen a házigazda Egyesült Államok ellen, ezt követően azért jóval kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtottak, bár Benne Ferenc ugye említett, hogy óvatosan kell a dél-amerikai csapattal bánni, vagy csíngyen kell bánni velük, mert hogy stabil, masszív, jó védekezést tudnak bemutatni. Az amerikaiak ellen egy fél idő alatt kaptak hármat úgy, hogy az USA együttesének volt egy meg nem adott gólja is, most viszont már Virc jön a bal oldalon, Virc a labdával, két paraguayi vele szemben, Virc bepöttyinti a labdát a 16-oson belülre, Undav lövése, elkerüli a kaput, Hill szemmel veri a labdát, és megvan az első veszélyesnek tűnő német próbálkozás, bekezd mind a két csapat, Feri.
5: Igen, a német válogatottól ez nem újdonság, vagy nem meglepetés. Igazából a paraguayiaknak egy szöglet után volt gólhelyzetük, de annyit arról a szögletről, hogy öt játékosuk az ötösön belül helyezkedett el, és ugye ez bevonzott legalább öt német játékost is, így Neuernek nem sok esélye volt esetleg kijönni a beadásra, hiszen 10 játékos tömörült közvetlenül előtte, illetve még egy dolgot el lehet ezzel a tömörüléssel érni, hogy nincs lendülete a játékosoknak, tehát nem lehet lendületből, még minimális nekifutásból sem felugrani, így igazából eltörpül a védőknek a helyzeti előnye, tehát legtöbbször pároslábos felugrással, vagy akár tömörülésből kell fejelni. Így igazából a kevésbé jó fejlő csapat is érvényesülhet a szögletből.
6: 6. percben járunk, és jöhetnek a németek a pályának a jobb oldaláról, nincsen gól még a találkozón. Sané az, aki befele vezetheti a labdát, majd lepasszolja, Mecsá érkezik, és ő is beleér a labdába, majd azt követően pedig hátul Kimmich. Még a német sajtó írta arról a találkozót megelőzően, hogy adott esetben őt a középpályán is bevethetné Nagelsmann. Úgy tűnik, hogy egyelőre Kimmich marad jobb hátvéd. Most Rüdigernél a labda, majd kikerül a pályának a bal oldalára. Virc az, aki egy az egyben verné meg a védőjét, befele vezeti, Virc beadja a labdát, ott van a lehetőség, és tisztáztak Havertz elől. Canale volt az, aki kipöckölte a labdát az ötösnek a vonaláról. Virc egyébként kifejezetten jól csinálta, Havertz pedig jó helyre mozgott, és ez azt jelenti, hogy a németek jöhetnek majd egy sarokrugással a 7. percben.
4: Méghozzá az első német szöglet lesz ez a mérkőzésen. 1-1 a szöglet arány, nagyon bekezd ilyen tekintetben is mind a két csapat. Természetesen jön előre Tá, természetesen ott van előre Rüdiger, a népsűrűség megnőtt a 16-oson belül, hát az ahogy az lenni szokott. Kimmich végzi majd el, feltéve, hogy ha marokkói játékvezető lehetőséget ad erre. Ez a harmadik meccse a VB-n a Sporinak, úgyhogy meglehetősen foglalkoztatott játékvezetőről van szó. Kimmich szöglete. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az első német szöglet után jön egy életerős vircslövés 18 méterről középről, ami elkerüli a kaput a Németország Paraguay mérkőzésen. A labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között az európai dél-amerikai csatában egyelőre nincs gól. 0-0 találkozó állása mindössze 15 másodperc után a középkezdésből Paraguay Enciso révén kiharcolt egy szögletet, a sarokrúgásból pedig veszélyeztetett a dél-amerikai csapat. A bal hátvéd Alonso előtt adódott egy lehetőség. Neuer viszont hárított, illetve tisztázni tudott, a németek pedig az imént harcoltak ki egy szögletet, és ez a két igazán veszélyes momentum eddig a mérkőzésen. Az esélyek egyértelműen Németország mellett szólnak, a papírformát viszont érvényesíteni is kell, nem elég csak beszélni róla. Ennek szellemében jönnek most előre a németek, és egy megpattanó beadásból nem lesz végül is meg a második szögletük. Cáceres fejeli hátra Hillhez a labdát. Paraguay a legutóbbi 5 egyenes kieséses mérkőzésén a világbajnokságok történetében nem tudott gólt szerezni, úgyhogy nagy kérdés, hogy ha el is evickélnek valahogy a dél-amerikaiak a hosszabbításig, és elnézést, hogy előre feltételezek dolgokat, de ugye az erőviszonyok vagy a papírforma azért nagyon a németek irányába mutat, kérdés, hogy akkor ott mire tudnak menni, mert hogy maximum rúgott gól nélkül a hosszabbítás elérése lehet a németek ellen a paraguayiak célja.
6: 9. percben járunk, és továbbra sincsen gól a Németország-Paraguay mérkőzésen a világbajnokságon. Virc kapja meg a labdát a pályának a bal oldalán, betenné középre, azonban a paraguayi védő Cáceres volt az, aki tisztázott, majd megindul Almiron, őt felborítja ott 5-ös számba Pavlovics, és a játékvezető pedig mutatja természetesen, hogy ezután majd Paraguay jön. Ugye a jelenlegi paraguayi keretből Miguel Almironnak van a legtöbb találata, pont annyi, amennyi a Messi száma is, tehát 10 gólja van Almironnak, és az előző mérkőzésen ő nem tudott játszani, mert volt egy piros lapja, ugye a világbajnokság előtt volt egy olyan fölvetés, hogy innen kezdve azok a játékosok is piros lapot kaphatnak, akik a szájukat eltakarva szídják a másik játékos társat. Na most Almiron volt az első játékos, aki ezt megkísérelte, meg is kapta érte a piros lapot, úgyhogy ő ezért nem játszott az előző mérkőzésen. Egyébként Paraguayban ezt a mérkőzést úgy vezette fel a helyi sajtó, hogy egy álom hív minket, és a kapitány pedig arról beszélt, hogy ha Paraguay le tudja győzni Argentínát és Brazíliát, akkor Németországot is. Úgyhogy önbizalommal telve jöhettek a paraguayiak, meglátjuk, hogy meddig lesz ez így, mert most Sané vezetgeti a labdát, bepasszolja középre Rüdigernek, Rüdiger pedig már nézi, hogy kit tudna megjátszani elől, és megkapja a labdát Pavlovics, aki kiteszi szélre Kimmichnek, a csapatkapitányhoz, Kimmich pedig átíveli Havertz helyett Virc irányába, azonban már a játékvezető mutatja, hogy a németek jönnek, és hátrébről.
4: Enciso volt szabálytalan, és emiatt jöhetnek majd a németek. Kimmich a csapatkapitány kapott egyet a lábára, és akkor így jöhet szabadrúgással majd a német csapat. Történik mindez a kezdőkörtől egy picivel előrébb, de a paraguayi térfélen. Tá dobja ki a labdát a bal oldalra Virchez, Virc passzolja be a 16-oson belülre. Undavot viszonylag sokszor keresik a németek, ezt gondolom én, Bene Ferencre nézek, teljesen tudatos kellene, hogy legyen. Egyelőre azonban hiába ezek a bepasszolt labdák oda a 16-oson belülre, a paraguayi népsűrűség legyőzi Undavot minden esetben.
5: Olyannyira tudatos, hogy gyakorlatilag Havertzel együtt szinte két ékként futballoznak, és az ő kettejük összjátéka is nagyon-nagyon komoly potenciált rejt. Illetve azt se felejtsük el, hogy a jobb szélon ott van Sané, és a bal szélon ott van Virz. Tehát nagyon komoly támadó potenciállal rendelkezik a német válogatott.
4: jöhet most előre a német csapat. Tá a labdával, a paraguayi térfélen zajlik továbbra is a játék. Nagy meglepetés abban nincs, hogy a dél-amerikaiak betömörülnek, saját 16-osuk előterét megszállják. Ugye akik itt voltak velünk és követték az eseményeket, a kora esti mérkőzésen a japánok hasonló szervezettségről tettek tanúbizonyságot. Thierry Henry, a legendás francia játékos mondta, hogy szerint a legszervezettebb csapat volt, mert most már csak múlt időben lehet ezt használni a világbajnokságon. A japán együttes, hát a 95. percig a szervezettségük jól működött. Kíváncsian várom, hogy a paraguayiak szervezettsége meddig tud jól működni. Egyelőre Németország, Paraguay 0-0.
6: Jöhetnek a németek ezt követően, Neuer kidobja a labdát, és fordulhatnának rögtön, gyorsan Wirtz révén juthatnának előre, azonban ott lemarad egy paraguayi játékos, és az ő helyén indul vel Wirtz, Cáceres a földön egyébként, ő fogja a fejét, és a játékvezető, a marokkói játékvezető még nem állította meg a játékot, lehet, hogy most fogja, hogy egészen Rüdigerük kerül hátra a labda, így van, bele is fújt a sípjába, és hát valóban azért Havertz oda vágott neki egyet könyökkel, és ezt követően maradt lent az egyébként Argentínában született paraguayi válogatott védő. Wirtz volt tehát ennek a szabálytalanságnak úgymond az elkövetője.
4: Feri, kell izgulnia Wirtznek? Láttad a lassítást most?
5: Nem kell izgulnia, és egyre inkább azt látom, hogy a paraguayi csapat részéről ez egy nagyon komoly taktikai húzás, hogy folyamatosan fetrengéssel megszakítsák a németeknek a lendületét. Itt azért paraguayiak is érzik, hogy amennyiben ez a német válogatott lendületbe kerül, és elkapja a játék fonalát, és tényleg nyomás gyakorol rájuk, akkor előbb-utóbb várható a német gól. Mindent bedobnak a dél-amerikaiak, ez nem újdonság. Egyelőre arra leszek kíváncsi, hogy amint megszerzik a labdát, milyen stratégiával, milyen elképzelésekkel mennek át támadásban, mert amennyiben ennyire nyomasztó lesz a németek fölénye, akkor előbb-utóbb jönni fog a gól.
6: 14. percben járunk, továbbra sincsen még gól a Németország-Paraguay mérkőzésen. Pavlovics most összejátszik Sanéval, majd ezt követően pedig Rüdiger is a labdához ér, és keresik természetesen Wirtzet a pályának a bal oldalán. Ott nagyon jók a németek, most jöhetne egy beadás középre, azonban szöglettel folytatódik majd a játék, mert hogy a beadásra belevetette magát Almiron, úgyhogy a németek sarokrugásra jöhet, Wirtz természetesen ott a labda mögött, de érkezik Kimmich is, a csapatkapitány, és akkor ő fogja majd elvégezni ezt a sarokrugást. Két labda volt a pályán, ezért sem lehetett gyorsan elvégezni, és hát jöhet akkor majd Kimmich jobb lábbal ívelheti be középre majd a labdát. Havertz az egyik célpont lehet, vagy éppen Undav, most száll a labda középre a hosszú oldalra, ott egy paraguayi játékos fején csúszik meg, és most már a játékvezető is belefújt a sípjába, úgyhogy jöhetnek majd a paraguayi játékosok. Bobadilla volt az, aki ki tudta fejelni végül a labdát a 16-oson belülről.
4: Nagelsmann méltatlankodott az esetet követően, mert az egyik német játékos is lemaradt ott bent középen, méghozzá Pavlovics, aki előre húzódott. Nagelsmann egyébként 38 évesen és 341 naposan, hát meglehetősen fiatal még ahhoz, hogy egyenes kieséses szakaszban irányítson labdarúgó válogatottat. Nem is nagyon fordult elő ilyen korábban a VB-k történetében. Legutóbb a francia Henri Michel 1986-ban, egészen akkor a harmadik helyig vezette a franciákat, hogy ennyire fiatal kapitány legyen érintett az egyenes kieséses szakaszban. A labda pedig majd megint csak a németeké lesz, mert bár Hill előre vágta, a paraguayiak nem tudják megtartani, és akkor már is hátra kerül Neuerhez. Neuer, aki egyébként válogatottsági rekorder lett a mai napon, ha csak a világbajnokságon lejátszott mérkőzéseket nézzük, megelőzte Notár Mateuszt és Miroslav Klózét. Mateusz is, illetve Klóze is 22 alkalommal léptek pályára a világbajnoki mérkőzésen. Manuel Neuernek ez a 23. fellépése. Gólt egyelőre nem kapott, igaz a csapata nem is rúgott. Németország Paraguay 0-0.
6: És egyébként kiegészítve, amit mondtál még Julian Nagelsmann, hogy a fiatalabb, mint Manuel Neuer, közben Sané a labdával, és szerelik is őt, úgyhogy egyébként a német szövetségkapitánynak van egy olyan játékosa, aki idősebb nála. Canale volt az, aki bele tudta vetni magát Sané-nak a megindulásába, és ezt követően a németek majd bedobással következnek. Most ott a pályának a jobb oldalán a játék, majd ezt követően Kimmichhez még hátra kerül, és Rüdiger most a labda útja, miután Tától kapta, és visszakaphatná Tá, azonban nem ő kapja, hanem Pavlovics, aki kicsit hátrébb lépett, majd ezt követően Kimmich, aki várja, hogy hova ívelhetné a labdát, vagy éppen passzolja. ott meccs a labdával a pályának a jobb oldalán próbálkoznak most a németek, lehet, hogy átforgatnak majd hamarosan, de még mindig ott jár a labda, most Rüdiger is hozzáér, és talán átfordul Wirtz irányába, de nem ő kapja meg első körben, hanem ott Sané volt talán, de most egészen biztos, hogy Undav a labdával, ő az, aki beteszi középre, és kivágják a paraguayi játékosok. Hát több mint negyed óra eltelt már a mérkőzésből, nincsen egyszerű dolga Paraguaynak, most egy előre ívelt labda, amelyet Wirtz követett el, majd ezt követően a labda kikerül az oldalvonalon kívülre, és a német válogatott jöhet majd bedobásra, legalábbis Wirtz nagyon ezt szeretné, de Almiron úgy tűnik, hogy ki tudott harcolni egy bedobást a saját csapata számára, úgyhogy 18 percnyi játék után is nulla góllal a mérkőzésen jöhet Paraguay.
4: Méghozzá Hillhez kerül hátra a labda, de nem nagyon érződik az, hogy négy helyen is cserélt a paraguayi kapitány Gustavo Alfaro a legutóbbi mérkőzéshez képest. Pont az imént említett Almiron is ugye bekerült a csapatba. Az ausztrálok elleni meccshez képest ugye van jó pár változás. A németeknél mindössze kettő csere a legutóbbi Ecuador elleni vesztes mérkőzéshez képest. Igaz, ott a német csapatnak már igazi tétje nem volt annak az összecsapásnak. Bármennyi változás is lett volna, a meccs képe alig ha változott volna ehhez képest, amiről most tudunk beszámolni. A paraguayiak 10 mezőnyjátékossal plusz Hill kapussal védekeznek, mindenki Neuer kivételével, mindenki, aki él és mozog a paraguayi térfélen. Hol lesz rés a pajzson? Hogy lesz rés a pajzson? Mikor lesz rés a pajzson? Aztán több kérdés nincs, amire választ kell találni benne, Ferenc.
5: A tempót kell diktálni a németeknek, meg kell próbálni a sorok közé bepasszolt labdákkal ráfordulni, akár egy-egy elleni játékkal létszámfölényt kialakítani, vagy beadásokkal ostromolni a 16-ost. Előbb-utóbb, ha 90 percen keresztül a német válogatott ilyen nyomást tud helyezni az ellenfelére, akkor előbb-utóbb bele fognak hibázni. Itt az a kérdés, hogy a németeknek lesz-e elég türelme, illetve hogy nem nyílnak ki-e annyira, hogy egy-egy paraguayi kontra akár eredményes is lehet, hiszen most nyilvánvalóan látszik, hogy három játékossal építik a támadójátékot, ugye Kimmich maradt hátul a két belső védővel, és a két szélét is bejátsszák teljesen széthúzva mezőnyt.
6: Egy paraguayi tisztázás a saját 16-osokon belülről, most előre került a labda egészen Neuerig, aki vissza is passzolja azt, úgyhogy ismételten jöhetnek a németek. Hát ugye legutóbb, amikor Ecuador ellen kikapott a német válogatott, akkor jó pár kritika megjelent a német sajtóban is. Például írtak egy ilyet, hogy ilyen játékkal hamar ki fogunk esni. Hát nem hiszem, hogy azt gondolták, hogy Paraguay ellen, mert azért majd az igazi próbatétel az azután következhetne Németországnak, hogy Paraguayt búcsúztatják, de természetesen ez a mérkőzés még előttük van, de hogyha mi tovább tekintünk most, akkor akár a következő körben a franciák is jöhetnek majd a német válogatottnak. Na de most Sané a pályának a jobb oldalán próbálná levenni a védőjét, mégpedig Alonsót, és most már két ember is rajta, Alonso csak el tudja szedni tőle a labdát, és jöhet egy paraguayi támadás építés, amennyiben megfelelő helyre ment volna a labda, de nem így történt a saját szempontjukból, hanem Neuerig került egészen hátra. Rüdiger a labdával felnéz, és inkább úgy dönt, hogy visszafordul. A felező vonalról jöhet Németország.
4: Neuernek kell valami játszótársat találni majd, hogy ne unatkozzon, mert a jelen pillanatban kétszer ment át hozzá a labda, de egyszer sem kellett komolyabban. Az első másodperces eseményeket leszámítva közbeavatkozni. Most egy szép német támadás épülhetett volna, hiába azonban a látványos Cseh meccsától. Ezt követően már megszerzi a labdát Paraguay, viszont csak a felező vonalig jut a labda előre, úgyhogy kezdődhet minden előről. Jöhet a türelemjáték, akkor, amikor 20 perc és 20 másodperc telik el a mérkőzésből. Németország Paraguay 0-0, a labda pedig a németeknél. Pavlovics kidobja a jobb oldalra. Na most jöhet egy beadás, esetleg nincs beadás, hanem egyel hátrébb. A németek középső védői Rüdiger és Tá 30-35 méterre a paraguayi kaputól a labda, a bal oldalon Wirtznél. Wirtz lerázza a védőjét, aztán utána pontatlanul passzol, és paraguayi szabadrúgás jön majd a vétkes német játékos Braun volt. A fügykoncert pedig annak szól, hogy Braun elnézést sem kért, miközben felborította ellenfelét Almiront. A labda a paraguayiaké lesz majd. Hát nincs gól egyelőre, és a kezdeti lelkesedés, amikor jöttek a szögletek egyik, illetve másik oldalon, jöttek a helyzetek, meg a lehetőségféleségek, egyik, illetve másik oldalon. Szóval ezt követően picit visszább esett a történet, úgyhogy a mérkőzést a helyszínen megtekintő Arsène Wenger hozzánk hasonlóan azt látja, a nagy eredményjelzőre néz, hogy Németország Paraguay 0-0, a labda pedig Neuernél.
6: Sőt, most már tovább is került, úgyhogy a németek igyekeznek pörgetni a játékot. Most Pavlovics az, aki felvette a labdát és átjátszott a Kimiknek. Jöhetnek jobb oldalról a németek, Sané egy cselt próbálna csinálni, befele tolja egy kicsit a labdát, majd keres magának társat, azonban kicsit kivár, és ez lehet, hogy rossz forgatókönyvvel is járhatna. Nem úgy lesz, mert egy szabálytalanság történt, azt követően, hogy elindult volna Paraguay a labdával, Kimiket borították fel, vagy inkább mondjuk azt, hogy visszarántotta Galarza, úgyhogy jöhet Németország, ezt követően Rüdiger kapja meg most már a labdát, és ő is keresi magának a társakat. Egyébként két alkalommal találkozott eddig ez a két válogatott, 2002-ben a világbajnokságon, illetve 2013-ban egy barátságos mérkőzésen. Amikor nem volt tétje, akkor tényleg egy barátságos 3-3-as döntetlen volt a végeredmény. Egyébként abból a csapatból Manuel Neuer megmaradt, a másik oldalról pedig egy játékos van, aki akkor is pályára tudott lépni, Fernandez, a cserekapus, ő 38 éves, és akkor debütált a válogatottban, amikor ez a 3-3-as döntetlen volt, és a másik mérkőzés pedig 2002-ben a nyolcad döntőben találkoztak, akkor a németek 1-0-ra győztek, és hát ugye akkor amikor tétje volt, akkor Paraguayt legyőzték, és eljött a hidratációs szünet ideje, úgyhogy Bene Ferenchez fordulok. Feri, hogy látod eddig a meccset?
5: Igen, hát van is meglepetés a mérkőzésben, meg nincs is. Tehát egyrésztről a német válogatottnak a dominanciája az abszolút nem meglepő. Ami nekem alapjában nem tetszik, hogy a németek egy picit olyan kényelmes futballt nyújtanak, és mintha az lenne az ember érzése, hogy jó, dominálunk ezek az ellenfélre gondolván, talán nem is akarnak annyira futballozni, talán egy kicsit félnek is tőlünk, előbb-utóbb majd rúgunk gólt. Viszont ha ez a mentalitás eluralkodik a német válogatotton, akkor azért az nagyon önveszélyes lehet, hiszen ez a paraguayi csapat azért képes robbanni. Bár megmondom őszintén, az meg a paraguayi csapat játékában csalódás számomra, hogy egyelőre mintha nem is akarnának mit kezdeni a megszerzett labdával, hiszen nagyon sok volt az eladott labda, nagyon sok volt a pontatlanság, és bizony meglepően sok volt az üres területben vakon csak területnyerés miatt berúgott labda, ahol nem is volt ellenfél játékos, illetve nem is volt saját játékos. Ugyanakkor még egy dolog, hogy úgy védekezik a paraguayi csapat, hogy nem csak a saját térfelére húzódik vissza, hanem gyakorlatilag a saját 16-osára húzódik vissza, mégpedig úgy, hogy a támadók is visszahúzódnak, és a német labdabirtoklást azt úgy kell elképzelni, hogy ha a három játékossal építik a németek a játékot, de ez a három játékos Kimmich, Thaï és Rüdiger az ellenfél térfelének közepén helyezkedik. Tehát így van, az ellenfél térfelé közepén, ami azt jelenti, hogy egészen elképesztő módon visszahúzódik Paraguay a saját térfelére. Én nem értem, hogy így, hogyha a labdát is tudnak szerezni gyakorlatilag 60, akár 70 méterre, sőt, előfordult, hogy 80 méterre lesznek az ellenfél kapujától, hát azért azt egyrésztről befutni, másrésztről azt egy azonnali német visszatámadásból kijönni rendkívül nehéz, tehát egyelőre a paraguayi csapatnak a támadási játék koncepcióját nem nagyon értem, hogy mi a mérkőzés terv. Aztán persze elképzelhető, hogy az a mérkőzés terv, hogy éljék túl az első fél időt kapott gól nélkül, vagy akár jussanak a 60-70. Percig, és akkor mernek egy picivel több kockázatot vállalni, vagy a németek addigra türelmetlenebbé válnak, és ők vállalnak több kockázatot, és akkor próbálnak kontratámadásokból gólt elérni. De egyelőre nagyon-nagyon egy oldal a mérkőzés. Viszont a német válogatott meg hiába az Undav Havertz páros, egyelőre nem nagyon tudják őket megjátszani. Sőt, nem tudom, hogy mennyire tudatos, de Undav sokszor kihúzódik már az oldalon a környékére, és lehet, hogy annyira keveset van játékban, hogy ott próbál labdát kérni, de hát igazából nagyon-nagyon kevés veszélyes beadás volt, és nagyon kevés veszélyes mélységi passz eddig a németek játékában.
4: Majd csak 70 ezeren tomboltak a Jon Bon Jovi slágerre, a Living on a Prayer szólt a helyszínen, Bostonban. És hát az, amiről Bene Ferenc beszélt a számok nyelvére lefordítva, 83%-os német labdabirtoklás, a 17%-os Paraguayjal szemben. Ellenben a meccs eddigi egyetlen kaput eltaláló kísérlete az meg Paraguayé. Tehát innentől kezdve most négy okos dobónkhoz szoktuk volt mondani, meg nyilván ugye ezt a játékot mindig elmondjuk, hogy gólra játsszák, tehát olvashatunk ki sok mindent a számokból, azért a lényeg az úgyis a pályán dől el. Na nézzük, hogy az ivószünet után, vagy reklámszünet után ki mire lesz képes, például most Zani hátrafelé teszi a labdát, és akkor olyan tekintetben változás nincs, hogy megint mindenki megérkezik a paraguayi térfélre, német részről, Mecsa most már tovább teszi a labdát, aztán Virc a bal oldalon. Virc átfordítja Zanéhoz a jobb oldalra. Pontatlan a labdakezelés, és ez a pontatlan labdakezelés elegendő volt Alonsónak elnézést arra, hogy hozzáérjen a labdához, viszont ki is ment a paraguayi balbek lábáról, úgyhogy jöhet a felezővonal közeléből megint csak a német együttes. Álló háborúba megy most át a történet, és nem nagyon van kihez tenni a labdát. Kimik Zanéval játszik össze, és akkor most hátra Tá visszakerül a saját térfelére, a német középső védők visszalépnek saját térfelükre. Az, amiről Bene Ferenc az imént beszélt, az most kristálytisztán kirajzolódik, csak ilyen tessék-lássék módon, hogy még annyira sem támadták meg a német középső védőket. Avalos például, vagy Galarza, akik ott voltak, tehát Avalosnak a nevét szerintem még egyszer se lehetett említeni a paraguayi középcsatárnak a nevét a mérkőzésen, és most is legalább 10 méteres távolságból végignézték. Én nekem az rajzolódik ki, Feri, hogy a paraguayiak abszolút türelemjátékra játszanak, hogy minél tovább elevickélni ezzel a gól nélküli döntetlenben, aztán utána meglátjuk majd, hogy mi lesz.
5: Hát körülbelül erre céloztam én is. Azért érdekes, mert hogyha nem kapnak gólt, akkor és eljut idáig a 60-70. Percig az a 0-0, azért az hozhat érdekességeket a hajrában.
6: Folytatódik a játék, most paraguayi lábakon a labda, és Almirón megint a földre veti magát, ezúttal viszont a játékvezető mutatja neki, hogy ez semmi nem volt, és folytatódjék a játék, majd ezt követően pedig akkor jöhetnek a németek Tá a labdával, majd ezt követően Pavlovics is hozzáér, Kimikhez játsz a hátra, és na akkor ez egy jó indítás lehet Sané felé, Sané megtolja fejével, vissza a labda, Undav, de már les volt. A partjelző mutatja, de a játékvezető keze is fent. Úgyhogy a németeknek hiába volt egy tetszetős támadása, Sané lesen helyezkedett, pedig Kimik nem rossz labdát adott, csak éppen Sané előrébb indult, mint ahogy az kellett volna, de Sané is mutatja azt, hogy jó volt az elképzelés Kimik részéről, hát ezek lehetnének azok a szituációk, ahol a németek megverik a paraguayi védőket, és ezzel akár tudnak veszélyt teremteni a védelmi vonaluk mögött. Egyébként ugye említettem azt, hogy paraguayi sajtóban írták, hogy vagy illetve a kapitány nyilatkozta, hogyha képesek voltak már megvenni Brazíliát, illetve Argentinát, akkor Németországot is képesek lehetnek. Ugye ez egészen pontosan a Copa Amerikának a csoportkörében volt. 2-1-re verték Argentinát, illetve Brazíliát verték 1-0-ra, úgyhogy a paraguayi csapat ezzel a kapitánnyal alkotott már nagyot. Most Almirón a szélen, és Brown az, aki vele szemben védekezik. Almirón nem esik el ellenben, Brown igen. Almirón megcsinált egy gyönyörű cselt egyébként a pályának a szélén, az alapvonaltól nem messze. Elment Brown mellett, majd ezt követően pedig átrúgta a labdát az érkező német játékosnak a lába között. Viszont túl hosszan tolta meg a labdát, úgyhogy Pavlovics lába között hiába ment el a labda. Kigurult az alapvonalon, úgyhogy a németek kirúgással jöttek, és most már a paraguayiaknak a térfelén a német támadás.
4: Bizony, Rüdiger a labdával. Rüdiger lódul meg, ritka pillanatok egyike, amikor Rüdigert így lehet látni, de hát itt most le kell kapcsolni neki is a játékban, nincs mese. Virc a bal oldalon, leviszi az alapvonal felé Virc, kicserezi magát a szögletzászlóhoz, és Cáceres oda tud pöccinteni egy nagyon-nagyon picit, és így bedobással jöhetett Németország. Aztán most már Havertz. Havertzet hátulról Gomez, mintha felborítaná. Gomez aztán rárúgja Havertz kezére a labdát, mehet tovább, és jön egy baloldali beadás után a labda, ami mindig a németeknél. Pavlovics teszi tovább Zané kérni a jobb oldalon. Most kapja Leroy Zané a labdát a bal lábán, csak visszafelé tudja tenni, és aztán vissza a feladónak Jerigével, megint csak Zané nál a labda. Középre jön az ívelés, melyet követően szabadrúgás lesz kifelé. A paraguayiak pedig még az előző szituációt reklamálják, hogy ez bizony kezezés volt. Nos, a játékvezető hajthatatlan, hanem Undav megoldását hújta le, és bár nekünk előzetesen egyébként a németek részéről egy 4-2-3-1-es hadrendet adtak meg, ugye erről azért egymás között is beszéltünk, meg így azért 31-32 perc után többször ki is rajzolódik, hogy ez inkább volt 4-4-2, mint 4-2-3-1, de tulajdonképpen azt már megszokhattuk, hogy ezek az információk sokszor csak tájékoztató jellegűek. Hát a labda is csak mutatóban van Manuel Neuernél, most megint volt egy labdaérintés, egy hátra került, de hát szerintem nem volt 2 másodpercnél több, amíg tartotta, és aztán Rüdiger, valamint Tah, tehát a németek középső védői játszanak össze, a paraguayiak illemtudóan vissza is húzódnak saját térfelükre. Nézem az órát, majd csak kereken 32 perc játék után Németország Paraguay 0-0.
6: Jöhet Pavlovics, majd ezt követően Rüdiger, mert hogy érkezett a paraguayi védőjátékos, és el kellett a labdát tennie hátra Pavlovicsnak. Majd ezt követően pedig Virc a labdával, gyönyörűen bejátszák a németek a 16-oson belülre, azonban a tisztázás megvolt ott a paraguayi védők részéről, pedig Canelle volt az, aki ki tudta rúgni a labdát, ugye ő Argentínában játszik a Lanús együttesében, most ismételten védekezhetnek a dél-amerikaiak, most Virc a labdával, a pályának a bal oldalán zajlik a játék, bevezeti középre, átteszi Kimikhez, ott most Sané nem helyezkedik kint a jobb oldalon, úgyhogy vissza is kell fordulni a Kimiknek, éppen Pavlovics kerül hátra, paraguayiak jól indították azt a letámadást, a németek kicsit meghátráltak, majd ezt követően pedig jöhet Rüdiger, most, hogy visszahelyezkedett mindenki, megkapja a labdát, Havertz ellőni, azonban leblokkolják egyből a védők a próbálkozását, Almiron a szélen, majd ezt követően Cáceres is hozzáér, most a németek támadhatnak le a másik oldalról, és ez egy labdaszerzés az ő részükről, úgyhogy Julian Nagelsmann csapata jöhet majd, Kimik a csapatkapitány, beteszi középre a labdát Pavlovicsnak, Pavlovics felnéz, és teszi tovább a labdát, Kimikhez pedig hátra kerül ezúttal, rosszul kapta Kimik a labdát, de még mindig a németek lábán a labda. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a két Bayern München játékos játszhatott össze, Sané kapja meg most a labdát, és róla megy ki, úgyhogy Paraguay jöhet majd egy kirúgással.
4: Feri, most lesz egy pici időnk elmélkedni. Hogy állsz azzal a kérdéssel, hogy gyakorlatilag teljesen kihaltak az egyéniségek? Most pont a paraguayiakról Silavert jutott eszembe. Hát hol vannak már a mai fociban, de még csak egy Roque Santa Cruz sem, aki ugye a Bayern Münchenig jutott. Ugye most Bence pont valamelyik játékos kapcsán, mint hogy a Lanúsban játszik. Nem nagyon vannak már a klasszikus értelemben vett sztárok vagy egyéniségek, vagy egyre inkább kihaló félben vannak.
5: Hát úgy fogalmazik, hogy másfajta sztárok vannak. Egy picit én is hiányolom a kreativitást, főleg egyébként az európai labdarúgásból. Azért a dél-amerikaiaknál, főleg argentinoknál, braziloknál azért még létezik. Európában inkább a spanyol-portugál vonal testesíti ezt meg. Más ám a futball egészen megváltozott, sokkal kisebb területek vannak, sokkal nagyobb szerep jut a taktikai védekezéshez főleg.
4: Hát ez a meccs, ez tükört, vagy teljes mértékben bebizonyítja?
5: Hát egyértelmű, és azért láttunk már ennél jobb paraguayi csapatot is, vagy legalábbis támadóbb szelleműt mindenféleképpen. Nem akarom azért a paraguayi csapatot elítélni, hiszen olyan minőségi fölényben van a német válogatott, hogy mérkőzésterv szempontjából ez az egyetlen lehetséges dolog, hogy tovább juthassanak, és hát egyértelműen, hogy mindent a továbbjutásnak rendelnek alá. Tehát ameddig ki tudják húzni a németek méregfogát, azért ez a német válogatott rendelkezik olyan sebességgel, olyan egyéni kvalitásokkal, hogy ha hagysz nekik területet, akkor azért szétfutballoznak.
4: A saját bőrünkön tapasztaltuk, emlékezünk így vissza van. A Nemzetek Ligájában, ugye, amikor játszottuk ezt a jellegű, hadd használjam a királyi többes, mint magyar válogatott, ezt a jellegű játékot, amit most Paraguay választott, volt, hogy ugye sikeresek voltunk
5: volt
4: a németekkel.
5: Volt 1-0, így
4: van. Amikor ugye megpróbáltunk Németországban kicsit bátrabbak lenni, kijebb nyílni, kaptunk egy ötöst azonnal.
6: Én egyébként mondjuk állítom, hogy ez a paraguayi csapat gyengébb, mint a magyar válogatott.
5: ezt nagyon remélem, hogy így is van. De hát...
4: Igen, csak sajnos ők itt vannak a világbajnokságon, mi meg nem, úgy, hogy ezekkel a kifejezésekkel. Értem, hogy miért mondott Bence, azért kell csínyábánni meg nagyon óvatosan, mert bár nem tüntetnek a késői óra miatt tömegek majd a székház előtt, de aki felszisszen most, vagy felhördül a készülékek közelében, nem teljesen teszi alaptalanul. Na vissza a mérkőzéshez, mert jönnek a németek előre. Sajnos vagy nem sajnos, volt időnk erről elmélkedni, mert hogy érdemben egyetlen előre passzról sem maradtak le a kedves hallgatók, amíg erről beszéltünk. Sőt, most Paraguay labdát szerez saját 16-osának előterében. Almiron a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál Almiron belebonyolódik a cserekbe, Brown labdát szerez. Na most fellazult a paraguayi védelem, lehet-e menni? Havertz kinn a bal oldalon, ki az, akik jönnek, kik jönnek közé? Ben nem jó Havertz labdája! Vagy inkább ne vegyük el Kubasztól az érdemet! A szűrő nagyon jól lépett ki és szerzett labdát, aztán pedig Pavlovic szabálytalankodik, Galarza kerül a földre, elnézést, Galarza olyan fájdalmas arckifejezéssel terült el a földön, mintha legalább azt mondták volna neki, hogy haver, amputálni kell két lábadat legalább, de aztán utána gyorsan eszmélet, miután Pavlovic elnézést kért, hogy ahhoz még fiatal, hiszen mindösszesen 24 esztendős az Atlantában futballozó középpályás, úgyhogy gyorsan eszmélet és fölpattan. Nincs gól a Németország-Paraguay mérkőzésen, továbbra is 0-0 az állás.
6: A 38. percben járunk a mérkőzésen, és hát igen, azért a németeknek ez biztos nem tetszik, ez a jelenlegi állása a mérkőzésnek, és ennek függvényében pedig nyilván szeretnének most Rüdiger részéről egy olyan támadást elindítani, amelynek a végén akár ünnepelhetnének egy gólt, és Rüdiger most terelgeti a labdát, még nem annyira sietnek, most egy kicsit megálltá, majd ezt követően ismételten Rüdiger kapja meg a labdát, a Real Madridnak a játékosa szintén hozzá kerül hátra, mert hogy hátralépett ott Meccsá is visszatette neki, majd ezt követően Sané a pályának a jobb oldalán, ő az, aki terelgeti a labdát és vezeti az alapvonal felé. Most egy hosszabb indítás, és hát ez valószínűleg rossz lesz, bizony rossz. Pavlovic indult volna el a labdára, Sané megnyújtotta a labdát az alapvonal irányába, azonban a középpályás Pavlovic ezt már nem tudta elérni, a paraguayi védő pedig nagyon rutinosan kivezette a labdát az alapvonalon, hagyta a kapusának, ő pedig most előre vágja. Hát Hillnek ugye két olyan mérkőzése volt, amikor nem kapott gólt a világbajnokságon, ami kifejezetten szép teljesítménynek mondható egy kapus részéről, és már vele kapcsolatban vannak olyan hírek, hogy ugye ő Argentínában játszik, a San Lorenzo-ban, hogy Európába csábítják, a Valenciáról, illetve a Besiktásról lehetett olvasni, hogy leigazolnák őt. Egyébként ő egy 199 cm magas kapus, jól látható a magassága, tehát itt egyébként a mérkőzésen is. Most vághatja ő előre a labdát, éppen ő kapja. Most Paraguay birtokolhatná egy kicsit egészen eddig, amikor is Tál leveszi a labdát és visszaíveli, mégpedig Virc irányába, azonban Cáceres rosszul fejelte hátra kapusához. Hill nem tudott úgy érni a labdába, hogy ez Paraguay számára jó legyen. Minden esetre a kapus rátette a kezét a védő vállára, jelezvén, hogy különösebb probléma nincsen, csak hát a maguk szempontjából mondhatják azt, ebből ne kapjon a gólt majd a szöglet után. Na de lássuk a szögletet.
4: A harmadik német sarokrúgás, Virc kicsiben oda ment, Kimmich is, de aztán végül is Brown kapta a labdát. Brown! Virc most már térül, fordul bal lábán a labda vissza Kimmich irányába, jó, de gyenge megoldás volt ez. Neuer, Lothar Matthäus végső éveihez hasonlóan nem olyan söprögetőként a felező vonalnál a németek kapusa, Florian Virc belöböli a labdát a 16-oson belülre, a 11-es pont magasságában csak paraguayi játékos, majd pedig a kifejelt labda az egyik német, egészen pontosan Pavlovic kezéhez ér, úgyhogy így paraguayi szabadrúgás jöhet majd. Azt nézem a német cseresorban, hogy ott van mondjuk Goretzka, ott van Musiala, ott van Rudi Föller például. Feri, mit szólsz az egy Föller? Föllert reaktiválták a németek.
5: Egy Föller-Klinsmann páros, az nem lenne rossz a másik fél időre, amikor a 20-as éveik elején jártak.
4: Igen, voltam Ádéről beszélek egyébként, mielőtt bárki is komolyan gondolná, de voltam Ádé, biztos, hogy elindítanám a Rudi Föller hasonmás versenyen, csak mondjuk ne kezdjen el köpködni, mint annak idején, ugye Föller tette. Hulitot? Reikárdot?
6: Lehet, hogy tudatosan indult.
5: Bocsánat,
6: ő is ezen.
5: Bocsánat, fordítva volt, Reikárd köpte le Föller.
4: Elnézést.
5: Föller védelmében, ő az áldozat volt. Na, ráadásul szóval a román Ignia játékvezető őt is kiállította, mint leköpött áldozat, szóval az egy érdekes meccs volt.
4: Na, közben, miközben itt ebbe belezavarodtam, elnézést is kérek mindenkitől, a második paraguayi szögletet sikerült kiharcolni a dél-amerikai csapatnak. Hát Almiron íveléséből az íra a pontot Paraguay föltehetni azzal, hogy semmit nem nagyon támadtak, az első percben, meg itt az utolsó percekben, az első félidőben esetleg, és mégis megtréfálnák a németeket. Almiron tehát a labda mögött, a második paraguayi szöglet jöhet. Almiron a rövidre, Neuer üti el a labdát, lesz-e távolról lövés, nemhogy lövés nem lesz, hanem majd csak egy német kontra kibontakozóban, Cáceres viszont megszerzi a labdát. Almiron a jobb oldalon a bal lábáról tovább teszi, és ez így egy tiszta helyzet, ott a fejes gól! Vezet Paraguay! Hát ez hihetetlen, Enciso! Mondom én, a második szöglet után! Ez valami elképesztő, 42. perc a mérkőzésen! A semmiből, de tényleg a semmiből! Több mint 80%-ban birtokolja a labdát Németország, előre merészkedett Paraguay! Nagelsmann meg kihord egy szívinfarktus lábon! Elképesztő, Enciso, aki egy csomó gólban benne volt már itt a paraguayiaknál, elsősorban előkészítésben remekelt eddig, most gólt szerez! Ugye a második szögletből indul minden, és volt egy nagyon-nagyon rövid pillanat, amikor úgy tűnhetett, hogy akár ebből egy veszélyes német kontra is jöhet. Paraguay azonban visszaszerzi a labdát. Almiron passza kulcsfontosságú, és Galarzát mindenképpen dicsérni kell, aki tökéletesen teszi középre a labdát. A találat szerzője pedig a Strasbourgban futballozó Julio Enciso, aki Törökország ellen egyébként kiosztott már a győztes mérkőzésre egy asszisztot, most van gólja is. Paraguay megszerzi tehát a vezetést a németek ellen.
5: Nagyon sok érdekesség van ebben a gólban. Egyrésztről Almiron elképesztő volt, ahogy gyakorlatilag két lövőcsellel megbolondította a német védekezést. Galarza egy 30 méteres sprinttel klasszikus mögékerüléssel indult be a szélén, és a beadásnál hát Enciso azért volt ennyire üresen, mert Tá és Rüdiger egész egyszerűen közelről nézték, ahogy a szerintem 2,5 fejjel alacsonyabb játékos befejeli a labdát a kapuba a hosszú oldalon. Egészen elképesztő, ahogy Almironék megkavarták a német védekezést, és egészen elképesztő az a fegyelmezetlenség, ahogy a két magas, jó fizikumú német belsővédő méterekre volt az gyakorlatilag az egy vagy két érkező paraguayi támadótól. Hát ez a bizonyos kritika, ami jellemző, hogy Thijs Rüdiger nem elég koncentrált belső védők, és talán ez lehet a német válogatottnak az egyik, hát úgymond hiba pontja.
6: 44. perc a mérkőzésen, Paraguay vezet tehát, és a németeknek pedig nagyon sürgős lett most így a játék, amúgy is ők próbálkoztak, de az eddigi 80%-os labdabirtoklás, kíváncsi vagyok majd, hogy ezek után hogyan fog alakulni. Most a paraguayiak labdát szereznek, majd ezt követően visszapattan Sanéhoz a labda, Sané pedig elrontja és rárúgja ott az egyik paraguayira. Galarza volt az, aki előre tette a labdát, ugye ő volt az, aki most a gólpaszt is adta így a mérkőzésen, a 42. percben, ugye Almiron volt az, aki egy gyönyörű megoldást választva őt hozta játékba, ő pedig beadta és Enciso érkezett középen, és befejelte a labdát Neuernek a hálójába. Hát Manuel Neuer azért nem ilyen világbajnokságról álmodott eddig, nagyon úgy tűnik. Negyed döntőben szerepeltek utoljára, ami a legjobb eredményük a paraguayiaknak 2010-ben. Ez most egy nagyon nagy skalp lenne, ha esetleg sikerülne legyőzni Németországot, de azért ne rohanjunk még előre, még az első félidőben járunk csak, és most továbbra is próbálkoznának a németek. Kimik pedig egy nagyon rossz megoldást választott, kirúgta a labdát az alapvonalon túlra, nem volt jó a lövése, és le fog telni hamarosan az első félidőnek a rendes játék ideje, hamarosan megtudjuk majd, hogy mennyi a hosszabbítás, és hát nagy az öröm, nagy lehet az öröm a paraguayi szurkolóknál, mert hát vezetnek Németország ellen 1-0-ra.
4: El sem tudom képzelni, hogy mit élhetnek át a lelátón, 5 perc amúgy a ráadás, főleg így, hogy vezetnek a semmiből. Hát elképzelhető, hát ez a Bene Ferencet állandó szakértőket tudom idézni, ő szokta mondani, hogy a gól csodája, én most annyiban hadd változtassak ezen a mondáson, hogy a futball csodája ez. Jön a németeknek a negyedik szöglete majd a mérkőzése. Az a helyzet, kedves hallgatók, egyébként, hogy mindent egybevetve, a paraguayi csapat kétszer is eltalálta a kaput, a német meg még egyszer se. Ha kaput nem találod el, abból nem tudsz gólt szerezni.
6: Kivéve ezzel, ha önkor.
4: Ezzel most olyan nagyon nagy hogy mondjam, szakértői magasságokba vagy mélységekbe mindenki döntse el, nem kerültem. Kimik viszont jön a negyedik német szöglettel. Ezúttal nincs variálás. Jön be az ötösön belülre a labda. Nem volt ez egy igazán jó megoldás. Zani a túloldalon összeszedi, legyőzi a túlerő Leroy Zanét, és aztán utána megint csak egy önfeláldozó bevetődés. Na hát, nem ugye minimális célt elérte Paraguay, ugye mondtam, hogy a legutóbbi 5 egyenes kieséses meccsén gólt sem rúgott a csapat, hanem még ezt megfejelte egyen itt a félidő vége előtt, hogy aztán ez mennyire jó ment kiindulva a nem olyan régen véget ért Brazília-Japán meccsből, ahol az előzetesen esélytelenemnek tartott csapat vezetett a szünetben, aztán mégsem tudott nyerni. Ezt megint mindenki eldöntheti, meccs a megpattanó lövés szöglet! A 16-oson belül a jobb összekötő helyéről Mecsa, egy jobblábas lövés, ami megpattan, és jön a németek, azt mondja, hogy 5. szöglete a mérkőzésen. 5-2 lesz így a szöglet arány.
6: A hosszabbításban járunk, tehát az első fél időben is Paraguay 1-0-ra vezet, Kimik pedig a labda mögött szokás szerint. Azért érdekes lesz, hogyha Németország úgy fejezi be ezt a fél időt, hogy nem volt kaput eltaláló lövése. Kimik most teszi be a labdát középre, és ki tudják fejelni a paraguayi játékosok. Sané összegyűjti a másik oldalon, ő vissza fogja tenni, Mosszába a labda, ott lehet a fejes Kimiknél a labda, Kimik lő! És talán ezt feljegyezhetjük kaput eltaláló lövésnek, de nagyon gyenge volt a próbálkozás, mert Hill kapus nagyon-nagyon könnyedén fogta, de közben elindul a másik oldalon Paraguay, és Enciso volt az, aki el tudott volna futni, azonban Neuer is érzékelte a veszélyt, ezért kijött a kapujából, megmente a helyzetet Németországnak. Majd ott van a lehetőség a németek előtt, felborul a 16-oson belül ott Havertz, a játékvezető pedig mutatja, hogy lesz. Úgyhogy megnyugodhatnak egy kicsit a kedélyek, a paraguayi játékosok hozhatják majd ezt követően a labdát. Hát Havertz felborult, de nem osztott, nem szorzott onnan kezdve, hogy lesen tartózkodott, teljesen egyértelmű a visszajátszást is látva. Undav próbálta volna oda tenni, de talán nem is ő volt az, aki oda játszotta a labdát, hanem Galarza, aki védekező mozgást végzett éppen. Hát Enciso ugye majdnem megindult egy paraguayi kontrával, ami után eléggé kellemetlen helyzetbe hozhatta volna azt a Neuert, aki jól reagált éppen az adott szituációra. A paraguayi kapitány pedig igen elégedett lehet együttesével. Ugye egy argentin mesterről van szó, azt talán nem említettem még, hogy ő szerepelt az előző világbajnokságon is, mint szövetségkapitány, csak akkor az ekvádori válogatottat vezette, akkor a csapata a csoportkörben búcsúzott, rögtön a nyitó meccset Katar ellen viszont megnyerték. Majd jöhet, ezt követően jöhet Sané, elesik a 16-oson kívül, begurul a 16-oson belülre, és a németek maradhatnak még támadásban. Kimik beadása szállhat középre, Undav lábát kereste volna, azonban kimegy a labda, és a játékvezetőnek még nem teljesen világos számomra a döntése. Minden esetre azért az is felvetődhető kérdés, hogy Sané az milyen körülmények között esett el, de ami biztos, szöglettel következik majd Németország, ez pedig a 6. sarokrugása lesz.
4: Egyelőre a paraguayiak jóval eredményesebben használják ki a szögleteiket, mindösszesen 2 volt a dél-amerikaiaknak, a németeknek pedig, ahogy Bence is említette, ez lesz majd a 6. Kimik ott hagyja a labdát, és akkor Brown végezheti majd el a szögletet. Gyorsan nézzük az időt is, hogy mennyi van még a jelzett hosszabbításból.
6: 1 perc.
4: Azt mondja, hogy 1 perc van hátra, így van. 50. perc a mérkőzésen, de még az első fél időben járunk. A németek szöglete, Hill szedi le a hosszú oldalon. Érdekes volt az elképzelés, Undavot kereste volna a labda, a paraguayi kapus pedig nagyon magabiztosan lehúzza azt, és teszi előre Enciso felé. Enciso nagyon él, ugye ő volt az, aki a 15. másodpercben megkínálta egy lövéssel, vagy megpróbálta megkínálni egy lövéssel Neuer, de aztán abból szögletet ő szerezte a paraguayi gólját, viszont még van egy német támadása idő, mert hogy Hill ugyan előre rúgta a labdát, de a németek gyorsan megszerezték. Brown nem tud vele mit kezdeni. Pavlovics, ő megtalálja Zanét, aztán most jön a beívelt labda a 16-oson belülre. Hát a második fél időben elképesztő tűzi játékok várhatóak majd, mert hogy most is látszódott már, minden labdát tuszkolnak, gyömöszölnek befelé a németek a 16-oson belülre eredmény nélkül. A szünetben Németország Paraguay 0-1. Hát Feri, én azt hiszem, hogy Tehát mindenre számítottunk, csak erre nem, hogy most erről beszélünk itt az első félidő végén.
5: Igen, különösen annak tekintetében, hogy az első 20 percben, de inkább 30-ban gyakorlatilag a félpályán alig ment át Paraguay. Viszont az egyetlen lehetséges stratégia, hogy Paraguay tovább jusson ezen a mérkőzésen, az ez, hogy minden egyes német akciót foggal körömmel levédekez, nem hagy területet a németeknek, és remélhetőleg kifog ma egy olyan német válogatottat, amelyik langyosabb, amelyik nem tempóba futballozik, amelyik nem kapja el a fonalat, és amelyik egy picit lenézi az ellenfelet, és valahogy talál egy gólt. Hát ennek, ezeknek az előbbi mondataimnak gyakorlatilag a fele már megvalósult, viszont most nagyon kíváncsi lennék, hogy mi hangzik el a német öltözőben, mert két stratégia van, vagy Nagelsmann...
4: Cserél Nagelsmann szerinted, vagy csak közbeszólok?
5: Az sem lehetetlen, mert egész érdekes módon most belső középpályán van a legtöbb lehetőség, hiszen Undav is Havertz által nyitott területekbe többnyire Mecsa lépett be. Pavlovics egy picit vékonyabb, de viszont a védekezés miatt talán kell. Itt az is el lehet gondolkodni, hogy Kimmich középpályásként folytatja. Gyakorlatilag már most is jobb hátvédként inkább középpályás volt, hiszen három védővel építették a játékot. De ami a kulcskérdés, hogy mit választ, melyik stratégiát

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatódik hamarosan a Németország-Paraguay mérkőzés, a félidő tart még, de azt láthatjuk, ahogy Goretzka az, aki beállni készül a mérkőzésbe, és Mecsa az, aki elhagyja majd a pályát, úgy láttam, legalábbis bele pacsizott le, és ő volt melegítő felsőben, ami érdekes olyan szempontból, hogy egy melegítő felsőt akkor szoktak venni a játékosok, amikor beállni készülnek. Minden esetre 8-as számmal majd Goretzka az, aki folytathatja a mérkőzést. Feri, mit szólsz a cseréhez?
3: Hát egyről várjuk meg, hogy Mecsa megy el-e tényleg, de az biztos volt, hogy középpályára kell cserélni a kapitánynak, hiszen ott érezni lehetett, hogy óriási labdabirtoklási fölény van, de nagyon, nagyon passzív ez az egész, és nem jutnak el a labdák a támadójátékosokig, illetve a támadójátékosok által nyitott területekbe középpályáról lehet váratlanként befutni. Tehát ezek a fajta mélységi indulások, és amire a német válogatott pályaedzőjére is utalt a szünetben nyilatkozatával, hogy ezek a szélesség és mélységi váltások, ezekből kevés van.
4: A paraguayiak még csak most jönnek vissza a folytatásra, ők ki maxolták divatos szóval élve a szünet adta lehetőségeket, na, hogy ki használtak minden egyes lehetőséget, hiszen vezetnek is 1-0-ra a szünetben, nem kis meglepetésre. Nagyon nagy javulás kell a német csapattól, és ugye egy csere az biztos, hogy lesz a paraguayiaknál. Nem látunk egyelőre azt arra vonatkozó semmilyen jelzést, hogy bármilyen változtatás lenne, de hát ott nem is nagyon van szükség erre, nem Feri? A paraguayiaknál.
3: Hát alapjában ő a paraguayi válogatott, az tökéletes, tehát azt csinálja is úgy, ahogy ezt a mérkőzést meg lehet nyerni. Tehát nyilván ne legyünk álszentek, hát egy német válogatottat a Paraguay soha nem fogja túlfutballozni. Ez az egyetlen egy forgatókönyv vagy meccsterv, ahogy ezt meg lehet nyerni. És hát nagyon jól mondtad, Bence, meccs a helyet jön be Goretzka. Posztra történik a csere, talán egy hatékonyabb középpályás játékkal esetleg meg lehet fordítani mérkőst. Gondolom ez a célja Nagelsmannnak.
2: Még mielőtt egyébként elkezdődik a második félidő, volt itt egy érdekes statisztika, amit böngésztem, hogy ugye Joshua Kimmich a német válogatottnak a jobb hátvédje számít a legveszélyesebb játékosnak. Ugye a németek nagyon kevés XG-t fociztak össze, de hát ugye abból is azért sokat mondó, hogy az a Kimmich a legveszélyesebb, és ő passzolt egyébként a legtöbbet, mert hogy itt egy szám is van előttem, 58 átadása volt itt az első játék részben. Szóval, hogy az a Kimmich a legveszélyesebb, aki kétszer is fölélődte a labdát a 16-oson kívülről, hát ez sokat mondó a németekkel kapcsolatban, nyilván majd más kell a folytatásba, és akkor hamarosan folytatódik majd a játék, a nézők is most élnek vissza lassan a lelátóra, de még szinte azért eléggé foghíjas lelátókkal kezdődik meg a második játékrész, a marokkói játékvezető pedig ezekben a pillanatokban fog belefújni a sípjába, és Németország kezdi majd a mérkőzést. Sané passzolt hátra, úgyhogy jöhetnek a németek Goretzka révén.
4: Nem véletlen egyébként, mert hogy Budapesten is kellemes a hőmérséklet, hiába lesz pillanatokon belül éjfél, 28 fokot mutatnak a hőmérők, Bostonban is 27 fok, 26 fok jelen pillanatban a hőmérséklet, úgyhogy többen azért még a büfé nyújtotta előnyöket próbálják élvezni. Enciso pedig a második félidő elejét ugyanúgy kezdi, mint ahogyan az első játékrész kezdte. Megindul a bal oldalon, ezúttal viszont nem tud kiharcolni egy szögletet, hanem Kimmich tisztázott bedobásra, és akkor jöhet majd Alonso révén egy nagy bedobás paraguayi részről itt rögtön a második félidő elején. Alonso kezében a labda. Az ötössel egy magasságából végezte el természetesen oldalról, bal oldalról a bedobást, és aztán a német védelem nem tud felszabadítani. Kubas szedi össze a labdát. Cáceres vissza, gyengén lecsúszik a paraguayi jobb hátvéd lábáról a labda, és akkor Hillhez kerül egészen hátra. Egyszerűen összesen nem birtokolta ennyit Paraguay a mérkőzésen a labdát, mint amennyit most itt a második félidő elején, eddig is tartott ez a labdabirtoklás. Hill már is elszórta, tár évén jöhetnek a németek.
2: Kimmich kapja meg a labdát a pályának a jobb oldalán, úgyhogy jöhet a Bayern München játékosa. felnéz és teszi Sanéhoz a labdát, Sané pedig középre csavarja, ott lehet a lehetőség, kifejelték a védők azonban, és hozzáért a labdához kevésszer mondott nevű Avalos, aki a Argentinában futballozik egyébként, és azért itt az első játék részben nem róla szólt a mérkőzés, finoman mondva. Most viszont egy paraguayi támadás, azt követően, hogy kirúgták a saját 16-osoknak az előteréből, Enciso a labdával, két német védekező játékos rajta, Sané szedi le a lábára a labdát, de ott van még, és bizony maradhat a paraguayiaknál, és jöhet a labdával Alonso, és tovább is tudta tenni, most pedig Enciso-t keresnék, a paraguayi játékosok, Almiron is jött segíteni, azonban a németek jól szűkítik a területeket, de nem annyira jól, hogy ne tudjon elmenni ott a pályának a bal oldalán, a paraguayiaknak a támadása, azonban már kivezette a labdát Galarza a pályán kívülre, úgyhogy jöhet majd Németország, ezt követően a 48. percben járunk, a bedobás után pedig az, aki hátra tette egészen Neuerhez a labdát, Neuer fölnéz oda Rüdigerhez, Rüdiger pedig el is indul ezzel a támadással.
4: Viszont még mindig a saját térfelén, a németek a saját térfelükön tudják csak birtokolni a labdát, ebben a pillanatban ér át Rüdiger a paraguayi térfélre, a felező vonalnál megakad a németek támadása, olyannyira megakad, hogy Wirtz el is adja a labdát, aztán ez most egy jó csel Wirtztől, úgy tudta csak Avalos becsapni, hogy Avalos közben a bokájához kapott, és Avalos egy picit elkezd sántikálni, támos már a labdával, Kimmich a jobb oldalon, Kimmich beadása, középen nincs német, aki hozzá tudna érni fejjel, és aztán most már Almiron. Jönnek folyamatosan, ha nem is egymás után, de folyamatosan a német ívelések a paraguayi 16-oson belülre. Beszéltünk már róla az első félidőben, hogy ezt túlélni egy teljes meccsen keresztül szinte lehetetlen. Egy félidőn keresztül túlélte a paraguayi csapat, mi több vezet is a dél-amerikai együttes. Enciso révén most labdát is szereznek a paraguayiak. Gyorsan visszaszerzi viszont Németország. Tehát azért ezeket az íveléseket egy fél időn keresztül is levédekezni nem lesz egy könnyű feladat, de lesz a németekben kellő lendület. Le sem volt valamelyik német támadó, talán Havertz, és ez lehetőséget teremt. Egy ilyen mini időkérés jellegű szituáció a paraguayiaknál. Minden másodperc, amikor áll majd a játék innentől kezdve, hát gyakorlatilag aranyat, vagy jelen esetben nem aranyat, hanem 16 közé kerülést érhet a dél-amerikai csapatnak. Továbbra sincs változás az eredményben, Németország Paraguay 0-1.
2: Most száll előre a labda, Hill előre ívelését követően, és Enciso a labdára lecsapott, Neuer lába között elrugná a labdát, nem sikerül. Összeszedte Neuer a labdát, és hát megint Enciso volt az, aki veszélyeztette a németek kapuját, és hát nyilván a tűzzel játszanak a németek, hogyha hagyják ezt majd neki, de azért a Strasbourg játékosa eléggé jó futballistának mondható, papíron egyébként ő a legértékesebb futballistája a paraguayi válogatottnak, de alapvetően talán azért a legnagyobb név ebben a dél-amerikai csapatban Almiron, miközben a németek jönnek Kimmich részéről egy átívelt labda, és senkinek nem jó, kiment az alapvonalon a labda, Kimmich pedig fordulhat is vissza azzal a lendülettel, az előbbiekben pedig ugye most a visszajátszáson éppen azt lehetett látni, hogy Neuer mellett próbálta volna elpöckölni a labdát, nem is a lába között, hanem mellette pöckölte volna a labdát Enciso. Hát ez egy veszélyes lehetőség volt, úgyhogy föl lehetett jegyezni ismételten egy próbálkozást paraguayi részről. Közben Hill átívelte Neuerhez a labdát, megint csak jönnek a németek.
4: Enciso már a világbajnokság előtt is 20 millió euró fölötti értékkel bírt. Egyébként volt olyan meccse itt a francia bajnokság hajrájában, amikor azt mondja, hogy mester hármas szerzett, meg gólpaszt is kiosztotta, amikor a Strasbourg 5-4-re verte a Monakót, úgyhogy amúgy ő nagy lendülettel vetette bele magát ebbe a világbajnokságba, és egyelőre az IN a pont ott is van, föltette a korona ékszert, mondjuk még azért nagyon-nagyon sok van hátra ebből a mérkőzésből, alig 5 perc telt el a második játékrészből, nincs változás a németek játékában. Na Feri, vajon az asztalra csapott Nagelsmann, vagy szépen beszélt velük? Szerintem szépen beszélt velük, mert gyakorlatilag nincs változás. Sőt, nem lettek pontosabbak, hanem inkább pontatlanabbak.
3: Érthetetlen ez a dekoncentráltság a német válogatottól. Gyakorlatilag nyomás nélkül már a második olyan paszt adják el, amikor senki sincs körülöttük, és mégis elpasszolják magukat. azért ez így nem jó, tehát se nem tempót nem tudnak diktálni, se nem tudnak felépíteni támadásokat. Az egyébként világosan látszik, hogy a stratégiájuk a klasszikus németes, hogy minél hamarabb a 16-oson belülre juttatni a labdát. Itt a probléma abból adódik, hogy egészen elképesztően lassan passzolnak hátul a belső védők, amik főjutatják a labdát, és ezt játszik könnyedséggel letolódja Paraguay. Ez viszont azért probléma német szempontból, hogy így még csak nem is fárasztják a paraguayi védőket, tehát az lehet még az esélyük, hogy ha nem is fizikálisan, de legalább a koncentrációjukba fejbe elfogy Paraguay, tehát ettől a tempótól nem fog elfogyni Paraguay, tehát végig fogja bírni mind fizikálisan, mind mentálisan a meccset. De a beadásokból azért még lehet veszély, illetve ez azért lehetőséget teremt esetleg Voltemade beállításának, aki azért egy magas, jól fejelő center játékos. Egyértelműen beadásokból próbál a német válogatott érvényesülni.
4: Gustavo Caballero révén egyébként majd a paraguayiak is egy csatárt, egy támadót szeretnének pályára küldeni, ha és amennyiben lesz játék megszakítás. Wirtz azonban keresi a részt a pajzson Zanéval egyetemben.
2: Jöhetnek a németek a továbbiakban is. Wirtz a labdával a lábára kap, de maradhat még játékban a labda, mert a játékvezető nem fújt a sípjába. Tovább teszik Undafhoz, Undaf befordulna, három ember van rajta, és elveszik tőle a labdát. Nem ért célt a németeknek a támadása. Jöhet majd ezt követően Neuer, és hát az, hogy rátámadtak Undafra, az a fanatizmusokat nagyon jól mutatja a paraguayi játékosoknak. Minden egyes labdáért megküzdenek, és minden egyes másodperc, amit a saját kapujuktól távol tölt a labda, azt meg fogják becsülni. Havertz közben fölburul a 16-oson belül, próbálták volna megjátszani fejjel, azonban Neuer átadása egészen a kapusnak volt jó, ő pedig gyakorlatilag visszarúgja a labdát.
4: Közbeszólok. Wirtz egyébként megint, amikor beszéltünk Feri sokszor már a szabálymódosításokról, ugye a fetrengés, tehát a lábához kapott, 2-3-at megpördült, és mivel látta, hogy senkit nem érdekel, és hogy ápolás jön, le kell menni, ember hátrányba kerülnek, fölpattant pont, ő íveli most be a labdát, és ebből jön az egyenlítés! Goretzka! Hát ez valami hihetetlen! Pont Wirtz a történet főszereplője, hogy hiába fetrenget, fölpattan, és a semmiből egyenlít a német csapat. És nem, hogy nem bírta ki Paraguay a meccs végéig, hanem 10 percet sem bírt ki a második félidőben. És végül nem is biztos, hogy Goretzka, hanem lehet, hogy Havertz volt az. Ketten mozdultak a labdára, szerintem Havertz lesz a megfejtés egyébként, aki egyenlít. Wirtz minden esetre a jobb oldalról ezúttal most átkeveredik a bal oldalra, és így jön az egyenlítés a németek részéről. Goretzka is mozdul a labdára, de ez Havertz fejéről csúszik a bal alsó sarokba. Egyenlít tehát a német válogatott Kai Havertz góljával 1-1 a mérkőzés állása.
3: És bejött Nagelsmannnak az alaptaktikája, illetve a húzása, hiszen beadásból született a gól, és nem a klasszikus beadás, hogy a 16-os sarkától az alaponal felől, hanem majdnem a térfék közepéről élesen, bal oldalról jobban, jobb belsővel a kapu felé csavarva élesen lőtte be a 16-oson belül a német játékos. Úgyhogy hát kirajzolódott Nagelsmann fejébe az, hogy beadásból lehet gólt szerezni, és beadásból egyenlített Németország.
2: Havertznek egyébként ez volt a harmadik gólja a világbajnokságon. Ugye 2-t szerzett azon a bizonyos 7-1-es mérkőzésen, és megszerezte tehát a harmadikat, összegészében pedig a 25. gólját a német válogatottban, tehát az Arsenal játékosa egyenlített Paraguay ellen, de jöhetnek továbbiakban is a németek a pályának a bal oldaláról, jöhetne a beadás középre, az 56. percben járunk Wirtz a labdával, ismételten egy belöbbölt labda, ott a lehetőség, és még mindig ott van egy kipattanó után, ezt is blokkolják a paraguayi védőjátékosok, és ha jól láttam, akkor Pavlovics volt az, aki másodszorra próbálkozott, először pedig Sané volt ott a labda előtt. Álmiron elindulna, a játékvezető mutatja, hogy kicsit álljunk meg, mert hogy történt némi probléma talán az egyik paraguayi játékossal, de csere lesz, úgyhogy valószínűleg is tosszak tartom, hogy akár ezért is megállhatott a játék egy sérülés miatt. Enciso a földön, de végül nem ő jön le, Tától kapott egyet, ő az, aki visszarántotta, a vállánál fogva lerántotta őt, lehet, hogy ez fájt neki, de ugye, mint az előbbiekben is Kornél beszélt róla, hogy ezután lent kell majd maradnia, úgyhogy Enciso hiába marad le, nem őt cserélik le. Minden esetre akkor a csere az a csatárposzton történik, Avalos az, aki elhagyta a pályát, Caballero pedig beáll a mérkőzésen. Ugye ő a Portsmouthnak a játékosa, Angliában töltötte az elmúlt egy évét, egyébként kölcsönben, mert hogy Brazíliában szerepelő alapvetően, és közben Enciso-t támogatják le a pályáról, fogja egy kicsit a lábát, vállát, de minden esetre akkor Caballero a folytatásban, tehát és a játék majd azt hiszem, hogy a németek által fog folytatódni, de még várunk egy kicsit, addig beérkezett a pályára az előbbiekben említett Caballero, aki a Portsmouthnak a játékosa, és az ő fejét, Enciso fejét pedig a kapitány simogatja meg egy kicsit azt követően, ugye, hogy össze lesz az első gólt a mérkőzésen.
4: Jöhet tehát pillanatokon belül a folytatás, a labda németeknél, mi meglepő módon, természetesen óriási, hatalmas fölényben a német válogatott, ami a labdabirtoklást illeti. Tehát nem labdabirtoklást kell nyerni, hanem mérkőzést kell nyerni, ez ugye napnál is világosabb, viszont jelen pillanatban a paragvájak valamelyest feljebb tolják a védekezésüket, és egyébként lesz majd még egy csere a paragvái együttesben, sőt volt is még egy csere. Mauricio érkezett a pályára, a Palmeiras játékosa.
2: És Enciso csak lejött.
4: Igen, ezt akartam mondani, hogy Enciso nem tudja folytatni a játékot, úgyhogy az ő helyén, tehát Mauricio, érzékeny veszteség ez a paragvájak számára. Az 58. percben 1-1-es állásnál történik mindez, a labda pedig a németeknél, megint csak minden mezőnyjátékos, aki él és mozog a paragvai térfélen, Enciso megtette a magáét, most már a társaknak kell eljutni valahogyan a hosszabbításhoz, ha csak nem szerez még egy gólt Paraguay, bár azért a mondást nézve, azt nem tudom, hogy paraguayra vagy németre hogy lehet lefordítani, de mi maradjunk a magyarnál, hogy Budán olyan sűrű, nem szokott kutyavásár lenni, úgyhogy nem gondolom, hogy nagyon egy realitása van annak. Hát aztán ki tudja, az első fél időben is a paraguayak meglepetésre ugye gólt tudtak szerezni. Hill vágja előre a labdát, akkor, amikor 59 perc telik el a mérkőzésből, mintha csak hallanák a Nemzeti Sportrádió adását a paraguayak, mert hogy Mauricio révén jön egy ívelés a 16-oson belülre, és a másik cserecsatár Caballero azonnal egy fejes a bal alsó irányába, Neuernek kell védenie, ez az első védeni valója, igazán komoly védeni valója a második fél időben a német kapusnak. Virc most már a paraguayi térfélen, sokat most nem tudja tartani a labdát Németország, hanem Caballero az, aki két német között. Szerintem Caballero már most több mindent tett, mint Avalos az egész első fél időben. A labda viszont megint csak a németeknél, és akkor a Nacional elf jöhet előre méghozzá. Ezúttal most a jobb oldalon Kimmich révén.
2: És tovább is tette Sanéhoz a labdát, ő pedig már görgetné is a csapattárs irányába, azonban Goretzka kellemetlen helyzetben, de csak vissza tudta szedni a labdát a paraguayi védőktől, azonban sikerül elveszíteni ezt követően, jöhet majd paraguayi bedobással, Havertzre rúgták rá a labdát, és majd megjátszhatják ott a pályának a bal oldalán csereként pályára lépő Mauriciót, akinek az előbbiekben volt egy nagyon jó beadása, és arra a másik csere Caballero érkezett, ezzel veszélyeztetett tehát legutóbb Paraguay. Ugye Mauricio egy brazil játékos, és mindennek ellenére a paraguayi válogatottban szerepel, ötszörös válogatott, és rögtön az Egyesült Államok ellen már gólt szerzett a világbajnokságon. Egyébként ugye beszéltem arról, hogy miket írtak a paraguayi lapok, de most például az is egy téma volt, hogy miért nem kezd Mauricio. Ugye az előző mérkőzésen se kezdett Ausztrália ellen, és most sem kapott kezdőként bizalmat. Ő egyébként természetesen amellett, hogy Brazíliában is játszik a Palmeiras együttesében, és hát őt azért egy igen jó futballistának tartják, na de most csereként majd meglátjuk, hogy mire lesz képes. Havertzsel szemben egy szabálytalanság, úgyhogy a németek fognak majd szabadrugást rúgni a találkozónak a 61. percében, és közben ugye Havertzsel kapcsolatban egy érdekesség, hogy mindössze, vagy összesen az 5. gólja volt már ez labdarúgó világbajnokságokon, ugye azt említettem, hogy ezen a tornán neki volt a 3., közben Kimmich a labda mögött, ő az, aki még vár a játékvezetőre, Mauricio, illetve Almiron, ők vannak a sorfalban, Brown, illetve Kimmich a labda mögött, de Kimmich felveszi a labdát, nem fogja még olyan gyorsan elvégezni ezt a szabadrugást, minden esetre a németek jöhetnek majd.
4: óriási a népsűrűség a 16-oson belül, és akkor Kimmich hívelése a kéttagú sorfal mellett, fölött, előtt, vagy éppen legurítva Brownnak, ez a kérdés. Most az ívelés, Hill kilép a kapujából, Anne Ferenc, Isten őriz felé, hogy komolyabban kezdjen izgulni, vagy kezdjek el izgulni, érted? Nem igazán voltál elégedett, úgy láttam Kimmich megmozdulásával.
3: Mert ugye, hogyha most német székben ülök, idézőjelbe téve, akkor egy lehetőség. Nem, mert van, amikor paraguai székbe is ülök néha. De ha német székbe ülök, akkor egy rögzített játékhelyzet az egy esély arra, hogy megszerezze a csapat a vezetést, és nagyon-nagyon jó helyről volt, és ráadásul magassági fölényben vannak a németek. Erre egy rögzített szituációból gyakorlatilag a hosszú ötösre feladni a kapusnak, mintha egy kapusedzés lenne a labdát, azért az vétek.
4: Most viszont egy paraguayi szabadrúgás már, ők is hasonló módon gondolkodtak, jött az ívelés a 16-oson belülre a dél-amerikai csapattól, de ez a labda pontatlan volt, viszont lehet ismételni. Cáceres a jobb oldalon. Emelem ugyan a hangom, de talán feleslegesen. Igen.
3: Most ugyanaz a bosszankodás paraguayi székből, hiszen eljutott Paraguay arra a játékhelyzetre, amire még nem volt példa, hogy 4 érkező volt a 16-oson belül, 4. A félpályán nem szokott átmenni 4 paraguayi legtöbbször, és most is egy olyan beadás, ami a hosszú oldalon pedig kimegy.
4: Na Feri, akkor most egy picit ne legyek túlságosan kritikus, kérlek, fogj vissza, de hát Undavra egy kicsit nagy volt ez a kabát itt ma kezdőként.
3: Igen, de én a csatárokat mindig megvédem ebből a szempontból, hiszen az első fél időt azt
4: gyakorlatilag ki lehet... Bocsánat, azt nem mondtuk, hogy Musiala érkezett a helyére, tehát csere volt a németeknél, így lett volna teljes a gondolat.
3: Igen, Musiala is valószínűleg Virc jön bejjebb, de ezt majd még ki kell elemezni. Minden esetre Undavnak az első fél ideje az teljesen kuka, mert annyira nem játszották meg a többiek. Nyilván azért nem kell őt leírni, ráadásul olyan statisztikája van, amilyen keveseknek. Úgyhogy most ez a mérkős nem az ő volt, az kétségtelen.
4: Értem. Jó, oké, Bence.
2: Undav ugye a házi gól király, folytatva még a gondolatmenetet, volt még a 3 gólja mellett 2 gólpassz, elzárkózott fel Havertz a mai mérkőzésen szerzett eddigi 1 góljával a németeknek, közben a paraguayiak indíthanak egy támadást, azonban ez egészen Neuerig fog szerintem hátra kerülni, Rüdiger kicsit megnyugtatja, és végül is nem Neuert választja, hanem Pavlovicsot, úgyhogy jöhet Sané révén a német válogatott most a szélen, Havertz kapja meg, be is adhatná középre, nem adja be, hanem visszateszi Sanénak. Sané pedig egészen Kimmichet játsza meg leghátul. Ugye számos kritika volt még Undavval kapcsolatban a gondolatmenetet folytatva, és nem kezdett eddig a világbajnokságon. 3-szor volt csere, és most először kapott lehetőséget a kezdőcsapatban. Közben egy odarúgás a paraguayi játékosok részéről. Kubasz volt az, aki kapott egy sárgalapot a játékvezetőtől. Ez az első sárgalap a mérkőzésen. Egyébként az Amerikában, vagy azon belül is mondjuk inkább a Kanadában futballozó, a Vancouver Whitecaps futballistája Kubasz kapta a sárgalapot, ő volt az, aki felvágta a rögtön üdvözlésül Musialát, aki csereként állt be a mérkőzésen, és a játékvezetőt pedig számon kérik, mondjuk úgy, hogy megkérdezik a paraguayi játékosok, hogy egyébként miért volt maga ez az ítélet, de Musialának sem tetszik, hát Musiala nyilván már a pirosat reklamálná ebben az esetben, Galarza pedig éppen az enyhítést ennek az ítéletnek, hát valószínűleg a kettő között lehet az igazság, és a sárgalap teljesen jogos. Till elígygatja a sorfalat, él egy embert is, aki lefekszik, Sané, illetve Virc, valamint Kimmich a labda mögött. Kérdés, hogy ez kinek jó, talán Sané rúghatja el majd ezt a labdát, a találkozónak a 66. percében járunk, és akkor ez egy német lehetőség, mert hogy a labda egy jó 20 méterre a kaputól, Sané tehát lekészíti a labdát, és ő rúghatja majd el bal lábbal. A sorfalba többen is beleállnak, van egy német sorfal is, ugye Messi rúgott egy ilyen hasonló gólt, amikor a saját játékosai álltak sorfalat, és a kapus mozdulni sem tudott rá. Na most Hilt meglátjuk majd a paraguayi kapust, hogy hogyan reagál. Sané tehát a labda mögött, ő az, aki csavarhatja, Sané lő a sorfalba belevágja, úgyhogy kipattan a labda oldalra, a paraguayi játékosok pedig tisztázhatnak. Gomez az, aki kiengedi a labdát, és Sanénak rögzítsük, hogy nem volt jó a szabadrúgása.
4: Gomez szerintem egy kicsit elmérte ezt a dolgot, tehát ez nem szögdet lesz. Minden esetre megvárjuk a játékvezető döntését, a sorfal ott állt előtte, és Na jó.
3: Sorsfalon megpadott labda, és kiengedte.
4: Igen, igen. Hát addig bohockodott, amíg minket is megpróbált összezavarni ezzel. Késői óra ide vagy oda, nem lehet csak úgy átverni minket. Jön a németek hetedik szöglete a mérkőzésen, a rövidre. A hetedikből lesz a nyolcadik. Hat volt ugye az első félidőben, és akkor most rögtön egymás után kettő darab német sarokrúgás. Természetesen marad Kimmich a labda mögött. Havertz is mutatja, hogy hova kérné a labdát, de bent van Zané, és ott van a két középső védő is. Kimmich az ívelése az ötösön belül, kicsúsztatja tovább a labdát, teljesen mindegy, hogy kicsúsztatja tovább a labdát, mert hogy Jayed játékvezető jelzi, hogy szabadrúgás lesz már kifelé. Ott Pavlovic volt középen, aki nem megengedett eszközökkel takarított, mondjuk úgy, úgyhogy Hill hozhatja majd játékba a labdát. Hát ott tartunk, hogy 67 perc eltelt a mérkőzésből, hamarosan jön majd a kötelező szünet, és akkor jön az utolsó negyed, lehet így fogalmazni, semmi nem dőlt el. Németország, Paraguay 1-1, Paraguay pedig kiharcol egy szabadrúgást. Hát tá nem éppen agysebészeket meghazudtoló módon követte most el ezt a szabadrúgást, vagy ezt a szabálytalanságot. Teljesen feleslegesen borította fel ellenfelét a pályának egy olyan részén, ahol fölényben, illetve többségben voltak a német játékosok. Ez viszont lehetőséget teremt így Almironnak és a paraguayiaknak.
2: 69. percben járunk a mérkőzésen, Almiron egyedül a labda mögött, egy személyes sorfal Wirtz. Most csavarodik be a labda középre, a 16-oson kívülre pattan, Cáceres összeszedheti és be is adhatná középre, be is próbálná adni, azonban Musiala ezt leblokkolja. Egyébként a németeknek a statisztikára tekintve 9 lövése volt, ebből pedig egy találta el a kaput, hát egy is ment be, tehát gyakorlatilag Hillnek nem volt olyan védése, amelyet be tudott volna mutatni. Neuer egyébként többet védett, 4 kaput eltaláló lövése volt eddig. A paraguayiaknak 77%-ban, a németeknél a labda, de most az a 22% vagy 23% egy kicsit feljebb tolódhat, mert egy paraguayi szöglet következik a találkozónak, most már a 70. percére is ráfordultunk. Galarza az, aki Neuer mögül figyeli az eseményeket, beállt oda a német kapus mögé, és Mauricio pedig a labdát becsavarhatja középre.
4: Második paraguayi szöglet után jött a dél-amerikaiak vezető gólja, ha nem is direktben, hanem indirekt módon. Ez most veszélyes, Neuernek kell felszedni a labdát. Gomez, hát elől jobban tudott Gomez remekelni, mint hátul. Most viszont már Hill hiába bombázza, bocsánat, Neuer hiába bombázza előre a labdát, visszafújja a marokkói spori. Nagelsmann meg nem igazán ért egyet ezzel a döntéssel, mondjuk úgy, és akkor jöhetnek majd a németek még hozzá azért, mert Gomez és Neuer mondjuk úgy, hogy találkoztak, amikor Neuer játékba szerette volna hozni a labdát. Jöhet előre tehát a német válogatott, és bizony az eddigi két egyenes kieséses mérkőzésen, de majd mindjárt befejezem a gondolatmenetet, mert hogy Musiala-nál a labda, Musiala leviszi a jobb oldali szögletzászló felé, és Zani elő jön a tisztázás. Szóval az eddigi két egyenes kieséses mérkőzésen mind a kétszer a hosszabbításban jött a továbbjutást érő gól. Ezt csak úgy itt hagyom, amilyen érdekesség kedvéért, főleg azok kedvéért, akik esetleg a sportfogadás világában is otthonosan mozognak. Jön a bizonyos ivószünet, úgyhogy ez lehetőséget terem benne Ferencnek, hogy egy picit visszafelé is tekintsen, na meg persze előre is nézzen, hogy lesz-e még gól itt a rendes játékidőben vajon.
3: Igen, hát visszafelé azért nem tekintek, mert gyakorlatilag a mérkős terve hasonló a paraguayi válogatottnak, ami az első fél időben is már világosan látszott. Viszont azért beszélek többet a németekről, mert alapjában most a paraguayi játék vagy mérkős terv az működőképes, és a mérkőzés képén, menetén a németeknek kell változtatnia. És ennek érdekében ugye egy csere is történt. Musiala Undef helyére jött be, és gyakorlatilag hasonló szerepkörrel, mégis más karakterisztikájú játékosról beszélünk, hiszen Undef azért egy olyan befejező típusú csatár, akit táplálni kell labdákkal, és a 16-oson belüli szituációkban életveszélyes. Úgy szoktuk mondani, hogy érzi a gólszagot, tehát odaér a kipattanókra, lecsorgó labdákra lecsap, úgy veszi át a labdát, hogy rögtön minden idegszálával a kapura lövésre, a góllövésre koncentrál, és egy a labdátvétel után közvetlenül azonnal kapura lő, a leglehetetlenebb szögekből is képes gólt szerezni. Musiala ezzel szemben egy teljesen más típusú játékos, ő inkább, ha ékjátékosként is van a pályára küldve, akkor is visszalépeget pontosan a sorok közé, az ellenfél védő és középpályásai közötti területekre, és hogyha visszalép és jó ütembe kapja a paszt, és rá tud fordulni a kapura, tehát gyakorlatilag szembe tud fordulni az őt követő védővel, akkor egy-egy jeleni játékban hihetetlen fürge lába van, mindkét irányba jól cselez, és mindkét lábával veszélyes lehet a kapura, és nem csak a kapura, hanem tud adni utolsó passzokat is. Tehát szerintem az Nagelsmannnak a terve, hogy akár folyamatosan változtatva a pozícióját Wirtzel, Havertzel, Musiala egy mozgékonyságot, egyfajta mozgékonyságot és egy olyan ütőképes támadót hozott be általa Nagelsmann, hogy sokoldalúbb lesz a német csapatnak a játéka, hiszen nem csak a beadásokra és a beadásokra való érkezésekre koncentrálnak, hanem Musiala révén egy németekhez képest kreatív játékosról beszélhetünk, mert azért ebben a német válogatottban most kevés a kreativitás. Talán még Zanéban látom azt, hogy a szélére kihúzódva, mondjuk jobbra egy billentő csellel befelé elhúzva a labdát, és élesen ballal belsővel adva a beadásokat lehet veszély. Úgyhogy sok potenciál van ebben a német válogatottban, csak ki kell hozni. Minden esetre Rüdiger és Tá védőknek a felpasszai azok hát továbbra sem gyorsultak fel.
2: 73. percben járunk, amikor folytatódott a mérkőzés a hidratációs szünet után. Egy beívelt labda középre, az jó is lehetne akár. Havertz hátrafelé vette át a labdát, és hátra játszotta egészen most Sané a labdával. Őt kergeti a paraguayi védőjátékos Galarza, és jöhet majd ezt követően Tá, aki tovább tette Rüdigerhez. Rüdiger pedig felnéz, hogy hova lehetne passzolni a labdát. Hát elsőre nem volt rossz az a beívelt labda, amelyet Havertz kapott meg a 16-oson belül, csak úgy vette át a labdát, hogy azzal kifele kellett mozdulnia, és nem a kapu irányába. Most egy megcsúsztatott labda! És végül Hill kapusnak a kezébe kerül. Hát Canele majdnem veszélyes, vagy kellemetlen helyzetbe hozta a kapusát. Minden esetre Hill fogott egyet, amely labda a kapuja irányába ment. Ugye említettem, hogy nem volt még neki védése. Rüdiger pedig hátul passzolgat. Neuer kirúgja a labdát, de jó helyre. És Havertz pedig letarolja ott Mauriciót, és maradhat még Paraguaynál a labda. Cáceres előre játsz a Neuer kezében. Jöhetnek a németek. Kimik indul meg?
4: Méghozzá a jobb oldalon menetrend szerint. Jön Kimik nagy lendülettel. Jön viszont egy becsúszó paraguayi láb, és aztán most már Sané indult el befelé pontatlanul. Hiányzik a németekből a pontosság. Caballero hátrafelé teszi a labdát. Gomeznek sok ideje nem volt dajkálgatni, és vágta is előre. Rüdiger most már. Ugyanúgy, mint ahogy jött egy ívelés, bármelyik pillanatban jöhet még egy hasonlóan jó labda a paraguayi 16-oson belőle, ehhez viszont el kellene jutnia oda a németeknek. Ugye beszéltünk már róla érintőlegesen, hogy ennek a párharcnak a továbbjutója majd jó eséllyel Franciaországgal találkozik. Most egy picit megelőlegeztem a franciák számára a továbbjutás, de mondjuk azért egy német-francia a legjobb 16 között, az több, mint csemege lenne. Ehhez mondjuk kellene egy jó Wirtz beadás. Szöglet lesz? Nem lesz. Nem lesz szöglet. Lepattant a labda, veszélyesen pattant a labda. Hill pedig még ezek szerint az alapvonal előtt összeszedte ezt a labdát. Tá, a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál szerintem nemes egyszerűséggel kivezette. Kicsit lassan jött a jelzés a marokkói sporitól. Na hát nem, hogy nem gyorsultak fel az előre passzai, hanem Tá nemes egyszerűséggel kivezette a labdát. Úgy volt vele, hogy adjunk az ellenfélnek is lehetőséget, Alonso jöhet.
3: Egyébként megmosolyogtató, de nagyon-nagyon sok múlik egy ilyen egyértelmű fölénynél, hogy a belső védők milyen minőségi passzokat juttatnak fel a középpályára, és ez most nagyon hiányzik a németeknél.
4: Ne viccelj, Feri, azért most mindenféle, hogy mondjam, kellő szerénységgel próbálom mondani, szóval ez, amit Tá csinált most, hogy kivezeti a labdát a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál, nem éppen, hogyha nem kristálytisztán, azért az német válogatotthoz méltatlan. Szerintem, legalábbis ami a támadójátékát illeti, de mondjuk Tát nem is azért tartják elsősorban ebben a csapatban, hogy a támadásokat vezesse. Hogy Mauriciót miért cserélték be a paraguayiak, az mindjárt kiderül, mert hogy a bal oldalon egy megszerzett labdával a brazil megpróbál megindulni, a brazil születésű egészen pontosan Mauricio, és aztán két-három ember között meg is tartja a labdát, ami miatt pedig egy pillanatra elbizonytalanodtam, hogy a balról jobbra a paraguayiak szempontjából átfordított labda Cáceres majdnem nehéz helyzetbe hozza. 77. perc. Bőven-bőven benne vagyunk most már a mérkőzés utolsó negyedében. Továbbra is 1-1 áll. Egészen eddig a pillanatig a Németország-Paraguay mérkőzés. Caballero a 16-oson belül, de les volt. Hú, ezzel a szabállyal nagyon nem tudok megbarátkozni. Többször elmondtam már, hogy annak idején szurkolóként szenvedtem el az első olyan sérülést ezzel a szabállyal kapcsolatban. Schön Szabolcs meg nem adott góljánál a portugálok ellen 2021-ben a Magyarország-Portugália EB mérkőzésen a Puskás Arénában.
2: Páron ünnepeltünk egyébként
4: hát akkor. Rengetegen, ott mindenki, és azóta ezzel a szabállyal nem tudok megbarátkozni Vircivel már közben. Aj, mekkora védés! Havertz nem sok hiányzott hozzá, Hill kitolja a bal alsóból. Nagyon nagy német helyzet, óriási lehetőség, marad viszont az 1-1.
2: Jöhetnek a németek a folytatásban, hát Havertznek ez egy nagy lehetősége volt arra, hogy duplázzon itt a mérkőzésen, és ismételten fejjel veszélyeztette a paraguayi kaput, és ezúttal tudott védeni Hill kapus, nem úgy, mint az előző szituációnál, amikor a németek az egyenlítő gólt szerezték az 54. percben, Wirtz beadása után Havertz csúsztatott a kapuba, de most ismételten már a németek a támadó csapat, és ott vannak a paraguayi térfélen, egy szabálytalanság után pedig jöhetnek majd ismételten ők, mert hogy Brown kapott egyet a lábára, és ez azt jelenti majd, hogy szabadrugással veszélyes helyzetből jöhetne Németország. Egyébként csak egy sokat mondó statisztika abból a szempontból, hogy mennyire impotens a német támadás ettől függetlenül, hogy a legtöbbet Rüdiger passzolta a mérkőzésen, most itt van előttem 87-szer ért, úgy a labdába, hogy próbálta tovább tenni azt csapattársához, hát nyilván amikor a belső védőre a legtöbbet a labdához, az túl sok jót nem jelenthet.
4: Az első fél időben meg ugye azt mondod, hogy Kimmich volt a németek legveszélyesebb, úgyhogy ezek azért beszédes adatok, hogyha a számok nyelvéről közelítünk.
2: Bizony, és
3: az hogy... egyébként gyakori, hogy a belső védő passzolja a legtöbbet. Itt az a kérdés, hogy az ellenfél tér felén ki volt a legtöbbet, szóval az határozhatja meg a támadó játékot. De minden esetre a belső védőket hagyják járatni a labdát, de hogy milyen minőséggel passzolnak, és főleg előrefelé, az a kérdéses ilyenkor.
2: És ezt te hogy látod?
3: Hát az nagyon nincs meg.
2: Na, igen. Akkor végül is csak ugyanoda jutunk ki. 79. perc, és Sané a labda mögött, illetve Kimmich, ha jól látom, de hát ez teljesen mindegy, mert a lövése az a sorfalról levágódik. Most Kimmich a labdával, ezt követően berakta középre, azonban Mauricio tisztáz, de a németek maradhatnak támadásban, egy bedobással jönnek.
4: Pavlovics helyén Anton a szabadrúgás előtt cserélt egyet a német válogatott, és ez azt jelenti, hogy még két változtatási lehetősége lesz Nagelsmannnak. Anton a labdával kidobja a jobb oldalra. Sané térül, fordul ballal, belövi középre, az nem volt igazán veszélyes, teljesen beszorul saját 16-osának előterébe a paraguayi együttes. Kimmich a labdával középen, támos már, Rüdiger. Ők vannak a leghátrébb a paraguayi kapuhoz képest, de hát ők is 35-40 méterre. Musiala szépen dobja ki a bal oldalra, Brown jó a csel, sok lett a csel. Kár volt érte a németek szempontjából, mert ugye ebben a helyzetben biztos, hogy több is lehetett volna. Viszont gyorsan visszaszerzi a labdát Florian Wirtz. Egy labda kimegy oldalra, van viszont egy másik oda készítve, amivel el lehetett végezni. A bedobást a biztonsági őr jelzi a szurkolóknak, hogy ő vissza szeretné kérni a labdát. A szurkolók ezt annyira komolyan vették, hogy bedobták a pályára. Úgyhogy két labda, emiatt most meg kell állítani a játékot, de egyébként is az egyik alapvonalon, amelyikkel játszottak a csapatok, az alapvonalon ment ki, mert hogy Musiala felé az ívelés nem volt jó, Hillnek nem kellett hozzáérnie. Úgyhogy a paraguayiak hozhatják majd játékba a labdát. Hát a legnagyobb kérdés, ami előttünk áll, azt mondja ugye, hogy kötelező 3 perc hosszabbítás, volt gól, voltak cserék, minimum 2-t arra biztos, hogy rátesz a marokkói sport. Szóval azt mondom, hogy a következő szűk negyed órában, ami a rendes játékidőt illeti, hogy vajon lesz-e még gól?
2: Mosszába középre a labda, a paraguayi 16-oson belül a játék, a 82. percben járunk, és Galarza az, aki ki tudja hozni, Anton pedig beleteszi a fejét. Azért ez is egy érdekes dolog, ugye Anton egy belső védő, ilyen tekintetben, hogy akkor vajon mennyire lesznek védekező feladatai itt a mérkőzésen. Ugye az előbbiekben Goretzka volt az, aki megcsúsztatta a labdát középen, amikor beszállt a labda a bal oldalról, azonban a kapu irányába nem tudta csúsztatni, azért került ki a pályának a másik oldalára a labda. Hill pedig most előre vágja, és kimegy ez az oldalvonalon, úgyhogy jöhet Németország, de megint két labda a pályán, mert hogy egyfelől bedobta a labdát Anton, majd a másik labda pedig, amit kirúgott Hill, visszakerült, és a németek most hozhatnák. Hát Kimik elront egy átadást, és fordulhat Paraguay ebből. Caballero az, aki terelgeti most a labdát a saját tér felé, még Paraguay nem tudja előrébb hozni. Goretzka szinte fent helyezkedik, mondhatjuk úgy Undavnak a helyén. Följebb tolódott tehát. Wirtz pedig ott a pályának a bal oldaláról próbálná összeszedni a labdát, és védekezik a továbbiakban is. Most már a labdával Paraguay, mondhatom ezt, mert nem előre játsszák alapvetően a labdát, hanem hátul forgatják, de egészen eddig volt a labda a dél-amerikaiaknál, úgyhogy fordulhat Németország. Kimik, ő szerintem föllépett a középpályára, úgyhogy így oldjuk fel az ellentmondást Anton Kimik pozíciójában.
4: Aztán most már Musiel a 16-os csücskénél nem jön be a csel, Mauricio próbált labdát szerezni, Mauricio révén. A kérdés az az, hogy mire megy Paraguay a labdával. Mauricio egyből teszi előre. Caballero, ez jó volt ez a Caballero-Avalos csere egyébként a dél-amerikaiaknál, hiszen Caballero sokkal-sokkal veszélyesebb, mint a kezdő középcsatáruk, de hát ő is csak addig jutott, hogy pár másodperc erejéig átkerült a labda a németek térfelére, és akkor Kimmich megint csak neki lódulhatnak, nem túl nagy lendülettel. Zané a jobb oldalon, aztán kihúzódik Havertz. Havertzre bent lenne szükség, mert hogy az ő fejeseiben lehet bízni. Havertz megy is be középre, tában mennyire lehet bízni, annyira, hogy Anton találja meg. A jobb oldalon Florian Wirtz. Az ő beadásából jött Havertz gólja, igaz, akkor Wirtz a másik oldalon volt. Aztán most már Kimmich szerez labdát, Musiala a 16-os vonalánál. Ott kicsi a rakás, nagyon sűrű a mezőny. Brown ívelése, Caceresről lepattan, nincs lehetősége a németeknek. Caceres már mint helyzetbe kerülni, Caceres megindul. Goreckán átjut, aztán Brownon is átjut. Jönnek előre a paraguayiak, lesz-e belőle helyzet? Ez itt a nagy kérdés, Mauricio. Ő azért a vérében ott van benne az, hogy egy cselér vagy egy látványos megmozdulásért.
2: Hát brazil.
4: Sok mindent kockára tenne. Na jó, mindegy, megtartotta a labdát, maradjunk ennyiben. Neki állt trükközni egyet a kezdőkörben, teljesen feleslegesen öncélúan azért, hogy bekerüljön a hírekbe. Meg tudta menteni a labdát Paraguay, és még mindig Paraguaynál a labda egyébként. Én csak azt mondom, hogy ilyen hosszú ideig nem nagyon birtokolta a dél-amerikai csapat ezen a meccsen a labdát. Kimmich azért most már jelzi, hogy ki az úraháznál, vagy ki szeretne támadást indítani. Olyan, mint hogyha Tára meg Rüdigerre rászóltak volna, hogy most már annyira ne menjenek előre, majd Kimmich szervezi inkább.
3: De nem, Nagelsmann rácserélte gyakorlatilag Kimmichet, rájuk cserélte, mert azért jött Banton, hogy Kimmich a középpályára föltolódjon, ez teljesen nyilvánvaló, és ezt Bence is említette, de Kimmichnek a mélységi felpasszai sokkal minőségibbek, mint a bármelyik belső védői Tájé vagy Rüdigeré, tehát Kimmich a csapatjáték szempontjából nagyon-nagyon fontos tényező lehet, hiszen mélységi szervezőként, ha olyan passzokat tud adni a sorok közé, amiből akár Sané, mint most a szélén tud mondjuk beadást kicsikarni, vagy esetleg rá tud fordulni Musiala, és onnan átlövést vagy gólpasszt tudna adni, akkor lehet egy kulcs csere is ez Nagelsmann részéről.
4: Kiharcolja Németország a 9. szögletet a mérkőzésen, mármint a 9. német szöglet jön majd.
2: Hamarosan, és Wirtz a labda mögött, ő az, aki betehetné a labdát középre, a 87. percben járunk. Wirtz tekeri be a labdát, ott lehet a megcsúsztatott fejes, ott van még a 16-oson belül, ha Wirtz fejelhetne, nem ő fejel, hanem Caceres, de már a játékvezető mutatja, hogy les volt, úgyhogy jöhet majd Paraguay. Hát most volt némi akció a 16-oson belül, mert hogy Bizony, a visszajátszáson lehet látni, hogy Anton volt az, akit megjátszott úgymond a labda. Nem ő volt a célpont egyébként, hanem a kapu iránya, de végül is ő ott helyezkedett a kapussal egy vonalba, és az pedig, hogy az ő irányába került a labda, az egyértelműen les helyzetet jelentett. Minden esetre jöhet majd ezt követően Paraguay, egyébként kicsit úgy elgondolkodva a németeknek az összeállításán, ugye Sané egy olyan játékos, aki azért kapja a lehetőséget folyamatosan itt a világbajnokságon. Eddig ez a harmadik mérkőzés, amikor kezdő, igaz, gólt is szerzett már Ecuador ellen, de azért az mindenképpen egy érdekes dolog, hogy valaki a német válogatottban úgy lehet, hogy ő egyébként nem volt valami kiemelkedő szezonja a Galatasaray-ban, tehát török első osztályban futballozik. Ezek szerint ennyire nincsen szélső játékosa Julian Nagelsmannnak. Na de ez a németek gondja, hogy valakit a Galatasaray-ból hívjon be, mint szélsővédőt. Mi ennek örülünk, hogyha Sallai Roland jön a válogatottba. Tá a labdával, majd Kimmich kapja meg, és fordítana. Kimmich keresi magának a játszótársakat, egyelőre kevésbé találja, úgy, hogy feljebb tolódott a középpályára. Kevés lehetőséget hagynak neki a paraguayi játékosok, tényleg a széléről talán jobban tudott osztogatni, mint most. Minden esetre most nézegetés adna egy jó labdát, azonban leblokkolják ezt. A dél-amerikaiak, kimegy a labda az oldalvonalon, és jöhet Németország. Na meg Voltemade is jön, és a pályáról pedig 19-es számmal lejön az előbbiekben általam említett Sané, aki a Galatasaray futballistája. Jön még egy torony, aki fejelhet egy gólt.
4: Rudi Völler a pályán. Feri, milyen emlékeid vannak Völlerről?
3: Hát Völlerről fantasztikus emlékeim vannak. Gyerekkorom egyik kedvenc támadója, de azért Völler egy másfél fejjel alacsonyabb volt.
4: Meg egy 4,5 polccal magasabban jegyzett, mint voltam már, de most minden esetre ne vegyük el azért a lehetőséget a német toronytól, ahogy Bence fogalmazott, hogy hát ha ott középen megváltja a világot. A cél egyértelmű, ha jön beadás, vagy ki tudnak harcolni esetleg szögletet, akkor abból egyértelműen Voltemádénak ott középen kell valamit kikaparnia, valamiféle gesztenyét kikaparnia. Hát van 2 perc a rendes játékidőből, plusz minimum 5 percet mondok én, ami a rendes játékidő hosszabbítása. Hát kevesebb, mint 10 perce maradt a németeknek arra, hogy elkerüljük a túlórát. Bene Ferencnek itt a parkolójegye már lejárt, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele, hogyha esetleg el kell engedjük majd. De viccet félretéve Musiala középre teszi, és nem megy ki szögletre a labda, önfeláldozó paraguayi mentés, melyet követően Caballero még egy szabadrúgást is kiharcol. Anton volt a vétkes.
2: Egyébként 12 lövésnél tartanak már a németek, és ebből 2 találta el a kaput. A 90. percben járunk már a mérkőzésen, és Paraguay következik. Majd hamarosan megtudjuk, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Anton volt az előbbiekben szabálytalan, Caballero pedig elégedetten sétálhat előre, mert Paraguay akár az ő fejére is ívelhetné a labdát, ahogyis ezen belül pontosan Hill az, aki fölíveli most, és Mauriciót keresni első körben, Kimmichet találja meg a labda, azonban Cáceres visszarúgja, és elindul rá bizony ott a paraguayiaknak a játékosa Almiron.

0: nagyon gyengén, hogy nagyon. Majd ezt követően még marad mindig a németeknél a labda, ismét Musiala kapja meg. Volt-e már de a labdával Anton középre, Kimmich lőhet, megpattan a lövés és szöglet. Hát a 90. percre eléggé felgyorsultak az események, volt most egy jó 1-1,5 perc itt a találkozón. Kubász volt az, akinek a hátáról a labda kikerült oldalra, Németország jöhet majd egy sarokrugással, a 91. percben járunk már a mérkőzésen, és akkor a hosszabbítást is hamarosan megtudjuk.
1: 5 perc egészen pontosan a ráadás, amikor is Braun jöhet a második félidőben a negyedik, összességében a 10. német szöglettel, és 1-1 az állás továbbra is. A jelzett hosszabbításból 1 perc egyébként másodperceken belül eltelik, tehát 4 perce maradt a csapatoknak arra, hogy dűlőre jussanak a rendes játékidőben. Na mi lesz ennek a 10. német szögletnek a sorsa? Ez itt a kérdés. A marokkói asszisztens jelzi, hogy egyelőre nem lehet elvégezni, mert a főnökének ott középen rendet kellett tennie. Braun és a németek 10. szöglete már a hosszabbításban, de még a rendes játékidőben. Ott a fejes! Hiába húzódik előre Táh, és hiába célozza meg a kaput Hill. A jó kapu jobb oldalából kiszedi a labdát, marad az 1-1. És az indítás Mauricio felé pedig hosszú. Neuer jön ki, azt hittem, hogy Neuer el akar végezni a bedobást.
2: Én is, majdnem bedobás.
1: Azért az nagyon meleg lett volna, nem a kapuja ott van, a teljesen üdvözlő Mauricio ott billeg előtte, és ő ott elvégzi a bedobást. Hú, nem tudom, nem vagy, tehát csak nevemben vagyok nép, de az kicsit felszaladt a vérnyomásom. El sem tudom képzelni, hogy a német szurkolóké hol járhat ezekben a pillanatokban. Hát hölgyek ura, 2 perc eltelt a jelzett 5 perces ráadásból, ami a rendes játékidőt illeti. És lesz egy paraguayi szöglet a semmiből. No, hát azt mondja, hogy volt 2 szögletük az első félidőben, a másodikból szerezték a gólt. Ez a második félidőben a második. Hát ha most gólt szereznek, arra szerintem már németek nem tudnak válaszolni.
2: Hát arra biztos nem.
0: Sarokrugással jöhet majd Paraguay. Almiron elvégezte a maga dolgát, Mauricio pedig a szögletet fogja. Most hozza a labdát a szöglethez, természetesen bent vannak a magas emberei Paraguaynak, de szerintem a németek alapvetően magasság fölényben vannak, mint a dél-amerikaiak. Most szállhat középre a labda, Mauricio teker, ott van a fejes, még mindig a lehetőség a 5-ösnek a vonalánál, de a játékvezető mutatja, hogy szabálytalanság történt. Hát Németországnak voltak most izgalmas pillanatai, egyébként Kimmich került a földre, mert a szabad rugás helyett a szöglet után ott letarolták őt, bizony 2 paraguayi játékos is fölugrott egyszerre, és letarolták Kimmichet, ők próbáltak fejelni, de a labda nem jutott el Neuernek a kapujáig. Hát Németországnak van még 2 perc arra, hogy gólt szerezzen, különben jön a hosszabbítás.
1: Nem úgy tűnik nekem, mintha a Rüdiger meg Táh tisztában lennének ezzel. Tehát ők úgy vannak vele, hogy mindegy, jó az. Hát már befizettünk, itt vagyunk. Most egyébként, ha még maradunk fél órát, egyébként az is teljesen tökéletes. Borzasztó, lassan. De tényleg nem lehet érezni rajtuk, hogy egyébként ők el akarnák dönteni itt a rendes játékidőben. Nem,
2: kitűnő védőkről van szó, amikor légipárharc kell, amikor testkontakttal kell védekezni, amikor önfeláldozón blokkolni kell. De egész egyszerűen játéképítésben gyengék erre a szintre.
1: Rüdiger a labdával 35 méterre a paraguayi kaputól. Kimmich most jön az ível és ki a jobb oldalra. Musiala középre teszi, nincs német fejelési lehetőség, hiába hozták be, volt a Mádét egyelőre, ő nem tud a labdához férni, hát Mauricióról kiderül, hogy ő tényleg, ahogy a labdához érhet, félollózó, ollózó, mindegy, csak látványos mozdulat legyen. És bocsánat, nem is ő volt most, hanem Bobadilla, aki egyébként meghúzódott, és lennmaradt a földön, Bobadilla lennmaradt, a játék meg megy tovább, hiába van ott a paraguayi játékos a földön, Bobadilla aztán fölpattan, Musiala meg a 16-oson belül cserezgetett, és ívelt át a labdát jobbról balra, német bedobás. Mennyi van még a jelzett hosszabbításból? Jelentem 20 másodperc. Megint jön egy ívelés, ez is visszajön. Táh és Rüdiger mit tud kezdeni a labdával? Semmit, Antonhoz tenszik, Anton pedig szabálytalan, lerántja a paraguayi csapat 23-as számú játékosát, Galarzát. Jelentem, Paraguay a minimális célját elérte, ezen a mérkőzésen. Ugyan

0: is eljut a hosszabbításig, hiszen, ha jól gondolom, ebben a pillanatban véget ért a rendes játékidő. Benne Ferenc, Francisco, a parkolójegyet majd én meghosszabbítom, amiatt ne izguljál.
1: Semmi probléma, addig maradok, ameddig el nem dől a találkozó, tehát örömmel nézem. Én ezt vártam valójában, bár nem számítottam arra, hogy Németország ennyire passzív futballt fog nyújtani, ennyire nem működnek a játékosai előrefelé, és hát valljuk meg őszintén, itt a 90 perc során gyakorlatilag a 80-90%-ban az ellenfél térfelén tartották a labdát, ennek ellenére alig dolgoztak ki gólhelyzetet a németek, és hiába szervezte át a csapatát Nagelsmann, hiába cserélt a padról, folyamatosan támadó típusú játékosokat, sőt, már a labdakihozatalt is megvariálta Kimmich feljebb hozatalával, egész egyszerűen nem működik ez a német válogatott, és most már kezdek azon elgondolkodni, hogy a padról még kit lehetne esetleg beállítani, ez az egyik, a másik meg valahogyan én azt a fajta csapategységet hiányolom, azt a fajta egységes mentalitást ebből a német válogatottból. Azt látom, hogy sok egyéniség próbál egyénileg érvényesülni, de igazából a csapatjátékuk
0: nem megfelelő. Kinek kéne ennek a csapatnak a vezérének lenni normál esetben, Feri?
1: Hát nem látok vezért ebben a német válogatottban.
0: Ugye beszéltünk az egyéniségekről, tehát most mindenféle él nélkül, de tényleg. Tehát amikor Bence ugye elmélkedett arról, hogy Leroy Sané a Galatából hogy fér be, vagy hogy nem fér be, hát most sokkal inkább tartom Sanét, akármennyire is a Galatában játszik, egyéniségnek, vagy egy névnek, hogyha nagyon le akarom szűkíteni, mondjuk, mint például volt a Mádét, aki jött a helyére. Tehát, hogy egyébként nincs, és hogyha megnézed a névsor, Bence, olvasd kérlek még a német csere játékosokat, akik jöhetnének, tehát nincs közöttük olyan, akire jó szívvel azt mondanád, most itt elvicceskedtük, ugye, a volt a Mádé
2: föllebb dolog kapcsán. Nincs, most végigolvastam.
0: De kérlek a neveket, hát, hogy
2: akkor hangosan is. Amiri ugye ott van, Beyer a Dortmundból, Pascal Gross, hát ugye az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ő hogyan fér be ebbe a német válogatott. Living van még, szintén a padon van David Raum, Stiller, Tiav, tehát ezek nem azok a játékosok, akik döntő jelentőséggel bírnának szerintem egy ilyen mérkőzésen. A legjobb játékosai vagy lecserélte Julian Nagelsmann, vagy még a pályán vannak.
1: Na, itt a kulcskérdés, és ezért sajnálom valójában Nagelsmannt, mert ő a padról, hát amennyit így távolról meg lehet ítélni, megtett mindent. Tehát jól cserélt, jól jöttek ki a második fél időre, átvariálta a csapatot, már tényleg minden létező módon támadóbbá tette ezt a válogatottat, és nem jönnek be úgy a padról beszálló játékosok, ahogy kell. Tehát gyakorlatilag azért itt viszont azért valljuk meg őszintén, itt Goretzka, Musiala, de még Voltemáde is egy teljesen logikus csere. Csak ezt a játékos tömni kell labdákkal, záporozniuk kéne a beadásoknak. Musiala egyetlen egy-egy elleni párharcot nem nyert, támadásra gondolok. Ugye Tár Rüdiger nagyon lassan járatják a labdát, nagyon gyengék a felpasszok, nem vállalják be a labdavezetést, hát egy belső védő igenis vezesse be a labdát olyan területekre, ahol esetleg egy paraguayi középpás kilép rá, és akkor az üresen hagyott területekre lehet minőségi felpasszokat adni. Szóval amit Nagelsmann elképzelt, és amilyen célkitűzésekkel a pályára küldte a játékosait, azt egész egyszerűen nem valósítják meg, valljuk őszintén.
0: Almiron helyén Velázquez folytatja.
2: Ez egy védekező csere.
0: Igen, a paraguayiak cseréje, a szándék egyértelmű, most már valahogy el kéne csúszdázni a 11-esekig. Megvan az első hosszabbítás a világbajnokságon. Nagyon nagy örömmel tölt el minket, hogy itt a késői órán egyébként ez a kis hármasunk kapta ajándékba ezt a lehetőséget. Danke schön. Spanyolul is mindjárt eszembe jut majd, hogy hogyan kell ezt mondani.
1: Gracias.
0: Muchas gracias. Igen, nagyon, nagyon köszönöm, hogy kerestem. Hát a késői órán, igen. Na, szóval a lényeg, hogy jön a ráadás. Ugye két párharcban is határon billegett ez a dolog, a kanadaiak a 92. harmadik, a brazilok meg a 95. percben döntötték el a továbbjutást, a németek sem, meg a paraguayiak sem tudták ezt végrehajtani, de egyébként már most szeretném jelezni, hogy lesz még itt az éjszaka folyamán élő labdarúgó közvetítés, hajnali 3-kor, hát lehet, hogy mi fogadjuk majd a holland-marokkói stáb közvetítésére érkező kollégákat, ha csak el nem húzódik tényleg a végtelenségig ennek a mérkőzésnek a ráadása. Egyelőre még a hosszabbítást sem tudjuk elkezdeni, mert hogy ott a helyi illetékes, a FIFA illetékese nem adta ki a megfelelő jelzést, hogy jöhet a folytatás. Na Feri, akkor viszont két rövid gondolattal. Van-e szerinted a németekben akkora sebesség? Tudnak-e váltani, miközben elkezdődik mégiscsak a hosszabbítás, amivel a 11-esek előtt be tudják gyűrni maguk alá Paraguayt?
1: Mindenféleképpen tudnak, hiszen pályán van azért itt több mint 100 gól. Tehát akár a bajnokságokat, akár a válogatott teljesítményt nézzük. Itt az a kérdés, hogy lesz-e valaki, aki felvállalja, aki húz egy váratlant, aki kihozza a képességeinek legalább a 80-90%-át. Tehát továbbra is ez a mérkőzés a németek kezébe van. Az más kérdés, hogy most már felhozták annyira Paraguayt, hogy mentálisan egyértelműen Paraguay az egységesebb, és mentálisan Paraguay van fölényben. Én várom a németektől azt a egy váratlan húzást, vagy egy extra teljesítményt, amit eldöntik a találkozót.
0: Szóltak most Tának, hogy lehet ám ívelni is a labdát, nem kell minden esetben bejátszani, úgyhogy most megpróbálkozott egy íveléssel. Voltam Ádéra, leszek nagyon kíváncsi, hogy amit most mondtál Feri, hogy ő tömni kell labdával, tehát jelen pillanatban nézem szegénynek a mozgását, kibeszaladgál a 16-oson kívülről belőle, de egyelőre még csak a közelében sem volt a labda, jönnek viszont előre a németek.
2: És jöhet a beadás a pályának a széléről, most egy tovább tett labda, azonban nem értették meg egymást most a németek. Wirtz az, aki visszaszerzi Cáceres-től, ugye Velázquez jött be a pályára Almirón helyére, és ez azt jelentheti, hogy akár három védős rendszerre áll át, vagy inkább öt védős, vagy hogyha még inkább durvábban fogalmazunk, akkor szinte minden játékosa védekezik Paraguaynak, de hát egy klasszikus védő érkezett a pályára Velázquez személyében, aki az előző mérkőzésen Ausztrália ellen kezdő volt, és azt a mérkőzést ugye 0-0-ra tudta lehozni a paraguayi válogatott. Ennek köszönhetően csoport harmadikként kerülhetett ide, hogy a csoport első Németországgal találkozzon. Musiala most a labdával, ő az, aki akár be is ívelhetné a labdát, de nem teszi, hanem Tá, az, aki tovább passzolja most a labdát Rüdigernek, Rüdiger pedig felnéz, és azt választja, hogy kiteszi a labdát a szélére, onnan hozhatná be a Wirtz középre a labdát, Kimi kapja meg, na ő több esély van rá, hogy ő beíveli a labdát, de nem teszi, ellenben Tá most betette a labdát középre rossz helyre, Voltemade előtt, és ott van még a lehetőség, Kimiknek a lábában lehetett volna egy gól, azonban leblokkolták a próbálkozását, a 16-oson kívülről érkező próbálkozását a paraguayiak, hátra került Tához a labda, és hát az előbbiekben Voltemadét is le tudták szedni a védők, hogy hiába kapott most először egy olyan labdát, amivel tudott volna mit kezdeni, a védők gyorsabbak voltak, és nagyon kevés területe van a német játékosoknak arra, hogy kibontakozzanak, Musialán is most két játékos rajta van, Tá kapja meg, Kimik, jöhetne az ívelés az ő részéről, 94. percben járunk már, ugye itt a hosszabbításban, és megkapja a labdát a pályának a bal oldalán, Rüdiger pedig Wirtzhez teszi be, Voltemade elengedi, és ki rúgják a paraguayi játékosok, a német térfélen gurul ki a labda, amennyiben Neuer nem szedi össze, de összeszedte.
0: Bence, mit írt a német sajtó az ekvádori meccs után? Mit idéztél? Kiesünk ilyen játékkal, vagy hogy hangzott ez az idézet?
2: Hát, ha jól emlékszem, most a jegyzeteimben ki is kutatom közben, ahogy figyelem a németeknek a támadását.
0: Figyelem, de én közben, te kutasd ki, és akkor mondom, hogy a marokkói játékvezető szabadrúgást ítél befelé. A Wirtz kapott egy óriásit hátulról, még hozzá Alonso rúgott oda egyet.
2: Azt írták, hogy ilyen játékkal hamar ki fogunk esni.
0: Hát dél-amerikai ellenfél ellen ezek szerint ezen a VB-n egyelőre nem nagyon megy a német válogatottnak. Talán most már ez az ívelés hoz valamiféle esélyt vagy lehetőséget a nacionál elf számára. Természetesen mindenki, aki él és mozog, ott van bent, voltam már, de nagyjából két fejjel magasabb, mint mindenki más a mezőnyben, de a paraguayiaknál egyértelműen. Úgyhogy ott van természetesen Tá is, Rüdiger is, minden magas német ott van. Hill viszont hozzáérhet kézzel a labdához. Musiala most már. Tá megcsinálja a cselt. Ho-ho, Tá! A visszacsel is jó! Hát kérem, tud ő focizni, csak eddig rejtegette ezt a képességét. Feri, azért ez a visszacsel Tától így 0 óra 40 perchez közelítve azért ez nem volt semmi. Szögletjünk majd közben
1: csinált,
0: egy német szöglet.
1: Nagyszerű volt a jobb szélen. Ez meglep egy belső védőtől, kétségtelen.
2: Nem nézzük ki belőle. Azért is emelte Kornél a hangját. Ez kétségtelen. Kimik hozhatná be a szögletet, azonban a játékvezető békítő tárgyalásokat folytat bent. Középen Anton és Galarza az, aki összeveszik egymással, sőt ebbe a beszélgetésbe a kapus Hill is bele csatlakozik, azért ő is legalább olyan magas, mint Oltemade, egy magas a két játékos, a paraguayi mezőnyjátékosok viszont azért jelentősen alacsonyabbak ettől a két futballistától. Anton továbbra is húzza Galarzát, és verekednek a labdáért, de hát kérdés, hogy odajön-e, találja meg a labda, ott van, talán egy kézről is lepattanhatott, a játékvezető mutatja, hogy jöhet majd Paraguay, nem volt ezek szerint kéz, a marokkai játékvezető eléggé határozott volt, úgyhogy a szöglet után megúszza ezt a szituációt, Paraguay nem kap belőle egy gólt, és vissza a játszáson pedig azt is lehetett látni egészen pontosan, hogy nem ért kézzel a labdába a 13-as számú Canele, úgyhogy jöhet majd Paraguay, na meg két csere, de ők még most nem érkeznek a pályára, felével és után pedig sikerül úgy tűnik ott megcsúsztatni a labdát, és elindulhat vele a csereként pályára lépő Caballero, nem tudta megtartani végül, és Brown az, aki terelgetheti. Hát ugye a németeknek még két csere lehetősége van, míg a másik oldalról pedig legalább három játékos is érkezhet a pályára, na most kettőt szeretne a pályára küldeni az argentin kapitány Gustavo Alfaro, a paraguayiak argentin kapitánya egyébként, ő kifejezetten eredményes pályafutása van Argentínában, kétszeres bajnoknak is mondhatja magát, illetve nemzetközi kupát is nyert, az Südamerikánát megnyerte a csapatával, ugye a Bokával, illetve az argentin Arsenállal volt kifejezetten eredményes, hosszú időn keresztül. Közben Voltemáda kap egy labdát középen, és lepattan a lövése, és ez pedig szöglet is lehetne, de nem gurul ki a labda, de a játékvezető már jelezte, hogy semmi sietség, mert mindenki megnyugodhat, mert jöhet Paraguay, és jöhet akár a két csere is.
0: Méghozzá a két cserejátékos, aki érkezik majd a pályára, a Héda, illetve Sanabria, ők várják a lehetőséget, miközben Voltemáde azt reklamálja, hogy az előtte fekvő Gomez, aki blokkolt, kézzel ért a labdához, hát most Gomez ott hova tegye a kezét egyébként annál a szituáció, amikor dobja magát a labda elé, mindent akart ő csak kezezni, nem egyébként, pláne nem 100%-kal. Gomez egyébként lent marad a földön, és komolynak tűnik a probléma, mert hogy nem nagyon lehet meggyőzni arról, hogy issa ki a szemét, most viszont már ez megtörténik, és hogyha ápolásnak kell jönnie hozzá, akkor ember hátrányba kerülhetett volna Paraguay, de Gomezt meggyőzik arról, hogy gyógyuljon meg hamar, és akkor most a marokkói játékvezető odarendel magához a csapatkapitányok közül, mind a két oldalról egy-egy játékost, de előtte majd még jöhetnek a cserék. Nem szívva, és egyébként a marokkói Spori lehozta sárga lappal, egyszerűen egyetlen egy darab sárgával eddig a mérkőzést, úgyhogy a csapatok hiába próbálták a feszültséget fokozni, egyelőre szóval és tettekkel elegendő módon kézben tudja tartani a játékvezető a mérkőzést. Na most jöhetnek majd a cserék, azt mondja, hogy 4-es, 20-as, Cáceres, illetve Bobadilla hagyják el a pályát. Cáceres helyére érkezik Ojeda, és Bobadilla helyére pedig Sanabria. Ezek a változtatások tehát, és akkor ez egy szöglete.
1: Na, ez veszélyes szöglet előtt cserélni.
0: Szöglet lesz méghozzá, azt mondja, hogy 6-6. A 12. német sarokrúgás Brown végezheti majd el ezt a bizonyos szögletet. Mindenki elfoglalta a helyét középen, és akkor Brown a 12. német szöglettel. Nem volt igazán veszélyes, vércelőtt meg, nem adódik lövőhelyzet. Musiala szedi össze a labdát. Musiala be tudja ívelni középre, nem tudja beívelni, ki tud-e harcolni egy szögletet, nem tud kiharcolni. Most jön az ívelés német részről, és de veszélyes volt. Táfejéről megy mellé, a bal kapufa mellé a labda. Marad az 1-1 az eredményjelzőn. Akkor, amikor a hosszabbításban is túl vagyunk már 100 percen, 101. perc ez a mérkőzésen.
2: Egyébként, ha már a német sajtó beszélgettünk így róla, egy olyan cikket is találtam a Kickeren, amikor arról írnak, hogy ugye egyenes kieséses szakaszban vagyunk, és akkor most már a 11-esekre is készülhetünk. Hát szerintem nem arra gondoltak, hogy a mai mérkőzésen lesz itt 11-es rugás, de minden esetre ez még mindig benne van. A 100. percben járunk a találkozón, Kimmich pedig hozhatja a labdát, és kiteszi a pályának a bal oldalára német szempontból. Tá kapja meg most egészen középen, hátul Anton belép a támadásba, Anton ível, volt-e Máde felé, és hosszú a labda, úgyhogy jöhet majd Paraguay egy kirúgással, volt-e Máde pedig jelzi Antonnak, hogy nem volt rossz az ötlet, csak elégedetlen volt a kivitelezéssel, ezért látszik a két védő fogja volt-e Mádét, azért látszik az, hogy neki némi magassági fölénye van, hiába ott van mellette Gomez, illetve Velázquez, hogyha a fejét találnák meg, akkor valószínűleg ő tudná a labdát tovább bulintani, őt azért nehéz lefejelni, közben paraguayi játékosok fejét hagyják el, fejeiket hagyják el, hagyja el a labda, hát csak kijövök ebből a mondatból megfelelő ragozással.
0: Nem biztos, mert egy játékosnak csak egy feje lehet, tehát a fejeiket nem tudják elhagyni, de itt a későjűről nem akarok nyelvtanórába belemenni és vitatkozni. Musziala, maradjunk abban, hogy a németeknél a labda, és jönnek előre egyébként. És Goretzka pedig kiharcol egy szögletet, hát sarokrúgások tekintetében nagyon-nagyon jól állnak már a németek. Az más kérdés, hogy egyelőre eredményt nem nagyon tudnak ebből felmutatni, valós eredményt nem tudnak felmutatni. Az imént túlélte Paraguay azt, ami a nagy könyvek szerint, vagy a álmos könyvek szerint ugye nem jó, mert erre Bene Ferenc is tett utalást, hogy szögleterőt védekező csapatnak cserélni, az nem túl jó, mert Braun és a 13. német szöglet, de már a hosszabbításban járunk. Braun tehát hát a hosszúra, lesz-e fejes? Lesz! És gól! És tá! És nem bírják ki a paraguayiak! Tá a hosszún! A 13. szögletből végül is csak összehoz egy gólt a Nacional Elf! És tá, akit annyit kritizáltunk a támadó játéka miatt, végül is csak bizonyítja, hogy tud ő támadni.
1: A légi párharcai extrák, azt én is mondtam, tehát...
0: A felpasszai kevésbé működtek jól. Igen, Braun viszont ezúttal jól íveli középre, és a 13. német szögletből, akkor, amikor eltelik több mint 102 perc a mérkőzésből, a ráadásban nagyon-nagyon fontos gólt szerez Németország. Előnyben a Nacional Elf, egészen pontosan nem is 102, hanem 103 perc telik el már a meccsből, vezetnek tehát a németek, sőt, mondom úgy, fordít a német csapat.
1: Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy 6 érkező volt a 16-oson belül a szögletre, és nagyon tudatosan elvitték az embereket a rövid oldalra, és tá átforgott a hosszú oldalra, és oda is lett rúgva a szöglet. Tehát abszolút mértékben profi munka volt, és ezért mondtam én, hogy vétek a rögzített játékhelyzeteket ennyire rosszul rúgni, amennyire a németek eddig rúgták, hiszen az egy lehetőség a mérkőzés befolyásoló gólt szerezni, és hát most ez segített a németeknek, mert alapjában támadó játékuk kevésbé működött, pontrugás meg lehet, hogy hozza a meccset.
2: Hát támadó játéka sem annyira extra, de hoppá, egy VAR ellenőrzés, megnézik ezt a gólt. Egyébként akartam mondani, hogy Tának mindössze a második gólja volt a válogatottban, de lehet, hogy egy maradt neki, mert a marokkói játékvezetőt kihívják, hogy nézze meg ezt a találatot, és azért azt jelzi az argentin kapitány, aki a paraguayiak mestere, hogy jöjjön csak, mert nézze meg a játékvezető ezt a bizonyos találatot, hát ha talál benne olyat, ami miatt el kell venni.
0: Kicsit úgy érzem magam, mint régen, amikor az első videómagnók megjelentek, és mentünk ahhoz a haverhoz, akinek volt annak idején, és mindenki a Sporinak a monitorját akarja nézni. Mit néznek, Feri kapus támadás? Azt látjuk?
1: Volt egy elzárás, tehát Anton elzárta Hilt a paraguayiak kapusát, és azért ez felfogható úgy, hogy Hill odaért volna, hogy Anton nem zárja el. Ami pedig akár megítélhető oly módon, hogy
0: na mennyire lesz tökös a marokkói
1: spori.
0: Az biztos, hogy Anton egy picit ki is billentette Hillt az egyensúlyából, tehát a sokadik lassítást
2: látjuk. Hát nem is annyira picit, a földre kerül azért a kapus.
0: Na mi lesz a döntés?
2: nem véletlen hívták ki valószínűleg a játékvezetőt, de innen kezdve az ő kezében vagyunk. Ő fogja megítélni azt, hogy Németország gólt szerzett, vagy éppen marad az 1-1. Most mindenkit hátrébb küld a marokkói sportás, és várunk még egy sárgalapot fölmutat Almironnak, de valószínűleg ez nem ide tartozik az előző szituációhoz, és akkor most halljuk. Tehát szabálytalanság, ami azt jelenti, hogy Németország nem szerzi meg a vezető gólt. Táhiába talált át a kapuba, marad egy gólos a válogatottban.
1: Igen, szabálytalanul blokkolták a kapust a beadás pillanatában. Amíg a játékban volt a labda, ez fontos, tehát ez hozzátette a játékvezető, hogy ameddig a labda játékban volt. Hiszen ha akkor szabálytalankodnak a kapus, amikor nincs játékban a labda, és mondjuk utána jön egy beadás, amiből gól lesz, akkor érvényes a találat.
0: Igen, Anton egyébként már az előző szögletnél is ott kellemetlenkedett, és ott már játékvezetőnek kellett rászólni. Azért az valóban nincs benne sehol sem a pakliban, hogy a támadó játékos két kézzel útját állja a kapusnak, pitöbb fel is löki, és bár Hill nagyon hamar felpattant, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként oda tudott volna érni. Közben azt reklamálják a paraguayok, hogy valamelyik német játékos eltakarta a száját, és úgy óbégatott egy sort. Na most ezért már láttunk ilyen...
2: Pont Almiron kapott egy pirosat.
0: Igen, piros lapot. Na most hiába reklamálják egyelőre, ezt nem nagyon nézi vissza senki. Nagelsmann is kap közben reklamálásért egy sárga lapot. Hát hirtelen előkerültek a lapok, lesz itt még feszültség. Az biztos, hogy az izgalmak... Hát most Gustavo Alfaro, a paraguayiak argentin kapitánya is besárgul közben. Szóval az izgalmak most kezdenek a tetőfokára hágni, az teljesen biztos, hiszen nincs német vezetés, és szépen lassan egyébként letelik a hosszabbításnak az első 15 perce majd, úgyhogy izgalmas, nagyon-nagyon érdekes és izgalmas folytatás előtt állunk, főleg úgy, hogy Caballero révén Paraguay kiharcol egy szögletet most.
2: Hát igen, a hosszabbítás hosszabbításában járunk, már ami itt az első részét illeti a hosszabbításnak, és akkor jöhet majd Mauricio révén egy paraguayi sarokrugás, és az akár veszélyt is bőven teremthet majd a 16-oson belül. Mosszál Mauricio lábára a labda be középre, ott lehet a fejes még, ott van még a lehetőség Paraguay előtt, beívelt labda, Neuer megy a másik oldalra, ott megcsúszhatott labda, de már a játékvezető jelzi, hogy jöhet kirúgással Németország. Lesen helyezkedett ugyanis a paraguayi támadó, és Neuernek nem volt már ezzel dolga, bár egyébként elsőre még a maga az a szituáció, amikor visszaívelték, eléggé veszélyesnek tűnt, de kint volt már a labda az alapvonalon, talán ezt jelezte a partjelző. Kimik pedig hozhatja a labdát, már a 109. percben járunk, de ugye ez még mindig az első része a hosszabbításnak. Most jön Musiala a labdával két védővel szemben, de nem tudja elhozni a labdát. Volt-e már, de kérdés, hogy szabálytalankodtak-e vele a 16-oson belül, egyelőre a földet veri, és a paraguayiak felszabadítanak, az összes német, akik a kispadon ültek, felpattannak és reklamálnak Neuer a labdával, Neuer odapasszolja a labdát Rüdigerhez, talán most megnyugodhatnak a kedélyek és a játékvezető, illetve a varcoba meg tudja nézni azt, hogy mi történt az előbbiekben Voltemádéval, a játékvezető pedig a játékot figyeli, mert jön Rüdiger.
0: És Voltemáde pedig már talpon van egyébként, úgyhogy innentől kezdve megelőlegezhetjük azt, hogy nagyjából semmi, csak mivel a 16-oson belül volt ez a minimális kontakt, úgy gondolta, hogy ez egy 11-est megér, egyelőre viszont nem tartunk ott, hogy 11-es jönne. Hát Anton, ő... darás fészekként érkezett ide a mérkőzésre, és a kis fullánkjait, ahol csak lehet, ő próbálja így elszórni. Marokkói sportinak nem igazán szólt senki, hogy itt egyszer csak meg kellene állni. Ő lehet, hogy úgy van vele, hogy toljuk le ezt a 2x15-öt egybe, aztán lesz, ami lesz majd, amelyik csapat jobban bírja a gyűrődést, kicsivel többet áll a játék majd, ha eljutunk oda, hogy jöhetnek a 11-esek, Havertz! Hill kiszedi! A jobb felsőből! Havertz és a harmadik fejes, az elsőből gólt szerzett Kai Havertz. Volt a rendes játékidőben egy, amit Hill kiszedett, és most is van egy visszafejelt labda, és volt-e már, de is próbálnod kellemetlenkedni. Nincs német gól, van német helyzet. Ki nyer ma? Ez itt a nagy kérdés, és nem lesz játék és muzsika 10 percben, az biztos, de lehet, hogy most jön egy pár pillanat szusszanás egyébként, mert hogy áll a játék, és lehet, hogy a marokkói spori úgy van vele, hogy mivel Hill is lemaradt a földön, hogy akkor most legyen vége a hosszabbítás első fél idejének, és aztán utána majd jöhet a folytatás, de hát mire én ezt kimondom, meg is gondolja magát a marokkói játékvezető. Na Feri, látsz-e bármi változást a németek játékában, és vagy Paraguay játékában, mert aztán a marokkói spori végül csak kitalálta, hogy cseréljünk térfelet, meg szusszanjanak a csapatok.
1: Igen, egyre inkább az idegek csatája várható, és ami nem jó jel a németek számára, hogy egyre több a reklamálás, egyre több a műesés a 16-oson belül, egyre több a perpatvar a kispadok környékén, tehát nyilvánvalóan egy ilyen kiélezett szituációban, hiszen a német válogatottnak óriási, tényleg világra szóló kudarc lenne, amennyiben nem jutnának még a legjobb 16 közé sem. Tehát óriási nyomás van mind az edzőkön, mind a játékosokon, én ezt elfogadom, de pont ilyen szituációban rendkívül fontos, hogy mindenki a saját feladatára koncentráljon, mindenki próbáljon meg a lehetőségekhez képest lehiggadni. Nyilván nem érzelmektől mentesen, hiszen az érzelmek ott vannak a labdarúgásban és ott vannak a sportban, de a német válogatott most még inkább azt érzem, hogy a beadásokból lehet veszélyes. Tehát nem nagyon működnek az egy-egy elleni játékhelyzetek, sőt, nagyon ritkán kerülnek egy-egy elleni játékhelyzetbe, hiszen azért a paraguaiak továbbra is rendszeresen a labda környezetében bebiztosítják egymást, tehát két-három embert kellene kicselezni ahhoz, hogy komoly gólhelyzet lehessen kialakítani, viszont a beadásokra egyre kevésbé reagálnak jól, egyre többet hibáznak, egyre rosszabb ütemekbe ugranak fel a paraguaiak, és különösen az nagyon tudatos, ahogy tá meg nem adott góljánál is volt, hogy a hosszú oldalra, tehát a védekezőnek a gyenge oldalára rendszeresen jönnek a beadások, és ebből lehet veszélye Németországnak. Én úgy gondolom, hogy ezt kell továbbra építeni a németeknek. Paraguay részről meg azt kell kihasználni, hogy esetlegesen labdaszerzés után, ha van még olyan játékos, aki tényleg itt most már a 110 akárhanyadik percekben még be tudja vállalni ezeket a hosszú sprinteket, akkor lehet esetleg kontratámadásból gólt elérni, de a paraguayi játékosokban azért van egy-egy elleni játék, és ők meg természetesen sokkal többet kerülhetnek egy-egy elleni játékhelyzetben, mert a németek azért nem védekeznek annyit, illetve sokkal több játékosuk marad a labda előtt. Ez lehet paraguayi esélye.
0: És van még egy bónusz találata a németeknek, egy olyan Jolly Joker kártya, beleértve a nyugat németeket is. Németország soha nem veszített még 11-es párbajt a világbajnokságok történetében. 82, 86, 90 és 2006, majd erre kitérünk, hogyha esetleg eljutunk oda, nincs vesztett 11-es párbaj. Ez
1: durva, utána gondolva tényleg.
0: Kicsit ki is rázott a hideg. Na Bence, hogyha te még ébren vagy, akkor gyere most el.
2: Én azt nézegettem egyébként, hogy mennyi csere lehetősége van még a kapitányoknak, mert ugye a német oldalról 4 csere volt eddig, ami azt jelenteni a gyakorlatban, hogy még 2 cserélhet Nagelsmann, míg a másik kapitány pedig 1-et, és ugye a játék megszakításokkal voltak ezek a cserék, tehát a gyakorlatban az azt jelenti, hogy még hivatalosan lehet játék megszakítás. Havertz közben kapott egy sárga lapot az előbbiekben, úgyhogy az ő oldalára is, a két edző is kapott már sárga lapot, így összekötve az előző gondolatmenettel. És hogyha jól láttam, akkor Canale volt ez, akivel szemben Havertz egy kicsit kemény volt, a marokkói játékvezető pedig jelezte azt, hogy vagyis Havertz számára jelezte azt, hogy ne legyen még egy ilyen, mert akkor Németország akár hátrányba is kerülhet. Ami viszont most történik, az, hogy Paraguay rúghat majd egy szabadrugást, Mauricio a labda mögött, ő az, aki el fogja majd ezt végezni, a São Paulónak a játékosa tekerheti majd be középre a labdát, mert hogy onnan jön a labda a pályának a jobb oldaláról. Egyébként, bocsánat, a Palmeirasnak a játékosa ő, de van olyan paraguayi futballista, aki a São Paulóban futballozik, de most már Mauricio a labdát, most tekeri be középre, ott lehet a fejes, volt-e már, de teszi hátra, ami már egy érdekes dolog volt a 16-oson belül még hátrébb tenni a labdát, de tehát tisztázott, ami pedig azt jelenti, hogy jöhet majd Paraguay egy olyan szöglettel, amely akár veszélyt is teremtett majd a német 16-oson belül. Mauricio ismételten a labda mögött.
0: Nem nagyon lehet Mauricio elnyűhetetlen lelőni sem. Persze tessék érezni ebben a költői túlzást és az átvitt értelmet. Az szöglete viszont nem volt most igazán veszélyes Mauriciónak. Paraguayiak közül Mauricio íveli most megint csak középre a labdát, és jön az előrevágott labda Musiala felé, kiszerzi meg a kezdőkörben a labdát. Musiala kibillentette ellenfelét egyensúlyából a marokkói spori. Úgy van vele, hogy ha már eddig szinte semmit nem fújtam le, most ezt éppen miért is, végül is nem rúgott bele a lábába, csak kibillentette az egyensúlyából. Paraguay is eddig története során nem vesztett még 11-es párbajt világbajnokságon. Igaz, csak egyszer játszott 2010-ben Japán ellen, azt viszont megnyerte egyébként. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy érdekes sztori lesz, ha eljutunk oda, hogy 11-es párbajba torkollana ez a mérkőzés. Az biztos, hogy fordult a kocka, és Paraguay átveszi. Feri, mondhatom, hogy a mezőny fölint, vagy az irányítás, vagy hogy mondjam, hogy ne essek túlzásba, egy baloldalról beívett labdát sikerül.
1: Maradjunk úgy, hogy Paraguay támad, azért okay, mezőny fölényben még nincsenek.
0: De nézd, megint visszaszerzik a labdát, Ferikém, hát kérlek szépen, Mauricio révén elkezdik elhinni, hogy a babis hús, illetve hogy van babis, meg hús is ezen a, ebben a fazékban, amiből lehet most így bármit is kiszedni. Hillhez kerül hátra, na kettős német csere jön, 20-assal meg 24-essel érkezik a két új ember. Bence, segíts kérlek így csípőből.
2: Itt van előttem az összeállítás, és illetve a cserék. Mit mondtál, 20-as?
0: 20-as, 24-es.
2: 24-es, a Stiával 24-es, a Newcastle-nak a játékosa, igen, ő pedig a Mainz-nak a futballistája, de közben a németek támadnak a másik oldalt már, és egy gyönyörű tisztázás szöglettel következhet majd Németország. Caballero volt az, aki csatár lévén hátraért, és védőket megszígyenítő módon szerelte az érkező Brown-t. A 16-oson belül tudott tisztázni a paraguayiak játékosa, és hát Brownnak az arcán leolvasható a csalódottság. Rüdiger lejön a pályáról, ez egészen biztos, és az ő helyén, illetve Wirtz a másik futballista még, tehát Amiri, illetve Tiev, hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy posztra cserélt Julian Nagelsmann, ami biztos, hogy most itt a szögletnél a németeknek kell majd védekeznie.
0: Kimi a labda mögött. Na, hát a németek azt mondja, hogy 13, a 14. szögletüket végezhetik el. A 13. kis hiány szerencsét hozott nekik. Most mi lesz a 14-kel? Kimi a labda mögött. A labda most jön középre. Hill üti ki. Jön az újabb német szöglet. Fokozódik a helyzet, fokozódik a nyomás. Most Hilt nem támadja senki, meg is tudja oldani a feladatát. Volt-e már, de beküldése egyelőre nem hozta meg a kívánt eredményt. Persze ilyenkor szokott az lenni, hogy kimondja a kommentátor, és Brown évedése után, mondanom sem, hogy
1: volt-e
0: már, de jön majd, és mindjárt akkor a gólt fejjel, hogy szétszakad a háló.
1: Benne van.
0: Brown teszi középre a labdát, nem volt-e már, de lesz az, aki fejjel. Ha nem, fejes sem lesz belőle.
1: Sőt, egy paraguayi kontra.
0: Egy paraguayi kontra, 2-2 ellen, 2-3 ellen, de most jönnek előre a dél-amerikaiak. Mauricio középre teszi a labdát, Caballero lesz a lövés, a 16-os vonalán volt-e már, de ér vissza. Már most benne a labda a 16-oson belül, elhal, vagy lelassul, inkább így mondom, paraguayi támadás, Caballero kéri és kapja is vissza a labdát. Hát az még mekkora slusszpoén lenne egyébként, hogyha megint csak ugyanúgy, hogy a rendes játékidőben a semmiből, valahogy egy kontrából. Az a helyzet, hogy kezdem egyre inkább azt érezni, hogy most már németek is úgy vannak egyébként vele, ha labdát veszítenek, inkább visszaállnak, hogy minimum a 11-es párbaj meglegyen, nehogy nagyobb probléma legyen, amit egyébként egészen döbbenetes így kimondani.
2: Hát igen, ezért is nevettem bele így a mikrofonba így halkan, mert hogy azért az, hogy Németország 11-es párbajra kényszerüljön Paraguayjal szemben, az egészen szürreálisan hangzik, de jelenleg ebbe az irányba megyünk. A négyszeres világbajnok Paraguay ellen 1-1-re áll a hosszabbítás 112. percében, és jöhet a német válogatott egy támadás építése. Brown kapja meg a labdát a bal oldalon, majd ezt követően pedig egy középre tett labda Tiáv is hozzáér, aki ugye csereként állt be az előbbiekben Rüdiger helyére. Most a pályának a jobb oldalán Musiala levesz egy embert, és a másodikat már nem fogja tudni. Azért nem fogja tudni, mert szabálytalankodnak vele szemben. és hát Musiala felpattan, mert ezek szerint kiderült, hogy nem vele szemben történt a szabálytalanság, hanem ő volt szabálytalan, legalábbis a reakciókból arra következtetek, Alonso volt az, aki oda lépett, és a labdába, hát szerintem amúgy nem ért bele, mármint így a, most így a visszajátszást is figyelve, úgyhogy ezek után csak Németország kell, hogy következzen, és igen, nagyon úgy tűnik, de a paraguayiak, ez annyira megérintette őket, ez az információ, hogy Németország jön, hogy ketten is a földön fekszenek. Az előbbiekben említett Alonso, a másik pedig Galarza, aki fájlalja, nem is tudom, hogy miért, mert ugye ő nem volt abban a szituációban benne, hogy neki fájni kell lenne valaminek.
0: A jobb térdén érzik, viszont a háta volt az, amit egy kicsit megpihentetett a gyönyörűre nyírt füvön, úgyhogy ez lehet csak a megfejtés, viszont mind a kettő nagyon hamar meggyógyult, mert hogy szabadrúgásra jöhetnek a németek.
2: Pályának a jobb oldaláról jöhet majd a beívelés, Kimik a labda mögött felteszi a jobb kezét az égbe, majd jöhet a labda. Mossabe Hill pedig nagyon-nagyon magabiztosan lehúzza a labdát, ebből nem lesz német gól, paraguayi támadás még ezután lehet. Ő az, aki hozhatja a labdát, a kapus kigurítja, és akkor fordulhat a dél-amerikai válogatott. Előretett labda nagyon rossz, fordul Németország ebből, Amiri az ala, aki hozza a labdát, és a marokkói játékvezető pedig mutatja, hogy Emerivel szemben nem történt szabálytalanság, hiába botlott el két paraguayinak a szorításában. Volt-e már, de védekezik keményen, de ez még belefér a játékvezető szerint. Havertz elindul a labdával, kicsit hosszantolja meg érzésem szerint, el is veszíti a labdát.
0: Igen, és faltörőkos módjára ment egyébként, és amikor földre került, nagyon-nagyon minimálisat reklamált csak. Az a helyzet egyébként, hogy a 115. perc is elkezdődik, és minden német szurkolótól elnézést kérek, első körből Edvi László kollégánktól, de ha már ideig eljutottunk, akkor most nézzük meg a 11-es párbajt. Nagyon kíváncsi vagyok.
2: Én sem mellett vagyok egyébként.
1: Egyet értek.
0: Na hát akkor van még hátra egészen 5,5 perc a jelzett 120-ból. Biztos, hogy lesz a hosszabbítás, hosszabbításának hosszabbítása is, tehát valamennyi ráadás. El tud-e jutni Paraguay, ez a kérdés, mert hogy óriási mezőnyfölényben a németek, tehát lement 114,5 perc a meccsből, plusz ugye a rendes játékidős hosszabbítások, atya világ!
2: És ez csak sárga! És ez csak sárga játékvezető
1: szerint. Ezt mondtam, hogy a német válogatott teljesen szétesett fejbe.
2: Musiala olyan durván rúgott oda Galarzának, hogy most már teljesen megértem, hogy miért fájlalja a lábát. Hát ott labda nem volt, elvitte, eltarolta Galarzának a bal lábát. Hát igen.
0: Hát, hogyha nem Musialáról van szó, de egyébként még hogyha a nikaraguai videóbírós hölgy egy kicsit bevállalós a szobából és rászól a játékvezető fülére, de nem szólt rá Musiala, csak sárgát. Hát ez borzadály csúnya megmozdulás volt.
1: Nagyon csúnya, és ugye lehet látni, először kezdődött a reklamálásokkal, utána kezdődött az ütemtelenségekkel, utána az egymással való veszekedéssel, most pedig az egész egyszerűen durva faltokkal. Az volt a szerencséje, hát talán Musialának is, meg a paraguayi labdarúgónak is, hogy nem találta el igazán, de méterekről csúszott nyújtott lábon Musiala.
0: Nyújtott lába, és ugye nem azzal, amelyikkel előre ki volt nyújtva a jobb lábával, hanem a maga alatt húzott bal lábával sodorta el végül, és ez lett így a megfejtés.
1: Ez a szerencséje.
0: Igen, és amit akartam mondani, hogy óriási fölényben a németek, szóval 76%-ban birtokolja a labdát Németország 116 percnyi játék után, és ugye ehhez még hozzá kell tenni azt a rengeteg hosszabbítást, ami jött az első fél idő végén, a rendes játékidő végén, szóval elképesztő fölény, hiába azonban az elképesztő fölény, nos, mondom, én elnézést kértem, de akkor ezek szerint mindannyiunk nevében elnézést kérhetek a németektől, nem a németek ellen szurkolunk, hanem tényleg, ha már idáig eljutott a mérkőzés, akkor viszont nézzük meg.
1: Meg valahogy nekem egyre szimpatikusabb ez a paraguayi csapat. Tehát a német válogatott ellen ilyen szervezetvédekezéssel és olykor most már tényleg bevállalós játékkal is, mert az első fél időben dacára annak, hogy vezettek, nem nagyon volt támadó játékuk, de azért most már egyre több akciót vezetnek, bevállalósak, megmerik csinálni a cseleket, olykor trükköznek.
0: Igen. Musiala meg visszakapta a kölcsön most egyébként Galarzától, nem maradt adósa, de tehát ez benne a kiábrándító, hogy Galarza is kapott egy sárgát, de hát tehát a kettőt nem tudom egy lapon emlegetni, bár hozzáteszem, hogy az előbb a paraguayi orvos is kapott egy sárga lapot. Tehát a marokkói Spori, aki amúgy jól vezeti, vagy jól vezette a meccset, itt egy kicsit most itt a végére, hogy mondjam, a körülmények áldozatává válik ő is. Hát igen, tényleg, szóval na, mennyi van még hátra, gyorsan nézem. 2,5 perc a rendes játékidőből, tessék érteni a hosszabbítás rendes játékidejéből. Lehet mindenkinek tényleg az lenne jobb, a kedélyek lenyugodnának, hogyha jönnének a 11-esek, de egyelőre még messze vagyunk ettől, vagy relatíve messze vagyunk ettől, mert hogy lesz a hosszabbításnak is hosszabbítás, ebben biztos vagyok.
2: Kimik hozhatja a labdát, a 119. percben lépünk lassan, és ebből pedig Németország kiharcol egy sarokrugást, mert hogy leblokkoltak ott Kimik előtt az érkező védőjátékosok. Volt-e már, de ismételten főszerepbe kerülhet. Egyébként Németországnak 19 kísérlete volt, lövése, ebből 5 találta el a kaput, míg Paraguaynak 7 kísérletből 3 kaput eltaláló lövése volt, és ebből alakult ki az eddigi 1-1-es állás, tehát most jöhet majd a sarokrugás, száll be a labda középre, volt-e már, de felé, és hát mit védett a kapus? Hill, óriási védés! És hát ott volt bizony Anton, az ő fején csúszott meg a labda, és egy pillanatra még úgy is tűnt, hogy akár a hátralépésnél még a gólvonal mögé is került a labda, miközben Hillnek a kezébe került, és hát a meccsembere talán eddig a paraguayiak kapusa, bár így a meccsnek a vége felé kellett nagyobb bravúrokat bemutatnia, de nálam eddig ő a meccsnek az embere, legalábbis hadd ne fogalmazzak
1: másképpen. Még lehet a meccs hőse is.
2: Még a meccs hőse is.
0: A szobrának a talapzatát ezzel a védéssel meg legyártotta, és hogyha a 11-es párbajban tovább jutak, akkor szerintem építik a szobrát, az biztos.
2: Musziala indul meg, több játékost kicselezett, a saját térfeléről indult, majd ezt követően Goretzka a labdával. Na, ő nem annyira gyors, de ettől függetlenül labdaügyes, de hát kell lesz nekem mondani, amikor elveszíti a labdát éppen, úgyhogy fordulhat egyből a paraguayi válogatott, viszont ott is egy labdavesztés, hiába érkezett ott a 9-es számú játékosa a paraguayi válogatottnak, de már nem is érdemes ezzel foglalkozni, mert a németek lábán a labda a Havertz hozhatja, ő az, aki megcsinálja egy cselt, nagyon durván odalépnek neki, a paraguayi játékos nem érti a szabálytalanság okát, Kalárza az, aki esetleg kaphatna egy sárga lapot, és az a második, vagyis első piros lapot jelenteni, mert mivel az a második sárgája lenne, de a játékvezető nem így döntött, hanem úgy döntött, hogy Németország az találkozónak az utolsó percében, a hosszabbítás utolsó percében majd a németek jönnek egy szabadrugással.
0: Hát nincs igazi ballábosuk, aki el tudja lőni, nézd meg, arra állnak fel, hogy ívelés
1: lesz. Nem, ez beadás lesz, és a nagy német válogatottak ilyenkor nyertek mindig az
0: hogy hangzik a mondás, ugye?
1: Igen,
0: a tudjuk. Foci egyszerű játék, igen, és a végén mindig a németek nyernek.
2: Kéve, amikor nem.
0: Igen, na hát figyelj, Bence, voltam már, de van egy olyan megérzésem, hogy ott középen, csak hogyha már Rudi Föller hasonmás versenyt megnyerte, akkor esetleg Föller nyomdokaiba lép, mert hogy letelt a 120 perc.
1: Ott a 6 érkezős, 2 kipattanós.
0: 121. perc a mérkőzésen. Kimmich elfut, most jön a lövés, oldalháló! Hey!
1: És hey! Hill rajta volt, tehát nagyon-nagyon jó állapotban van a kapus. Nagyon.
0: Méghozzá egy trükkös szabadrúgás lett volna, és Hill valóban rajta volt most. Ezt meg kell erősíteni, mindazt, amit Bene Ferenc mondott. Na, mennyi lesz a ráadás, kedves Jalal Jayet sportás? Lesz még egy csere, Balbuena érkezik majd Alonso helyére a pályára.
1: Na, ilyenkor de rossz lehet beállni.
0: Azért érkezik, hogy már ő neki majd lehet, hogy lőnie kell.
1: Na, de viszont olyan lő 11-eseket aki az eldöntő, aki nincs játékban, az megint veszélyes.
0: Igen, na mennyi lesz a ráadás, Gerard Jayet sportás? Ezt kérdeztem, ezt a kérdést tettem föl. Én nekem nincs hivatalos információm arról, a képernyőn semmi nem jelent meg. Sehol semmilyen formában nem jelzik ezt,
2: úgyhogy...
0: Na hát akkor menjünk
1: ezt
0: bele.
1: Ezt csak ő tudja.
0: Igen, ez hál' Istennek, ez nagyon jó egyébként 2026-ban, ez előre mutató, és a közönség kiszolgálását nézve egy nagyon pozitív dolog. Minden esetre a labda Paraguaynál. Volt-e már, de mellől jön egy... Úristen, ez egy ívelés lett volna. Itt a vége! Hussel Véle! de nem a mérkőzésnek, hanem csak a hosszabbításnak. A paraguayiak úgy örülnek, mintha VB-t nyertek volna, de minimum bejutottak volna a legjobb 16 közé. Ehhez viszont nagyon-nagyon sok lépést meg kell még tenniük, de talán a legnagyobb lépést megtették. Kiharcolják a 11-es párbajt.
1: Hát szerintem az első drámai csata megjött már a 32 között, mert itt akárhogy alakul a 11-es rugások, ez tényleg egy drámai csata volt.
0: Elképesztő mérkőzés. Ha gyorsan foglaljuk össze, hogy mi történt. Magyar idő szerint 22 óra 30 perckor kezdtünk. Mondhatnám azt is, hogy olyan hosszú a meccs, hogy tegnap kezdtük el, és még ma sem ért véget. De tényleg ott tartottunk, hogy Julio Enciso góljával szerezett vezetést paraguayi csapat a 42. percben. Aztán a második félidő elején az 54. percben jött a az 54-ben, igen, jól mondtam, jött a németek egyenlítése. Kai Havertz volt eredményes, és így jutottunk el egészen a 102. percig, amikor Tá góljával úgy tűnt, hogy a németek lezárhatják a mérkőzést. Igen ám, de videózás után a játékvezető elvette az egyébként szabálytalan találatot, illetve a szabálytalanság előzte meg Tá találatát, és így jutunk el oda, hogy 11-es párbajban kell kivívnia a továbbjutást egyik vagy a másik csapatnak. A német válogatott, ahogy mondtam, beleértve a nyugatnémeteket is, négyszer kényszerült eddig 11-es párbajra a világbajnokságok történetében. 1982-ben az elődöntőben Franciaország ellen 8-7, tehát egy maratoni hosszúságú 11-es párbaj, amúgy 3-3-as rendes játékidő után. 86-ban a negyeddöntőben szintén Nyugat-Németország Mexikó ellen 0-0 után 4-1 11-esekkel. 1990-ben még mindig a nyugat-németek az angolok ellen az elődöntőben Olaszországban 4-3-ra nyerték a 11-es párbajt. És legutóbb, amikor ide kényszerültek már mint 11-esekre, akkor egy dél-afrikai nagy ágyú, egy nagy hatalom ellen. 2006-ban hazai környezetben a negyeddöntőben Argentína ellen 4-2-re nyerték a 11-es párbajt. Tehát ez a németeknek a 4-11-es párbaja a világbajnokságok történetében. Paraguay 2010. június 29-én Japán ellen egy nagyon izgalmas mérkőzést követően, ahol 120 perc játékot követően 0-0 állt az eredményjelzőn. Nos, Paraguay ott nyert 5-3-ra. Paraguay mind az 5 büntetőjét értékesítette. Yuichi Komano volt az, aki rontott az utolsó körben Japán részről, a felső lécet találta telibe, és így akkor az ázsiaiak búcsúztak. Csak úgy, mint ahogy mondtam, hogy majdnem, hogy a mai napon, tehát ők tegnap búcsúztak, nem a mai napon. Úgyhogy jöhet a 11-es párbaj. No hát, ti mit tippel, uraim? Most ott abban a helyzetben vagyunk, hogy egy kis játékot is csempészünk akkor bele. Kezdem én, hogy kezditek?
2: Én csak egy rövid gondolat, nekem az volt itt furcsa, hogy Nagelsmann gyakorlatilag a lefújás után írt gyorsan össze egy kis papírral, de te is láttad, Feri, a jeleneteket, hogy ez ilyenkor nincs meg, hogy ki fog 11-es rúgni?
1: Hát ez nem jelenti azt, hogy nincs meg, hanem azt jelenti, hogy ezzel a papírral tudatja a játékosai számára, de előre ezeket nem lehet megmondani, mert nem tudja, hogy ki lesz a pályán adott esetben, amikor 11-es rúgások vannak. Nyilván van egy 6-8 játékos, aki tervben van, de hát abból lehet, hogy már le lett cserélve valaki.
0: Na, játék, Bence!
2: Paraguay.
0: Feri?
1: Hát én inkább úgy fejteném ki, hogy a paraguayiak hullafáradtak, tehát ez gyengíti az esélyeiket, de ilyenkor valahogy a futballisten a kisebb csapat felé szokott hajlani.
0: Nagyon diplomatikus volt a válasz, Bencével megyek, én is Paraguayt mondom, ha már ideig el, evickeltek valamit.
1: Én meg azt mondom, hogy most már tényleg nyerjen Paraguay, egy kicsit most már európai ellen mondom, pedig a Európának szurkolok összességében a VB-n.
0: Na vajon Manuel Neuer, aki ugye ma lett rekorder a világbajnokságokat nézve, és ő a legtöbbszörös válogatott, szám szerint 23 világbajnoki mérkőzése van. Vajon mit tud tenni, vagy Hill mit tud tenni, akinek jó nagy védései voltak a mérkőzésen, a rendes játékidőben, és a németek kezdenek majd, Kai Havertz az első lövő. Havertzen tehát a világ szeme. Ő volt az, aki a rendes játékidőben betalált, és ő volt az, aki egyenlített. Vele szemben pedig Hill ott és akkor nem tudott bármit annál a fejesnél védeni. Viszont volt két védése is a paraguayi kapusnak Havertzel szemben. Egy a hosszabbításban, egy a rendes játékidőben. Az argentin San Lorenzo portása Orlando Hill, neki kell felvenni a harcot Kai Havertzel, a németek tehát az első körben, és Havertz még nem tette le a labdát. Ugye ilyenkor szoktunk figyelni azt, hogy kell igazítani, nem kell igazítani, egyelőre a két kapusnak tart eligazítást a marokkói játékvezető. Mind a ketten megértették a rájuk váró feladatokat, és akkor csak, hogy Bene Ferencnek is kedvezzenek, a paraguayiak nagyon szép lilába öltöztették a kapusukat, Havertz pedig leteszi a labdát. Igazítania nem kell, hanem ott maradt a 11-es ponton. Kai Havertz ballal, Hill pedig táncol vele szemben a gólvonalon. A németek tudnak előnybe kerülni az első kör után? Ez a kérdés. Havertz megkapja a jelzést, csípőre teszi a kezét, egyelőre még nem indul el. A kapus mutatja neki, hogy most akkor már lehet jönni. Mutatja a marokkói spor is, hogy akkor mehetünk. Nagyon nagyot fújtat Kai Havertz, a németek gólszerzője. Most indul neki, megtartva, kihagyja! Védi Hill! A kapus kiüti! Havertz elrontja az elsőt! A futballistenek, ugye Bene Ferenc?
2: Németország hátrányban. Németország hátrányban, és hát a kapus pedig nagyon jól megérezte azt, hogy Havertz hova fogja rúgni a 11-es. Tegyük hozzá, nagyon rosszul végezte Havertz a 11-es, nem?
1: Igen, ez a legrosszabb, amikor félmagasan rúgja egy játékos, és nem is ment sarokra. Pont azt figyeltem, hogy teljesen szabályos volt, tehát a lövés pillanatában a hátsó elrugaszkodó lába a gólvonal mögött volt a paraguayi kapusnak.
2: Mauricio az, aki érkezik Manuel Neuerrel szembe, hát nem hiszem, hogy gondolta volna akár ebben az évben Mauricio, hogy ő Manuel Neuernek fog majd 11-es rúgni egy világbajnokságon úgy, hogy majd Paraguaynak ez egy döntő 11-ese is lehet, mert ha ez bemegy, akkor Paraguay előnybe kerül Németországgal szemben. Manuel Neuer tehát a gólvonalon, a brazil-paraguayi Mauricio pedig a labda mögött, ő fut neki, ballából fogja majd elvégezni, lassan érkezik, ellövi és bemegy! Ben van a labda a hálóba, Mauricio örül, Paraguay pedig előnyben Németországgal szemben, úgyhogy hát az izgalmak azért biztos a Bostonban is, illetve itt a stúdióban is igen nagyok. Paraguay előnyben Németországgal szemben örülhet nyilván a brazil játékos, aki paraguayi is egyben.
0: El sem tudom képzelni, hogy a lelátón milyen érzések foghatják most el a paraguayi szurkolókat. A németek következő rúgója érkezik. Hill pedig már is a vonalon. Kimmich lesz az, aki másodjára próbálkozhat. Havertz rontott. Kimmich nem nagyon ronthat, bár még beleférhet még egy rontás a németeknek, tehát így is kellően nehéz a helyzet. A csapatkapitány jobb lábbal végzi el a 11-est. Hill a vonalon, csak a kezével mutogat, fölle mutogat a kezével. Kimmich megtorpan, elküldi a kapust. Kimmich nagyon-nagyon magabiztosan a jobb alsóba, és ezzel per pillanat 1-1.
2: Jöhet majd a paraguayi, aki játékosa, egyébként nagyon higgadt volt tényleg, Kimmich elgurította a jobb alsó sarokban a labdát, és hát a kapus rossz irányba mozdult. Na, de hova mozdul majd ezúttal Manuel Neuer, aki az első 11-esnél elkapta az irányt, azonban védeni nem sikerült neki, mert a kapufa közelébe érkezett a labda. Gomez, aki ugye azért megszenvedte ezt a mérkőzést, ő neki volt egy sérülése még az első fél időben, de végigjátszotta az egész találkozót. Középről fog majd nekifutni, jobb lábbal rúgja el a labdát, és a bal alsóba, Neuer pedig a jobb alsóba. A legrutinosabb játékosa a paraguayi csapatnak, a csapatkapitány Gomez megszerzi azt a gólt, amivel Paraguay ismételten előnybe kerül itt a 11-es párbajban. Nagyon higgadt volt Kimmichhez hasonlóan Gomez, úgyhogy Paraguay előnyben.
0: Tonnás kövek gördültek le Gomez válláról, szívéről. Musiala jön a németeknél. Musiala, aki azt se biztos, hogy végig kellett volna, hogy játssza ezt a meccset. Egyszer elborult már az agya a hosszabbításban, ott megúszta sárga lappal. Most mennyire tudja kontrollálni az idegeit Musiala? Ez lesz a kérdés. Ez is egy jobb lábas lövés lesz. Musiala! Odaér a jobb alsóba Hill, majdnem! De nem ér oda! Hú, ide pontos lövés! Musiala! Hát azért itt most megmutatkozott, hogy amikor tényleg ott van rajta a teher, hiába megy jó irányba a kapus, ez annyira ki lett centízve ezt a 11-est, tehát hogyha tanítani kell, vagy mutatni kell, ezt így kell. Musziala egyenlít, 2-2, semmi nem dőlt el, viszont előnybe kerülhet Paraguay újra.
2: Beleért egyébként Hill a labdába, új hegyjel, de bement a labda az alsó sarokba. Most érkezik a következő rugó Paraguay oldaláról, Matias Galarza. Ő egyébként az Egyesült Államokban játszik, 24 éves, 17-szeres válogatott, és egy gólja volt már eddig a VB-n a törökök ellen. Neuer vele szemben, ő ballábbal fogja majd elvégezni a 11-es. Galarza megurítja! A jobb alsó sarokban Neuer pedig a másik irányba vetődik. Galarza megszerzi a gólját, és ezzel Paraguay ismételten előnyben Németországgal szemben. Nem hibáztak még a paraguayiak.

0: is kihagyja! Voltemelde is a Balassót veszi célba, és Hilleszt is védi! Hát mi van itt? Hát mi van itt? Hát mi van itt? A kiesés szélére kerülnek a németek! A kiesés szélére német csapat! Paraguay tovább juthat a legjobb 16 közé!
1: Egy 7 milliós kisország Dél-Amerikából kiejteti a nagy Németországot. Hát ez is egy rosszul elvégzett 11-es volt, illetve dicsérjük a kapust, akivel kapcsolatban Kornél már fogalmazott, hogy a szobra már épülhet Paraguayban. De aki mindezt az egészet befejezheti majd, az Antonio Sanabria, a Cremonese játékosa Olaszországban. Nem volt túl jó idénye a Cremonese-nek, de Sanabriának lehet egy nagyon jó éjszakája. Sanabria a labda mögött, Neuer vele szemben, a paraguayi játékos kivár, most fut neki, és ellövi, mellé lövi a 11-est! Németország visszajöhet a meccsbe, de hát még a következő 11-es be kell rúgni, a Sanabria mellé rúgja. A jobb kapufa mellett megy el, Neuer egyébként eltalálja az irányt, de hát van annyira rossz momentuma a Sanabriának, mint a Cremonese-nek rossz éve, hogy a kiestek az első osztályból. De még nem dőlt össze minden paraguayi oldalon. Maradnak az izgalmak a továbbiakra is.
0: Atyavilág! Pedig már Asunciónban szerintem az a szobor már majdnem elkészült. De Sanabria egyelőre még meccsben tartja a németeket. Hill vajon tud-e még csodát tenni? Kell-e még csodát tennie? Ő már megtette a magáét. Most már a mezőnyjátékosokon a sor. Amiri jön! A németek cserejátékosa! A meccs végére érkezett pályára, be kell lőnie, gólt kell szereznie, nem hibázhat, nem ronthat, különben németek csomagolhatnak. Most jön a lövés, gól! Nyitott marad minden, az utolsó rúgásnál dőlhet el, hogy Paraguay tovább jut-e a 16 közé vagy sem, mármint úgy értve az utolsónál, hogy az első öt kör utolsó rúgójánál.
1: Belőtte nagyon magabiztosan Amiri a Mainz játékosa, és na kiérkezik a 11-eshez, aki az utolsó percben állt be a mérkőzésen.
2: Micsoda dráma, elképesztő.
1: Elképesztő dráma. Fabián Balbuena érkezik. Nagyon-nagyon rutinos futballista, 34 éves, és ő fog odaállni majd
2: a labda mögé. De lehet onnan visszaút, ahonnan voltak, jöttek a németek. Elképesztő. Mínusz kettőről.
1: Tehát a labda mögött az ötös számú Balbuena, Neuer a gólvonalon, és jöhet a paraguayiak 11-ese. Balbuena fut neki, és Neuer véd! Neuer kivédi a 11-est! Paraguay nem tudja eldönteni, Balbuena nem tudja eldönteni, és nincs egy olyan dráma, hogy aki az utolsó percben áll be a mérkőzésen, az dönti el. Hát Paraguaynak már a kezében volt a továbbjutás, Manuel Neuer pedig kiszedi a kezükből, és ismételten egy olyan szituáció alakul ki, hogy mindkét csapat azonos pozícióból indul a folytatás
2: részben. Nem lehet olyannal rugatni, aki nem játszott a meccsen csak pár percet.
0: Fú, elképesztő. Milyen izgalmak lesznek itt! Hát ez hihetetlen! Ez elképesztő!
2: Németek mindenhonnan vissza tudnak jönni.
0: Nem hiszem el! Egyszerűen nem hiszem el! Tá a következő lövője Németországnak! És hát az a helyzet, hogy aki már temette őket, rosszul tette! Tehát a labda mögött, vele szemben Hill, tá most fut neki, tá fölé rúgja, kirúgta a stadionból a labdát! Atyaisten! Húj, de rossz 11-es!
2: És a harmadik paraguayi jön azzal, hogy berúgja, akkor vége a meccsnek. A harmadik, elképesztő.
1: José Canele érkezik a labdához, a 11-es ponthoz. Jonathan Tah pedig eldönthette volna ezt a mérkőzést, olyan értelemben már, hogy volt egy gólja, amelyet szabálytalanság után elvettek, de most a világ José Canelére figyel, 29 éves, négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most fut neki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Hát a világbajnokságnak eddigi legnagyobb drámája történik. Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es rugások után. És hát Hill valóban megkaphatja azt a szobrot Paraguay fővárosában. Na meg az előbbiekben a 11-es elvégző Canele. Hát egy kis ország nagy öröme. 7 milliós ország tenger nélkül Dél-Amerikában. És hát négyszeres világbajnokot kiejtik a világbajnokságon.

0: Óriási dráma, Manuel Neuer utolsó világbajnokságán a 11-es párbajt nem tudja megnyerni Németország.
1: Hát Feri, mielőtt összefoglalnád te, hogy mi történt ezen a mérkőzésen, engedd meg, hogy én hadd foglaljam össze. Óriási meglepetés, a legjobb 32 között az első csillag elhullott a világbajnokságon. Kiestek a németek, Paraguay 11-esekkel búcsúztatta a Nacional Elfet. Úgy kezdődött a mérkőzés, ahogy azt előzetesen várni lehetett. Elképesztő mezőnyfölényben futballozott Nagelsmann csapata, viszont mégiscsak a paraguayiak szereztek vezetést. Julio Enciso góljával a 42. percben a dél-amerikai csapat jutott előnyhöz, és bizony ezzel is mentek már, mint ezzel az eredménnyel szünetre a csapatok. A németek rögtön a második félidő elején egyenlítettek, Havertz gyönyörű fejesével az 54. percben 1-1-re alakult az eredmény, ezt követően viszont hiába próbálkozott meddőmezőny felé, mert a Nacional Elf nem hozott gólt a rendes játékidő. Jöhetett a hosszabbítás, a ráadásban az első félidőben Jonathan Tah ugyan megszerezte a németeknek a vezetést, legalábbis úgy tűnt, hogy megszerzi a vezetést, de mégsem tudott élni ezzel a lehetőséggel a német csapat, ugyanis a játékvezető nagyon helyesen kiszúrta, hogy középen történt Anton részére egy szabálytalanság, a gólt érvénytelenítette tehát. A hosszabbítás sem hozott gólt, jöhettek a 11-esek. A büntetőknél Havertz rögtön az elsőt elpuskázta, és egészen úgy mentünk a negyedik körig, hogy a németek hátrányban voltak, amikor is volt Amade rontott, tehát volt két esélye a paraguayiaknak. Sem Sanabria, sem Balbuena nem tudott azonban betalálni a kapuba. Jöhetett át a hatodik kör, Tah kirúgta a stadionból a labdát. Kanada viszont értékesítette a saját 11-esekét, ez pedig azt jelenti, hogy 11-esekkel Paraguay búcsúztatja a német válogatottat. Na Bele Ferenc, hát a futball csodája, szoktad mondani, hogy a gól csodája, ez nem a gól csodája volt, ez a futball csodája, és ugye elnézést kértünk a német szurkolóktól, amikor azt mondtuk a 112.-3. perc környékén, hogy most már akkor jöjjenek a 11-esek, hát a 11-esekben is volt még csavar, de hát az egész meccsen Paraguay amit szeretett volna végül is, ha nagy nehezen is, de elérte.
2: Igen, hát így utólag két emberre mondom, hogy mennybe megy ma. Hát elsősorban Gustavo Alfaro, a paraguayiak argentin kapitánya, aki kidolgozta a létező egyetlen mérkőzés tervet, ahogyan véleményem szerint Németországot el lehet búcsúztatni. Egy rendkívül szervezett, már-már bántóan csak a védekezésre koncentráló csapatot rakott fel, amely csapat először arra várt, hogy az első negyed óra 20 percben tönkretegye a németek játékát, ez megvalósult. Utána folyamatosan kontratámadásokkal próbált gólt szerezni, ebből gólt is tudott szerezni, vezetett 1-0-ra. A második félidőben a német válogatott nagyobb tempóra kapcsolt, érezhetően Nagelsmann arra kérte a játékosait, hogy a beadásokból próbáljanak érvényesülni, ez be is vált, 1-1-re módosult a találkozó addigra, és a paraguayi játékosokon érezni lehetett, hogy rendkívül egységes csapatot alkotnak, tehát nagyon nagy volt a csapatkohézió, nagyon nagy volt a kisegítése egymásnak, egyik játékos hibázott, a másik kisegítette, legközelebb fordítva történt. Tehát gyakorlatilag a német válogatott, és hogy a mérkőzés tervről visszatérve, ezt a német válogatottat így lehetett ma elbúcsúztatni, hogy remélhetőleg kifogsz egy lassú tempójú, viszonylag lassabban futballozó és formán kívüli német válogatottat, és egy hatalmas szívvel, rendkívül erős szervezettséggel védekező paraguayi csapatot, amely azért egy gólt összehozott, utána voltak még főként inkább pontrugásokból apró helyzetei, de igazából nem voltak közel az újabb gólhoz, de valójában a németek se. Így eljutottak egészen a 11-es rugásokig, ott pedig a másik hős, hát egész egyszerűen a Orlando Hill nevét meg kell, hogy jegyezzük, a paraguayi kapus, a San Lorenzo játékosa. Hát most nem azt mondom, hogy 2000-es születésüként most kezdődik a karrierje, de az biztos, hogy meredeken ele fog indulni fölfelé. Egy óriási futballestét láthattunk, drámai végkifejlettel, és sokáig emlékezni fogunk arra, hogy egy dél-amerikai kis csapat kiverte a nagy európait.
1: Az a helyzet, hogy Vozinha volt eddig az abszolút kapusztár eddig a VB-n a zöldfokiak hálóra a spanyolok elleni 0-0-al. Hát kíváncsi vagyok, hogy Orlando Hill Instagram oldalán majd a követők száma az hogyan indul meg, vagy hogy mi történik vele. Illetve hát a paraguayiak alig ha tudják, hogy ilyenkor Európában mit szoktak kiabálni, de ilyenkor szokott ugye az jönni a lelátóról, hogy Auf Wiedersehen. Azaz viszontlátásra. Hát búcsúzott a német válogatott. Hiába az oltári labdabirtoklási fölény, 21 próbálkozás, kétszer annyi kaput eltaláló próbálkozás, hiába a fölény a németeknél. Ez mit sem ért a gyakorlatban. És a futball csodája, hát tényleg erre csak ez a sportág képes, nem Feri? Tehát ez ha valaki, én aztán tényleg szeretek sok sportágat, főleg a kézilabda ugye nagyon-nagyon a kedvenceim közé tartozik, de hát ilyet szól, hogy ez elképesztő. És bizony, az a helyzet, hogy Paraguay neki mehet egy újabb európai ellenfélnek majd, mert ezen az ágon vagy a franciák, vagy a svédek jönnek majd. Hát én szerintem mind a két csapat olyan szinten dörzsöli ám a tenyerét, mert hogy előzetesen azt mondják, hogy oké, hát így akkor a legjobb nyolc szinte biztos lehet. De hát itt a németek is ráfáztak már erre. Na hát igen, ez volt tehát...
2: És hát bocsánat, még egyet ne felejtsünk el, eddig három mérkőzés volt az egyenes kieséses szakaszban. Egyet azt felejtsünk el, de a másik kettő az fordulatos, és ez a harmadik, ez pedig egy fantasztikus mérkőzés volt, drámai végkifejlettel.
1: Mert volt olyan szakértő, aki megírta róla, hogy aki nem tudja értékelni a taktikai futballt, az buta. Igaz, hogy egyébként...
2: Hát volt benne taktikai futball, az tény, de nem volt látványos.
1: De meg értékelhetetlen volt. De azért mondom, hogy tehát attól, hogy ez a szakértőnek nevezi saját magát ez az illető, attól még messze van ettől. Na mindegy, nem sokára jön, alig másfél óra múlva a Hollandia-Marokkó mérkőzés közvetítése. Hát érdemes továbbra is velünk maradni, vagy ébren maradni. Szabó Bencének, Bene Ferencnek köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy aki velünk tartott, nem bánta meg még egyszer. Tehát 11-esekkel Paraguay búcsúztatta Németországot. Akik aludni mennek, vagy búcsúznak a Nemzeti Sportrádió adásától, nekik nyugodalmas jó éjszakát. A többi labdarúgó őrületek pedig kitartást, alig másfél óra is jön a folytatás, viszont hallásra addig is.
3: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a Bajnokok rovatának mai vendége, Szavomi Tomasz, aki a Ferencvárossal 2004-ben bajnoki címet szerzett, de 2010-ben ezüstérmes is lett a gárdával, valamint a Vasassal is kétszer volt bronzérmes, és magyar kupa győztesnek, szuperkupa győztesnek mondhatja magát, és természetesen válogatott is volt. Kezdjük azzal, mivel a te pályád azért nem volt egy ilyen átlagos, hanem azért tartogatott különlegességeket. Gondolok itt például arra, hogy te ugye nem magyar Országon születtél.
2: Üdvözlök mindenkit, tény és való, és nem labdarúgással kezdtem el foglalkozni. Ugye kint születtem Nigériába, majd hazaköltöztünk, és én röplabdázni kezdtem, és hát így 13 évesen kezdtem el a focival is foglalkozni a röplabda és az atlétika mellett, és végül lemorzsolódtak a többi sportágak, és maradt a labdarúgás.
1: Ugye azt mondtad, hogy kiköltöztetek, tehát édesanyád ment ki Nigériába, és akkor te már ott születtél meg?
2: Igen, anyu kiköltözött apuhoz, vagy hát a házasság után együtt kimentek, én kint születtem, kint is tanultam, majd hazajöttünk Magyarországra.
1: Magyarul megtanultál akkor beszélni, vagy csak itt, mert ha jól olvastam, akkor 1990 után jöttél Magyarországra?
2: 89-ben jöttünk Magyarországra, de apuval is magyarul beszéltünk kint is, tehát a mai napig apuval is magyarul beszélünk. Írni, olvasni azért annyira nem tanultam kint, de mikor hazajöttünk, akkor volt egy nyaran megtanulni írni, olvasni.
1: De hát azért ott a foci az nagyon menő volt, hogy nem focival kezdted?
2: Mivel az unokabátyám röplabdázott, és pont szembe volt a házukkal, így nem volt nehéz elmenni, és csatlakoztam az edzéshez, és így csatlakoztam a Dunavárosi csapathoz.
1: Tehát az röplabda az itt kezdődött Magyarországon?
2: Itt kezdődött, 11 éves voltam, tehát a sportra rendszeres járás az itt kezdődött Magyarországon.
1: Meg ugye volt még az atlétika is.
2: Az általános iskolában a Lipták tanár úr részéről kezdődött, és akkor így maradt mind a három.
1: Ilyen jók voltak mindig a fizikai adottságaid, vagy úgy kialakult sport közben?
2: Nagyon vékony, törékeny fiúnak tartottam magamat, de a sok meló megkifizetődött, tehát ami a röplabdában a ruganyosság, az atlétikában az erős dinamika, az segítette a foci pályafutásomat is.
1: De hát a röplabdában ott kézzel bánnak a labdával. Hogyan lett ebből labdarúgás?
2: A focit mindig is szerettem, hisz Nigériában nőttem föl, ott meg a nemzeti sport, mint itthon a labdarúgás, és a családban mindenki szereti a focit.
1: És akkor focisztál iskolában megláttak, vagy hogy fedeztek föl?
2: A városi iskolabajnokságban hívtak át. Először két kedve fogadtam, nem nagyon akartam váltani, hisz hozzászoktam a röplabdához, de engedtem a csábításnak, és mindig szerettem focizni, és elkezdtem párhuzamosan, hát igazából háromhuzamosan focizni a másik két sporttal.
1: És ez nem okozott nehézséget mondjuk a tanulásban, vagy a mindennapjaidban?
2: Lehet, hogy fáradt voltam, mert azért napi három edzés, akárhogy nézzük, általános iskolába sok, de mindig odafigyeltem iskolába, tehát sokat nem kellett otthon tanulni.
1: Mit szóltak hozzá az edzők, hogy te párhuzamosan sportolsz, bár öttusában ugye öt sportág volt, itt meg csak három?
2: Nem szóltak semmit, de sose kérdezték meg, hogy fáradt vagyok-e, vagy mi a helyzet, ugyanazt kellett nyújtani, mint a többiek.
1: De akkor már bajnokságban is játszottál?
2: A második évtől igen, amikor elkezdtem focizni, a röplabdá ugye kevesebb bajnoki mérkőzések vannak, ott inkább tornák voltak, a atlétiká meg ugye az nem rendszeres hétvégi, így meg tudtuk oldani.
1: Mennyi idő múlva kellett döntened, hogy melyik marad?
2: Hát igazából ott 15 évesen befejeztem a röplabdát, és a atlétika maradt még, 16 évesen meg nagyjából már csak a foci volt, így akkor már fönn voltam a felnőtt csapatban.
1: Ez minek köszönhető, hogy ilyen korán fölkerültél a felnőtt csapatba, az adottságaidnak?
2: Nem, régen rendszeres volt, hogy kaptak lehetőséget a fiatalok, ugye Dunajvárosban mindig is szokás volt a saját nevelőseket játszatni, Torma Gabi volt előttem, tehát 15-16 évesen elkezdtünk följárni a felnőtt csapat edzéseire, aki megfelelt, meg megállt a helyet, az ott maradt, nem mindenki kapott lehetőséget, aki élt vele, sajnos nem mindenki kapott lehetőséget, így nem mindenki tudott élni a lehetőséggel.
1: Te tudtál?
2: Úgy néz ki, hogy igen.
1: Hogy kezdődött ott a karriered?
2: Hát eleinte úgy kezdtük, kerültünk föl, hogy edzőmérkőzésen az ifi csapatunkkal megvertük a felnőtt csapatunkat, és akkor következő héten azt hiszem már 9-en megjelentünk az edzésen, és felváltva a 7B7-tel mentünk, és egyre szűkült a csapat, majd ott ragadtunk, megkaptam az első mérkőzésemet, ha jól emlékszem, pont Dorog ellen léptem pályára, amikor Tajti mester azt kérdezte, hogy elfáradtam-e abba a 10 percbe. Hát erre nem tudom, mi a jó válasz, mert azt mondom, hogy igen, akkor miért, ha azt mondom, hogy nem, akkor miért nem fáradtam el. Majd fokozatosan egyre több lehetőséget kaptam, és a csapattársak is segítettek.
1: Amikor Tajti József volt ugye az edző, aki dolgozott a válogatott mellett is, akkor milyen osztályban szerepeltetek?
2: A Dunaváros másodosztály csapat volt akkor, nem voltunk az élmezőny közelében, de tény, hogy a 90% a csapatnak dunavárosi volt, fokozatosan fejlődtünk, és hát egy pár év múlva 97-ben fel is jutott a csapat NB1-be.
1: Te rád mikor hárult már nagyobb feladat, hogy sikerült ezt a 10 percet meghosszabbítani?
2: Hát már a tavaszi szezonban már a Balázs Imre már jelezte a vezetőségnek, hogy döntsük el, hogy most az ifiben vagyok, vagy a felnőttben, mert az, hogy szombaton és vasárnap is játszok, az már sok. És végül is úgy alakult, hogy akkor a felnőttnél voltam állományban, és végig kezdő is voltam már. Innentől kezdve a következő két évünk már úgy nézek, hogy kezdő stabil játékos voltam, és ahogy említettem, a 97-98-as bajnokságban másodiként feljutottunk az NB1-be.
1: Góllövő csatár voltál?
2: Voltam góllövő is, szélső is, játszottam mindent, de azt kell mondjam, hogy jó támadók voltak, a Tökörli Attila, a Lengyel Feri, többnyire a szélére kerültem ezáltal ki. A 7 gól az általában megvolt, csapattársak mindig segítettek, de nekem teljesen mindegy volt, hogy én rúgom vagy a csapattársam, nekem ott a fontos, hogy közösen nyerünk.
1: Amikor feljutottatok, akkor Varga Zoltán volt az edző?
2: Akkor a Gálhidi Varga Zoltán párossal kezdtük a bajnokságot, Varga Zoltánnal jutottunk föl, és a feljutás után elváltak útjaink, mint többeknek, és akkor kerültem át a Vasashoz.
1: Miért váltak el, miért hagytad ott az Anya Egyesületet?
2: Ezt Varga Zoltánt kellene megkérdezni, nem tudom, igen. Ezt ő tudja, megkérdezte, hogy el kell dönteni, mit akarok, én meg jeleztem, hogy akkor vele nem szeretnék tovább dolgozni, kimentem az öltözőbe, hazamentem, és két nap múlva a Vasas játékosa voltam.
1: Tehát akkor hiába kerültetek fel az NB1-be, nem itt volt az első NB1-es meccsed?
2: A Fáj utcában volt, a Vasas nem mutatkoztam be, és pont a Dunajvároson léptem pályára, ahol hát hátrányból álltam be, és viszont adtam két gólpasszt, amivel megfordítottuk a mérkőzést.
1: Akkor ez egy kis elégtétel volt?
2: Mondhatjuk azt, hogy a Varga Zolival szemben egy kis elégtétel volt számomra.
1: Persze, hát azt tudjuk, hogy ő nem volt azért egy könnyű személyiség, volt, aki nagyon szerette, volt, aki nagyon nem szerette, de akkor ezek szerint neked az ő munkamódszere nem jött be.
2: Mint edző, le a kalappal, tehát csodálatos edzéseket csinált. Ugye tudjuk, hogy volt ez az üldözési mániája. Megsérültem válogatott mérkőzésen, és az volt az ő meglátása, hogy szándékosan sérültem meg. Nem tudom, hogy ez kinek lett volna jó, ezeket nem tudtam elfogadni, de maga az edzésmódszere, meg ahogy tanított, meg foglalkozott velünk, az top kategóriában mondható.
1: Tehát a válogatottba akkor Dunaújvárosból kerültél be, még NB2-ből?
2: Nem, a korosztályos válogatottban, meg az U21-ben is ott onnan mutatkoztam be. Behívtak, ugye előbbi mutatkoztam be, úgymond tétmérkőzésen a két korosztályú idősebbeknél, 75-ös korosztályban, mint a sajátomban. Amikor kikerültünk a VB-re, én nem mentem ki, hogy érettségiztem, és úgy voltam vele, hogy ha eddig nem számoltak velem, akkor most már végigvén nem számoljanak velem, játszanak azok, akik kikerültek.
1: Ez nem volt nagy áldozat? Így utólag hogy látod?
2: Hát így utólag, hogy 0 pontot szereztünk, vagy hát kiestünk élből, így nem volt nagy áldozat, hisz kint voltam közben a Boavistánál. Nekem az a része is kellemes volt, tehát tapasztaltam mást előtt, hogy a Olimpiákosznál voltam kint próbajátékon, ahol nem tudtak megegyezni a klubok, a Boavistánnál ugyanez, tehát más lehetőségek voltak akkor.
1: Ez még a Dunaújvárosból volt?
2: Dunaújvárosból, másodosztályból, igen.
1: És a Vasas megkeresett, amikor tudta, hogy te onnan jönni akarsz, vagy már akkor megvolt ez az ajánlat?
2: A Vasas azután keresett meg, hogy meghallották, hogy eljöttem a Dunaújvárosból.
1: Mit kínáltak neked?
2: Rudi bácsi megkeresett, szeretnének látni. Igazából kevesebb volt a fizetésem a Vasasban, mint a NB2-es Dunaújvárosban.
1: De hát akkor azért beáldoztad, hogy meglegyen az NB1, és ugye jött ez a két gólpassz a Dunaújváros ellen, ilyen jól ment utána is?
2: Hát fokozatosan fejlődtem, igaz, eleinte még csereként játszottam, egyre többet, végül is stabil meghatározó játékosa lettem a klubnak, és ennek örülök.
1: Kicsit irigykedem rád, azért mondasz olyan neveket, akikkel együtt dolgoztál már ott fiatal korodban. Milyen volt Iloszki Rudolfal dolgozni?
2: Rudi bácsi karakán személyiség volt, keveset beszélt, viszont az ütős volt, és néha egyszerű egy-két mondatos segédjei, meg információ nagyon sokat segítettek a játékunkban, tehát célra törő egyszerű információkat adott át.
1: Neked miket mondott?
2: Néha annyit mondott, hogy előre-hátulra tegyek sípcsontvédőt, mert volt egy időszak, amikor mindig beletérdeltek a vállíban, ne semmi szándékosság, és ne, hogy megsérüljek, majd ezáltal életemben nem tettem oda a sípcsontvédőt, de rendben jött a lábam, nem sérültem, soha nem jött utána a sérülés, vagy azt mondta, hogy milyen szögbe fussak neki a labdának, ha oda akarom rúgni. Tehát ilyen minimális technikai millióket adott elő, Varga Zoli megmutatta, Rudi bácsi elmagyarázta, tehát mind a kettő szakember saját maga módján segített.
1: Neked mi volt az erősséged, a gyorsaságod?
2: A gyorsaságom, az akaraterőm, a küzdőszellemem.
1: Most Vasas azért egy nagy múltú csapatot. Milyen karriered volt?
2: Hát mondhatom azt, hogy Vasas legenda lettem, tehát elég jó karrierem lett. Lehetünk volna sikeresek, hisz a 98-as bajnokságban, 97-98-as bajnokságban, ahogy alakult a csapatnak, ahhoz képest 2001-ben elértük a harmadik helyet. Szezon első felében a tabella második végén lettünk, és majdnem bajnokok lettünk Csikó csapattal. Majd azért jöttünk el sokan, mert mondhatni azt is, hogy nem akarták ott tartani Bozsik Péter edzőnket, és vele együtt 11 játékos távozott.
1: Mert hogy kiálltatok mellette?
2: Hát egyrészt, amikor egy majdnem kieső csapatból dobogó vagy bajnok esélyes csapatot csinál egy fiatal edző, és az az első, hogy már próbálják a helyettesét keresni, nem éreztük azt a bizalmat, hogy elismerik sem őt, sem a csapat munkáját. Innentől kezdve elmentünk Kabát Péter, Rósa, nagyon sokan eljöttünk akkor.
1: De akkor volt esetleg arról szó, hogy közösen mentek valahová?
2: Átjöttünk néhányan Dunajvárosba, de volt arról szó, hogy Zalaegerszeg is megkeresett, hogy a Péterrel menjünk, de úgy voltam vele, hogy egy évre inkább hazajövök Dunajvárosba, meg volt a terv, hogy utána külföldre szeretnék menni.
1: Zalaegerszeged azt nem bánod, hogy nem mentél? Hát akkor volt ez a bajnoki cím, meg a Manchester legyőzése, a csoda.
2: Így utólag igen, de ugyanúgy nem mentem Újpest, és abban az évben lett Újpest bajnok. Végül is háromszor hívott az Újpest, egyszer sem kötöttem ott ki. Ennek így kellett lennie.
1: És akkor visszajöttél Dunajvárosba, mert akkor már más volt az edző.
2: Akkor már Egelvár és Anyék voltak az edzők. Igaz, majd korábban is hívtak, amikor az első évem lejárt a Vasasnál, akkor ugye kölcsön voltam, más rendszer volt, de pont azelőtt egyeztem meg a Vasasa, mielőtt hívott a Sanyi bácsi, hogy menjek vissza, az is egy jó brigád volt, ott is szép eredményeket érhettünk volna el, ha rend van a klub hátterében, bár azt kell, hogy mondjam, hogy Johnny Mester mindent megpróbál, de az egy olyan időszak volt.
1: És a Dunajváros akkor volt ebben a sikerszériában?
2: Akkor még ilyen, akkor az egész város sikerszériában volt, előtte voltak ugye a BL-be a csapat, amikor átmentünk, akkor már másodikak voltunk, de akkor elkezdtek a kisebb gondok lenni szokás szerint a magyar futballban azokban az időkben.
1: Most azért, ha így hallgatlak, akkor azt látom, hogy azért többször voltál ilyen helyzetben, hogy az anyagiak miatt kellett váltani.
2: Én ahogy fogalmazni szoktam a fiataloknak, én az a korosztály, aki már nem, még nem korosztály, már nem volt pénz, még nem volt pénz, tehát mi megszoktuk azt, hogy megnyertük a bajnokságot a Fradival, és utána rohangáltunk a fizetésekért, meg lejárt a szerzés, két év múlva kaptuk meg a fizetést, tehát volt ilyen időszak. A mai fiatalok ezt sajnos nem tudják, mert ott percre pontosan csippan a bankszámlán a pénz manapság, régen, meg hónapokat vártunk, meg kapjuk az egy havi jussunkat.
1: És akkor a Dunajvárosban mennyi időt töltöttél? Egy évet csak?
2: Nem, visszamentem, akkor két évet voltam, és akkor eligazoltam külföldre, majd visszajöttem.
1: Ez melyik ország volt?
2: Kimentem Franciaországban, Ajaccióba, ahol a Walid Regragui volt a csapattársam, a korábbi marokkói szövetségi edző. Csak sajnos elvitték a Roland Courbis mestert a rendőrök sikkasztás gyanújával. Ekkor eljöttünk tizen, visszajöttem Magyarországra, és úgy alakult, hogy a Rolandot felmentették, és közben átigazoltam a Ferencvárosba, ahol szezon végén ugye sípcsonttörésen vettem, mert neki csúsztam a korlátnak. Másnap reggel a műtét után jött be a akkori menedzserem Balla György, és éppen Kurbisszal beszélt, aki kérdezte, hogy csatlakozni kell hozzá a Vladivostokba, mert akkor oda került. Hát mondtam, hogy sajnos itt tört lábban nem tudok csatlakozni, de hát mindennek oka van.
1: És hogy történt az a sérülés?
2: A pálya szélén becsúsztam a labdát, benne akartam tartani, és azt hiszem 60 vagy 50 centire volt a korlát még, és nem tudtam a pályamra, és ahogy kicsúsztam sípcsonta, nekicsúsztam a korlátnak.
1: Tehát nem volt kontakt más játékossal?
2: Nem, korlát erősebb volt, viszont akkori masszörünknek lett vége kerítése abban a csövből, amiket levágtak.
1: Ugye mindenki azt mondja, hogy a Ferencvárosban mindenki szeretne játszani, neked sikerült, ők hogyan kerestek meg?
2: Hát igazából Józsi bácsi szerette volna a menjek, ugye választhattam volna az MTK és a Ferencváros.
1: Melyik Józsi bácsi?
2: Garab Józsi bácsi. És akkor olyan helyzetbe állítottak, hogy választhatok, hogy vagy a Fradi, vagy nem az MTK, és ma választottam a Fradit, bár a családom amúgy fradista volt. Jó játékosok, Garami mestertől is sokat tanultam, ugye Sanyi bácsival korábban dolgoztam Egervárjékkal, tehát ott meg volt már a kontakt. Végül is Kis Gyuri, Zovát és a Rósával mi a Ferencvárosba kötöttünk ki.
1: De hát azért megértem, mert így van bajnoki címed.
2: Van bajnoki címem, van kupagyőzelmem, jól éreztem magam, labdarúgónak éreztem magam, és a mai napig szívesen járok vissza.
1: Milyen volt akkor a Fradi mostani viszonyokhoz képest?
2: Nehéz anyagi helyzetben lévő klub, viszont mindig volt tényleg mögöttünk egy 13. játékos, 12. akárhogy, 12-13 a szurkoló az két játékos kitett, tehát a legrosszabb helyzetben is ott voltak mögöttünk, viszont tény és való, hogy nem fogadták el a küzdelem nélküli vereséget.
1: És ott is sikerült klublegendának lenned, mint a Vasasnál?
2: Mondhatjuk azt, annak számítok, hogy bajnoki címet elértem, elismerik sokan, amikor találkozunk, hát kinek mi a fontos, én jól éreztem ott magam, ha néhány embert boldoggá tettem, az ma nekem megérte.
1: Melyik volt a legeredményesebb időszakod, ha már támadókról beszélünk, hogy ezt muszáj tisztázni?
2: Ez talán Ajkán volt, amikor másodosztályban játszottam, akkor végkivételesen centert játszottam, iszkarjelen többségem inkább széléről játszottam.
1: De ez még a Fradi időszak után volt?
2: A Fradi időszak után volt, igen. Tehát a Fradiba is szélsőt játszottam, és volt bent egy Gera Tököli, akit kiszolgáltunk, tehát mindig volt a gól. Tehát nekem, mint mondtam, mindig a győzelem volt a fontosabb, nem a gólszerzés.
1: De ezt az időszakot tekinted a legsikeresebbnek? Te is ezt a Fradist?
2: Ez volt a legeredményesebb a kupa bajnoki cím szempontjából. Az összes többi maga módján a Vasasba is, hogy berobbaltam, ott is jól éreztem magam, ott is ugdostam a gólokat, de eredmény szempontjából a bajnoki cím és a kupa győzelem az mindenképpen a Fradihoz köthető. A Vasasnál sajnos a kupa döntőben rossz döntés hoztam, nem rúgtam be, lehet, hogy leket már passzolni, de hát majd egy lesgóla kikaptunk.
1: Voltak ilyen rossz döntések, ha így visszagondolsz, utólag is voltak jók is nyilván.
2: Hát voltak rossz meg jó döntések klubválasztásnál is, mérkőzésben is. Tehát nem mentem ki a kódbuszba, mert én vártam egy évet, hogy kimessek a Ajaccióba, lehet, hogy kiket van nekem is mennem kódbuszba. Csak úgy voltam vele, hogy annyi magyar játékos van már kint, meg nem biztos, hogy nekem ott a helyem.
1: Akkor voltak Mérőcáik?
2: Mérőcáik, igen, Vince Ottoék, Feriék, tehát sokan voltam, tehát jó lett volna. Végül is úgy döntöttem, hogy nem.
1: És rólad nem neveztek el szektort még a Vasasnál, ugye?
2: Nem, de nem is fognak már.
1: Nem?
2: Nem, mert megvannak a nagy legendáink előtte. Tehát többen vannak előttem, mint utánam, vagy akikről szektort tudnak elnevezni.
1: Beszéljünk egy kicsit a válogatottról, mert hát ha valaki ennyit játszik az NB1-ben és jól teljesít, akkor előbb-utóbb úgyis megkeresik neked, mikor adatott meg?
2: Hát én a Vasasból lettem felnőtt válogatott, 10-szer léptem pályára, majd meglettem büntetve egy olyan mérkőzés veresége után, ahol keretben sem voltam, és ezt nem nagyon tudtam elfogadni.
1: Ez mit jelent, hogy meglettél büntetve?
2: Hát kikapott a csapat egy kis csapattól, a nevet nem mondok, és pont annyira büntetett meg az MLS, mint amivel pénzzel tartoztak, vagy prémiumba tartoztak nekünk, és mondtam, hogy akkor köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Tehát ez egy ilyen bunda meccsnek titulálták, vagy nem értem egészen?
2: Hát nem, kikapt. Na most kikapunk Máltától, San Marinótól, tehát nem néz ki jól, és a teljes válogatott keretet, akinek tartozású, mindenkit megbüntettek. Tehát kollektívan azokat is, akik keretben sem voltak, és nem voltak az utazó keretben sem.
1: Azért valószínűleg akkor ezért volt ez a 10 meccset csak?
2: Egyrészről igen, másrészről meg úgy érzem, hogy voltak akkor jobb formában még jobb helyen játszó játékosok. Tehát ahogy nézem, Magyarországon nem mindig az alapján kerültek be a játékosok, hogy ki hogy játszik, hanem az, hogy ki hol játszik. Most van egy szabály, iratlan szabály nálunk, hogy NB2-ből nem hívunk be játékos, pedig látjuk, hogy Angliából, 5. osztályból is behívják valakit, ha jól játszik. Tény, hogy az magyar NB2 nem az, de nálunk alapvetően iratlan szabály, hogy NB2-ből nem hívunk be játékosokat.
1: De hát azért voltál a Vasasban, a Fradiban, azért ők jól feküdtek ebben a tekintetben, nem?
2: Persze, de akkor is voltak mindig jobb csapatok akkor. Én nem panaszkodom, sok magyar játékos játszott kint. Örültem, hogy játszhattam a magyar válogatottba. Felvettem a címeres mezt, ez nekem elég tétel.
1: Gólod volt a válogatottban?
2: Egy gólom volt, egyszer játszottam center, többnyire szélén játszottam, meg védőt.
1: Ki ellen volt, és milyen volt ez a gól?
2: Azerbajdzsán kaptam egy paszt, és 16-osan, vagy 20 méterről egy érintőbe bepasszoltam a kijövő kapus mellett.
1: Általában azért mindenkinek vannak emlékezetes meccsei, akár válogatottban, akár klubcsapatban, vannak emlékezetes góljai. Na menjünk ezen végig, neked ez hogy volt?
2: Hát az első felnőtt mérkőzésem az Dunavárosban volt.